0: alkotmánybírák megbízatásának azonnali lezárását. A bizottság nevében megszólaló Michael McGrath biztos közölte, hogy szorosan nyomon követik a fejleményeket. Az ügyben kulcsszerep jut a Velencei Bizottságnak is, amelyhez maga a leköszönő magyar államfő fordult beadvánnyal, így a testület várhatóan októberben veszi napirendre az átfogó vizsgálatot.
1: Az időjárásról.
0: Eleinte változóan felhős lesz az ég, aztán északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Elsőként a Dunántúlon, illetve északkeleten lehet időszakosan kisebb eső, zápor, de fokozatosan növekszik a csapadékhajlam. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Intro napot tartottak a Miskolci Egyetemen. Negyedik alkalommal rendeztek az első éveseknek a Miskolci Egyetemista életet átfogóan bemutató tájékoztató programot a kampuszon. Az intro napon a hallgatói jogok és tanulmányi kötelezettségek mellett szó esett a mindennapi diákéletet támogató szolgáltatásokról, közösségi kulturális szabadidős és sport lehetőségekről. Helyszíni összeállításunkban elsőként Erdei Lászlót, a pályaorientációs és felvételi központ vezetőjét, a riportársütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Mi ez a mai nap, mi szerveződött itt a Miskolci Egyetem aulájában?
3: Igen, ez az úgynevezett intro nap, amit főként az első éves és a frissen felvett hallgatóknak szervezünk, hiszen nagyon sokan szolgáltató egység és támogató terület is kitelepül itt a Miskolci Egyetem részéről, akik akár a felsőbbéves hallgatóknak is tudnak új információval szolgálni, vagy éppenséggel bevonni egy közösségbe, vagy akár sportot elkezdeni, vagy klubot alapítani. Szóval ezt már negyedik éve rendezzük ezt a rendezvényt, és egyébként évről évre látjuk ennek a fontos. Ezeket mind visszajelzésbe is megkapjuk akár a felsőbbéves hallgatóktól, vagy akár középiskolákból is azt, hogy mi az egyetemi élet a tanuláson túl ebben a nagy változásban, milyen újabb lehetőségeket kapnak a hallgatók. És egyébként, hogy van ez az éles váltás a középiskola után, hogy bejönnek az egyetemre, ezeket felkészítsük őket, és ezeket mind nem csak a digitális térben, hanem egy ilyen személyes kitelepüléssel is megtámogatott rendezvényen szeretnénk így a hallgatóknak a regisztrációs hét közepén biztosítani. Tehát ha elakadnak Neptun ügyintézésbe is, itt ülnek a Neptun csoportos kollégák, és tudnak neki segíteni, e-learning, M365 jelszó, de ugyanúgy, ha valaki duális képzés felé érdeklődik, vagy éppenséggel még bankszámlája nincsen, ami egyébként elengedhetetlen az egyetemi működéshez, mind-mind akár partnerbankok is kitelepültek, és ilyen szempontból meg tudjuk segíteni nekik azokat az elvárásokat, amiket az egyetemi élet az megkövetel nekik, hogy ezek rendelkezésre állnak nekik.
2: Kik települtek ki, mely szolgáltatók jelennek meg?
3: Igen, egyébként a kitelepülők között különbséget tenni nem ildomos, de attól függetlenül, ami a hallgatói jogviszonynak a létesítéséhez, a beiratkozáshoz, és ahhoz, hogy jövő héten el tudják kezdeni az elsős hallgatók tényleg az órára járás, a tanulmányaikat sikeresen megtalálják, azt a fajta tanulócsoportot, közösséget, a kollégiumba be tudjanak költözni, tehát akinek nem megoldható a bejárás, és a lakhatását is meg kell oldani. Minden esetben én ezeket emelném ki a legfontosabbnak, és egyébként ezeknél szokott a leghosszabb sor lenni, tehát látszódik ez is, hogy a tájékoztató levelekben néha elkerülni a hallgatók figyelmét is egy pár fontos információ, vagy éppen a határidők szoktak ebben fontosabbak lenni, amik kimaradnak, és itt mindenben tudnak segíteni. Van az a terület, ami a tanulmányhoz kapcsolódik, tehát ami a megélhetésnek egy nagyon fontos fókusza, és ezért vannak kint duális partnercégek, amikkel egyébként azok a karok, akiknek vannak képzései, meg illetve duális képzési formában is, ők olyan tanulmányi lehetőséget biztosítanak, hogy majdnem mint egy fél főállásba, tehát nem egy gyakornoki programban, hanem tényleg duális hallgatóként tudnak dolgozni a cégnél, úgy, hogy az órarendi ütközésük nincsen a tanóráikkal. Tehát azért ez egy nagyon kellemes szolgáltatás ilyen szempontból, amit a hallgatóknak tud nyújtani, és azért, ha valaki nyáron elfelejtett erre jelentkezni, még van lehetőség egyébként itt az első fél év során is, egyébként minden szakon eltérő, de van lehetőség később is becsatlakozni itt a tanulmányokba, mert ezt tapasztalja minden cég is, hogy lehet, hogy egy fél év után kellene jönni a hallgatónak, mert azért túl sok változás van itt ebbe, és tehát akár egy lemorzsolódás vagy bármit egy munkahely azért el tud vinni, tehát hogy a tanulmányokban valaki nem lesz esetlegesen olyan sikeres azért, mert dolgozik közbe. És akkor van a másik része az egyetemen a támogató területek, amiket hallgatói szolgáltatásoknak szoktunk megnevezni. Itt azért van átfedés a tanulmány támogatásba, mert például mondjuk a sportközpont is a sportolási lehetőségekkel kijön, de hát a kötelező testnevelés is igazából a hallgatóknak a kötelező útjához beletartozik. Ott a feltételeket, az időpontokat tudják egyeztetni, hol kell jelentkezni, milyen applikációt kell nekik is letölteni ebbe, hogy digitálisan tudják teljesíteni. Igazából a nyomon követése ennek a teljesítésnek digitálisan is megvalósuljon, és megvannak azok a öntevékeny körök, mint akár a közösségi szolgálati iroda, de akár a karrierirodát is meg tudnám említeni, akik majd ilyen később igazából tudnak lehetőséget biztosítani. Nyilván kampánya van a Tanítsunk Magyarországért programnak is, amit igazából jövő héten már egy erősebb kampány indul erre, de hogy oda is be tudnak csatlakozni a hallgatók is részt venni valamibe, ami több, tehát amit tényleg az egyetemi szabadidőbe tudnak végezni, és egyébként karitatív és társadalmi felelősségvállalás is számít, de ugyanúgy a nyelvtanulástól kezdve az idegen nyelvi oktatási központ is kint van, és nyilván a teljes igénye nélkül tettem most ezt a felsorolást, mert például a minőségbiztosítási központ is kitelepült, ahol pedig egyébként a folyamatos monitorozása a hallgatók elégedettségének, véleményének, és az is már, hogy így az első lépéseknél tudatosuljon a hallgatókba, hogy itt van egy olyan folyamat, egy olyan csatorna, amiben úgymond ők a véleményüket, a tapasztalataikat úgymond bele tudják ömleszteni kérdőívek formájába, akkor ezeket az illetékeseknek eljutatják intézményi folyamatokon belül, és egyébként ezekre reakciókat és válaszokat tudnak, tehát úgymond a változást el tudjuk érni ebből is, tehát számít mindenkinek a véleménye.
2: Említetted, hogy negyedik alkalommal szervezitek meg, akkor nagy igény mutatkozik rá, milyen visszajelzéseket kaptok a hallgatóktól, mekkora az igény erre a rendezvényre.
3: Igen, egyébként olyan sokat nem kell gondolkodni ilyenkor a rendezvényekbe, igazából csak kihagyni nem szabad olyan szervezeti egységeket, akik azóta létrejöttek 4 év alatt az egyetemen, mert azért van több ilyen is, akiknek egyébként helyük van ezen a rendezvényen, viszont ebből a szemszögből nagyon fontos megemlíteni azt, hogy ezt nem egy nagy formális eseményként szervezzük meg, mert az, hogy ide egy időablakban kitelepül mindenki, főként amikor a legnagyobb forgalom van ilyenkor a regisztrációs héten, a kollégiumokban most is beköltözés van, tehát át lehet jönni, a megadott standnál lehet érdeklődni, nyilván ez egy nem kötelező esemény, viszont látjuk, hogy abszolút nélkülözhetetlen és támogatja a hallgatókat, már csak a most is így letekintek itt, nyilván itt a galérián beszélgetünk fent letekintek, tehát mindegyik standnál állnak, és sok az érdeklődő szerencsére most is, pedig már azért lassan egy órája elindult a rendezvény, tehát bízunk benne mi is, hogy egész nap lesznek érdeklődők a standoknál, és mindenki elégedetten fog hazamenni, és utána várja a sikeres tanévet, hogy elinduljon, és minél nagyobb érdeklődést legyen mindenfajta ilyen szolgáltatásban, és igazából a hallgatók a nap végén elégedettebbek legyenek, és mondjuk esetleg egy lakhatási viszonyok, vagy egy elfelejtett beiratkozás miatt ne hagyják abba a tanulmányaikat.
2: És ugye negyedik éve most már rendszeresen szerveződik meg ez a rendezvény. Mekkora csapat, mekkora munka áll mögötte? Most már mondhatom azt, hogy rutinos a csapat?
3: Hát abszolút egyébként. Nekünk is, tehát pont most beszéltük az előbb, hogy ez az a rendezvény, ami amikor elindul, akkor úgy megy, és igazából mindenki egyszerűen tudja már a feladatát megszokásból is. Igazából 4 fős pályorientációs csapattal szerveztük meg ezt a rendezvényt is, de nyilván közreműködve itt az egyetemi szolgáltató egységeken keresztül, tehát azért bőven 30-nál több kiállító kis szervezettel, vagy éppen egy hatalmas nagy cégnek a képviseletével dolgozunk, tehát ezzel lehet számolni itt a rendezvényen. Lehet, hogy majd egyszer ki is fogjuk nőni ezt a üvegelőcsarnokot, de egyébként egy abszolút impozáns és egy szimbolikus hely, de azért örülnénk, ha szükség lenne rá, hogy egy nagyobb helyre költöztessük ezt a rendezvényt.
2: Csorba Mónikával, a hallgatói szolgáltatók referensével folytatom az összeállítást. Mivel települtetek ide az intro napra?
4: Mi a közösségi szolgálati irodával vonultunk ki, rövidítve ezt az egyetemen úgy ismerik, hogy a Köszi. A Köszi standjánál 2 különböző területtel készültünk. Az egyik a közösségi szolgálati irodán belül az önkéntesség, az önkéntes csapatba való jelentkezések lehetősége, illetve az öntevékeny körök pályázatának lehetősége. A másik pedig a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj program, az ahhoz kapcsolódó felkészítőkurzus és a további mentorálási kérdésekkel kapcsolatban lehet hozzánk fordulni.
2: Az első éves friss hallgatók mi iránt érdeklődhetnek nálatok?
4: Elsősorban a közösségi szolgálati irodában, tehát a Kösziben megtudhatják azt, hogy az egyetemen nem csak tanulni lehet, és nem csak órákra járni, hanem közösséghez tartozni, közösséget építeni, közösséget alakítani. Ennek egyik lehetősége, hogy az öntevékeny körök pályázaton, hogyha indítanak egy saját klubot, mondok egy példát, hogyha a csillagászat felől érdeklődik, ő szeretné ezt a hobbiát másokkal is megosztani, másokat is beavatni. Ez most csak egy példa, de volt már gasztro klubunk is, anime klub, illetve gazdasági témájú klubjaink. Tehát tényleg nagyon sok klubunk volt, az elmúlt fél évben 19 ilyen működött. Most szeretettel várjuk az újakat is, illetve nyilván a meglévő klubok is folytatódnak. Önállóan is lehet indítani, illetve be lehet csatlakozni olyan klubokba, amik a fél évben indulni fognak, és egyfajta közösséghez tartozni. Tehát lehetőséget kapnak arra, hogy megismerjék azt, hogy mennyire széles a tárháza ezeknek a lehetőségeknek, és hogy jól is érezhetik, önmegvalósíthatják magukat itt az egyetemen. A másik pedig, hogy önkéntesként is csatlakozhatnak hozzánk, akár hogyha valaki mondjuk a fotózásban, a videózásban, az influencerkedésben szeretné kipróbálni magát, és úgy is érzi, hogy ebben jó, akkor nagyon szívesen fogadjuk, elbeszélgetünk vele, és akár tartozhat hozzánk is.
2: Mekkora a tömeg a stannál, illetve az elsősök egyetemi életéhez maga a köszi, vagy akár a TM milyen plusz tud adni, úgymond hogyan egészíti ki az egyetemi éveiket?
4: A köszi azért tud egy picit többet hozzáadni az első évesekhez, ugyanis rengeteg ismerős arccal találkozunk. Nálunk ugye iskolai közösségi szolgálatot is lehet teljesíteni, és sokan teljesítették is ezt a kötelező 50 órát, úgyhogy most előfordult, hogy találkoztunk olyan arcokkal, akik egy-két évvel ezelőtt még iskolai közösségi szolgálatosként segítettek nekünk, most pedig célirányosan minket kerestek. Aki nyilván nem ismert eddig minket, annak lehetőséget adunk arra, hogy megismerjen, és nem csak ma, hanem jövő héten egész végig, hétfőtől péntekig, standdal várjuk őket, egy kis limonádéval, illetve kérdéseket tehetnek fel nekünk. Tanítsunk Magyarországért ösztöndíjprogramba, hogyha valaki rögtön első évesként csatlakozik, akkor egy kész közösségbe tud bekapcsolódni, illetve nyilván ez a közösség mindenfél évben bővül, úgyhogy ezek a mentorok, akár a felkészülő, akár a gyakorló mentorok, pedig nem csak a mentorálásban nyújtanak egymásnak segítséget, hanem az egyetemen a gyakorlati kérdésekben.
2: Kerékgyártó Zalánnal, a Miskolci Egyetem egyik elsős hallgatójával beszélgetek. Miért is jöttél erre a mai napra, ide az intro napra, mi vonzott ide?
5: Hát elsősorban tájékozódás céljából. Sajnos nem nyertem kollégiumi felvételt, ezzel kapcsolatban is kérdezősködtem, illetve nekem nagyon fontosak a nyelvi tanulmányok, legfőképpen az orosz nyelv, ezért ezzel kapcsolatban is kérdezősködtem.
2: Milyen standok voltak, mik voltak, amik érdekeltek és információkat sikerült kapnod?
5: Hát eddig csak a nyelvi standhoz jutottam el, viszont azzal kapcsolatban nagyon pozitív megítélésem volt, találkoztam a jövendőbeli orosz tanárommal is elvileg, kaptam tőle elérhetőséget és további segítséget.
2: Hogyan látod, miért jó az első? Ez az intro nap, itt úgy látom, hogy többen is érkeztetek, ha más nem a többiek véleményét is képviseled, miért hasznos, hogy az egyetem megszervezi ezt számotokra?
5: Első évesként azért elég nehéz így tulajdonképpen minden. Nagyon sokat segítenek a rendszer használatában, és hogy hát így könnyebben menjen a beköltözés, beilleszkedés, stb.
2: És mi az, ami még ilyen, akár szabadidős programok érdekelnek, milyen standok voltak esetleg, ahol megálltatok?
5: Hát igazából van banki kitelepülés, meg ilyesmi, én nagyon nem tájékozottam már ezekkel kapcsolatban, csak ami céltudatosan.
2: És mennyire várjátok a szemesztert, hogy elkezdődjön, mennyire könnyű úgymond az évkezdés a Miskolci Egyetemen?
5: Hát az évkezdés szerintem amúgy kifejezetten egyszerű, nagyjából jól is vagyunk tájékoztatva időben. Alapvetően én várom egyébként, úgy gondolom, hogy rengeteg új dolog lesz így a középiskola után. Hát várom, hogy mi fog ebből kiforni.
2: Holló Istvánnal, a Miskolci Egyetem elsős hallgatójával folytatom az összeállítást. Miért jöttetek erre az intro napra? Miért volt érdekes ez számotokra?
6: Hát igazából érdekeltek a különleges információk, amelyekkel esetleg tudásom bővülhet, hogy a Neptunnal kapcsolatban, egyes klubokkal kapcsolatban, és minden fontossal, amivel az évkezdésemet elkezdhetem.
2: Hogy mennyire segítség ez a mai nap, megkaptatok-e minden információt?
6: Hát igazából igen, az e-mail címekkel kapcsolatban is, a Neptunnal kapcsolatban is, és egyébként még a könyvtárba is be tudtunk jelentkezni, így igazából bővült a sor, tehát igen, megérte eljönni.
2: Mennyire nehéz így a Miskolci Egyetemen első éves hallgatóként, hogyan látjátok, mennyire nehéz az évkezdet?
6: Hát igazából nagy izgalommal kezdünk bele mindannyian, de hát a közlekedés nekem személy szerint a legnagyobb problémám, de nagy izgalommal vágok bele, és várom a kihívásokat.
2: És milyen plusz ilyen szabadidő eltöltéssel kapcsolatos infókat kaptatok? Mi az, ami még felkeltette az érdeklődést a szokásos beiratkozási információkon túl?
6: Hát igazából kaptunk olyanról is információt, hogy csillagászati klubba is lehet jelentkezni, és egyébként ez nagy érdeklődés számomra is, illetve a történelemről, valamint kaptam arról is információt, hogy színjátszókört is alakíthatok így. Ennek értelmében szeretnék is majd egyébként ezzel foglalkozni.
2: Pece Sárával, szintén Miskolci Egyetem első éves hallgatójával folytatom az összeállítást. Miért érkeztél ide, miért volt számodra fontos, hogy elgyere az intro napra?
7: Én azért szeretem volna mindenképpen itt lenni, hogy úgymond gazdagabb legyek. Hát ezekkel az olyan információkkal, amit azért kicsit nehezebb mondjuk megtalálni a honlapon. Például, aminek most nagyon örülök, az így a könyvtári jelentkezés, ami így sikerült, és azt mondjuk nem tudtam volna így a honlapon kideríteni feltétlenül, hogy ezt hogy lehet. Illetve a Neptun, ami nekem nagyon nagy mumus volt, hogy nekem ma lesz a tantárgy felvétel, és hogy ez egyébként hogyan is működik, úgyhogy ebben is kaptam segítséget, órarend tájékoztatásban is, hogy mi az, ami hozzám tartozik, mi nem, úgyhogy nekem egyébként ez volt nagyon fontos, hogy segítsenek személyesen nekem, hogy tudok így eligazodni.
2: Miért hasznos amúgy, hogyan látod most már így ennek tükrében az intrónap, hogy a Miskolci Egyetem megszervezi ezt az elsősöknek?
7: Szerintem nagyon hasznos, úgy gondolom, hogy itt a tömeg is ezt leírja, hogy egyébként erre mindenki nyitott, és abszolút szükségünk van rá, szóval ez nagyon pozitív, hogy oda mehetünk, kérdezünk, mindenki nagyon segítőkész, és szerintem teljes körű információkat kapunk mindenről, tehát látszik, hogy mindenki próbál minket tolni, hogy nem olyan nehéz ez, csak ne féljünk tőle, és menni fog.
2: Mennyire nehéz az év kezdetét középiskolából átcsapadni az egyetemi életbe, milyen ez számotokra?
7: Hát nyilván most még nehéznek tűnik. A középiskola után én amúgy nagyon izgatott vagyok, mert én nagyon vártam az egyetemi éveket, hogy kicsit önállósodás, kicsit magunkra legyünk utalva, de azért nehéz, és most amúgy azért tűnik csak nehéznek, mert ez a tantárgyfelvétel most nagyon kaotikusnak tűnik, viszont szerintem, ha ezen túlendülünk, utána biztos nagyon jó lesz, úgyhogy én most csak ezt az első egy hetet, ezt a regisztrációs hetet írnám le, úgyhogy kicsit nehezebb, de egyébként szerintem utána nem lesz ez a gond.
2: És több más pult is kitelepült itt a beiratkozási infókon túl, szociális szolgáltatásokon túl. Esetleg említenél olyat, ami még megragadta a figyelmeteket, hol voltatok, még milyen pultoknál jártatok?
7: Voltunk egyébként olyan pultnál, ahol kitöltöttünk egy ilyen kicsi kérdőívet, és kaptunk ajándékot. Amúgy ez szerintem nagyon aranyos volt, szóval ez nekem nagyon tetszett. Gazdagodtam egy tök jó kulacssal, úgyhogy ennek nagyon örülök. Illetve ugye említettem a könyvtárat, hogy erre is sikerült jelentkezni. Én ennek is nagyon örülök, mert szerintem az egy nagyon jó hely így elvonulni, akár tanulásra, akár egy kicsit beszélgetni, társasozni, mert mondták, hogy ugye azt is lehet, úgyhogy abszolút ennek is nagyon örülök, illetve hát még nem jártam be az összes pultot, de így az ösztöndiakról is szeretnék mondjuk kérdezni, meg az itteni egyetemi e-mail címmel kapcsolatban is tudtunk kérdezni, szóval szerintem nagyon hasznos itt mindent, amit végig lehet járni, az azért nagyon nagy segítségünkre van.
2: Power Erikával, könyvtárossal folytatom az összeállítást a Miskolci Egyetem intro napján. Mivel készült a könyvtár az elsős egyetemista hallgatók számára?
8: Szeretnénk az elsősökkel is megismertetni a könyvtár sokrétű szolgáltatását. Bemutatjuk nekik azt, hogy milyen dokumentumaink, milyen gyűjteményeink vannak, illetve fölhívjuk a figyelmüket arra, hogy a regisztráció ingyenes, már akár itt az intrónapon is be tudnak iratkozni a könyvtárba, milyen kölcsönzési lehetőségek vannak, és úgy látjuk, hogy elég sok elsőst meg tudtunk szólítani, sokan be is iratkoztak, úgyhogy reméljük, hogy találkozunk velük a könyvtárban. Könyvtárunkban egyébként nem csak könyveket lehet kölcsönözni, ott tanulni lehet, nagyon szuper, új, modern terek vannak, el lehet szeparálódni is, hogyha valakinek arra van igénye, de akár társasjátékozni is lehet, mert társasjátékaink is vannak, tehát sokféle közösségi célra is lehet akár használni a könyvtárat.
2: Az egyetemista hallgatóknak majd a tanulmányai éveik során mekkora segítség a könyvtár, hogyan tudják őket segíteni?
8: Hát mindenféleképpen sokat fognak hozzánk biztosan járni, ha csak egy nyomtatásra van szükségük, akár be tudnak szaladni hozzánk, de bármiben tudunk nekik segíteni a szakdolgozat írással kapcsolatban, és sok minden más kutatással kapcsolatban, kutatástámogatást végzünk. Hát mindenféle ilyen jellegű kéréssel fordulhatnak hozzánk bátran.
1: Intro napot tartottak a Miskolci Egyetemen. Negyedik alkalommal rendeztek az első éveseknek a Miskolci Egyetemista életet átfogóan bemutató tájékoztató programot a kampuszon. Az intro napon a hallgatói jogok és tanulmányi kötelezettségek mellett szó esett a mindennapi diák életet támogató szolgáltatásokról, közösségi kulturális szabadidős és sport lehetőségekről. Sütő Dávid Peli összeállítását hallották.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét hallják.
2: Negyedik alkalommal rendezzük meg a Miskolci Arszakra Fesztivált, és valóban óriási az érdeklődés. Ez azt jelenti, hogy összeállt az összes program, és őt már le kellett mondani, mert rengeteg a jelentkező, és 10 nap alatt rengeteg programmal, mert szeretne, a művészek szeretnek megjelenni, és a legjobbat nyújtani, tehetségük és tudásuk legjobbát nyújtani, és 10 nap alatt 55 program lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és 600 szereplők a műsoraikkal, a saját műsorokkal. És azt elmondanám, hogy ez egy példa nélküli összefogás a városba, mert 18 civil szervezet kapcsolódott be, bekapcsolódott az összes iskola, tulajdonképpen a felekezetek, mert a zarándoklattal minden egyes templomba elmennek a zarándokok. Az összes nagy intézmény bekapcsolódott, a múzeum, a Herman Otto Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a szimfonikus zenekar, és még mások is, akik tehetnek ezért a Arszakra Fesztiválért. Tehát tulajdonképpen egy példátlan összefogás. A Miskolc városnak nagyon hálásak vagyunk, mert az intézményeket térítésen mentesen, sőt, anyagi támogatást is biztosítanak a Arszakra Fesztivál megszervezéséhez, mert hát azért manapság nem lehet elvárni azt, hogy teljesen így is képletes vagy jelképes összegér. Ahhoz képest, amit létrehozunk, hát ez egy óriási rendezvény, több száz millióba is kerülhetne. De gyakorlatilag fillérekből megpróbáljuk megoldani, nagy áldozatokkal vannak a művészek, és nagy lelkesedéssel egyúttal. Én nagyon nagyra becsülöm a miskolci művészeket, mert igazán példanélküli, ami lelkesen és nagy tudásra, mindig meglepődöm, hogy mennyi tehetség van ebben a városban. És ugye ők képviselik a Miskolc zenei kulturális, a kultúráját, a kulturális életét, és ez nagyon fontos dolog a mai világban, a városban. És ugye, mint említettem is a pár szóval, ez tulajdonképpen nekem nagyon kedvenc történetem, a magvető története, és ez azt jelenti, hogy a jó földbe vetett mag, a százszorosát terem. És ez egyben meghívás is az egyházakhoz, a templomokba, a szakrális és a szebb jövőre. És nagyon sok iskola kapcsolódott be az idén, ami azért nagy öröm, mert egyrészt az utcán fognak szerepelni, másrészt színdarabokkal készülnek, irodalmi előadásokkal készülnek a diákok, óriási nagy dolog. És nem nagyon kellett annyira kapacitálni, rábeszélni őket, hanem önkéntesen nagyon-nagyon érdekes kiállításokat csinálnak, színdarabokat, ami azért egyedülálló. És bekapcsolódott még, ahogy a kicsiknek is legyen programjuk, a Miskolci Csodamalombáb Színház, aminek nagyon örülök, mert ők 4 előadást is fognak tartani a piciknek. Hát talán ennyiben tudnám összefoglalni a Arszakra Fesztivált.
1: A fesztivál mottója idén Jeremiás próféta könyvéből reményt és jövőt adok nektek. Juhász Ferenc pasztorális helynököt, a Mindszenti Plébánia plébánosát hallják.
3: Hála Istennek, hogy már a negyedik, ugye az egy alapkérdés mindenről, ami új kezdeményezés, hogy vajon megéri-e a következőt, megéri-e az azt következőt, és hát hogyha már a harmadikat is túl haladta, akkor ez azt jelenti, hogy beállt. Most ez a negyedik Arszakra Fesztivál valójában már nem sok új dolgot kell, vagy lehet róla mondani. A tartalmában nyilván teljesen új, meg mottójában is teljesen új. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, nem csak a Miskolcnak, hanem az országnak, meg a a közérzetünknek is, hogy a szakralitás és a művészet egységét, kapcsolatát újra meg újra minden fórumon hangoztassuk, hangsúlyozzuk. És hát ez a 9-10 nap, ha jól emlékszem, pontosan most meg kellene néznem a naptáramat, az Arszakra Fesztivál esemény sorozata legalább 5-össel kezdődik, hogy 50 rendezvény és 500 fellépő. Ez egy olyan eseménysor, ami leköt, ide vonz, gyümölcsözővé teszi a miskolciak életét és a térség életét is. Nem csak a művészetek világában, nem csak az attrakciók és a performanszok világában, hanem a szakralitás világában is. Azt gondolom, hogy én, mint a Mindszenti templom plébánosa, támogatni tudom ezt a kezdeményezést, mert nagyon fontosak azok az események is, amelyek templomon kívül vannak, a templom falain kívül üzennek békét, jóságot, szeretetet, és azt gondolom, hogy az Arszakra alapvetően ezt jelzi és jelenti.
1: Az idei motto, a reményt és jövőt adok nektek, mit üzenhet ez, mit jelenthet ez a miskolciaknak?
3: Én a jövőt, ha emelném ki, mert ugye a remény az a keresztény alapértékek egyike, erények egyike, de én a jövőt emelném ki. Nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy legyen jövőképünk, pozitív jövőképünk, hiszen azt gondolom, hogy mindenki idős és fiatal egyaránt a jövőbe szeret tekinteni, és úgy vélem, hogy a Jeremiás prófét által megfogalmazott úr üzenet, hogy reményt és jövőt adok nektek, ez mindenkor embere számára, és a mai kor embere számára, és a mai miskolci ember számára is egy nagyon-nagyon fontos üzenet, és egy olyan ígéret is egyben, hogy ha Istenben bízunk, Istenre tekintünk, akkor a reményünk és a jövőnk is biztosítva van.
1: A 4. Miskolci Arszakra Fesztivál alkalmából Szent Ferenc tiszteletére, halálának 800. évfordulójára zeneszerzői pályázatot hirdetett az Éltető Lélek Alapítvány. 4 kategóriában érkeztek alkotások. A munkák elbírálása kihívást jelentett az elismert miskolci karnagyokból álló zsűrinek. 10 zeneszerző, 13 zeneművét tekintette át a szakmai csoport. Orosz Tokár Edinát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karzene Elméleti Intézetének oktatóját hallják.
4: Tavasszal hirdetünk egy zeneszerzői pályázatot Miskolci és a régióban élő zeneszerzők számára, hogy írjanak kórusműveleket különböző kategóriákban. Ennek az elbírálása meg is történt, és május 14-én sor került az ünnepélyes díjátadóra. Ennek kapcsán a zeneszerzői pályázatba befutott értékes zeneműveknek egy bemutató koncertje is lesz, jobban mondva 2 is. Az egyik a 4. Árszakra, Miskolci Árszakra rendezvény sorozat zárógála koncertje lesz, ami szeptember 20-án lesz délután 5 órától a Művészetek Házába, illetve egy szakrális térben elhelyezett koncertet is tervezünk október elején, ami Szent Ferenc transzitusának az évfordulója, 800 éves évfordulója is egyben.
1: Mit lehet tudnunk tulajdonképpen ezekről a koncertekről? Kik a nyertesek a pályázaton?
4: Kétfelé osztottuk a pályázati műveket, minden egyes mű bemutatásra fog kerülni. 10 zeneszerző, 13 értékes kompozíciót nyújtott be ennek kapcsán. Név szerint is meg tudom említeni a pályázókat. Cser Ádám, Flach Antal, Kerek Gábor, Közeledő, Parázs István, Petrófehér Erika, Péntek Tamás, Dr. Romhányi Róbert László, Simkó András, Vihula Mihajló és Zoller János voltak a pályázók, és az abszolút sorrend eredményét is el tudom mondani. Az első helyezett Simkó András lett, a második helyezett Kerek Gábor, Közeledő, a harmadik helyezett pedig Zoller János, és egy külön díj is került kiosztásra, amit szintén Kerek Gábor, Közeledő egyik műve nyert.
1: A fesztiválhoz idén támogatóként és résztvevőként is csatlakozott a Mire Hunon Profit Kft. Ladányi Roland ügyvezetőt hallják.
5: Először talán furcsának tűnik, hogy hogyan tudunk kapcsolódni, de elég csak mondjuk a mostani fesztiválnak a jelmondatára gondolni, hogy reményt és jövőt, ami a mi mindennapjainkat is jellemzi a hulladékgazdálkodásban. Tehát mi minden nap beletesszük azt az energiát, reménykedve, hogy ennek a hatása majd az edukációban és a jövőben meg fog jelenni, és rögtön össze tudjuk kapcsolni a mi munkánkat a jövővel, és hát éppen ezért itt van egy nagyon-nagyon szoros kapocs és egy hasonlóság. De ugyanilyen például az újjászületés. Hát nézzük a hulladékgazdálkodásban, körforgásos gazdaság, visszaforgatom a termékeket, abból újra termék lesz, alapanyagaira bontjuk vissza, tehát kvázi a körforgásban ugyanúgy az újjászületés megvan. Tehát nagyon sok olyan kapocs van, amire azt gondolom, hogy összeköthet minket, illetve hát mi magunk is a Mirehu azzal a tevékenységgel, amit végez, hát próbálunk valamiféle egyedi, valami különlegeset alkotni, és hát Miskolc város hírnevét erősíteni és továbbvinni. És én azt gondolom, hogy ez a kezdeményezés pont ilyen is nekünk, mivel mi is próbálunk maradandót alkotni, és azt gondolom, hogy ez a fesztivál is. Így, ha másért nem, azért miskolciként oda kell állnunk mellé, és ezt támogatnunk kell tudni. És én azt gondolom, hogy ezek azok a közös kapcsok, szálak, amik ezt tudják így egyben mozgatni. Illetve itt az edukáció az egy nagyon érdekes kérdés, nagyon sokféle korosztálya, nagyon sokféle típusú emberrel találkozunk és dolgozunk, és ez is egy kicsit másabb közeg. És azt gondoljuk, hogy mi nem csak támogatók akarunk itt lenni, hanem jelen is akarunk lenni itt a fesztivál során, és kinyitunk egy olyan kaput, hogy most egy kicsit másokra próbálunk célozni. Ez egy teljesen más típusú kör, aki ebben részt vesz, de éppen a jelenlétünkkel vagy ott tudunk lenni, mi bízunk benne, hogy magára a hulladékgazdálkodásra is a figyelmet oda tudjuk fordítani.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a sereg szemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, csaknem 600 közreműködő várja a közönséget.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogatott.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kormány azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy a gyerekek bántalmazása szisztematikus és folyamatos volt a rendszerben, amely a strukturális problémák miatt a mélypontra jutott. A krízisprogramból 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, 3,4 milliárdot pedig fejlesztésekre fordítanak még idén. Ennek keretében új férőhelyeket hoznak létre, megerősítik a speciális gyermekotthonok védelmét, valamint krízisellátást indítanak a leginkább veszélyeztetett gyerekek számára. A kormány az előttünk álló héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Magyar Péter a magyar állam nevében bocsánatot kért a rendszer által meg nem védett gyermekektől és a problémákat jelző szakemberektől. Az Európai Unió bővítésével kapcsolatos menetrendről egyeztetett a magyar külügyminiszter az Európai Bizottság bővítésért felelős tagjával Budapesten. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, a Nyugat-Balkán országai túl régóta várnak az uniós tagságra. Montenegro és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért az Európai Uniónak is tovább kell vinnie a csatlakozási folyamatukat. Budapesti központtal megkezdte működését a Kabum Technologies, amely több mint 30 nemzetközi védelmi technológiai vállalat megoldásait fogja össze. A tervek szerint amerikai, európai és izraeli technológiákat kötnek össze magyar mérnöki és gyártási kapacitásokkal a biztonsági piacon. A cég kormányzati és rendvédelmi szervezeteknek kínál megoldásokat a drónelhárítástól a kiberbiztonságon át, a kritikus infrastruktúrák védelméig. Az induló vállalkozás 5 éves távlatban 70 milliárd forintos árbevételt és mintegy 800 új munkahely létrehozását célozza Magyarországon. Ismét Sári Zsoltot választotta elnökének az Európai Szabadtéri Múzeumok Szövetsége a romániai konferenciáján. A 32. jubileumi találkozón 22 ország szakemberei vitatták meg a múzeumok jövőjét, fenntarthatóságát és a változásokhoz való alkalmazkodását. Sári Zsolt bejegyzésében megtisztelőnek nevezte, hogy a szervezet 60. évfordulóján egyhangú szavazással újra őt választották a tisztségbe. A rendezvényen a Szentendrei Skanzen több képviselője is részt vett, akik előadásokat tartottak a kulturális örökség megőrzéséről és a jó gyakorlatokról. Gyűjtés indul a gömöri református templomok megsegítésére Szlovákiában, miután augusztus végén orkán erejű légzuhatag pusztított Gömör déli részén, ami miatt rendkívüli helyzetet hirdettek a rimaszombati járásban és Tornalján. A vihar számos gömöri református templomban jelentős károkat okozott, különösen Nemesradnóton, ahol a templom toronysisakját is letépte a szél. A helyreállítás várhatóan hatalmas anyagi terhet jelent a kislétszámú, nehéz helyzetben lévő gyülekezetek számára, mivel több épület műemléki értéket képvisel, emiatt a szlovákiai református keresztény egyház közegyházi gyűjtést indít az érintett templomok megsegítésére. Nagy Ákos Róbert esperes bízik benne, hogy a Kárpát-medence különböző pontjairól érkező adományok és a testvéri összefogás segítenek megmenteni a kulturális örökséget. Szeptember 25-én Kutatók délelőttje címmel rendeznek kísérő programot az általános és középiskolás diákok számára a Miskolci Egyetemen. Az eseményen az intézmény 7 kara, összesen 41 interaktív és játékos programmal, valamint kreatív feladatokkal várja a fiatalokat. A látogatók megismerkedhetnek a többi között az Anexmin robottal, amely egy önállóan működő víz alatti gömb alakú robotrendszer, amelyet elárasztott bezárt bányák és barlangok biztonságos feltérképezésére fejlesztettek ki, de megismerhetik a Bükki Nemzeti Park értékeit és a vegán bőr készítését is. A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz

0: Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Alapvetően megfigyelhető, hogy az elmúlt 4 évet, csak ha nézzük, folyamatosan csökken a csapadéknak a mennyisége, míg 4 évvel ezelőtt augusztus hónapig januártól olyan 800 mm csapadék hullott, most körülbelül 240 mm-nél járunk. Ez azt jelenti, hogy már lassan közelítjük a félsivatagi klímát, tehát ha még ez a tendencia tovább erősödik, és még kevesebb csapadék lesz, akkor gyakorlatilag a klímák teljesen átalakul, és ezt nyilván azok a termesztett növények, amelyeket eddig biztonsággal úgymond tudtunk termeszteni, akár körte, alma, szilva,

0: bármilyen gyümölcsre gondolunk, ezeknek akár a fajtát meg kell lesz változtatni, akár a fajokat, mert nem biztos, hogy fogják bírni.
1: Igen, hát kátyúból sajnos nincs hiány a kis térségen belül sem, és mivel hogy nagyobb pénzösszege nincs a kis térségnek, amivel tudná ezeket az utakat feljavítani, sikerült beszereznünk ezt a hideg aszfaltot, ezt a zsákos anyagot, és evel próbáljuk a kátyukat megtömködni, elhárítani azt a hibát, hogy kevesebb kátyú legyen. Mivel hogy erre ember sincsen, ugye, aki ezt a munkálatokat elvégezze, főleg olyan ember, aki mentességgel rendelkezne, ezért felkértük a tanárokat a Tedd Magad akcióba, hogy segítsenek egy napi munkával ezeket a munkálatokat elvégezni. Jelen pillanatban ők vannak Kinguton, és kátyúznak, aszfaltoznak.
2: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Stúdióban köszöntjük Varga István falugazdász.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat, szervusztok.
3: Ősz van, és ez a szeptember azt mutatja, hogy hát nem a virágzó gyümölcsfákat szeretnénk látni. Mi lehet a háttérben, amikor egy gyümölcsöt termett körtefa mellette virágokat hoz, és már szeptember közepét érünk? Mi van a háttérben ilyenkor?
2: Hát sajnálatos módon valószínűleg tartom, hogy az időjárás drasztikus változása, ez a klímaváltozásnak tudható be, ami ugye alapvetően megfigyelhető, hogy az elmúlt 4 évet csak ha nézzük, folyamatosan csökken a csapadéknak a mennyisége, míg 4 évvel ezelőtt augusztus hónapig januártól olyan 800 mm csapadék hullott, most körülbelül 240 mm-nél járunk. Ez azt jelenti, hogy már lassan közelítjük a félsivatagi klímát, tehát ha még ez a tendencia tovább erősödik, és még kevesebb csapadék lesz, akkor gyakorlatilag a klímák teljesen átalakul, és ezt a nyilván azok a termesztett növények, amelyeket eddig biztonsággal úgymond tudtunk termeszteni, akár körte, alma, szilva, bármilyen gyümölcsre gondolunk, ezeknek akár a fajtát meg kell ezt változtatni, akár a fajokat, mert nem biztos, hogy fogják bírni. Nem tudjuk, hogy fog alakulni a klíma, meddig tartanak ezek a hatások, hogy még erősödni fog, vagy esetleg jövő évben egy csapadékosabb évet kapunk, ezt nem tudjuk.
3: Eddig azt mondtuk a csapadékra, hogy igazából a csapadék mennyisége nem igazán csökken, csak az elosztása lesz ilyen drasztikus. Ez a fajta állításunk, ami korábban az elmúlt években van, az igaz? Feltehetőleg még azért ebben az esztendőmre ez elmaradt több száz milliméter, az még megérkezik hozzá?
2: Nem valószínű. Én úgy látom, hogy nem csak az eloszlás változik, hanem a mennyiség is folyamatosan csökken. Tehát az évi csapadék mennyiséget, ha nézzük, az is évről évre folyamatosan csökken. Igaz, hogy az eloszlás az drasztikusan változik, tehát amikor véletlenül jön egy erős eső, akkor hirtelen esik le nagy mennyiségű csapadék, ami ugye szintén nem olyan jó tud hasznosulni. De az évi csapadék mennyiség is csökkenőben van, tehát ez egy folyamatos változás, aminek inkább csak nézői vagyunk, nem igazán tudunk ráhatni.
3: Nézzük meg, hogy mi az, ami zajlik a kertekben. Hát ugye az ősz, az a betakarításnak az időszaka, a krumpli vájásnak a milliót azért láthatjuk a különböző földeken. Milyen az idei krumpli szezon?
2: Hát ugye az ősz az beköszöntött, és olyan gyorsan köszöntött be, minden szinte szárad elfele, érik befele, minden gyorsan kell betakarítani, ez mindenre igaz, így a burgonyát is mostanában szedik, vagy már van, aki fel is szedte, betakarította, hát sajnos a szárazságnak köszönhetően itt se rekordmennyiségről beszélhetünk a mi területünkön, mert hiszen itt nálunk kevés a termés, de bent Ukrajnában továbbra is azzal küzdenek a gazdák, hogy nagyon alacsonyak a felvásárlási árak. Tehát hiába az öntözetlen burgonyák ott is kevesebbet teremtek, de viszont így is túltermelés van, és az árak nem túl magasak. Tehát ha a nagybani piacokra kimegyünk, hágontúra hozott burgonyát tudunk vásárolni viszonylag alacsony áron, tehát ez viszonylagos minden, hogy mi az alacsony. Ugye mindig a termelőnek, aki megtermeli a portékáját, annak mindig alacsonynak tűnik az ára, vásárló meg sokalja, hogy drága, tehát nem egyforma, de vidékünkön is, aki nem tudta öntözni, annak gyenge termés tud mennyiségben betakarítani.
3: Sok esetben látunk olyat, hogy kb. Annyi volt, annyi jött ki belőle, mint amennyit bele lett téve. Ez ilyenkor mennyire langasztja neked, és mi van a háttérben, a szárazság az igazi ok?
2: Hát elsősorban igen, tehát itt ugye ha öntözött területeken azért sokkal jobb arányokat tudnak, öntözetlen területeken ténylegesen amennyit beletettek kilót, az körülbelül annyit, esetleg a dupláját azt azért össze tudják hozni, ha rendben volt a dolog, de az öntözés az sajnos úgy néz ki, hogy minden zöldség, gyümölcs kultúránál lassan elengedhetetlenné fog válni.
3: Másik talán hasonló kedvenc, egyre kedvencebb ilyen jellegű termék az a batát, amelynek a szezonját is most arra datálják.
2: Igen, hát ugye a batáta is egyre népszerűbb nálunk, hasonló, ugye bár egy egész más növénykultúra, de hasonlónak gondolja, édes burgonya, ugye a nevében is benne van, hasonlítják a mi burgonyánkhoz. Annak most van az az időszaka, mostanra a gumók azok megnőttek, most a zöntözést azt már leállítják a gazdák, tehát ugye azt viszont nem tudják úgy, vagy nem lehet hatékonyan úgy termelni abszolút, hogyha nincs öntözve, tehát azt mindenképpen öntözni kell. Az a növény nagyon szereti a meleget, a batáta rendkívül szereti, tehát annak a meleggel nincsen gondja, csak megfelelő csapadék mennyiséget kell neki, biztos, egy vízmennyiséget kell neki biztosítani, ezért ha az megfelelő módon volt öntözve, az alól viszont szép termést fognak betakarítani. Még egy picit várni kell a főszezonra, de nem sokára indul annak is a betakarítása.
3: Egyre hidegebbek a nappalok, vagy az esték igazából a paradicsom, paprika, itt mi zajlik?
2: Hát ugye ennek is a nagy részeit, a szabadföldit betakarították, ugye mi felénk azt vallják, hogy a paradicsom lé is akkor finom, hogyha augusztus 20-áig szedik, abban az időszakban a legédesebb a paradicsom, augusztus közepén, akkor kell elrakni, akkor kell paradicsomlevet készíteni, de azért még teremnek a paradicsomok kint is, még az utolsó terméseket be lehet szedni, de sajnálatos módon nem sokára a szezonnak vége lesz ilyenkor. A gond az ugye az idei évben egy kicsit a tavaszi kártevők, azok később jelentek meg, mert volt egy kis téli fagyunk, tehát télen volt egy kis fagy, és a tavaszi kártevők később jelentek meg, de a nyári időszakban, ahogy az várható volt, dömpingszerűen megjelentek, tehát van most már poloska bőven a paradicsom körül, aztán ugye a tripstek, a káposztán a lisztecske, tehát ezek olyan módon felszaporodtak nyáron, hogy szinte lehetetlen volt ellenük a megfelelő védekezés. Most még akinek van normális termés azon a paradicsomon, érdemes még a növényvédelemre odafigyelni, hogy azért tudjanak ezekbe érni.
3: Ma kapcsoljuk a terveink szerint a Nagy Dobrony kistérséget, megkérdezik, hogyan zajlik az ősz náluk, viszont a paprika az mindenképpen hozzájuk kapcsolódik. Mennyire volt jó szezonja a paprikának?
2: Hát paprikát is, aki termelt, tudott szépet termelni, de itt is nagyon fontos volt az odafigyelés, és ez is gyakorlatilag öntözés nélkül nem fog szép termés mennyiséget mutatni. A másik gond a paprikára nagyon súlyos gond a napégés, és ugye az idei évben, hát ha valamikor, hát ez okozhatott gondot a napégés. Itt nagyon fontos, hogy a paprikát, akik termelik szabadföldön, minél nagyobb lombozatot kialakítani az elején, hogy a paprika belombosodjon, és így a lombozat takarja a terméseket. Ez nagyon fontos az elején a szezonnak. Hát sajnálatos módon itt a mi vidékünkön július végig 27-én végig sepert ez a vihar jégeső, na hát ez sajnos tönkretette ezeket az állományokat, tehát a szabadföldi kultúráknak a nagy részeit, ami környékünkön ez a vihar, ez sajnos tönkretette.
3: Fontos része, hogy a fóliákban is zajlik a munka, egyfajta szezonváltás van az őszi szezon elindítása, hogyan kell ezt elképzelni? Mi van a fóliákban most?
2: Ugye a fóliákban egy kicsit másképp zajlik a szezon, ott gyakorlatilag akár két időszak, vagy akár három és végig mehet egy év alatt, tehát a nagyon korán elültetett kultúra, az hamar kikerül, gondolok itt egy hónapos retekre például, azt még szinte a téli időszakban elvetik, korán kikerül, aztán van egy első fordulónak nevezett, akár uborka, paradicsom, bármi, vagy akár sárgadinnye, vagy szamóca, tehát nagyon széles a spektrum, nagyon sokféle dolgot termesztenek, aztán nyáron vagy pihenő van, mondjuk a fűtött uborkáknál ott úgy van, hogy van a korai időszak, aztán nyár közepén van egy rövid időszak, amikor megpihen a gazda, felszámolja az állományt, és utána veti újra, és ez valamikor, most ezek valamikor mostanára kezdenek el termőre fordulni, tehát a második körben úgymond ültetett uborka, paradicsom, bármi, az most fog termőre fordulni. Ez ugye akár jó is lehet, mert azt láttuk, hogy a gyakorlatilag június közepétől július és augusztus végig a dömping időszakban nyomott áron lehetett csak eladni a zöldségeket, tehát akár az uborka, akár a paradicsom, akár más zöldségek nagyon alacsony árat mutattak, ezért a termelőknek elég nehéz volt túlélni. Hát most reménykedik mindenki abba, hogy szeptember közepén a kint termel dolgoknak a betakarítása befejeződik, és egy kicsit az árak feljebb szöknek, és egy jobb őszi időszakot fognak a gazdák elkönyvelni, mint a nyárit, mert a nyári az igen nehéz, és igen kevés jövedelmet hozott.
3: Mi az, ami kerül ilyenkor még a fóliákban? Mire lehet majd várni a következő hetekben, hónapokban?
2: Hát most, amik már bekerültek gyakorlatilag, mert hát ha, aki már most már nem sok mindent lehet, mert szinte már mindennek be kellett kerülni, el vannak ültetve az uborkák, a paradicsomok, azokon már a termés képződés már van, tehát uborkák már termőre fordultak, paradicsomon már van, zöld paradicsom nem sokára elkezdődik az érése, aztán ugye aki tavaszi szamócát szeretne a fóliába, annak is már most ott van az ideje, már el kellett, hogy ültesse ahhoz, hogy az megfelelően gyökeret verjen, megerősödjön. Tehát ezek is bekerültek. Van, aki télire esetleg karalábét, vagy más zöldség, ilyen zöld növényeket, akár kaprot is termesztenek fóliasátorba, vagy akár zöldhagyma, stb. Tehát van egy csomó ilyen növény, ami még bekerülhet, tehát elég széles, és mivel a gazdák már néha nem is tudják, hogy mi lenne a jó, azért mindenfélével próbálkoznak, tehát sok minden kerül a fólia sátrakba.
3: Elhúzódik ezek szerint a friss zöldségnek a lehetősége a piacokon, ami egyébként jó hír, minden esetben jó hír. Beszéljünk kicsit a gyümölcsökről. A dinnye, ha jól tudom, az gyümölcs, már nagy dilemma, hogy keveredem a dolgot. A dinnye szezon azért a jég után teljesen más tüneteket mutatott. Hogyan látjuk az idei dinnye szezonnak a lezárását? Mostanra már Beregszász vagy vonzás körzetében a balazséri dinnye is bezárta az utca értékesítését, úgyhogy feltétlenül lassan tényleg véget ér a dinnye szezon.
2: Igen, hát azért a gazdák is látják azt, hogy a közepe a szezonnak az nyomott árakat ad, ezért megpróbálják minél szélesebbre húzni a szezont itt akár a görög, akár a sárga dinnyénél. Ez ugye megkezdődik azzal, hogy fólia alagutas, vagy akár a fólia sátorba, tehát takart, előnevelt palántok egész korait ültetnek. Nyilván a korai több befektetéssel jár, de nagyobb jövedelmezőséget hoz, bár itt ugye a fagynak a kockázata az megnőül, és egy kicsit nehezebb, de itt mindig nagyobb jövedelemre lehet szert tenni. Aztán volt a nyári időszak, leesett a dinnye ára, volt olyan, amikor egészen nagyon bezuhant, és nehezebb volt az értékesítés, kicsit több lett a piacon, de alapvetően a dinnyések nem panaszkodnak, hogy annyira rossz lett volna a szezon, tehát egész évben el lehetett azért adni. Nagyon sok függ attól, hogy milyen a gazda, mennyire termelt jó dinnyét, mert akik jól csinálják, volt a dinnyének itt Kárpátalján egy pár évet, most a háború alatt felfutása, nagyon sokan fogtak bele, nagyon sokan foglalkoztak dinnyével, de ez úgymond megrostálódott, és csak azok a gazdák maradtak meg a dinnyénél, akik tényleg jól tudják csinálni, azok tudnak belőle jövedelmet hozni, akik csak így belefogtak hirtelen felindulásból, vagy azért, mert látták, hogy a szomszéd faluba, vagy a szomszédnak jó sikerült a dinnye szezon. Ezek úgy nagyjából lemorzsolódtak, és maradt egy olyan mennyiség, egy kicsit mennyiségben is kevesebb van dinnye Kárpátalján, így annyi van, amit még el lehet adni. Tehát így a dinnyések nem panaszkodnak, nem volt rossz a szezon. Hát sajnos a jégeső ez itt is, ugye most ezt a vidéket itt a Bene, Oroszi, Keresztúr, Karácsfalva, Újhely ezen a vonalon csapott le ugye a jégeső erősen, és sajnos voltak olyan hektáros dinnye táblák, ahol csak a termés maradt ott, a levelek szinte teljesen eltűntek, a jég elverte teljesen a dinnyét, hát ezek a termések nem értek be, így sajnos súlyos károkat szenvedtek a gazdák, de ahol nem volt jégeső, ott el tudták adni a termést, úgyhogy nem volt rossz a dinnye szezon.
3: Ha már gyümölcs, akkor a szilvát is említsük meg, azért vidékünkön nagyon sok szilvalekvárt nehezen tudunk készíteni, de vannak helyek, ilyen foltok, ahol mégiscsak megmaradt a szilva. Hogyan néz ki mondjuk a benei szilva főzés 2026-ban?
2: Most még tart a szilvalekvár főzésnek az időszaka. Hát sajnálatos módon a tavaszi fagy a szilvafák virágainak a nagy részeit azt elvitte. Érdekes módon egy-egy helyen, egy-egy fa, meg egy-egy fajta megmaradt. Ilyen egy-egy fán volt szép termés, amit be tudtak gyűjteni, és lekvárnak ki tudtak főzni, és ezen kívül ugye más járásokból most érdekes módon egy kicsit fentebbi, tehát akár egy Ilosva környékén a szilva nem fagyott ugye tavasszal, valószínűleg azért, mert később virágzott ki, és ezért nem érintette ugye a fajt, tehát beszerezték máshonnan a szilvát, pótolták az elfagyott mennyiséget, és főzik a szilvalekvárt, úgyhogy szilvalekvár lesz, van főzése, és van ennek hagyománya, sőt felfutása van, ahogy látom a faluba.
3: Záró akkordként mindenképpen említsük meg, hogy a fólia sátrakban való gazdálkodás azért nagyon sok megoldást jelent a kárpátaljai kihívásokra, gazdasági szempontból, élethelyzeteknek egyfajta orvoslása szempontjából, és erre van egy nagyon jó lehetőség, az első lépés pályázat, amely még mindenképpen idén is ki lett írva, még lehet rá jelentkezni.
2: Igen, még jövő hét péntekig be lehet adni a pályázatokat, akár a ProAgricultura irodájában, akár felkeresve az alapítvány falugazdászait. Ugye a fólia sátraknak köszönhetően az egész zöldség termesztésnek az időszaka hosszabb lett, sokkal jobb jövedelmet lehet kisebb területen összehozni, ezért egy nagyon jó felfutása van, töretlen a pályázati kedv, még mindig vannak olyanok, akik még nem pályáztak, és most pályáznak először, vannak újra pályázóink is, tehát van érdeklődés a pályázat iránt, akit érdekel a pályázatnak a részletei, azok keressék a falugazdászokat, és nagyon szívesen elmondjuk, hogy hogy működik ez a pályázat, hogy lehet rá jelentkezni, mi kell hozzá, mindenképpen kisgyereket nevelő családoknak a támogatására szolgál ez a pályázat, tehát ők nekik a támogatása a cél elsősorban.
3: Varga István falugazdásznak köszönjük a beszélgetés a lehetőséget.
2: Én is köszönöm szépen.

0: Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A stúdióban itt van velünk Nagy Anna, a Nagyvégányi Kistérség vezetője. Köszöntjük műsorokban, köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
2: Köszöntöm a rádió hallgatóit.
3: Zajlik a kistérségben az élet, és talán kezdjük a hétköznapok legsűrűbbel, ha minden igaz, akkor éppen Gut vonzás körzetében a kistérség munkatársai önkéntesen aszfaltos tevékenységet végezek, te magad, hogyha ha nincs más, akkor itt a megoldás. Kérem, meséljen ennek az akciónak a hátteréről. Az oktatási intézmény munkatársai vannak kint, és próbálják a kátyukat hideg aszfalttal beaszfaltozni éppen ebben a percben is.
2: Igen, hát kátyúból sajnos nincs hiány a kistérségen belül sem, és mivel, hogy nagyobb pénzösszege nincs a kistérségnek, amivel tudná ezeket az utakat feljavítani, sikerült beszereznünk ezt a hideg aszfaltot, ezt a zsákos anyagot, és evel próbáljuk a kátyukat megtömködni, elhárítani azt a hibát, hogy kevesebb kátyú legyen. Mivel, hogy erre ember sincsen, ugye, aki ezt a munkálatokat elvégezze, főleg olyan ember, aki mentességgel rendelkezne, ezért felkértük a tanárokat a Tedd Magad akcióba, hogy segítsenek egy napi munkával ezeket a munkálatokat elvégezni. Jelen pillanatban ők vannak Kinguton, és kátyúznak, aszfaltoznak, igen.
3: Ezek nem az önkormányzathoz tartozó utak. Mi az a háttér dolog, amiről nem látnak a helyiek? Mert azt gondolom, hogy az igény az van, a problémát látja az önkormányzat vezetősége is. Mi kell ahhoz, hogy ez a gúti kérdéskör egyszerre megoldódjon? Vannak szakaszok, amelyek azért jobbak és jobbak, de azért tényleg komoly problémát okozom beutazásban a helyiek számára.
2: Igen, ezek az utak megyei fenntartású utak, a helyi költségvetésből ezekre az utakra sajnos nem lehet pénzt költeni. A megyének többszörű beadvány után is csak mindig az lett a válasz rá, hogy háborús helyzetben vannak fontosabb útszakaszok is, több nagyobb forgalmi útszakaszok, amit szintén meg kell, hogy oldjanak, és pénzhiány miatt sajnos nem tudják. De ugye a háborúnak az 5. évében vagyunk, és ezek az utak szinte járhatatlanok, tehát próbálunk magunk tenni valamit, mivel hogy költségvetési pénzt nem fordíthatunk rá, ha kaptunk adományba ilyen aszfaltot, akkor ezt próbálják, ugye, és ezért a pedagógusok, mert ugye nekik van egyedül mentességük, és őket kértük fel erre az áldozatos munkára, úgyhogy hálás köszönetünk ezeknek a pedagógusoknak, hogy elvállalták, hogy besegítenek, és tényleg segítenek abban, hogy ezek az utak járhatóbbak legyenek.
3: A kistérségben megindult a tanév, rengeteg előkészületi munkátok zajlottak, azért az oktatási rendszerben egy hatalmas kihívás, jelent azt gondolom, hogy meg kell etetni minden diákot, lehetőség van erre, és ezzel itt is éltek az új lehetőség a kistérségen belül. Milyen feladatokat rólt ez az elmúlt hetekben, hónapokban az oktatási intézményekre?
2: Hát az elmúlt hónapokban igencsak nagy feladatot rólt a kistérségre, ennek a megvalósítása, ugyanis ugye ez az ország elnökének és annak feleségének a programja, hogy minden egyes intézményben nullától, tehát első osztálytól 11 osztályig minden gyerek meleg ebédet kapjon, és ahhoz, hogy ez megvalósuljon, minden konyhát fel kellett, hogy újítsunk, minden konyhát kellett, hogy modernizáljunk, tehát az azt jelenti, hogy új tűzhelyeket kellett vásárolni, mosogatógépeket, fagyasztóládát, hűtőt, ugyanis a mi iskoláinkban helyben főznek, nem beszállítsák a készételt, és ezeket a konyhákat fel kellett hozni arra a szintre, hogyha mondjuk példának okáért eddig 30 gyerek evett benne, 30 alsós gyerek étkezett, akkor most 100 gyereknek kell biztosítani az étkeztetését, és bizony ehhez nem voltak meg a megfelelő eszközök. Tehát plusz tűzhelyekre és mindenre lett szükség, mindamellett ugye edényekre, és nagyon sok mindenre, ahhoz, hogy biztosítani tudjuk ezt az étkeztetést. Sikeresen megvalósult mind az 5 iskola konyhájában a felújítás, mindenütt új eszközöket tudtunk nekik vásárolni a helyi költségvetésből, és teljesen készen álltunk szeptember 1-ére az étkeztetésre. Nagyon jó menüt sikerült összeállítani. jó ebédje van a gyerekeknek, tehát egy meleg elsőt, másodikot, desszertet, süteményt és még gyümölcsöt is kapnak hozzá a gyerekek. Ezt úgy tudjuk nekik biztosítani, hogy mi helybe főzünk, tehát nem beszállítsák. Ha beszállító viszi, azt hallottuk más kis térségektől, hogy sajnos jóval kevesebbet tudnak étkeztetésbe biztosítani a gyerekeknek. Így, hogy mi főzünk, így tudjuk ezt továbbra is tartani, hogy első, második desszert, sütemény és még gyümölcs is jár hozzá. Ez egy nagy feladat, tehát van olyan szakácsunk, amelyik annyira izgult, hogy hajnal 3-kor kelt, csak hogy tényleg 11 órára ebéd legyen. Működik, nagyon jól működik, a gyerekek örülnek neki, a szülők is örülnek neki, hiszen ez egy nagy szociális csomag, ez egy nagy támogatás a szülők részére is, hogy ez egy nagyon nagy plusz, hogy a gyerek jól megebédel az iskolába.
3: Mennyire okoz ez technikai, logisztikai kihívást, csengők, órrendek és egyéb szempontból mennyire változtatta meg az oktatás menetét?
2: Első naptól kezdve az órarendeket úgy osztottuk szét, tehát, hogy a negyedik óra után nálunk már 11 óra 20 perckor ebédelnek, és oda tettünk egy nagy szünetet, tehát egy fél óra alatt mindenki megétkezik, és még van egy nagy érdekesség plusz nálunk, hogy nem maradhat étel maradék, nem mehet vissza a konyhára étel maradék. Tehát azt úgy oldjuk meg, hogy nem porciókra adjuk ki, hanem ha egy asztalnál például a kokáér 6 gyerekül, akkor azt a 3 liter levest megkapják, tehát azt a porciót, amíg gyerek nem kéri, megeheti a másik, és ha az asztal nem bírta megenni, akkor továbbadja a tálat, és addig adják körbe, míg mindenki jó nem lakik, és így nem kerül a moslékba, tehát nem kerül kiöntésre az étel, mert ha kiporciózzuk a tányérra, és ha beleütött csak egy kanál a levet, már abból nem fog többet senki enni, és kidobásra kerül. Tehát az a cél, hogy ételt ki ne dobjunk, tehát így van olyan gyerek, amíg 3-szor is eszik.
3: No, hát akkor ez egy igazán jó program, lehet, hogy majd alkalmazik lesz a többi kistérség intézményeiben is. Hihetetlen, az elébb beszéltünk a nyári felmelegedésről, meg az őszről, viszont mindjárt november 1-ét élünk a halottak napja közeletével. Azt gondolom, hogy a ravatolozó kérdése is aktuálisá válik, hogyan állunk a kistérségben a ravatolozóknak a fejlesztése, építése, befejezése.
2: Igen, a kistérség megalakulásával még 2020-ban hoztunk egy olyan döntést, hogy minden településen egy ravatolozót meg fogunk építeni. Még akkor békeidőben ugye el is kezdtük a legelső Dédakösségben, és aztán jött a háború, és jött vele minden nyugje, ami azt jelentette, hogy többször kellett vállalkozót cserélni, és mégsem tudtuk befejezni, mert kétszer is elvittek csapatot a temetőkertből, akik építették, és mai napra is már csak egy utolsó simítások vannak, de még be kell, hogy fejezzük ezt is. Ugyanezt a ravatalozót szerettük volna ilyen mintapéldányra megépíteni Nagybégányban is. Kétszer hirdettük meg a pályázatot, sajnos nem jelentkezett senki. Ezért úgy döntöttünk, hogy egy kisebb formátumot fogunk megvalósítani. Így most egy ilyen 6x12 méteres kovácsolt vasból készült, nyitott, de fedett ilyen filagória külsejű létesítményeket tettünk a temetőkertekbe, lócákkal, ahol végtisztességet tudnak tenni, és egy temetést le tudnak bonyolítani. Ilyen lett felállítva Nagybégányba, Kisbégányba, Guton mind a két temetőben, Macsolán, és akkor így talán most már a kistérségnek minden települését lefedjük. Ezeknek az utolsó simításai vannak, és minden szentekre bízunk, hogy minden temetőkertben lesz méltó helye annak, hogy végtisztességet tudjanak tenni az összegyűltek.
3: Jó látni, amikor különböző forrás hiányos időszakban az önkormányzatok megmozdulnak és megpróbálnak uniós területen is egyfajta forrás behozni. Román-ukrán projektben van vállalt szerepet a Nagybégányi Kistérség. Digitalizáció a témakör. Mit kell erről tudni?
2: Igen, a Nagybégányi Kistérség már évek óta építi ezeket a kapcsolatokat, úgy külföldi kapcsolatokat, mindig is szerettünk volna egy ilyen uniós pályázaton részt venni, hiszen tudjuk, hogy a helyi költségvetésből nagy dolgokra nem futja, tehát nagy fejlesztésekre. Ezt lássuk a szomszédos országokba is, hogy mindenfajta nagyobb fejlesztés az pályázatokból van, és uniós pályázatokból van. Ezek az uniós pályázatok azért tudni kell, hogy ezt angol nyelven kell megírni, több száz oldalon szakemberek, én magam is számtalan ilyen pályázatíró tanfolyamon, menedzser képzésen vettem részt, de ez olyan, mintha a papíron akarnánk megtanulni úszni, tehát ez csak akkor lehet valójában megtanulni, ha valamikor az ember már részt vesz benne, és akkor gyakorlatiasan végig is viszi. Volt egy ilyen pályázati lehetőség, és mi mindenképpen élni akartunk vele. Kerestünk hozzá partnert, a Szatmárnémeti megyei önkormányzat segített nekünk. Ebben keresett is hozzá egy partnert, Kálmán község, ők az egyik partnerünk, és a másik pedig Ungváról az Európai Központú Európai Kezdeményezések Központja nevű civil szervezet, ők a másik partnerünk. Ők voltak azok, akinek a vezetője, ugye Natasha Nossa, ő egy nagyon tapasztalt pályázó, és az ő segítségével tudtuk ezt a pályázatot is megírni. Ami a lényeg, hogy mi vagyunk a pályázatban a fő partner, és bizony főpartnernek lenni egy pályázatban az nagyon nagy felelősség, ami azt jelenti, hogy nekünk kell ugye irányítani még a másik két partnert is, hozzánk érkezik be minden, és hozzánk tőlünk is távozik el minden, tehát mindenfajta elszámolás. Ez a pályázat, ez román-ukrán Interreg Next elnevezésű pályázat, ami közel ilyen 400 ezer euró támogatás összeget jelent. Ez a három partner között egyenlően oszlik meg, és 18 hónapot kaptunk a pályázat megvalósításához. A pályázatnak a címe Stemmen Hunten, tehát a kultúránk és örökségeink felkutatása a településen, és ezt szeretnénk digitalizálni, oly módon, hogy az iskolás gyerekeket szeretnénk bevonni a kistérségünkből ebbe a programba. Gyerekek fognak járni településenként felkutatni még a meglévő kultúránkat, hagyományainkat, minden, ami fellelhető, mindezt digitalizálni és összegyűjteni. Bízunk benne, hogy a pályázat végére azért egy jelentős anyagot tudunk összegyűjteni, ami a jövő nemzedékének azért bízunk benne, hogy értéket is teremt.
3: Hogyan valósul majd meg a diákok bevonásával? Mi az a kincs, amiket keresünk? Mi az, ami, mik azok a területek, amiken igazából valóban meg akarnák tartani mindazt, ami ma még jelen van a községeken belül?
2: Ahogy mondtam, ugye a gyerekeket szeretnénk bevonni a kistérségünk minden egyes iskolájából, és akkor településenként. Ebben a pályázatban benne van, hogy eszközök beszerzése is, és van egy kis busz, amivel a gyerekek fognak ugye utazni településről településre. Ez egy olyan busz, amiben az eszközeiket is be tudják rakni, ugye kamerákat, felvevő eszközöket, és akkor ez nekik is talán egy kicsit érdekes lesz, hogy betekintenek ebbe a világba is, hogy ez hogy működik. Ugyanúgy lesz egy STEM laboratórium, tehát egy olyan modern osztályteremnek mondhatnám inkább így, fog kiépülni, amelyben a gyerekek mindezeket fel tudják majd dolgozni, ezeket az anyagokat. Természetesen itt mindenre gondolunk, tehát hogyha az legyen az egy népszokás, egy tengeri hántás, egy lekvárfőzés, egy szüreti mulatság, vagy egy farsangi mulatság, tehát mindenre nyitottak vagyunk, ami még a településen él és hagyományként régi.
3: Az osztály perec, gondolom,
2: így van, az osztály perec, a búbos kemence az mindenképpen, vagy pedig a kisbégányi lekvárfőzés, ugyanúgy cizerések, de számtalan ilyen példát tudnánk mondani, mert még hál' Istennek nagyon sok népszokás és néphagyomány él a településeken, de ugyanúgy az infrastruktúrális hagyományainkat is szeretnénk, örökségünket még megőrizni, még ugyanúgy digitalizálni, tehát ugyanúgy a templomainkat, tehát még a benne lévő, akár azokat a régi freskókat, vagy bármit, ami még fellelhető, régi kegytárgyakat, tehát mindent szeretnénk digitalizálni. Az érdeklődésünk az teljesen széles körű, mindenre nyitottak vagyunk. Aztán majd meglássuk, mi fog ebből összegyűlni. Bízunk benne, hogy egy nagyon érdekes anyag fog összegyűlni, és hasznos lesz mindenféleképpen.
3: Igen, itt ma megtehetünk azt ebben a területen 50 év múlt, 20 év múlva, vagy 5 év múlva lehet biztosan megtenni ugyanúgy, mert ezek az emberek sajnos sok esetben megöregednek és lassan elmennek, úgyhogy tényleg ez ma kell összegyűjteni, ezek az értékek itt megmaradjanak. Vannak-e fejlesztések, egyéb projektek még a kistérségen belül, hogyha arra gondolunk, hogy Nagy Bégány?
2: Hát ugye ötletbörzéből hiány nincsen, tervek mindig vannak, aztán mi sikerül belőle megvalósítani. Jelen pillanatban, ami nagyon aktuális, ugye az a megújuló energia, napelemrendszer, vagy pedig ezek a hőszivattyúk, tehát tegnap volt tanácsülésünk, és a képviselőtestülettel pont erről beszéltünk, hogy talán ez irányba kell most már elmozdulnunk, és mivel újabb nehéz telet ígérnek számunkra, és próbálunk felkészülni, de ezek az áramfejlesztők és a többi bármennyire is próbálunk felkészülni, nem lehet egy teljes villany kikapcsolásra felkészülni. Talán abba lássuk a megoldást, hogy ebbe kellene beruházni, hogy napelemrendszereket iskolákra, óvodákra, olyan közintézményekre, amely a közszolgálja, hogy mindenféleképpen tudjanak tovább működni, hogy ne kell legyen leállniuk.
3: Határátkelő helyeknek a fejlesztése ebben a kistérségben egy folyamatos kérdéskör, igen érintett. Hogyan állnak? Van-e előmozdulás? Milyen folyamatok vannak?
2: Igen, a Nagybégányi kistérségben van ugye a meglévő határátkelő, az Asztéberek-Surány nemzetközi határátkelő, amihez ugye már mindjárt 20 éve próbálunk egy elkerülő utat építeni, ami ugye a várost is körbevenni, és összekötni a határral ez az elkerülő út. Bizonyos akadályokban mindig beleütköznek, ez általában a földkivásárlás, hogy az emberektől nincs kitől, főleg most már kivásárolni, mert nincsenek itthol, vagy elhalálozott az örökösödés, nincsenek a papírok rendben, tehát, és akkor ez így húzódik ez a történet, és mégsem tud megépülni ez az elkerülő út. Ugyanez van még egy a kis térségünkben, egy új határátkelőt, amit szeretnének, ugye a Déda-Berek-Dalóc határátkelő, mi ebben nagyon érdekeltek vagyunk, hisz egy óriási lehetőség lenne a kis térségnek, mert nagyot tudna vele fejlődni a mellette lévő infrastruktúra, de szintén ugyanez a helyzet, hogy a földkivásárlások, a földtulajdon ki fogja megvenni, ki fogja mennyiért, hogyan, tehát ebben is épp a múlt héten volt egy egyeztetés a megyével, hát bízunk benne, bizakodunk, hogy tovább lépnek ebbe a történetbe.
3: Ez fizikailag hol kapna a helyet? Hogy kell elképzelnünk ezt a virtuális
2: ezt a Déda-Berek-Daróc határátkelő, ugye az M3-as autópályával kötni össze a magyar oldalon, és mi hozzánk pedig az M24-es úttal, ami úgy kell elképzelni, hogy Nagybégány és a Dédai hegy közötti lévő, tehát hogyha vasúttal szembenézünk, ott a két hegy között húzódna ez a határátkelő, és az elkerülő út is ezen a sávon menne végig, tehát át a vasúton, a Nagybégányi vasúton, neki a Kisbégányi régen holhoznak az épülete mellett, és valahol a Dino Parknál, Jánosinál jön neki. De ez rengeteg földterület, ami azt jelenti, hogy több mint 250 gazdát érint. És 250 gazdát, amiknek a felese nincsen itthon, és a tulajdonjogok nincsenek rendbetével, sajnos elég nehezen halad ez a történet.
3: Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, és beszélgethetünk ezekről a témákról.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Nagy Anna, a Nagybégányi kistérség vezetőnek köszönjük, hogy itt
2: voltunk. Köszönöm.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió kárpátaljai magazinműsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kormány azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy a gyerekek bántalmazása szisztematikus és folyamatos volt a rendszerben, amely a strukturális problémák miatt a mélypontra jutott. A krízisprogramból 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, 3,4 milliárdot pedig fejlesztésekre fordítanak még idén. Ennek keretében új férőhelyeket hoznak létre, megerősítik a speciális gyermekotthonok védelmét, valamint krízisellátást indítanak a leginkább veszélyeztetett gyerekek számára. A kormány az előttünk álló héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Magyar Péter a magyar állam nevében bocsánatot kért a rendszer által meg nem védett gyermekektől és a problémákat jelző szakemberektől. Az Európai Unió bővítésével kapcsolatos menetrendről egyeztetett a magyar külügyminiszter az Európai Bizottság bővítésért felelős tagjával Budapesten. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, a Nyugat-Balkán országai túl régóta várnak az uniós tagságra. Montenegró és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért az Európai Uniónak is tovább kell vinnie a csatlakozási folyamatukat. Budapesti központtal megkezdte működését a Kabum Technologies, amely több mint 30 nemzetközi védelmi technológiai vállalat megoldásait fogja össze. A tervek szerint amerikai, európai és izraeli technológiákat kötnek össze magyar mérnöki és gyártási kapacitásokkal a biztonsági piacon. A cég kormányzati és rendvédelmi szervezeteknek kínál megoldásokat a drónelhárítástól a kiberbiztonságon át a kritikus infrastruktúrák védelméig. Az induló vállalkozás 5 éves távlatban 70 milliárd forintos árbevételt és mintegy 800 új munkahely létrehozását célozza Magyarországon. Ismét Sári Zsoltot választotta elnökének az Európai Szabadtéri Múzeumok Szövetsége a romániai konferenciáján. A 32. jubileumi találkozón 22 ország szakemberei vitatták meg a múzeumok jövőjét, fenntarthatóságát és a változásokhoz való alkalmazkodását. Sári Zsolt bejegyzésében megtisztelőnek nevezte, hogy a szervezet 60. évfordulóján egyhangú szavazással újra őt választották a tisztségbe. A rendezvényen a Szentendrei Skanzen több képviselője is részt vett, akik előadásokat tartottak a kulturális örökség megőrzéséről és a jó gyakorlatokról. Gyűjtés indul a gömöri református templomok megsegítésére Szlovákiában, miután augusztus végén orkán erejű légzuhatak pusztított Gömör déli részén, ami miatt rendkívüli helyzetet hirdettek a rimaszombati járásban és Tornalján. A vihar számos gömöri református templomban jelentős károkat okozott, különösen Nemesradnóton, ahol a templom toronysisakját is letépte a szél. A helyreállítás várhatóan hatalmas anyagi terhet jelent a kislétszámú, nehéz helyzetben lévő gyülekezetek számára, mivel több épület műemléki értéket képvisel, emiatt a Szlovákiai Református Keresztény Egyház közegyházi gyűjtést indít az érintett templomok megsegítésére. Nagy Ákos Róbert esperes bízik benne, hogy a Kárpát-medence különböző pontjairól érkező adományok és a testvéri összefogás segítenek megmenteni a kulturális örökséget. Szeptember 25-én Kutatók délelőttje címmel rendeznek kísérő programot az általános és középiskolás diákok számára a Miskolci Egyetemen. Az eseményen az intézmény 7 kara, összesen 41 interaktív és játékos programmal, valamint kreatív feladatokkal várja a fiatalokat. A látogatók megismerkedhetnek a többi között az Anexmin robottal, amely egy önállóan működő víz alatti gömb alakú robotrendszer, amelyet elárasztott bezárt bányák és barlangok biztonságos feltérképezésére fejlesztettek ki, de megismerhetik a Bükki Nemzeti Park értékeit és a vegán bőr készítését is. A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyre szeptember 18-áig van lehetőség az egyetem online felületén.
0: Az időjárásról.
1: Eleinte változóan felhős lesz az ég, aztán északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Elsőként a Dunántúlon, illetve északkeleten lehet időszakosan kisebb eső, zápor, de fokozatosan növekszik a csapadékhajlam. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 17 fok között lesznek.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Haszti fiú esete.
2: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Szerb Antal 7. Oliver című művéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Benedek Miklós.
6: Két nap múlva Sandoval Velencébe érkezett. Már nyár volt. Velencében kevesen jártak napközben. Inkább csak a benszülöttek. Az idegenek kint laktak a Lidón. Sandoval is itt szállt meg. Ha a király Velencében van, a Lidón kell laknia az Excelsiorban, gondolta Sandoval. De egy napi lecskelődés után kitapasztalta, hogy a király mégsem lakik az Excelsiorban. Ezután az első napokban nem is igen kereste a királyt. Teljesen betöltötte az az öröm, hogy megint Velencében lehet. Csavargott a szűk utcákon, a sötétzöld lagúnák mentén, a homályosott passaggiók alatt, végigvitette magát a Canale Grande-n, amelynek minden palotája külön-külön mondott valamit festő szívének. Felkereste a híres képeket a Fráriban és az Akadémiában, kirándult Padovába, hogy látogatást tegyen Giottónál. Este kissé unatkozva hallgatta a zenét a Szent Mártéren, jeges feketéjét iszogatva. Ismerősökkel találkozott a Lidón, fürdött, és jól érezte magát. Azután mégis felébredt benne a lelkiismeret, és megpróbált valami rendszert kidolgozni célja megvalósítására. Claudia hercegnőnek tökéletesen igaza van abban, hogy Velence kicsi, és az embereknek itt előbb-utóbb egy

0: másra kell bukkanniuk. Végtére hol legyen itt az ember, hanem a Lidor vagy a Szent Már téren. Sandoval rendszeresen átkutatta ezeket a helyeket. Végig fülötte a Lidó valamennyi pontját, és árgus szemekkel nézett körül a Szent Már tér árkádjai alatt nyüzsgő sokaságban, olyankor, amikor egész Európa itt találkozik. De a királynak nyoma sem volt. Miután még egy hét telt el hasztal a bámészkodásban, Sandoval arra megállapításra jutott, hogy a király nem is lehet Velencében, mert ennyi idő alatt már rá kellett volna találnia. Ha csak ugyan itt is volt valamikor, most már biztosan tovább ment. A kutatást ki kellene terjeszteni Itália egyéb városaira is, ami igen élvezetes lenne, bár kevés reménnyel kecsegtetne. Mindegy, meg kell próbálni. Hát, ha beleegyezik a hercegnő. Leült egy kis kávéház teraszára, Goldoni szobrával szemben egy pici téren. Nem volt nagyobb, mint egy polgári ebédlő. Levelet írt Fifalda bárónőnek, a hercegnő titkárának, pénzt és felhatalmazást kért egy szélesebb körű nyomozás lebonyolítására. Teljesen elmerült a levélírásban, és alaposan összerezzent, amikor egy súlyos kéz nehezedett a vállára. Felnézett, és úgy meglepődött, hogy fel kellett ugrani a helyéről. Mavira Stendhal őrnagy állt előtte. És ha az őrnagy itt van, a király sem lehet messze. Az őrnagy ugyanis nyomon követte a királyt az önkéntes számüzetésbe, egyedül, Altúriából. A király határozott kívánsága volt, hogy külföldi utazásában lemond minden udvartartásáról és kíséretéről. Csak volt szánsegédje jöhet vele, ő sem hivatalos minőségben, hanem mint barátja és utitársa. Az őrnagy erősen megváltozott, amióta Sandoval utoljára látta. Még mindig az a magas és parancsoló megjelenésű férfi volt, mint azelőtt. De a katonai egyenruha nélkül éppen ez a katonai jelleg igen furcsán hatott. Olyan volt, mint egy fogalom. Az őrnagy úgy látszik leplezni akarta katonatiszti mi voltát, túlzóan nyárias, lezser, cigányos és ellenállhatatlanul komikus. Olyan volt, mint egy király tigris, amely macskává szelidült. Sandoval, magát a jó Isten hozta ide, mondta az őrnagy, miután erőteljesen kezet rázott. Egyébként hogy van, drága öregem? Mit csinál? Festeget? Festeget? Ez a pajtásias hang, amely egyáltalán nem illik hozzá, úgy látszik ruházatának kiegészítő része, állapította meg Sandoval. És kíváncsisága a végtelenségig kiéleződött. Mi vihette rá Mavira Stendhalt, az altúriai szabadság és unokáját, hogy ennyire kivetkőzzék magából? Én kérem, vakációzom, mondta. Most nem festek, csak úgy nézegetem a világot. Azt is kell néha. De hát ön, őrnagy úr, mindenki úgy tudja, hogy Közép-Afrikában van ő felségével. Mondta az őrnagy, és riadtan körülnézett. Én? Illetve én itt vagyok Velencében. Üzleti ügybe, Sandoval. Üzleti ügyek. Tudja, nekem is vannak üzleti ügyei, amióta nem vagyok őfensége szánysegédje. De nagyon örülök, hogy magát itt találom. Tudnélik, képzeljem, milyen különös véletlen. Reggel óta azzal a megbízással szaladgálok, hogy egy festőt találjak. Eddig hiába kerestem, és most éppen magába ütközöm. Micsoda szerencse? Festőt? Festőt eleget találhatott volna Velencében. A templomok csak úgy hemzsegnek tőlük. Bármelyik hotelportás tucatjával hozhatott volna önnek. Igen, erre én is gondoltam. De nem mindegy, hogy kicsoda az illető. Aha, szóval tehetséges festőt keresett, mondta Sandoval felragyogva. Nem egészen. Inkább egy megbízható festőt. Megbízhatót? Milyen szempontból? Olyan, aki diszkrét, és akivel lehet beszélni. Őrnagy úr úgy látszik, még emlékszik a larai szép napokból, hogy én diszkrét vagyok, és hogy velem lehet beszélni. Hogyne, éppen azért. Tudnélik, arról van szó, hogy magának egy Tizián képet kellene festenie. Tizián képet? Ezt nem értem. Én csak Sandoval képeket szoktam festeni. Képtelen lesznek azzal beérni. Az se rossz márka. Nézze, hogy is mondjam, Úgy tudom, hogy maguk festők, tanulmányképpen néha lemásolják nagymesterek műveit.
1: Igen, én is megtettem fiatalkoromban.
0: Szóval egy kópiára van szükség.
1: Nem, azt akárki meg tudná csinálni, ahhoz nem lenne szükségem magára.
0: Azt szeretném, ha egy olyan képet festene, amelyről kevésbé hozzáértő ember esetleg azt hihetné, hogy igazi Tizián.
1: Aha, már értem.
0: Azt meg lehet csinálni. Hogy elhiszik-e, az nem rajta múlik, hanem az illető hozzáértésén.
1: Épeszű ember persze nem hiheti el.
0: De ki épeszű?
1: Milyen célra készül ez a kép?
0: Látja, ez az, amit egyelőre nem mondhatok meg.
1: De fontos ez a kép megfestése szempontjából?
0: Nem, ugye? Nézze, itt nem művészetről van szó, hanem komoly üzletről.
1: Mennyiért lenne hajlandó megfesteni a képet?
0: Magának, őrnagy úr, 500 liráért megcsinálom.
1: Jó. Az árajánlatot majd előterjesztem megfelelő helyen.
0: És mikor látna hozzá?
1: Akár holnap.
0: De a szállodai szobám nem alkalmas arra, hogy ott fessek.
1: Arról is gondoskodni fogok.
0: Kérem, kedves Sandoval, adja meg a címét.
1: Holnap reggel felkeresem, és elviszem oda, ahol minden zavarás nélkül megfestheti a remek művét.
0: Nagyon boldog vagyok. A viszontlátásra.
1: Másnap az őrnagy csak ugyan felkereste Sandovalt.
0: Jó reggelt, őrnagy úr, üdvözölte a festő.
1: Mavira Stendhal azonnal elkomorodott.
0: Kedves Sandoval, a dolog diszkrét része mindjárt itt kezdődik. Tudnia kell, és egy pillanatra sem szabad elfelejtenie, hogy Velencében nem vagyok őrnagy. Teljesen rangrejtve élek itten, és azok az emberek, akikkel a mai nap folyamán esetleg összekerül, nem is sejtik, hogy ki vagyok, és micsoda szerepet töltöttem be Altúriában. A számokra egyszerűen Meyer úr vagyok, és úgy tudják, hogy Poroszországból jöttem. Azért vagyok kissé merev és katonás. Bár amint ruhámon is láthatja, minden tőlem telhetőt elkövetek, hogy ne legyek merev és katonás. De hiába, annyi évi szolgálatot nem tud az ember megsemmisíteni magában. Az őr nagy szemlátomást megkönnyebbült ezután a vallomás után. Ettől kezdve nem volt olyan zavart, mint az előző napon.
1: Engedje meg, kedves Sandoval, mondta, hogy önnel, mint régi ismerősömmel szemben épp olyan lehessek, mintha még otthon volnék.
0: Hadd engedjem át magam rövid időre a derék, becsületes, fesztelen merevségnek. Így a magával töltött idő vakáció lesz számomra. Időnként ki kell pihennem magam, másképp nem tudnám elviselni a polgári kényelmet és közvetlenséget.
1: Az őrnagy meglehetős biztonsággal mozgott Velence áttekinthetetlen utca labirintusában, ahol Sandoval hamar elvesztette a tájékozódást. Szűk kis utcák kanyarodtak szűk kis utcák mellé. Itt-ott felcsillant a házak közt a Canale Grande, fehér hidacskákon keltek át az utca egyik oldaláról a másikra és vissza. Az utca közepén víz folyt, sötéten, mintha még a nagy századokból itt felejtett hullákat ömpölygetné. Sandoval úgy képzelte, hogy a Frári mögötti városrészben járhatnak, de nem mert volna megesküdni rá. Az őrnagy egy nagyon öreg ház előtt állt meg. Velencében minden ház nagyon öreg. Olyan öreg, hogy az ember legfeljebb évszázadokban szokta a korát hozzábetőlegesen megközelíteni. De ez a ház nem csak öreg volt, hanem elhanyagolt is. Sandovalra azt a benyomást tette, hogy a ház lakóinak néhány évszázadra visszamenőleg sosem volt annyi pénzük, amennyit egy őszi nagy takarítás igénybe vesz.
0: Ez a Palazzo Pietra Santa, mondta az őrnagy. Persze olyan Palazzo Pietra Santa, mint amilyen Meyer vagyok én.
1: De nem magyarázta meg rejtélyes szavait.
0: Beléptek az Al Palazzo-ba. Egy szűk, de oszlopokkal körülvet udvaron mentek keresztül, majd egy valamikor szép lépcsőházban felmentek a ház második emeletére. Itt egy velencei viszonylatban eléggé világosnak mondható terembe jutottak. Ablakát nem borította árnyékba semmiféle szemben lévő ház.
1: Itt nyugodtan dolgozhat, mondta az őrnagy. Mindjárt itt lesz egy kollégám, aki átadja önnek a szükséges holmikat. Kérem, ne felejtse el, amit önmagamról mondtam.
0: Ja, igaz. Maga sem olyan előkelő festő most, mint amilyen a valóságban. Maga egy szegény, nyomorgó ismerősöm, úgy szedtem fel tegnap, és maga nagyon boldog, hogy munkához jutott. Idővel majd mindent megmagyarázok. Na, de itt is van Honoré.
1: A terembe egy fiatal ember lépett be. Fekete nadrágban és kötött szvetterben, szájában cigaretta. Értelmes, jókedvű és teljesen megbízhatatlan arckifejezése volt.
2: Franciául beszélt. Természetesnek találta, hogy minden festő tud franciául, mint ahogy a békeidőben általában tudott is mindegyik, mert Párizsban tanulta a mesterséget.
1: Tegezte Sandovalt a párizsi egyszerűbb nép szokása szerint.
2: Na, itt vagy, olyan mázoló,
1: mondta, és mosolyogva kezet rázott. Aztán gyanakodva végignézett Sandoválon, és összeráncolt a homlokát.
2: Te öregem,
1: fordult az őrnagy felé.
2: Micsoda elegáns pofát hoztál te ide? Tud ezt festeni?
1: Hogyne. Nagyon kitűnő festő. Münchenben is kiállított, és azt mondta, meg is vették három képét.
2: Hogy ilyen elegáns?
1: Izé, mitől vagy ilyen elegáns, Sandoval?
0: Örököltem, mondta Sandoval szemérmesen. Két öltönyt és egy koffert.
2: Ja, az más, mondta Honoré. Azt hiszem, a Meyer már elmagyarázta neked, hogy miről van szó. Bár az ő magyarázatai. Szóval nekünk egy Tizián kép kell. Nem muszáj, hogy igazán egészen olyan szép legyen, mintha Tizián festette volna, de azért rendes, becsületes munka legyen, fiacskám. A gazdánk nagyon ért a képekhez, és a fejedhez vágja, ha valami bacakot mázolsz össze. És semmi olyan modern dolog ne legyen benne. Semmi atmoszféra, meg kontúr, meg térkitöltés, meg nem tudom micsoda. Na, de te ezt jobban tudod. Olyan kép legyen, hogy egy muki, mondjuk egy amerikai muki elhihesse róla, hogy valami régi nagy állat festette.
1: És van valami kikötésetek arra vonatkozóan, hogy mit ábrázoljon a kép?
2: Hogyne, majd elfelejtettem. Egy nőt, aki valami tálat tart. Mert tudod, Tiziánnak van valami híres képe, egy nő egy tállal. Egy tál salátával.
1: Gyümölcsös tállal, mondta az őrnagy.
2: Igazad van, öregem. Na és ezt a képet mindenki ismeri, és az emberek azt hiszik, hogy Tizián mindig tálas nőket festett. Te is biztosan ismered a tálas nőt?
1: Hogyne.
2: De azért ne legyen ugyanolyan. Tartsa a tálat a másik oldalon.
1: Jó, azt meg lehet csinálni. És a guba?
2: Ja, jó, hogy szólsz. A gazdám azt mondja, hogy 500 lira rengeteg pénz egy tálas nőért. 200 untig elég lesz. 200?
1: Kiáltotta Sandoval műfelháborodással.
2: Hogy képzeled? Egy ilyen név, mint az enyém?
1: Hogy is hívnak?
2: Sandoval?
1: Sose hallottam.
2: Különben sem a te neveden lesz a kép, hanem csak a Tiziánén. De az enyém a munka.
1: Na jó. Hogy lásd, milyen finom emberekkel van dolgod, kapsz 300 lirát. Rendben van?
2: Dehogy van rendben.
1: De azért megcsinálom az én drága Meyer barátom kedvéért. Meg, mert úgyis vakáción vagyok, nincs más dolgom. És mi van az előleggel?
2: Hű, de igényes embert hoztál ide, Meyer. Mindjárt mondtam, hogy túlságosan jó ruhája van.
3: Kedves mester, a mi szakmánkban nincs előleg. Mi idegen forgalomban dolgozunk.
2: Kiforgatjuk a velencében forgó idegeneket.
3: Mi az? Hát ez a Meyer, amilyen finom ember. Képes, és nem mondta el neked, hogy mire kell a kép?
1: Nem, egy árva szót sem szólt róla.
0: Honoré elkomorult. Te Meyer, kezdlek nem érteni.
1: Félre vont az őrnagyot, és suttogva magyarázott neki valamit.
2: Ugyan kérlek,
1: mondta az őrnagy nagyon harsány, civilnek szánt nevetéssel.
2: Hát Sandovalért a tűzbe teszem a kezemet. Feltétlenül megbízhatunk benne. Csak azért nem mondtam el neki, hogy miről van szó, mert jobb szeretem, ha ti mondjátok el.
3: Hát tudod mit? A legjobb lesz, ha a gazdák megnézi magának és beszél vele. Én magam nem vállalhatom a felelősséget, de te sem.
2: A patron mindjárt itt lesz. Gyere le hozzá, Sandoval.
1: Csak vigyázz, amikor vele beszélsz. A patron, tudod, nem olyan szemét ember, mint te vagy én, vagy ez a Meyer.
2: Nagyon finom úri ember, igazi úr. Gróf úrnak kell szólítani. Saint-Germain grófnak.
1: Saint-Germain grófot az egyik első emeleti szobában találták. Egy nagy karosszékben ült és újságot olvasott. Amint Sandovalt meglátta, felkelt, eléje jött néhány lépést, aztán szertartásosan megállt és bevárta. Hatalmas termetű kisé kövér, nagy arcú férfi volt, inkább csúnya, de rendkívül kifejezésteljes, simára borotvált arccal. Sandovalnak egy bíborost juttatott az eszébe, a bíborost, ahogy a Comédie Française színpadán megjátszák. Amint beszélni kezdett, még inkább megerősödött ez a benyomása, mert a gróf olyan tiszta és ünnepélyes franciasággal beszélt, mint a nagy színház művészei. Sandoval első pillanattól fogva úgy érezte, hogy jelentékeny emberrel áll szemben.
2: Gróf úr, itt a festő, mondta Honoré. Tessék talán beszélni vele. Tudnélik ez a Meyer nem mondta el neki, hogy miről van szó. Legjobb lesz, ha a gróf úr maga magyarázza meg.
1: Saint-Germain helyjel kínálta meg Sandovalt. Az őrnagy és Honoré visszavonultak. A gróf egy ideig udvarjasan elbeszélgetett Velencéről, érdeklődve hallgatta meg Sandoval képzőművészeti elveit, és csak lassan tért a tárgyra. Magában úgy látszik, előbb elvégezte számításait, és csak amikor már meggyőződött Sandoval megbízhatóságáról, akkor kezdett beszélni. Sandoval is tisztában volt vele, hogy most megmérték, és kellő módon könnyűnek találták.
4: Kedves fiatal barátom, mondta Saint-Germain, ön rendkívül rokonszenves és derék embernek látszik. Csalhatatlan ösztönöm azt súgja, hogy önnel szemben nincs mitől tartanunk, és nyugodtan beavathatjuk terveinkbe. Mi egy nagy vállalkozásba fogtunk bele, amelyben igen fontos dolgok forognak kockán. Voltaképpen hazafias kötelességet teljesítünk.
5: Hazafias kötelességet minden igazi művészlélek közös hazájával, Olaszországgal. Vagy ha úgy tetszik, a mi vén Európánkkal szemben.
1: Sandoval feszülten várta, mi jöhet ezután a magasztos bevezetés után.
4: Mint festő bizonyára tud arról a veszedelemről, amely vén, de tisztességben megőzült földrészünket fenyegeti. Bizonyára tud róla, és bizonyára őszinte aggodalmakat okozott már önnek ez a veszedelem. Az amerikai veszedelemre célzok. Ez a veszedelem igen sok irányú. Én most csak arra a vonatkozásra gondolok, amely bennünket, művész lelkeket egészen személyesen érint. Egy-két évtizede ugyanis az amerikaiak, a művelődésnek ezek az új gazdagjai nem érik már be azzal, hogy mérhetetlen pénzt harácsolnak össze, hanem ezen a pénzen magukhoz akarják kaparintani a művészet örökértékeit is. Amint ön is tudja, egy-két évtizede felbukkant Európában egy új és mindennél veszedelmesebb embertípus, a képgyűjtő amerikai. Vizsla szemmel járja a kontinensünk legszebb országait, és ahol eladó, régi képet talál, lecsap rá, megveszi, és nagy hajóján hazaviszi távoli országába, hogy ott ebédlőit és egyéb gusztustalan helyiségeit díszítse vele. Az ilyen képek a mi számunkra, Európa számára örök időkre elvesztek. Nem egy Velázquez és Murillo vándorolt így ki, amit egyébként nem bánok. De ami sokkal fájdalmasabb, nagyszerű olasz és német alföldi primitívek is. És most már a szentek szentjére, Tizianra is rá akarják tenni a kezüket. A sors összevezérelt egy ilyen kalózzal, egy bizonyos Eisenstein nevű vikinggel, aki miután gallér kereskedéssel vagy más tisztességtelen eszközökkel meggazdagodott, most itt Velencében ólálkodik azzal a szándékkal, hogy egy Tiziant vásárolja magának. Nos, a mi hivatásunk az, hogy Tiziant megmentsük az amerikaiak piszkos karmaitól. Bennünk emberére talált. Mi, minek utána tudjuk, hogy egy ilyen amerikait semmi sem tántoríthat el aljas szándékától, és ha nem tud szép szerével egy Tiziant szerezni, kész lenne még lopni is és rabolni is. Mi inkább megtévesztjük a szent cél érdekében, mint Dante tette, mikor homokot dobott a Cerberus torkába. Mi arra szántuk el magunkat, hogy a Cerberus torkába egy hamis Tiziánt fogunk belédobni, hogy megmentsük tőle az igazi Tiziánokat. Ért engem, fiatalember?
1: Tökéletesen, felelte Sandoval mosolyogva.
4: Mindjárt gondoltam. Na már most, ami az ön részesedését illeti, előleget sajnos nem adhatok. Pillanatnyilag nincs nálam valami sok készpénz. A nemes célok, amelyekért küzdök, nagyon igénybe vették hatalmas vagyonomat. Hiszen ért engem, fiatal ember, ugye? Tökéletesen, felelte Sandoval mosolyogva. Mindjárt gondoltam. Én csak akkor tudok fizetni, ha célunkat elértük. Vagyis, ha az amerikai leadta a gubát. De akkor nem sajnálok, majd akár 200 lírát sem öntől, mert rendkívül rokonszenves fiatal embernek látszik. Pardon? Legalább 300-at? Kiáltotta hevesen Sandoval, mert már teljesen beleélte magát szerepébe. Hát mondjuk 300-at. Azért vagyok ilyen gavalléros, mert meg akarom önt nyerni esetleges későbbi vállalkozásaink számára is. És minek utána ilyen gyönyörűen megértettük egymást. Most arra kérném, lásson munkához, fiatalember. Nem akarom sürgetni, de nem bánnám, ha 3 nap alatt elkészülne a remek művel. Sandoval úgy érezte, mint akinek Isten kezébe adta a tárogatót. Tudta, hogy a kép révén előbb vagy utóbb teljes betekintést fog nyerni a száműzött szökevény király terveibe, amelyek ebben a pillanatban még teljes homályban voltak. Neki látott a munkának, és szorgalmasan dolgozott Tiziani remekén, anélkül, hogy valami emlékezetes dolgot észlett volna a sötét álpalácóban. Jóformán senkivel sem találkozott, csak Honoréval, és őtőle nem tudott meg semmi érdekeset. A második nap este, amikor besötétedett, összerakta holmiját, és véletlenül nem arra ment le, amerről jött, hanem eltévedt a ház bonyolult szerkezetében. Egy sötét szobába ért, és éppen be akart nyitni a következőbe, amikor beszélgetést hallott onnan. A beszélgetők hangja nagyon ismerős volt. Az egyik hang tulajdonosában Mavira Stendhalt ismerte fel, és a másik beszélő minden kétséget kizáró módon ő volt. Az ex-király. Sandoval szíve megdobbant. Ezt az alkalmat nem szabad elmulasztani. Gyorsan összekuborodott egy karosszékben, és behunyt a szemét. Ha valaki rányitna, azt hihetné, hogy már régóta alszik itt. De a szoba sötét volt, és arra számított, hogy úgysem látják meg. Kérlek, Milánkám, mondta a szomszéd szobában a király. Igazán ideje volna már, hogy leszokj erről a szánysegédi modorról. Hála Istennek arról már letettél, hogy 5 percenként felséges uramoz. De azért még most is, ha azt mondod, öregem, az úgy hangzik, mintha összes titulusomat kiraknád. Ne felejtsd el, hogy én ma egy egyszerű Oscar vagyok. Öregem, mondta az őrnagy kínlódva, mint akinek valami ízetlen falatot kell lenyelnie, akkor is engedd meg, hogy néhány aggályomat fejezzem ki. Halljuk, felelt a király kedvetlen hangon. Csak arra nagyon kérlek, hogy ne beszélj nekem az altúriai helyzetről. Torkig vagyok vele. Már nem is merek újságot venni a kezembe. Ezek a szerencsétlen felkelők, ez a szegény Delorme. De hát mit is csinálhatnak pénz nélkül? Borzasztó. Nem erről szeretnék beszélni. Akkor jó, hanem miről? Arról szeretnélek figyelmeztetni, hogy Antas gróf Velencében üdül. A vén hülye. Szerencsére már semmi közöm hozzá. Nem egészen. Mondd, öregem, mondta kínosan tagolva, mi történnék, ha ő vagy bárki más felismerne téged ebben a mostani helyzetedben vagy helyzetünkben? Először is nem ismerhetnek meg, mert levágattam jellegzetes bajuszomat és barkómat, legfőbb ismertetőjeleimet. És most úgy nézek ki, mint egy más ember, illetve mint akárki más. És mi kifogásod van, kérlek, a helyzetünk ellen? Hát semmi izé. Dél-amerikai ültetvényesek vagyunk. Talán nem szép foglalkozás? Szép foglalkozás? Köszönöm szépen. Az is nagy marha lehetett, aki ezt a tippet adta fel, azaz kedves öregemnek. Mihelyt azt mondtuk, hogy ültetvényesek vagyunk, mindenki gyanakodni kezdett ránk. Ezért gondolták Saint-Germainék mindjárt, hogy szélhámosok vagyunk. Hát aztán. Jó, azért semmi szükség sem volt arra, ha szabad így kifejeznem magam, édes öregem,
1: hogy azt a hosszú történetet rögtönözd.
4: Sandoval lelki szemével látta, amint Mavira Stendhal mindig meghajol, ahányszor kimondja, hogy öregem.
1: Miféle történetet?
4: Hát, hogy hogyan loptál el 24 mozdonyt az amerikai vasút királytól?
1: Nézd, Milánkám, azt hiszem minden ember felvág, amikor végre megismerkedik a nővel, aki után napokon át leselkedett. Amikor rájöttem, hogy Marcellék milyen üzletekkel foglalkoznak, azt gondoltam, hogy ilyen történetekkel sikerült majd bizonyos kollegiális jó viszonyt teremtenem.
4: Én csak azon csodálkozom, hogy Saint-Germain, ez a vén róka, csak ugyan elhitte rólunk, hogy mi is, a szakmába tartozunk.
1: Csak ugyan különös.
4: De hát látod, elhitte.
1: S ez a fő.
4: Egyszer nekem is sikerült valami ebben a csúnya életben.
1: De azért mégsem kellett volna ilyen alkalmi egyesülés létesítenünk Saint-Germainékkel, hiszen valósággal bandatagok lettünk.
4: Hát aztán, így legalább igazán megismerem az életet. Lentről. Mindig ezt akartam.
1: És azon kívül állandóan együtt lehetek így Marcellel.
4: De sajnos ez az állapot olyan gyakorlati következményekkel jár, amelyek nem méltók te hozzád,
1: és könnyen veszedelmesekké válhatnak.
4: Bár teljesen méltányolom Mademoiselle Marcel női vonzerejét, és tisztelem azt a meghitt kapcsolatot, amely kettőtök közt fennáll, mégsem tudok sehogy sem beletörődni többek közt például abba, hogy mi Saint-Germaintől pénzt fogadunk el. Ez enyhén szólva visszás.
1: Nyugodt lehetsz, hogy Saint-Germainnek mindent az utolsó fillérig vissza fogok adni.
4: De egyelőre kénytelenek vagyunk elfogadni ezt a pénzt, nehogy Marcel gyanút fogjon.
1: El kellene utaznunk Velencéből, mielőtt valami nagy kellemetlenség lesz, valami Európára szóló botrány.
4: Képzeld el, mi történnék, ha kiderülne, hogy Altúria volt uralkodója.
1: Szélhámos lett.
4: Ugyan, kérlek, Milán. Te nagyon sötéten látod a helyzetet. Tudod jól, hogy eddig még sikerült mindenből kivonnom magam, ami szélhámosságnak nevezhető. Egy kis áldozatot minden nőért kell hozni.
1: Egy ideig hallgattak. Léptek zaja hallatszott.
4: A király úgy látszik fel és alá járkált a szobában. Aztán megint a király beszélt.
1: Nem, drága Milánkám, arról szó sem lehet, hogy most menjek el, amikor végre kezdem magam jól érezni.
4: Ezt te nem érted, mert még nem voltál király.
1: Ha nem vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy elvesztem a királyságomat, sosem ismerem meg az életet.
4: Felséges uram, illetve kedves öregem, bizonyos fokig meg tudom érteni, amit mondasz, bár a magam részéről csak ugyan sosem vágyódtam azután, hogy megismerjem az életet, annyi más dolgom volt mindig. Csak azt nem értem, miért tartott te éppen ezt életnek? A Lidót, ahol a naplopók süttetik magukat feketére. Ezt az öreg Velencét, amely úgy szaladt ki egy múzeumból egy őrizetlen pillanatban, és lekivált azt nem, hogy miért éppen ezeket a szélhámosokat tekinted az élet legfőbb képviselőinek.
1: Hogy miért?
4: Ezen még nem gondolkoztam.
1: Annyira természetes nekem.
4: Hát te mit neveznél tulajdonképpen életnek, Milán?
1: Csak is valami olyasmit, ahol komoly dolgokról van szó.
4: Lehetőleg a katonaságot.
1: Én a te helyzetedben, vagy a mi helyzetünkben felajánlanám szolgálataimat a török hadseregnek, ahol az embernek még akadhat dolga.
4: Lehet.
1: Én másképpen képzelem el az életet.
4: Valahogyan mindig úgy gondoltam, hogy az élet legfőbb ismertető jele a bizonytalanság. Talán azért is vágyódtam annyira Velencébe. Itt az egész város olyan, mint egy színpadi díszlet. Néha még inog is. És sosem tudod, reggelre nem viszik el az egészet. Hidd el, Milánkám, hogy ez az élet. Saint-Germain élete. Ez a nagy bizonytalanság. Egyik napról a másikra. Lehet, hogy holnap dúsgazdag emberek lesznek. Lehet, hogy nem lesz mit enniük. Enélkül, a bizonytalanság nélkül, akár király is lehet az ember. De ahhoz változatlanul semmi kedvem.
1: Szent Isten, hogy újra felvegyem azt a szörnyű marsalruhát. az uralkodás majd elvégzi helyettem tiszteletre méltó unoka nővérem Claudia. Sandovalnak ösztöne azt súgta, hogy a párbeszéd most már rövidesen véget fog érni. Különben is eleget tudott már. Felkelt és lábújhegyen kiosont a szobából. De a hallottakról nem írt jelentés Claudia hercegnőnek, sem aznap, sem másnap. Valami nehezen meghatározható érzés visszatartotta. Talán a művész lelkek szolidaritása.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szerb Antal, Hetedik Olivér című művéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
7: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
8: Abigail.
9: A bogyós gyümölcskertész.
10: Szent Péter esernyője.
11: Házasságon innen.
12: Katalin.
11: A gyerek.
13: A gólyakalifa.
14: Foszti fiú esete.
15: Pilátus testament. Szigetkék.
16: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
7: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

neki világ és törvény szerint vége. Jól tudom, rám nézne földi öröksége. El is foglalhatnám, elvehetném joggal, hogyha úgy akarnék bánni a dologgal. De akkor azt mondaná egyik, avagy másik, Toldi György az öccse birtokára vár.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Csalódással és értetlenséggel fogadta több hazai fuvarozó szervezet a kormány pénteki döntését, amelynek értelmében a kis és közepes vállalkozások nem kapnak kompenzációt az elszabadult gázolaj árak ellenére. A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete közleményében arra mutatott rá, hogy miközben a dízelautók tulajdonosai támogatást kapnak, a fuvarozóknak továbbra is teljes üzemanyagárat kell fizetniük. Hozzátették, hogy a január óta bekövetkezett literenkénti mintegy 120 forintos drágulás havonta akár 1,2 millió forinttal több kiadást jelent számukra. Ezzel a döntéssel a kis és közepes vállalkozások magukra maradtak, ami véleményük szerint további áremelkedésekhez és munkahelyek elvesztéséhez vezethet. Hasonlóan nyilatkozott a NIT Hungary, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete is, amely elfogadhatatlannak nevezte a helyzetet közleményében, azonnali támogatást követelnek és a miniszterelnökhöz fordulnak. A budapesti főpolgármester szerint a gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztatóhoz kapcsolódva azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A fiatalabb hajléktalanok jelentős része szerinte szintén a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó, még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én, 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézi Dávid pénteken azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. Átadták a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál elismeréseit, ahol a fődíjat a francia Sarah Arnold Túl sok vadállat című filmje nyerte. Reisz Gábor Földszint című műve kapta a zsűri nagydíját, a cukordíjat, míg a német Vádemelés 2 elismerésben is részesült. A rekordszámú vetítéssel és több mint 12 ezer eladott jeggyel zárult fesztiválon 4 új magyar film mutatkozott be a hazai közönségnek. A versenyprogramban díjazták többek között a bolgár Álomkaland című alkotást, valamint a legjobb dokumentumfilmnek járó elismerést is átadták. A vetítések mellett szakmai konferenciák, közönségtalálkozók és koncertek is várták a látogatókat Miskolcon. A szervezők bejelentették a Pressburger ház jövőbeli megnyitását, amely digitális művészeti inkubációs térként és archívumként fog működni. A következő 23. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált 2027. szeptember 10-e és 19-e között rendezik meg. Felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megválasztott 8 új tagjának lábnyomát a Fővárosi Operett Színház előtti sétányon. Az elismerést idén Köres Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színészek kapták meg. A díjazottak között szerepel Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris tánc művész is. Rónai Egon kuratóriumi tag az ünnepségen kiemelte, hogy a társulat az elmúlt 30 évben a minőség egyik fontos oszlopa volt. Sipos Imre helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a sétány egy olyan emlékhely, ahol az életutak bronzba öntve láthatók. Karácsony Gergely főpolgármester úgy fogalmazott, hogy ezek a művészek sokat tettek Magyarország közös hazává tételéért. Az ünnepségen elismerésben részesültek a társulat alapítói is, a kulturális kezdeményezés létrejöttében játszott szerepükért. Életet mentett a Magyar Református Szeretetszolgálat kutató-mentő csapatának vezetője Debrecenben, amikor otthoni kertészkedés közben riasztást kapott. Hegedűs Gábor a Szomszéd utcába sietett, ahol egy férfi erősen vérzett, és még a hivatásos egységek megérkezése előtt megkezdte a sebek ellátását. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a sérült elvérezzen, amíg a mentők átvették a helyszínen a feladatot. A szeretetszolgálat közleményében kiemelte, hogy önkénteseik civil életük mellett a telefonjukat készenlétben tartva mindig készek segíteni a bajba jutottakon.
0: Az időjárásról.
1: Eleinte változóan felhős lesz az ég, aztán északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Elsőként a Dunántúlon, illetve északkeleten lehet időszakosan kisebb eső, zápor, de fokozatosan növekszik a csapadékhajlam. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. A legalacsonyabb érték

0: szerkesztője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Farkas Eleonóra költőt ismerhetik meg. Nóri, ahogy mindenki hívja, születése óta súlyosan mozgáskorlátozott, egyedül még a leghétköznapibb feladatok elvégzése is nemhogy nehézség számára, hanem megugorhatatlan probléma. Verseit az írógépén írja, egyetlen ujjal pötyögve a billentyűket, mégis derűsen mondja, hogy szereti az életét. Ismerjék meg Nóri és édesanyja Magdolna hihetetlen életigenlő történetét.
1: Tehát én vállalom az életet. Én szeretem az életet, és közvetítem az életet mindenki felé. Ahogy a Szentháron, az Atya szereti a fiút, a fiú meg a Szent Lelket. Tehát mi egymásból, meg egymásba élünk, meg egymás biztonságában vagyunk az Isten által.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban tehát Farkas Eleonórával és az édesanyjával, Magdolnával beszélgetek majd. Tartsanak velünk!
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
0: Eleonóra születése óta mozgáskorlátozottként él. Testvérei és édesapja már nem élnek, és néhány évvel ezelőtt volt egy balesetük is az édesanyjával, amikor az autójukba hátulról belé rohant egy másik autó. A baleset előtt még egy fokkal könnyebb volt az életük, ugyanis az édesanyja akkor még legalább programokra el tudta vinni a lányát a saját autójukkal, és be is tudtak vásárolni. Most azonban 6 lépcső választja őket attól, hogy ki tudjanak menni az udvarra. Havonta a Magyar Református Szeretett Szolgálat Ózdi munkatársai viszik el Nórit az irodalmi körbe, amit még a 90-es évek elején részben ő alapított. Ez a havi néhány óra jelenleg az egyetlen kapcsolata Nórinak a külvilággal. Eleonóra 58 éves, sok új élményre vár, mert ingerhiányban ritkán is tud írni, pedig már 11 verses kötete jelent meg, Szívdobbanás című könyvében például így fogalmaz, idézem, lásd, számunkra nem jutott ma csillogó karácsony, te légy jászol, s léted bárhol ünnep a világon. Mai műsorunkban megismerhetik tehát Farkas Eleonóra, vagyis Nóri és édesanyja illetét, akik minden elképesztő nehézség ellenére is Istenben bízva, szeretetben, békében élik az életüket, és minden egyes nap hálát tudnak adni az új napért, és hogy vannak egymásnak.
3: Megtapasztalta Isten szeretetét?
1: Rettenetes. Sok keresztet kaptunk az életbe.
3: Pont emiatt kérdezem.
1: És mindenből sikerült felállni. A legutolsó keresztünk egy autóbaleset volt 2,5 évvel ezelőtt. Belénk rohant egy fiatal lány Putnok határába. Na most ezáltal totál káros lett az autónk, és ebben együtt az életünk is. Mert négy törésünk az begyógyult, de a sebek azok megmaradnak, azt hiszem, egy életre. Amit a karamból okozott a láthatatlan hiányosságok, a visszamaradása, tehát, hogy nem tudjuk ugyanazt az élet minőséget vagy élet színvonalat követni. Az édesanyámnak konkrét egészségi állapota is károsodott, tehát ő már fizikailag se tudja azt az életmódot követni vagy folytatni, mint a baleset előtt. Nekem viszont a töréseim begyógyultak, de sokkal több törésem maradt belsőleg. Amióta én gyerek voltam, az én szüleim meg a családom összefogott értem. 6 voltunk egy családba, többiek már az örökké valóságban vannak, 2 maradtunk, de azóta is az édesanyám nem úgy kezelt engem, ahogy a családom se úgy kezelt. Elsősorban nem mozgássérültet neveltek, nem az állapotomat vették alapul, hanem

0: hanem ember. Nekem jogom volt járni a világban. Mi jártunk gyógyfürdőtől kezdve, mindenféle kirándulás, tele volt a gyerekekkel, játszó pajtásokkal. Édesanyám a önfeláldozásának köszönhette, tem az, hogy amikor édesapám szívinfarktusban megbetegedett, ő átvette a stafétabotot abból szempontból, hogy megtanult autót vezetni, és mivel édesapám egészségi állapota már nem engedte meg, ő szállította engem mindenübe, tehát a nyár vagy így az időszakok avval teltek, hogy például 3 hetente elmentünk kirándulni. Tehát a világ, én nekem a balesetünkig a részem volt. Na most vannak olyan emberek, akik nem ismernek, vagy nem is akarnak megismerni közelebbről, és ezek már úgy ítélnek meg, hogy hát mozgássérült. Hát a többinek sincsen több lehetősége, mint neki, és akkor, hogy még szinte ellenállásba is ütközök, hogy hát mit akar ez? Tehát, hogy miért kiáltok én, hogy segítsetek innen kijutni. Mert ha nem jutok ki, akkor a talentum is oda vész, mert nem tudok a világról véleményt alkotni, nem tudok írni, nem tudok felszabadulni, nem tudok a természetbe kijutni. A múlt nyáron, egész nyáron az ablakból néztem a napfényt, és szinte mintha szólogatott volna engem, hogy hol vagy, hát hiányzol nekem, hol vagy, mi? Már most nem látlak, és nekem nagyon hiányzik a természetbe járás, a madárdal, az emberi közösségek. Jártam Egerbe is egy vallásos közösségbe, a Szenvedés Önkéntesei közösségébe, ahol 20 évet töltöttünk, de most már oda se tudok eljutni, megpróbálok ember maradni, hogy hát ha valaki se segít felajánl valamit, hogy csak egy hónapban 2-3-szor, hogy kivigyenek a falunk kívül, akkor meg tud menekülni az egész, amiré formáltak engem a családba, és a közvetlen környezetbe.
1: Mit jelent önnek az irodalom?
0: Két sorban elmondhatom. Irodalom az én dalom, ezért Istent magasztalom. Ez az én motto. Mert tőle kapta, mint ajándékot, hogy adjam tovább. Ez nem a magam dicsőségére fordítandó, hanem mások javára, hogy mindazt a belső tartalmat, amit itthon átörököltem a családomtól és a környezetemtől, azt tovább tudjam adni, hogy ha számon kérik halálom után, hogy adj számot az életedről, akkor meg tudjam mondani, Istenem, amit adtál, én továbbadtam. Ennyit adtál nekem, ezt adtam tovább. A többihez már a te izgalma szükséges. De nekem, hiszem, hogy nekem ezzel el kell számolni, tehát nem vehetem félváró. Amikor úgy gondolom, hogy vagy egy olyan hatás ér, amit le kell írni, amit versbe kell foglalni, akkor megindul egy folyamat. Mint egy mozifilmet látom, magam előtt azt a témát, és le kell írnom az írógépet.
1: És milyen gyakran ír verseket?
0: Sajnos az impulzusok megritkultak, mert hiányzik a világba való kilátás. És hogy mondjam, ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmad örömet, akkor nincs mit mondani. Egyszerű szavakkal fogalmazva ezt írta le a költő. Tehát önmaga keserűségei nem építik az ember, a másik embert.
1: Tehát jól értem, hogy a saját nehézségeiről nem szívesen így?
0: Nem. Azt inkább a templomba rakom le imádságban, vagy pedig lelkileg való beszélgetésben illetékes személyekkel.
1: Miről írt szívesen? Miről írt legutóbb verset?
0: Például a világ folyamatairól, vagy hogyha hazatért a gólyamadár, vagy hogy mit jelent magyarnak lenni most ebben az össze-vissza forrongó világban. Ez nagy kérdés, hogy mit jelent magyarnak lenni, vagy hogy én mit tartok a magyarságról, vagy egyszerűen, hogy mi az a barátság, vagy emberi érzések. Melyik időszakban mi a fontos, vagy ünnepek, hogy például nagyon szeretem a karácsonyt, azt kiemelten szeretem. Vannak világi témájú versek is, meg vallásos témájú is, olyan versek is, ami az emberrel saját magával foglalkozik. Ugyanis, hogyha nem lennék fogyatékos, pszichológiában helyezkedtem volna el. Nagyon szeretek emberek problémáival foglalkozni, megoldást keresni, vagy vigasztalni embereket.
1: Pedig azt gondolhatná valaki, hogy inkább azt gondolná, hogy önt kell vigasztalni, de inkább ön vigasztal szívesen?
0: Különben font kérdés, mert én azt tartom, hogy annyira tudok vigasztalni, amennyire az Isten megvigasztal engem.
1: És megvigasztalja Isten önt a nehézségeiben?
0: Megvigasztal.
1: És ez az irodalmi kör, amit említett, hogy oda segít eljutni valaki a szeretett szolgálattól, az mit jelent? Ott más költőkkel, irodalmárokkal találkozik, vagy olyanokkal, akik szeretik a verseket, az hol van ez a kör, és meséljen erről egy kicsit.
0: Azonban az Ódi Szép Szó irodalmi kör, s azért is kedves nekem, mert mi alapító tagok vagyunk. Négyen voltunk alapító tagok 1994-ben. Annak ez az előzménye, hogy 1991-ben bekerültem amatőr országos írók és költők közösségébe, ami felomlott 2011-ben, és akkor kaptam meg ott az örökös tagságot. Kaptam aranydiplomát, és nagyon sok ilyen, majdnem minden évben kaptam minőségi elismerést.
1: És önnek mit jelent ott lenni egy ilyen alkalmon, ezekről beszélgetni, másokkal találkozni?
0: Én nekem azt jelenti, mintha egy kicsit legalább résznyire ki tudok kukucskálni, mint a rossz gyereket, mikor bezárják egy szobába vagy egy lakásba, de azért a kulcsukon észreveszi, hogy ki lehet egy kicsit kukucskálni. És az egy időre kitört, az egy időre visszatört engem.
1: Mennyi időn közönként tud eljutni egy ilyen ózdi irodalmi körbe?
0: Hát ez csak egy hónapban egyszer van. És mindig úgy szoktam köszönni, hogy köszönöm a lélekmentést.
2: Nóri után pedig hallgassuk meg az édesanyját, Magdolnát. Kezdésként Hogy tegyem ide, hogy a neve azt jelenti oszlop és bástya, és a lánya Nóri számára ez kétségkívül így van. Magdolna az elmúlt 58 évét lényegében Nórinak szentelte, úgyhogy közben elveszítette két másik gyermekét és a férjét is. Áldozatai sora hosszú, és csak egyet ragadok ki ide kezdésként. 45 évesen jogosítványt szerzett, hogy a lányát el tudja vinni különböző programokra, például egy irodalmi körbe.
3: Koraszület volt ő, és 6 hónapra jött a világra. Isten, úgy gondolom, hogy amit fizikálisan nem kapott meg, azt észbelileg, szellemileg pótolta.
1: És csak nagyon röviden összefoglalná Eleonórának a fizikai állapotát, és hogy az akkor születéstől?
3: Hát a születéstől fogva? Kezdve, igen. Egy éves sem volt még, amikor észrevettük, hogy nem úgy mozog. Hogyha mondtam, hogy aztán mindig a szemét néztem, azt, hogy lát-e, hall-e, meg a, tehát mit tükröződik a szeméből, tehát az adat értelmi képesség megvan-e, olyan, mint a már a babáknál is észre lehet venni. És amikor mondtam, hogy fog meg az arcomat, ugye mindig beszéltem hozzá, hát azért nem állt messze a hivatásomtól az, hogy hogy foglalkozzak vele, és akkor csak éppen egy úrjöret, ennyi volt, hogy tehát nem tudta kinyújtani a kezét, tehát a mozgásai nem voltak meg. Gyógytornászok itt a környéken, végül is Heinpál kórházba kötöttünk ki, odahordtuk egy valamennyi ideig, akkor javasolták, hogy itten a közeli kórházakba fordjuk gyógytornászhoz. Megtanultam, meg hát az embernek az érzéke és anyai érzéke is ott van ahhoz, hogy mit kell vele csinálni, vagy mi az, ami javára válik. Tornáztattam, mozgáltattam, mozogtattam minden, ami csak eszembe jutott. Akkor még könnyebben megtudtam, mert az idős nagyszüleik is voltak itten a családban, mondta ő is, hogy hatan voltunk a családban, azok a ház körüli dolgokat elvégezték, és akkor én vele tudtam, játékosan csináltam vele mindent. A földön kúsztunk együtt, hogy most elmegy a boltba, akkor elkúszotta, nem tudom én, hogy hová, hogy hozzon nekem ezt, mert teljesen olyan játékosan, mint ahogy az óvodában, vagy nem tudom én, milyen alapfokon csinálják ezeket a mozgásokat, és akkor a fokról fokra kerültünk Budapestre a Dévény Anna féle tornára, ami országosan is elismert gyógytornász volt. Ő adta meg az impulzusokat, hogy mi az, amivel foglalkozni kell vele főképpen. És így fokról fokra, de hát én az estébe is háromkerekű biciklit csináltatott az édesapja, és akkor kimentünk az útra, ugye kénytelen volt az hajtani azt a biciklit azért, mert rászerettük tehát mindig olyan dolgokat, ami a legszükségesebbnek bizonyult, hogy a pedáljára a cipőt rárakasztott, vagy rászereltettük, és ugye ha hajtottuk azt a kis biciklit, annak a mozgása kénytelen volt, hogy az ő mozgásával szinkronba legyen. Az estébe kimentünk, énekeltünk, a csillagos eget néztük, verseket, hát én is mondtuk, az első gólya verse, alig tudott beszélni 3 évesen, az értelmi képessége azon nagyon korán megmutatkozott, mert meséket mondott, a Másenka pogácsás, meg a medvés mesét, alig tudotta kimondani, de mondta folyamatosan, szóval az értelmi képessége már akkor ugye kibontakozott, és hát így fokról fokra jutottunk el odáig, de mai napig is gyógytornászik, amennyire az idő vagy a lehetőség engedi. Ott van bent bordásfal, akkor van kondi bicikli, akkor szóval mindazok azok a szükséges dolgok, ezek az emelő szerkezet, amit ilyen, mint a gyógytornászoknak előírják azokat a dolgokat, amik fejlesztik a mozgását.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Farkas Eleonórával és az édesanyjával, Magdolnával, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Átfogó tisztújítás kezdődik a hazai közoktatás irányításban, mivel a kormány mind a 60 tankerületi központ élére új vezetőket keres a teljes szemléletváltás jegyében. A pályázatokat szeptember 20-áig nyújthatják be az érdeklődők, a kinevezési feltételeket pedig a közelmúltban jelentősen enyhítették a rugalmasabb bevonás érdekében. Forsthoffer Ágnes házelnök bejelentésében hangsúlyozta, hogy a változás helyben kezdődik, és elhivatott szakmai vezetőkre van szükség az ország jövője érdekében. Újabb szakmai megbeszélést tartottak Gárdonyban a Velencei tó mielőbbi vízpótlásának lehetőségeiről, miután az Agárdi mérce szerdán mindössze 10 cm-es vízállást mutatott. Az egyeztetésen a Duna vizének a térségbe juttatását vitatták meg, többek között új vízvezetékek lehetséges nyomvonalait és meglévő kutak bevonását vizsgálva. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a megoldásokhoz komplex vízminőségi, ökológiai és gazdasági szempontú vizsgálat szükséges. Külön témaként merült fel a tó kotrása és a nádasok állapota, mivel a kotrás a vízzáró réteg sérülésének veszélyével is járhat. A résztvevők döntése értelmében műholdas vizsgálatokkal és költségbecslésekkel folytatják a munkát. Éves szinten 30 ezer új lakásra lenne szükség Magyarországon a lakossági igények kielégítésére, miközben jelenleg ennek csak a fele készül el. Koi László, az Évosz elnöke az Inforádió Aréna című műsorában elmondta, hogy az építőipar önmagában képes lenne évi 25 ezer új otthont felépíteni. Ráadásul négyzetméterenként 800 ezer forintos áron. A budapesti új lakások megugró, csaknem 2 millió forintos négyzetméter árait azonban főként a telkek, a finanszírozási költségek és a fejlesztői kiadások hajtják fel. A szakember szerint a lakáshelyzet javításához kormányzati koordinációra, valamint az építésgazdasági kérdések rendezésére van szükség. Minden várakozást felülmúlt a szeptember 11-i belvárosi helyismereti séta iránti érdeklődés Miskolcon, amelyre mintegy 160 ember gyűlt össze. A Reimann Zoltán amatőr helytörténész vezetésével indult templomos túra első állomásaként a miskolci zsinagógát keresték fel, ahol Markovics Zsolt főrabbi mutatta be a zsidóság 300 éves történetét. Ezt követően a résztvevők a város legmagasabb, 70 méteres tornyával rendelkező belvárosi református templomba látogattak el, amelynek történetébe szintén bekapcsolódtak. A program harmadik helyszíneként a Luther udvart és a belvárosi evangélikus templomot is felkeresték, ahol Mekis Ádám helyettes lelkipásztor mesélt az evangélikus közösség értékeiről. A Miskolc történelmi egyházi helyeit bemutató program résztvevői végül emlékül zarándok útlevelet kaptak. Megnyílt a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál keretében a Hittel alkottak című tablókiállítás, amely 15 jelentős magyar művész szakrális életművét mutatja be. A Mindszenti plébánia milleniumi termében rendezett tárlat azt vizsgálja, hogyan hat az Isten hit az alkotásra, és miként vezet a teremtő felismeréséhez. A Miskolci Versbarátok köre által szervezett eseményen olyan kiemelkedő példaképek munkássága került a paravánokra, mint Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Munkácsi Mihály, Makovec Imre vagy éppen Sinkovics Imre. A szombati megnyitót vetített képes műsor és irodalmi összeállítás kísérte, a rendezvény sorozat pedig a következő napokban szentmisékkel, koncertekkel és előadásokkal folytatódik Miskolcon. Közel 40 jobboldali és konzervatív európai parlamenti képviselő fordult írásbeli kérdéssel az Európai Bizottsághoz a magyar alaptörvény 17. módosítása miatt. A politikusok kifogásolják az államfői mandátum idő előtti megszüntetését, a veterán képviselők indulásának tiltását a választásokon és az idős alkotmánybírák megbízatásának azonnali lezárását. A bizottság nevében megszólaló Michael McGrath biztos közölte, hogy szorosan nyomon követik a fejleményeket. Az ügyben kulcs szerep jut a Velencei Bizottságnak is, amelyhez maga a leköszönő magyar államfő fordult beadvánnyal, így a testület várhatóan októberben veszi napirendre az átfogó vizsgálatot.
0: az időjárásról.
1: Eleinte változóan felhős lesz az ég, aztán északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Elsőként a Dunántúlon, illetve északkeleten lehet időszakosan kisebb eső, zápor, de fokozatosan növekszik a csapadékhajlam. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégeinkkel. Pontosabban én voltam ezúttal a vendégük a családi házukban. Farkas Eleonóra és édesanyja Magdolna a beszélgető társaim.
2: Említette Eleonóra, hogy ő megtanult autót vezetni. Akkor, ha jól értem, itt az a történet, hogy korábban a férje vezetett, és őnek nem volt jogosítványa, és azért, hogy tudja vinni Nórit, ezért megtanult vezetni?
3: Igen, igen. Hát már végén.
2: Hány éves volt ekkor?
4: 45.
3: Hát 35 évig vezettem. Hát 45 éves, hát akkor, úgyhogy.
2: És ezzel a balesettel ért véget a vezetés, amit elmesélt
3: Nóri? Hát már most már koromnál fogva, és még akkor azt hiszem, hogy 80 éves voltam, még akkor vezettem. Hát soha nem volt semmi probléma a vezetéssel, semmi, se egy rendőri büntetés, semmi. Úgyhogy ez...
2: Most ehhez még muszáj valamit kérdezem, de ne haragudjam miatt. Igen. Hibásnak érzi magát abban a balesetben? Nem. Mert ugye elmesélte Nóri, hogy hátulról jöttek önökbe, tehát nyilván nem gondolom így látatlan, hogy hibás lenne, csak hogy ön esetleg volt ilyen rossz érzése, hogy valamit más is kellett volna csinálni.
3: Nem. Ez egy rettenetes volt lelkiekben, és átélni ezeket mind, és az embernek a Istenbe kapaszkodtunk. Nórival ketten voltunk, vagy a már a névén mondom, nyilván, hogy a lányomról van szó. És szobában voltunk, imádkoztunk, és hát bíztuk abba, hogy egyszer talán arra a helyre, ahol az életünket én jóformán leéltem, akkor már a férjem ugyan, már 30-33 éve, hogy a férjem meghalt, és azóta így éljük az életünket Istennel. Istennel, meg az ő gondviselését érezve. Sokan azt mondják, hogy lelki erőnk van, de mondom, hogy ez nem is a mi erőnk, hanem amit kapunk onnan. Isten által.
2: Hogyan tekint a jövőbe? Akár ha Nórira gondol, közös életükre gondol.
3: Hát azt mondjuk, hogy éljünk úgy, minthogyha mindig élnénk, és közben az Isten segítségét kérjük, ő tudja. Még jó is, hogy nem tudjuk, hogy mikor mi következik. Minden napra megkapjuk az erőt, azzal kezdjük a napunkat, mielőtt ugye közösen reggeliznénk. Ilyen segítőink vannak, amikor jön, akkor az ember a legszükségesebb fizikálisan, amit kell segíteni, azt igénybe veszi, és együtt éljük a napunkat. Azzal kezdjük a napunkat, hogy új napra ébredve látunk, hallunk, beszélünk, gondolkodunk, cselekszünk, mozgunk, minden Isten adománya, és kérjük a mai napra is az ő erejét, este ugyancsak lefekve is kör, megköszönve, amit meg kell köszönnünk, mert minden őtőle van. Ha hitünk nem lenne, akkor biztos, hogy nagyon elveszett emberek lennénk mai napon is, de az belevaló kontaktus, ami megvan, és meg is kapjuk, azokat igénybe véve tudjuk élni az életünket.
1: Végül hallgassuk meg, mit válaszolnak arra a kérdésre, hogy mit jelentenek ők egymásnak. Először az édesanyjához, Magdolnához fordulok.
2: Kezdjük önnel, hogy mit jelent önnek Nóri?
3: Baba korától, születésétől kezdve én voltam az, aki egy ilyen vezérfonal, ami a családra vonatkozva is lehet elmondani, meg Nórit is. Én tanítottam magánúton, sőt, nyelvórákra hordtuk, mert két nyelvet beszél is, tehát együtt tanultam vele, én is megtanultam a legalapvetőbb dolgokat, amit a nyelveket érinten vittem vizsgákra, tehát valamikor én voltam a vezérfonal, az, aki irányította, már nem szellemileg, hanem minden fizikálisan is. Most már nagyon sok esetben ugye megtanulta a laptoppal való használatot, meg a világba jobban belelát, most már majdnem megfordul a kocka, hogy ő mondja, hogy anya, így csináld, anya, így gondolom, így beszéljük meg, Tehát egy ilyen támaszpontom lett, tehát fordultak ott a régieket visszapergetve. Hát most már mindenképpen ketten vagyunk, és ha ő nem lenne, hát akkor nem is tudom, nagyon rettenetes űr lenne az életemben. Akkor már tényleg az ember azt mondja, hogy talán el se lehetne viselni. Most már mindent közösen megbeszélünk. Nincs, akármelyik helyiségben vagyunk a lakásban, a hiányát érezném, hogyha nem így lenne. Tehát az, hogyha azt mondom, hogy mindent, az magába foglal tényleg mindent.
2: Önnek az elmúlt több mint 50 évében vezérfonálnak kellett lennie, hogy fogalmazott.
3: Igen.
2: De hát ez biztos, hogy most tényleg, ha tehetném, mondanám, hogy menjünk ki, de most ez nem olyan egyszerű, hogy Nóri ne hajjuk, hogy most Nóri fogd be a füled, légy szíves egy pillanatra. Szóval,
3: nincs.
2: Hogy ez nyilván, ez nem negatívan mondom, amit most mondok, de ez nyilvánvalóan lemondással járt, vagy más erőfeszítéssel járt,
3: nagyon.
2: Amit szerintem nem is tudunk feltétlenül picit se elképzelni, hogy ez milyen 24 órás szeretetet jelentett az ön elmúlt több mint 50 évében. Honnan van erre ereje, miért volt-e, hogy fel akarta adni, vagy mindig tovább tudott lendülni, stb. Hogy látja ezt?
3: Hát elsősorban is a hitem. Másodszorban az a tudat, hogy nekem helyt kell állni, mert ha én nem, akkor omlik össze minden. Sőt, még a háttérben lévő család, mert mondom, hatan voltunk, idős nagyszülők is itt éltek velünk a lakásba. Nekem kellett egy ilyen tartó oszlopnak lenni. Nem hiába mondják azt, hogy a Nóri szokta ezt mondani, hogy a Magdolna név az egy oszlopot jelent. Tehát annak a jelentése a magának a névnek, a keresztnevemnek. De oszlopnak kellett lenni, hogy Nórinál meg sokszorozottam. Tehát tulajdonképpen összetartó erő, tehát a hitem, az összetartó, utána a lelkiismeret, ami nagyon elevenen élt mindig bennem, hogy nekem ez kötelességem, az erőt pedig onnan fentről kértem mindig az Úrtól. Ez.
2: És úgy érzi, hogy mindig megkapta?
3: Meg.
2: Amennyire
3: meg.
2: Volt.
3: Meg, igen.
2: Most is úgy érzi?
3: Most is úgy érzem.
2: Nagyon nehezen tud közlekedni?
3: Igen, hát most már sokszorosan érzem, de most meg Nóri az inspiráló mindig, hogy neki még fizikálisan segítenem kell.
2: És tud még fizikálisan segíteni?
3: Hát, fizikálisan úgy, hogy csinálni ezt megbeszélés szerint. Tehát soha nem erőltett. Kicsi korábban igen a gyógytornát illetően, de aztán belátta, hogy ez csak javára válik. Most már mondom, fordult a kocka, és ő is ugyanígy érzi, és érzem azokat a védő szavakat, meg azokat a védő mások felé való megnyilvánulását, hogy most ott tart, hogy anyát mennyire kell tisztelni, mert nélküle, ő így szokta mondani, hogy szoktad mondani, hogy Nóri, nélküle itt a földi életben semmi se lennék.
2: De ezt mindjárt meghallgatjuk tőle, akkor köszönöm szépen, és akkor Nóri, kezdjük onnan, hogy neked mit jelent anyukád?
5: Ezt nehéz összefoglalni. Talán ahhoz tudnám hasonlítani, amit a napkorunknak jelent a fénysugár. Tehát igazából jó értelemben véve egy szeretettem, amiből én kinőttem, és nekem az ő érzését, vagy az, amit tőle tanultam, szeretetet, az kell, szeretet kell, hogy legyek, úgy mondta, hogy az ő lényét kell tovább minden, vagy tovább sugároznom, vagy belőle kell a szeretet lendületét adnom másoknak, mert hogy én szeretetből létezek. Ő nélküle, meg a család nélkül nem lennék sehol. Ha feladták volna velem kapcsolatban, akkor valami elfekvő intézetben, vagy valami ilyesmi helyen lennék, megfosztva az emberi mi voltomtól, az emberi tudatomtól, ami nem fájna, mert nem tudnám felfogni. Tehát mindazt, ami az emberségemet jelenti, mindazt jelenti anya. De elsősorban biztonságot. ha nincs velem, még most sem vagyok biztonságban. Hiába vagyok 58 éves, de kezelhetnek mások, segíthetnek mások, de az az érzés folyam, ami közöttünk áramlik. Most ez rossz hasonlat, de olyan, mint ahogy, tehát mi úgy szeretjük Isten segítségével egymást, ahogy a Szent Három, az Atya szereti a Fiút, a Fiú meg a Szent Lelket. Tehát mi egymásból, meg egymásba élünk, meg egymás biztonságában vagyunk az Isten által. Ha nem tudom, hogy mi van vele, akkor már idegessé válok, akkor már, és nekem az a célom, hogy amit ő adott nekem, azt másoknak is adjam, aki még rosszabb körülmények között, mint én vagyok.
2: Még egy kérdést föl kell tennem, igen? Az előbb nem mertem föltenni, igen, őszintén jó, elmondom, amikor ott ültem még ön mellett, igen? De ha elmegyek enélkül, akkor úgy érzem, hogy újságíróként hibáztam, muszáj megkérdezni.
6: Nyugodtan.
2: Mi lenne akkor, hogyha ön meghalna, bocsánat, és egyedül maradna a lánya, milyen érzésedbe önnek belegondolni, meg neked milyen érzés arra gondolni, hogyha ez a biztonság megszűnne, amit neked anyukád jelent?
5: Bocsánat, ezzel nem tudok szembesülni. Ez olyan...
2: De biztos eszedbe jutott már.
5: Ez olyan, mint amikor a Jézus mellett a keresztúton nem lett volna az angyal, és nem tudta volna az Atya fénysugarát átadni Jézusnak, akkor nem tudta volna elvinni a kereszt hordozást. Tehát én most lehet, hogy csúnya dolog, meg istentelennek tűnik, de én emberileg gondolom, ha csak az Isten nem csinál valami olyan csodát, amit már csinált ezzel meg egyet az életünkbe, akkor vége, akkor nem megy tovább. Mert tudom jelenleg is, hogy sokan segítenek zsoltból. Olyan zsoltból, amit mint Szirene is mondnak, adták a Jézus keresztjét. Olyan, hogy felszínesen megcsinálják, de ha érzelemmel nem tudok valaki iránt kötődni, akkor beszakad az egész, de én azt gondolom, hogy akkor se hiába való, vagy nem kell szégyenkeznem az Isten előtt, mert akkor már ő akarja, hogy ne legyen tovább. Tehát én vállalom az életet. Én szeretem az életet, és közvetítem az életet mindenki felé, de ha ez bekövetkezik, hogy érzelmi vonalam nincs már senki iránt, magyarul egyedül vagyok, mint egy fűszál a magam helyzetében, akkor vége.
2: És akkor ön félti a lányát attól, hogyha önnel valami történne, kórházba kerülne, ilyen már volt, hát de voltam. Nem tudna, nem tudom, hosszú ideig kijönni, vagy hogy tekint nagyon hosszú távon előre?
6: Hát idáig, ha kórházba kerültem, ami úgy szinte van két hónaponként a 3 év alatt megismétlődött, nem régen is, vagy hogy eddel hozzá, ilyen tünettel kerülök itt az Ódi kórházba, akkor az megoldom ilyen segítségekkel, akik itt vannak. Meg hát van egy, mondjuk a unokatestvérek, meg a testvérem, egyetlen testvérem, ő mindig valamiképpen megoldást talált, hogy segítsen. De mondom, ez ilyen átmeneti dolog. Hát a többit meg én sem gondolok rá, mert azt mondom, hogy az Isten mindenből kisegített. Mindennek volt egy megoldása, egy kulcsa, hát gondoskodik róla biztos valamiképpen.
2: Szóval nem valamiképpen. Félelem van ebben, hanem bízik hát Istenben, hogy igen. Ahogy eddig is gondoskodott
6: igen,
2: önökről.
6: Igen, így. Nagyon kedves vagy kedvenc filmem a Ben Hur, nem tudom, hogy mond-e valamit valakinek.
2: Igen.
6: És akkor ott ugye az anya és a lánya együtt voltak, együtt kapták a leprát, együtt voltak elzárva a világtól, és úgy hordták neki az ott élet, tehát az a szoros anya meg a lány kapcsolata, és a végül is ugye arra ment ki az egész, hogy meggyógyultak, közösen meggyógyultak, és tudták élni tovább az életüket, és ez nekem egy olyan párhuzam az életünkbe, hogy hát az Isten bízóknak minden javukra válik.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Farkas Eleonóra költőt és az édesanyját Magdolnát ismerhették meg.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Átfogó tisztújítás kezdődik a hazai közoktatás irányításban. Átadták a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál elismeréseit. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A kormány azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy a gyerekek bántalmazása szisztematikus és folyamatos volt a rendszerben, amely a strukturális problémák miatt a mélypontra jutott. A krízis programból 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, 3,4 milliárdot pedig fejlesztésekre fordítanak még idén. Ennek keretében új férőhelyeket hoznak létre, megerősítik a speciális gyermekotthonok védelmét, valamint krízisellátást indítanak a leginkább veszélyeztetett gyerekek számára. A kormány az előttünk álló héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. A gyermekvédelmi rendszer már csak nevében látja el a jogszabályokban előírt feladatait, jelentette ki Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára szombaton Budapesten. Szavai szerint sok gyerek be sem kerülhet a rendszerbe, miközben jelenleg mintegy 800 gyermek él tartósan szökésben az utcákon. Kitért arra is, hogy a területet átlagosan 20%-os szakember hiány sújtja, ami különösen a 2024-es év mély ütései óta nehezíti a biztonságos közeg megteremtését. Hozzátette, hogy az egyházaknak és a civil szervezeteknek átadott nevelőszülői hálózatok miatt jelenleg vakfoltok léteznek a rendszer ellenőrzésében. Csalódással és értetlenséggel fogadta több hazai fuvarozó szervezet a kormány pénteki döntését, amelynek értelmében a kis és közepes vállalkozások nem kapnak kompenzációt az elszabadult gázolaj árak ellenére. A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete közleményében arra mutatott rá, hogy miközben a dízelautók tulajdonosai támogatást kapnak, a fuvarozóknak továbbra is teljes üzemanyagárat kell fizetniük. Hozzátették, hogy a január óta bekövetkezett literenkénti mintegy 120 forintos drágulás havonta akár 1,2 millió forinttal több kiadást jelent számukra. Ezzel a döntéssel a kis és közepes vállalkozások magukra maradtak, ami véleményük szerint további áremelkedésekhez és munkahelyek elvesztéséhez vezethet. Hasonlóan nyilatkozott a NIT Hungary, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete is, amely elfogadhatatlannak nevezte a helyzetet közleményében, azonnali támogatást követelnek és a miniszterelnökhöz fordulnak. Átfogó tisztújítás kezdődik a hazai közoktatás irányításban, mivel a kormány mind a 60 tankerületi központ élére új vezetőket keres a teljes szemléletváltás jegyében. A pályázatokat szeptember 20-áig nyújthatják be az érdeklődők, a kinevezési feltételeket pedig a közelmúltban jelentősen enyhítették a rugalmasabb bevonás érdekében. Forsthoffer Ágnes házelnök bejelentésében hangsúlyozta, hogy a változás helyben kezdődik, és elhivatott szakmai vezetőkre van szükség az ország jövője érdekében. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint az egészségmegőrzés és az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, hiszen nem a tökéletességre kell törekedni, nyilatkozta a második magyar egészségpiknik megnyitóján szombaton Budapesten. Köböl Anita kormány szóvivő hangsúlyozta, hogy a megelőzés már a családi példamutatással, valamint az óvodai és iskolai neveléssel elindul, és a kormány ezért indította el a népegészségügyi szűrések rendszerének átfogó felülvizsgálatát. Svéd Tamás parlamenti államtitkár rámutatott, hogy a gyógyítás feltételeinek biztosítása mellett legalább ekkora hangsúlyt kell kapnia a megelőzésnek is, amiért külön államtitkárságot hoztak létre a minisztériumban. Várkonyi Beáta, a rendezvényt szervező Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének elnöke azt hangsúlyozta, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a lakosság edukációjára és a betegségek megelőzésére. A fővárosi múzeumkertben tartott eseményen az érdeklődők többféle szűrővizsgálaton vehettek részt. átadták a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál elismeréseit, ahol a fődíjat a francia Sarah Arnold Túl sok vadállat című filmje nyerte. Reisz Gábor Földszint című műve kapta a zsűri nagydíját, a cukordíjat, míg a német Vádemelés két elismerésben is részesült. A rekordszámú vetítéssel és több mint 12 000 eladott jeggyel zárult fesztiválon 4 új magyar film mutatkozott be a hazai közönségnek. A versenyprogramban díjazták többek között a bolgár Álomkaland című alkotást, valamint a legjobb dokumentumfilmnek járó elismerést is átadták. A vetítések mellett szakmai konferenciák, közönségtalálkozók és koncertek is várták a látogatókat Miskolcon. A szervezők bejelentették a Pressburger ház jövőbeli megnyitását, amely digitális művészeti inkubációs térként és archívumként fog működni. A következő 23. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált 2027. szeptember 10-e és 19-e között rendezik meg. Minden várakozást felülmúlt a szeptember 11-i belvárosi helyismereti séta iránti érdeklődés Miskolcon, amelyre mintegy 160 ember gyűlt össze. A Reimann Zoltán amatőr helytörténész vezetésével indult templomos túra első állomásaként a miskolci zsinagógát keresték fel, ahol Markovics Zsolt főrabbi mutatta be a zsidóság 300 éves történetét. Ezt követően a résztvevők a város legmagasabb 70 méteres tornyával rendelkezett,

0: szakrális életművét mutatja be. A Mindszenty plébánia milleniumi termében rendezett tárlat azt vizsgálja, hogyan hat az Isten hit az alkotásra, és miként vezet a teremtő felismeréséhez. A miskolci versbarátok köre által szervezett eseményen olyan kiemelkedő példaképek munkássága került a paravánokra, mint Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Munkácsi Mihály, Makovec Imre vagy éppen Sinkovics Imre. A szombati megnyitót vetített képes műsor és irodalmi összeállítás kísérte, a rendezvény sorozat pedig a következő napokban szentmisékkel, koncertekkel és előadásokkal folytatódik Miskolcon. Szeptember 25-én Kutatók délelőttje címmel rendeznek kísérőprogramot az általános és középiskolás diákok számára a Miskolci Egyetemen. Az eseményen az intézmény 7 kara, összesen 41 interaktív és játékos programmal, valamint kreatív feladatokkal várja a fiatalokat. A látogatók megismerkedhetnek a többi között az Anexmin robottal, amely egy önállóan működő víz alatti gömb alakú robotrendszer, amelyet elárasztott bezárt bányák és barlangok biztonságos feltérképezésére fejlesztettek ki, de megismerhetik a Bükki Nemzeti Park értékeit és a vegán bőrkészítését is. A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyre szeptember 18-áig van lehetőség az egyetem online felületén. Két rangos elismerésben részesült dr. Kelemen Judit, a Miskolci Egyetem habilitált egyetemi docense. A tanító alapszak szakmai koncepciójának kidolgozásáért értékteremtési díjat kapott. Zeneművészeti kategóriában pedig a Miskolci Egyetem kiváló tudományos szerzője elismerésben részesült. Dr. Kelemen Juditot hallják.
1: Nagy boldogság volt és megtiszteltetés, hiszen harmadik tanévemet zártam Miskolcon, tehát egy 3 éves munkának az elismerése, ami azt gondolom, hogy nem általános, hogy egy felsőoktatási intézményben 3 év után 2 ilyen kitüntetést is kapok. A Miskolci Egyetem 2 karán tanítok, a zeneművészeti karon és a bölcsészettudományi karon, és az egyik kitüntetés az egyik karról, a másik kitüntetés a másik karról érkezett. Zeneiskolai tanulmányaimat az énekzene tagozatos tanulmányok előzték meg. Tulajdonképpen a családban senki nem foglalkozott külön zenével, és aztán zeneiskolába kerültem zongorázni, és ott megint a zongoratanárnéni jelezte az édesanyámnak, hogy úgy gondolja, hogy érdemes talán a zenei pálya felé orientálódni. Úgyhogy mind a két vonatkozásban a pedagógusok elhivatott törődése volt, hogy engem picit próbáltak terelgetni. Manapság már a nappali tagozatos hallgatók között is nagyon-nagyon kevés az a hallgató, aki valamilyen szintű zeneiskolai tanulmánnyal rendelkezik. Az, hogy egy komplett zeneiskolai képzést elvégzett, azt talán már nem is tudom, hogy létezik-e a tanítóképzés műfajában. Úgyhogy mindenképpen a legelejétől kezdem. Nagyon nehéz röviden összefoglalni 35 évet, nagyon mozgalmas, változatos tanulságos volt, sok mindenben fejlődtem értelemszerűen, sokféle tanulságra tettem szert. A hallgatókkal való bánásmód, a kollégákkal való kamarazenélés, kórust alapítottam közben, és hát a tudományos munka, így ennyiféle dolog jellemezte röviden ezt a 35 évet.
0: Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. szeptember 14-e, hétfő reggel van. A meteorológusok szerint átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű. És akkor a tartalomból 1300 ember hunyt el, és több mint 4000-et még mindig eltűntként tartanak számon Nepálban az augusztus végi pusztító sárlavina miatt. Összesen 85 ezer ember életét érintette közvetlenül a katasztrófa, köztük 22 ezer gyermek szorul segítségre. Hidak, kórházak, iskolák és erőművek is elpusztultak. Az ökumenikus segélyszervezet gyűjtést hirdetett, hogy a helyi partnerszervezeteken keresztül segítsék az azonnali kárelhárítást és a helyreállítást. A részletekről Szent Tamási István Tamás, az ökumenikus segélyszervezet nemzetközi programok igazgatóságának projekt megvalósítási csoportvezetője számolt be az Európa Rádiónak. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Rendes békesség, Kis Gabriella vagyok, a Sátoraljóújhelyi Református Egyházközségbe osztott lelki pásztora. Isten igéjét ma a zsidókhoz írott levél 13. fejezetéből olvasom, a 7-től a 17. versig terjedő ige szakaszig. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni, mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak, mert amely állatok vérét a főpapa szentélybe beviszi a bűnért, azoknak testét elégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által. Menjünk ki tehát őhozzá táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Általa vigyük Isten elé a hálaadás áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Amen. Kedves testvéreim, olyan világban élünk, amelyben szinte minden változik körülöttünk. Megváltoznak az emberi kapcsolatok, átalakulnak a közösségek, új gondolatok és tanítások jelennek meg, miközben az, amit tegnap még biztosnak hittünk, mára könnyen bizonytalanná válhat. Sokszor éppen ez a folytonos változás fárasztja el leginkább az embert, hiszen nehéz úgy tájékozódni, hogy közben állandóan átrendeződnek körülöttünk az útjelző táblák. A mai ige szakasz azonban ennek a bizonytalan világnak a közepén olyan mondatot helyez a szívünkre, amelyben belekapaszkodhat az idős ember, aki már sok változást átélt, és az a fiatal is, aki még csak keresi élete biztos alapját, hiszen Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ez a mondat nem azt jelenti, hogy Krisztus mozdulatlan vagy érzéketlen volna irántunk, hanem azt hirdeti, hogy személye, szeretete, megváltó hatalma és ígérete nem fog megváltozni. Ugyanaz a Krisztus van velünk ma is, aki egykor lehajolt a beteghez, aki egykor magához hívta a megfáradtat, aki megbocsátott a bűnösöknek, aki megkereste az elveszettet és életét adta értünk a kereszten. Nem lett türelmetlenem, nem fogyott el irgalma, és nem vonta vissza egyetlen ígéretét sem. Mi változunk. A körülményeink változnak. Hitünk olykor erősebb, máskor gyengébb, de milyen kegyelem, hogy a mi Urunk Krisztusunk ugyanaz marad. A zsidókhoz írott levél szerzője ezért figyelmezteti az olvasókat arra, hogy ne engedjék magukat, hogy idegen tanítások félrevezessék őket. Hát úgy érzem, erre a figyelmeztetésre mindenkorban nagy szüksége van az egyháznak, mert az ember könnyen vonzódik ahhoz, ami új, különleges és rendkívülinek tűnik. Sokszor úgy érezzük, hogy az egyszerű evangélium már nem elegendő, ezért új módszereket, titkos ismereteket, rendkívüli élményeket vagy bonyolult vallásos előírásokat keresünk. Az ige azonban világosan kimondja, az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív. A kegyelem megerősíti a szívet, mert leveszi rólunk annak terhét, hogy önmagunkat kellene megváltanunk. Azt hirdeti, hogy nem azért járulhatunk Isten elé, mert hibátlanok vagyunk, hanem azért, mert Krisztus értünk áldozta önmagát. A levél szerzője az ószövetségi áldozati rendképét idézi fel, az engesztelés napján annak az áldozati állatnak a testét, amelynek vérét a főpap bevitte a szentélybe, a táboron kívül égették el. Hát Jézus is a városkapon kívül a megvetés és a gyalázat helyén szenvedett, hogy kiontott vére által szentelje meg népét. A Golgota ezért nem csupán az emberi kegyetlenség emléke, hanem annak bizonyossága, hogy Krisztus egészen végigment értünk a szabadítás minden mozdanatán. Az ige ezután különös felszólítással fordul hozzánk. Menjünk ki tehát ő hozzá táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. A táboron belül lenni biztonságot, elfogadottságot és megbecsülést jelent. A táboron kívül lenni pedig a kitaszítottság helyét jelentette. Krisztus mégis ott található. Ami azt jelenti, hogy a keresztény hit nem csupán békességet és vigasztalást ad, hanem döntésre is hív. Ki kell mennünk Krisztushoz akkor is, ha az ő követése nem talál mindenütt helyeslésre, ha hitünk miatt értetlenséggel találkozunk, vagy ha az evangélium igazsága szembe kerül az adott kor divatos gondolkodásával. Nem azért vállaljuk ezt, mert szeretjük a megvetést, hanem azért, mert Krisztus közelsége többet ér számunkra az emberek elismerésénél. Ehhez a döntéshez az ad erőt, hogy nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük, ahogy az ige mondja. A keresztény embernek éppen azért kell hűségesen helytállnia ebben a világban, mert tudja, hogy élete Istenhez tartozik. Szeretheti otthonát, családját és szülőföldjét, dolgozhat becsületesen, ápolhatja az emberi kapcsolatokat, mégsem felejtheti el, hogy végső otthona nem itt van. Mindaz, amit ezen a földön birtokolunk, egyszer kicsúszik a kezünkből. De Isten országa azonban megmarad. Aki ezt tudja, annak nem kell kétségbe esetten kapaszkodnia sem a vagyonába, sem a rangjába, sem elmúló erejébe, mert Krisztusban olyan örökséget kapott, amelyet sem az idő, sem a betegség, sem a halál nem vehet el tőle. De hogyan éljen az, aki az eljövendő várost keresi? Az ige válasza nagyon gyakorlatias. Hát vigyük Isten elé a hálaadás áldozatát, tegyünk vallást Krisztus nevéről, és ne feledkezzünk meg a jótékonyságról, valamint az adakozásról sem. A keresztény életben tehát összetartozik az ajkak vallástétele és a kezek szolgálata. Nem elég jól és szépen beszélni Isten szeretetéről, ha közben nem veszük észre a mellettünk élő ember szükségét. Ugyanakkor a jó cselekedetek sem helyettesítik a Krisztusról való bizonyságtételt. Az Istennek kedves áldozat olyan élet, amelyben a szánk hálát ad, a kezünk pedig kész segíteni. A szakaszt a lelki vezetőkről szóló tanítás foglalja keretbe. Az ige először azokra emlékeztet, akik korábban hirdették Isten igéjét, majd a jelenlegi vezetők iránti bizalomra és engedelmességre hív. Nem azt mondja, hogy embereket kell tökéletesnek látnunk, vagy kritikátlanul követnünk, hiszen a követendő példa nem valamely ember hibátlansága, hanem az a hit, amely Krisztushoz ragaszkodott. A lelkipásztorok és a gyülekezeti vezetők felelőssége különösen nagy, mert nem a maguk ügyét intézik, hanem lelkekre vigyáznak, és erről egyszer számot adnak az Isten előtt. A gyülekezet felelőssége pedig az, hogy imádsággal, bizalommal és együttműködéssel segítse szolgálatukat, hogy azt ne sóhajtozva, hanem örömmel végezhessék. Emberi vezetők jönnek és mennek. Vannak, akiknek szolgálatára évtizedek múltán is hálával emlékezünk, mert Isten igéjét hűségesen szólták. Mellettünk álltak, életünk forduló pontjaiban imádkoztak velünk és értünk, és egyetlen mondatukkal is képesek voltak visszaállítani a lelkünket az Úristenhez. Ám ők sem önmagukhoz, hanem a Krisztushoz vezettek bennünket, és ez adja az egyháznak a folytonosságát. Lehet, hogy ma sok minden változik körülöttünk, és talán bennünk is sok a bizonytalanság. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, meddig tart az erőnk, hogyan alakul családunk vagy gyülekezetünk élete. De egyet azonban bizonyosan tudhatunk. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az ő kegyelme ma is megerősíti a szívet, keresztje ma is megtisztítja a bűntől a lelket, jelenléte ma is megtartja a gyalázattól azt, aki követi az ő szavát. Ezért ne az állandóan változó világban keressük életünk végső biztonságát, hanem abban a Krisztusban, aki soha nem változik meg, és aki mindvégig hűséges marad hozzánk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Köszönjük, hogy szereteted és kegyelmed akkor sem változik meg, amikor mi bizonytalanná és álhatatlanná válunk. Erősítsd meg szívünket kegyelmeddel, hogy ne engedjük magunkat idegen tanításoktól félrevezetni. Taníts bennünket ragaszkodni keresztedhez, amelyen önmagadat adtad értünk. Adj bátorságot, hogy hozzád menjünk akkor is, ha követésedért terhet vagy megvetést kell vállalnunk. Emlékeztes arra, hogy nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Tedd ajkunkat hálássá, életünket készségessé a jó cselekvésére. Áld meg azokat, akik ígédet hirdetik, és segítsd őket, hogy örömmel vigyázzanak a rájuk bízott lelkekre. Őrizd meg gyülekezeteinket a hitben, a szeretetben és az egymás iránti felelősségben. Vezess bennünket végül abban a mennyei városba, amelyet elkészítettél számunkra. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Csalódással és értetlenséggel fogadta több hazai fuvarozó szervezet a kormány pénteki döntését, amelynek értelmében a kis és közepes vállalkozások nem kapnak kompenzációt az elszabadult gázolaj árak ellenére. A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete közleményében arra mutatott rá, hogy miközben a dízelautók tulajdonosai támogatást kapnak, a fuvarozóknak továbbra is teljes üzemanyagárat kell fizetniük. Hozzátették, hogy a január óta bekövetkezett literenkénti mintegy 120 forintos drágulás havonta akár 1,2 millió forinttal több kiadást jelent számukra. Ezzel a döntéssel a kis és közepes vállalkozások magukra maradtak, ami véleményük szerint további áremelkedésekhez és munkahelyek elvesztéséhez vezethet. Hasonlóan nyilatkozott a NIT Hungary, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete is, amely elfogadhatatlannak nevezte a helyzetet közleményében, azonnali támogatást követelnek és a miniszterelnökhöz fordulnak. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó, még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én, 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézi Dávid pénteken azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. Átadták a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál elismeréseit, ahol a fődíjat a francia Sarah Arnold Túl sok vadállat című filmje nyerte. Reisz Gábor Földszint című műve kapta a zsűri nagydíját, a cukordíjat, míg a német Vádemelés 2 elismerésben is részesült. A rekordszámú vetítéssel és több mint 12 000 eladott jeggyel zárult fesztiválon 4 új magyar film mutatkozott be a hazai közönségnek. A versenyprogramban díjazták többek között a bolgár Álomkaland című alkotást, valamint a legjobb dokumentumfilmnek járó elismerést is átadták. A vetítések mellett szakmai konferenciák, közönségtalálkozók és koncertek is várták a látogatókat Miskolcon. A szervezők bejelentették a Pressburger ház jövőbeli megnyitását, amely digitális művészeti inkubációs térként és archívumként fog működni. A következő 23. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált 2027. szeptember 10-e és 19-e között rendezik meg. Átfogó tisztújítás kezdődik a hazai közoktatás irányításban, mivel a kormány mind a 60 tankerületi központ élére új vezetőket keres a teljes szemléletváltás jegyében. A pályázatokat szeptember 20-áig nyújthatják be az érdeklődők, a kinevezési feltételeket pedig a közelmúltban jelentősen enyhítették a rugalmasabb bevonás érdekében. Éves szinten 30 ezer új lakásra lenne szükség Magyarországon a lakossági igények kielégítésére, miközben jelenleg ennek csak a fele készül el. Koi László, az Évosz elnöke az Inforádió Aréna című műsorában elmondta, hogy az építőipar önmagában képes lenne évi 25 ezer új otthont felépíteni. Ráadásul négyzetméterenként 800 ezer forintos áron. A budapesti új lakások megugró, csak nem 2 millió forintos négyzetméter árait azonban főként a telkek, a finanszírozási költségek és a fejlesztői kiadások hajtják fel. A szakember szerint a lakáshelyzet javításához kormányzati koordinációra, valamint az építésgazdasági kérdések rendezésére van szükség. Megnyílt a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál keretében a Hittel alkottak című tablókiállítás, amely 15 jelentős magyar művész szakrális életművét mutatja be. A Mindszenti plébánia milleniumi termében rendezett tárlat azt vizsgálja, hogyan hat az Isten hit az alkotásra, és miként vezet a teremtő felismeréséhez. A Miskolci Versbarátok köre által szervezett eseményen olyan kiemelkedő példaképek munkássága került a paravánokra, mint Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Munkácsi Mihály, Makovec Imre vagy éppen Sinkovics Imre. A szombati megnyitót vetített képes műsor és irodalmi összeállítás kísérte, a rendezvény sorozat pedig a következő napokban szentmisékkel, koncertekkel és előadásokkal folytatódik Miskolcon.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, 1300 ember hunyt el, és több mint 4000-et még mindig eltűntként tartanak számon Nepálban az augusztus végi pusztító sárlavina miatt. Összesen 85 000 ember életét érintette közvetlenül a katasztrófa, köztük 22 000 gyermek szorul segítségre. Hidak, kórházak, iskolák és erőművek is elpusztultak. Az ökumenikus segélyszervezet gyűjtést hirdetett, hogy a helyi partnerszervezeteken keresztül segítsék az azonnali kárelhárítást, illetve a helyreállítást. A részletekről Szent Tamás István Tamás, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának projekt megvalósítási csoportvezetője számolt be az Európa Rádiónak. A riporter Hegedűs Márk.
2: És akkor a gyűjtés ténye előtt, ha egy gondolatot visszaléphetnénk, akkor hogyan zajlott ez az Ökumenikus Segélyszervezetnél, hogy gyűjtést hirdettek a Nepál és Tibet határán húzódó katasztrófa nyomán, tehát hogy jön az első hír, és ilyenkor már összedugják a fejüket, hogy tudunk-e mi is segíteni? Hogy hogyan születik még egy ilyen döntés?
3: Így van, abszolút így működik. Ugye 35 éves segélyszervezeti tapasztalattal megvannak a megfelelő eljárásrendjeink, technikáink arra, hogy folyamatosan figyeljük a világban történő eseményeket, és amennyiben egy ilyen fajsúlyú katasztrófa történik valahol a világban, akkor egy gyors reagálású csoport összeül, az információk cseréje az elindul, és ezek alapján ugye az információkat elemezve, a katasztrófa súlyáról, mértékéről meggyőződve, gyorsan döntést tudunk hozni arról, hogy hogyan reagáljunk erre a helyzetre, jelen esetben hogyan indítsunk szolidaritási akciót.
2: Mennyire látják súlyosnak egyébként ezt a katasztrófát? Tehát csak néhány számot ide teszünk, hogy komplett vízi erőműveket sodort el ez a villámárvíz, és konkrét hidakat az emberi áldozatokon túl, akkor már ez önmagában drámai, de hogyan ítélték meg, mennyire súlyos ez a katasztrófa?
3: Rendkívül súlyos. A helyi katasztrófából nagyon gyorsan egy egész országra, egy teljes Nepálra kiterjedő országos helyreállítási helyzet, katasztrófa alakult ki, és valóban a különböző hírcsatornákon, platformokon érkező képeket nézve, elemezve, igazából sokkoló volt a földön keresztül zúduló hatalmas vízfal tömege látványa. Azt hiszem, hogy ilyesmivel nem igazán szembesültünk mostanság, és ugye a katasztrófa figyelési tevékenységeinket elindítva próbáltunk megalapozott, igazolható számadatokat is összegyűjteni a katasztrófa mértékéről. Ezek a rombolás, a pusztítás mértéke miatt, illetve ugye az infrastruktúrát ért károk miatt egyébként egy ilyen helyzetben nagyon lassan érkeznek, gyakran ellentmondásosak. Mára azt látjuk, hogy körülbelül 1200-1300 ember veszítette életét a katasztrófában. Több mint 4000 ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A katasztrófa egyébként, ami az életeket, a sorsokat illeti, 84-85 000 ember, 19 000-nél több család életét érintette közvetlenül, közülük ugye 22 000 gyermek az, aki például közvetlen segítségre szorul. De túl a személyes sorsokon a gazdaságot is rendkívüli kár érte, az élet feltételek, az élet lehetőség megteremtése szempontjából kiemelt jelentőségű mezőgazdaságot, például 1800 hektár termőterület pusztult el, több mint 7, majdnem 8000 tonna termés esik ki itt a következő időszakban, ami ugye hiányozni fog a lakosság ellátásában, az állatállomány, halastavak, és ahogyan is említette, 12 vízi erőmű rongálódott meg, vagy pusztult el teljesen, utak, vasutak, hidak, emellett egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, tehát az egész struktúra, infrastruktúra az rendkívüli mértékben károsodott. Még egy két számot ugye pénzértékben kifejezve, a helyreállításnak az értéke az kb. 2,56 milliárd dollárra becsülik. Ebből az első 4 hónapban, tehát a korai helyreállítás szakaszában 52,6 millió dollár forrás szükséglet az, ami meghatározásra került.
2: És akkor az Ökumenikus Segélyszervezet ehhez szeretne hozzájárulni a maga forrásaival, illetve hát amit ugye majd az emberek adományoznak, a helyreállítást, vagy mi a cél, hova kerül majd az a támogatási összeg, amit Magyarországról küldenek?
3: Ugye említettem, hogy jelentős tapasztalattal rendelkezünk a hasonló szolidaritási akciók, gyűjtési akciók megvalósítása kapcsán. Ugye ez magában foglalja azt is, hogy kiterjedt nemzetközi hálózatoknak vagyunk a tagjai. Az Ökumenikus Segélyszervezet egy egyházi hátterű, elsősorban protestáns hátterű segélyszervezeteket, fejlesztő szervezeteket tömörítő világszervezet, az úgynevezett ACT Alliance tagja. Az ACT Alliance helyi partnereivel folyamatos kapcsolatban vagyunk. Rajtuk keresztül ugye, szerzünk információt a katasztrófa mértékéről, hatásairól, illetve a helyben jelentkező azonnali szükségletekről, illetve rövid és középtávú helyreállítási szükségletekről. Ezek a szervezetek, csak néhányat említek, ugye a Lutheran World Federation, vagy a Danish Church Aid, egy úgynevezett gyűjtési és segélyezési akciót Appealt hirdettek szeptember 3-án, és az Ökumenikus Segélyszervezet a magyar emberek szolidaritásának megnyilvánulásaként összegyűjtött forrásokat ebbe az Appealbe csatornázva be. Így vagyunk biztosak abban, hogy ezek az adományok ezek ellenőrzött módon, szakmailag megalapozott módon és hatékonyan hasznosulnak helyben.
2: És akkor mondjon a gyűjtésről még néhány gondolatot, hogyan lehet segíteni a gyűjtésüket, kiktől várnak segítséget, hogy látja, hogy mennyire érintette meg adományozói körüket ez a nepáli villámárvíz katasztrófa, és mennyire állnak önök, illetve hát az ott élő emberek mellé.
3: Örömmel tapasztaltuk, hogy ez a katasztrófa, ahogy az beszélgetés elején is említettük, ugye tényleg apokaliptikus léptékű volt, és ez igen megérintette a magyar lakosságot és a magyar emberek szívét, akik egyébként hasonló helyzetekben mindig is kifejezik a szolidaritásukat, hajlandóak támogatni az ilyen katasztrófák következtében szerencsétlen nehéz sorsú embereket, közösségeket. Tehát jelenleg is ugye ezt tapasztaljuk. Nagy az érdeklődés a segélyszervezet szolidaritási akciója iránt, amelyet egyébként rögtön a katasztrófa, de még aznap meghirdettünk. A segélyszervezet szolidaritási akciójával kapcsolatban információkat a segélyszervezet.hu, még ezetek nélkül, honlapon lehet találni. Itt rögtön a honlap tetején ugye, megjelenik a felhívás a nepáli árvíz áldozatainak a támogatására, és néhány kattintással, akár online, akár banki átutalással is tudja támogatni a lakosság a szolidaritási akciót. Emellett számítunk természetesen a magyar cégek, vállalatok segítségére is, külön vállalati kapcsolattartó csoportunk működik, akik ugye, a vállalati adományokat, felajánlásokat fogadják és koordinálják.
2: Nagyságrendileg elmondható, hogy a lakossági felajánlásuk meg a céges felajánlásuk összértéke most kb. Hol tart?
3: Ez most jelenleg 2 millió forint környékén tart. Nagyon örülnénk, hogyha ez természetesen több tudna lenni, hiszen ahogy említettem, óriási szükség van a segítségre jelenleg Nepálban.
2: És meddig tervezik a gyűjtés ablakát nyitva hagyni?
3: Hát ezt még biztosan nyitva hagyjuk pár hétig, attól függően, hogy látjuk az adományozási kedv, illetve a trendek változását. Mindenképpen azt gondoljuk, hogy ez a téma már csak amiatt is, mert a klímaváltozás következtében azért egy elég sötét jövőt, elég sötét forgatókönyvet vetít előre azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatunk. Szóval ez még sokáig a felszínen marad, sokáig fognak róla beszélni szakértők, és emiatt számítunk arra, hogy ez egy elhúzódó gyűjtés tud lenni.
2: És akkor így, hogy most már értjük, hogy milyen partnereken keresztül tudnak segíteni, azt mondja még el, legyen kedves, hogy milyen szükségleteket látnak Nepálban, és mire fordítható, vagy mire fordítódik majd az a támogatás, ami Magyarországról is eljuthat Nepálba.
3: Nagyon köszönöm ezt a kérdést, ez igazániból a segítségünknek a lényege, hiszen úgy akarunk segíteni, és ez egy humanitárius alapelv, ahogy a helyi közösségnek, az érintetteknek a legrelevánsabb, azokat a területeket akarjuk támogatni, ahol a legnagyobb szükségletek jelentkeznek. Alapvetően a szükségleteket két csoportra oszthatjuk. Az első csoportba tartoznak ugye az életfeltételek biztosításához kapcsoló azonnali szükségletek. Tehát itt például élelmiszeradományokra, tiszta ivóvíz osztására, ideiglenes szálláshelyek és az ezekhez szükséges felszerelések biztosítására, illetve higiéniai tisztálkodó és tisztítószerek biztosítására kell gondolni. A szükségletek egy másik csoportja, a korai újraépítés, az élet újraindítása, stabilizáció köré csoportosul. Itt arra kell gondolni, hogy a biztonságos vízellátásnak a feltételét meg kell teremteni szivattyúkkal, víztisztító rendszerekkel. Ja, a higiénia az egy ilyen árvíz esetében mindig elsődleges jelentőségű, tehát továbbra is szükség a rövidön középtávon higiéniai felszerelésekre, illetve az ezek használatával egyáltalán a higiéniai rendszerekkel kapcsolatos képzésekre. Helyre kell állítani a jövedelemszerzési lehetőségeket. Ugye az elpusztult mezőgazdasági területek újra termővé tételéhez szükséges eszközök, anyagokra van szükség, újjá kell építeni, el kell indítani a helyi piacokat. Ezekhez esetleg készpénzre is szükség van. Hát azok számára, akik az újjáépítési munkálatokba bekapcsolódnak, ugye munkáért készpénz programok keretében készpénz kerül átadásra. Természetesen ugye egy ilyen katasztrófa esetében a legkiszolgáltatottabbak, a legkisebbek, a gyerekek, a diákok, hogy az oktatási szolgáltatásoknak az újjáindítására rendkívül nagy szükség van védett körülmények között, ugye az élet normális kerékvágásába visszatérve stabilitást megtapasztalva tudjanak a gyermekek kilábalni ebből a helyzetből. Itt ideiglenes tanítóközpont vagy tanulóközpontoknak a létrehozására kerül majd sor. Önkéntes tanároknak a bevonására, taneszközöknek a biztosítására a tanulók számára. És nem szabad megkövetkezni arról, hogy egy ilyen katasztrófa nagyon sokakat tesz kiszolgáltatottá, védtelenné szociális szempontból, tehát olyan pszichoszociális támogatási programok indítására van szükség, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az érintettek a megfelelő szakmai segítséget kapják, akár szociális, akár pszichológiai téren, illetve biztosítva legyen az, hogy nem állnak kiszolgáltatottá gazdasági kizsákmányolás, akár szexuális kizsákmányolás áldozataival. És végül, ami fontos, hogy a hosszú távon előre tekintve a katasztrófa kockázatok csökkentése is, ugye a szükségletek, illetve a természetprogramok fókuszában van itt korai előrejelző rendszerek kiépítéséről, képzésekről, illetve a helyi katasztrófa védelmi és elhárítási kapacitások megerősítéséről van szó, ezekre kell gondolni.
1: Kedves hallgatóink, 1300 ember hunyt el, és több mint 4000-et még mindig eltűntként tartanak számon Nepálban az augusztus végi pusztító sárlavina miatt. Összesen 85 ezer ember életét érintette közvetlenül a katasztrófa, köztük 22 ezer gyermek szorul segítségre. Hidak, kórházak, iskolák és erőművek is elpusztultak. Az ökumenikus segélyszervezet gyűjtést hirdetett, hogy a helyi partnerszervezeteken keresztül segítsék az azonnali kárelhárítást, illetve a helyreállítást. A részletekről Szent Tamási István Tamás, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának projekt megvalósítási csoportvezetője számolt be az Európa Rádiónak. A riporter Hegedűs Márk volt.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kormány azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy a gyerekek bántalmazása szisztematikus és folyamatos volt a rendszerben, amely a strukturális problémák miatt a mélypontra jutott. A krízis programból 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, 3,4 milliárdot pedig fejlesztésekre fordítanak még idén. Ennek keretében új férőhelyeket hoznak létre, megerősítik a speciális gyermekotthonok védelmét, valamint krízisellátást indítanak a leginkább veszélyeztetett gyerekek számára. A kormány az előttünk álló héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Magyar Péter a magyar állam nevében bocsánatot kért a rendszer által meg nem védett gyermekektől és a problémákat jelző szakemberektől. Az Európai Unió bővítésével kapcsolatos menetrendről egyeztetett a magyar külügyminiszter az Európai Bizottság bővítésért felelős tagjával Budapesten. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, a Nyugat-Balkán országai túl régóta várnak az uniós tagságra. Montenegro és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért az Európai Uniónak is tovább kell vinnie a csatlakozási folyamatukat. Budapesti központtal megkezdte működését a Kabum Technologies, amely több mint 30 nemzetközi védelmi technológiai vállalat megoldásait fogja össze. A tervek szerint amerikai, európai és izraeli technológiákat kötnek össze magyar mérnöki és gyártási kapacitásokkal a biztonsági piacon. A cég kormányzati és rendvédelmi szervezeteknek kínál megoldásokat a drónelhárítástól a kiberbiztonságon át, a kritikus infrastruktúrák védelméig. Az induló vállalkozás 5 éves távlatban 70 milliárd forintos árbevételt és mintegy 800 új munkahely létrehozását célozza Magyarországon. Ismét Sári Zsoltot választotta elnökének az Európai Szabadtéri Múzeumok Szövetsége a romániai konferenciáján. A 32. jubileumi találkozón 22 ország szakemberei vitatták meg a múzeumok jövőjét, fenntarthatóságát és a változásokhoz való alkalmazkodását. Sári Zsolt bejegyzésében megtisztelőnek nevezte, hogy a szervezet 60. évfordulóján egyhangú szavazással újra őt választották a tisztségbe. A rendezvényen a Szentendrei Skanzen több képviselője is részt vett, akik előadásokat tartottak a kulturális örökség megőrzéséről és a jó gyakorlatokról. Gyűjtés indul a gömöri református templomok megsegítésére Szlovákiában, miután augusztus végén orkán erejű légzuhatag pusztított Gömör déli részén, ami miatt rendkívüli helyzetet hirdettek a rimaszombati járásban és Tornalján. A vihar számos gömöri református templomban jelentős károkat okozott, különösen Nemesradnóton, ahol a templom torony sisakját is letépte a szél. A helyreállítás várhatóan hatalmas anyagi terhet jelent a kislétszámú, nehéz helyzetben lévő gyülekezetek számára, mivel több épület műemléki értéket képvisel, emiatt a Szlovákiai Református Keresztény Egyház közegyházi gyűjtést indít az érintett templomok megsegítésére. Nagy Ákos Róbert Esperes bízik benne, hogy a Kárpát-medence különböző pontjairól érkező adományok és a testvéri összefogás segítenek megmenteni a kulturális örökséget. Szeptember 25-én Kutatók délelőttje címmel rendeznek kísérő programot az általános és középiskolás diákok számára a Miskolci Egyetemen. Az eseményen az intézmény 7 kara, összesen 41 interaktív és játékos programmal, valamint kreatív feladatokkal várja a fiatalokat. A látogatók megismerkedhetnek a többi között az Anexmin robottal, amely egy önállóan működő víz alatti gömb alakú robotrendszer, amelyet elárasztott bezárt bányák és barlangok biztonságos feltérképezésére fejlesztettek ki, de megismerhetik a Bükki Nemzeti Park értékeit és a vegán bőr készítését is. A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyre szeptember 18-áig van lehetőség az egyetem online felületén.
0: Az időjárásról.
1: Eleinte változóan felhős lesz az ég, aztán északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Elsőként a Dunántúlon, illetve északkeleten lehet időszakosan kisebb eső, zápor, de fokozatosan növekszik a csapadékhajlam. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 17 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Kezdődik a kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó reggelt kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat. Majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 7:30-kor hírekkel jelentkezünk. Azt követően arról szólunk, hogy a vese átültetési program 35 éves Debrecenben. Nemes Balázs tanszékvezetőt, a debreceni program vezetőjét kérdezzük.
1: A várólista Magyarországon egy központi eurotranszplant várólistáról beszélünk. 7 ország alkotja ezt a közösséget. Magyarország az egyike, Németország, Horvátország, Szlovénia, Benelux államok mellett. Ausztria még ide tartozik, és tulajdonképpen 70 valahány transzplantációs centrum, ugye ez egy több százmilliós, százvalahány milliós közösség.
0: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Napkalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma szeptember 14-e van, a Roxánák és Szerínák ünneplik névnapjukat. A Roxana jelentése ismeretlen, perzsa eredetű női név. A Szeréna jelentése derűs, vidám, latin eredetű név. Most pedig nézzük a történelem során, milyen események történtek szeptember 14. napján. 1402-ben luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király fiú trónörökös nélküli halála esetére megteszik örökössé IV. Albert osztrák herceget. 1509-ben, szeptember 14-én földrengés volt Konstantinápolyban, az Oszmán Birodalom fővárosában. 1648-ban e napon nemzeti zsinat volt Nagyszombatban. 1658-ban Barcsai Ákost Erdély fejedelmévé választották. 1672-ben e napon az Enyickei csatában a bujdosók legyőztek egy császári sereget Kassa környékén. 1812. szeptember 14-én a visszavonuló oroszok felgyújtották a Napóleon csapatai által megszállt Moszkvát. 1861-ben e napon megnyitotta kapuit a Széchenyi Lánchíd budai hídfőjénél a Budai Népszínház. 1872-ben e napon tört ki Magyarországon az utolsó nagy kolera járvány, a halálos áldozatok száma hivatalos kimutatása.

0: kutatás szerint 250 ezer. 1892. szeptember 14-én lett Kossuth Lajos Budapest díszpolgára. 1954-ben e napon hajtották végre a Szovjetunióban a tockoljai kísérleti atomrobbantást. 1959. szeptember 14-én a szovjet Luna 2 űrszonda becsapódott a Holdba. 1964-ben e napon Walt Disney megkapta a Fehérházban a Szabadságért érmet. 1984. szeptember 14-én a Dunakör felhívással fordult az osztrák közvéleményhez tiltakozásul a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer megépítése ellen. 1993-ban e napon súlyos detonáció történt egy békásmegyeri panelházban, amelynek 7 halottja és 10 sebesültje volt. 1994-ben e napon nyitották meg a 4 milliárd forintos költségvetéssel újjáépített budapesti nagyvásárcsarnokot. Most pedig nézzük, kik születtek szeptember 14. napján. 775-ben IV. León bizánci császár, a bizánci birodalom császára. 1745. szeptember 14-én született Bruna Szaver Ferenc, magyar jezsuita rendi egyetemi tanár. 1817-ben e napon született István Nádor, István Ferenc Viktor osztrák főherceg, József Nádor fia. 1919. szeptember 14-én született Ranódi László Kossuth díjas magyar filmrendező. 1920-ban Simonyi Imre, magyar költő, újságíró, szerkesztő. 1922-ben Rozsos István, magyar színész. 1934-ben Gáti Károly, magyar származású, amerikai közíró, történész. 1942-ben e napon látta meg a napvilágot Czakó Gábor Kossuth díjas, magyar író, műkritikus, a nemzetművésze. 1964-ben született Novák Eszter, Jászai Mari díjas rendező. 1967-ben Szantusz Barbara, magyar színésznő, filmszínésznő, szinkronszínész. Most pedig nézzük, kik mondtak végső búcsút földi életüknek szeptember 14. napján. 891-ben 6. István pápa. 1321-ben Dante Alighieri olasz költő, az isteni színjáték szerzője. 1971-ben Fenyő Andor Endre, Munkácsi Mihály díjas festőművész, műkritikus. 1982-ben Grace Kelly, amerikai színésznő, 1956-tól monakói hercegné. 1993-ban Bója Péter, magyar író. 2007-ben Sipos András, magyar színész, zenész. 2009-ben Patrick Swayze, amerikai színész. Szeptember 14-e a keresztény egység napja, a katolikus jótékonykodó nemes asszonyokat tömörítő csillagkeresztes rend ünnepnapja, Nicaraguában pedig a San Jacintói csata ünnepe 1856 óta.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

tiszta forrás. A természetben nagyon egyszerűnek tűnik eldönteni, hogy egy forrás vize tiszta-e vagy sem. Ha nincs benne semmi, ami megszínezi, nem úszik benne idegen anyag, ha nem rossz a szaga és jó az íze, akkor rámondhatjuk, hogy tiszta. Még a mostani, száz sebből vérző természetben is a legtöbb forrás tisztán bukkan ki a földből, a kőből. A szennyező anyagok csak később, a felszínen való futása során kerülnek bele és rontják meg, teszik alkalmatlanná arra, hogy igyunk, főzzünk vagy éppen fürödjünk benne. És amikor átvitt értelemben használjuk a kifejezést fogalmakra, szellemi dolgokra, művészeti alkotásokra vagy éppen a pénz világában, akkor már sokkal nehezebb dolgunk van a minőség megállapításával. Ezekben az esetekben nagyon nehéz rájönni, hogy honnan ered a forrás, arra meg, hogy milyen és mi lehet benne, még nehezebb. Sokszor előfordul, hogy a pénzforrásnál még minden rendben levőnek látszik, csak a sokadik tranzakció és a sokadik kéz után szennyeződik el és válik orfacsaróan bűzössé. Gyakran a hírforrás is tisztának és világosnak látszik. Lehet, hogy csak néhány hét vagy éppen év múlva jövünk rá, hogy már felszínre törése előtt megmérgezte az önös érdek, a rossz akarat, a rontás vágya, és mindez már csak akkor derül ki, amikor sok ember életét és sorsát tönkretette. Kodály és Bartók azt vallották, hogy a népdal, a népzene, a néptánc az a tiszta forrás, amire egy ország zenei kultúráját és saját zeneszerzői munkásságukat is rá lehet építeni. A népi kultúra, a népzene érdek nélkül, tiszta szívből, őszinte érzelmekből, örömből és bánatból született. Soha nem akar több lenni, mint ami. És manapság annyi forrás kínálja magát életünk hétköznapjaiban és ünnepeiben. Nem biztos, hogy mindegyikbe jó válogatás nélkül beleinni. Legyünk egy kicsit tartózkodóbbak, és vizsgáljuk meg, tiszta-e vagy sem. Az óvatlan kóstolásnak fájdalmas következményei lehetnek. Inkább kevesebbet, de jót. Ha lehet, csak is tiszta forrásból.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Csalódással és értetlenséggel fogadta több hazai fuvarozó szervezet a kormány pénteki döntését, amelynek értelmében a kis és közepes vállalkozások nem kapnak kompenzációt az elszabadult gázolaj árak ellenére. A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete közleményében arra mutatott rá, hogy miközben a dízelautók tulajdonosai támogatást kapnak, a fuvarozóknak továbbra is teljes üzemanyagárat kell fizetniük. Hozzátették, hogy a január óta bekövetkezett literenkénti mintegy 120 forintos drágulás havonta akár 1,2 millió forinttal több kiadást jelent számukra. Ezzel a döntéssel a kis és közepes vállalkozások magukra maradtak, ami véleményük szerint további áremelkedésekhez és munkahelyek elvesztéséhez vezethet. Hasonlóan nyilatkozott a NIT Hungary, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete is, amely elfogadhatatlannak nevezte a helyzetet közleményében, azonnali támogatást követelnek és a miniszterelnökhöz fordulnak. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó, még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én, 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézy Dávid pénteken azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. Átadták a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál elismeréseit, ahol a fődíjat a francia Sarah Arnold Túl sok vadállat című filmje nyerte. Reisz Gábor Földszint című műve kapta a zsűri nagydíját, a cukordíjat, míg a német Vádemelés 2 elismerésben is részesült. A rekordszámú vetítéssel és több mint 12 000 eladott jeggyel zárult fesztiválon 4 új magyar film mutatkozott be a hazai közönségnek. A versenyprogramban díjazták többek között a bolgár Álomkaland című alkotást, valamint a legjobb dokumentumfilmnek járó elismerést is átadták. A vetítések mellett szakmai konferenciák, közönségtalálkozók és koncertek is várták a látogatókat Miskolcon. A szervezők bejelentették a Pressburger ház jövőbeli megnyitását, amely digitális művészeti inkubációs térként és archívumként fog működni. A következő 23. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált 2027. szeptember 10-e és 19-e között rendezik meg. Átfogó tisztújítás kezdődik a hazai közoktatás irányításban, mivel a kormány mind a 60 tankerületi központ élére új vezetőket keres a teljes szemléletváltás jegyében. A pályázatokat szeptember 20-áig nyújthatják be az érdeklődők, a kinevezési feltételeket pedig a közelmúltban jelentősen enyhítették a rugalmasabb bevonás érdekében. Éves szinten 30 ezer új lakásra lenne szükség Magyarországon a lakossági igények kielégítésére, miközben jelenleg ennek csak a fele készül el. Koi László, az Évosz elnöke az Inforádió Aréna című műsorában elmondta, hogy az építőipar önmagában képes lenne évi 25 ezer új otthont felépíteni. Ráadásul négyzetméterenként 800 ezer forintos áron. A budapesti új lakások megugró, csaknem 2 millió forintos négyzetméter árait azonban főként a telkek, a finanszírozási költségek és a fejlesztői kiadások hajtják fel. A szakember szerint a lakáshelyzet javításához kormányzati koordinációra, valamint az építésgazdasági kérdések rendezésére van szükség. Megnyílt a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál keretében a Hittel alkottak című tablókiállítás, amely 15 jelentős magyar művész szakrális életművét mutatja be. A Mindszenty plébánia milleniumi termében rendezett tárlat azt vizsgálja, hogyan hat az Isten hit az alkotásra, és miként vezet a teremtő felismeréséhez. A Miskolci Versbarátok köre által szervezett eseményen olyan kiemelkedő példaképek munkássága került a paravánokra, mint Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Munkácsi Mihály, Makovec Imre vagy éppen Sinkovics Imre. A szombati megnyitót vetített képes műsor és irodalmi összeállítás kísérte. A rendezvény sorozat pedig a következő napokban szentmisékkel, koncertekkel és előadásokkal folytatódik Miskolcon.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a veseátültetési program 35 éves Debrecenben. Magyarországon mind a 4 orvostudományi egyetem székhelyén működik a transzplantáció. Debrecenben 1991-ben nyílt meg a központ. Azóta 1335 veseátültetést végeztek, évente 35-40 betegen segítenek, a várakozási idő 3,5 év. Nemes Balázs tanszékvezetőt, a debreceni program vezetőjét kérdeztük, a riporter Pap Beatrix.
2: 35 évvel ezelőtt Asztalos László főorvos úr kezdte el ezt az egész programot. Az első műtétet az a Járai Jenő doktor asszisztálta, aki nekem egyébként Budapesten még főnököm, vezetőm, tanárom is volt, és egyébként abban az időben, a 90-es évek elején ez az egész transzplantációs közösség leginkább egy családhoz hasonlított, amelynek a nagy öregje Berner Ferenc professzor volt. Ő hozta haza Magyarországra a veseátültetést, ő készítette elő, ő kezdte el a programot. Noha az első műtétet Szegeden végezték, tehát historikusan ők az elsők, de program jelleggel Budapesten 73-ban indult, és fokozatosan nyíltak meg az egyes központok, a második Szeged volt, a harmadik 91-ben Debrecen. És ebben az időben Perner professzor úr nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy mindenütt, ahol nem budapesti centrumban, személyesen vagy ő, vagy valaki kollégája menjen, segítsen. Így került Járai is ide. Valahogy így indult, bár én a kezdeteknél nem voltam itt, de nagyon sok történetet hallottam róla, fényképeket is láttam, és ez a történet szép fokozatosan épült föl, mindig néhány ember komoly erőfeszítése és elhatározása révén, és az elődöm ebben múlhatatlan érdemeket szerzett.
3: Ön miért kezdett el ezzel foglalkozni?
2: Én orvostanhallgató koromban kezdtem ezzel foglalkozni, tulajdonképpen 1990 körül harmad-negyedéves hallgatóként Budapesten a Semmelweis Egyetemre jártam, és a patológiai intézetben kezdtem TDK-zni egy Lázár Norbert nevű kedves patológus barátom, kollégám, aki egyébként profi orgonaművész is mellette, megsebész lett és patológus volt, és Norbert vezetett bele engem ebbe a klinikopatológiai részébe, szövetteni mintákat elemeztem, és az az érdekesség volt, hogy abban az időben alakult, alapult, épült újjá a transzplantációs és sebészeti klinika Budapesten, ami gyakorlatilag akkor nyitotta meg a kapuit vadonatú, amikor én végeztem. És ez egy történelmileg is érdekes korszak volt, a rendszerváltozás kora, a transzplantáció hajnala, a világon is egyébként, Európában is nagyon sok minden újdonság volt, és olyan szerencsés volt, hogy abban az időszakban voltam én végzős orvos, Werner professzor engem ismert, Járai is odavettek, és fiatalként így kezdhettem el dolgozni némi tudományos előzménnyel, ez vonzott be annak idején.
3: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mely betegek azok, akiknek szükséges a veseátültetés.
2: Veseelégtem betegekről beszélünk, de ennek különböző fokozatai vannak. Laikus közönség felé úgy lehet mondani, hogy a GFR alapján mérik, illetve a vese által termelt vizeletben, ha megjelenik a fehérje, azt szokták még hozzáfűzni. Néha észrevétlenül kezdődik ez a betegség, sokféle oka lehet, magas vérnyomás, cukorbetegség, nagyon sokszor nem tudják, hogy mi ez. Népbetegségnek kell ma már tekinteni, nagyon sokan vannak, akik ettől szenvednek, elsősorban népegészségügyi probléma az eredete, az elhízás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a nem és a nem megfelelő alapellátási hálózat. Tulajdonképpen akik eljutnak oda, hogy visszafordíthatatlan maga a folyamat, ott ők valamennyien várakozók lehetnek egy idő után. Vannak ennek szakmai mérőpontjai, 15-ös GFR fölött nem ajánlják még a veseátültetést, de ez általában időleges, mert egy idő után sajnos elromlik. Úgy is lehet valakit várólistára helyezni, hogy még nincs művese kezelésen, vagy hasidiolízisen, úgynevezett prédialitikus állapotban van. Ez a legmodernebb a világon nagyon sok helyen, mert a beteg nem is kerül bele abba a dialízis körbe, aminek nagyon sok mellékhatása is van, és természetesen, aki művese kezelésen van, azoknak pedig mindenkinek föl kell ajánlani Magyarországon, és inkább azt kell megkeresni, hogy van-e kizárók egyáltalán.
3: Van várólista? Gondolom igen hosszú lehet.
2: A várólista Magyarországon egy központi eurotranszplant várólistáról beszélünk. 7 ország alkotja ezt a közösséget. Magyarország az egyike, Németország, Horvátország, Szlovénia, Benelux államok mellett, Ausztria még ide tartozik, és tulajdonképpen 70 valahány transzplantációs centrum, ugye ez egy több százmilliós, százvalahány milliós közösség, amelyen belül egy közös komputerizált várólista van minden szervre, szívre, tüdőre, májra és vesére is. Akik itt várakoznak, azok egy bizonyos elv szerint várakoznak, mert az allokáció, így hívjuk azt, hogy a donorszerveket hogyan osztják el, meghatározott elvek, pontszámok alapján megy, úgyhogy a várólista hosszúságát nehéz megmondani, mert az, hogy hányan várnak, az csak egy szám, az az érdekes, hogy valaki mennyi ideig vár, átlagosan Magyarországon 3,5 évet vár valaki vesére.
3: Van olyan, hogy SOS műteni kell valakit, mert nem tör halasztást a problémája?
2: A vese esetében ez nagyon-nagyon szűk, erről nem is nagyon mondanám, mert igazán minimális szív és máj és tüdő esetében lehet az olyan sürgető. Májnál az akut májelégtelenség, tehát nem az, amikor nagyon romlik valakinek a ismert betegségen, amikor a derültékből lesz májelégtelen. A szívnél a romlásnak az a mértéke, amikor már a különböző pótlóeszközök, mert ilyen is van, különböző szívpótlóeszközök sem tudják tartani. A vesénél ez egy nagyon-nagyon minimálisra redukált kör. Elsősorban azoknál van így, akiknél semmiféle művese kezelést valamilyen oknál fogva nem lehet végezni. Elsősorban érsebészeti ok miatt, tehát nem lehet fisztulát képezni náluk. Nagyon kevés az ilyen beteg, ők külön engedéllyel az Eurotranszplantnál kaphatnak elsőbséget, de ez valójában minimális esetszám.
3: Magyarországon egyébként hány ilyen centrum központ van, ahol vese átültetést végeznek?
2: A 4 egyetemhez kapcsolódóan Budapest, Debrecen, Pécs és Szeged.
3: Itt Debrecenben évente hány ilyen átültetésre kerül sor, illetve arról tudunk beszélni, hogy a 35 év alatt megközelítőleg hány betegen segítettek?
2: 1335 vese átültetést végeztünk a 35 év alatt, úgyhogy pontos adatot tudok mondani. Abból 35 élő donoros vese átültetés volt, ami lehetne több. Évente 35-40 volt, 60 is, de a korábbi Covid előtti időszakban volt több. Nagyjából ez a nagyságrend Debrecenben.
3: Kik lehetnek donorok, illetve ha nincs donor, akkor mi történik?
2: Hát az egyik a halottból származó vese átültetés, a másik az élő donor. Én talán egy pár szót a halott, ugye itt ennek jogszabály alapjai vannak, az agyhalálról beszélünk. Ha valaki utána akar ennek nézni, akkor az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján rengeteg adat van erről. Ezeket tulajdonképpen tanítjuk egyetemen, intenzív terápiás osztályokon, és Magyarországon ezt jogszabály, egészen konkrétan parlamenti törvény szabályozza, ami különleges a világon, mert a legtöbb helyen nem országgyűlés szavazza meg az ezzel kapcsolatos törvényt, hanem csak szakmai irányelvek. Halottból származó donornál ez történik. Az élő donor, ami talán érdekesebb lehet bizonyos szempontból, mert ezt befolyásolni tudjuk jobban, ott bárki lehet egyébként a jogszabály szerint vérrokon, nem vérrokon, és úgynevezett érzelmi rokon is. Az érzelmi rokon tulajdonképpen a jogszabály megfogalmazása a barát ismerősnek, aki önzetlenül segíteni akar. Ennek megvannak a maga lépései, közjegyzői, nyilatkozat, egyebek, etikai bizottság, aki egyébként teljesen egészséges. Itt ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az élő donorra jelentkezőnél a szándék tisztázása után és ennek a tisztában helyezése után valójában arról szól a vizsgálatok első fejezete, hogy ő egészséges legyen. Úgy szoktam mondani a betegeknek, hogy ilyenkor az ördög ügyvédjét szoktam játszani. Először azt nézzük meg, hogy biztos nem szenved a bármi olyan betegség, amik neki személyesen, mint donornak később problémát jelenthet, mert ha lezárul ez a fejezet, azzal a mondattal tudjuk lezárni, és úgy lehet igazán jól elmondani, hogy kedves hölgyem vagy uram, ha eltávolítjuk az egyik vesét, amit nagyszerű, hogy felajánlott, akkor önnek egy vesével is teljes értékű élete lehet majd élete végig. Ha ezt a mondatot el tudjuk mondani, akkor jó helyen járunk, és utána akkor ő adhatja a vesét.
3: Gyakori az ilyen eset, hogy rokonok, barátok adnak vesét?
2: Az általam említett 35-ös szám az 170 felajánlásból lett, ugyanis nagyon sokan alkalmatlanok valami oknál fogva, vagy pedig visszalépés van menet közben, vagy menet közben történik egy halottból történő transzplantáció, ami megelőzi ezt. Immunológilag az alkalmatlanság nem úgy értendő, hogy emberileg, hanem immunológilag nem egyezik a kettőjük valami szempontból, vagy olyan anatómiája van, ami bonyolultá teszi a szervkivételt. De volt már olyan, akinél a jelentkezőnél találtunk olyan még nem felfedezett vérnyomás problémát, cukorbetegséget, egyebet, ami miatt az önállal nem javasoltuk. Tehát azért van kiesés ebből a szempontból. Újdonság Magyarországon az, hogy ma már a vércsoport különbözőség nem jelent problémát, nem azért, mert direktbe beültetjük a B-st az A-snak, vagy az A-st a B-snek, hiszen ezt azért a legtöbben tudják a vérátömlesztésnél is, nem lehet vércsoportot téveszteni, hanem ennek van egy nagyon intelligens, kulturált európai megoldás, ez a tulajdonképpen az élő donoros vesecsere program. Ez országosan működik, Magyarországon is most már, hogy akik így jelentkeznek, akkor ők egy közös várakozó területre kerülnek, hogy így mondjam, angolul poolnak hívnánk, ahol sok pár van, és a párok közül időnként egy szoftveres programmal megfelelő alapelvek szerint párosításokat tudunk tudunk végezni. Így megtalálja mindenki a maga BBAA-ABAB párját. Nyilván, hogy ez nem automatikusan megy, itt orvosi megbeszélések, konzíliumok is vannak. Röviden, attól, hogy valakinek a vércsoportja nem egyezik azzal, akinek a vesét szeretné adni, vagy kapni, ez nem akadály ma már.
3: Mennyi az esélye a kilöködésnek? Gondolom ez azért fontos kérdés egy ilyen műtét után.
2: A válaszom meglepő lesz, nem annyira központi a kérdés, mint amennyire sokan gondolják. Valószínűleg azért nem. Ennek a hajnalán a 90-es években, amiről elkezdtünk beszélgetni, mások voltak az immunszupresszív gyógyszerek. Talán ebben nagy a változás, nem annyira a sebész technikában. Abban az időben nagyon sok volt a kilöködés, a gyógyszereink folyamatosan fejlődtek. Egyáltalán, amit a világon ismertek, és azon belül, amit Magyarországon befogadott a társadalombiztosító. Ma már a gyógyszeres palettánk elég széles, tulajdonképpen személyre szabottan tudunk gyógyszerést adni, és elég erősek a gyógyszereink. Tehát a kilöködésnek a korai időszaka, ami régebben azért én még fiatal orvosként sokat láttam, ilyet az gyakorlatilag megszűnt, vagy alig van. Egy bizonyos típusú kilöködés, ami inkább évek múlva jön, az előfordul. Ennek a diagnosztikája nagyon komolyan fejlődött. Minél többet tudunk róla, annál nehezebben tudjuk jól hova osztályozni, annál a több tudást rendszerezni kell. Ennek a gyógyszerelése is kezd testet ölteni, ez sokkal bonyolultabb, de ez összesen a betegeknek talán egy 10%-át érinti. És ha még elmondhatom itt, hogy mert ez nagyon lényeges üzenet, hogy át is menjen azoknak, akik már kaptak vesét, vagy erre várnak, hogy a nagyobbik része annak, hogyha nem működik később egy vese, az azon múlik, hogy milyen életformát él az illető, mennyire tartja be a játékszabályokat, és mi, mint orvosok, szakdolgozók, nővérek, szociális munkások, családorvos, mindenki, mennyire tudjuk kézben tartani ezt az ügyet, mennyire tudjuk elmondani jól, hitelesen, érthetően azt, hogy a vérnyomás, a vércukor, az életmód, a folyadékfogyasztás, a napfény, a meleg, az ehhez kapcsolatos sport, az életmódi változás, az mennyire nagyon sokat számít. Én azt gondolom, Debrecenben büszkék lehetünk rá, hogy az országos összehasonlításban is az 5 éves, tulajdonképpen agregált adatoknál a vesék 80%-a működik, ami európai szinten is nagyon magasan kiemelkedő adat, a brit adatoknak megfelelő, hogy az Egyesült Államokban mérnek ilyeneket, és ennek az egyik oka az, hogy mi nagyon igyekszünk kézben tartani a pácienseinknek a hétköznapi problémáit, amikről ezelőtt beszéltem. Ezen nagyon sok múlik.
3: Hányan dolgoznak itt a programban önöknél?
2: Két transzplantációs koordinátorunk van, jó lenne egy harmadik, mert úgy lehet jól ügyeletet kiállítani, vagy készenlétet. Transzplantációs sebész velem együtt hatan vagyunk most, és két fiatal van, akik a képzés egy bizonyos fázisában tartanak, ami nagyon jó. Országosan talán a legtöbben itt vagyunk egyébként. Én erre nagyon büszke vagyok. Ez egy iskola, ők egymással is jól kijönnek, és merem remélni, hogy tőlem tanult dolgokat is viszik és fejlesztik is. Tovább is ennek látom is a jeleit. A vesetranszplantációs ambulancián két szakdolgozónk van, 11-13 ápolónk van, szakdolgozónk a vesetranszplantációs osztályon, akiket a főápoló vezet, és azt gondolom, hogy még sokakat lehetne sorolni, nefrológusok, radiológusok, intenzív terápiás kollégák, mindenki, aki ebben részt vesz, műtősnök, műtős segédek, de tulajdonképpen a központi csapat, akik fizikailag ezt kivitelezik. Ők, illetve, ami még Debrecenben talán különleges, vagy újdonság, vagy jó, hogy mi a utógondozást is több lépcsőben végezzük, tehát nálunk vannak azok a betegek itt a transzplantációs osztályon, illetve ambulancián, akik az első 3-4 évben frissnek számítanak, és ugyancsak Debrecenben a belgyógyászat nefrológián van egy transzplantációs szakgondozás, nagyon kiváló minőségben, ők pedig viszik hosszú távon. Amit az előbb mondtam, az egyik oka ez, hogy több orvos, több szakdolgozó, több ember, több irányból is segíti ezeket a betegeket, ezért jók az eredmények, ez egy csapatmunka abszolút.
1: Kedves hallgatóink, a vese átültetési program 35 éves Debrecenben. Ennek kapcsán Nemes Balázs tanszékvezetőt, a debreceni program vezetőjét kérdeztük az imént. A riporter Pap Beatrix volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk. 8 óra után pedig folytatódik a kontinentális reggeli, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

0: nem hiszem, hogy számít.
1: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A héten három fontos törvényről dönt az országgyűlés az Alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter a Facebook oldalán. Görög Márta bejegyzése szerint napirendre kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, benne az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezésekkel. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítására. Fűzte hozzá a miniszter. Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, továbbá kezdeményezi a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos Európai Uniós szabályozás átültetését, áll a bejegyzésben. A Kreml nem zárja ki annak lehetőségét, hogy októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről, jelentette Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő a Rosszia egy televíziónak. Egészen pontosan a közeljövőről beszélünk, tette hozzá, vagyis október sem zárható ki, fogalmazott. Peszkov közölte azt is, hogy az indiai miniszterelnök és a kínai elnök is felajánlotta segítségét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai konfliktus megoldásához. Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója úgy vélekedett, hogy a területi kérdésben való elmozdulás esetén a szemben álló feleknek könnyebb lenne megegyezésre jutniuk. Emellett arról is beszélt, hogy az Egyesült Arab Emírségek kész helyszínt biztosítani a háromoldalú tárgyalásokhoz. A tanácsadó szerint az ukrajnai konfliktus rendezésének lényegét továbbra is az a megegyezés képezi, mely tavaly augusztusban Putyin és Donald Trump amerikai elnök között létrejött az Anchorage-i csúcs találkozón. Hozzátette, hogy Moszkva a rendezés pozitív kimenetelére számít. Etéd Lovasa nyerte a 15. Székelyvágtát, a Nemzeti Vágta Sepsiszentgyörgyi kvalifikációs futamát, melyet a székelyföldi óriás pincetetőn tartottak, közölték a szervezők. A jubileumi rendezvényen 12 település képviselője állt rajthoz, a második helyen Farkaslaka Lovasa végzett, a harmadik helyet Kecset képviseletében szerezték meg, míg a negyedik helyen Nyárádszereda Lovasa végzett. A Székelyvágta 4 döntőse tovább jutott a Nemzeti Vágta ország döntőjébe, melyet október 3-a és 4-e között rendeznek meg Szilvásváradon. Elgázolt egy embert a személyvonat Újfehértón a 4-es főút mellett, közölte a Katasztrófa Védelem vasárnap délután a honlapján. A MÁV Inform a baleset kapcsán azt írta, hosszabb menetidő alakult ki a Debrecen-Nyíregyháza között közlekedő vonatoknál, mert a baleseti helyszínélés miatt Hajdúhatház és Újfehértó között csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok.
1: Az időjárásról.
2: Erősen felhős, borult lesz az ég, majd ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. Elszórtan lehet gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Kedden napos idő lesz, majd estére kiderül az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. A szél időnként megélénkül, kedden 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

A Biblia segít legyőzni a kísértést. Negyedik rész. Lélekben éljetek, akkor nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait. Pál levele a Galatákhoz 5. fejezet 16-os vers. A kívánság épp olyan természetes számunkra, mint a lélegzetvétel. A régi természetünk, másképpen a test, csak az önző vágyait akarja beteljesíteni. Soha nem elégszik meg, mindig többet akar. Új természetünk ezzel szemben arra vágyik inkább, ami a megváltott lelkünkben lakozó szent lelket elégíti meg. A test késztetéseit azért ismerjük jobban, mert több időt és energiát fektettünk a táplálásába. Tudjuk milyen, amikor sürget, győzköd, irányít és erőszakosan noszogat bennünket. Ha azonban a Szentléleknek tetsző dolgoknak is ugyanennyi időt és energiát szentelünk, átélhetjük azt az erőt és beteljesedést, amelyet egyedül a lélek adhat. Mit jelent hát valójában lélekben élni? Pál ezt mondja nekünk, lélekben éljetek, akkor nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait, és hogy hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Pál második levele a Korintusiakhoz, 2. fejezet, 14-es vers. Kívül kerekedhetünk a test gravitációs erején, és megtörhetjük a vereség bűnbánat vereség ördögi körét. Isten minden kétséget kizáróan a megbocsátás és a helyreállítás Istene, aki elfogadja az övéi szívből jövő őszinte bűnvallását és megbocsátja minden vétküket. A bővölködő élet olyan élet, amikor időnk nagy részét győztesen és örvendezve töltjük. Ahogy testben élni annyit jelent, hogy engedünk az emberi természet parancsainak, úgy lélekben élni azt jelenti, hogy a Szentlélek vezetését követve az Isten igéjében leírtak szerint járunk el, amiből azt következik, hogy nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Folytatódik a kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában a Tunyog-Matolcsi önkormányzat gazdálkodásáról és működéséről szólunk.
2: Közfoglalkoztatás keretében valósul meg a sertéseknek a tenyésztése. Minden nap azon dolgoznak, hogy az állatok ellátása biztosítva legyen, ezek a termékek megfelelő módon legyenek feldolgozva, előkészítve és a vásárlók elé tárva.
1: Azt követően arról hallhatnak, hogyan őrzik és teszik hozzáférhetővé múltunk értékes dokumentumait a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárban.
3: Igyekszünk a tevékenységünket egy kicsit az emberekkel megismertetni. Ezek lehetnek egy-egy ismeretterjesztő cikknek a formája, honlaptartalmak formájában, de vannak tematikus levéltári sétáink, vagy csatlakozunk rendezvényekhez, és amikor kívülről is be lehet jönni, és tényleg meg lehet ismerni ennek a kisé talán zárkózott intézménynek a belső munkáját.
1: Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! Tunyog Matolcs önkormányzata önellátó gazdálkodással segíti az itt élőket, ugyanis állattenyésztéssel és zöldségtermesztéssel foglalkoznak az önkormányzatnál. A település gazdag történelmi, valamint kulturális örökséggel rendelkezik, büszkék a hagyományaikra és a rendezvényeikre. Tunyog Matolcs gazdálkodásáról és működéséről Kovácsné Demeter Tünde polgármesterrel Széles Szabolcs beszélgetett.
2: Szatmárban a települések zöme arra törekszik, hogy folyamatos élet legyen az ott élők számára, értve ez alatt az önellátó gazdálkodást, a rendezvényeket, a hagyományok tiszteletét. Az egyik ilyen település, amely kiemelkedik, talán egy kicsit a többi közül, az Tunyog Matolcs, a holcamos és élőszamosnak a kanyarulatában a gazdálkodásra fogunk kitekinteni, ami egy önkormányzat életében igencsak nagyon fontos és meg nem kerülhető. Itt azért Tunyog Matolcs azzal is büszkélkedhet a nagyon sok programja mellett, hogy saját húsból és fagyizója van, amely működik, és nagyon sokan látogatják. Polgármester asszony, hogyan jött maga az elképzelés, hogy egy településen belül ilyen épületek legyenek funkciókkal ellátva?
3: Még korábban 5 évvel ezelőtt épült meg a piacnak az épülete, befejezve ezzel a piacterünket, ahol 18 elárusító pavilon van, és egy piacépület 2 üzlettel. Ez már ugye több pályázatból lett összerakva, illetve egy füstölő is épült hozzá. Maga a piac látogatott, kedden és pénteken vannak piacnapok, és tavasztól egészen télen át, tehát minden évszaknak megvannak a maga keresett termékei, úgyhogy örülünk, hogy ezt így fent tudjuk. Volt egy kis renoválás, mert ugye sok év alatt már a pavilonok egy kicsit előregettek, de azon vagyunk, hogy megfelelő környezetet biztosítsunk az elárusítók és a vásárlók számára is. A piac épületében az egyikben ugye egy fagyizó üzemel, egy büfé igazából, hideg innivalókkal, süteményekkel szoktunk kedveskedni házias jelleggel a vendégek számára. A húsbolt pedig a saját nevelésű sertések vannak árusítva, és mindenféle finomságok, töltelékáruk, mint hurka, kolbász, tepertő, ezek nagyon keresettek, és az utóbbi időben már beindult a füstölő, ahol pedig házias jelleggel saját termékeinket füstöljük, és ugyanazt azt a régi ízt ízlelhetjük, mint amit a nagyapáink, apáink készítettek annó még régen. Ugye manapság már nagyon kevés háztartásban van sertéstartás, úgyhogy eléggé keresettek a termékek.
2: Mennyire jellemző a településre ezáltal az önellátás?
3: Teljes mértékben megvalósul. Igazából nagyon sok embernek van benne a keze munkája, mindennapi munkája. Közfoglalkoztatás keretében valósul meg a sertéseknek a tenyésztése, és itt szeretném megköszönni mindenkinek, tényleg a közfogisoknak is a munkájukat, de a munkatársainknak, mert minden nap azon dolgoznak, hogy az állatok ellátása biztosítva legyen, ezek a termékek megfelelő módon legyenek feldolgozva, előkészítve és a vásárlók elé tárva. Igyekszünk akciókkal kedveskedni a vásárlók számára, hiszen a célunk az, hogy minél többen vásárolhassanak helyben feldolgozott termékeket. Én nagy híve vagyok a rövid ellátási láncoknak, és itt ez megvalósul, hiszen helyben termelt terménnyel etetjük a saját telepünkön a sertéseket, és aztán pedig helyben feldolgozással kerül a helybéli üzletünkbe a helybéli embereknek, tehát ennél rövidebb ellátási lánc már nincs is, de mindezzel egy környezettudatos, egy olyan árut bocsájtunk a vásárlók részére, ami biztosan megfelelő minőségű, és szíve-lelke mindenkinek benne van.
2: A zöldségtermesztés mennyire jellemző az önkormányzatra?
3: Hát ez egy másik olyan terület, amire nagyon büszkék vagyunk, és itt is a benne dolgozók kezemunkája látszik tényleg mindenen, hiszen nem csak a konyhát látjuk el zöldségekkel, konyhakerti növényekkel, hanem paradicsom, paprika, alma, paprika is berakásra kerül, uborka, ezek mind a piacnapokon megtalálhatóak, 3 fóliasátrunk van, és akkor kétfajta paradicsom, kétfajta paprika termelődik benne, illetőleg a kertekben a mindenféle konyhakerti növények, amelyek a mindennapi főzéshez, vagy a télire elrakott savanyúság formájában találkozik vele a tunyogmatolcsi lakosság.
2: Most egy igencsak aszályos helyzetről beszélhetünk, amely nyilván a tunyogmatolcsiakat is érintette. Fel tudtak-e készülni, polgármester asszony, és hogyan tudtak tudtak ezen a nehéz időszakon, hát mondjuk úgy, hogy túllendülni?
3: Igazából ez egy tényleg egy rendkívüli helyzet, mint minket is, mint gazdálkodót, Tunyogmatolcson is, meg a környéken is nagyon sok gazdálkodót ez megrendít, tehát alkalmazkodni kell ehhez, de ebben én úgy gondolom, hogy Tunyogmatos nagyon nagy segítséget kapott a vízügyi igazgatóságtól, amelyet köszönünk itt a lakosság nevében is, mert két szivattyúval történt a holtszamosnak a vízpótlása az élőszamosból.
2: Azért Tunyogmatosról lehet, hogy már többször elmondtuk, de eléggé sajátságos helyzetben van. Fehérgyarmati járásban a második legnagyobb településről beszélünk Fehérgyarmatot követően, és a különlegességét adja, ahogy mondta a polgármester azt mondja, a holtszamos és az élőszamos találkozásánál fekszik a település. Ezáltal mondhatom, hogy egy horgászparadicsom is?
3: Így van, a holtszamos az egy horgászparadicsom, tehát nagyon sokan keresik fel a területét a horgászat kedvelői, és szívesen látjuk a vendégeket itt Tunyogmatolcson.
2: Nagyon sok rendezvénye van a településnek, talán ez is kiemelkedik itt a járásban és a térségben, hogy a hagyományok tisztelete jellemző az önkormányzat gondolkozására is, és ugye a civilek számában is bővelkedik, hiszen sok civil szervezet van, olyan csoport, amelyik működik a településen, bejegyzett civil csoportként, avagy nem bejegyzett civil csoportként, de a település életét gazdagítják azzal, hogy a hagyományokat éltetik. Nézzük meg a rendezvényeket, milyen főbb rendezvényei vannak a településnek egy adott évben, polgármester asszony.
3: Nagyon sok rendezvényünk van, amire méltán büszkék vagyunk, és méltán büszkék vagyunk a civil szervezeteinkre, mert olyan részeit alkotják a településnek, akik tényleg aktívak, az élet minden részeit képviselik. A báli szezonnal kezdünk, tehát itt a gazdakör kiemelkedő szerepe van, a gazdabál, méltán híres már régi időkre visszamenőleg. Aztán, mikor vége van a báli szezonoknak, a szamosparti találkozó, ami jövőre fog jubilálni, és a rendezvénynek a gerincét, a vezérfonalát, az a hagyományőrzés, a közösségnek az összetartozása adja, gasztronómiai és egyéb kulturális hagyományainknak, lovas hagyományainknak a megőrzése, bemutatása, ez kiemelt feladatunknak tekintjük. Itt a szamosmenti hagyományőrzők, a lovas egyesület az, aki méltán fő szereplője ennek a rendezvénynek, hiszen ők a lovas hagyományokat őrzik és tovább éltetik. Nagyon jó látni, amikor a fiatalok is, a gyermekek is tovább viszik ezeket a hagyományokat. Aztán itt vannak a néptáncosaink, akik a szüreti bál, a szüreti felvonuláskor mutatják be a táncukat a település egészén. Szerte a szatmári vidéken fellépnek különböző rendezvényeken, ők is azt a kulturális örökséget viszik tovább, amelyet szeretnénk, hogy minél tovább fenn maradjon.
2: A sport is megjelenik, van futballcsapata is a településnek, sőt, hát itt olyan kerékpárutak vannak, hogy még erre is rá tud csatlakozni az önkormányzat, hiszen van saját rendezvénye is, amely mondhatni az Árapasztógáton keresztül zajlik, de van olyan is, amihez csatlakozik az önkormányzat.
3: Így van, a sportegyesületre is nagyon büszkék vagyunk, hiszen ők is nagyon jó eredményeket érnek el a megyei tornákon, illetve van egy röpipályánk, ahol alkalomattán nagyon sokan röplabdáznak, úgyhogy ezt is meg kell említsük. Igen, a biciklizés Tunyogmatolcson egy nagyon jó dolog, tehát van rá lehetőség. Nagyon sokan használnak kerékpárt bent a településen, illetőleg egy-egy túra alkalmával az Árapasztó gátján lehet egy gyönyörű természeti környezetben biciklizni. Két rendezvényünk van, az egyik az önkormányzat sajátja, ami egy rövidebb távú túra, és van egy a Rotary által szervezett több önkormányzat bevonásával egy nagy Rotary Tour de Gate. Ez májusban szokott lenni, és itt is hát hatalmas nagy részvételi aránya, de ebben is minden alkalommal Tunyogmatolcs részt vesz. Bár itt ugye el kell mondanom, hogy nagy szívfájdalom, hogy a településen nincs kerékpárút, és nem köti össze a környező városokkal sem, vagy környező településekkel. Hát reméljük, hogy előbb-utóbb ez is elkészül, hiszen a nagy forgalom miatt erre igazán szükségünk lenne.
2: Mi az, amit polgármester asszony feltétlen ajánlana, hogy mindenképpen tekintse meg, ha már itt jár a településen?
3: Álljon meg a Petőfi Kurta kocsmájánál, sétáljon le a Szamos partra, gyönyörködjön a Hattyú családban, a Vadkacsákban, tehát tényleg ez egy gyönyörű természeti környezet. Látszik a templomunk, a Matolcsi, a Tunyogi, mind a kettő gyönyörű, mind a kettő megtekinthető, de a Holtszamos partján állva ugye a Tunyogi templom az, ami közvetlenül a látótérben van. Jöjjön el fagyisszon nálunk egy jót, így jön egy finom hideg üdítőt, látogasson el piacnapunkra is akár, és horgásszon egy jót, tehát annyi annyi látnivaló van Tunyogmatolcson, beszélgessen a kedves emberekkel, hiszen a szatmári faluként mérhetetlenül büszkék vagyunk a vendégszeretetünkre, minden ideérkezőt szívesen fogadunk.
2: És hogyha valaki még kíváncsi a település életére, akkor minden program, esemény fellelhető a tunyogmatolcs.hu közösségi oldalon, ahová polgármester asszony koordinálásával azért minden információ felkerül, hogy a lakosságot is értesítsék, na meg persze azokat, akik ide vágynak, vagy a településre érkeznek.
3: Így van. Borzasztó szerencsés polgármester vagyok, mert nagyon jó a képviselőtestülettel együtt dolgozni, és egy a gondolkozása mindenkinek, tehát mindenkit ugyanaz a vágy vezérelt, amikor képviselővé választották, hogy Tunyogmatolcs fejlődése, Tunyogmatolcs előrehaladása tartjuk szem előtt, és ebben a szellemben tevékenykedünk, úgyhogy én köszönöm mindenkinek a munkáját, az intézményi dolgozóknak, a közfoglalkoztatottaknak, tehát ez egy borzasztó nagy csapatmunka, hogy minden szépen flottul működjön, de én úgy hiszem, hogy ezeket az eredményeket csak így lehet elérni, kellő szerénységgel, alázattal és a közösséget szolgálva. Reméljük, hogy ez nagyon sokáig folytatódik, és Tunyogmatolcs tovább fejlődik, további fejlesztések valósulnak meg, aztán pályázatokat fogunk benyújtani a közeljövőben is, az út mellett elhelyezkedő buszvárok létesítésére, tehát tényleg a közösség igényeket szem előtt tartva igyekszünk olyan fejlesztéseket megvalósítani, hogy minél élhetőbb, minél szebb település legyen Tunyogmatolcs.
2: Köszönöm a beszélgetést, kívánunk nagyon szép eredményeket a továbbiakban is az önkormányzatban.
3: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink! Tunyogmatolcs önkormányzata önellátó gazdálkodással segíti az itt élőket, ugyanis állattenyésztéssel és zöldségtermesztéssel foglalkoznak az önkormányzatnál. A település gazdag történelmi, valamint kulturális örökséggel rendelkezik, büszkék a hagyományaikra és a rendezvényeikre. Tunyogmatolcs gazdálkodásáról és működéséről Kovácsné Demeter Tünde polgármesterrel Széles Szabolcs beszélgetett.
4: Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. Hol van a tűz,

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A legtöbben tudják, hogy a levéltárak régi dokumentumokat őriznek, de hogy pontosan mivel foglalkozik egy modern levéltár, és milyen szolgáltatásokat kínál a kutatók, diákok, vagy akár a családfájukat kutató érdeklődők számára. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a következő percekben. A vendégünk Garas Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárának igazgató helyettese, aki bemutatja az intézmény működését, feladatait, valamint hallhatjuk arról is, hogy mely szolgáltatások iránt a legnagyobb az érdeklődés napjainkban. A mikrofonnál Pokrovenszky Gergely.
2: Mióta dolgozik ön itt a levéltárban, és hogyan kapcsolódott be a itt folyó munkába?
3: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Jelenleg itt a Nyíregyházi Levéltárnak az igazgató helyetteseként működök 2024. szeptembere óta. Ezt megelőzően itt a Nyíregyházi Levéltárban 2021. január 1-e óta dolgozom. Ezt megelőzően Debrecenben kezdtem a levéltáros pályafutásomat 2013-ban. Itt a Tiszántúli Református Egyházkerületnek a levéltárában kezdtem el dolgozni, segédlevéltárosként, majd levéltárosként, és onnan kerültem át 2021-el ide Nyíregyházára.
2: Nyíregyházán itt hogyan alakult a pályafutása, és mivel kezdte az itt folyó munkát?
3: Nyíregyházán én segédlevéltárosként kezdtem a levéltárosi munkát itt a levéltárban. A történettudományi érdeklődésemet azt azért meghatározta a korábbi levéltárosi munkásságom, az egyházi levéltárosi munkásság. Református egyházközségeknek a történetével foglalkoztam ezt megelőzően. Ezt folytattam is, valamilyen formában folytatom még ma is. És néhány évvel ezelőtt találtam rá a jelenlegi kutatási témámra is, vagy mélyedtem el benne jobban, mert a rátalálni már korábban rátaláltam, ugye az érdeklődési körömben ez benne volt. Én közi-bodrog zugi származású vagyok, és ugye itt a vízügy, illetve a folyóknak a közelsége, az ebből következő természeti, társadalmi, gazdasági hatásoknak a történeti összefüggései mindig is érdekeltek, és ez tudott testet ölteni itt a Nyíregyházi Levéltárban is, a Tisza szabályozás történetének a kutatása terén. Ezen belül leginkább a Szabolcs vármegyében működő ármentesítő, folyószabályozó, vízszabályozó társulatoknak a működésével, vízi munkálatainak a 19. századi történetével foglalkozom, és ezt most jelenleg egy doktori képzés keretében is teszem, az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek a történettudományi doktori iskolájának vagyok a hallgatója.
2: Hol tart most ez a kutatás, és mi a célja majd ezzel a tényfeltárással?
3: Ez a kutatás elsősorban ugye a doktori képzés keretei között folyik, de hát ugye ebből kimozdulva azért sok esetben vállalok előadásokat, ismeretterjesztő, illetve tudományosokat is egyaránt, illetve jelennek meg írásaim a témában, a témával kapcsolatban. Elsősorban most a Felső-Szabolcsi Tisza Szabályozó Társulat, és itt a Nyírségben, ez ugye a Rétközben működött a 19. században, itt alakult, és ugye a vele szomszédos Nyírség területén alakult nyírvízszabályozó társulatnak a belső működésével, tájhasználati mintázataival, árterületének a meghatározásával, ennek a történeti összefüggéseivel foglalkozom.
2: Kik tudnak ebben a kutató munkában segíteni, és honnan gyűjti az adatokat?
3: Az adatok gyűjtéséhez abszolút terepet ad a levéltárnak a levéltárnak az állománya. Ezeknek a társulatoknak az iratanyagai összegyűjtve, szétszórva is, de a Szabolcs vármegyének a Alispán irataiban, illetve a vármegye korabeli intézményeinek a levéltári anyagaiban találhatóak meg. Innen történik a gyűjtés, illetve az interneten már a digitalizációnak köszönhetően rengeteg jegyzőkönyv, térképes anyag, statisztikai összeírásoknak az anyaga megtalálható, amelyek beépíthetőek ezekbe a kutató munkákba.
2: Itt a Nyíregyházi Levéltárban ugye végigjárt a ranglétrát, segédlevéltárosként kezdett, most pedig itt a harmadik emeleten beszélgetünk a igazgatói szobában. Hogy látja, milyen a levéltár élete most, és mennyire használják, mennyire tudják az emberek, a nyíregyháziak, hogy mivel is foglalkozik a levéltár, és mennyire keresik önöket?
3: Ugye itt a levéltár igazgató helyetteseként azt mindenképpen el kell mondanom, hogy mindig is nagy hangsúlyt fektetett az intézmény arra, hogy kilépjen egy kicsit a közönség elé, tehát megmutassuk magunkat, erre célt szolgálnak a rendezvényeink is, az internetes platformokon is jelen vagyunk, közösségi média felületeken is. Igyekszünk a tevékenységünket egy kicsit az emberekkel megismertetni. Ezek lehetnek egy-egy ismeretterjesztő cikknek a formájában, honlaptartalmak formájában, de vannak tematikus levéltári sétáink, vagy csatlakozunk rendezvényekhez, és amikor kívülről is be lehet jönni, és tényleg meg lehet ismerni ennek a kisé talán zárkózott intézménynek a belső munkáját, és hogy mivel is foglalkozunk itt mi a mindennapokban. Természetesen közigazgatási feladatokat is nagyban ellát a levéltár, ennek is vannak itt azért olyan jelei, hogy megkeresnek bennünket az ügyfelek személyesen is, levélben, illetve a digitális platformokon egyaránt, tehát ügyfélkapus, elérhetőségek, e-mail, mindent ide lehet érteni. Itt különböző jogbiztosító állampolgári jogok érvényesítéséhez szükséges, tulajdonképpen közigazgatási ügyekben nyújtunk segítséget a hozzánk forduló ügyfeleknek, illetve a másik ablakunk úgymond a külvilág felé, az a kutatószolgálat, amikor tudományos kutatók, érdeklődő helytörténészek, szakdolgozat, tehát író hallgatók, vagy egyéb dolgozatukhoz, vagy más okból anyagot gyűjtő kutatók keresik fel a levéltárat, főképpen családkutatás céllal még mindig, de azért nyilván ez azért szélesebb a spektrum, tehát vannak helytörténészek, vannak egyéb irányú kutatók is, nekik pedig a folyamatos levéltári anyagnak a folyamatos feldolgozásával, segédletekkel való ellátásával, internetes adatbázisok építésével igyekszünk segítséget nyújtani. A fizikális iratanyagok betekintése mellett azért ki kell emelnünk a Magyar Nemzeti Levéltárnak az adatbázisait is, amelyeknek a száma már az meghaladja a 100-at is összességében. Itt rengeteg olyan anyagot és adatot találhatnak az érdeklődők, illetve kutatók, amelyek saját családjuknak a történetéhez, vagy ő lakóhelyük történetéhez nagyon jó felhasználhatóak, és otthonról ingyen elérhetőek.
2: Beszéljünk egy kicsit a családfa kutatásról, ugye egyre többen és egyre jobban próbálják ezt feltárni, és egyre nagyobb divatja van, ha lehet ezt mondani. De hogyan zajlik a családfa kutatás, aki ide betér, mivel próbálják segíteni az ő munkáját, mi az első munkafolyamat?
3: A családkutatáshoz kapcsolódóan mindig azzal szoktuk kezdeni, hogy maga a család kutatás, illetve a család történetnek a feltárása az soha nem a levéltárban kezdődik. Tehát ez a folyamat mindig otthon kezdődik, a saját családi irathagyatékban, fényképgyűjteményben, családi dokumentumok között, illetve családi történetek alapján, míg élő idősebb vagy egyéb hozzátartozókat kell, vagy érdemes megkérni arra, hogy meséljenek az életükről, meséljék el azokat az eseményeket, amelyeket ők megéltek, áttekintjük a fényképalbumokat, megnézzük a családi irathagyatékokat, és ebből már rengeteg olyan alapot le tudunk rakni, amire később a levéltári kutatás tud építkezni. A levéltári családkutatásnak az alapvető forrásai ezek az anyakönyvek. Itt a levéltárban, a vármegyei levéltárban kettő típusú anyakönyvet őrzünk, és kettő típusú anyakönyvben van lehetőség kutatni. Az egyik ezek közül az egyházi anyakönyvi másodpéldányok, a másik pedig a 1895 után, tehát a polgári anyakönyvezés bevezetését követően a polgári anyakönyvi másodpéldányok. Ezekben a kutatás valamelyest korlátozott, ennek vannak jogi, illetve technikai okai is. Az egyházi anyakönyvi másodpéldányoknak a kutatására 1828 és 1895 közötti időintervallumban van lehetőség, ugyanis ebből az évkörből őrzünk itt ilyen dokumentumokat. A polgári anyakönyvek esetében ott ugye az anyakönyvi törvény, illetve a Nemzeti Levéltárnak a kutatási szabályzata az, ami a védelmi időkre vonatkozóan irányadó. Ezek nyilvánosak, a kutatási szabályzatunkból elérhetőek, de ezeket a gyakorlott kutatók mindig tudják, és ezzel felszerelve, ezek az információkkal felszerelve érkeznek hozzánk.
2: Hogyan alakul a levéltárnak az idei éve, milyen események várnak még a leendő látogatókra és a szakmabeliekre?
3: Levéltárunk folyamatosan élen jár a közművelődési rendezvényeknek a szervezésében, amint ugye említettem, hogy szeretnénk minél közelebb vinni az emberekhez ezt az intézményt. Kiemelt eseménye lesz még az idén mindenképpen a szokásos éves levéltári nap az intézményünknek. Ez majd ősszel kerül megrendezésre, és ehhez kapcsolódik a vármegyei helytörténeti pályázat is, amiben a levéltár évről évre, mint kiíró részt vesz, és ehhez kapcsolódik a Vármegyei Honismereti Egyesület is, mint kiíró és szervező. Ezekről a részletes információkat majd honlapunkon, Facebook oldalunkon időben megosztjuk a követőinkkel.
2: Még a raktárbázisról nem beszéltünk, próbáljuk meg a hallgatóknak elmesélni, hogy mekkora adatbázissal rendelkeznek, mekkora dokumentáció állomány áll itt a levéltárban a rendelkezésükre, hol tárolják ezeket, és valóban mekkora helyet foglal el.
3: Ugye az iratanyagoknak, a levéltár iratanyagoknak a terjedelmét elsősorban iratfolyóméterekben szoktuk számítani, tehát gyakorlatilag ugye ez azt jelenti, hogy ha egymás mellé raknánk az iratokat, most függetlenül attól, hogy ez kötet, egy papírlap, vagy egy esetleg dosszié, akkor ez egymás mellé mögé rakva hány kilométert tenne ki. Ennek a jelenlegi állapota itt a Nyíregyházi Levéltárban több mint 8000 méter, tehát 8 kilométer iratanyagról beszélünk. Ez jelenleg több telephelyen van elhelyezve, nagy része itt a központi épületünkben, mint a Széchenyi utca 4 szám alatt, illetve van még Nyírtelep Varjulaposon külső raktárunk, illetve itt Nyíregyházán a Bottyány laktanyában van egy kialakított külső raktárunk. Itt is, innen is folyamatos az adatszolgáltatás, akár az ügyfélszolgálat, akár a kutatószolgálat terén.
2: Az ügyfelek mivel keresik meg önöket leginkább itt a levéltárban?
3: Ügyfélszolgálatot tekintve kiemelt ügyeknek számítanak az építésügyi megkeresések, itt korábban épült ingatlanoknak a használatba vételi engedélye, építési engedélye, ezekhez kapcsolódó egyéb engedélyeztetési dokumentumok amelyek a keresésnek a fókuszában állnak, de gyakori ügyfélszolgálati ügy a tanulóidőknek az ügye is, ugye valaki, hogyha elvesztette a bizonyítványait, vagy végzettséget igazoló dokumentumait, akkor alap esetben ezeknek a pótlására az az iskola tud lehetőséget adni, vagy tud segítséget nyújtani, ahol a tanulmányait végezte. Viszont, hogyha ez az iskola időközben, vagy intézmény időközben jogutód nélkül megszűnt, akkor itt ugye az iratanyagok bekerülnek a levéltárba, és így már a levéltár tudja ezekből az iskolai anyakönyvekből, illetve törzskönyvekből a megfelelő adatot kiszolgáltatni. Ezek is szintén ugye sokszor jogbiztosító jellegűek, hiszen továbbtanuláshoz, munkavállaláshoz szükség ezek a dokumentumok. Ezen túlmenően még ügyfélszolgálati körbe tartoznak a munkaviszonyigazolások, korábbi munkáltatónál töltött éveknek, munkaidőknek, jövedelemnek a leigazolása nyugdíjba vonuláshoz elsősorban.
2: Az interjú végén beszéljünk arról, hogy hol tudják önöket elérni, milyen internetes elérhetőségeik vannak, és hol kiket kereshetnek bármilyen ügyben.
3: A Magyar Nemzeti Levéltárnak van egy központi gyűjtő honlapja, ott minden vármegyei tagintézménynek az elérhetőségei az alpontokban megtalálhatóak, illetve itt tudnak tájékozódni az ügyfelek, kutatók, érdeklődők az aktuális tartalmainkról, rendezvényeinkről, híreinkről. Telefonon is elérhetőek vagyunk a megadott nyitvatartási időben, illetve az ügyfeleinknek biztosítunk lehetőséget az elektronikus kapcsolattartásra, tehát hivatali kapun történő kérelmeknek a beküldésére. Természetesen a klasszikus papíralapú fizikai megkeresés is még mindig működik, tehát lehet így is hozzánk fordulni, illetve tájékoztatás ügyfelek, kutatók számára e-mailes úton is kérhető.
1: Kedves hallgatóink! A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei levéltára a vármegye történeti dokumentumait őrző, kutató és kezelő hivatalos állami intézmény. Családfakutatás területén anyakönyvi másodpéldányok, nemesi összeírások és hagyatéki iratok őrzése, helytörténeti területen városok, községek, iskolák és helyi üzemek történelmi dokumentációja. Garas Norberttel, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei levéltár igazgatóhelyettesétől hallhattunk arról, hogyan őrzik és teszik hozzáférhetővé múltunk értékes darabjait, milyen lehetőségeket kínál a levéltár a kutatók és az érdeklődők számára, valamint arról is, hogy mely szolgáltatásuk a legnépszerűbb az ügyfelek körében. A beszélgetést Pokrovenszky Gergely készítette.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levele első fejezetének harmadik verséből hallgassuk meg. Áldott legyen az Isten és a mi Úrunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Azért dicsérjük és magasztaljuk Isten beszéddel és cselekedetünkkel, igénk szavával, azért áldjuk őt, mert ő hamarabb megáldott minket. Isten jó cselekedetekkel szerencsésített minket. Születésünk, felnövekedésünk, munkába állásunk, egészségünk, életünk napunkénti megtartatása és fenntartatása mind Isten áldását példázza. Nem csak teremtőnk ő, hanem gondviselő jóatyánk is, aki még a rosszat is javunkra fordítja. Naponként bizonyítja, hogy azoknak, akik őt szeretik, minden javukra van. Még a szenvedés, a próba, a kudarcok, az üldözések, a mások részéről ért rágalmazás, bántalom is. Minden. A hívő ember mindent áldásként fogad, hálaadással vesz Isten kezéből. Juthatunk olyan mélységbe, mint a szenvedő Jób, akit barátai titkolt vétkekkel gyanúsítgattak, akit tulajdon felesége is Isten tagadásra biztatott, aki egészen magára maradt testi szenvedéseiben és mély lelki gyötrelmeiben, és mégis vallást tett arról, hogy ha a jót elvettük, a rosszat is el kell fogadnunk tőle, mert ő az Úr. Ha ad, ha visszavesz, áldott legyen szent neve. Áldassék az Úr! A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. További emelkedés esetén a cseh kormány készen áll arra, hogy korlátozza az energia és üzemanyag árakat, jelentette ki Karel Havlicek, ipari és kereskedelmi miniszter a CNN hírtelevízióban. Hogy milyen magas áraknál avatkozna be a kormány, azt nem pontosította a miniszter. Azt mondta, hogy az üzemanyag áraknál egyeztetni fogják lépéseiket a visegrádi négyek országaival. Ha a csehországi árak lényegesen magasabbak lesznek, mint a környező országoké, a kormány azonnal lépni fog a termelőknél és a kereskedőknél is, mutatott rá a cseh ipari miniszter. Andrej Babiš cseh kormányfő Facebook bejegyzésében megismételte korábbi állítását, hogy az emelkedő energiaárak mögött a kőolaj finomítók magas profitrátáját is látni kell, mely a kapacitás hiány következménye. Az árakra jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti háború is hatással van, tette hozzá. Nekünk jelenleg nincs lehetőségünk ezt bármi módon befolyásolni, erősítette meg a cseh kormányfő. Egy liter benzin átlagban 44,3 koronába, azaz 708 forintba, egy liter gázolaj pedig majdnem 48 koronába, azaz 766 forintba került a hétvégén Csehországban. A kereszténydemokrata néppárt nem támogatja, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket, közölte Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője Facebook oldalán. A kereszténydemokrata politikus szerint egyre több házas pár küzd a meddőséggel, és egyre több nő és férfi vár közösen évekig arra, hogy végre szülők lehessenek, ahogy egyre több házas pár vár arra is, hogy egy gyermeket örökbe fogadhasson, szerető családot adhasson neki. A politikus kiemelte, a KDNP állás pontja ezért világos, az örökbefogadásnál a gyermek érdeke az elsődleges, és ezért nem támogatják, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyereket, erősítette meg Rétvári Bence. A kereszténydemokrata politikus kitért arra is, hogy az uniós pénzek egy része azért is maradt még mindig befagyasztva, mert Magyarország nem volt hajlandó mindenben behódolni azoknak a progresszív, baloldali ideológiai elvárásoknak, melyeket Brüsszel és a hozzá kapcsolódó nemzetközi szervezetek képviselnek. Rétvári szerint Magyar Péter ezen változtat most, és ezért történik a nagy váltás. A külföldi politikai támogatásért és az uniós források folyósításáért cserébe nem csak gazdasági értelemben szolgáltat neki Magyarországot a multinacionális érdekeknek, hanem az ideológiai gyarmatosítás előtt is megnyitná az utat Magyar Péter, mondta Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. A Kreml nem zárja ki annak lehetőségét, hogy októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről, jelentette Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő a Rosszia 1 televíziónak. Egészen pontosan a közeljövőről beszélünk, tette hozzá, vagyis október sem zárható ki, fogalmazott. Peszkov közölte azt is, hogy az indiai miniszterelnök és a kínai elnök is felajánlotta segítségét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai konfliktus megoldásához. Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója úgy vélekedett, hogy a területi kérdésben való elmozdulás esetén a szemben álló feleknek könnyebb lenne megegyezésre jutniuk. Emellett arról is beszélt, hogy az Egyesült Arab Emírségek kész helyszínt biztosítani a háromoldalú tárgyalásokhoz. A tanácsadó szerint az ukrajnai konfliktus rendezésének lényegét továbbra is az a megegyezés képezi, mely tavaly augusztusban Putyin és Donald Trump amerikai elnök között létrejött az Anchorage-i csúcs találkozón. Hozzátette, hogy Moszkva a rendezés pozitív kimenetelére számít. Etéd lovasa nyerte a 15. Székelyvágt, tehát a Nemzeti Vágta Sepsiszentgyörgyi kvalifikációs futamát, melyet a székelyföldi óriás pincetetőn tartottak, közölték a szervezők. A jubileumi rendezvényen 12 település képviselője állt rajthoz, a második helyen Farkaslaka lovasa végzett, a harmadik helyet Kecset képviseletében szerezték meg, míg a negyedik helyen Nyárádszereda lovasa végzett. A Székelyvágta négy döntőse továbbjutott a Nemzeti Vágta országos harmadszoros döntőjébe, melyet október 3-a és 4-e között rendeznek meg Szilvásváradon.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borult lesz az ég, majd ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. Elszórtan lehet gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Kedden napos idő lesz, majd estére kiderül az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. A szél időnként megélénkül. Kedden 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Farkas Eleonóra költőt ismerhetik meg. Nóri, ahogy mindenki hívja, születése óta súlyosan mozgáskorlátozott, egyedül még a leghétköznapi

0: Más biztonságában vagyunk a Isten által.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban tehát Farkas Eleonórával és az édesanyjával, Magdolnával beszélgetek majd. Tartsanak velünk!
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Eleonóra születése óta mozgáskorlátozottként él. Testvérei és édesapja már nem élnek, és néhány évvel ezelőtt volt egy balesetük is az édesanyjával, amikor az autójukba hátulról belé rohant egy másik autó. A baleset előtt még egy fokkal könnyebb volt az életük, ugyanis az édesanyja akkor még legalább programokra el tudta vinni a lányát a saját autójukkal, és be is tudtak vásárolni. Most azonban 6 lépcső választja őket attól, hogy ki tudjanak menni az udvarra. Havonta a Magyar Református Szeretett Szolgálat Ózdi munkatársai viszik el Nórit az irodalmi körbe, amit még a 90-es évek elején részben ő alapított. Ez a havi néhány óra jelenleg az egyetlen kapcsolata Nórinak a külvilággal. Eleonóra 58 éves, sok új élményre vár, mert ingerhiányban ritkán is tud írni, pedig már 11 verses kötete jelent meg, Szívdobbanás című könyvében például így fogalmaz, idézem, lásd, számunkra nem jutott ma csillogó karácsony, te légy jászol, s léted bárhol ünnep a világon. Mai műsorunkban megismerhetik tehát Farkas Eleonóra, vagyis Nóri és édesanyja illetét, akik minden elképesztő nehézség ellenére is Istenben bízva, szeretetben, békében élik az életüket, és minden egyes nap hálát tudnak adni az új napért, és hogy vannak egymásnak.
3: Megtapasztalta Isten szeretetét?
0: Rettenetes. Sok keresztet kaptunk az életbe.
3: Pont emiatt kérdezem.
0: És mindenből sikerült felállni. A legutolsó keresztünk egy autóbaleset volt 2,5 évvel ezelőtt. Belénk rohant egy fiatal lány Putnok határába. Na most ezáltal totál káros lett az autónk, és ebben együtt az életünk is. Mert négy törésünk az begyógyult, de a sebek azok megmaradnak, azt hiszem, egy életre. Amit a karamból okozott a láthatatlan hiányosságok, a visszamaradása, tehát, hogy nem tudjuk ugyanazt az élet minőséget vagy élet színvonalat követni. Az édesanyámnak konkrét egészségi állapota is károsodott, tehát ő már fizikailag se tudja azt az életmódot követni vagy folytatni, mint a baleset előtt. Nekem viszont a töréseim begyógyultak, de sokkal több törésem maradt belsőleg. Amióta én gyerek voltam, az én szüleim meg a családom összefogott értem. 6 voltunk egy családba, többiek már az örökké valóságban vannak, 2 maradtunk, de azóta is az édesanyám nem úgy kezelt engem, ahogy a családom se úgy kezelt. Elsősorban nem mozgássérültet neveltek, hanem az állapotomat vették alapul, hanem ember. Nekem jogom volt járni a világban. Mi jártunk gyógyfürdőtől kezdve, mindenféle kirándulás, tele volt a gyerekekkel, játszó pajtásokkal. Édesanyám a önfeláldozásának köszönhetettem azt, hogy amikor édesapám szívinfarktusban megbetegedett, ő átvette a stafétabotot abból szempontból, hogy megtanult autót vezetni, és mivel édesapám egészségi állapota már nem engedte meg, ő szállította engem mindenübe, tehát a nyár vagy így az időszakok avval teltek, hogy például 3 hetente

0: mentünk kirándulni. Tehát a világ, én nekem a balesetünkig a részem volt. Na most vannak olyan emberek, akik nem ismernek, vagy nem is akarnak megismerni közelebbről, és ezek már úgy ítélnek meg, hogy hát mozgássérült. Hát a többinek sincsen több lehetősége, mint neki, és akkor hogy még szinte ellenállásba is ütközök, hogy hát mit akar ez? Tehát, hogy miért kiáltok én, hogy segítsetek innen kijutni. Mert ha nem jutok ki, akkor a talentum is oda vész, mert nem tudok a világról véleményt alkotni, nem tudok írni, nem tudok felszabadulni, nem tudok a természetbe kijutni. A múlt nyáron, egész nyáron az ablakból néztem a napfényt, és szinte mintha szólogatott volna engem, hogy hol vagy, hát hiányzol nekem, hol vagy, miért? Már most nem látlak, és nekem nagyon hiányzik a természetbe járás, a madárdal, az emberi közösségek. Jártam Egerbe is egy vallásos közösségbe, a Szenvedés Önkéntesei közösségébe, ahol 20 évet töltöttünk, de most már oda se tudok eljutni. Megpróbálok ember maradni, hogy hát ha valaki se segít felajánl valamit, hogy csak egy hónapban kétszer-háromszor, hogy kivigyenek a falunk kívül, akkor meg tud menekülni az egész, amivé formáltak engem a családba, és a közvetlen környezetbe.
1: Mit jelent önnek az irodalom?
0: Két sorban elmondhatom. Irodalom az én dalom, ezért Istent magasztalom. Ez az én motto. Mert tőle kaptam, mint ajándékot, hogy adjam tovább. Ez nem a magam dicsőségére fordítandó, hanem mások javára, hogy mindazt a belső tartalmat, amit itthon átörököltem a családomtól és a környezetemtől, azt tovább tudjam adni, hogy ha számon kérik halálom után, hogy adj számot az életedről, akkor meg tudjam mondani. Istenem, amit adtál, én tovább adtam. Ennyit adtál nekem, ezt adtam tovább. A többihez már a te izgalma szükséges. De nekem, hiszem, hogy nekem ezzel el kell számolni, tehát nem vehetem félváró. Amikor úgy gondolom, hogy vagy egy olyan hatás ér, amit le kell írni, amit versbe kell foglalni, akkor megindul egy folyamat. Mint egy mozifilmet látom magam előtt azt a témát, és le kell írnom az írógépet.
1: És milyen gyakran ír verseket?
0: Sajnos az impulzusok megritkultak, mert hiányzik a világba való kilátás. És hogy mondjam, ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmad örömet, akkor nincs mit mondani. Egyszerű szavakkal fogalmazva ezt írta le a költő. Tehát önmaga keserűségei nem építik az ember, a másik embert.
1: Tehát jól értem, hogy a saját nehézségeiről nem szívesen ír?
0: Nem. Azt inkább a templomba rakom le, imádságban, vagy pedig lelkileg való beszélgetésben illetékes személyekkel.
1: Miről írsz szívesen? Miről írt legutóbb verset?
0: Például a világ folyamatairól, vagy hogy hazatért a gólyamadár, vagy hogy mit jelent magyarnak lenni most ebben a össze-vissza forrongó világban. Ez nagy kérdés, hogy mit jelent magyarnak lenni, vagy hogy én mit tartok a magyarságról, vagy egyszerűen, hogy mi az a barátság, vagy emberi érzések, melyik időszakban mi a fontos, vagy ünnepek, hogy például nagyon szeretem a karácsonyt, azt kiemelten szeretem. Vannak világi témájú versek is, meg vallásos témájú is, olyan versek is, ami az emberrel saját magával foglalkozik. Ugyanis, hogyha nem lennék fogyatékos, pszichológiában helyezkedtem volna el. Nagyon szeretek emberek problémáival foglalkozni, megoldást keresni, vagy vigasztalni embereket.
1: Pedig azt gondolhatná valaki, hogy inkább azt gondolná, hogy önt kell vigasztalni, de inkább ön vigasztal szívesen?
0: Különben font kérdés, mert én azt tartom, hogy annyira tudok vigasztalni, amennyire az Isten megvigasztal engem.
1: És megvigasztalja Isten önt a nehézségeiben?
0: Megvigasztal.
1: És ez az irodalmi kör, amit említett, hogy oda segít eljutni valaki a szeretett szolgálattól, az mit jelent? Ott más költőkkel, irodalmárokkal találkozik, vagy olyanokkal, akik szeretik a verseket, az hol van ez a kör, és mesélj erről egy kicsit.
0: Azonban az Ózdi Szép Szó irodalmi kör, s azért is kedves nekem, mert mi alapító tagok vagyunk. Négyen voltunk alapító tagok 1994-ben. Annak ez az előzménye, hogy 1991-ben bekerültem amatőr országos írók és költők közösségébe, ami felbomlott 2011-ben, és akkor kaptam meg ott az örökös tagságot. Kaptam aranydiplomát, és nagyon sok ilyen, majdnem minden évben kaptam minőségi elismerést.
1: És önnek mit jelent ott lenni egy ilyen alkalmon, ezekről beszélgetni, másokkal találkozni?
0: Én nekem azt jelenti, mintha egy kicsit legalább résznyire ki tudok kukucskálni, mint a rossz gyereket, mikor bezárják egy szobába vagy egy lakásba, de azért a kócsukon észreveszi, hogy ki lehet egy kicsit kukucskálni. És az egy időre kitört, az egy időre visszatört engem.
1: Mennyi időn közöként tud eljutni egy ilyen Ózdi irodalmi körbe?
0: Hát ez csak egy hónapban egyszer van. És mindig úgy szoktam köszönni, hogy köszönöm a lélek mentést.
2: Nóri, után pedig hallgassuk meg az édesanyját, Magdolnát. Kezdésként hagyd tegyem ide, hogy a neve azt jelenti oszlop és bástya, és a lánya Nóri számára ez kétségkívül így van. Magdolna az elmúlt 58 évét lényegében Nórinak szentelte, úgyhogy közben elveszítette két másik gyermekét és a férjét is. Áldozatai sora hosszú, és csak egyet ragadok ki ide kezdésként. 45 évesen jogosítványt szerzett, hogy a lányát el tudja vinni különböző programokra, például egy irodalmi körbe.
3: Koraszülött volt ő, és 6 hónapra jött a világra. Isten úgy gondolom, hogy amit fizikálisan nem kapott meg, azt észbelileg, szellemileg pótolta.
1: És csak Isten. Nagyon röviden összefoglalná Eleonórának a fizikai állapotát, És hogy az akkor születéstől?
3: Hát a születéstől fogva? Kedve, igen. Egy éves sem volt még, amikor észrevettük, hogy nem úgy mozog. Hogyha mondtam, hogy aztán mindig a szemét néztem, az, hogy lát-e, hall-e, meg tehát mit tükröződik a szeméből, tehát az adat értelmi képesség megvan-e, olyan, mint a már a babáknál is észre lehet venni. És amikor mondtam, hogy fog meg az arcomat, ugye mindig beszéltem hozzá, hát azért nem állt messze a hivatásomtól az, hogy foglalkozzak vele, és akkor csak éppen egy úrjöret, ennyi volt, hogy tehát nem tudta kinyújtani a kezét, tehát a mozgásai nem voltak meg. Gyógytornászok itt a környéken, végül is Heiny Pál kórházba kötöttünk ki, odahoztuk egy valamennyi ideig, akkor javasolták, hogy itten a közeli kórházakba fordjuk gyógytornászhoz. Megtanultam, meg hát az embernek az érzéke és anyai érzéke is ott van ahhoz, hogy mit kell vele csinálni, vagy mi az, ami javára válik. Tornáztattam, mozgáltattam, mozogtattam minden, ami csak eszembe jutott. De akkor még könnyebben megtudtam, mert az idős nagyszüleik is voltak itten a családban, mondta ő is, hogy hatan voltunk a családban, azok a ház körüli dolgokat elvégezték, és akkor én vele tudtam, játékosan csináltam vele mindent. A földön kúsztunk együtt, hogy most elmegy a boltba, akkor elkúszotta, nem tudom én, hogy hová, hogy hozzon nekem ezt, mert teljesen olyan játékosan, mint ahogy az óvodában, vagy nem tudom én, milyen alapfokon csinálják ezeket a mozgásokat, és akkor a fokról fokra kerültünk Budapestre a Dévény Anna féle tornára, ami országosan is elismert gyógytornász volt. Ő adta meg az impulzusokat, hogy mi az, amivel foglalkozni kell vele főképpen. És így fokról fokra, de hát én az estébe is háromkerekű biciklit csináltatott az édesapja, és akkor kimentünk az útra, ugye kénytelen volt az hajtani azt a biciklit azért, mert rászerettük tehát mindig olyan dolgokat, ami a legszükségesebbnek bizonyult, hogy a pedáljára a cipőt rárakasztott, vagy rászereltettük, és ugye ha hajtottuk azt a kis biciklit, annak a mozgása kénytelen volt, hogy az ő mozgásával szinkronba legyen. A estébe kimentünk, énekeltünk, a csillagos eget néztük, verseket hát én is mondtuk, az első gólya verse, alig tudott beszélni 3 évesen, az értelmi képessége azon nagyon korán megmutatkozott, mert meséket mondott, a Másenka pogácsás, meg a medvés mesét, alig tudotta kimondani, de mondta folyamatosan, szóval az értelmi képessége már akkor ugye kibontakozott, és hát így fokról fokra jutottunk el odáig, de mai napig is gyógytornászik, amennyire az idő vagy a lehetőség engedi. Ott van bent bordásfal, akkor van kondi bicikli, akkor szóval mindazok azok a szükséges dolgok, ezek az emelő szerkezet, amit ilyen, mint a gyógytornászoknak előírják azokat a dolgokat, amik fejlesztik a mozgását.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Farkas Eleonórával és az édesanyjával, Magdolnával, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A héten három fontos törvényről dönt az országgyűlés az Alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter a Facebook oldalán. Görög Márta bejegyzése szerint napirendre kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, benne az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezésekkel. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítására. Fűzte hozzá a miniszter. Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, továbbá kezdeményezi a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos Európai Uniós szabályozás átültetését, áll a bejegyzésben. A Kreml nem zárja ki annak lehetőségét, hogy októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről, jelentette Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő a Rosszia 1 televíziónak. Egészen pontosan a közeljövőről beszélünk, tette hozzá, vagyis október sem zárható ki, fogalmazott. Peszkov közölte azt is, hogy az indiai miniszterelnök és a kínai elnök is felajánlotta segítségét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai konfliktus megoldásához. Jurij Jusakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója úgy vélekedett, hogy a területi kérdésben való elmozdulás esetén a szemben álló feleknek könnyebb lenne megegyezésre jutniuk. Emellett arról is beszélt, hogy az Egyesült Arab Emírségek kész helyszínt biztosítani a háromoldalú tárgyalásokhoz. A tanácsadó szerint az ukrajnai konfliktus rendezésének lényegét továbbra is az a megegyezés képezi, mely tavaly augusztusban Putyin és Donald Trump amerikai elnök között létrejött az Anchorage-i csúcs találkozón. Hozzátette, hogy Moszkva a rendezés pozitív kimenetelére számít. Etéd lovasa nyerte a 15. székelyvágtát, a nemzeti vágta Sepsiszentgyörgyi kvalifikációs futamát, melyet a székelyföldi óriáspincetetőn tartottak, közölték a szervezők. A jubileumi rendezvényen 12 település képviselője állt rajthoz, a második helyen Farkaslaka lovasa végzett, a harmadik helyet Kecset képviseletében szerezték meg, míg a negyedik helyen Nyárádszereda lovasa végzett. A székelyvágta 4 döntőse tovább jutott a nemzeti vágta országos döntőjébe, melyet október 3-a és 4-e között rendeznek meg Szilvásváradon. Elgázolt egy embert a személyvonat Újfehértón a 4-es főút mellett, közölte a Katasztrófa Védelem vasárnap délután a honlapján. A MÁV Inform a baleset kapcsán azt írta, hosszabb menetidő alakult ki a Debrecen-Nyíregyháza között közlekedő vonatoknál, mert a baleseti helyszínélés miatt Hajdúhatház és Újfehértó között csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borult lesz az ég, majd ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. Elszórtan lehet gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Kedden napos idő lesz, majd estére kiderül az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. A szél időnként megélénkül. Kedden 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégeinkkel. Pontosabban én voltam ezúttal a vendégük a családi házukban. Farkas Eleonóra és édesanyja Magdolna a beszélgető társaim.
2: Említette Eleonóra, hogy ő megtanult autót vezetni. Akkor, ha jól értem, itt az a történet, hogy korábban a férje vezetett, és önnek nem volt jogosítványa, és azért, hogy tudja vinni Nórit, ezért megtanult vezetni?
3: Igen, igen. Hát már végén.
2: Hány éves volt ekkor?
4: 45.
3: Hát 35 évig vezettem. Hát 45 éves, hát akkor, úgyhogy.
2: És ezzel a balesettel ért véget a vezetés, amit elmesélt
3: Nóri? Hát már most már koromnál fogva, és még akkor azt hiszem, hogy 80 éves voltam, még akkor vezettem. Hát soha nem volt semmi probléma a vezetéssel, semmi, se egy rendőri büntetés, semmi. Úgyhogy ez...
2: Most ehhez még muszáj valamit kérdezem, de ne haragudjon miatt. Igen. Hibásnak érzi magát abban a balesetben? Nem. Mert ugye elmesélte Nóri, hogy hátulról jöttek önökbe, tehát nyilván nem gondolom így látatlan vagy hibás, nem csak, hogy ön esetleg volt ilyen rossz érzése, hogy valamit másik kellett volna csinálni.
3: Nem. Ez egy rettenetes volt lelkiekben, és átélni ezeket mind, és az embernek a Istenbe kapaszkodtunk. Nórival ketten voltunk, vagy a már a névén mondom, nyilván, hogy a lányomról van szó. És szobában voltunk, imádkoztunk, és hát bíztunk abba, hogy egyszer talán arra a helyre, ahol az életünket én jóformán leéltem, akkor már a férjem ugyan, már 30-33 éve, hogy a férjem meghalt, és azóta így éljük az életünket Istennel. Istennel, meg az ő gondviselését érezve. Sokan azt mondják, hogy lelki erőnk van, de mondom, hogy ez nem is a mi erőnk, hanem amit kapunk onnan. Isten által.
2: Hogyan tekint a jövőbe? Akár ha Nórira gondol, közös életükre gondol.
3: Hát azt mondjuk, hogy éljünk úgy, mint hogyha mindig élnénk, és közben az Isten segítségét kérjük, ő tudja. Még jó is, hogy nem tudjuk, hogy mikor mi következik. Minden napra megkapjuk az erőt, azzal kezdjük a napunkat, mielőtt ugye közösen reggeliznénk. Ilyen segítőink vannak, amikor jön, akkor az ember a legszükségesebb fizikálisan, amit kell segíteni, azt igénybe veszi, és együtt éljük a napunkat. Azzal kezdjük a napunkat, hogy új napra ébredve látunk, hallunk, beszélünk, gondolkodunk, cselekszünk, mozgunk, minden Isten adománya, és kérjük a mai napra is az ő erejét, este ugyancsak lefekve is kör. Megköszönve, amit meg kell köszönnünk, mert minden ő tőle van. Ha hitünk nem lenne, akkor biztos, hogy nagyon elveszett emberek lennénk mai napig is, de hogy belevaló kontaktus, ami megvan, és meg is kapjuk, azokat igénybe véve tudjuk élni az életünket.
1: Végül hallgassuk meg, mit válaszolnak arra a kérdésre, hogy mit jelentenek ők egymásnak. Először az édesanyjához, Magdolnához fordulok.
2: Kezdjük önnel, hogy mit jelent önnek Nóri?
3: Babakorától, születésétől kezdve én voltam az, aki egy ilyen vezérfonal, ami a családra vonatkozva is lehet elmondani, meg Nórit is. Én tanítottam magánúton, sőt, nyelvórákra hordtuk, mert két nyelvet beszél is, tehát együtt tanultam vele, én is megtanultam a legalapvetőbb dolgokat, amit a nyelveket érinten vittem vizsgákra, tehát valamikor én voltam a vezérfonal, az, aki irányította, már nem szellemileg, hanem minden fizikálisan is. Most már nagyon sok esetben ugye megtanulta a laptoppal való használatot, meg a világba jobban belelát, most már majdnem megfordul a kocka, hogy ő mondja, hogy anya így csináld, anya így gondolom, így beszéljük meg. Tehát egy ilyen támaszpontom lett, tehát fordult a kocka a régieket visszapergetve. Hát most már mindenképpen ketten vagyunk, és ez ha ő nem lenne, hát akkor nem is tudom, nagyon rettenetes űr lenne az életemben. Akkor már tényleg az ember azt mondja, hogy talán el se lehetne viselni. Most már mindent közösen megbeszélünk. Nincs, akármelyik helyiségben vagyunk a lakásban, a hiányát érzem, érezném, hogyha nem így lenne. Tehát azt, hogyha azt mondom, hogy mindent, az magába foglal tényleg mindent.
2: Önnek az elmúlt több mint 50 évében vezérfonálnak kellett lennie, hogy fogalmazott.
3: Igen.
2: De hát ez biztos, hogy most tényleg, ha tehetném, mondanám, hogy menjünk ki, de most ez nem olyan egyszerű, hogy Nóri ne hajítja, most Nóri nem, fogd be a füled, légy szíves egy pillanatra. Szóval, hogy ez nyilván, ez nem negatívan mondom, amit most mondok, de ez nyilvánvalóan lemondással járt, vagy más nagyon, erőfeszítéssel nagyon, járt, nagyon. Amit szerintem nem is tudunk feltétlenül picit se elképzelni, hogy ez milyen 24 órás szeretetet jelentett az ön elmúlt több mint 50 évében. Honnan van erre ereje, miért volt-e, hogy fel akarta adni, vagy mindig tovább tudott lendülni, stb. Hogy látja ezt?
3: Hát elsősorban is a hitem. Másodszorban az a tudat, hogy nekem helyt kell állni, mert ha én nem, akkor omlik össze minden. Sőt, még a háttérben lévő család, mert mondom, hatan voltunk, idős nagy tümők is itt éltek velünk a lakásban. Nekem kellett egy ilyen tartó oszlopnak lenni. Nem hiába mondják azt, hogy a Dóri szokta ezt mondani, hogy a Magdolna név az egy oszlopot jelent. Tehát annak a jelentése a magának, a névnek, a keresztnevemnek. De oszlopnak kellett lenni, hogy a Nórinál meg sokszorozottan. Tehát tulajdonképpen összetartó erő, tehát a hitem, az összetartó, utána a lelkiismeret, ami nagyon elevenen élt mindig bennem, hogy nekem ez kötelességem, az erőt pedig onnan fentről kértem mindig az Úrtól. Ez.
2: És úgy érzed, hogy mindig megkapta?
3: Meg.
2: Amennyire
3: meg,
2: szükség
3: meg,
2: volt?
3: Meg, igen, igen.
2: Most is úgy érzed?
3: Most is úgy érzem.
2: Nagyon nehezen tud közlekedni?
3: Igen, hát most már sokszorosan érzem, de most meg Nóri az inspiráló mindig, hogy neki még fizikálisan segítenem kell.
2: És tud még fizikálisan segíteni?
3: Hát, fizikálisan úgy, hogy csinálni ezt megbeszélés szerint. Tehát soha nem erőltettem. Kicsi korábban igen a gyógytornát illetően, de aztán belátta, hogy ez csak javára válik. Most már mondom, fordult a kocka, és ő is ugyanígy érzi, és érzem azokat a védő szavakat, meg azokat a védő mások felé való megnyilvánulását, hogy most ott tart, hogy anyát mennyire kell tisztelni, mert nélküle, ő így szokta mondani, hogy szoktad mondani, hogy Nóri, nélküle itt a földi életben semmi se lennék.
2: De ezt mindjárt meghallgatjuk tőle akkor. Köszönöm szépen, és akkor Nóri, kezdjük onnan, hogy neked mit jelent anyukád?
5: Ezt nehéz összefoglalni. Talán ahhoz tudnám hasonlítani, amit a napkorunknak jelent a fénysugár. Tehát igazából jó értelembe véve egy szeretettem, amiből én kinőttem, és nekem az ő érzését, vagy az, amit tőle tanultam, szeretetet, az kell, szeretet kell, hogy legyek, úgy mondom, hogy az ő lényét kell tovább vinnem, vagy tovább sugároznom, vagy belőle kell a szeretet lendületét adnom másoknak, mert hogy én szeretetből létezek. Ő nélküle, meg a család nélkül nem lennék sehol. Ha feladták volna velem kapcsolatban, akkor valami elfekvő intézetbe, vagy valami ilyesmi helyen lennék, megfosztva az emberi mi voltomtól, az emberi tudatomtól, ami nem fájna, mert nem tudnám felfogni. Tehát mindazt, ami az emberségemet jelenti, mindazt jelenti anya. De elsősorban biztonságot. Ha nincs velem, még most se vagyok biztonságban. Hiába vagyok 58 éves, de kezelhetnek mások, segíthetnek mások, de az az érzés, a folyam, ami közöttünk áramlik. Most ez rossz hasonlat, de olyan, mint ahogy, tehát mi úgy szeretjük Isten segítségével egymást, ahogy a Szent Három, az Atya szereti a Fiút, a Fiú meg a Szent Lelket. Tehát mi egymásból, meg egymásba élünk, meg egymás biztonságában vagyunk az Isten által. Ha nem tudom, hogy mi van vele, akkor már idegessé válok, akkor már, és nekem az a célom, hogy amit ő adott nekem, azt másoknak is adjam, aki még rosszabb körülmények között, mint én vagyok.
2: Még egy kérdést föl kell tennem, igen? Az előbb nem mertem fölteni, igen, őszintén elmondom, amikor ott ültem még ön mellett, igen? De ha elmegyek enélkül, akkor úgy érzem, hogy újságíróként hibáztam, muszáj megkérdezni.
6: Nyugodtan.
2: Mi lenne akkor, hogyha ön meghalna, bocsánat, és egyedül maradna a lánya, milyen érzésedbe önnek belegondolni, meg neked milyen érzés arra gondolni, hogyha ez a biztonság megszűnne, amit neked anyukád jelent?
5: Bocsánat. Ezzel nem tudok szembesülni. Ez olyan...
2: De biztos eszedbe jutott már.
5: Ez olyan, mint amikor a Jézus mellett a keresztúton nem lett volna az angyal, és nem tudta volna az Atya fénysugarát átadni Jézusnak, akkor nem tudta volna elvinni a kereszthordozást. Tehát én most lehet, hogy csúnya dolog, meg istentelennek tűnik, de én emberileg gondolom, ha csak az Isten nem csinál valami olyan csodát, amit már csinált, ezzel meg egyet az életünkbe, akkor vége, akkor nem megy tovább. Mert tudom jelenleg is, hogy sokan segítenek Zsoltból. Olyan Zsoltból, amit mint Sirene is imonnak adták a Jézus keresztjét. Olyan, hogy felszínesen megcsinálják, de ha érzelemmel nem tudok valaki iránt kötődni, akkor beszakad az egész, de én azt gondolom, hogy akkor se hiába való, vagy nem kell szégyenkeznem az Isten előtt, mert akkor már ő akarja, hogy ne legyen tovább. Tehát én vállalom az életet. Én szeretem az életet, és közvetítem az életet mindenki felé, de ha ez bekövetkezik, hogy érzelmi vonalam nincs már se senki iránt, magyarul egyedül vagyok, mint egy fűszál a magam helyzetében, akkor vége.
2: És akkor ön félti a lányát attól, hogyha önnel valami történne, kórházba kerülne, ilyen már volt, hát de voltam. Nem tudna, nem tudom, hosszú ideig kijönni, vagy hogy tekint nagyon hosszú távon előre?
6: Hát idáig, ha kórházba kerültem, ami úgy szinte van 2 hónaponként 3 év alatt megismétlődött, nem régen is, vagy hogy eddel hozzá, ilyen tünettel kerülök itt az Ódi kórházba, akkor az megoldom ilyen segítségekkel, akik itt vannak. Meg hát van egy, mondjuk a unokatestvérek, meg a testvérem, egyetlen testvérem, ő mindig valamiképpen megoldást talált, hogy segítsen. De mondom, ez ilyen átmeneti dolog. Hát a többit meg én sem gondolok rá, mert azt mondom, hogy az Isten mindenből kisegített. Mindennek volt egy megoldása, egy kulcsa, hát gondoskodik róla biztos valamiképpen.
2: Szóval nem valamiképpen. Félelem van nem, ebben, nem. Hanem bízik hát Istenben, hogy igen. Ahogy eddig is gondoskodott
6: igen,
2: önökről.
6: Igen, okay. így. Nagyon kedves, vagy kedvenc filmem a Ben Hur, nem tudom, hogy mond-e valamit valakinek.
2: Igen.
6: És akkor ott ugye az anya és a lánya együtt voltak, együtt kapták a leprát, együtt voltak elzárva a világtól, és úgy hordták neki az élet, tehát az a szoros anya meg a lány kapcsolata, és végül is ugye arra ment ki az egész, hogy meggyógyultak, közösen meggyógyultak, és tudták élni tovább az életüket, és ez nekem egy olyan párhuzam az életünkbe, hogy hát az Isten bízóknak minden javukra válik.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Farkas Eleonóra költőt és az édesanyját Magdolnát ismerhették meg.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hamarosan kezdődik a Kerekdomb Fesztivál. Szeptember 18-20 között Tálja utcái ismét megtelnek majd zenével, színházzal, irodalommal, borral és közös élményekkel. Többek között fellép a Queen Bee.
2: Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit a...
1: Blaha Louisiana,

0: podcast.hu oldalon. Találkozzunk táján! Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. További emelkedés esetén a cseh kormány készen áll arra, hogy korlátozza az energia és üzemanyag árakat, jelentette ki Karel Havlicek, ipari és kereskedelmi miniszter a CNN hírtelevízióban. Hogy milyen magas áraknál avatkozna be a kormány, azt nem pontosította a miniszter. Azt mondta, hogy az üzemanyag áraknál egyeztetni fogják lépéseiket a visegrádi négyek országaival. Ha a csehországi árak lényegesen magasabbak lesznek, mint a környező országoké, a kormány azonnal lépni fog a termelőknél és a kereskedőknél is, mutatott rá a cseh ipari miniszter. Andrej Babiš cseh kormányfő Facebook bejegyzésében megismételte korábbi állítását, hogy az emelkedő energiaárak mögött a kőolaj finomítók magas profitrátáját is látni kell, mely a kapacitás hiány következménye. Az árakra jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti háború is hatással van, tette hozzá. Nekünk jelenleg nincs lehetőségünk ezt bármi módon befolyásolni, erősítette meg a cseh kormányfő. Egy liter benzin átlagban 44,3 koronába, azaz 708 forintba, egy liter gázolaj pedig majdnem 48 koronába, azaz 766 forintba került a hétvégén Csehországban. A kereszténydemokrata néppárt nem támogatja, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket, közölte Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője Facebook oldalán. A kereszténydemokrata politikus szerint egyre több házaspár küzd a meddőséggel, és egyre több nő és férfi vár közösen évekig arra, hogy végre szülők lehessenek, ahogy egyre több házaspár vár arra is, hogy egy gyermeket örökbe fogadhasson, szerető családot adhasson neki. A politikus kiemelte, a KDNP állás pontja ezért világos, az örökbefogadásnál a gyermek érdeke az elsődleges, és ezért nem támogatják, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyereket, erősítette meg Rétvári Bence. A kereszténydemokrata politikus kitért arra is, hogy az uniós pénzek egy része azért is maradt még mindig befagyasztva, mert Magyarország nem volt hajlandó mindenben behódolni azoknak a progresszív, baloldali ideológiai elvárásoknak, melyeket Brüsszel és a hozzá kapcsolódó nemzetközi szervezetek képviselnek. Rétvári szerint Magyar Péter ezen változtat most, és ezért történik a nagyváltás. A külföldi politikai támogatásért és az uniós források folyósításáért cserébe nem csak gazdasági értelemben szolgáltat neki Magyarországot a multinacionális érdekeknek, hanem az ideológiai gyarmatosítás előtt is megnyitná az utat Magyar Péter, mondta Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. A Kreml nem zárja ki annak lehetőségét, hogy októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről, jelentette Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő a Rosszia egy televíziónak. Egészen pontosan a közeljövőről beszélünk, tette hozzá, vagyis október sem zárható ki, fogalmazott. Peszkov közölte azt is, hogy az indiai miniszterelnök és a kínai elnök is felajánlotta segítségét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai konfliktus megoldásához. Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója úgy vélekedett, hogy a területi kérdésben való elmozdulás esetén a szemben álló feleknek könnyebb lenne megegyezésre jutniuk. Emellett arról is beszélt, hogy az Egyesült Arab Emírségek kész helyszínt biztosítani a háromoldalú tárgyalásokhoz. A tanácsadó szerint az ukrajnai konfliktus rendezésének lényegét továbbra is az a megegyezés képezi, mely tavaly augusztusban Putyin és Donald Trump amerikai elnök között létrejött az Anchorage-i csúcs találkozón. Hozzátette, hogy Moszkva a rendezés pozitív kimenetelére számít. Etéd lovasa nyerte a 15. Székelyvág, tehát a Nemzeti Vágta Sepsiszentgyörgyi kvalifikációs futamát, melyet a székelyföldi óriás pincetetőn tartottak, közölték a szervezők. A jubileumi rendezvényen 12 település képviselője állt rajthoz, a második helyen Farkaslaka lovasa végzett, a harmadik helyet Kecset képviseletében szerezték meg, míg a negyedik helyen Nyárád Szereda lovasa végzett. A Székelyvágta 4 döntőse tovább jutott a Nemzeti Vágta ország döntőjébe, melyet október 3-a és 4-e között rendeznek meg Szilvásváradon.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borult lesz az ég, majd ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. Elszórtan lehet gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Kedden napos idő lesz, majd estére kiderül az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. A szél időnként megélénkül. Kedden 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: vezető túszárkatát hallják. Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület bükkihelyi csoportjáé lesz a főszerep. Ők ugye Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében végzik leginkább tevékenységüket. Két központjuk is van, Miskolc és Eger. Számos programot szerveznek mindkét városban, de emellett természetesen még Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye több településén, kisvárosában is. A nyári programok valamint arról, hogy őszre mivel készülnek, Somoskői Péterrel, az Egyesület bükkihelyi csoportjának alelnökével beszélgetünk majd. Kedves hallgatóink, a beszélgetést követően számos zöld hírt hallhatnak. Többek között arról szólunk majd, hogy szakmai napot szervezett az Északerdő ZRT Miskolcon, civil szervezetek és magánerdőgazdálkodó részvételével. De arról is beszámolunk, hogy lehet még jelentkezni a TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióra, melyet idén október 12-e és 18-a között rendeznek, illetve, hogy a Miskolci Egyetem a kutatók éjszakája napján kutatók délelőttjével is készül általános és középiskolás diákcsoportoknak. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre, tartsanak velünk!
1: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület bükkihelyi csoportja Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében végzi tevékenységét. Két központja Miskolc és Eger. Számos szemléletformáló programot szerveznek minden évszakban, így volt ez az idei nyáron is, amikor például gólyagyűrűzéseket szerveztek, részt vettek több táborban, sőt ők maguk is tartottak egyet. A következő percekben Somoskői Péterrel, az Egyesület bükkihelyi csoportjának alelnökével beszélgetünk.
2: A nyár természetesen egy csúcsidőszak, tehát sok mindent csináltunk, mint ahogy szoktunk. Hát a nyár azzal kezdődik, hogy a június első felében általában a fehér gólya gyűrűzésekkel indulunk. Ugye ez egy országos program sorozat, nálunk több helyszínen is zajlott ez a program. Általában több száz ember vesz részt, ilyenkor gyakorlatilag településről településre haladunk, hát egy kijelölt útvonal mentén, és az áramszolgáltató segítségével, aki adja az emelőkosarat és a műszaki segítséget ehhez, ugye fölmegyünk a fészkekhez, általában lehozzuk a fiókákat, lent a földön meggyűrűzzük, még akár hozzá is lehet érni az érdeklődőknek, le lehet fényképezni, és ugye visszatesszük nyilvánvalóan a fészekbe. Ez egy 10 perces, 15 perces művelet. Egy kicsit nyilván megzavarjuk a gólyak életét, de pillanatokat visszáll a rend, gyakorlatilag ahogy a visszakerülnek a fiókák, egyből jönnek a szülők, és folytatódik a napi életük. Tehát ez egy minden évben visszatérő program. Ugye a helyi csoport sajátossága, ugye szalakótákkal foglalkozunk a borsodi mezőség területén, tehát 500 darab ilyen D-típusú, tehát nagyobb méretű költoládát karbantartunk és ellenőrzünk minden évben, és tart településen volt a szalakóta napunk, ahol 100 ember is részt vett, itt egy ilyen túra keretében a borsodi mezőségnek az északi végén, tehát a Tarn ugye már a mezőség és a Bükk lábánál van, ott egy túrát tehettek, és néhány odút meg is gyűrűztek, tehát néhány odúban lévő fiókát meggyűrűztek, tehát ez egy nagy érdeklődésre számot tartó programunk, és minden évben visszatér. Utána ugye hívnak minket iskolákba, néha óvodákba is, ugye próbálunk elmenni, de hát nyilván keretek között tudjuk ezt csak tenni. Ilyen nyári távol, például alsódobszai nyári túrán és családi napon vettünk részt, ott egy madarástandot tartottunk, tehát próbálunk jelen lenni több helyszínen, és akkor jönnek a nyári madarástáborok, ugye gyűrűző táborok nálunk, általában a Tiszalóc település határban, Keszinteni távvédelmi közvetben van egy már sok éve, 12. éve tartó táborunk, ahol hát ez egy két hétig tartó tábor, a nyár kellős közepén, tehát július utolsó hete, augusztus első hete. Itt ugye ez egy nádas, bokros terület, és ez nem egy olyan nyári, olyan tábor, ahol a gyermekeket fogadjuk, ez ilyen kutató tábor, de családok jöhetnek, tehát gyermekek szülői felülettel.

0: jöhetnek csak. Viszont itt is azért 50-100 ember megfordul a két hét alatt, és az ott található nádi énekeseket és bokorlakó énekeseket szoktuk általában megfogni. Ugye hát erre az évre sajnos jellemző, ugye nálunk is ez a nagy szárazság, tehát gyakorlatilag a tábor végére, augusztus végére teljesen kiszáradt az a Nyírháti csatorna, ami mellett mi dolgozunk, tehát így egyértelműen látszott a madarak számán, hogyha összevetjük a tavalyi adatokkal, akkor gyakorlatilag a fele mennyiségű madarat fogtuk ugyanazzal a körülmények között, tehát ugyanazzal a háló mennyiséggel.
1: Ez egyébként az időjárás miatt, a hőség miatt lehetett?
0: Hát igen, a hőség miatt és a víz eltűnése miatt tapasztaltuk, hogy a rovarok száma is jelentősen csökkent, tehát a csípő szúnyogok, ami ugye esténként problémát szokott okozni, az ebben az évben sokkal kevesebb problémát okozott a ott lévő madarászoknak, ami egy részben jó volt, viszont látszott, hogy a táplálék egyértelműen kevesebb. Most a nyári tábor előtt július közepén ér véget az a tavaszi gyűrűzési időszak, amit úgy CES-nek hívunk szakmai körökben, tehát ez egy konstans effort site nevezetű protokoll, ez egy állandó ráfordítású gyűrűzés, ami április közepétől július közepéig tart, 9 alkalommal, 10 napos szakaszokra osztva ezt az időszakot, és ezt már 6. évbe tartottuk, és ez egyértelműen követhető a tavaszi költési időszaknak a mikéntje, és összehasonlítható az előző évekkel. És itt például láttuk, hogy koratavasszal, tehát még május-júniusban, az már nem is koratavasz, tehát a tavasz végével még ugye volt vízünk, és így a madarak száma is szépen hasonló, sőt néha még több is volt, mint tavaly, és ahogy eltűnt a víz, úgy tűntek el a madarak, tehát lehet, hogy maga a költés, de ezt még ugye esetleg értékesre szorul, de úgy néz, hogy a maga a költés nem volt olyan rossz, de a költés után, amikor már a fiatal, ez évi madarakat is már ugye hálóba kerültek, és láttuk, hogy na, kirepültek, utána úgy néz, hogy nagyon hamar elhagyták a területet, éppen a táplálék hiány miatt.
1: Kénytelenek voltak.
0: Igen, valószínűleg így. Úgyhogy ugye a nyári táborban is ez nagyon megmutatkozott. Most próbáltam utána érdeklődni, és felhívtam a Bódva völgyi madárgyűrűző állomásnak a vezetőjét. Ugye a Bódva Patak folyócska partján van egy szalonna perkupa között, ez egy nagy múltú, már 40 több éve folyó tábor, és kérdeztem, hogy náluk milyen a madarak száma, és azt mondták, hogy nem rosszabb, mint az előző években, sőt, néha még több is. Tehát úgy néz ki, ugye itt már most szeptember közepe környékén vagyunk, tehát már az északabbról jövő madarak is elindultak és megérkeztek, nem csak a hazaiak, és úgy néz ki, hogy lehet, hogy északabbra tőlünk nem volt rosszabb a költés, tehát úgy néz ki, hogy a madarak száma nem változott, úgyhogy mert következő tavasszal is, hogy mennyire élik túl majd ugye a telet, meg a vonulási útvonalat, ez majd a következő, tehát a 2026 évi tavaszi időszakban fog meglátszódni a szintén ez a CES gyűrűzésben, amikor elkezdjük ugye a mintavételeket, és akkor fogjuk látni, hogy na akkor ez a nagy szárazság milyen hatással bírt, és akkor az idős madarak, akik megjárták. Ugye az előző évi már idős madár, tehát már ugye ivar érett az énekes madaraknál, a nagyobb méretű gémeknél, ragadozó madaraknál van az, hogy több év, 3-4 év, 5-6 év, vagy egy sasnál ér eléri az ivar érettséget, az énekes madaraknál következő évben már költenek. Tehát már jövőre fog kiderülni, hogy ez hogy sikerült ez a költési időszak és a vonulás. Tehát sajnos nálunk egyértelmű, hogy a vízhiány megmutatkozott, de máshol úgy néz ki, hogy nem. Tehát ezek lokális problémák lehetnek. Most itt a lokális, ez nem település szintű, hanem ország, vagy ugye Kárpát-medence, és ettől északabbra nagyobb tájegységekre kell itt gondolni.
1: Egyébként mi az, amit várnak a madarászok, ha már itt ez a szóba került, jövőre azért megcsapanhat a madárállomány?
0: Hát igen, tehát ugye valószínűleg itt a táplálékhiány, a vonulás közben négy ugyan hőhullámok, tehát ez valószínűleg rossz hatással lesz, tehát kevesebb éri túl így a telet, véhetőleg, de hát ugye remélem, hogy nem lesz igazam, de sajnos ezt a számok majd egyértelműen mutatni fogják. bár ez attól is függ most, hogy a télen mennyi vizet sikerül visszatartani, tehát megint csak ez a helyi sajátosságok is. Tehát elképzelhető, hogy ha nálunk nem lesz víz a medrekben, akkor rossz eredményeket mérünk, de attól még máshol lehet jó. Tehát ugye ezt egyesek országos vagy nagyobb szinteken kell mérni. Szerencsére ilyen mintavételi pontok azért 50-60 helyen is vannak az országban, tehát majd lesz lehetőség összehasonlítani.
1: Volt egyébként más rendezvény még a táboron kívül, táborokon kívül itt a nyár folyamán?
0: Hát én mondom, hogy szoktunk menni más rendezvény, nyári táborokban adunk, ugye létrástetői nomád tábor, a külügyi intézet szervezi, oda szoktunk menni mindig programot adni, tehát ilyen egynapos madárgyűzések, ugye programelemeket adunk, ugye a nyár végén pedig a visszatérő elem a állatkertek éjszakája, szinte augusztus utolsó péntekére szokott esni, most is ugye megjelentünk Miskolci állatkertben, és itt hát ugye nincs lehetőség, tehát madárgyűrűzést éjszaka nem csinálunk, mert éjszaka nem mozognak, itt ugye a madarás standot adtunk, ugye főleg a bagolyfélékkel, ha már éjszaka, ugye akkor bagolyfélékkel foglalkozunk, ami is a helyi csoportunk, hát van ugye még a télen ez a bagolyles, Miskolci bagolyles programja, tehát mi a bagyok ugye kitüntetett figyelemmel kísérjük, úgyhogy itt például baglyokkal foglalkoztunk, kertünk madaraival, tehát mindent, ami úgy este, úgy hát ilyen nagyon írásos, olvasásos programokat így a férhomályban nehéz csinálni, de amit az este folyamán lampafénynél meg lehet, azt ilyenkor próbáljuk a közösséget bevonni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja Borsodabói, Zemplén és Heves megyében végzi tevékenységét. Két központja Miskolc és Eger. Számos szemléletformáló programot szerveznek minden évszakban. Ahogy beszélgetésünk első részében hallhatták, a nyár mozgalmas volt az egyesület életében. Tábort szerveztek, bemutatókat tartottak, különböző társszervezetek rendezvényein vettek részt. Azonban össze sem pihennek, már szeptemberre is több eseménnyel készülnek, sőt októberben az Európai Madármegfigyelő Napok kapcsán is várják az érdeklődőket. Folytatjuk a beszélgetést Somoskői Péterrel, az Egyesület Bükki helyi csoportjának alelnökével, akivel ebben a második részben majd többek között arról is szót ejtünk, hogy az idei szokatlanul forró, csapadék hiányos nyár hogyan hatott a madarak életére.
2: Már elindult a szeptemberi programok sorozata, most az elmúlt hétvégén, most már indul megint az őszi időszak, őszi-téli időszak a Tiszalóci Bátka közgyűlőző tábor, ugye hivatalos nevén, amit eddig emlegettem. Már be fog indulni a mintavétel, szeptember hónapban már lesz egy sajóörösi standolásunk, egy Bánti Kastély Magyaró Fesztiválon, tehát így elindul, és akkor ami szeptember 17-én Egerben, tehát ugye azt kell tudni, hogy a Madártani Egyesület ugye helyi csoportokra oszlik, így felosztjuk gyakorlatilag az ország teljes területét, és akkor aki Miskolcon és Egerben és a környékén lakik, az a Bükki helyi csoporthoz tartozik, és így két, tehát gyakorlatilag ez a helyi csoport, ahol két megyei szintű város is van egy csoporton belül, tehát nekünk ez az Eger Miskolc két pólusú a helyi csoport, tehát 17-én Egerben lesz egy természetvédelmi klub, ahol a WWF Magyarország erdő programjának vezetője fog tartani előadást, és ez a Líceumban lesz, tehát a Eszterházi téren 17-én ez az előadás, aki persze nem kell itt megjegyezni mindent, tehát hogyha valaki a Facebookon MME Bükki HC helyi csoportra rákeres, akkor ugye megtalál minket, tehát itt nincs lehetőség egy ilyen riportban mindent elmondani, de például 23-án már Miskolcon lesz előadás a könyvtárban, itt ilyen víz, milyen hatások okozzák az éghajlatunk változását, tehát a vizek és ezzel kapcsolatos előadást láthatunk. De már 26-án szombaton például Újmassai Őskuhónál leszünk, egy bemutató gyűrűzéssel, ugye ez a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében lehet minket megtalálni. Talán kihagytam a 25-ét, Jakab Sándor fotókiállítása Eger Bródi Sándor könyvtárban indul, de ezek mind kint vannak a Facebookon, tehát ezeket nem kell természetesen megjegyezni, tehát szeptember hónap egy elég intenzív ugye, előadásokkal, Egerben, Miskolcon, fotókiállításokkal, és akár ilyen múzeumokhoz kötődő programokkal indul. Tehát bőven beindultunk, és akkor október 3-a, 4-e, tehát az október első hétvégéje, ugye ez az állatok világnapja, itt is több, ehhez kapcsolatban több iskolában már hívtak minket programok megtartására, ugye ez általában téma hét az iskolákban, ez az időszak, és ilyenkor az európai hétvégén viszont az európai madármegfigyelő napok vannak országosan, illetve hát ugye európai, tehát ez egy verseny az országok, európai országok között, hogy mely ország hány ember tud bevonni ebbe a megfigyelésbe, hány helyszínen és mennyi madarat tudnak megszámolni. Tehát legalább három kategória van, és azért Magyarország egész jól szokott szerepelni. Valamely kategóriában az ilyen dobogós helyeket elhozunk, mert például tehát kicsi az ország, mondjuk Anglia, ott nagy hagyománya van a madarászatnak, például ott az emberek számát általában Anglia szokta elvinni, de a megfigyelt madarak, helyszínek száma, tehát ilyenekben jó szoktunk lenni. Ezt most még nem tudok pontosan beszámolni. Az mme.hu-n, tehát a fő oldalunkon, a Magyar Madártani Egyesület, tehát mme.hu-n is majd kint lesz az országos megyénk szintű programlista, de természetesen mi is a Bükki helyi csoport Facebook oldalára kitesszük. Ezeket persze az mme.hu-n lehet megtalálni minket is, mint helyi csoport, tehát a programok listában ott vannak ezek a kiállítások is, például a rendezvények, programok menüpont alatt. de talán egy kicsit a Facebook talán egyszerűbb, tehát ki mit szeret használni, azt nézi.
1: Hát akkor mindenképp lesznek itt programok, akár Miskolcot nézzük, akár tényleg Egerbe is. Gondolom azért sok csoporttag ellátogat Egerbe is, meg Egerből is Miskolcra gyanítom a különböző előadásokra. Az egyébként hogyan szokott eldőlni, hogy éppen milyen program lesz? Mert gondolom azért vannak fixek, amik minden évben visszatérőek, például akár itt a madár megfigyelő napok, vagy akár itt, ahogy hallhattuk, hogy ugye a Miskolci állatkertnek az állatok éjszakáján szerintem hosszú-hosszú évek óta kint van itt a Magyar Madártani Egyesület Bükki helyi csoportjának néhány tagja. Tehát, hogy ez hogyan dől el, hogy mi lesz a program a következő pár hétben, hónapban?
2: Hát ugye nyilván, ahogy említetted is, hát ezek a országos programok, fix programok, ugye azok adják a keretet, és azon kívül, ahogy felkérés mutatkozik, a különböző iskolákból, ugye a múzeum is szokott minket, a Kohászati Múzeumhoz tartozik a Újmosoly őskohó, tehát ott is már évek óta megvan a kapcsolat, és ahogy jönnek a felkérések, úgy próbálunk eleget tenni, hát nem mindennek tudunk, természetesen idő, kapacitás hiányában, hát hogy az élet hozza, ugye, ahogy szoktuk ezt mondani, úgyhogy így mindig van változás a programokban, időpont és helyszín és programtípus, de ahogy felkérések érkeznek, úgy haladunk előre.
1: Ha már itt ugye szóba kerültek a programok, meg szóba került az, hogy kapacitás, tagfelvétel van egyébként itt a helyi csoportban?
2: Hát természetesen, tehát ugye egy civil szervezetnek a tömegbázis, ugye a tagság az a legfontosabb, akár hogyha valamilyen témában meg kell nyilvánulni, ugye országos központunk, most hagyj csináljak reklámot egy kicsit, mert megnyílt a Schmidt Egon madártani központunk Budapesten, ugye eddig a Költő utcában voltunk az elmúlt 50 évben, és 50 év alatt sikerült egy saját telephelyet pályázatokból és egyéb pénzekből megvásolni és megépíteni. Tehát most a határúton van költöztünk, tehát ennek megnyitója is most volt például szeptember elején, és itt, hát ez Budapesten van, de majd be fog indulni rendszeres programok, szakkörök, bemutatók, nyilván Miskolc egy kicsit nehezebb, de ez egy nagy büszkeségünk, hogy az Egyesületnek sikerült egy ilyen állandó korszerű telephelyet több épülettel megépíteni és belakni lassan. Tehát tagfelvétel itt természetesen van, tehát fontos, hogy csatlakozzanak hozzánk. Legegyszerűbb ugye interneten keresztül, tehát az mme.hu fő oldalon mindjárt a felső menüsorban lehet megtalálni ezt a tagság menüpontot, ott lehet regisztrálni, és mindenki lakóhelyének megfelelő helyi csoportba kerül, tehát aki Eger és Miskolc környékén lakik, az hozzánk fog csatlakozni, és fontos, hogy e-mail címet megadjon természetesen, mert akkor bekerül a tagság listába, e-mail címlistába, és akkor minden programról automatikusan kap értesítést, és tud hozzánk csatlakozni. Ugye nagyon fontos mindig a tagság ugye új tagokkal való foglalkozás, őket egy kicsit betanítani a programokhoz, madárismeret. Most tervezünk tavasszal kezdő madarász képzést is, ahol egy két napos, általában egy hétvégén szokott ez megtörténni, és az alapokat, hogy kell használni egy határozókönyvet, mit jelent a madártanyesület, stb. Tehát így egy bevezetést kap mindjárt egy intenzívebb formában, de aki nem megy el ilyen kezdő madarász képzésre, az is egy idő után szépen a programok által megkapja azt az alap tudását, hát nyilván az önképzés is számít, vagy fontos, és akkor szépen betanul itt a civil életbe, és a madártanyes egyesület életébe is tud aktív, akár aktív tag is lenni. Természetesen minden tag számít, de ugye az a célunk, hogy minden tag egy-egy programra eljöjjön, és akár segítőként is részt vegyen.
1: És minél többet tudjon meg, gondolom itt akár a részvételek során is az elején a madarakról, illetve akár a gyűrűzésről, akár egyéb dolgokról. Szóba került itt már azért a nyár kapcsán, a nyári programok kapcsán, hogy azért az időjárás erősen befolyásolhatta akár a költést, akár pedig a vonulást. Mi volt egyébként a helyzet itt a nyár kapcsán tényleg ezzel az időjárás madarakra gyakorolt hatásával? Mert azért szerintem azt mindannyian ahogyan éreztük a bőrünkön, hogy rettentő nagy a szárazság, nem nagyon volt csapadék. Ez gondolom a madarakat is megviselte, plusz a nagy hőhullámok.
2: Igen, természetesen, tehát ahogy említettem is, azokat a területeket sorra hagyták el, ahol eltűnt a víz, mert hát a víz az élet alapja, tehát itt ez fokozatosan és fokozottan jelentkezett. Ami ugye a madárbarát kert programon belül, ugye mindig ez a tanítás, hogy hát rakjunk ki itatót, tehát gyakorlatilag egész évben itatni lehet a kertben, vagy kell is a kertben, tehát minden madárbarát ilyenkor kitesz madáritatót egy virág alá tétben, és azt ugye naponta, két naponta tölti. Néha gyakorlatilag kiszáradt, elpárolgott, tehát ezért kellett naponta tölteni. Ugye ez egy bevett dolog, hogy aki ezzel foglalkozik, az tudja, és hát minél melegebb van, annál fontosabb ennek a folyamatos nyomon követése. De most úgy néz ki, hogy most, amire eddig nem voltunk fölkészülve, hogy akár az erdőn is kiszáradnak patakok, tehát most már nem csak a kertben, hanem akár már a bükkben is itatókat kéne elhelyeznünk, és azokat feltölteni. Mert gyakorlatilag már ott sem találnak maguknak ívási lehetőséget. Nyilván madár viszonylag jól mozog, tehát ő tud helyet változtatni a kétértő hüllőkkel ellentétben. Tehát így, hogyha egy terület már nem alkalmas az életvitelükhöz, akkor úgy elrepülnek valahova. Tehát így a madarak gyorsabban reagálnak ezekre a változásokra. Ugye ezt, ahogy említettem, a nyári tárban, ez egyértelműen számszerűsíthető volt, hogy fel annyi madarunk volt a keszélytei távvédelmi körzetben, tehát egyszerűen elhagyták azt a területet, és máshova vonultak.
1: Az lenne akkor talán az esetleges megoldás, hogy aki mondjuk, mert bennem most rögtön az merült fel, hogy aki esetleg megy kirándulni az erdőbe, vagy majd ugye talán valamikor a gomba szezon is igazán beindul, esetleg tehet le vizet, vagy valamilyen formában jó lenne itatni a madarakat?
2: Hát csak ugye az a gond, hogy mivel ez egy nap alatt elpárolog, tehát az, hogy most leteszek vizet, ugye az csak nagyon rövid ideig ad megoldást, tehát sajnos ez állandóan kéne vinni, tehát erre még nem alakult ki protokoll és szokás, tehát itt a egy napig adok vizet, hát nagyon-nagyon kevés ideig segítene, úgyhogy ezt még úgy ki kell dolgozni, tehát sajnos olyan helyen, aki közel lakik az erdőhöz, és meg tudja oldani, annak kéne ilyet beindítani. Hát ahhoz, hogyha jön a gombaszezon, akkor jön már az eső is. Tehát akkor már, ugye most erre számítunk, meg hát már most ma esett is, nem tudom ez még ez a pár milliméter, vagy mennyire jelent bármit is, mert azért, ha esik, akkor mindenféle kisebb, akár a fák ágletörésében is kialakulnak ilyen kis vízgyűjtők, ugye pocsolyák az úton, tehát akkor mindjárt van lehetőség a vízfelvételre, a vízmegtartásra, tehát a természet akkor megoldja, aztán ha több eső esik, akkor beindulnak a patakok is. Tehát ez annyira egyedi volt ez a nyár, hogy hát a mi életünkben, vagy a szememmel 50 évében erre még nem volt példa, hogy ennyire kiszáradtak vízfolyások. Tehát most kicsit tanácsának is vagyunk, hogy lehet ezt megoldani tényleg úgy, hogy segítsünk is, és hosszú távon.
1: Azt akartam egyébként kérdezni, hogy ennek mennyire lesz például mondjuk egy ilyen nyárnak hány évre lehet előre hatása, vagy még ez is bizonytalan?
2: Hát nyilván bizonytalan, de az a gond, hogy ez nem csak egy nyár, hanem ez már hosszú évek, hogy mindig kevesebb eső esik, és akkor mindig ugye hiányzik 100 mm, a következő évben is hiányzik 100 mm, és akkor összeadódik, és már több évnyi csapadék mennyiség, hogy azt mondjuk, hogy 500 mm ugye az átlagos, és ha mindig csak 350-400 esik, akkor mindig hiányzik ugye 100 mm, és akkor így összeadódik. Tehát ez most itt nagyon élesen jelentkezett, de ez egy folyamatnak most a csúcspontja volt. Persze aztán ki tudja, hogy ez a csúcspont, vagy csak egy lépcsőfok, és akkor esetleg még rosszabb lesz. Tehát érdekes módon még azért vannak források, tehát a Bükk lábánál, itt például Miskolc-Tapolcán, itt van egy forrás, ami még folyik. Tehát pedig fölötte nem nagy a hegy, de úgy néz ki, hogy a karsz az egy csodálatos dolog, és akkor messziről is a repedéseken keresztül, tehát messzi vízgyűjtő területekről is ide folyhat. Tehát innen visszük például locsolni is a vizet, meg akár itt az erdőre. De ez sokáig nem tartható fent, tehát a víz kell mindenképpen.
1: Mindenképp az a legfőbb dolog.
2: Igen.
1: Mi a helyzet a madáretetéssel? Mert ugye nincs víz, hát nincsen eleség se valószínűleg.
2: Igen, tehát most ugye ez is, tehát ez a nyár majd a jövő évi táplálékbázist is befolyásolja, tehát itt mondjuk a fű, tehát például a kaszáló réteken is ebben az évben sokkal alacsonyabbra nőtt a fű, mint más évben. Tehát van, amikor ugye szinte mellig ér a fű, mert most meg térdig ért ugyanazon a területen a fű, és hát biztos, hogy a fűmagok, gyommagoknak a termése is kevesebb lett. Tehát nyilván, hogyha nincs annyi víz, akkor hamarabb rövid sárral hoz magot, mert a növény az egy csodálatos dolog, és hogyha nincs lehetősége hosszúra nőni, akkor röviden próbál termés hozni, de nyilván ez a termés is már akkor kevesebb magszámmal, vagy kisebb méretű magokkal fog megtörténni, tehát valószínűleg hamarabb el fog fogyni, ha még itt a tél elején lesz is ugye egy magevő pincféléknek táplálék, valószínűleg hamarabb el fog fogyni a mag a természetben, és így jobban rászorul majd a február-március hónapokban az etetésre. Most szintén kérdeztem gazdát, hogy mi van a napraforgó terméssel. Hát azt mondja, valamennyi van, de vélhetőleg ugye a szemek majd kisebbek lesznek, tehát a beltartalma kisebb lesz egy napraforgó szemnek, tehát itt nehezebb lesz, tehát valószínűleg tovább kell majd etetni, és a egy zsák napraforgó, amit eddig megszoktunk, hogy veszünk egy zsákot a télre, az valószínűleg nem lesz elég két ok miatt. Egyik az, hogy tovább kell majd etetni, másik meg a maghéjban kevesebb lesz a mag, és így akkor több magot kell feltörnie egy madár.
1: Hogy jól lakjon napot. Magyarán.
2: Jó, jó, igen, tehát körülbelül ilyen gyakorlati hatásai lesznek ennek az időjárásnak.
1: Érdemes egyébként akkor már most elkezdeni az etetést?
2: Hát talán még nem, ezt ugye átgondolva pont azért, mert azért még tél elején, ősszel azért van még táplálék, ugye az itatás az nagyon fontos, tehát bárki bárhol tud itatni, az itasson, csak ugye ez a lényeg, hogy folyamatosan, mert akkor oda szoknak a madarak, és akkor ugye a etetésen is ez a tanítás, hogyha elkezdünk etetni, akkor már érdemes, vagy hát folytatni kell. Persze hát a szomszéd is etet, stb., tehát akkor így ez összeadódik. Tehát valószínűleg nem kell hamarabb elkezdeni etetni, tehát általában december hónapban szoktunk elkezdeni, esetleg november végén, hát nyilván időjárás függő, ha bejönnek a fagyok, a tartós fagyok, akkor ezt el szoktuk kezdeni, de legkésőbb december közepén, és akkor valószínűleg a táplálékbázisok elfogyása miatt akár március végéig is, vagy április elején is, ugye főleg a magevők kerülnek majd bajba, mert már esetleg rovarok lesznek tavasszal, de még magtermés nem lesz annyi, tehát muszáj lesz majd tovább etetni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Somoskői Péterrel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükkihelyi csoportjának alelnökével beszélgettünk.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, most pedig néhány zöld hírrel érkeztünk. Civil szervezetek és magánerdőgazdálkodó részvételével tartott szakmai napot az Északerdő ZRT nemrég Miskolcon. Az eseményen 9 civil szervezet, valamint egy magánerdőgazdálkodó képviselői, illetve tagjai vettek részt. A rendezvény célja az volt, hogy a szervezetek az állami erdőgazdálkodóval közösen tekintsék át az erdőkezelés lehetőségeit, aktuális kihívásait, és fogalmazzák meg a szükséges irányváltás, így a hosszú távú erdőkezelés alapelveit. Olyan kérdéseket hoztak szóba, amikre máshol nem került sor a közelmúltban. Súlyos ellentmondásokat vitattak meg nyíltan, tabuk nélkül, a kritikák megválaszolásával, elfogadásával. Olyan problémákat is felvetettek, amik megoldása kapcsán ugyan nem volt egyetértés az erdőgazdaság és a civil szervezetek között, de mindenki nyitott volt, hogy ezekről is legyen majd a későbbiekben diskurzus. Tájékoztatott Mihók István, az Északerdő ZRT erdészeti vezérigazgató helyettese. A szakmai nap résztvevői egyértelműen jelezték, a jelenlegi helyzetben közös gondolkodásra, összehangolt cselekvésre és gyorsuló ütemű változtatásokra van szükség. A civil szervezetek, a magánerdőgazdálkodó és az Északerdő ZRT közötti párbeszéd fontos lépés volt abba az irányba, hogy a térség erdei hosszú távon is egészségesek, sokszínűek és fenntarthatóak maradjanak. A visszajelzések alapján az Erdészeti Társaság hasonló rendezvények rendszeres megszervezését tervezi. Miskolcon és környékén minden évben aktivizálják magukat munkahelyi csapatok, iskolai osztályok vagy baráti közösségek a TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció során. Idén is lehet jelentkezni erre, méghozzá szeptember 22-ig. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja ebben az évben október 12-e és 18-a között zajlik majd. Az egész országra kiterjedő akciósorozat célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közös tegyük tisztábbá környezetünket. A programhoz két módon lehet csatlakozni, találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként való csatlakozással. A szemétszedés pontos helyét minden esetben a koordinátor határozza meg, ami lehet magán, illetve közterület is. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-ig. Egyébként ez lesz a 14. TESZED akció. Akár miskolci munkahelyek is pályázhatnak kerékpáros barát címre, sőt, maga a város is, egyéb Borsod megyei települések és városok mellett. A minisztérium, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. Három kategóriában lehet jelentkezni, tehát kerékpáros balett település, munkahely vagy közintézmény. Ezek között például óvodák, iskolák, önkormányzatok is lehetnek. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. Október 30-áig lehet benyújtani a pályázatokat elektronikus úton az intézet online pályázói felületén. A kezdeményezés célja, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez. Izgalmas játékos formában ismerkedhetnek meg az általános és középiskolás diákok a különböző tudományterületek rejtelmeivel a kutatók délelőttjén, amit szeptember 25-én rendeznek meg a Miskolci Egyetemen. A programokon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az online jelentkezést szeptember 18-áig fogadják. A fiatal korosztálynak szóló tudománynépszerűsítő programját a Kutatók Éjszakája kísérő rendezvényeként rendezi meg évek óta a Miskolci Egyetem azzal a céllal, hogy közelebb hozza a fiatalokhoz a kutatók világát, és megmutassa, a tudomány valójában egy hatalmas kaland. Az idei kutatók délelőttjén az egyetem 7 kara összesen 41 programot kínál, a diákok interaktív bemutatókon, játékos és kreatív feladatokon keresztül bizonyosodhat meg arról, hogy a tudomány nem csak száraz tantermi elmélet, hanem kézzelfogható és izgalmas valóság. A szeptember 25-én 9 órakor kezdődő és 14 óráig tartó ingyenes programokra kizárólag előzetesen regisztrált, pedagógusi kísérettel rendelkező általános és középiskolás csoportok jelentkezhetnek. A kutatók délelőttje eseményein felül kísérő programok is várják a diákokat. Az üveg előcsarnokban a rendezvény ideje alatt megismerkedhetnek az UNEXMIN robottal, a Bükki Nemzeti Park természeti értékeivel, a Nemzeti Park munkatársainak jóvoltából, betekinthetnek a vegán bőr készítésének rejtelmeibe, illetve jogi kvízen is részt vehetnek. Új tudományos podcast sorozatot indított Neuron címmel a Hunren Magyar Kutatási Hálózat, melynek célja, hogy bemutassa, milyen sokféle kérdésre keresnek válaszokat a kutatók, többek között az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia, a biodiverzitás, a mesterséges intelligencia, valamint a repülés jövője témákban. A sorozat néhány epizódja már elérhető, szeptember végéig pedig valamennyi beszélgetés megjelenik több digitális tartalom megosztó csatornán, valamint a Hunren honlapján, ahol az összes adás egy helyen megtalálható lesz. A hallgatók többek között olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint hogy mi történik az agyban alvás közben, hogyan segítheti a kutatás a személyre szabott rákterápiát, mitől lehet valóban zöld a kémia, vagy hogy milyen szerepe lehet az újrahasznosításnak az energiatárolásban. A Neuron podcast sorozat közérthetően mégis a tudomány összetettségét megőrizve mutatja be, milyen kérdések megoldásán és hogyan dolgoznak ma a Hunren kutatói. Az első évad 14 adással érkezik.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai Zöld Ellő című magazin műsorunkba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva újra várom Önöket. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöld Ellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump amerikai elnök Zelenszkij ukrán elnököt a magas dízelárak miatt. Trump a kérést azzal indokolta, hogy az orosz finomítókat ért ukrán találatok hajtják fel a teherszállításban meghatározó üzemanyagárát, ami kárt okoz a világnak, ugyanis a támadások nehezítik az orosz dízelszállításokat. Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy zajlanak a tárgyalások arról, Ukrajna a tárgyalási licencet kapjon amerikai típusú Patriot légvédelmi rakéták gyártására, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kevéssé kifinomult eszközök jöhetnek szóba egy ilyen megállapodás keretében. Egyházmegyei zarándoklaton adták át és áldották meg a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szent Jobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték Párciumban, számolt be a nagyváradi római katolikus egyházmegye. Uniós helyreállítási alapokból újították fel a templomot és a zarándok központtá alakított apátsági épületet a Hívogató Románia kormányprogram részeként. A nagyváradi egyházmegye hívei azért zarándokoltak Szent Jobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni Fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát és kérjék a szűzanya további oltalmát. A nagyvárattól 40 kilométerre a Berettyó partján fekvő Szent Jobb település a nagyváradi püspöki székhely mellett az egyházmegye másik fontos kultuszhelye. Itt állt a Szent László király által alapított bencés apátság, melyben Szent István király bebalzsamozott jobb karerekjéjét őrizték. Erről kapta nevét a település is. Az idén országszerte majdnem 30 helyszínen várja érdekességekkel és különlegességekkel az érdeklődőket az országos nyitott piacok napja, közölték a szervezők. A látogatók péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönségtalálkozókon, vezetett sétákon, családi és szakmai programokon vehetnek részt. A szervezők azt szeretnék az eseményekkel bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is, írták. A piacok napját először 2023-ban szervezte meg a Vásárcsarnokok Piacok Együttműködési Fóruma. Egy év alatt 350 ezer lappal csökkent a papír felhasználás a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámszak területén, ami csaknem 40%-os megtakarítást jelent, közölte a hivatal hétfőn. A közlemény szerint a csökkenéshez hozzájárult a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló HEDI rendszer bevezetése is, így a korábban papíron készülő helyszíni iratok elektronikusan, táblagépen rögzíthetők, és már az áruvizsgálatokat is digitálisan dokumentálják. Az új rendszer 2025. júliusi bevezetése óta 50 ezer digitális szemlelap készült, ugyanennyi papír alapú dokumentumot kiváltva. A NAV vámszak területén országszerte több mint 70 szolgálati helyen végeznek szemléket, a munkát jelenleg több mint 150 táblagép segíti, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borult lesz az ég, majd ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, elszórtan lehet gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Kedden napos idő lesz, majd estére kiderül az ég, a keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. A szél időnként megélénkül, kedden 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazin műsorunkban az idén 300 éves debreceni református kistemplom lesz a témánk. Először Veres Dániel múzeológus kurátor kalauzolja a hallgatókat a szakrális épület múltját megidéző kiállításon a debreceni református kollégium múzeumában. Ezután a jelenbe érkezve Sárosi Dániel orgonaművész, a református kistemplom turisztikai vezetője meséli el, hogyan újult meg az évek során a református kistemplom, és hogyan vált népszerű turisztikai helyszínné, színvonalas koncerteknek is helyet adva. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

Az idén 300 éves református kistemplom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A

0: Református kis templom, mint Debrecen legöregebb temploma című kiállítás. A történetéről szeretnénk beszélni a kis templomnak, de a kiállítás sokat segít nekünk, tehát azért helyezkedtünk el ebbe a térbe. A kiállítás már korábban nyílt, azóta gondolom már számtalan látogatója volt. Hogyan próbálták egyébként felgöngyölíteni ezt a 300 éves történetet ezen a kiállításon keresztül?
1: Kiállítás elsősorban az egyházművészeten és az építés történeten keresztül mutatja be a templomot. 300 évvel ezelőtt fejezték be a kis templom építését, 1726-ban, és ez a gazdag klenódium állomány, illetve nagyon érdekes építészeti tervsorozat, ami itt van a kis templom kapcsán Debrecenben, ez alkalmas arra is, hogy a gyülekezetnek a történetéről, a gyülekezetnek a próbatételeiről, továbbéléséről, folytonosságáról is beszélhessünk. Elsősorban iparművészeti, egyházművészeti tárgyakat állítottunk ki. Ezt talán kevesen tudják, hogy a kis templom egyházládájának az anyaga gazdagabb, mint a nagy templomé. Ezt
0: mi
1: nem
0: az
1: tudjuk.
0: Az egyházláda?
1: Az egyházláda az a eszköz, amiben az úrvacsorára és keresztelésre szolgáló tárgyakat tartják, illetve a textíliákat, a klenódiumokat, tehát az egyházművészeti tárgyakat tartják benne, a liturgikus célra használt tárgyakat.
0: És van olyan tárgy ezek között, amelyik már 300 éves?
1: Sőt, olyan is van, ami majdnem 400 éves. Ugye a kis templom előtt a legelső vitrinben, hogy a 17. századi emlékeket állítottunk ki. Ugye a kis templom, a mai kis templom, az általunk ismert kis templom előtt ott állt legalább egy templom. Ezt a forrásokban sokszor színnek nevezik, tehát feltételezhető, hogy ez egy fa templom volt, egy fából épített ácsolt templom volt, és legalább három egyházművészeti alkotást ismerünk, amit már használtak ebben a templomban. Valószínűleg többet is ismerünk, de háromról egészen biztosan lehet ezt állítani, mert ezeknek a tárgyaknak a testébe van belevésve az, hogy a kis templomba, vagy a kisebbik templomba készültek. Tehát ki lehet zárni azt, hogy a nagy templomból kerültek volna át a kis templomba. Tehát ez egy több mint 300 éves történet, viszont maga az a templom, ami egyben a legöregebb templom a városban, az éppen ebben az évben fogja ünnepelni a 300. évfordulóját, és ezért ez adja az apropót, ez adja a jubileumot.
0: Nos, akkor nézzük, hogy hogyan is kerül, ugye így van a neve most, hogy kis templomi ispotályi református egyház község, ez az ispotály szó, ez hogy is került bele, mert ennek ugye jelentősége van, ha jól sejtem.
1: Az ispotály kórházat jelent, szép régi magyar kifejezés, egy latin eredetű kifejezés. Aki beszél angolul, annak a hospital szó oda csenghet a fülébe. Eredetileg ez a ferences kolostor helyén működött, tehát a mai Dósanádor tér környékén kellene keresni ezt az ispotályt, hogyha valakinek lenne időgépe és visszamenne egészen Mélius Juhász Péter korába, vagy Komáromi Csipkés György korába. De a 18. században már biztos, hogy kint működik, a város palánkon kívül, ugye fertőző betegeket is ápolnak itt, és egyszerűen higiéniai okokból, közegészségügyi okokból kitelepítik az ispotályt. Rengeteg járvány volt, és akkor is voltak fertőző betegek, még a járványtól függetlenül is, persze. Tehát ahogy fejlődött a közegészségügyi gondolkodás, rájöttek, hogy nem szabad a templom elé temetkezni, ugye itt a nagy templom elődje körül is volt temető, egy cinterem, és ott elhantoltak olyan halottakat is, akiknek a temetése még nem volt feltétlenül higiénikus, és abból is kipattanhattak járványok, vagy okozhatott betegségeket. Ugyanez a gondolkodásmód vezetett oda, hogy a belvárosban működő ispotályokat is kitelepítették a külvárosokba. Ez nem egy debreceni dolog, ez Európa szerte így történt. Na most a mi ispotályunk is, a református ispotály is kikerül a palánkon kívülre. Nagyjából ott kellene keresni ezt az ispotályt, ahol most a nagy állomásra befutnak a vonatok. Tehát egy kicsit a nagy állomás épületétől nyugatabbra, ott a Salétrom utcával párhuzamosan, és ehhez nem is kellene időgép, még tudunk beszélgetni olyanokkal, akik jártak oda templomba, meg azon a környéken laktak, mert ugye a II. Világháború idején kap olyan csúnya bombatalálatot az ispotály, meg az ispotályi református templom, ezt le kell bontani. Szerintem meg lehetett volna menteni a templomot, de a háborús károk és az egyház kormányzatnak, meg az államvezetésnek a közös megalkuvása oda vezetett, hogy lebontották azt a templomot, és akkor akkor az ispotályi református gyülekezet, mert ott is működött egy gyülekezet, egyesült a kis templomi gyülekezettel. Ez egyházjogilag az 1970-es évek elején történt meg, tehát egy bő fél százada. A kis templomi gyülekezetnek az igazi neve, a hivatalos neve az, hogy kis templom ispotályi református egyházközség, és az első közös lelkipásztor egyébként egyben az utolsó ispotályi lelkipásztor volt, Zsíros József. Nemrég halt meg, megélte a századik születésnapját, és egy híres alak volt itt a város.

0: városban, na amíg ő szolgált, addig lehetett igazán beszélni élő ispotályi örökségről, ma inkább a gyülekezetnek a neve tartja fent ezt a tradíciót, illetve rengeteg szép egyházművészeti tárgy és textília van a kis templom birtokában, amik eredetileg az ispotályi voltak.
1: Közben jó nagyokat ugrottunk így időben, de hát kinek a nevéhez, kinek a szívjóságához, az adakozó kedvéhez fűződik egyáltalán, hogy most itt állhat ez a kis templom?
0: Nagyon sok pénzt adtak erre a városnak a módos, gazdag, kereskedői polgárai. A mai kis templomot a 18. század elején építik, 18. század eleji adományokból. Bátori Szabó András az, aki a legnagyobb adományt teszi, a felesége is utána egy nagyobb adományt ad még ehhez. Ugye az ő síremléküket lehet látni a kis templom tornya alatt, hogyha valaki a Piac utca felől megy be a kis templomba, akkor jobb kézre látja rögtön ezt a két síremléket.
1: Ők ennyire módosak voltak?
0: Ők nagyon módosak voltak, tehát tényleg, hogyha lett volna annak idején Forbes lista, akkor ott lettek volna a Forbes listán, a Tiszántúli mindenképpen, de lehet, hogy az országosan is. Ugye hát egy komoly kereskedőváros volt Debrecen.
1: De miért volt számukra ennyire fontos, hogy legyen egy ilyen hely, egy ilyenbe adják a vagyonokat?
0: A testamentum alapján ez két dologra lehet visszavezetni, egyrészt arra, hogy nem voltak gyermekeik, és ezt nem tudták tovább örökíteni, másrészt pedig arra, hogy ennyire sokat köszönhettek az egyháznak, tehát valószínűleg az ő saját életükben a próbatételek során megtapasztalták azt, hogy mennyire fontos az imádság, meg micsoda támaszt jelenthet a Biblia, meg a lelkipásztorokkal folytatott beszélgetések, és úgy érezték, hogy az egyházra érdemes hagyniuk a vagyonukat. Valószínűleg, hogyha ők nem hagynak ekkora összegeket, mert ez két lépésben történt ez a hagyományozás, akkor a kis templom ma nem lenne ilyen méretű, és nem lenne ilyen magas a tornya, felépült volna itt egy második számú templom egyébként is, tehát szüksége volt a városnak még egy templomra, az András templomon, tehát a régi nagy templomon kívül, de a Bátori Szabó féle adományozás segítségével léptéket tudtak váltani, és egy országos építészettörténeti léptéken nézve is jelentős templomot tudtak ide emelni.
1: Hogyan változtatta az arculatát ez az épület? Itt látszik rajzokon, fotókon, ábrákon, hogy hogyan változott a külleme ennek az épületnek. Mi volt ennek az oka, és egyébként kinek a tervezői munkásságát dicséri az épület?
0: Sajnos azt nem tudjuk biztosan kijelenteni, hogy ki tervezte a kis templomot, de egy Burajner Boldizsár nevű kőműves, pallér volt az, aki építette, és feltételezhető, hogy ő is készítette a terveket. Utána egyébként dolgozott rajta egy tűzvész követően, még a 18. század elején egy híres pesti barokk építész, Paúr János, de igazán azok az építészek a nevezetesek, akik a 19. században átépítették, vagy újraépítették volna is. A 19. századi építéstörténeti fejezetben találunk olyan neveket, akikkel mindenki tisztában van Magyarországon, akiket egy kicsit is érdekel az építészettörténet. Ybl Miklósról van szó, Szkalnyicki Antalról van szó, aki ugye a Csokonai Színházat is tervezte, meg az emlékkertet itt a nagy templom és a kollégium között, illetve maga Feszül Frigyes, a legfontosabb magyar romantikus építész, a Vigadó építésze is készített tervet a kis templomhoz. Ezek nem valósultak meg, és én hajlok arra, hogy jobb, hogy nem valósultak meg, mert akkor elveszítettük volna ezt az Ódon templomot, ezt a mai kis templomot, ami a régi Debrecennek őrzi a levegőjét, a hangulatát még a 21. században is. De annak ellenére, hogy nem valósultak meg ezek a nagyon nívós építészek által készített tervek, sok változáson esett át azért ez a templom. Ez egy barokk templom volt eredetileg, ugye erről a berendezése árulkodik többek között, mind a mai napig. A karzat, meg a Mózes szék különösen szép barokk alkotások, és aztán 1876-ban, tehát pont 150 éves korában a templomon egy nagyon komoly restaurálást végeztek el, és akkor kapta ezt a mai romantikus, középkorias arculatát. Tehát a rózsaablakok, a négykariós motivumokkal akkor kerültek például a bejáratok fölé, akkor került be az orgona, és akkor cserélték meg a bejárati irányokat, ugye addig hátulról a külső vásártér irányából közelítették meg a kis templomot a hívek, most most ebbe a régi fő bejárati tengelybe került bele az orgona, és akkor lett a fő bejárati tengely az általunk már megszokott torony alatti bejáratnak a tengelye, és hát azért is gondolhatja azt mondjuk egy történelem iránt érdeklődő gyermek, hogy ez egy középkori templom, mert hogy 1907-ben a barokkos toronysisakját, hagymaidomú toronysisakját is elveszíti a templom, és utána pedig bástyaszerűen alakítják ki a torony tetejét, és emiatt egy kicsit olyan hangulatot áraszt, mint egy angol romantikus várnak a bástyája, maga a torony, és ez a több lépésben történt változás sorozat, ez oda vezetett, hogy a barokk templom ma már csak úgy részben barokk hangulatú, részben pedig ezt a középkorias hangulatot, ezt a romantikus hangulatot árasztja.
1: Igen, meg hát praktikusabb is, meg gondolom, hogy ez a sisak, ez nagyon drága volt.
0: Biztos, hogy drága volt, mert 1907-ben úgy döntenek, hogy nem építenek egy újat, hanem egy egyszerűbb megoldást választanak, valamennyire díszes, de lehet látni, hogy mintha egy nagy bástya lenne, aminek a négy sarkán van négy kisebb bástya, de ehhez nem kellett komolyabb ácsmunkát végezni. Tehát nem kapott új toronysisakot akkor. Most a polgármester hivatal tervtárából át tudtunk kérni egy 1907-es tervet, amin olvasható, hogy ezt idéglenesnek szánták, ezt a bástyás megoldást. Tehát az a csonka templom, ami számunkra annyira ismerős, ez eredetileg egy idéglenes megoldásnak volt az eredménye, és ők úgy voltak vele, a debreceni egyházkormányzók úgy gondolkodtak, hogy amikor majd összegyűlik a pénz, akkor újra lesz toronysisakja ennek a templomnak. De nem gyűlt össze elég pénz, aztán jött ugye az államszocializmus, és ma már talán furcsa is lenne, hogyha lenne újra sisakja a csonka templomnak.

0: Bocsánat, megakadt a szemem egy. Hát, akvarell?
1: Az akvarellek az 1840-es és 70-es évek között készültek. Ekkor volt az az időszak, amikor volt is valamennyi pénze a debreceni egyházvezetésnek, meg a kistemplomi gyülekezetnek, és elég öregnek érezték a templomot ahhoz, hogy vagy nagyon gyökeresen megújítsák, kidészítsék, vagy pedig akár egy újat építsenek helyette. Végül nem volt annyi pénzük, mint amennyire Ybl Miklós és Skalnicki Antal vagy Feszül Frigyes megújította volna, de nagyon komoly építészeket kértek fel arra, hogy tervezzenek, sőt tervpályázat is volt. Ezek mind-mind mentek végül a papírkosárba, nem szerződtek ezekkel az építészekkel végül a kivitelezésre, hanem egy Gály József nevű debreceni helyi építőmester készítette el a ma ismert kis templomnak a felújítási tervét. Tehát ő is elég sokat alakított rajta, de ez egy sokkal költséghatékonyabb, egyszerűbb terv volt, mint a híres pesti építészeknek az elképzelései.
0: A toronyba mindig is fel lehetett menni? Vagy ez csak most van ilyen turisztikai szenzációként?
1: Mindig is fölmehetett a harangozó, meg akinek volt kulcsa hozzá. A legjobb tudomásom szerint nem volt látogatható egészen a 21. század. A legutóbbi felújítás után nyitották meg csak a tornyot. Legalábbis én nem olvastam olyanról, hogy a Kádár korszakban vagy a Horthy korban oda fel lehetett volna menni csak úgy.
0: De meg volt ennek a misztériuma mindig is? Tehát, hogy az embereknek izgatta a fantáziáját, hogy mi lehet ott a toronyban? Vannak erről valamilyen feljegyzése?
1: Én nem olvastam ilyen feljegyzést, de a kis templom épületéhez azért fűződnek anekdoták. Tehát a legvaskosabb talán az, amely szerint Petőfi Sándor a kis templom kapuján dörömbölt, amikor el akarta venni Priel Kornéliát feleségül. De ennek az lehet az alapja, a nagyon vékonyka alapja, hogy a debreceni evangélikusok a kis templomot használták mindaddig, amíg nem volt saját evangélikus templomuk, és Petőfi Sándor luteránusként elvileg itt házasodhatott volna meg. Legendás az 1860-as egyházkerületi közgyűlés is. Ugye a legenda szerint a császári parancsnokkal száll szembe Debrecennek a püspöke, valójában püspök helyettese, Balogh Péter, és amikor a császári parancsnok azzal szembesíti a debreceni püspököt, hogy ő most a császár nevében berekezti ezt a közgyűlést, akkor úgy replikázik neki a püspök, mondom valójában püspök helyettes, hogy ő pedig a császárok császára a Teremtő Isten nevében berekezti. Tehát, hogy fűződnek anekdoták, legendák a kis templomhoz, egy ilyen ódon hangulatú régi templomhoz természetesen fűződnek ilyenek. Egyébként a legjobban ezeket Horog Máté ismeri, ő szokott is ilyen szellemes toronyjáró túrákat tartani ott a kis templomban.
0: Hogyan telt meg élettel ez az épület? Tehát, hogy mindig is akkor itt létezett valamilyen formában gyülekezet?
1: Az egyház ládák alapján ki lehet jelenteni, hogy a kis templomi gyülekezet módosabb volt, vagy adakozó kedvű volt, mint a nagy templomi. Ez elég biztosnak tűnik, hogyha összevetjük azt, hogy milyen ezüstedények és ónedények vannak a kis templomban és a nagy templomban. A magyarázat már kétségesebb, de megfogalmazhatunk feltételes módban egy olyan magyarázatot, hogy a kis templomot azért érezték inkább az otthonuknak, a lelki otthonuknak a gazdag kereskedők, meg a gazdag polgárok, mert a kis templomban ők ülhettek a főhelyekre, meghatározhatták azt, hogy milyen rendben menjen végbe minden, ami nem liturgikus a templom falakon belül. Ezzel szemben a nagy templom püspöki széktemplom volt, a kollégiumi professzorok is oda jártak, illetve egy csomó kollégiumi diákot is befogadott hétről hétre a nagy templom, és lehet, hogy ebben a közegben már úgy érezték ezek a módos debreceni polgárok, hogy nem igazán tudják érvényesíteni az akaratukat. Ez egy feltételezés, de ez lehet egy magyarázat arra, hogy vajon miért volt gazdagabb a kis templomi gyülekezet, vagy miért tűnik gazdagabbnak, mint a nagy templomi. Amit pedig Hegedűs Gyöngyi kolléganőm kutatott ki nem régiben, hogy a kis templomban és a nagy templomban ugyanannyi bort készítettek elő az úrvacsorás istentiszteletekre, ebből pedig arra lehet következtetni, hogy nagyjából egyforma gyülekezet látogatta ezeket a templomokat a nagy ünnepeken vagy vasárnapokon. Ehhez képest pedig az iskotái templomba fele annyi bort kellett előkészíteni. Ebből úgy lehet nagyjából következtetni arra, hogy milyen vonzás körzete, milyen vonzereje volt ezeknek a templomoknak.
0: Vannak-e arról feljegyzések, hogy ki mindenki fordulhatott meg a kis templomban, mondjuk Petőfin kívül?
1: Híres debreceni családoknak a tagjait tudom itt sorolni, ugye a Baranyi család, család, a Sápi család, nagyon könnyen lehet, hogy a Báthori Szabó család még a színbe járt, tehát a kis templomnak az előttemplomába járt, Kőméves család. Ezek a 18.-19. századi Debrecennek jelentős gazdag családjai.
0: Beszéljünk arról, hogy mi mindent kellett átvészelnie a kis templomnak az idők során, ugye háborúkat, tűzvészeket, és aztán ezek után mi maradt ebből az épületből?
1: Kis templom rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül. 1720-ban befejezik az építését, és már 1727-ben leég a tetőzete. Tehát rögtön egy évvel később újra jöhetnek a kőművesek és az ácsok, és folytathatják a munkát.
0: Kiderítették, hogy szándékos volt, vagy a villám csapott bele, vagy hogy történtek ezek a tűzesetek?
1: Ezek borzasztó nagy kárt okoztak az egész városnak, ezért nagyon nyomoztak. Bizonyos esetekben ezek természeti katasztrófák, bizonyos esetekben emberi mulasztás okozta tűzvészek. Az sem kizárható, hogy néha a nyakába varták bizonyos családoknak azt, hogy ők okozták a tüzet. Sajnos ez egy olyan város volt, még a 19. század elején is, ahol nagyon-nagyon könnyen tudott terjedni a tűz, mert rengeteg vályogfalú, és főleg ez a fontosabb nátfedeles házból állt ez a város, és egész negyedek tudtak leégni néhány órán belül. És ezt pedig tudjuk, hogy a tűzoltási technológia nem volt olyan komoly. A gerúnium volt az egyik legkomolyabb tűzoltó eszköz még ebben az időszakban. De azért is lehet a kis templom a legöregebb templom, mert túlélte a régi nagy templomot, meg az ispotályi templomot.
0: Meg bombázást is túlélte.
1: Meg a bombázások idejét is túlélte. Tehát, hogy sokszor sérült, érte földrengés, többször tűzvész. Ugye maga a gyülekezet le akarta bontani, át akarta gyökeresen építeni. Még 1926-ban is elhatározták, hogy lebontják a kis templomot és újat építenek helyette, mert megrepett az egyik pillér, és mindezt túlélte. És még ha csonkán is, meg még hogyha az eredeti barokk stílusát részben elveszítve is, de a mai napig itt van, és aki járt benne, az érzi, hogy visszafele megy az időben, és tényleg meglátogatja a régi Debrecent.
0: Lehet mondani, hogy egy nagyon értékes kulturális múltat, egy olyan örökséget hordoz ez, aminek van kultúrtörténeti értéke, szakrális értéke, és még milyen, az emberi értékeiről ne is beszéljünk.
1: Szerintem teljes mértékben. Tehát ezek az átimádkozott falak, ezek a vastag 300-addal ezelőtti időket idéző pillérek, a szószék, a gyönyörű interzia díszeivel, és fönt a mellvéd előtt a mindenkori prédikátorok által kitaposott két lábnyommal magában hordozza az előző 300, sőt, hogyha a hely szellemét vesszük, 400 évnek a debreceni szellemiségét, és azoknak a gyülekezeti generációknak az örökségét, amelyek tényleg századokon keresztül mindig áldoztak arra, hogy ez a templom fel legyen szerelve szép tárgyakkal, az istentisztelethez méltó tárgyakkal, az úrvacsora osztáshoz méltó tárgyakkal, és amely gyülekezet generációk végül meg is őrizték ezt a templomot.
0: És a mostani generáció hogy tekint rá? Vagy hogyha van egy ilyen kultúrprogram a kis templomban, mert ugye most már évek óta ennek is helyet ad a kis templom, akkor mi az, ami érdekli az embereket? Mi az, amit megkérdeznek, például adott esetben öntől is?
1: Szeretek a kis templomba járni, nagyon elkötelezett presbitériuma van, megmerem kockáztatni, hogy minden presbiter, aki ott vállal szolgálatot, azért is teszi ezt, mert vonzódik ehhez a régiséghez, a régi századoknak a tradíciójához. Ugye két alkotóművész is tagja a presbitériumnak, Kis Árpádné, a Tiszántúl híres palást készítője, illetve Dombi Géza, grafikus művész, festőművész. Velük hosszan lehet beszélgetni arról is, hogy miért igazán szép és hangulatos ez a templom, de mindenkin azt érzem a presbitériumból, hogy átérzik ennek a felelősségét, és a hitéleti vonatkozásokon felül egy örökségközösségként is tekintenek magukra.
0: Az idén 300 éves református kistemplom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium múzeumában. Erről beszélgettünk Veres Dániel múzeológussal, a kiállítás kurátorával.

0: A református kistemplom orgonája és maga az épület is teljes egészében megújult mára és népszerű turisztikai helyszín. A szakrális térben nívós zenei programok is helyet kapnak, a látogatók megnézhetik a nagymúltú hangszer gépházát, felmehetnek a misztikus toronyba, és hamarosan az óra szerkezet is megtekinthető működés közben. Sárosi Dániel, orgonaművész, a Tiszentúli Református Egyházkerület zeneigazgatója és a 300 éves református kis templom turisztikai vezetője. Nagyon jól látod a jelenét a kis templomnak, annál is inkább, és szándékosan kezdem az orgonával, mert az orgona felújításánál, ami azért egy nagyon mai történet, szerintem végig asszisztáltad, így van?
1: Igen, egy jó néhány év volt az, amíg a kis templom orgonájának az előzetes munkálatai, előkészületei folytak. Ugye itt egy teljes rekonstrukcióról van szó, tehát a hangszer 50 évig nem szólt, és a mestereknek, akik a felújítást végezték, végig kellett járni azt a tanulmányutat, amelyet a Kiszel annak idején megtett. Tehát ilyen formában kerestünk olyan analóg hangszereket, amelyek ma is megvannak, és ő láthatta ezeket, és ez alapján építette meg az orgonáját. Tehát ezért is egy jó néhány évvel meghosszabbodott ez a folyamat, amelynek az eredménye ez a mai 145 esztendős orgona.
0: Egyébként akkor nem csak az orgona újult meg, utána ott szépen folyamatosan ott a karzatok, a bútorzat, és az orgonának is van egy szép szekrénye. Ja, a toronyról nem is beszélve, ugye, mi minden zajlott ott, ami aztán lehetővé tette, hogy ilyen turisztikai attrakciókat kínáljatok.
1: Az orgona felújítása után kezdődött el a templomnak a részleges felújítása, tehát ahogy említetted is, az orgona karzatra egy kis múzeumi résztelep. Ez is hát lassan 5 éve információkat szolgáltat azoknak, akik turistaként, illetve nyilván a gyülekezet tagjai elég jól ismerik ezt a területet, tehát ebben segít megismerni a kis templom történetét. A torony is nagyon fontos, hogy 2023 a nagy nyitásunk előtt nem volt látogatható, tehát onnantól kezdve jöhetnek föl az emberek, és rengetegszer megkapjuk azt, hogy egész életét az illető Debrecenben élte le, de itt még nem járt, és ez egy ilyen módon is különlegesség abban az épületben, amely előtt nap nap eljárnak. Belül viszont nem ismerték. Most nyilván a turista látványosságokon és a tornyon túl az, hogyha belép valaki a kis templom belsejébe, akkor annak nagyon komoly üzenete van, csak egyszerűen leülni és magába engedni, magába szívni ennek az épületnek az üzenetét, az egy nagyon izgalmas dolog.
0: Üzen a templom, ezt általában megérzik, gondolom, hogy korosztálytól is függ. Nem tudom, hogy milyen a gyülekezet összetétele.
1: Elég vegyes a gyülekezetnek a korosztálya, tehát az egészen ifjaktól középkorúakon át nyilván jelentős számban van jelen az idősek a kis templomi gyülekezetben. Nagyon sokan a turisztikai nyitvatartáson belül csak egyszerűen betérnek és leülnek egy 10 percre ott a templom padokba, ami egy nagyon szép dolog. Innen gondolom, hogy nyilván én ezt már nem tudom a templom teret úgy látni, mint aki először tér be, ez nem működne, viszont...
2: Te már oda
1: tulajdonképpen igen, viszont figyelem azokat, akik első alkalommal jönnek be, és nagyon izgalmas dolgokat mesélnek arról, hogy milyen ide először belépni.
2: És mit mondanak?
1: Hát amiről most beszéltünk, hogy milyen fajta érzések kerítik őket hatalmukba, amikor betérnek a kis templomba, és ez nagyon szép dolog, izgalmas dolog. Most nyilván ehhez mi hozzájárulunk akkor, amikor egy tárlatvezetést kérnek, illetve nagyon sokszor mesélünk is, csak egészen egyszerűen a látogatóknak, amikor betérnek, hogy tudjanak, legyen egy jó néhány alapinformációjuk a templom történetéről.
0: Amikor a kis templom belső felújítása zajlott, akkor mennyire törekedtetek arra, vagy mennyire volt lehetőség arra, hogy színeiben, mintázatában, formájában megőrizzétek azt az ősi kis templom belsőt.
1: Érdekes, mert minden a tárgyak nagy része különböző korokból származik. Tehát jóval későbbiek a templompadok. Ugye a szószék most az 1790-es építési évével a legidősebb beltéri tárgy, nagyon különleges ennek a fa munkáival, fa berakásaival. Nyilván máskorú a karzat. Ezeknek az eredeti színe nem az volt, ami most, viszont ez mindig egy nagyon izgalmas kérdés a restaurálás, az átépítés, újjáépítés vagy felújítás folyamatában, hogy melyik korhoz nyúlunk vissza. Ezt az orgona építészetből tudom, hogy ugye, ha van egy több száz éves hangszer, annak van akár 5 építési stációja is, és hogy akkor mit jelent az, hogy mi felújítunk. Most akkor a harmadikhoz megyünk vissza, vagy a másodikhoz, vagy a teljesen eredeti állapotához nyúlnak vissza a szakemberek. Itt nagy változás nem történt, nyilván a legutóbbi állapot megőrzése volt a cél ennél a legutóbbi felújításnál.
0: És ez milyen érzés volt, amikor 50 év után végre megint megszólalhatott az orgona?
1: Hát ezt nehéz leírni. Ismerek olyanokat, vannak Debrecenben a nagy öregjeink között, akik még játszottak az utolsó időkben a hangszeren. Nyilván velük is beszéltem. Akkor már a hangszer nagyon rossz állapotban volt, tehát nyilván számukra is egy nagyon különleges élmény. Tehát főleg számukra különleges élmény, hogy még az 50 évvel ezelőtti kis templomi orgonán játszhattak, és most pedig olyan új pompájában szólaltathatják meg, amiben bizonyos értelemben nem is nagyon szólt soha.
0: Milyen rendszeres kulturális eseményeknek, találkozóknak ad otthont a református kis templom időszakonként?
1: Megvan az évnek egy fontos tematikája, illetve vannak hozzánk visszajáró események, ha lehet azt mondani, mini fesztiválok. Ilyen például a Bach Mindenkinek Fesztivál minden év márciusában, ez már jó néhány éve ismétlődik. Nálunk a Múzeumok Éjszakája a rendszeres programja, a kis templom éves programjainak. Kárpát-medencei kórus találkozó, így van, mondjuk ez az egységnapnak volt része, de hát ennek is, tehát a református napoknak is, református kulturális rendezvényeknek is szinte minden esetben helyt ad. Adventi koncert, amelyet a kerület szervez, a kerületi adventi koncert is több alkalommal volt már a kis templomban, úgyhogy ezek a fix bázispontjai a programjainknak, illetve bizonyos visszajáró együttesek, akik rendszeresen fellépnek nálunk.
0: Mit tudsz te arról, hogy nagyjából mindenhová be lehet menni és megnézni az orgona gépházát? Vagy ez a kis templomban kuriózum?
1: Nem tudom, hogy pontosan hol és hány helyen nyitott ez, hogy közel lehet menni a hangszerhez. Általában nem gondolom. Az orgona az egy karzaton lévő, alapvetően elzárt hangszer. Nagyon izgalmas az, amikor a kántor vagy az organistája a hangszernek lehetőséget ad abban, hogy hangszerbemutatókat tart. Ez nem mindenhol van így. Nálunk a kis templomban ez azért különleges, mert van tér ahhoz, hogy mondjuk egy 30 fős csoportig bezárólag, utána már annyira nem élvezhető a dolog. Körbeálljuk, megismerjük, megnyissam azokat az ajtókat, tehát ott hozzáférhetővé tegyük a szerkezetét és ennek a működését is közel hozni, bemutatni azoknak, akik ez iránt érdeklődnek. Tehát ebben egy különleges. De azért vannak helyek, ahol ezt űzik.
0: Most menjünk fel a toronyba, képzeletben, jó? És akkor meséld el, hogy mi minden található ott, és hogy egyébként mondtad is, hogy az emberek ezt mennyire élvezzék, ezeket a látogatásokat, mert az egy misztérium a torony mindig, nem?
1: Igen, elsősorban a kora miatt különleges, tehát maga az a belső tér, azok a falépcsők, amelyek 1729 óta vannak ott, egy picit későbbi ezeknek a visszaépítése, mert sajnos ott is volt egy tűzvész, amely az átadás után kárt tett a toronynak a lépcsőzetében, faszerkezetében, harangjaiban, tehát 29-es a visszaépítés, de ugye ennek van egy, akár mondható az, hogy középkori várak hangulatát idéző torony belső, tehát nagyon-nagyon izgalmas, nagyon-nagyon szeretik. Lift az ugye nincs, tehát ez azért nehezíti a feljutást ilyen módon, egy picit kalandos, egy kicsit kalandparkos, ahogy a különböző lépcsőkön, létrákon az embereknek át kell bújnia, van ahol saját maguk fölé, akkor a legfőső rész, ez egy idéglenesen készült terület, tehát ahogy ugye a szélvihar megbontotta a torony sisak héjazatát 1907-ben, utána ezt a részt biztonsági okokból lebontották, átépítették, de látszik ott a famunkákon, a gerendázaton, a szerkezeten, hogy ezt egy átmeneti időszakra tervezték, aztán ugye ebből már egy több mint 100 év lett, és nem is nagyon gondolom, hogy bárki tervezni ezt megváltoztatni. Ott az átbújás, a fejbehúzás, a különböző izgalmas dolgok, azok mind színesítik, aki erre fogékony, és aki ezt szereti.
0: Na és mit talál az, aki oda feljut?
1: Egy fém lépcső soron egy nagyon izgalmas csiga lépcsőn vezet a kezdeti út, majd egy kisebb terembe, egy ilyen kisebb képtárba jutunk, ahol igyekszünk mindig a kis templomi ábrázolásokat, vagy most várhatóan ősszel a kis templom teljes építészet történetét táblákon kiállítani. Hát ez egy első kiállító tér, majd utána elindulunk a falépcsőkön, elvezet az utunk a kis templom tetőtere, illetve padlástere mellett, ami most még egyelőre nem látogatható, nem belátható, de az ősz folyamán tervezünk olyan fényfestést, olyan fényjátékot, amely minden szintre tesz egy valamilyen nagyon izgalmas installációt. Itt a tetőtérbe is majd olyan fényjátékkal készülünk, amely bekapcsolja ezt a teret is az eddigi nem működő részeink közé. Majd utána, ahogy megyünk, haladunk tovább, itt van az egyik legújabb attrakciónk, az óraszobát nyitottuk meg a Múzeumok Éjszakájára, amely a kis templom eredeti 1700-as évekbeli kovácsolt vasból készült óra szerkezetét mutatja be.
0: Mindig volt órája a kis templomnak?
1: Mindig volt órája a kis templomnak, csak ugye négy szerkezetről számolhatunk be a mai legmodernebb óráig. Tehát ez az első megállás. Most, ami egy különlegesség, hogy megnyílt ez a szoba, van ott egy film, amely folyamatosan megy, ami bemutatja a működését, ugyanis az óra még nem működik, de október októberben ezt is megoldjuk, tehát fog ketyegni, és meg fogja mutatni magát teljes. Valójában most egyelőre még csak a külcsínje az, amely arra emlékeztet, hogy hogy is nézett ki annak idején, és ami izgalmas, hogy már azok az ellensúlyok is, nagy kősúlyok is ott vannak, amelyekkel működött, amelyek a működéséről gondoskodtak. Ha megyünk tovább, a harangtérbe jutunk, ott most jelen pillanatban egy a három harangból, három eredeti harangból a középső méretű áll rendelkezésre, ez működik is, vasárnaponként az Isten tiszteletre hívogat, 10 óra előtt néhány perccel. Utána jutunk el a tűzőszobába, amely berendezését tekintve is mutatja azt, hogy milyen fajta tevékenység folyt itt, hogyan éltek a tűzőrök a református kollégium gimnazistái közül kiválogatva, illetve az ő munkájukat mutatja be egy néhány tárló segítségével, és ezután jön az óraszint, ahol bujkálni kell, és kijutunk a körpanorámás kilátó térre, ahonnan Debrecen minden pontja szinte látható, ugyanis ez a maga 33 méterével a belvárosnak az egyik legmagasabb olyan kilátópontja, ahonnan minden látható.
0: Milyen érzés ott a Bársa tetejéről kinézni a városra?
1: Azt gondolom, hogy nagyon különleges, és mindenkinek ajánlom. Sok-sok felfedezésünk volt már azoknak, akik ugye napi szinten megyünk föl, tehát mindig tud újat mutatni.
0: Mi a tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy most már mint kulturális tér is funkcionál, ugye a református kis templom itt Debrecenben, hogyha érkeznek előadók, művészek a városba, akkor mennyire szeretnék ezt a helyet megszerezni maguknak előadó térként, tehát mennyire népszerű a művészek körében?
1: Mivel visszajáró együtteseink vannak, én azt gondolom, hogy ez már önmagában egy válasz a kérdésre. Nagyon-nagyon családias a tér. Én egyrészt, mint előadó belülről ismerem, én nagyon-nagyon szeretek ott játszani. Egyrészt az akusztikája se nem túl sok, se nem túl kevés, nem túl sok a zengése, nem túl kevés, tehát nem túl száraz a tér. Az, hogyha mondjuk viszonylag kevés ember jön, tehát ugye 1150 férőhelyes a templom, hogyha egy koncertre 200-300-an beülnek, ez matematikailag a töredéke. Viszont nagyon-nagyon jó hatása van a térnek ebből a szempontból, hogy már ezzel a 200-300 fős közönséggel is, ha nem azt mondom, hogy egy teltház érzete van az előadónak, de nincsen rossz érzése, hogy kevesen hallgatják. Ez is egy nagyon fontos üzenet az előadó felé, hogy jól érezze magát itt. Én azt gondolom, hogy ezekre is folyamatosan érkeznek a pozitív visszajelzések, és mindenki élvezi azt, hogy itt nálunk játszhat, legyen az hangszeres vagy vokális előadó.
0: Az utóbbi években már nélküled nem nagyon tudtuk elképzelni a kis templomot, tehát hogyha a kis templomról volt szó, vagy valamilyen történésről, akkor biztos, hogy hozzád fordultunk. Te hogy tekintesz a kis templomra? Hogy mész be oda? Engedj meg ennyi személyes kérdést.
1: Örülök ennek, hogy ezt mondod. Igyekeztem, vagy igyekszem megszolgálni. Ez egy nagyon szép feladat a számomra. Ezt 2023-ban tulajdonképpen önként vállaltam azt, hogy elsősorban a kis templomi alapítvány, amelyet vezetek, mögé állna ennek a feladatnak, amelyet természetesen el kellett látni. Aztán, hogy ez jött ki belőle, illetve ebbe az irányba színesedett, szélesedett, fejlődött, ez nyilván én vagyok alapvetően. Én nagyon szeretem ezt, és olyan, mint az embernek a saját gyermeke. Nagyon igyekszik minden energiát és ötletet, intellektuális elképzelést bele tenni.
0: Sárosi Dániel orgonaművészt, a református kistemplom turisztikai vezetőjét hallott.

0: kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazin műsorunkban az idén 300 éves debreceni református kistemplom volt a témánk. A múltról Veres Dániel múzeológus, kurátor beszélt, a debreceni református kollégium múzeumában nyílt kiállítás kapcsán, majd Sárosi Dániel orgonaművészt, a református kistemplom turisztikai vezetőjét hallották, az épület mai szerepéről, jelentőségéről. Megtisztelő figyelmüket munkatársai nevében is köszöni Tóth Emese, viszont hallásra.
1: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hamarosan kezdődik a Kerekdomb Fesztivál. Szeptember 18-20 között Tálja utcái ismét megtelnek majd zenével, színházzal, irodalommal, borral és közös élményekkel. Többek között fellép a Queen Bee.
2: Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit a...
1: Blaha Louisiana.
3: Kalimpálhattunk.
1: Bohemian Betyársz.

0: hallottak. 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök hétfő reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első felét novemberben kapják készhez, a második emelés pedig januárban lesz. A kormányfő kiemelte, ezzel még mindig nem vagyunk kint a vízből, ugyanis megalázóan alacsonyak a fizetések, mint például az egészségügyi szakdolgozóknál vagy a rendvédelemben. Hangsúlyozta, rengeteg dolguk van, de azt látni fogja mindenki, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy, a gyermekvédelem kiemelt prioritás. Megjegyezte, azért nem mond pontos számokat, mert közben lesz egy minimál béremelés és lesz adócsökkentés is. A miniszterelnök kijelentette azt is, a családi pótlék jövő évi nagyarányú emelése meg fog történni lépésről lépésre. Hozzátette, a kormány legfontosabb feladata, hogy fent tudja tartani a költségvetés egyensúlyát, hogy csökkenjen a hiány, hogy olcsóbban tudják finanszírozni az államot, és ezzel több pénz kerülhessen az emberekhez. A kormányfő rámutatott arra is, ezeket a szempontokat együtt értékelve tudják meghatározni a 2027-es költségvetésben az állami alkalmazottak fizetésemelését, a személyi jövedelemadó csökkentését vagy a családi pótlék emelését. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump amerikai elnök Zelenszkij ukrán elnököt a magas dízelárak miatt. Trump a kérést azzal indokolta, hogy az orosz finomítókat ért ukrán találatok hajtják fel a teherszállításban meghatározó üzemanyagárát, ami kárt okoz a világnak, ugyanis a támadások nehezítik az orosz dízelszállításokat. Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy zajlanak a tárgyalások arról, Ukrajna a tárgyalási licencet kapjon amerikai típusú Patriot légvédelmi rakéták gyártására, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kevéssé kifinomult eszközök jöhetnek szóba egy ilyen megállapodás keretében. Egyházmegyei zarándoklaton adták át és áldották meg a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szent Jobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték Párciumban, számolt be a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye. Uniós helyreállítási alapokból újították fel a templomot és a zarándok központtá alakított apátsági épületet a Hívogató Románia kormányprogram részeként. A Nagyváradi Egyházmegye hívei azért zarándokoltak Szent Jobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni Fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A Nagyvárattól 40 kilométerre a Berettyó partján fekvő Szent Jobb település a nagyváradi püspöki székhely mellett az egyházmegye másik fontos kultuszhelye. Itt állt a Szent László király által alapított bencés apátság, melyben Szent István király bebalzsamozott jobb karerekjéjét őrizték. Erről kapta nevét a település is. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az Ökumenikus Segélyszervezet, közölték hétfőn. A közlemény szerint ezen az irodán keresztül a segélyszervezet a frontvonal közeli régiók lakosait segítheti. Kifejtették, hogy a városba érkező regisztrált belső menekültek már a lakosság több mint egy hatodát alkotják, így a front közeli település kis hián visszanyerte háború előtti népességét. Hozzátették, hogy az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Közölték azt is, hogy a segélyszervezet a háború kezdete óta majdnem 250 projekten keresztül 141 000 kedvezményezettet támogatott. A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlag sebességük meghaladja a 180 km/h, ezért vizsgálják az átlag sebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. nem ugyanaz 50 helyett 63-mal vagy 150-nel menni. A szabályozásnak és a szankcióknak is tükrözniük kell ezt a különbséget, fogalmazott a miniszter. Pannóniákat, csepeleket vagy éppen emzéket, etézéket újít fel sajátkezőleg a Mezőzomboron felserdülő Orosz István, aki ma már a Miskolc Alsóvárosi Református Egyházközség lelki vezetője. Ő az, aki akár 70 éves rozsdás működésképtelen pannóniából oldtimer kétkerekűt alkot. A lelkészeknek is lehet hobbiuk, kell, hogy legyen, szokták mondani. Van, aki méhészkedik, van olyan, aki horgászik, vagy éppen fából alkot szépeket, de olyan református lelkész is akad, aki régi veterán motorokat kelt életre. A lényeg, mint mondja Orosz István főtiszteletű úr, a korhű megjelenítés, ehhez tartja is magát.
2: Időben és területileg is van szórás, többnyire magyar motorok vannak, illetve német motorok. Volt jávám is, de elengedtem, tehát nem lehet ennyi felé szakadni, tehát nincsen rá egyáltalán már idő, így maradt az MZ, és maradt a Pannónia, csepel, illetve minden, ami magyar motor. Inkább így ugye a veterános emberkékkel tartom a kapcsolatot, van egyébként ismerőseim között olyan, aki református presbiter, nem is egy személy, és az egyiknek P20-as gyűjteménye van, a másik hasonlóan ilyen vegyes összetételű csoportot rakott össze, tehát vannak reformátusok a veterános körben.
1: A hit, az ige hirdetése nem szorulhat háttérbe, mondta Orosz István, a Miskolc Alsóvárosi Református Egyházközség lelki vezetője.
2: Lényegében az a stabilitás hívta életre újra ezt a hobbit, amit maga az intézményi lelkiség és gyülekezeti lelkiség jelent. Itt is rengeteg teendő van, éppen ezért, amik itt készülnek, van, amikor évekig elhúzódik egy-egy folyamat, hiszen a szolgálat az első és legfontosabb az életemben, az Isten igéjét hirdetni, felnőtteket, gyermekeket Krisztushoz vezetni, és azt mondom, hogy ezt nem írhatja felül senki, viszonylag kevés a szabadidőm. Ezt a szabadidőt ugye van, aki horgászásra költi el, van, aki méhészkedik, én nekem pedig maradtak a motorok. Ja, ezek a motorkerékpárok nem feltétlen tudják mindig felvenni azt a lendületet, amit a jelenlegi forgalom diktál. Tehát ugye most kimegyünk akár a 37-esre, ott hát 110-en minimum illik menni, többel nem szabad, de minimum mennyivel kell is, különben ott az utolsó kispolszki is megelőz bennünket. Ezeknek a motoroknak inkább 70-80, a P20-asnak 90 az utazó tempója. Felé lehet engedni egy kicsit, de nem sok értelmét látom. A motor teljesítményéhez választom meg a tempót, ezért van az, hogy ezekkel én biztos, hogy nem fogok száguldozni a főúton.
1: Földrengés volt hétfő hajnalban a Baranya vármegyei Sejjétől mintegy 18 kilométerre Magyarország és Horvátország határának közelében, közölte a katasztrófa védelem. Azt írták, hogy a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közlése szerint hétfő 5 óra 47 perckor 2,5-es magnitudójú földrengés keletkezett az említett helyen. Lakossági bejelentés nem érkezett a földrengésről, közölték. Majdnem 2 kg kábítószergyanús anyagot találtak a pénzügyőrök egy autóban, melyet az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A közlemény szerint az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tároló rekeszéből 2 átlátszó vákumzacskó került elő fehéres-sárgás kristályos anyaggal. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskóban lévő anyagokról, és nem tudják, hogy került az autóba. A pénzügyőrök értesítették a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársait, akik az 1815 g kábítószergyanús anyagot átvették, és kábítószer birtoklás miatt eljárást indítottak, írták a közleményben.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Abigén.
1: A bogyós gyümölcskertész. Édesapja. Szent Péteresen. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek. A gólyakalifa.
0: Vaszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
2: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szerb Antal 7. Olivér című művéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Benedek Miklós.
5: Két nap múlva a kép elkészült. Sandoval lement a földszintre, és itt az utcára nyíló nagy szobában találta Mavira Stendhalt és Honorét. Nekik jelentette, hogy befejezte művét, már csak száradnia kell.
6: Ne beszélj, már kész is vagy,
5: örvendezett Honoré. De ki tudja, micsoda szemetet festettél? Hallod, azért a sok pénzért, amit eddig kaptam tőletek?
6: Jó, csak ne beszélj. Megyek és hívom az öreget.
5: Sandoval és az őrnagy magukra maradtak. Az őrnagy hirtelen a festő füléhez hajolt. Saint-Germainnél most éppen ott van egy közös ismerősünk, övesége 7. Olivér. Maga is találkozott vele egy emlékezetes estén Larában. A király a legszigorúbb inkognitóban él. Bizonyos magasabb célok érdekében összeköttetést tart fenn Saint-Germainnel. Bármilyen furcsán hangzik is ez. Olyan célok érdekében, amelyeket sajnos nem fedhetek fel, de nagyon fontos, hogy titkát ne leplezzük le Saint-Germain előtt, aki mit sem sejt a király kidétéről. Hogy önben feltétlenül meg lehet bízni, azt még altúriai élményeinkből tudom. Tehát ne ismerje fel ő felségét. Ekkor már be is léptek. Saint-Germain barátságosan üdvözölte a festőt, és bemutatta a királynak, akit ő egyszerűen Monsieur Oscarnak nevezett. Látszott, hogy egyáltalán nem tartja fontos személynek. A király úgy látszik tudta, hogy Sandoval kicsoda, mert gúnyosan és jelentőség teljesen hunyorított egyet feléje. Aztán együtt felmentek megnézni a képet. Saint-Germain egy ideig elmélyedéssel szemlélte Sandoval remek művét, aztán a királyhoz fordult.
6: Mit szól hozzá, kedves Oscar?
5: A király félrehajtott a fejét, tűnődve nézte a képet, aztán azt mondta.
6: Igen.
5: Látja, azt szeretem magában, mondta a gróf, hogy mindig olyan világosan és határozottan fejezi ki magát, mint egy parancsoláshoz szokott egyéniség. Majd a festőhöz fordult. Oscar barátom, aki első rangú szakértő a képzőművészetek terén, minthogy ifjú éveiben, ha jól tudom,

0: kifutó fiú volt egy nagy párizsi szabócégnél, úgy találja, hogy a kép megfelel céljainknak. Őt persze nem lehetne vele megtéveszteni, rögtön látná, hogy nem igazi Tizián, legfeljebb egy tanítványa festette. De az együgyű Jenki, akivel dolgunk lesz, Mr. Eisenstein, nem ért az ilyen finomságokhoz. Honnan is értene? Kedves fiatal barátom, úgy tekintheti, hogy a képet megvettem. Ami szerintelenség nélkül mondva, nem mindennapi kitüntetés önre nézve. Ha egy Saint-Germain megvesz egy képet? Sőt, ki is fizetném most azonnal, ha ennek nem lennének pillanatnyilag bizonyos technikai akadályai. Így arra kérem, legyen egy rövid ideig türelemmel. Bizonyos lehet benne, hogy türelmét külön is fogjuk honorálni. Most pedig fel, barátaim, következik az üzlet effektuálása. Hozzátok ide azt a sötét amerikait, Mr. Eisensteint. Pardon, gróf úr, mondta Sandoval, a képnek még legalább 3 napig kellene száradni. Nem szükséges, fiatal barátom. Dicső családom birtokám van egy sajátos képpácolási eljárásnak, amelyet éppen a még nedves képre kell alkalmazni, és amelytől a mű sok százados patinát kap, és egyúttal meg is szárad. Honoré és Oscar, nevezzük a rövidség és a millió okából mi is így királyunkat, az előző napokban már fokozatosan bevezették Mr. Eisensteint a Tizián kép rejtelmeibe. Először csak annyit árultak el, hogy egy öreg, elszegényedett olasz Marchese palotájában nagyon érdekes festvényeket fedeztek fel. Eisenstein mindjárt érdeklődni kezdett, de azt mondták, hogy az öreg Marchese nagyon bizalmatlan, és nem enged be idegeneket a palotájába. Egy ideig ennyiben maradtak. Azután hírül hozták, hogy arra gyanakszanak, hogy a Marchese egyik képe egy igazi Tizián. Később már azt mesélték, hogy szakértők vizsgálják a képet. Végre pedig bemutatták az elsőrangú szaktekintély által kiállított bizonyítványt. Saint-Germainnek ehhez is voltak összeköttetései. A háború előtt Olaszországban sok minden lehetséges volt. Eisensteint Oszkárék tartózkodása egyre izgatottabbá tette. Annál is inkább, mert üzletről egy szó sem esett, egy szóval sem mondták, hogy a kép eladó. Sőt, Eisenstein ilyen irányú érdeklődésére mindig azt felelték, nem tartják valószínűnek, hogy az öreg Marchese megváljék a kincseitől. Azután lassanként mégis belementek abba, hogy megpróbálják, hát ha hajlandó az öreg fogadni Eisensteint, hogy legalább megnézhesse a remek művet. Végül is a mai délutánban állapodtak meg. Fiatal barátom, mondta gróf Sandovalnak, nagyon szeretném, ha ön is itt lenne a mai emlékezetes találkozáson, saját érdekében. Mert engem, mint elhűlt, de gőgös olasz főurat láthat viszont, ami nem mindennapi produkció. Azon kívül segítségünkre lehetne a kép eladásában. Elmondhatná az ilyenkor kellemesen ható festői és műtörténeti halandzsákat. Szeretek minden vállalkozásomnál szakértőket szerepeltetni, úgy sokkal nívósabb. Sandoval szívesen beleegyezett. Csak arra kérném, mondta Saint-Germain, tudja, ahogy így végignézek magán, maga inkább úgy néz ki, mint egy közép-elegáns úriember. Mondjuk, mint egy képkereskedő, nem pedig, mint egy festő. Az Eisensteinek nem így képzelik a festőt, és nekünk alkalmazkodnunk kell ügyfeleink ízléséhez és felfogásához. Ha megengedi, majd kellőképpen kimaszkírozom magát. Mikor Sandoval délután visszatért a palotába, egy öreg komornyik fogadta, akiben azonban rövid habozás után az őrnagyra ismert. A szolgálat néha furcsa dolgokra kötelezi az embert, mondta az őrnagy mentegetőzve. A rejtett okokat majd egyszer felfedjük ön előtt, és nem leszünk hálátlanok, hogy ilyen lojálisan viselkedik. Most bevezetem Saint-Germano Marchese-hez. A földszinti teremben egy nagy karosszék mélyén rokkant aggastyán ült, kopott szürke zsaketben, óriási szemüveg mögött, és egy régi könyve csillabizált nagyító üveg segítségével.
1: Ki az, Zachinto?
0: Riadt fel, amint beléptek.
2: Jól tudod, fiam, hogy nem szeretjük, ha ebéd után siestánkban zavarnak bennünket,
0: mondta mekegő aggastyáni hangon.
2: A festő van itt, egy cselendze,
0: mondta a komornyik félénken.
2: Ja, a festő, ó, igen, a festő, most már emlékszem,
0: mekegte, majd a rendes hangján. Jöjjön, fiatalember! És fürgén felugrott, és átvezette Szándovát egy másik szobába. Itt vörös mellényt, csokros nyakkendőt, és egy kissé megbízhatatlan tisztaságú reneszánsz parókát adott rá.
2: Most olyan vagyok, mint egy 100 év előtti festő,
0: mondta Szándovál. Nem anakronizmus ez?
2: Ilyesmiben nem állt egy kicsit túlozni,
0: mondta gróf.
2: A mi világunkban nem elég, ha valakire azt mondjuk, hogy gróf. Cédulát is kell akasztani a nyakára, kilencágú koronából és névvel ellátva. Nem elég, ha valaki azt mondja magáról, hogy király, plékoronát is kell rakni a fejére. Művészetünk a színpadi művészet közeli rokona.
3: Megérkezett Mr. Eisenstein,
0: jelentette nem sokára Mavira Stendhal az öreg komornyik. Belépett Oscar és Honoré, elegánsan kiöltözve, egy úr és egy hölgy kíséretében. Szándovál alaposan szemügyre vette mind a kettőt, de különösen a hölgyet. A hölgy Mademoiselle Marcel volt, akinek létéről Szándovál akkor értesült, amikor kihallgatta a király és az őrnagy párbeszédét.
2: Hiába, ő felségének nincs rossz ízlése, gondolta magában.
0: Marcel finom, pikáns arcú, izgalmas alakú kis nő volt, abból a típusból, amelyet Párizsinak neveznek. Szándovál Párizsban sokkal több nőt látott és használt ebből a típusból, sem hogy Marcel különösebb varázs gyakorolt volna rá. De így, más környezetben, minden esetre üdítően hatott, és el tudta képzelni, hogy Marcel nagy élmény lehet a király számára, aki nem töltött éveket Párizsban, mint ő. Marcel kissé kokottosan öltözött és mozgott.
2: Úgy látszik, igaza van Saint-Germainnek, gondolta Szándovál.
0: A szélhámosok világában a nőről is csak akkor hiszik el, hogy nő, ha rá van festve az arcára. Egyébként, ha nekem választanom kellene a kettő közt, habozás nélkül Ortút hercegnőt választanám. De én viszont nem vagyok király. Mr. Eisenstein olyan volt, mint ahogy az ember a neve után elképzeli. Kövér, nagyállú, nagyorrú, lompos ember. Széles, életélvező és gúnyos mosolyjal, ami talán naivitásának állandó védekezése a világgal szemben.
2: Márkéze, mondta Honoré gyenge olassággal. Bocsásson meg, hogy zavarjuk nyugalmában.
3: Semmi, fiacskám, semmi,
0: megekte Saint-Germain.
3: Én akkor is nyugszom, ha itt vagytok. Olyan nekem, mintha itt sem lennétek. Szeretem az ifjúságot. Az ifjúság,
0: mondta elmerengve bárgyú mosolyjal.
3: Csak jöjjenek, menjenek, hemzsegjenek.
2: És engedje meg, hogy bemutassuk ezt az amerikai urat, Mr. Eisensteint, aki nagy barátja Olaszországnak és a művészeteknek.
3: Oh yes,
0: mondta Eisenstein.
3: Nagyon érdekes, amit az úr mond,
0: szólt Saint-Germain.
3: Magam is mindig így gondoltam. De most már nem szoktam gondolkozni. Már rég nem. Szachintó, szolgálj fel mindenféle frissítőket. Maguk azon ott hemzsegjenek, fiacskám. Csak egészen nyugodtan.
2: Az urat nagyon érdeklik a képek,
0: mondta Oscar.
3: Mi sodák?
2: A képek már kéze, a festmények.
3: Ja, a festmények, a festmények.
0: A kezét dörzsölte.
3: A festmények! Akkor menjen az akadémiába. Nagyon szép képek voltak. Legalábbis az előtt. Lehet, hogy már elvitték őket.
0: Az öreg kisé makacs, súgta Honoré. És lehet, hogy a Tiziánról már el is feledkezett. Kicsit hülye. De lassanként mégis sikerült eszébe juttatni a Tiziánt. Némi vonakodás után hajlandónak mutatkozott, hogy felvezesse őket. A kép még mindig a második emeleti szobában volt, ahol Szándovál megalkotta. De kisé félre akasztva, annak jeléül, hogy az öreg márkéze mennyire nincs tisztában az értékével.
3: Itt is van egy régi kép,
0: mondta márkéze közömbösen.
3: Szép nő, nagyon szép nő. Azért tartom, mert valamikor szerettem az ilyen nőket. Nagyon szerettem, de ma már nem szeretem, már nem.
0: Oscar és Honoré oldalba lökték Eisensteint, hogy ez az a kép. Aztán extatikus arccal bámultak a képre. Marcel is igyekezett műértő arcot ölteni.
2: Ez igen,
0: mondta Oscar felé fordulva. Egy ilyen képet én is elfogadnék, öregem. Meg is venném neked, szívecském, mondta Oszkár. De hát a Márkéze nem adja el. Már megkérdeztem tőle.
3: Itt van éppen egy festő,
0: mondta gróf Sandoval felé mutatva.
3: Neki is tetszik.
0: Sandoval kivágta a műtörténeti halandzsát Tizián nagyságáról. Mindenki áhítattal hallgatta. Majd csend lett, amelyet végre Eisenstein tört meg a várva várt kérdéssel.
3: Tamás, quanta costa?
0: A Márkéze úgy tett, mintha nem is hallaná.
3: Nem zsengjenek,
0: mondta egykedvűen. Nem lehet ilyen nyersen beszélni az öreggel, súgta Honoré Eisensteinnek. Mondtam, hogy hallani sem akar az üzletről. Most egyelőre elégedjék meg azzal, hogy megnézte a képet. A többit mi majd elintézzük, ha lehet.
3: Oh, yes,
0: mondta Eisenstein. Azzal nem sokára búcsút is vettek. Saint-Germain, Mavira Stendhal és Sandoval ott maradtak, és izgatottan várták, hogy milyen hírekkel fog Oszkár és Honoré visszatérni.
2: Mi a benyomása?
0: Kérdezte a gróf a festőtől.
2: Az amerikai rendkívül hülyének látszik. Azt hiszem, tisztára azon múlik, mennyire tudják barátaink befolyásolni. Illetve főkép barátnőnk. Mert azt a bak is láthatja, hogy Mademoiselle Marcel mennyire tetszik neki. Hogyne, mondta az őrnagy, hiszen Marcel révén ismerjük, mint Marcel udvarlóját. Én is bízom az üzletben. Tapasztalatom szerint az amerikaiak nagyon tisztelik a nőket, és mindent megtesznek a kedvükért.
0: Gondolja, Meyer úr? Kérdezte Saint-Germain elmerengve. Én nem tudom. Sajnos ösztönöm valahogy azt súgja, hogy valami nincs rendben. Valami nem tetszett nekem ezen a sötét jenkin. De egyelőre nem tudom megmondani, hogy mi.
4: Saint-Germain ösztönei csak ugyan helyesen súgták, hogy baj van. Oszkár és Honoré nem sokára visszatértek, meglehetősen ideges hangulatban. Látszott rajtuk, hogy útközben veszekedtek.
0: Nos, mi van amerikai barátunkkal? Kérdezte a gróf.
2: Hát kezdte Honoré, a kép tetszik neki. Eszébe se jut, hogy esetleg nem valódi, de ragaszkodik ahhoz, hogy Marcellel akarja megbeszélni az üzletet, és négy szem közt. Most elvitte vacsorázni.
0: Hát ez eddig nagyon jó, mondta a gróf. Marcel igen tehetséges kislány, sokkal nehezebb üzleteket is sikerrel bonyolított már le.
2: Igen, csak hogy ez a marha, mondta Honoré Oszkárra mutatva, szégyellem kimondani patron öl előtt, ez a barom féltékeny Marcelre.
0: Kedves fiatal barátom, mondta a gróf. Jól tudom, hogy ön Marcel iránt milyen nemes, lovagias vonzalommal viseltetik, hiszen önök sosem titkolták, és több alkalommal találtam önöket oly bizalmas helyzetben, hogy szinte eszembe jutott régmúlt ifjúságom. Nem is helytelenítem a tiszta szerelmet, még kis társaságunk szempontjából sem, hiszen már Platon is megmondta, hogy győzhetetlen volna az olyan hadsereg, amelynek tagjait a szerelem láncai fűzték egymáshoz. De az érzelmeknek sosem szabad közbelépniük, ha üzletről van szó. Ez az alapja a kanti filozófiának.
2: Nem is értem, fiatalember, ön állítólag régóta mozog már a szakmában. És bizonyára nem Marcel életének első tiszta vonzalma. Hogyan engedheti meg magának azt a luxust, hogy féltékeny legyen, kedves barátom?
0: Kiáltott széttárva karját.
2: Kedves Oszkár, én nem értem magát.
0: Sajnos, gróf úr, felelte Oszkár, őszintén megvallom, az az érzésem, hogy nekem az egész nem éri meg, hogy Marcel ezzel az undorító házatlan csigával, ezzel az Eisensteinnel. Na! Önnek lehet, nem éri meg, bár nem tudom, miféle anyagi bázisok állnak a háta mögött. Fiatal barátom, önnek milliómosnak kellett volna születnie, de nem lehetünk ennyire egocentrikusak. Mindennek előtt a közösségre kell gondolnunk, és jelen esetben a közösség én vagyok.
2: De hát nem is érdemes beszélni erről, vágott közbe Honoré. Marcelnek szerencsére sokkal több esze van, mint ennek a hólyagnak. Elment vacsorázni a pasival, akármilyen morcos képet vágott, Oszkár.
0: Igen, én is bízom Marcel bölcsességében és férfias magatartásában, mondta gróf. De nem tudok szabadulni attól a sejtelemtől, hogy valami nincsen rendben. Nem is volt. Marcel másnap leverten állított be a Saint-Germain féle palazzóba, ahol már az egész társaság izgatottan várta.
2: A pasi egy szót sem szólt egész este a képről,
4: Ha én mondtam róla valamit, mindjárt másról kezdett beszélni. Hát akkor miről beszélgettetek egész este? Kérdezte Oszkár szikrázó szemmel. Hát miről? Na mit gondolsz? Miről beszélget egy férfi meg egy nő? Oszkár dühében egészen elfehéredett. Nézze, gróf úr, azt hiszem, most már ön is belátja, hogy ennek az egésznek semmi értelme. Én mindjárt mondtam, hogy ennek az undorító szörnyetegnek Tizián iránt nincs érzéke, hanem csak Marcel iránt. Hát, az van neki, mondta Marcel szerényen. Kedves Oszkár, mondta a gróf eltűnődve. Nagyon félek, hogy önnek igaza van. Félek, hogy ebből csak ugyan nem lesz üzlet. Vagy legfeljebb Marcel számára. Nem szólhatunk bele azokba az üzletekbe, amelyeket Marcel személyes szorgalmával és ügybuszgalmával bonyolít le. Végtére adni kell valamit a társadalmi helyzetünkre is. Én viszont úgy érzem, mondta Oszkár fenyegetően fordulva Marcel felé, hogy a magam részéről legalábbis a vétójogom van Marcel üzleteivel szemben. Gyermekeim, mondta Saint-Germain szelíden, de nagyon nyomatékosan, apró szerelmi enyelgéseiteket sose intézzétek nyilvánosság előtt. Az nem stílusos. Íme átnyújtok nektek 10 lírát, menjetek el egy kávéházba, és veszekedjétek ki magatokat, amint fiatalokhoz illik. Nem akarok semmi jónak elrontója lenni. Oszkár karonragadta Marcelt, és elcipelte. Most pedig, hogy mi felnőttek magunkra maradtunk, emelte fel a kezét Saint-Germain, vessünk egy megértő pillantást a tovatűnő ifjúság után, és aztán hozzunk határozatot ebben az átkosan hosszúra nyúló Eisenstein ügyben. Azt hiszem, a legjobb lesz, a Honoré Sandoval ma este felkeresik Eisensteint, és nyíltan megkérdezik tőle, vajon szándékában áll-e megvásárolni gyönyörű Tiziánunkat. Bízom az önök diplomáciai tapintatában, hogy határozott választ húznak majd ki belőle. Honoré Sandoval aznap este megtalálták Eisensteint a Szent Márk téren, ahol feketét ivott, és a zenét hallgatta, mint minden külföldi, aki ebben a pillanatban Velence belterületén tartózkodott. Örömmel üdvözölte őket, és az állandó mosoly ajka körül, mintha még egy árnyalattal gúnyosabbá vált volna. Csak naivitását leplezi vele, biztosította magát Sandoval, de rossz érzése egyre növekedett. Rövid beszélgetés után Honoré merészen rátért a tárgyra. Saint-Germain Marchese érdeklődött, mondta, hogy vajon Eisenstein meg akarja venni a képet, mert nála járt valaki a kultuszminisztérium megbízásából, egy külföldi híres képtár számára akarják megvásárolni, és a Marchese, aki diplomata családból származik, szívesen oda is adná az illető rokonszenves külföldi államnak, de úgy érzi, most már bizonyos fokig obligóban van Mr. Eisenstein, és nem akarja kiadni a képet a kezéből Eisenstein megkérdezése nélkül. Eisenstein még szélesebben mosolygott, mint eddig.
5: Tudom, uraim, mindent tudok, és már vártam az önök megszisztelő látogatását. A Marchese természetesen nincs semmiféle obligóban velem szemben, és a képet odaadhatja bármely baráti vagy ellenséges hatalomnak, amelyek bizonyára sorba állnak érte. De kérem, azért ne ukorjanak fel, és ne hagyjanak ilyen hirtelen magamra.
4: Uram, kimondhatatlanul meglep a hideg vére, mondta Sandoval, amelyen elszalaszt egy olyan alkalmat, amilyen 1000 évben egyszer akad. Uram, egy gazdátlan Tizián? Tudja mi az? Ha ennek híre megy, a nagy műkereskedők 4-es sorokban fognak felvonulni Velence utcáin, elsöpörve maguk előtt mindenkit. És mindez potom 150 000 liráért, mondta Honoré. Mert képzelje, az öreg hülye még mindig nem jött rá, hogy miről van szó, és csak ennyit kér. 10-szer annyit kaphatna érte játszva. Hát mondtam én, hogy nem akarom megvenni a képet, szólt Eisenstein. Dehogy mondtam. Nagyon szívesen megveszem, és kiakasztom majd odahaza, mint velencei emléket. Csak egyetlen egy feltételem van, hogy Madame Marcel maga hozza el a képet a lakásomra éjszaka. Ez természetesen nem 150 000 liráért, hát ha gondolnak az urak, a nevetséges. Mondjuk kereken 1000 lira, akkor nagyon, de nagyon kavalléros voltam. De Mr. Eisenstein, csattan fel Honoré, ön megőrült egy valódi Tiziánt? Eisenstein megveregette Honoré térdét, és gúnyosabban mosolygott, mint valaha.
6: Kedves uram, attól félek, hogy maguk összetévesztenek engem valakivel. Maguk nem tudom miért, azt hiszik rólam, hogy én egy meggazdagodott aranybányász vagy fűszerkereskedő vagyok, és nem tudok megkülönböztetni egy Tiziánt egy maskafaroktól. Engedjék meg, hogy átadjam a névjegyemet.
4: A névjegyen ez állt. Jacques Eisenstein, a Tizián Galéria képkereskedés tulajdonosa, New York. Saint-Germain másnap a Lidón, az Excelsior Hotel előcsarnokában ült elegánsan és finoman, és itt hallgatta meg Honoré és Sandoval gyászos beszámolását. Oscar, Marcel és az őrnagy is ott volt. Az Alpalazzo feleslegessé vált, és a Lidóra tették át táborhelyüket, bízva valami szerencsés véletlenben. A hotel hajában ilyenkor Európa minden kellemetlenül gazdag embere megfordult.
6: Temessük el Eisensteint, mint valami rosszul sikerült csatabárdot, mondta a gróf kedvetlenül, de kenett teljesen. Tévedtünk, és tévedni emberi dolog. Ne is beszéljünk róla többet. Az egész ember nem méltó ahhoz, hogy foglalkozzon vele. Tudják, mi volt a jeles Eisenstein apja? Homokkotró. Egy egyszerű homokkotró hajó tulajdonosa. Egy Saint-Germain nem süllyedhet annyira, hogy közönséges homokkotrók ivadékait fossza ki. Az ember tartozik valamivel az őseinek. Dicsőüköm, a 18. századi legendás Saint-Germain csak királyok átejtésével foglalkozott.
4: Marcel csillogó szemmel, de Honoré annál kedvetlenebbül hallgatta.
6: Jó, jó, gróf úr, de mi lesz a következő lépés? Pár nap múlva kitesznek minket a hotelből.
4: Igazad van, kedvesem. Tagadhatatlanul mélyre süllyedtem. Majd hirtelen más, kenetmentes hangon folytatta. Nem megy semmi, gyerekek, nem megy semmi. Holt szezon. Pangás az egész vonalon. Nem is tudom, miért lógunk itt a Lidón.
0: Oszkár és az őrnagy egymásra néztek.
4: Gróf úr, mondta Oszkár igen zavartan és elpirulva, amennyiben nekem is szerepem van ebben a pangásban, végtelenül nehezemre esné gróf úrnak terhére lenni ezekben a válságos napokban.
6: Hagyja csak, fiatal barátom, mondta fáradt Grandezzával Saint-Germain. Dicső ükömtől örököltem csodálatos ösztönömet, amely már a prófétaság határán mozog. Amikor megláttam magát és Meyer urat, valami atavisztikus dolog mozdult meg bennem, mint Szókrátészben a Demonión a nagy pillanatokban. Valószínűleg dicső üköm szólalt meg bennem, és ez súgta a századok ködén át. Apuskám, fantáziát látok ebben a két mukiban.
4: És alig, hogy Saint-Germain ezt a kijelentést tette, csak ugyan döntő fordulat állott be sorsukban. A hotelhal bejáratánál egy magas, borotvált, mélyen berovátkolt arcú szemüveges úr jelent meg. A halban lődörgő hotel személyzet a legnagyobb tisztelettel üdvözölte. Az idegen a portás páholyhoz lépett és ezt mondta.
6: Ha Párizs keresné telefonon, az étteremben vagyok.
4: Igenis, Koltor úr, mondta a maître d'hôtel mélyen meghajolva. A Koltor névre Oscar erősen összerezzent, és segélykérően nézett az őrnagyra és Sandovalra. Saint-Germain felfigyelt. Szinte mindenfelé fülek és szemek nőttek belőle.
7: Koltor! Suttogta maga elé révületben. Ez a nagy Koltor maga.
4: Koltor keresztül akart sétálni a hallon, de pillantása megakadt Oszkáron, illetve a királyon. Most talán inkább ezt kellene mondani. És a lába a földbe gyökerezett.
7: Mit nézi magát? Súgta a gróf izgatottan. Talán ismerik egymást?
6: Nem, dehogy. Sose láttam. Azt se tudom, kicsoda.
4: Tiltakozott rémülten Oszkár. Akkor vajon miért nézi úgy magát?
6: Én nem tudom. Úgy látszik, azt hiszi, hogy én vagyok az olasz király.
4: Mondta Oszkár erőltetett nevetéssel. Koltor erre, abban a hiszemben, hogy a nevetés neki szól, szélesen elmosolyodott és meghajolt a király felé. A király felugrott.
7: Hova megy?
4: Szólt rá rémülten Saint-Germain.
7: Semmi. Telefonálnom kell, mondta Oszkár, és már szaladt is. De Koltor fürgébb volt. Olyan gyorsasággal, amilyent az ember nem is tételezett volna fel ilyen hatalmas férfiúról, elcsípte a menekülő királyt, és így szólt. Felséges uham, bocsásson meg a havaásért, de a köztünk egykor fennálló kellemes üzleti összeköttetés. A király idegessége szemlátomás növekedett. Teljesen kiesett Oszkár szerepéből, és ingerült ráförmett Koltorra. Nem emlékszem semmire. Ön összetéveszt valakivel. Koltor egyébként szemtelen arca egészen elváltozott az izgatottságtól. Hát nem ismer meg, felséged? Pedig most is itt hallom a Szent Flóriáren nagy keresztjét, amely a saját kezűleg kegyeskedett kitüntetni, és megmutatta kabát hajtókája belső oldalát. Ön nyilván azt hiszi, hogy hetedik olivérrel, Arktúria volt királyával beszélek. És a véletlen találkozásnak annál jobban örülök, mert hiszen hetek óta tűvé teszem felségednek az Európát, Amerikát, sőt, Afrikát is. Én ugyanis még mindig nem adtam fel a reményt, hogy nyélbe üssük a szerződést, amelynek lebonyolításában oly sajnálatosan megakadályozott bennünket az altúriai forradalom. Kedves uram, mondta a király, nagyon sajnálom, de ön egy félreértés áldozata. Igen érdekes lenne kielemezni, miért téveszt ön össze engem, aki egyszerű polgárember vagyok, Altúria egykori uralkodójával? De most egy pillanatnyi időm sincsen, ajánlom magamat. Elrohant. Koltor izgatottan és megdöbbenve bámolt utána. Majd megcsóvált a fejét, és odaszólt a portásnak. A szobámba megyek, nem vacsoházom, nem fogadok. És tántorogva beszállt a liftbe. Ekkor Saint-Germain átszellemült arccal szétnézett hívein, és halkan, de nagyon nyomatékosan a következő szónoklatot mondta el. Uraim és hölgyeim, titokzatos sejtelmem, amely a dicső üköm küldött a századok ködén át, íme nem csalt meg. Mint egy fejjel lefelé a földre lesiető szent némi régi képeken, íme leereszkedett elénk, amire hónapok óta hasztalan vártunk. A nagy üzlet. Úgy lehet életem legnagyobb üzlete. Egy egész országot fogok eladni. Mavira Stendhal izgatottan fészkelődött. Ne szóljon semmit, mondta Saint-Germain. Mert hiszen mit tud ön, Meyer úr, ennek a szemünk előtt lejátszódó jelenetnek történelmi hátteréről? Vagy van önnek fogalma az altúriai forradalom részleteiről? Ugye nincs? Én pedig mindenről tájékozva vagyok, mert gondosan áttanulmányoztam annak idején egy erre vonatkozó ismeretterjesztő cikket egy vasárnapi újságban. De mit magyarázok? Most azonnal akcióba lépek. Felmegyek Koltorhoz is. De valaki jöjjön velem. Az jobban mutat. Sandoval, jöjjön maga. Magának olyan fekete haja van. Magáról el lehet hinni, hogy altúriai. Mavira Stendhal felkelt, és teljes hosszúságában kiegyenesedett. Gróf úr, nagyon kérném, ne tegyen semmit, legalábbis addig, amíg Oszkárral nem beszélt. Adja, legyintett Saint-Germain, és Sandoval kíséretében beszállt a liftbe. Koltorhoz csak titkáraink keresztül lehetett bejutni, akik még itt a Lidón is lázasan dolgoztak éjjel-nappal váltott menetekben. A benyomuló Saint-Germain-t és Sandovalt megdöbbenéssel fogadták. Koltor úr nem fogad senkit. Tudjuk, de mi hetedik Olivérnek, Altúria volt királyának nevében jövünk. A főtitkár úgy nézett rájuk, mint az őrültekre. Hetedik Olivér király nevében? Hetedik Olivér Afrikában van. Önök talán jöjjenek holnap délelőtt. Majd referálok Koltor úrnak. Uram, az ilyen világtörténelmi pillanatokban minden percnyi késedelem katasztrofális lehet, jelentette ki Saint-Germain. Egy ugrással a túlsó ajtónál termett, és felszakította. Sandoval a nyomában. Keresztül rohantak néhány szobán, sarkukban a tiltakozó titkári kar. A negyedik szobában megtalálták Koltort, amit izgatottan járt fel és alá. Koltor úr, mondta Saint-Germain méltósággal, utasítsa embereit, hogy ne legyenek mindig a sarkamban. Nekünk önnel és csak önnel van beszélni valónk. Kicsoda maga? Kérdezte Koltor elképedve. Saint-Germain szertartásosan meghajolt.
8: Obaldi Hippolit, Teremán, Saint-Germain grófja és ölfelsége 7. Olivér király udvarnagya, ideiglenes külföldi tartózkodása alatt. Ez az úr pedig Sandoval báró, ölfelsége kamarása. Menjenek ki, rivalt Coltor a titkárokra. Most már megismerte Saint-Germaint, emlékezett, hogy látta a királlyal ülni a szálloda hajjában. Foglaljanak helyet az óak, és parancsoljanak velem. Remélem, jó híreket hoztak ölfelségétől. A titkárok leverten kivonultak. Engedje meg, uram, hogy egészen bizalmasan közöljem önnel, hogy nem tévedett, mondta Saint-Germain. Ön Európa szerte híres arról, hogy nem szokott tévedni. Most is igaza volt. Az úr, akivel az imént a halban találkozott, valóban nem volt más, mint 7. Olivér király. Ha persze, hogy nem volt más. De őfelsége annyira rangrejtve tartózkodik itt, hogy még legközelebbi hívei is úgy tudják, hogy Afrikában vadászik nagy vadra. Ez a rejtőzködés őfelségének, ha szabad tiszteletlenség nélkül ezt a kifejezést használom, úgy szólván kényszer képzetévé vált, és semmi áron sem hajlandó inkognitóját feladni. Ha a Coltor úr érintkezésbe akar lépni vele, a legrosszabb utat választotta, amikor egyenesen hozzáfordult. Hanem mit kell tennem? E pillanatban az a helyzet, minden szerénytelenség nélkül, hogy őfelségéhez az út egyedül rajtam átvezet, mondta Saint-Germain, és ültében meghajolt. Őfelsége, amióta a hazáját elhagyta, csak irodalmi és művészeti kefteléseinek él, és nem foglalkozik semmiféle politikával. Közöttünk szólva, a forradalmi események erősen megviselték őfelségét. A leveleit is én bontom fel. Őfelsége lehetőleg egyáltalán nem vesz tudomást a világ eseményeiről. Ha tehát Coltor úrnak őfelségével kapcsolatban tervei vagy szándékai lennének, arra kérném, tartózkodjék attól, hogy őfelségét közvetlenül keresse meg. A válasz ilyenkor csak negatív lehet. Értem, gróf úr, ezt el is lehet képzelni. Csak azt kegyeskedjék meg magyarázni, hogyan lehet az, hogy mi annak idején Althújjában vagy Nahantiában sosem találkoztunk egymással. A magyarázat igen egyszerű. Én évek óta nem voltam odahaza. Az őfelsége közt és csekélységem közt fennálló kapcsolat sokkal régebbi keletű. Én voltam őfelsége úti marsalja és mentora, amikor ifjú korában végiglátogatta Európa nevezetes városait. Én vezettem be Európa és az élet titkaiba, ha szabad így kifejeznem magam, mondta Saint-Germain, és nagyon finoman elmosolyodott. Talán ennek köszönhetem azt a kitüntetést, hogy őfelsége úgy vonzódik hozzám, mint egy atyai jó baráthoz. Ha valakire hallgat, az én vagyok. Ne haggudjék, Hófó, ha én, mint egyszerű üzletember, mindjárt a tárgyra térek. Bizonyára ön is nagyon jól tudja, mint én, hogy Althújja sehogy sem tud boldogulni a nagy változás óta, és a komolyabb elemek mind azt kívánják, hogy 7. Olivér tarjon vissza a trónra, és kösse meg mégis a szerződés Hollandiával is velem. Természetesen tudom, hiszen gondolhatja Coltor úr, hogy az én kezem is benne van a dologban. Norlandiából ma kaptunk részletes jelentést ottani ügyvivőktől. Norlandiából? Kérdezte Coltor fejét felütve. Talán bizony Ortúd hercegnő is itt van a lídon, hanggal ejtve. Méltóztatik személyesen ismerni a hercegnőt? Kérdezte a gróf óvatosan. Nem ajzesültem még abban a kitüntetésben, hogy bemutassanak neki, de látni olykor láttam, természetesen. Ön sosem téved. A hercegnő is itt van. Sandoval most kezdett megijedni. Hol szerez Saint-Germain egy hercegnőt? Kedves Hóf úr, mondta Coltor, ma hagyjunk érintkezésbe egymással. Ön azt mondja, hogy nem cél a vezető, ha mindjárt közvetlenül őfelségével próbálok tárgyalásokba bocsátkozni. Nem, semmi esetre sem. Ha megengedi, előkészítem majd a talajt. Az alkalmas pillanatban majd jelentkezem, és a kívánt találkozás létre fog jönni. Addig csak arra kérném önt, a világon senkinek se árulja el őfelsége féltve őrzött inkognitóját. Ezzel el is búcsúztak, biztosítva egymást kölcsönös nagyrabecsülésükről. Sandovált a helyzet annyira meglepte, hogy jóformán beszélni sem tudott, amint Saint-Germain szállása felé siettek.
7: Csodálatos. Csodálatos. Morogta maga elé a gróf. Nem hiába hallatta hangját dicső üköm a századok ködén át, amikor ezt a szerencsétlen Oszkárt megpillantottam. Királyi játszma kezdődik most, Sandoval. Királyi játszma. A földkerekség legnagyobb csalóját fogjuk lóvá tenni.
9: És mit keresünk ezen a játszmán, gróf úr?
7: Fiam, ezt ebben a pillanatban még nem tudom. Higgye el, az ilyen anyagi részletkérdéseken ráír az ember később is gondolkozni. Száz meg száz lehetőség villan át pillanatonként az agyamon, majd meglátjuk, melyikük a leginkább megvalósítható. De a fontos, a játék szépsége és izgalma. Higgy el nekem, Sandoval! Megérkeztek a nem nagyon előkelő kis szállodába, ahol Saint-Germain lakott. Honoré már várta.
9: Nos, gróf úr, lehet remélni?
7: Jöttem, láttam, és pillanatokon belül győzni fogok. Fiam, azonnal teremtsen elő mindenkit, azaz Oszkárt, Marcelt és Meyert.
10: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szerb Antal, Hetedik Olivér című művéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
11: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
12: Abigél.
13: A gogyós gyümölcskertész.
14: Szent Péter esernyője.
15: Házasságon innen.
16: Katalin.
15: És a gyerek.
16: A
15: gólyakalifa.
16: Foszti fiú esetén.
15: Pilátus testament. Szigetkék.
17: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
11: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: magamat szeretni.
1: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump amerikai elnök Zelenszkij ukrán elnököt a magas dízelárak miatt. Trump a kérést azzal indokolta, hogy az orosz finomítókat ért ukrán találatok hajtják fel a teherszállításban meghatározó üzemanyagárát, ami kárt okoz a világnak, ugyanis a támadások nehezítik az orosz dízelszállításokat. Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy zajlanak a tárgyalások arról, Ukrajna a tárgyalási licencet kapjon amerikai típusú Patriot légvédelmi rakéták gyártására, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kevéssé kifinomult eszközök jöhetnek szóba egy ilyen megállapodás keretében. Egyházmegyei zarándoklaton adták át és áldották meg a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szent Jobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték Párciumban, számolt be a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye. Uniós helyreállítási alapokból újították fel a templomot és a zarándok központtá alakított apátsági épületet a hívogató Románia kormányprogram részeként. A Nagyváradi Egyházmegye hívei azért zarándokoltak Szent Jobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni Fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A Nagyváradtól 40 kilométerre a Berettyó partján fekvő Szent Jobb település a nagyváradi püspöki székhely mellett az egyházmegye másik fontos kultuszhelye. Itt állt a Szent László király által alapított bencés apátság, melyben Szent István király bebalzsamozott jobb karerekjéjét őrizték. Erről kapta nevét a település is. Az idén országszerte majdnem 30 helyszínen várja érdekességekkel és különlegességekkel az érdeklődőket az országos nyitott piacok napja, közölték a szervezők. A látogatók péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönségtalálkozókon, vezetett sétákon, családi és szakmai programokon vehetnek részt. A szervezők azt szeretnék az eseményekkel bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is, írták. A piacok napját először 2023-ban szervezte meg a Vásárcsarnokok Piacok Együttműködési Fóruma. Egy év alatt 350 ezer lappal csökkent a papír felhasználás a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámszak területén, ami csaknem 40%-os megtakarítást jelent, közölte a hivatal hétfőn. A közlemény szerint a csökkenéshez hozzájárult a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló HEDI rendszer bevezetése is, így a korábban papíron készülő helyszíni iratok elektronikusan, táblagépen rögzíthetők, és már az áruvizsgálatokat is digitálisan dokumentálják. Az új rendszer 2025. júliusi bevezetése óta 50 ezer digitális szemlelap készült, ugyanennyi papír alapú dokumentumot kiváltva. A NAV vámszak területén országszerte több mint 70 szolgálati helyen végeznek szemléket, a munkát jelenleg több mint 150 táblagép segíti, áll a közleményben.
1: Az időjárásról.
2: Erősen felhős, borult lesz az ég, majd ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, elszórtan lehet gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Kedden napos idő lesz, majd estére kiderül az ég, a keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. A szél időnként megélénkül, kedden 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. Az aréna mai vendége Fejes Dániel, háromszoros világbajnok kenus. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, szervusz!
2: Köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szenzációs napok voltak Poznánban, a lengyelországi világbajnokságon. Két újabb világbajnoki címet szereztél, szereztetek, mert ugye a négyessel is összejött a címvédés, és akkor így van meg ez a három VB cím a felnőtt karrieredben. Számítottál-e arra, még akár amikor utaztatok Lengyelországba, hogy a VB egyik sztárja leszel, és te leszel a magyar küldöttség legeredményesebb versenyzője ezúttal?
2: Hát nem számítottam rá, mert az eddigi években inkább én így a háttérben voltam. Nem is nagyon indultam olimpiai számot, ha indultam, akkor még azért, mert volt a 1000 páros még Adolf Balázssal, utána azért keresgettem magamat, indultam többet 501-esbe, és ugye most ebbe a két évben, hogy a számokat is lentebb vették, kevesebb számunk van, így elsodródtam, ha mondhatom így, az 501-es felé, és egyébként nagyon jól is tettem, hogy nagyon jót tett az a tavalyi év, hogy beerősödtem 501-esbe, és idén éreztem, hogy nagyon jó a forma. A VB előtt beszélgettünk a Kajakkenu Szövetség médiásaival, és kérdezték tőlem, hogy mivel lennék elégedett, és akkor ott mondtam nekik egy merészet, hogy akkor, hogyha minden három számból hozok haza egy érmet. Hát végül csak kettő lett, de az a kettő arany. Az arany lett, úgyhogy egy percig nem bánkodtam, és nagyon örültem. A VB után tudtam meg, hogy amikor már lementek a számok, hogy én lettem a legeredményesebb sportoló a magyar csapatba, és a legeredményesebbek között voltam a világbajnokságon is.
1: Ez külön büszkeség is? Azért a férfi kenu nem mindig volt ott a topon. Mondjuk akár évtizedes szinten sem, gyakorlatilag Vajda Attila óta.
2: Hát ez büszkeség. Azért nagyon sok versenyző volt kenuba is, de nem volt egy olyan erős csapat, mint most van, hogy így 5-6-an tavaly is nagyon szép eredményeket értünk el. Tavaly azt hiszem a legrosszabb helyezésünk egy 5. volt nekem egy 4.

0: egyszer jól megyünk, egyszer nem. Szerintem egy komplett válogatott egy nagyon jó évet tudhat maga mögött.
1: És a férfi kenu szakágon belül van egyfajta külön összetartás? Bajtársiasság? Akkor, amikor azért egyesben mégiscsak rivalizáltuk egymással.
0: Hát igen, én szerintem az évek során kialakult köztünk egy ilyen jó harmónia. Hát idén voltak kis nézeteltérések, de nem a versenyzők között, inkább így a vezetőséggel a válogatás miatt. Egyébként a VB-re már úgy utaztunk ki, hogy ezt így lerendeztük, meg így sportolók között köztünk nem volt ebből semmi probléma, készültünk azokra a számokra, amik kilettek nekünk jelölve, és hát az eredmények is mutatják, hogy ezt félre tudtuk tenni.
1: Beszéljünk a legnagyobb sikerről, hiszen olimpiai számban, 1000 méteren egyesben 13 évet kellett várni az újabb világbajnoki aranyéremre, és egy különleges holtversenyes aranyérem volt Martin Fuchsával, a cseh olimpiai bajnokkal azonos idővel értetek célba. Ugye 1000 méteren ez szinte felfoghatatlan egy átlagembernek, bár azért kajakkenuban is van holtverseny, emlékezhetünk csak a párizsi olimpián a női kajakozók versenyére, ott ugye egy megosztott bronzérem volt a németek és a magyarok között. Mindenesetre, hogyan élted meg ezt a döntőt, amikor elkezdődött, akkor érezted-e, hogy rengeteg energia van benned, és hogy végig így bírod felépíteni ezt az 1000 métert?
0: Hát amikor elrajtoltunk, akkor kicsit hullámos volt a víz, ott Poznanban azért tud hullámos lenni, de abba bíztam, hogy szembeszél van, és akkor olyankor mindig a pálya vége, az sokkal, sokkal tisztább víz van ott, és kevesebb a hullám, de egyébként így nehezemre esett megtalálni azt a tempót, amivel végig tudok menni, úgyhogy ott volt egy kis, hát nem bizonytalanság, mert azt nem mondanám, de volt egy-két húzás, amikor úgy nem éreztem azt, hogy én ezzel most végig tudok menni, és ilyen tapogatózós volt, hogy mit kéne elvállalni, vagy mit nem. Pláne, hogy szembeszél volt, azért az mindig rizikós, hogyha ott nagyon bele indul az ember, akkor benne van, hogy a végén utolérik, és lehajrázzák, de szerintem jól osztottam be a tempót, és egyébként onnantól a pálya elején a első 100 métert leszámítva kontrollált volt, és amit te is mondtál, hogy éreztem magamban az erőt.
1: Fel kellett azért zárkózni a hajrára, de ez egy szokásos taktika, nem?
0: Hát igen, pláne szembeszélve, és egyébként egészen látványos is volt a futam, hogy azért mindenki egy kicsit máshogy gondolta el ezt a 1000 métert. Nekem egyébként egész kényelmes volt így a mezőnyből versenyezni, hogy éreztem, hogy a végén be tudom fogni a mellettem lévő moldáv versenyzőt, és úgy voltam vele, hogy ha előtte vagyok, akkor rossz helyen nem lehetek. Ugye nekem a fő célom a dobogó volt, hogy nem volt a verseny előtt ilyen elvárásom, hogy akkor én ezt most minden áron meg akarom nyerni. A középfutam után már akasztottam magamra ilyen elvárást, és egyébként én szerintem jól is tettem.
1: Mennyire látszottak a szélső pályák? Ugye azért mégiscsak az ember ilyenkor magára figyel, de egyáltalán nem mindegy, hogy esetleg a surranó pályán valaki megelőzi-e.
0: Hát igen, a Fuchsa nagyon messze volt tőlem, ő az egyes pályán volt, én az ötösön.
1: Lássál belőle valamennyit?
0: Hát az elején láttam belőle, és elnézve a középfutamát, inkább a középfutamát, úgy gondoltam, hogy lehet, hogy most nincs annyira jó formában, mint amilyen jó formákat hozott az elmúlt 3-4 évben, úgyhogy úgy gondoltam, hogy őt most meg lehet fogni. A Petrov volt még, aki nagyon bekezdett, ugye az orosz versenyző, vagy hát ő volt az, aki nagyon bekezdett, a Fuchsa így a első 200 méter után lemaradni látszott, és az adott egy kis nyugalmat nekem. Viszont a másik oldalon nagyon elhúztak, és akkor ott meg egy olyan gondolatom volt, hogy azért szembeszélben ez sok lesz, meg éreztem, hogy nem nagyon lesz itt pályaelőny a végén, hogy nem volt oldalszeles, ez inkább teli szembeszél volt. Ugye nálunk van ilyen, hogyha főleg szembeszélni, hogy kicsit oldalsz,

0: Szeles, és ott van a végén a tribün, akkor le tudja fogni a szélső pályákat. Én ebbe bíztam, hogy ez a szél ez teli szembe, úgyhogy el lehet csípni a végén az orosz versenyzőt.
1: A televíziós közvetítésen keresztül, de még a helyszínen is nagyon nehéz volt kívülről megítélni a pontos befutót. Te mit éreztél, amikor célba értél?
0: Hát amikor célba értem, én csak jobbra néztem el a 8-as pálya felé, és azt láttam, hogy egyszerre értünk be Petrovval, és én nem is néztem ki balra. Szerintem bennem volt az, hogy az elején leszakadt a Fuchs, és akkor nagyon ez a Petrovval ez a mi harcunk lesz, és így egyébként, amikor megtudtam, hogy holt versenyén a dobogó, vagy hát az eredmény hirdetésig azt hittem, hogy a Petrovval lettünk holt versenybe elsők. Egyébként meg elnézve azt a célfotót, egyébként nem lett volna messze az a hármas holt verseny se, úgyhogy hát igen, így, hogy az utolsó 2 centin tudtam elől lenni, mert egyébként a futamot végignézve egyedül a pálya utolsó 2 centin vagyok elől, sehol máshol, úgyhogy hát ez jó kijött, és hát nagyon, nagyon örültem, meg nagyon hihetetlen volt ott ahogy kiszálltam a stégre, ahogy megtudtam, akkor először nem is akartam elhinni, mert nem a hivatalos volt, hanem csak ilyen előzetes eredmény, úgyhogy nagyon izgultam, hogy ne vegyék le azt a holt versenyt a Fuchs javára.
1: A dobogóra állásig mi minden történt? Hogyan képzeljünk el egy ilyen helyzetet? Valaki megnyeri a világbajnokságot, most az végül is majdnem mindegy, hogy holt versenyben vagy hogyan. Mi minden telik el addig, amíg jön a himnusz?
0: Hát ugye hosszú volt a várakozás az eredményre, akkor utána nagyon sokat ültünk ott a hajóba, és ott a vizen csak vártuk az eredményt. A M4-es riportereket, Bitman Emilt kérdeztem, hogy ő lát-e valamit, és akkor ő mondta először, hogy holt verseny. Aztán kiszálltam a stégre, és akkor már nagyjából biztos volt. Szerencsére a feleségem be tudott lógni oda akreditált lenti részre, és akkor oda tudott jönni a kordon mellé, akkor őt megöleltem, és az egész ilyen szürreális élmény volt. Emlékszem a riporton, ott egy kicsit el is érzékenyültem. Aztán utána kérdeztem, hogy akkor mikor van eredményhirdetés, és vissza kellett evezni a stéghez, és ilyen nagyon fura volt, hogy úgy evezek vissza a stéghez, hogy ezt megnyertem.
1: Fuchsával egyébként a korábbi években volt-e valamiféle kommunikáció vagy kapcsolat? Mennyire ismertétek egymást?
0: Hát nem nagyon, mert ő azért Rio óta, sőt előtte is már ő meghatározó személy volt a 1001-esbe, annak ellenére, hogy neki ott a Rióban nem volt közel a dobogóhoz, meg ugye a Tokióban sem, hogy nem volt közel, 5.-6. helyei voltak, úgyhogy nem, azért mondom, hogy meghatározó személye volt ennek a 1000-es stávnak. Én nem versenyeztem ugye VB-n, sőt EB-n se 1001-est, mindig a világkupákon meccseltünk a Balázzsal, ott általában én maradtam alul, és akkor ezekre nem jutottam el, úgyhogy valószínűleg engem nem nagyon ismert, én őt tudtam, hogy kicsoda, de nem gondoltam, hogy ilyen nagyon beszélgetős lenne, úgyhogy...
1: Most ez változott?
0: Hát változott, tehát így, hogy együtt voltunk a dobogón, meg hogy egyszer értünk be, biztos, hogy megjegyezte a nevemet, meg hát azért lesz még szerintem ennek ami most elkezdődött rivalizálás folytatása.
1: Hogyan képzeljük el egyébként a nemzetközi kenus mezőnyt? Mennyire van harc, mennyire rivalizálás? Van esetleg pszichológiai hadviselés? Vagy ettől a sportáktól ez távolabb áll?
0: Hát ugye úgy néz ki nekünk, hogy nagyjából megvannak a csapatoknak a helye így a versenyen, és akik most nem közvetlenül mellettünk vannak, azokkal nem nagyon találkozunk maximum vizen. Ott mindenki napszemüvegbe elevezi egymás mellett, hogy ott, hogy csak ezeket a komor arcokat lehet látni, én sem mutatok mást, úgyhogy maximum ennyi, hogy amikor ott várjuk a rajtot a utolsó percekbe, akkor kievezel közelebb a másikhoz, hogy forgolódunk talán itt, hogy melegítésen nem nagyon találkozunk, maximum a verseny előtt az a másfél órás kis bevezés, ott vannak még ilyen komoly szemkontaktusok.
1: A négyes siker, a négyesbeli címvédés mit adott neked?
0: Hát nekem mindig más így csapatban sikereket elérni, azt valamennyire jobban is szeretem, vagy hát más, hogy nyilván nem mondom a egyesre, hogy nem volt jó ott állni, meg nem szeretném, de szeretek csapatba versenyezni, és nagyon jó volt így a fiúkkal újra VB-n négyest indulni, és jó volt úgy is versenyezni, hogy címvédőként, hogy ilyen még nem fordult elő velem, maximum itthoni körülményekben, úgyhogy adott egy nagy lendületet így a csapathajónak is, meg hát egyébként az egyesemnek is, hogy bármennyire nem abban a számban, de hogy itt úgy jöttünk oda, hogy mi tavaly világbajnokok lettünk, és nem jöttünk ide most idén gyengébben, sőt.
1: Nagyon gondolom, hogy össze sem kellett szokni, hiszen hogyha már tavaly is együtt teveztetek, valamennyire a felkészülésben is együtt dolgoztatok a négyes többi tagjával, meg hát valakivel ugye párost is mentél, tehát ismeritek egymást, akkor ez egy másik helyzet, mint hogyha egy újonnan összegyúrt négyesről lenne szó. Hozzátéve azt, hogy kenuban a négyesnek kisebb a jelentősége, mint kajakban, hiszen nem olimpiai szám.
0: Így van, hát nem is tudtunk túl sokat edzeni, mert külön edzőtáborokban voltunk az edzőm miatt, mert hogy ő, Demeter István, ő kajakos edző
1: is
0: eredetileg, most már is, igen, és nálunk van egy erős lány csapat, és a női négyes Szolnokon edzett, úgyhogy mi is odaverődtünk, hogy szerettük volna, hogy az összes edzésen ott legyen az edzőm, Hajdú Jonatánnal, így igazából egész évben majdnem közösen készültünk föl az edzőtáborokba, úgyhogy nem volt sok lehetőségünk, Szegeden talán kétszer összetérdeltünk, de nem is terveztünk többet, mert tudtuk, hogy ez egy összeszokott hajó, hogyha az egyes teljesítmények megvannak, meg ugye két párosból is tevődik össze, úgyhogy már a párostól is sokkal jobban így összhangban vagyunk, úgyhogy betérdeltünk, nagyon jó időket mentünk, és hát a VB-n próbáltuk a világcsúcsot megdönteni.
1: Mi futott át a fejeden, amikor megvolt ez a második VB cím? Egy ilyen világbajnokság, két aranyérem. Persze az 501-es sikerülhetett volna talán jobban, de ugye ennek viszonylag kicsi szerepe volt akkor, amikor a másik két számot megnyertétek.
0: Hát egyébként hasonló érzések voltak, mint tavaly, hogy nagyon örültem ezeknek az eredményeknek, de amikor a négyesre beértünk, akkor így nem arra gondoltam, hogy most van, hogy nyertem két számot, hanem ezt is megcsináltuk, meg eszembe jutott a Koló mondta az egyik interjújában egy hosszú szezon után, hogy az utolsó futamánál azt hiszem az olimpián voltak Indiánnal, hogy az utolsó húzásnál eszébe jutott, hogy ez a szezon utolsó húzása lesz, és ez beugrott a négyesnél, hogy akkor ez volt az utolsó kemény verseny, úgymond.
1: Nemzetközi fronton, ugye, mert még volt egy magyar bajnokság. Itthon a magyar bajnokságnak speciális szerepe van, nyilván a kluboknak nagyon fontos a pontverseny miatt, és valahol egyfajta levezetése a szezonnak, de miután a világbajnokság után rendezik meg, ezért egy kicsit más, mint mondjuk sok más sportágban ennek a szerepe.
0: Hát igen, így, hogy ilyen sok versenyünk volt, én nagyon nehezen szedtem arra össze magam, hogy akkor az OB-n szereplés.
1: Ezért sikerült nyerni.
0: Sikerült, igen. az 1001-esbe elindultam, bár nem volt tervben, mert úgy volt, hogy a szegediekkel elindulok egy 4-est, párosban ezre nem nagyon tudok menni, mert nincs ott versenyegyesülés, csak az olimpiai számokba, de 200-on így is tudtunk indulni Korisanszky Dáviddal, az 1000-et nem vállaltuk be, azt az hosszú lett volna, úgyhogy igazából arra mentem, hogy meglegyen a minimális szám, amit kell ott indulni, és onnantól pont az OB közben az 500-as napon nem is voltam lent, mert éppen a templomi esküvőn voltam, és akkor utána vissza kellett menni szombaton, úgyhogy hát annyira már nem kívánta testem ezt a versenyt, de megcsináltuk.
1: Akkor ez egyfajta becsületbeli. Ugye azért tegyük hozzá, hogy hiába lenne kötelező elindulni, előfordul, hogy az élversenyzők kihagyják az OB-t.
0: Hát persze, de most igazából nálunk is most idére annyira kötelező lett, hogy 3 számot el kellett indulni, és akkor végül 4 szám lett belőle, de a 200-as nap az ilyen szórakozós, ilyen élvezős verseny volt.
1: Az, hogy egyébként az esküvőnek a hivatalos része gyakorlatilag oda esett az OB közepébe, mennyire volt neked furcsa, vagy mennyire tervezted így előre, illetve mennyire adott egyfajta ritmust ennek az egész időszaknak, amikor végül is 2 világbajnoki címet nyersz, egy OB van, és az esküvődnek az egyik része?
0: Hát amikor leszerveztük ezt a templomi esküvőt, akkor még nem jött ki a naptár, úgyhogy utána utólag tudtuk meg, hogy ez pont oda lett rakva az OB. Igazából amíg le nem ment a VB, addig olyan nagyon nem foglalkoztam vele, hogy akkor most hogy kéne megoldani az utazásokat, meg hogy mi hogy legyen az esküvőt, azt nagyon vártam, az OB-t az kevésbé, de megoldottuk, annyi volt, hogy ingáztam, minden nap mentem le föl, de szerencsére Szolnokon volt és nem Szegeden, úgyhogy Dunakeszi közel volt.
1: Egyébként mikor lesz majd a Lagzi, illetve mikor lesz egy kis nyaralás, illetve akár a Nászút, hogyan építed fel a következő heteket?
0: Hát úgy fog kinézni most, hogy hétvégén lesz a legénybúcsú, azt már várjuk a fiúkkal, utána a következő héten, 19-én lesz a nagy Lagzi, és akkor azt követő héten fogunk elmenni majd Nászútra, és utána meg hazajövünk, és indulunk is Adolf Balázssal, meg pár magyar versenyzővel még Kínába. Ott lesz egy, vagy van egy meghívásos verseny, amire elhívtak minket, és akkor arra próbálok még egy kicsit edzegetni.
1: Az egyébként egyfajta tesztverseny, vagy pénzdíjas verseny? Hogyan képzeljük el?
0: Pénzdíjas verseny lesz ott 501-es, lesz mix 5000, vagy hát ilyen váltó, meg szappozni is kell majd.
1: Akkor igazából nagyon nem lehet kiesni a formából, csak egy 2-3 hét regenerálódás van?
0: Hát igazából az se baj, hogyha olyan nagyon kiesünk a formából, ez tényleg ilyen szórakozásnak fogjuk föl, hogy nem fogunk rá feszülni erre a pénzdíjas dologra, mert igazából máskor nem nagyon tudunk pihenni, csak most, úgyhogy most a fő feladat az, hogy pihenjünk.
1: Összességében mennyire volt megterhelő ez a versenyszezon?
0: Hát abból a szempontból megterhelő volt, hogy így versenyről versenyre mentünk. A pontrendszer is ugye teljesen más lett, mint tavaly volt, meg ez az egész kvóta szerzés teljesen más, mint ami eddig volt a előző ciklusokban, úgyhogy kellett egy pár verseny, mire így mindenkinek tiszta lett, hogy akkor hogy kéne, mint kéne számokat elvállalnunk. Nagyon örülök, hogy ennyi egyes tudtam indulni, viszont a fókuszban a páros volt, mert hát feladatunk is, hogy a páros is jól menjen, mert az olimpián majd a párosnak az egyik tagjának kötelező lesz 1001-est mennie.
1: Legalább az egyik tagjának.
0: És nagyon szeretném, hogyha én lennék az, aki duplázik. Úgyhogy de hát ehhez kellett az egyes is, kellett a Hajdú Jonatánnak a teljesítménye is, hogy ilyen jól tudjunk menni párosba, és igazából egy friss páros, úgyhogy fejlődési lehetőség van benne. Hát okosan kell majd jövőre is versenyezni, és mindenképpen a pontszerzések lesznek a fókuszban, hogyha egyest kell menni, akkor egyest kell menni, ha párost, párost, ha 500-at, úgyhogy ezt muszáj továbbra is így csapatban csinálnunk, ahogy eddig is csináltuk a fiúkkal.
1: Nem volt minden kellemes azért a lengyelországi világbajnokságon, nyilván sokan panaszkodtak a körülményekre, akár a szélviszonyokra, de a teljes magyar küldöttséget megrázta Boros Gergely, volt szakmai igazgató halála, ugye a szövetségben 6 évig volt szakmai igazgató, akár a ti négyesetekben a két paksi versenyző hátteréért is valamennyire felelt, illetve hozzájárult az ő felkészülésükhöz. Hogy éltétek meg ezt a tragédiát kintről?
0: Hát, hogyha mondhatok ilyet, akkor annyiból nekem könnyebb helyzetem volt, vagy könnyebb helyzetben voltam, hogy nem voltam Gerivel így napi kapcsolatban, de nagyon jó szívvel gondolok vissza azokra az időszakokra, amikor ő volt a szakmai igazgató. Igazából amikor ő volt, akkor úgy nem nagyon tudok olyat mondani, hogy ne lett volna minden elintézve egy versenyen, mindig tudtuk a dolgunkat, úgyhogy nagyon jól látta el ezt a feladatát. Azért én a paksiaknál mi edzettünk közösen 1,5 évet, amikor még a Kristoffal mentünk párost, akkor sokat voltam pakson, sokat találkoztunk vele. Hát a két fiú, ők, a Pisti meg a Kristoff, ők ugye majdnem, hogy napi kapcsolatban voltak vele, úgyhogy őket jobban megviselte. Hát az első nap úgy nagyon én se tudtam mit kezdeni vele, hogy így nagyon sokként ért. Így vissza gondoltam, mindig mentünk ősszel balatoni tekerésre, és a paksiakhoz így odaverődtünk, és akkor ott volt a Geri is. Úgyhogy vannak emlékek. Az jó volt, hogy ezt ki tudtuk beszélni a Pistivel, Kristoffal, hogy volt egy este, amikor ezt így átbeszéltük, és tök jól kezelték. Annak örülök, hogy a négyes az összejött, mert abban egyetértésünk volt, hogy akkor ez a győzelem, ez az övé lesz.
1: Mert neki ajánljátok
0: az emlékének. Igen. Ebben egy abszolút egyetértés volt, és így láttam a fiúkon is, hogy nem fog ez nekik. Tehát nem fognak ebbe hátrányt szenvedni, hogy most tudták, hogy mi a feladatuk, meg kell csinálni a párost, és abszolút helytálltak. Meg így én szerintem az egész csapat is, azért azt lehetett látni, hogy kik voltak közelebb a Gerihez, mindenki máshogy hát nem is feldolgozni, mert rövid volt ahhoz az idő, máshogy kezelt ezt a dolgot, de mindenki tudta a feladatát, és csináltuk.
1: Volt egyébként valamiféle segítség, akár mondjuk az edzői stábból, vagy a szövetségi kapitány ifja Foltán László beszélte veletek erről a helyzetről?
0: Nem beszéltünk így senkivel, ezt így magunk között oldottuk meg. Én annyit láttam, hogy azért kell, hogy kicsit beszéljünk róla így a fiúkkal. Szerintem az így jót tett, de egy külső segítséget nem kértünk, meg nem is vártuk el. Vagy hát én nem. Azt nem tudom, hogy a fiúknak így volt-e külön. De igen, hát így próbáltuk megoldani.
1: Aztán jött az első döntős nap pénteken, amikor már voltak magyar sikerek. Nyilván egy tragédiát nem lehet sikerekkel a háttérbe tenni, de azért a hangulat az összességében egy csúcseseménynek a jelentősége, gondolom, valamennyire átlendített téged is, illetve a csapatot is.
0: Hát igen, a beszélgetésben igazából a jó dolgokat próbáltuk előhozni, és én legalábbis így félre tudtam tenni, de még egyszer mondom, nekem én szerintem így könnyebb dolgom volt ebbe a helyzetben. én azt láttam egyébként, hogy ahogy jönnek az eredmények, annak mindenki örül, meg úgy, ahogy ezt így félretettük, mindenki láttam, hogy így egységesen felvettük a fekete szalagot, úgy álltunk a dobogóra, úgyhogy szerintem méltóképp emlékeztünk meg, és csináltuk meg azt, amiért oda mentünk.
1: Ami a te karrieredet illeti, ugye nagyjából a 2010-es évek közepe óta kenuzol, és az igazán kiugró sikerekre azért kellett várnod, hiszen az elmúlt években is általában nem te voltál az egyes menő. Hogyan élted meg, hogy gyakorlatilag ennyi idő után sikerült csúcsra jutni? Tehát, hogy nem arról van szó, hogy berobbantál, hanem berobbantál most az élvonalba. Az előtt években is válogatott voltál, de nem ezen a szinten teljesítettél, mint ahogy idén.
0: Igen, hát volt egy törés Tokióban, amikor ott beteg lettem kint az olimpián, és erre mentálisan rámentem. Így utólag én szerintem azt jobban meg lehetett volna oldani, de nem voltam feltétlenül felkészülve erre mentálisan. És utána volt egy edzőváltásom is, meg hát nehéz volt az az időszak, de így az edző, meg a feleségem, meg a családom így kihúztak ebből, meg a barátok. És akkor az első ilyen áttörés az szerintem Párizsban volt, vagy hát még itthon volt, amikor szintén második lettem a válogatón, de kaptam egy olyan lehetőséget, hogy akkor én mehetek az olimpiára, mert a Adolf Balázs Hajdú Jonatán megnyerték a párost, és akkor így a 1001-es második is ki tudott kerülni, és akkor ott a felkészülésbe fordult át valami, hogy elkezdtem úgy edzeni, hogy nem nagyon voltak rossz edzések. Mármint, hogy nyilván volt, amikor kicsit kevésbé ment, de erre sokszor rámentem így mentálisan, meg sokszor belementem az ilyen rossz evezésekbe, hogy nem megy, de akkor nyomjuk, meg kicsit túl lettek lőve az ilyen dolgok, és ott rám jött egy kis lazaság, tök jó volt a csapat, két kajakos ráccal készültem ott az olimpia előtt, akik most is van, hogy segítenek, de már egyikük edző, másikuk orvosira jár, úgyhogy nem tud mindig ott lenni, de ott is, meg most is nagyon sokat segítettek, és az olimpián fordult át bennem egy olyan, hogy előtte azért tartottam az 1000 métertől, már nagyon hosszú, meg a pont a hosszasága miatt túl is lehet agyalni menet közben, hogy úristen, kibírom-e, végigmegy-e, jó ez a tempó, jó a mozgás, megvan-e az a nagy tempó, ami kell hozzá, és ott ezeket így le tudtam vetközni, és bár nem jött össze a döntő, de azt én akkora sikernek értem meg akkora a lendületet adott, hogy bekerültem a legjobb 16 közé, a középfutamok, vagy hát a reményfutamoknál én neveztem a legjobb időt, vagy a második legjobbat, ezt nem tudom pontosan. Úgyhogy ez egy hatalmas önbizalom volt, aztán következő évben meg úgy alakult, hogy nem tudtam menni párost, akkor volt kapitányváltás, és a mostani kapitány nem látta bennem azt, hogy mi a Kristófa tovább tudnánk menni párosban, holott én pont azt láttam, hogy egy felfele ívelő tendencián vagyok, mindegy, nem megyünk párost, akkor megyek egyest, az 501-est azt megnyertem, a párost, vagy a 1001-est az pont nem sikerült, de az 501-esből építkeztem, és negyedik tudtam lenni az EB-n és a VB-n is, ami hatalmas előrelépés volt, és idén viszont megkaptam a lehetőséget, hogy 1001-es, Hajdú Jonatánnal páros, és úgy, hogy vele is szinte alig párosoztunk a válogató előtt, mert hogy nem volt annyi edzés, főleg egyesbe edzettünk, összeleveztünk egyet, meg kint voltunk edzőtáborokban, ott összesen neveztünk négyet, talán ha 8-10 evezésünk volt a válogató előtt, és ment, úgyhogy marha jó volt ezt az évet így végigversenyezni.
1: A Kaliforniában eltöltött edzőtáborozás mennyit adott ehhez az évhez?
0: Egyébként szerintem nagyon sokat, nagyon jó időnk volt, ez a nincs túl meleg, nincs túl hideg, a széllel is szerencsénk volt, úgyhogy azzal a mentalitással, amit tavalyról, meg tavaly előttről áthoztam, nagyon jól tudtam elkezdeni az évet, és nem voltak ilyen görcsölések, hogy akkor most nagyon a technikára helyezzük a hangsúlyt, hanem hogy csináljuk az edzéseket, menjen, és közben jött a mozgás, azért sokat segített a Paksiak edzője Bedecs Ferenc is kint, meg az is, hogy az edzőm bár nem volt kint, de tudtunk sokat kommunikálni, meg megbeszélni az edzéseket, mi legyen a kiegészítő, mi legyen kicsit kevesebb, és tök jól. Tehát úgy jöttem haza, hogy már ott évelején egy tök jó formát tudtam hozni.
1: Ugye ez a kaliforniai edzőtáborozás az olimpia miatt is rendkívül hasznos, és a magyar kenusok kezdhették meg a magyar küldöttségből ennek a feltérképezését. Visszatérnek majd még egyébként az olimpia előtt a magyar kenus csapat tagjai? Hogyan tervezitek?
0: Hát egyébként ez feltétel is, hogy a magyar csapat járjon oda ki az olimpia előtt. Úgy kaptuk meg a tábor helyszínt az olimpiára, hogy ez egy feltétel, hogy rendszeresen járjunk ki táborozni. Pontosan nem tudom, hogy a kajakos csapat ők mikor mennek, hogy nekünk most jövő tavasszal érdemes-e oda menni, vagy hogyha nem is, mi megyünk-e, vagy a kajakosok, úgyhogy ez nem dőlt el, biztos, hogy megyünk még, úgyhogy csak azt nem tudjuk, hogy mikor.
1: Az, hogy a hazai válogatást megnyerted Adolf Balázzsal szemben, mit adott az önbizalmadnak? Mennyit jelentett?
0: Hát sokat, inkább az idő eredmény, azt azért hozzá kell tenni, hogy Balázzsal mi barátok vagyunk, és ezeket is meg szoktuk beszélni, hogy nem tudott most idénre olyan formát hozni, vagy hát ott a válogatóra, mert azért idénre meg volt a formája, azért ő is világbajnok, meg örökös bajnok lett. Úgyhogy ezt így helyén kezeltem, próbáltam arra odafigyelni, hogy tök jó időt mentem, mind 1000-en, mind 500-on, úgyhogy ebből építkeztem, és továbbra is próbálok így magamra figyelni.
1: Egyébként Adolf Balázzsal olykor edzetek még együtt, vagy ez az időszak már elmúlt?
0: Hát edzettünk kint Csulavisztában, de így külön mozgunk, mert hát így láttam jónak, meg azért van sok olyan edzés, ami inkább neki fekszik, mi olyanokat csinálunk, ami inkább nekem, úgyhogy így nehezebb összeegyeztetni, és nem is feltétlen muszáj, vagy feltétlen ragaszkodom hozzá, úgyhogy hát ez így alakult.
1: De akkor a barátság megmaradt, csak szakmailag jártok most már külön utakon. Azután, hogy annak idején egyébként, nem azt mondom, hogy szenzáció, de viszonylagos ritkaság volt, hogy svéd párosként, tehát egy oldalon nevező kenu párosként indultatok az olimpián is.
0: Hát igen, és hát továbbra is bánjuk, hogy ez a 1000 páros az így, hát csúnya szóval ki lett végezve, nem hogy az olimpiai programról került le, hanem most már világbajnokságon, meg Európa-bajnokságon sincsen, úgyhogy egyedül az OB-n lehetne, hogy ott összetérdelünk, ott viszont pont van egy olyan szabály, amit egyébként nem nagyon értek, hogy nem lehet verseny egyesülni csak olimpiai számokba, és ugye ő a Fradi színeiben versenyez, úgyhogy sehol nem tudunk menni már 1000 párost.
1: Mennétek egyébként, hogyha ez változik?
0: Hát igen, nagyon szívesen, most idén is beszéltünk róla, de hát így nem tudunk se a...
1: Vannak furcsa szabályok, ezek szerint a Magyar Szövetségnél és a Nemzetközi Szövetségnél is, mert ugye a Nemzetközi Szövetséget is éri amiatt kritika, hogy a saját műsorát szűkíti azzal, hogy bizonyos számokat egyszerűen levesz a VB programjáról, tehát valahogy egy furcsa marketing ez, hogy bizonyos számok kikerültek a VB műsorából, még úgy is, hogy korábbi olimpiai szám is van köztük.
0: Igen, hát hogyha csak a síkvizet nézzük, 200-tól 1000-ig ugye 9 szám lehetne, most ehelyett van 6, ugye négy darab egyes az 5000 egyessel is, és akkor van egy 500 párosunk, meg egy 504-esünk, és az 504-est azt nem is nagyon tudják megrendezni EB, mert annyi kenus nincsen, hogy az EB futam tele legyen, hanem ott nekünk mix 4-es van, és akkor azzal meg tudják oldani, hogy tele legyen, de egyébként meg, hogyha folyamatosan menne, veszik el a számokat, akkor utána az adja magát, hogy egyre kevesebb versenyző is lesz, mert egyre kevesebb hely van a VB-n oda kijutni, úgyhogy igen, ez így egyik a másikat hozza maga után.
1: De tegyük hozzá, hogy mondjuk az 1001-esre nagyon sokan próbálnak felkészülni. Az, hogy kevesebben jutnak el ilyen szintre pláne, az egy másik dolog, de azért az egyesnek és az olimpiai számnak van egy nagyon komoly bázis a világszerte.
0: Hát igen, most is 5 előfutamunk volt, még mindig nem annyi, mint a kajakosoknak, azt hiszem nekik 6 vagy 7 volt, de az 5 is már olyan, hogy azért komoly középfutamok tudnak összejönni, és onnan ugye 3 középfutamból van 3 továbbjutó hely, úgyhogy igen, ott erős a mezőny. Tehát az olimpiai számokban ott mindig is az volt, de egyébként kajakkenuban nem csak az olimpia, az egyes számok is, azok azért komoly mezőny össze tud jönni 501-esre és 200-ra is, úgyhogy igen, vannak.
1: Mekkora csatára számítasz a következő 2 évben a hazai fronton? Maximum 3 magyar kenus mehet majd Los Angelesbe.
0: Hát igen, és most elnézzük, akik erre pályáztunk idén, mármint a csapatból ugye 5-en vagyunk erre a 3 helyre, és ki tudja, lehet, hogy többen leszünk 2 év múlva erre a 3 helyre, úgyhogy nagyon szoros lesz, észnél kell lenni, meg az az idei szezon hozza maga után azt, hogy a következő évben azért kicsit máshogy kell majd versenyeznem.
1: Lesz egyébként bármiféle előnyöd az idei évből? Vagy ugye kajakkenuban általában majdnem minden évben tiszta lappal indul a mezőny, tehát a válogatón vagy akár már az első tájékoztató versenyen bizonyítani kell a szakvezetésnek.
0: Igen, általában ez így szokott lenni, hogy mindig van itt egy reset, és a következő éven meg ahogy mondtad is, tiszta lap. Egyébként az, ami, vagy ez a szezon, ami idén volt nekem, az hozhat, származhat ebből előnyöm is, meg hátrányom is, ezt próbálom úgy csinálni, hogy ez előny legyen, amit idén most elértem.
1: Hogy érzed egyébként, a kapitány jobban bízik benned, mint eddig?
0: Hát nem tudom, hogy mennyire bízott eddig bennem, így szóban ezt így nem mondta, vagy nem beszéltük át. Én próbáltam eddig mindig aszerint versenyezni, ahogy ő mondta, vagy amilyen számokba elindított. Idén nyilván volt választási lehetőségem, és az akaratomat kinyilvánítottam, de én szerintem eddig együttműködő voltam, még azután is, hogy kirakott egy párosból, úgyhogy...
1: De most egyébként beszéltetek a VB után? Összegezte valahogy a teljesítményed az elmúlt 1-2 héten?
0: Hát nem tudtunk beszélni, de szerintem húzos volt így a program, utána ugye a hazaindulás is, úgyhogy nem nagyon beszéltünk, de nem érzem azt, hogy úgy nagyon kéne bármin is. Én ugyanígy fogom csinálni a dolgokat továbbra is, majd ha elkezdjük a szezont, és megvannak a táborok, akkor ott kell leülnünk, hogy akkor legy mindenkivel, hogy akkor hova megyünk, mit megyünk, úgyhogy én továbbra is azt tudom mondani, hogy ugyanúgy fogok készülni párosra, mint idén, egyesre is, és az a célom, hogy az olimpián én legyek az az ember, aki duplázik.
1: Hajdú Jonatánnal lesz ez a páros, vagy lehet ez a páros, vagy azért még egy tesztelés a következő tavasszal, vagy a következő tavaszig is megtörténhet?
0: Hát szerintem nem tudom, hogy ki lenne még balosként, akivel érdemes lenne most per pillanat kipróbálni. Lehet, hogy egy év múlva ez azért változni fog, és simán benne van, meg vannak feltörekvő fiatalok. Most én úgy látom, hogy ezt folytatjuk Johnnyval. Annyira nem vagyok híve ennek a túlságos próbálgatásnak, mert azért annyira vagyunk jó kenusok, hogy valakivel összetérdelünk, akkor az rossz nem lehet. Ez általában a versenyen szokott kiderülni. Úgyhogy nem feltétlen látom értelmét ennek a nagyon nagy próbálgatásoknak. Így megyünk tovább, a Jonatánnal is ezt beszéltük meg, úgyhogy most várom először a pihenőt, és akkor majd utána amikor ráfordulunk, akkor ezek még jobban le lesznek tisztázva, és akkor mi így tervezünk.
1: Hogyan néz ki kenuban a csúcsszinten egy edzésnap? Mondjuk akkor, amikor alapoztok, illetve akkor, amikor a verseny, a csúcsverseny egy VB vagy egy olimpia közeleg.
0: Hát alapozásnál nagyjából a edzések így volumenben nagyobbak, tehát mind időben, mind mennyiségben többet szoktunk edzeni, és akkor ahogy közeledik a verseny, általában két edzésünk van egy nap, amikor közeledik a verseny, vagy hát az alapozásnak vége, akkor a vízi munka az átveszi a szerepet. Mi szeretjük azért a kondikat nagyjából megtartani, hogy ez a heti kettő maradjon, és akkor átváltunk ilyen nagy súlyosra, ott már nem szoktunk ilyen állóképességi kondikat csinálni, hanem csak a max erőt, és akkor ami állóképesség, azt meg a vízen próbáljuk megcsinálni. Akkor utána, amikor már elkezdtük az egyest, meg van bennünk kilométer, akkor utána rámegyünk a csapathajókra, és amikor jön a verseny, akkor meg a gyorsításra és a élezésre.
1: Egy-egy komolyabb edzésnap gyakorlatilag elviszi az idő nagy részét? Marad még valami másra idő, mert gondolom regenerálódni is kell, nem tudom, akár masszörhöz járni, vagy hengerezni, vagy gyógytornázni, kenuban azért annak is lehet alapja bőven.
0: Hát igen, ezek megvannak, meg ugye az utazás vesz el még időt, meg a főzés, úgyhogy az edzőtáborokat ebből a szempontból szeretem nagyon, mert akkor mindig nagyon sok idő felszabadul, le kell menedzselni, mellette kéne még azért valamennyit tanulni is. Úgyhogy nagyjából ebből állnak a napok. Kutyát sétáltatni, ilyenek.
1: Jövőre Szegeden rendezik a világbajnokságot. Volt már szegedi VB, de nyilván ez neked egy különleges VB lehet a pályafutásod legjobb éveinek egyikében. Hogyan álmodtad meg, vagy milyen gondolatok vannak a fejedben Szegedről?
0: Hát most azért változtak így az elképzelésem a VB után. Nekem nagyon a fejemben van 19, ahogy ott nem sikerült indulnom. Maximum egy 4-esre volt kilátás, úgyhogy nem voltam annyira közel ahhoz a kijutáshoz. És nagyon bennem maradt Kopasz Bálinnak a futama, a K1000 méter, akkor azt a lelátóról néztem, és hát hidegrázós volt, ahogy azt ott megnyerte, és hát jó lenne egy ilyen élményt okozni a fiatalabb generációnak, meg a családnak, barátoknak, úgyhogy hát van elvárás magam felé, de ezért mindent meg fogok tenni, hogy ez sikerüljön.
1: Bálinttal egyébként beszéltetek erről, hogy ő ezt hogy élte meg? Nyilván most, hogy neked is jobban előtérbe kerül, esélyesként indulhatsz akár, hogyha a jövőre is ilyen formában leszel, más a szerep.
0: Hát ezt még így nem mondtam neki, hogy mármint ezt nem meséltem neki, de majd szeretnék vele beszélni, hogy abba a cipőbe, amiben most vagyok, ő azért évek óta benne van, hogy az első VB címe után, vagy az első érme után, mert most az én címem se sokon múlt, úgyhogy arra lennék kíváncsi, hogy amikor már így esélyesként versenyzett, hogy az mennyiben volt más, úgyhogy erről mindenképpen szeretnék majd vele beszélni, aztán remélem sok olyan dolgot tud majd mondani, amit el tudok magamnak rakni.
1: Köszönöm szépen az interjút.
0: Én is köszönöm.
1: Önök az elmúlt nagyjából 50 percben az MTK háromszoros világbajnok kenusát, Fejes Dániát hallották itt az arénában. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A családi pótlék jövő évi nagy arányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök hétfő reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első felét novemberben kapják készhez, a második emelés pedig januárban lesz. A kormányfő kiemelte, ezzel még mindig nem vagyunk kint a vízből, ugyanis megalázóan alacsonyak a fizetések, mint például az egészségügyi szakdolgozóknál vagy a rendvédelemben. Hangsúlyozta, rengeteg dolguk van, de azt látni fogja mindenki, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy, a gyermekvédelem kiemelt prioritás. Megjegyezte, azért nem mond pontos számokat, mert közben lesz egy minimál béremelés és lesz adócsökkentés is. A miniszterelnök kijelentette azt is, a családi pótlék jövő évi nagy arányú emelése meg fog történni lépésről lépésre. Hozzátette, a kormány legfontosabb feladata, hogy fent tudja tartani a költségvetés egyensúlyát, hogy csökkenjen a hiány, hogy olcsóbban tudják finanszírozni az államot, és ezzel több pénz kerülhessen az emberekhez. A kormányfő rámutatott arra is, ezeket a szempontokat együtt értékelve tudják meghatározni a 2027-es költségvetésben az állami alkalmazottak fizetésemelését, a személyi jövedelemadó csökkentését vagy a családi pótlék emelését. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az Ökumenikus Segélyszervezet, közölték hétfőn. A közlemény szerint ezen az irodán keresztül a segélyszervezet a frontvonal közeli régiók lakosait segítheti. Kifejtették, hogy a városba érkező regisztrált belső menekültek már a lakosság több mint egy hatodát alkotják, így a front közeli település kis hián visszanyerte háború előtti népességét. Hozzátették, hogy az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Közölték azt is, hogy a segélyszervezet a háború kezdete óta majdnem 250 projekten keresztül 141 000 kedvezményezettet támogatott. A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlag sebességük meghaladja a 180 km/h, ezért vizsgálják az átlag sebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Nem ugyanaz 50 helyett 63-mal vagy 150-nel menni, a szabályozásnak és a szankcióknak is tükrözniük kell ezt a különbséget, fogalmazott a miniszter. Földrengés volt hétfő hajnalban a Baranya vármegyei Sejjétől mintegy 18 kilométerre Magyarország és Horvátország határának közelében, közölte a katasztrófa védelem. Azt írták, hogy a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közlése szerint hétfő 5 óra 47 perckor 2,5-es magnitudójú földrengés keletkezett az említett helyen. Lakossági bejelentés nem érkezett a földrengésről, közölték. Majdnem 2 kg kábítószergyanús anyagot találtak a pénzügyőrök egy autóban, melyet az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A közlemény szerint az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tároló rekeszéből két átlátszó vákumzacskó került elő fehéres-sárgás kristályos anyaggal. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskóban lévő anyagokról, és nem tudják, hogy került az autóba. A pénzügyőrök értesítették a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársait, akik az 1815 g kábítószer gyanús anyagot átvették, és kábítószer birtoklás miatt eljárást indítottak, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borult lesz az ég, majd ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, elszórtan lehet gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Kedden napos idő lesz, majd estére kiderül az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. A szél időnként megélénkül, kedden 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ingatlant vásárolt a Kegyes Alapítvány.
2: Háló Istennek eljutottunk oda, hogy a sok-sok olyan ígéret teljesítése után, ami a kampány alatt történt, eljutottunk abba a fázisba, hogy a saját álmaink után is tudtunk menni, és így jelentettem be azt nagy örömmel, hogy mindazok az összegek, amit adtak és adományoztak, célba értek.
1: Gilice Rékával, az MRS korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével beszélgetünk.
3: A szeretett szolgálatról, amikor először hallottam, az bátyámon és sogornamon keresztül volt, mert ők akkor még a teológián tanultak Debrecenben, és önkéntesként segítették a szeretett szolgálat munkáját, ahogy viszont én személyesen kapcsolatba kerültem a szeretett szolgálattal, az egy külföldi, egy holland együttesnek köszönhető.
1: Idén is keresik a Kincsesváros kiválóságait.
4: A megfontolás és a célunk az volt, hogy láthatóvá tegyük a mindennapi hősöket, embereket itt Kolozsváron, akik nem feltétlenül nap mint nap reflektorfénybe dolgoznak, vagy nem feltétlenül nap mint nap látjuk őket a közösségi médiában, vagy esetleg színpadon, viszont olyan munkát végeznek, amely elismerést érdemel, és a kolozsváriak számára közösségépítő.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Kegyes Alapítvány munkáját az elmúlt években folyamatosan figyelemmel kísérhettük. Az alapítvány 2017 óta dolgozik azért, hogy segítséget nyújtson a kárpátaljai kórházakban hagyott gyermekeknek és rászorulóknak. A Jónak lenni jó kampány pedig új lendületet adott ennek a munkának, azóta pedig számos fontos céljuk valósult meg. Közben a háttérben egy régi álmuk megvalósításán is dolgoztak, sikerült megvásárolniuk egy korábban hotelként működő ingatlan együttest Tiszakeresztúr határában, amely a jövőben az alapítvány központjaként szolgálhat. Innen szeretnék tovább folytatni és bővíteni azt a segítő munkát, amelyet évek óta végeznek. Erről Sipos Józseffel, a Kegyes Alapítvány vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgetünk.
2: A Kegyes Jótékonyság Alapítvány a Jónak jelenlegi jó projekt keretében a támogatott volt az előző esztendőben, és így aztán ma már látjuk a gyümölcsöket, illetve látjuk a munkát, amelynek köszönhetően megindult. Az elmúlt hetekben rengeteg dolog történt, többek között Ráton, illetve Keresztúr vonzás körzetében is történtek beruházások. Miről van szó?
3: Hála Istennek eljutottunk oda, hogy a sok-sok olyan ígéret teljesítése után, ami a kampány alatt történt, eljutottunk abba a fázisba, hogy a saját álmaink után is tudtunk menni, és így jelentettem be azt nagy örömmel, hogy mindazok az összegek, amit adtak és adományoztak, célba értek, mert a nagy álmunk az volt, hogy vásároljunk egy épületet, pontosabban nem úgy volt, hogy vásároljunk, csak hogy elmondtuk az álmot, hogy mit szeretnénk, és úgy döntöttünk a jelenlegi helyzetben, hogy mi nem az alapkőletétellel kezdjük, és hozzuk a munkagépeket, és kezdjük a fundamentumot építeni, meg milliós terveket kiadni egy ilyen projektre, hanem mivel a jelenlegi helyzetben itt Kárpátalján találtunk olyan helyet, ami megfelel a mi igényeinknek, és aztán majd ugye átalakítjuk még jobban arra az igényre, ezért vásároltunk. És én úgy gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon sok időt, nagyon sok energiát, sok ideget megspóroltunk, amit majd ugye a jövőben arra fogunk kamatoztatni, hogy minél hamarabb elkezdjük, amit megterveztünk, megálmodtunk.
4: Mostani ingatlanokkal mi lesz majd a cél? Honnan kezdődik el a, nevezzük így, építkezése, már a folyamatnak, nem az épületnek?
3: Ez nagyon így jó, hogy végre lesz egy központunk. 9

0: éve indult egy adományátadással ez a történet, azzal, hogy bementünk a kórházba néhányan, és átadtunk egy 100 000 forintnyi adományt, és hihetetlen, hogy itt tartunk, hogy van egy alapítvány, és hogy annak most már lesz egy irodája, ahova úgymond összpontosul minden, és lesznek ezen a helyen raktárunk, mert vannak raktáraink, szétszórva béreljük, mint minden más alapítványnak, tehát ezek a infrastruktúra kell ehhez az egész működéshez, de hogy most minden egy helyen lesz, és most ugye ez az időszak jön, hogy átvinni, átfuvarozgatni a dolgokat, tehát nagyon sok munka következik, hogy ugye ez a központ valóban központként működjön, ugyanakkor a fő projekt, hogy itt legyen egy krízisközpontszerű hely, egy menedékhely, egy hely anyáknak, akár úgy, hogy a most lévő szolgálatunk folyamán ismerkedünk meg velük, és most már végre fel tudjuk ajánlani, erre még eddig nem volt lehetőség, ha megismerjük ezt az anyát, vagy ha kapcsolatba kerülünk most már ilyen anyával, aki ott hagyja a gyerekét a kórházba. Hihetetlen, de még most is úgy beszélek róla, hogy szinte nem hiszem el, hogy most már fel tudjuk ajánlani neki, hogy jöjjön, és ott van ez a hely, és el tudjuk kezdeni ezt az egészet. Nyilván még nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell utána járni jogilag, vannak ilyen lépések is. El szeretnénk menni nagyon hamar egy olyan helyre, ahol ez már működik itt Ukrajnában, és megnézni, hogy hogyan működik a finanszírozás, az egésznek a hosszú távú megtervezése, az önfenntarthatósága. Ezek mind nagyon-nagyon izgalmas kérdések, de mégis ott vagyunk egy ponton, ami hihetetlen, hogy itt állunk, és amikor ott vagyok az épületben, és ott állok, meg körbe meg a szobákba, akkor még nagyobb hihetetlen dolog. Nagyon-nagyon jó érzés.
1: Beszéltünk arról, hogy több intézménynek is sikerült ezen a projekten keresztül egyfajta keretet biztosítani, éppen a Ráti Gyermekintézetnek lesz egy új műfűes pályája, ami szintén most kezdte el az átalakulását.
0: A jónak lenni jó folyamán történt az, ugye visszamenve a kezdetekhez, annak idején, amikor még a kampány előtt dr. Biró Erzsébet ajánlotta a Kegyest a kampányba, ugye a közmédiának szüksége volt valakire, a kint keresztül meg tudja csinálni ezt a kampányt, és akinek tulajdonképpen, tehát hogy végig is kellett csinálni ezt a kampányt, két havi anyagot kellett ugye biztosítani, média anyagot. Mi ebbe belementünk, de mindenki tudta, hogy nyilván a fókusz egy alapítványon van, viszont folyamatosan kommunikáltuk, hogy ez nem csak a Kegyestről szól. Ugye így volt az, hogy ellátogathattunk a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus gyermekotthonba és a Ráti Szent Mihály gyermekotthonba is. Én akkor ismerkedtem meg velük tulajdonképpen közelebbről először. Folyamatosan megbeszéltük a vezetőjével, hogy mire lenne ott szükség. És a focipálya ötlet, ez azért nagyon jó ötlet, mert ebből mindenki kiveszi. Tehát az apuka, az anyuka, a gyerek, gyakorlatilag ott öt külön család van. Most az, hogy egyik házat újítanánk fel, vagy a másikat, vagy a harmadikat, az kevés lenne. De így egy olyan dolgot sikerült Biró Péterékkel kitalálni, hogy a focipálya, sőt még a Rátiak is, úgy tudom, hogy oda bejárhatnak, tehát hogy gyakorlatilag még a falu közösségének is lesz ott egy műfűves pálya, és hát hála Istennek sikerült vállalkozót találni, szerződéseket kötni, terveket elkészíteni, és most ott tart a folyamat, hogy a munkagépek megjelentek, és ígérik, hogy 3-4 héten belül kész lesz. Tehát még az őszi időben bele fog férni egy kis foci ezen a focipályán.
2: Hogyan folytatódik tovább a projekt? Ahogy említetted, tiszteletes úr, ez most egy megálló, ez a fázisnak a következő pontja. Merre indul tovább?
0: Egy hatalmas lehetőséget kaptunk a Jónak lenni jó kampánnyal, és tényleg olyan érzésem volt, mint amikor egy másik pályára áll az űrhajó, vagy kilőnek valakit az űrbe, és felállítanak egy másik pályára, ráadásul Kaputibor volt ugye az arca ennek a kampánynak. de hogy tényleg az alapítványunk egy másik pályára állt, már az elmúlt hónapokban is rengeteget fejlődtünk, én magam nagyon-nagyon sokat tanultam már szervezetiségből, alapítvány vezetés, tényleg a jövő szempontjából már nem merem azt mondani, hívő emberként eddig se mondtam ilyet, hogy nincs lehetetlen, de már tényleg nem merem azt mondani, hogy nincs lehetetlen, mert Istennek minden lehetséges, és az, ami történik, azt Isten akarta, így én mindig ezt mondtam, hogy igen, van egy vagyunk, alapítvány vagyunk, nem egyházi alapítvány, civil alapítvány vagyunk, de tele hívő emberekkel, és Isten megmutatta rajtunk keresztül, hogy minden lehetséges, és most folyamatosan is ezt mutatja meg, és így nézek a jövőre is, hogyha ez az ő terve és az ő akarata, akkor tényleg is már rövidesen meg fog valósulni ez a hely, de ahhoz persze, hogy kellenek emberek, kellenek önkéntesek, kellenek továbbra is támogatók, még nagyon-nagyon sok minden lesz, de én ugyanígy az Isten kezébe teszem le ezeket a dolgokat minden egyes napon, ahogy eddig is, és hiszem, hogy nem lesz lehetetlen, és ez fog működni, de ami a mi részünk, az bele kell tegyük.
3: Az elmúlt percekben Sipos Józseffel, a Kegyes Alapítvány vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Lehet, hogy Rékát ki lehet venni a szeretetszolgálatból, de Rékából nem lehet kivenni a szeretetszolgálatot, mondja Gilice Réka, aki 15 évig kommunikációs munkatársa volt a most már 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálatnak. Ez idő alatt adott interjút angolul a BBC-nek, nyilatkozott a Kossuth Rádiónak, amit tudta, hogy a szülei biztosan hallgatnak akkor is, de megélte azt is, amikor alig jött el valaki arra a sajtótájékoztatóra, amit ő szervezett. Élményekről, emlékekről, segítségnyújtásról beszélgetett Hegedűs Márk Gilice Rékával, az MRS korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével.
2: Egyáltalán te hogyan kerültél a református szeretetszolgálattal kapcsolatba, hogyan lettél ott szóvivő először, és szerintem csak egy mondatot a múlt idézéshez, szerintem sokaknak te voltál az első arc, hang, név, akivel azonosították a szeretetszolgálatot, hiszen te kommunikáltad kezdetektől, vagy nagyon az elejétől, hogy mit is akar ez a szervezet elérni. Szóval te hogy kerültél kapcsolatba az MRS-szel?
3: A szeretetszolgálatról, amikor először hallottam, az bátyámon és sógornemen keresztül volt, mert ők akkor még a teológián tanultak Debrecenben, és önkéntesként segítették a szeretetszolgálat munkáját. Ahogy viszont én személyesen kapcsolatba kerültem a szeretetszolgálattal, az egy külföldi, egy holland együttesnek köszönhető, mert 2007-ben, abban az évben, amikor végeztem is, mielőtt a diplomámat megszereztem volna, mentünk egy turnéra, egy 10 napos turnéra Magyarországon. Ez a holland együttes 40 évig járt Magyarországra evangelizálni a koncertjeink keresztül, és nekik segítettem éveken keresztül műsorvezetéssel és tolmácsolással. És 2007-ben volt az első jótékonysági turné közösen ezzel a sírhadas együttessel, és akkor a szeretetszolgálat egyik programjára gyűjtöttünk, illetve az volt a fontos cél, hogy megismertesse mindenhol, ahova csak eljut ez az együttes, megismertesse a szeretetszolgálat nevét és a tevékenységeit a koncerten résztvevőkkel. És mivel én voltam a koncertnek a műsorvezetője, ezért az én feladatom volt az is, hogy beszéljek a szeretetszolgálatról és az aktuális programról, amire éppen gyűjtött a szervezet. Minden helyen a koncertek előtt és után kint volt a szeretetszolgálatnak a standja, illetve munkatársai és önkéntesei, akik utána bővebben tudtak beszélni a szervezetről, de nekem ez volt a feladatom, hogy minden egyes nap bemutassam a tevékenységét a szeretetszolgálatnak. És ott már találkoztam Fodor Gusztival, nagy tiszteletű úrra, a polgármester úrra, tehát Fodor Gusztáv volt az, akivel többször beszélgettem, és a turné végére azt mondta, hogy figyelj, te hol is végzel kommunikáció szakon is, hát igazából nekünk jó lenne egy ember, aki segíti a szeretetszolgálat hírét továbbvinni. És ebből a beszélgetésből alakult ki, ez májusban volt, utána júniusban diplomáztam, és abban az évben szeptemberben pedig kezdtem is a szeretetszolgálatnál.
2: És volt egyébként olyan ambíciót, hogy te szóvivő leszel valahol, vagy a kommunikációs szakmán belül, hát annyi mindent lehet csinálni. Mi volt, ami mondjuk egy fél évvel ezelőtt, a jelenet előtt ott volt benned, hogy majd ha végzel, akkor szeretnéd azt csinálni?
3: Igazából, amikor végeztem, akkor 2 állásajánlatom már volt, és ez bekibdenten hangozhatna, de hogy nem én kezdtem el keresni munkát, hanem otthon Szentesen, mivel nem csak kommunikációs szakon, hanem tanító és kommunikációs szakon végeztem. Az első szakommal a tanítóval megkeresett annak az általános iskolának az igazgatója, ahol a 3 hónapos tanítási gyakorlatomat végeztem, hogy nagyon örülne, hogyha náluk tanítanék, mert akkor alsóba lehetne egy osztályom, én pedig felsőben történelmet taníthatok, és akkor örülne, hogyha ezt a 3 hónapot folytatnánk, és a következő évben náluk kezdenék. Ez nagyon jól esett, de be kell valljam, hogy ehhez túl vidámnak éreztem magam, hogy lehet, hogy az én személyiségem még abban a tanári közösségben nem biztos, hogy beleférne. A másik pedig szintén Szentesről jött, az Ottani Televíziónál voltam gyakorlaton, illetve nem csak gyakorlaton, hanem önkéntesen még, amíg végeztem az iskolát, bejártam, hogy a gyakorlatból tanuljam meg, hogy hogyan is kell televíziózni, és akkor azon gondolkoztam, hogy ott helyezkednék el. De hát jött a szeretetszolgálat, úgyhogy Isten ezt máshogy gondolta, máshogy tervezte is. mentem a szeretett szolgálathoz.
2: És ez mennyire volt neked egyértelmű, hogy erre fogsz igent mondani? Hát most ennyi év távlatából talán nehéz ezt így visszaidézni, de hát lehet, hogy nagy dilemma volt ez neked, vagy egyértelmű út volt, hogy akkor ezt a lehetőséget Isten tette a lábaid elé, és erre az útra kell lépni, vagy vívottál azzal, hogy Szentesi tévé, mert a tanítást azt, a mikrofonom ki volt kapcsolva, de jót nevettem rajta, hogy oda túl vidám voltál, szóval hogy az talán érződik, hogy azt nem akartad elvállalni. Mennyire volt dilemma benned, hogy akkor Szentesi tévé, vagy szeretett szolgálat?
3: Utólag annyira könnyű azt mondani, hogy egyértelmű volt, hogy akkor a szeretett szolgálat, de a televíziózás is vonzott, ott sem feltétlenül a kamera előtt állni, hanem riporterként inkább a kamera mögött, és arra irányítani a figyelmet, aki valami jót tud mondani. Úgyhogy az azért elgondolkoztatott. Ami a legnagyobb kérdés volt számomra, az inkább az, hogy én nem akartam Budapestre költözni. Ez valahogy ott volt a listámon, nem kellett volna feltétlenül Szentesen maradnom, de valahogy én nem akartam a fővárosba költözni. De ebből is látszik, hogy tetszett annyira ez a munka, hogy emiatt Budapestre költöztem, és így választottam ezt, mert nagyon sok lehetőség volt benne. Persze akkor még nagyon fiatal volt a szervezet, nagyon sok minden nem alakult ki, nem voltak olyan struktúrák, mint most vannak, de ez is egy külön élmény volt aztán, hogy együtt alakíthattuk ki. Úgyhogy azt mondom, hogy visszatekintve végül is egyértelmű volt, hogy Isten ezt akarja számomra. Én nem tudtam egyből, hogy Isten ezt akarja nekem, mert ez a Budapest annyira nem vonzott.
2: És mik az első emlékeid, mint a Magyar Református Szeretett Szolgálat szóvivője? Emlékszel-e, hogy kinek adtad az első interjút? Emlékszel-e az első sajtóközlemény témájára, amit ki kellett adni, az első sajtótájékoztatóra, amit meg kellett szervezni? Valamilyen emlékfoszlányod van-e az elsőkről?
3: Foszlányok vannak, de 19 évvel ezelőttről beszélünk, úgyhogy be kell valljam, hogy nem emlékszem arra, hogy mi volt a legelső interjú, amit adtam, vagy a legelső sajtótájékoztató. Most így, ahogy ezt kérdezted, emlékképek ugrottak be, hogy ülök közlemények felett, és hányszor írom át, hogy az jó legyen, hogy biztos, hogy azon nem újjon, hogy átvegyék a hírt, hogy nem jól fogalmaztam meg. Azt tudom, hogy a legnagyobb hírértékkel rendelkező programok azok voltak, amikor már mondjuk az orvoscsoportunk külföldre ment. És akkor bevallom, engem is meglepett, hogy az előzetes, meg az utólagos, vagy az érkezés utáni sajtótájékoztatón mennyi sajtóorgánunk volt. Mert előtte azért nem volt annyira könnyű, vagy nem feltétlenül volt könnyű a híreinket eljuttatni a legtöbb sajtóorgánummal, már próbálkoztam, tehát hogy nagyon sok mindenkit úgy kerestem meg, hogy nem ismertem, csak addig kutattam, amíg találtam egy elérhetőséget, de hogyha emlékezetes pillanatokról beszélünk, akkor az nagyon, amikor a legelső orvoscsoport misszió után még Bölcskei Püspök úrral a Zsinaton tartottunk egy sajtótájékoztatót, és tényleg a kamerák meg az újságírók alig fértek be a terembe. Ez képileg most is előttem van, és tudom, hogy az ilyen büszkeséggel töltött el, hogy yes, ez az, hallanak a református szeretett szolgálatról.
2: És van ennek fordított története, amikor úgy érezted, hogy mindent megtettél, és alig jött el valaki, alig akart valaki interjút készíteni, és az olyan rossz érzés volt?
3: Volt olyan, amikor szintén zsinatos történet, valamelyik akciónkról hívtunk össze sajtótájékoztatót, és rutinos szervezőként kértem visszajelzést, hogy biztosra tudjuk, hogy mennyi sajtóorgánum lesz ott a sajtótájékoztatón, és 3 vagy 4 orgánum bejelentkezett, mondtam, jó, nem sok, de rendben lesz, és a sajtótájékoztató kezdetekor az egyházi sajton kívül senki nem volt ott. És akkor elkezdtem telefonálgatni, hogy hello, akkor mégis mi történt, és kiderült, hogy volt valami olyan nagyobb történés aznap, ami miatt átcsoportosították a stábokat, de az összeset. Tehát az számomra egy hideg zuhanja a felért, hogy én így nyugodtan hátradőltem, hogy hát regisztráltak, jönni fognak, de mégsem jöttek. Úgyhogy igen, sajnos voltak kudarc élmények is.
2: És ha már itt felhozod az egyház és világi sajtó közötti különbséget, tudsz erről egy kicsit mesélni, hogy ezek szerint abból, amit mondasz, az kiolvasható, hogy az egyházi sajtó az pozitívabban állt hozzátok, vagy hűségesebben követte a munkátokat, mennyire volt jellemző ez, és mennyire kellett megdolgozni minden egyes világi sajtós megjelenésért, híradó másodpercért, vagy újságcikkért, vagy bármilyen megjelenésért?
3: Az egyértelműen el tudom mondani, hogy az egyházi sajtónak a mai napig hálás vagyok, mert ugyanúgy fontosnak tartották a mi híreinket, mint ahogy mi fontosnak tartottuk. Nem kellett megküzdeni az egyházon belüli hírversenyben azon, hogy foglalkozzanak a mi kérdéseinkkel és ügyeinkkel, vagy sem. Ebben nagy segítség volt az is, hogy minden héten, amikor volt a Zsinaton szerkesztőségi ülés, ugyanúgy szót kaptunk, ugyanúgy elmondhattuk minden egyházi sajtóorgánumnak, hogy mi az, amit most érdemes kiemelniük. Egy idő után mindenki ráérzett arra, hogy a másiknak mi a jó, meg hogyan jó, és akkor úgy vittük oda a témákat is, hogy nekik is érdekes legyen, meg érdemes is legyen velük foglalkozni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok Zsinati kommunikációs osztálynak is, a reflapnak, a rádiónak, a tévének, tehát tényleg én nem panaszkodhatom, mert az egyházon belül azt gondolom, hogy azért is, mert hasonló volt az értékrend, ezért ők is ugyanazt tartották fontosnak, mint amit mi, és értették, hogy mit miért csinálunk, és miben mi a fontos. A világi sajtóban bármennyire is voltak nagyon magas pontok, ott szerintem minden egyes megjelenésért meg kellett küldeni. Ezek közül kivétel volt a különböző külföldi missziók, vagy az olyan tevékenységeink, amik rácsatlakoztak, vagy egy nagy katasztrófára, valami olyanra, ami egyébként is nagyon nagy hírértéket képviselt a sajtóorgánumoknál. Emlékszem arra, hogy azt hiszem, hogy a Haiti első misszió során volt az, hogy már nem tudom, hogy hány óra eltérés volt, idő eltolódás volt a kinti és a hazai idő között, viszont éjszaka, nem tudom, magyar idő szerint ilyen 11 és éjfél környékén kaptam meg az aznapi híreket a kinti csapattól, akkor azokat megszerkesztettem, kiküldtem mindenkinek, sokan sajtósok közül már akkor válaszoltak, vagy voltak, utána reggel 6-kor hívott fel. Újabb információért, tehát hogy ez egy nagyon zsúfolt időszak volt, és akkor sokat kellett tennünk azért, hogy folyamatosan információval lássuk el őket, hogy aztán, amikor hazajön a csoportunk, akkor is érdekes legyen számukra. Tehát akkor, amikor egy nagyon nagy misszióban voltunk, vagy a menekültválságról volt szó, hogy Kárpátaljáról, Ukrajnából, ahogy érkeztek ide az emberek, akkor őket fogadtuk, akkor sokkal nagyobb nyitottság volt, mint sem amikor egyébként a számunkra, vagy a nélkülözők számára fontos programról szerettünk volna beszélni, azzal lehet, hogy nehezebben kerültünk be. Viszont az is kialakult, hogy voltak már műsortípusok, vagy konkrét műsorok, ahova rendszeresen hívtak bennünket. A közmédiában például a Családbarát magazinnál annyira jó kapcsolatba kerültünk, hogy nem csak azt, hogy rendszeresen hívtak be műsorba, hanem amikor például a saját műsornak a születésnapját ünnepelték, akkor úgy ünnepelték, hogy nekünk ajánlottak fel adományokat. Például kijöttek az egyik intézményünkre, és akkor ott disznótorost csináltak, és akkor ott volt a műsor, de hogy már ők szerettek volna minket megajándékozni, mert ahogy beleláttak a munkákba, azt mondták, hogy hát ők úgy ünnepelnék magukat, hogy valójában akkor nekünk adnak ezzel, és ezek meg nagyon jó élmények voltak.
2: Az élményeid, de tovább fűzve kérdezem, hogy ilyen legemlékezetesebb interjú, most inkább pozitív értelemben mondom, de ha van negatív és elmesélhető, az is érdekel persze, tehát ami valamilyen okból, ez egyfajta pozitív ok, de mondjuk ha nem tudom, a legemlékezetesebb médium, akinek nyilatkozhattál, vagy egy újságíró, akit nem tudom, ismertél és örültél, hogy most már végre téged is megkérdez valamiről, vagy egy olyan helyszínen, időpontban, bármilyen, ami miatt az nagyon emlékezetes.
3: Nagyon sok ilyen van, és nem diplomatikus akarok lenni, de azért az elején elmondanám, hogy hálás vagyok minden egyes alkalomért, amikor egy szerkesztő úgy gondolta, hogy érdemes megszólítani a református szeretetszolgálatot és bemutatni annak egy-egy programját, vagy egy nézőpontot, bármit, amit mi hozzá tudtunk adni egy beszélgetéshez. De ha legemlékezetesebb, akkor nem feltétlenül a tartalom miatt, de akkor, hogyha beszélhetek magamról személyesen nekem, az, hogy a Kossuth Rádióban, amit a szüleim minden nap hallgatnak, a konyhában folyamatosan megy a rádió, Ott megszólítottak és tudtunk beszélgetni, és az rendszeres volt, hogy interjút adtam, az sokat jelentett, mert egyrészt azt gondoltam, hogy büszkék rám a szüleim, másrészt meg azért mégis országos médiumban megjelenni. A másik ilyen a menekültválság idején volt, amikor a BBC készített interjút velem, és angolul. Be kell valljam, azért izgultam, mert nem gondoltam, hogy megfelelő a szókincsem ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék, de az én életemben és karrieremben azért nyomot hagyott, hogy én a BBC-nek nyilatkozhattam itt Budapesten. Úgyhogy arról bevallom, még van egy képernyőképem is, hogy a BBC-ben látszódom, mert a bátyámik külföldön élnek, és akkor ők küldtek egy képet, hogy ez tényleg lement adásban.
2: Egyébként van ilyen gyűjteményed még a printlapok idejéből, vagy képernyőképekből, vagy csak ezt őrzöd, vagy néhányat őrzöd, és nincs ilyen, nem tudom, itt a büszke anyukák, amikor kivágják az összes újságcikket a sportoló gyerekükről az első U8-as meccstől az olimpiai aranyéremig.
3: Azt hittem, hogy nincsen akkora lakásom, hogy mindent meg tudtam volna őrizni, de például néhány magazin, amit én szerkesztettem, abból még egy-egy példány megvan, a Jobbadni magazin, amit a szeretett szolgálattal kiadtunk. Van egy-egy interjú is, de mindent nem tudtam volna megőrizni, ami könnyebb és kevesebb helyet foglal azok a fényképek, és nem csak az interjúkról, hanem egyébként pont most az elmúlt két hétben digitalizáltam CD-ről, DVD-ről fényképeket, hogy ne ezeken az adathordozókon legyenek meg. És ott akkor átmentem a munkahelyi fényképeken, amiket lementettem, és ezekben nem csak az interjúk voltak benne, hanem ami a szívemnek még kedves, hogy lehet, hogy kommunikációval foglalkoztam, és szóvivő is voltam, de hogy nekem lelkileg az nagyon sokat adott, amikor tevékenyen a munkába is részt tudtam venni. És ezek közintén most csaltak az arcomra, amikor láttam ezeket a fényképeket, hogy együtt dolgoztunk a kollégákkal, hogy a Vörösiszap katasztrófa után lapátoltuk a Vörösiszapot, amikor már beengedtek önkénteseket, hogy a Tisza járvíz során vittük az élelmiszeradományokat, Mákos ígérő vízben mentünk, és akik még ott maradtak a házukban, nekik vittünk, amit csak tudtunk. Ezeket a fényképeket végignézni mindig megdöbbent, hogy mennyi mindenre volt lehetőségem a szeretett szolgálatnál. És ezt szeretem a legjobban, amikor szerintem hitelesebben tudok beszélni valamiről, hogyha én is részese vagyok, nincsen, hogyha csak a kollégák elmesélik, hogy mi és hogyan történt. Úgyhogy ezt mindig jobban szerettem, amikor egy-egy akcióban én is tevékenyen tudtam részt venni, és utána mesélhettem el az élményeket.
1: Az elmúlt percekben Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi szóvívőjével, kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Szeptember 26-áig 6 kategóriában lehet jelöléseket benyújtani a Kincsesváros kiválóságai díjra. A kezdeményezés célja, hogy elismerje és bemutassa azokat a kolozsvári magyarokat, akik munkájukkal, tevékenységükkel vagy közösségi szerepvállalásukkal hozzájárulnak a város életéhez. A kezdeményezésről és a jelölés menetéről a Kolozs megyei ifjúsági fórum elnökével, rendezvény főszervezőjével, Szilágyi Lóránttal beszélgetett Ungvári Szende.
2: Tavaly indult útjára a Kincsesváros kiválóságai kezdeményezés. Milyen célból hoztátok létre anno a programot?
3: A megfontolás és a célunk az volt, hogy láthatóvá tegyük a mindennapi hősöket, embereket itt Kolozsváron, akik nem feltétlenül nap mint nap reflektorfénybe dolgoznak, vagy nem feltétlenül nap mint nap látjuk őket a közösségi médiában, vagy esetleg színpadon, viszont olyan munkát végeznek, amely elismerést érdemel, és a kolozsváriak számára közösségépítő.
2: Már az első évben ugye közel 11 000 szavazat érkezett. Mit mutat nektek ez a szám? Mennyire volt szükség egy ilyen jellegű kezdeményezés a Kincses Kolozsváron?
3: Úgy gondoljuk, hogy szükség volt erre a kezdeményezésre, ahogy te is mondtad, a számok is ezt mutatják, amelyek a tavalyi évben begyűltek a projekt kapcsán. Tavaly évben azt vettük észre, hogy az emberek még nem ismerték, még nem is volt nagyon honnan ismerik ezt a projektet, viszont hogy egyre inkább kifutott ez a projekt, annál inkább tartották értékteremtőnek és tartották egy hiánypótló projektnek.
2: Hétfőtől indult a jelölés ebben az évben. Igazából ugye bárki jelölhet személyeket 6 kategóriában. Mi alapján alakítottátok ki ezeket a területeket?
3: Úgy alakítottuk ki ezeket a területeket, hogy bárkit is jelöljünk, akkor ezekbe a kategóriákba el lehessen helyezni az adott illetőt, ahogy te is mondtad, 6 kategóriában lehet nevezni embereket. Oktatás kategória, művészet, életisbiztonság, szolgáltatás és vállalkozó, illetve életmód kategóriában. Tehát itt az orvostól elkezdve a bolti elárusítás mindenkit meg lehet szólítani.
2: Volt olyan például, aki tavaly saját magát jelölte, tehát nem muszáj más jelöljön valakit?
3: Én nem emlékszek arra, hogy valaki jelölte volna saját magát. Általában más emberek jelöltek másokat. Erre még nem volt példa, de lehet nyugodtan saját magunkat is jelölni, ez nem kizáró jellegű.
2: A jelölések után mi a következő lépésetek?
3: Miután beérkeznek a jelölések, ezt követően lesz egy adatfelmérés és adategyeztetés, illetve megkeressük mindazokat a személyeket, akik jelölve voltak erre a díjra. A kollégák felkeresik őket telefonon, és bemutatják a projektet, elmondják, hogy nevezték őket erre a díjra, és hogy elvállalják-e a jelöltséget. Miután lejár ez az adategyeztetés, utána pedig kezdődik a szavazás, és itt bárki szavazhat, minden kategóriában egy jelöltre lehet szavazni.
2: Tavaly körülbelül hány jelölés érkezett be hozzátok?
3: Tavaly több mint 100 jelölés érkezett, illetve hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy valakit többször jelöltek, akkor egy ilyen 160 jelölésről beszélhetünk.
2: Ilyenkor Kolozsvár lakosai hogyan ismerhetik meg a jelölteket, illetve hogyan tudnak majd szavazni?
3: Tavaly egy picit nehezebb dolgunk volt, ugye már új projektbe kellett mutatni a közösségnek. A leginkább az online felületeken próbáljuk elérni a közösséget, a kolozsvári közösséget, és mindemellett ugye mi a Kiforral partnerségben vagyunk a kolozsvári RMDS-szel is, és így próbáljuk minél jobban elérni a célközönséget, de például most volt a Kolozsvári Magyar Napok, ahol az ifjúság udvar keretén belül szerveztünk egy panelbeszélgetést a tavalyi győztesekkel. Ez is jó volt, hogy megismerették az emberek a győzteseket, illetve aki még nem hallott a projektről, az most hallhatott róla. És a jelölteket pedig ki fogjuk tenni a kiválóság.kolozsmegye.ro weboldalra. Ott mindenkinek lesz egy leírása, úgyhogy elolvashatják az adott illetők munkásságát. És például sokat segít a népszerűsítésben az, és tavaly is láttuk, hogy jól működött, hogy a díjra jelölt személyek azok a saját közösségi média platformokat platformokon megosztották az eseményt, illetve megosztották azt, hogy jelölve lettek erre a díjra.
2: Idén hányadikától lehet a jelöltekre majd szavazni?
3: A jelöltekre október 7-től lehet szavazni.
2: És ilyenkor például egy messenger üzenetet kell küldeni a jelölt nevével, vagy SMS-t?
3: Nem, a szavazás 100%-ig a weboldalon történik, tehát elérhető lesz október 7-től az a fül, hogy szavazok, arra rákattintunk, meg kell keresni a weboldalon a kategóriában a személyeket, és ott kell majd szavazni.
2: Ha jól néztem, akkor november 25-én lesz a gála. Mit lehet már most tudni az idei gáláról?
3: Nem szerettünk volna az idei évben nagy újításokat bevinni a projektben, sem a gálában, sem itt belsőleg azt a célt határoztuk meg, hogy még inkább tegyük láthatóvá ezt a projektet. A gálára viszont úgy készülünk, hogy egy picit színvonalasabb legyen, sikerüljön elhívni minden jelöltet, illetve idén is készülünk egy vagány produkcióval.
2: Milyen elismerésben szoktak részesülni a díjazottak?
3: Kolozsvári Magyar Napok alatt szervezett panelbeszélgetésen beszélgettünk, hogy említettem már a nyertesekkel, és kérdeztük azt is, hogy milyennek voltak a tapasztalatok, és ott többen elmondták azt, hogy azt tapasztalták, hogy ebben a rohanó világban lehet néha megkapják a köszönetet, az elismerést közeli hozzátartozóktól, vagy esetleg kollégáktól, akikkel együtt dolgoznak, viszont, ahogy említettem, rohanó világban vagyunk, nem vesszük annyira figyelembe ezt, vagy lehet elsétálunk mellette, és amikor konkrétan látjuk, hogy egy adott projekt erre van célozva, illetve esetleg konkrétan látjuk az ismerőseink hozzászólását a Facebook poszt alatt, akkor picit megállunk és elgondolkozunk, és jól esik az, hogy a munkák értékelve van, illetve egy közösségi elismerésben részesülnek ezek a személyek. Tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon jól esett a nyerteseknek a tavalyi díj.
2: Ha valaki most hallja először ezt a kezdeményezést, és van a környezetében egy olyan ember, akit úgymond méltónak tartana az elismerésre, mit mondanál neki, hogy miért érdemes jelölnie azt a személyt?
3: Úgy gondolom, hogy mindenkinek szüksége van az elismerésre, és mindenkinek szüksége van a dicséretre. Mi ezt picit a projekt által felfokoztuk, és nem kell attól félni, hogy talán nem érkezik az adott illetőre elég szavazat, ugyanis a tavalyi tapasztalatok azt mutatják, hogy nem feltétlenül azok az emberek kapták meg a díjat, akik például a kolozsvári közösségben elég nagy követőbázissal rendelkeznek. Úgyhogy én mindenkit arra bátorítok, hogy a kisüzletben a boltjeladótól kezdve a személyedzőtől mindenkit lehet erre a díjra jelölni, mert Kolozsvár közössége színes, Kolozsvár közössége nagy, és bárki elnyerheti ezt a díjat.
1: Az elmúlt percekben Szilágyi Lóránttal, a Kolozs megyei ifjúsági fórum elnökével, rendezvény főszervezőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hamarosan kezdődik a Kerekdomb Fesztivál. Szeptember 18-20 között Tálja utcái ismét megtelnek majd zenével, színházzal, irodalommal, borral és közös élményekkel. Többek között fellép a Quimby.
5: Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit a...
4: Blaha Louisiana. Bohemian Betyársz. Farnograszt. További részletek a www.kerekdomfest.hu oldalon. Találkozzunk Táján!

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Reményét fejezte ki a miniszterelnök, hogy még szeptember végén feláll az a testület, mely felügyeli az alkotmányozás folyamatát. Magyar Péter hétfő reggel a Kossuth Rádióban elmondta, a grémium tagja lehet mások mellett a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, a Magyar Tudományos Akadémia képviselője, továbbá a jogi karok dékánjai szakemberek. Hozzátette, a cél az, hogy olyan alkotmányozás legyen, melybe bevonnak mindenkit, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Hívő, ateista, vidéki, budapesti, homo vagy heteroszexuális. Egy olyan alkotmányt szeretnénk, tette hozzá Magyar Péter, melyet mindenki elfogad, tisztel és betart, fogalmazott, jelezve, hogy hosszú alkotmányozási folyamatra számít. Szerdán kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező országos mérést október 9-éig bonyolítják le. Idén előreláthatólag mintegy 2400 intézmény több mint 3808. évfolyamos osztályából mintegy 67 000 tanuló vesz részt a vizsgálatban, közölte az Oktatási Hivatal hétfőn. A közlemény szerint a középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. A nyári hónapok végére kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, de nem hozott fordulatot a forgalomban. Az áraknál erősödnek a területi különbségek, közölte a Dunahouse ingatlan közvetítő hétfőn. A tájékoztatás szerint a korábban olcsóbb vidéki és panel szegmensekben még mindig dinamikus a drágulás, de Budapest legdrágább részei már jóval visszafogottabb az áremelkedés. Kifejtették, az egyik legszembetűnőbb változás, hogy hosszabb ideig tart az értékesítés. Vidéken a téglalakások több mint 100 napot töltöttek a piacon. A hosszabb értékesítés több helyen nagyobb alkuval párosult. A kelet-magyarországi téglalakások négyzetméter ára 15%-kal nőtt egy év alatt, a kelet-magyarországi városok panelpiacán pedig 25%-os drágulás történt egy év viszonylatában, közölte az ingatlan közvetítő. Az úgynevezett mikromobilitási eszközök, így az elektromos rollerek használatának veszélyeire hívják fel a társadalom figyelmét az Országos Rendőrfőkapitányság és a Magyar Biztosítók Szövetsége által szervezett biztonság hetén. Derült ki a programot beharangozó hétfői tájékoztatón. Elhangzott, ami 2024-ben a közlekedési balesetek 2,5%-át okozták ilyen eszközök vezetői, addig ez az arány tavaly 4,5%-ra, az idei év első 8 hónapjában pedig 7%-ra nőtt. Sokan a minimális képességekkel sem rendelkeznek az ilyen eszközök használatához, ráadásul védőfelszerelés nélkül közlekednek, hangsúlyozták. Jelezték, hogy módosulnak majd a KRESZ szabályai, de a rendőrség az iskolás gyerekeket is igyekszik gyakorlati képzések keretében felkészíteni a rollerek használatára. Nem ismerte be bűnösségét az elhíresült Nyírmárton falvai lom nélküli lombkorona sétány két vádlottja az ellenük nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntetének kísérlete és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt indult büntetőügyben a Debreceni Járásbíróságon hétfőn tartott előkészítő tárgyaláson, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes azt mondta, a bíróság beismerő vallomás és a tárgyalási jogról való lemondás esetére mértékes indítványt tett, mindkét vádlott esetében 1 év 6 hónap, 4 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést indítványozott. A vádlottak nem érezték magukat bűnösnek, nem mondtak le a tárgyalási jogukról, ezért az ügy november 11-én tárgyalással folytatódik Debrecenben, jelezte a szóvivő.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borult lesz az ég, majd ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. Elszórtan lehet gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Kedden napos idő lesz, majd estére kiderül az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. A szél időnként megélénkül. Kedden 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

A Biblia segít legyőzni a kísértést. Negyedik rész. Lélekben éljetek, akkor nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait. Pál levele a Galatákhoz 5. fejezet 16-os vers. A kívánság épp olyan természetes számunkra, mint a lélegzetvétel. A régi természetünk, másképpen a test, csak az önző vágyait akarja beteljesíteni. Soha nem elégszik meg, mindig többet akar. Új természetünk ezzel szemben arra vágyik inkább, ami a megváltott lelkünkben lakozó szent lelket elégíti meg. A test késztetéseit azért ismerjük jobban, mert több időt és energiát fektettünk a táplálásába. Tudjuk milyen, amikor sürget, győzköd, irányít és erőszakosan noszogat bennünket. Ha azonban a Szentléleknek tetsző dolgoknak is ugyanennyi időt és energiát szentelünk, átélhetjük azt az erőt és beteljesedést, amelyet egyedül a lélek adhat. Mit jelent hát valójában lélekben élni? Pál ezt mondja nekünk, lélekben éljetek, akkor nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait, és hogy hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Pál második levele a Korintusiakhoz, 2. fejezet, 14-es vers. Kívül kerekedhetünk a test gravitációs erején, és megtörhetjük a vereség bűnbánat vereség ördögi körét. Isten minden kétséget kizáróan a megbocsátás és a helyreállítás Istene, aki elfogadja az övéi szívből jövő őszinte bűnvallását és megbocsátja minden vétküket. A bővölködő élet olyan élet, amikor időnk nagy részét győztesen és örvendezve töltjük. Ahogy testben élni annyit jelent, hogy engedünk az emberi természet parancsainak, úgy lélekben élni azt jelenti, hogy a Szentlélek vezetését követve az Isten igéjében leírtak szerint járunk el, amiből azt következik, hogy nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kezdődik a Svéd Asztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Délutáni magazinunk most következő órájában hamarosan Korponai Tiborral, a Nyíregyházi Dongó együttes tagjával, multiinstrumentalista zenésszel beszélgetünk az elmúlt 25 év élményeiről, a megzenésített versek világáról, a zenekari műhely munkáról.
2: Úgy tudtam sokoldalú zenészekkel válni, hogy közben végig rettenetesen élveztük ezt a folyamatot. Ez egy család gyakorlatilag, ebben a családban is voltak és vannak súrlódások, de hogy ennek az egész ügynek a szeretete az, hogy mi nagyon szeretjük ezt a zenét, meg szeretünk együtt zenélni, de ez a fajta ilyen családias műhelymunka, ez szerintem a legerősebb.
1: Ezt követően szólunk a Tiszta Bereki Református templomban tartott ünnepi istentiszteletről, amelyen hálát adtak az idei konfirmandus találkozónak.
3: Közel 10 esztendeje indult el, egy alulról induló kezdeményezés volt. Felvetettük a gyülekezetben, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy konfirmandus találkozót, meghívnánk azokat, akik 50-60 10-20-30 évvel ezelőtt konfirmáltak a gyülekezetünkbe. Azóta minden nyáron így az új kenyér ünnepéhez kötődően, kapcsolódóan egybekötjük ezt a két alkalmat.
1: Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan és részletesen Svéd Asztalunk most következő órájában. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval. Guardian!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Korponai Tibor 25 éve tagja a Nyíregyházi Dongó együttesnek. A multi-instrumentalista zenész számára ez a negyedszázad nem csak fellépéseket és koncerteket jelentett, hanem egy olyan különleges családias műhelymunkát is, amelyben folyamatosan lehetett kísérletezni, új hangszereket megismerni, és a versekhez mindig az adott hangulatot leginkább kifejező zenei világ megtalálni. Korponai Tiborral Bekfi Mária kolléganőm beszélget.
2: 25 éve tagja a Dongó együttesnek. Mit adott önnek az életébe ez az együttes, és hogyan jött egyáltalán az életébe? Hogyan találta meg az együttes önt?
3: Különleges sztori egyébként. Éppen a gondtalan főiskolás éveimet éltem, amelyre szinte teljesen visszaemlékszem, ellentétben sok akkori ismerősömmel, akik csak hézagosan emlékeznek bizonyos időszakaira. Én részben zenei tanulmányokat folytattam itt Nyíregyházán, akkor még Besenyei György tanárképző főiskolának hívták a Nyíregyházi főiskolát, és eközben ért egy kérdés az egyik tanáromtól. Megkereste őt az egyik nyíregyházi zenekar, egy tagot keresnek, olyat, aki azért zenei tanulmányokkal rendelkezik, emellett úgy több hangszerhez is esetleg értően hozzá tud nyúlni, és hozzám landolt ez a kérdés. Teljesen váratlanul ért, de abszolút nem nézelődtem semmilyen zenekari irányban, éltem a főiskolások általában víg, vizsgaidőszakban kevésbé víg életét, és eközben érkezett ez a kérdés, és ráadásul úgy, hogy én emlékeztem erre a csapatra. Tehát a Dongó név azért főleg Kelet-Magyarországon egy időszakban nagyon-nagyon ismert volt. Gyakorlatilag kölyökként én részben a Dongó zenéjén cseperedtem föl, emlékszem rá. Megvannak az emlékeim a Sóstói Szabadidőpark, Sóstó Erdély Szabadidőparként futott, azt hiszem, hogy kölyökként ott csápoltunk a Dongónak a dalaira. Dongó, Kalák, a 100 fok Celsius, akkor nagyjából ez volt a repertoár. Bennem visszhangra is talált ez a kérdés. Ráadásul én kevésbé az akkori divatos irányzatok felé tájékozottam zenében, hanem nekem ez pont betalált. Ez a vers megzenésítés, aminek úgy köze van a kultúrához, köze van a versekhez, köze van a zenének esetleg mélyebb rétegeihez, ez nálam pont betalált. És összetalálkoztunk az együttes akkori tagjaival, és azonnal érződött a közös nevező. Ők biztos megörültek annak, hogy én több hangszerhez is közepesen, gyengén azért hozzá tudtam nyúlni, és hogy egyrészt nagyon lelkesített a téma, másrészt láttam benne a perspektívát, harmadrészt meg még szabadidőm is nagyjából volt ebben az időszakban. És aztán így adták az események egymásnak a kilincset, és szépen lassan belecseperedtem ebbe, gyakorlatilag nulla előadó művészi tapasztalattal, szinte még kölyökként, 20 évesen belecsöppentem ebbe a világba, és igazából nagyon magával ragadott. Érdekes volt a fellépéseknek a világa, ami számomra addig még viszonylag ismeretlen volt, de a legérdekesebb az annak a műhely munkának a légköre volt, amibe teljesen felkészületlenül csöppentem bele. Akkor még hetente kettőször próbáltunk, ha esett, ha fújt, ha fellépés volt, hogyha más elfoglaltság volt, akkor is hetente kétszer próbáltunk. És ez adott az egésznek egy ritmust, adott egy jó begyakorlottságot, egy jó felkészülést, és adott időt arra, hogy igazi, bensőséges műhelymunkát végezzünk. Amikor volt idő arra, hogy a versben lévő tartalmat kibontsuk, amikor volt idő ötletelésre, valaki hozott egy nótának a vázát, elhozta az alapjait, a dallamát, néhány akkordot, és akkor ezt szépen elkezdtük felöltöztetni. Megkerestük a legjobban a dalhoz illő hangulatokat, érzéseket, hangszíneket, hangszereket, vokálokat, és kidolgoztuk azt a több szólamú vokális hangzást, ami a Dongóra mindig jellemző volt. És én ebben a világban csöppentem bele, egy lassabb időszak volt, az egész egy lassabb korszak volt, 25 évvel ezelőtt, és aztán azóta persze sok minden sokat változott. Volt nekem is egy rövidebb kihagyásom itt az együttesnél, 3 évet én Angliában éltem, akkori párommal, akkor és mostani párommal, az időszak kimaradt, de aztán, ahogy visszatértünk, akkor pont úgy alakult, hogy aki engem helyettesített, az éppen kilépett a csapatból, úgyhogy gyakorlatilag a helyem az még ki sem hűlt, vissza tudtam térni ide. és azóta is csinálom, nagyon sok szép emlékfűz ehhez a csapathoz.
2: Mi az ön feladata, milyen hangszeren játszik?
3: Megint a körülmények áldozata vagyok, mint az együtteshez való csatlakozásnál, ugyanis mivel én szívesen nyúlok akár új hangszerekhez is, kísérletezésképpen, ismerkedésképp, mindig rám szakadt az a feladat, hogy úgy hiányzik még valami ebből a nótából. Ott fent valami magas hangszer, hogy Tibi, nem néznéd meg, hogy nem itt tudsz csinálni. Jó, oké, megnézem. És aztán ez már egy idő után megszokott lett, hogy én vagyok az, aki ezeket a nótákból még hiányzó színeket hozza. Így került sor arra, hogy megismerkedtem számomra ismeretlen hangszerekkel, legyen szó akár csak egy-egy effekt hangszerről, de onnantól kezdve én eredetileg egyébként billentyűs voltam. Tehát én zongorázni tanultam zeneiskolában, majd a főiskolán is, majd ehhez jött igazából hozzá minden. Ugye kölyökként érdekelt engem is a mindenfajta zenei csapatoknak a világa, de csak otthon a saját kedvemre gitározgattam, és az összes többi, ami jött hozzá, az már a dongónak köszönhető. Az, hogy elkezdtem mandolinon játszani, azt, hogy a tankó harmonikát fölemeltem, és a hiányzó hangszíneket ezzel hoztam, az, hogy számos népi furuján játszom, az, hogy többféle ütőhangszerhez is egész tűrhetően nyúlok hozzá, az mind a dongónak köszönhető.
2: És még énekel is a zenekarban, ez hogyan jött a hangszerek mellé az ének? Tehát teljesen azt érzem, hogy annyira sokrétűen jelen van ebben a zenekarban, ebben az együttesben, hogy valóban megtalált önt.
3: A zenekarban igazából mindenki sokrétű, tehát ezt tegyük hozzá, hogy én most itt nem úgy szólok, meg azért szólok, mintha valami ilyen csodálatos teremtményként ülnénk itt. A zenekarban mindenki fantasztikus. Tehát a maga módján a versmegzenésítés az nem egy síkú műfaj. Tehát az nem azt jelenti, hogy ha én mondjuk jó vagyok a rockzenében, vagy akármi másban, akkor mindig ebben a stílusban tolom az összes nótát. Hanem az azt jelenti, hogy ami az adott versben valamilyen módon kódolva van, hangulat, egy szín, vagy többféle szín, nekünk kutya kötelességünk, hogy ezt megpróbáljuk megszólaltatni. És ez azt jelenti, hogy akár egy hangszeren játszik valaki, akár több hangszeren, többféle stílusban hozzá kell tudni nyúlni az adott hangszerhez. Vegyük most mondjuk egy hegedűt, ami kiváló hegedűsünknek ugyanolyan jól kell népies, különböző, ráadásul különböző népek népies stílusában megszólaltatni a hangszert, mint egy klasszikus hozzáállással, vagy akár egy picit jazzes beütéssel. Ez persze nem jelenti azt, hogy mi minden műfajban tökéletesek vagyunk, sőt, ez inkább azt jelenti, hogy minden műfajhoz egy picit kénytelenek vagyunk hozzászagolni, de éppen ezt teszi érdekessé, ezt az egész műfajt, hogy nekünk mindig sokszínűnek kell maradnunk mindannyiunknak.
2: Megzenésíteni egy verset könnyebb, mint egy teljesen új szerzeményt komponálni, akár megírni egy dalt, mert úgy gondolom, ott már megvan az alapérzése a költőnek, amit ő szeretett volna átadni, ugye az olvasónak, és önök pedig átadják ezt a hallgatónak. Hogyan születik ez meg, hogy egy megírt érzéshez egy zenét is társítunk?
3: Kérdés egy részére nem fogok tudni válaszolni, mivel nekünk az összes dalunk az egy vers megzenésítésére született. Tehát nem tudjuk, milyen az, amikor szöveg is születik bennünk. Talán ehhez nincs is tehetségünk, nem tudnám megmondani, nem próbálkoztunk. Az, hogy egy vers pedig hogyan szólít meg valakit, ez mindenkinél más. A csapatban több olyan tag is van, illetve volt, akik verseket zenésítettek meg, és azt tapasztalom, hogy mindenki egy kicsit máshogy. Gyula, Balázsi Gyula az együttes vezetője, ő például kifejezetten egy intuitív szerző. Ő, hogyha megszólítja egy vers, akkor jó is, hogyha nincsenek a közelében, mert akkor ugye el tud abban a világban merülni egy picit, és ő általában gitárral komponál, magához veszi a gitárt, nézegeti, ízlelgeti a verset, és akkor egyszer csak, amikor egy megfelelő állapotba jön, az a bizonyos múzsa megjelenik, akkor a dallamok szinte magától születnek benne. Valaki máshogy áll hozzá, valaki sokkal pragmatikusabban áll hozzá, szótagszámot néz, és slüktetést, és verstant néz, de én azt gondolom, hogy ez a fajta ihletettség, ez valamilyen módon mégiscsak elkerülhetetlen. Elkerülhetetlen, nem is akarjuk elkerülni. Igazából az alkotó folyamatnak az egyik legszebb része az, amikor valakit megszólít egy vers. Humorosan azt szoktuk még mondani egyébként, hogy óriási előnnyel indulunk azokhoz képest, akik szöveget is írnak, mert hogy készen kapunk nagyon jó szövegeket, és ez szerintem nagy előnyünk, hogy hát azért őszintén is mindenfajta kritika nélkül, de hogyha úgy bármelyik adóra ráhangoljuk a rádiókat, most egy reggeli műsorban, és ha csak a szövegre figyelünk, nem arra, amit általában jó zene elviszi a gyenge szövegeket is, mennyi végtelenül gyenge szöveg van, amit egyébként amit meg általában a jó zenészség, meg a jó csapat elvisz. És szó lehet itt akár bármelyik angolszász mai modern, hiper-szuper módon fölvett és csiliárdokból rögzített és terjesztett nótáról. Nagyon jól meg van csinálva, tehát ez nem kritika a részemről, nagyon jók a nóták, de hogyha el kellene olvasni csak a szövegüket, azért egyik-másik eléggé megmosolyogtató. Mi előnnyel indulunk, csak nagyon jó szövegekre írunk dalokat.
2: Melyik az ön kedvence? Melyik az a vers, amely talán az ön legjobban az ön énjét mutatja ez alatt a 25 év alatt? Van olyan, ami megragadt, és azt mondta, hogy na akkor most ez az enyém, és akár zeneileg is többet hozzá tudott tenni?
3: Hát, ha lenne is, ezt nem mondhatnám el azért, mert van néhány, amelyik nagyon, azért is nem mondom el, mert a szerzője köztünk van, azért nem jó így megdicsérni senkit, meg másokat kirekeszteni sem. Ezen kívül nekem van egy tanári végzettségem is, és tudom jól azt, hogy nem jó így kiemelni senkit, meg semmit. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs néhány nagy kedvencem. Azt azért mindenképpen mondanám, és ösztökélném a hallgatókat is arra, hogy tájékozódjanak gyakorlatilag bármelyik zenei platformon, a Tidától a YouTube-ig, fent van Spotify, fent van az összes rögzített albumunk, teljesen ingyenesen elérhető minden, hogy nézzenek szét, mert nekem azért elég széles a zenei látóköröm, sok mindent hallgattam az évtizedek során, és azt mondhatom, hogy vannak a repertoárunkban olyan nóták, amik, hogyha egy ismert pop csapatnak a dalai között vannak, akkor azok hazai toplistás nóták. Az, hogy ugye mi egy ilyen viszonylag elzárt szegmensben ténykedünk, abszolút réteg dolgot csinálunk, ma még inkább réteg, mint mondjuk 25 évvel ezelőtt, az predesztinálja is ezeknek a nótáknak a sorsát. Akik ott vannak és találkoznak velük, azokat megérinti, és nagyon sokszor kapunk olyan visszajelzéseket, hát ez fantasztikus, ezek a nóták fantasztikus, miért nem játssza ezeket a rádió, de nekünk nincs semmilyen elmaradás érzésünk, mi ezt csináljuk úgy, ahogyan tudjuk, úgy, ahogyan szeretjük a magunk zenei színvonalán, tehát azért egyikünk sem virtuóza a saját hangszerének, de a magunk szintjén azt gondoljuk, hogy egy emészthető színvonalon mi ezt a műfajt csináljuk, és tényleg ösztökélném a hallgatókat, hogy hallgassanak bele, tapasztalják meg, hogy ó, tényleg, hogyha ezt egy popzenekar játszaná, más hangszereléssel, esetleg elektronikus hangszerekkel, akkor lehet, hogy toplistás nótákról van szó. Nagyon büszkék vagyunk egyébként ezekre, hogy szerintem a Dongó repertoárja, ami ugye Gyula barátom, ahogyan mesélte, a gyerekdaloktól, a hazafias dalokon át Robert Burns-nek a költészetéig terjed, olyan színes és értékes zenei palettát vonultat föl, ami a hazai zenei életben ritkaság.
2: Hogyan találták meg a verseket, amelyeket megzenésítettek? Ugye nem csak hazai költőkről van szó. Ez valóban mindig megérintett egy-egy zenekartagot, vagy pedig közösen is volt, hogy gondolkodtak azon, hogy kinek a versét lehetne megzenésíteni?
3: Itt egy másik múzsát citálnék ide, nem azt, amelyik homlokon csókol, hanem azt, amelyik oldalba rúg. Ugyanis nagyon sokszor úgy alakultak a mi lemezeink, meg a dalainknak egy jelentős része is, hogy határidőre. A legjobb albumaink is akkor születtek, amikor valami nagyon szűk határidővel kellett csinálnunk dolgokat. Ez hoz magával ugyanis egy intenzív befektetett munkát. És ilyenkor van műhelymunka is, köteteket, összefoglaló köteteket keresünk, amiben mondjuk egy adott korszaknak, hogy mondok egy példát is, hogy érthető legyen, amikor 48-as, 56-os, tehát forradalmi verseket dolgoztunk föl, akkor átkutattunk, rengeteg több száz verset olvastunk át, itt vannak ugye ilyen összefoglaló kötetek is ezekből a korszakokból, folyt egy intenzív műhelymunka, hogy mi az, ami ezekből használható. És ki kiválasztotta magának azokat, ami hozzászólt valamilyen módon. Nagyon gyakran az, hogy mi legyen a versválasztás, ilyen egészen pragmatikus, hétköznapi módon alakult. Persze van másra is kivétel, meg hát én nem is látok bele abba, hogy az 50 év alatt melyik szerző milyen módon nyúlt hozzá. Az biztos, hogy Rovanovics Pista barátunk nem csak így alkotott. Hogy Balázsi Gyula mellett ő a másik nagyon termékeny szerzőnk. Én azt gondolom, hogy ő a legtermékenyebb. Az ő tollából rengeteg népies, ihletésű dal szaladt elő, és ő azért máshogy alkotott. Tehát nála nem csak a határidő volt, ő valóban böngészte a verses köteteket, ő valóban időt szánta arra, hogy elvonultan a legendás garázsában, biztos nem sértődik, mert Pista, neki van egy ilyen kifejezetten műhely garázsa, ahol a hangszerei ott vannak. Már ma már talán nem ápolja ezt a hagyományt, de ő ott alkotott, ő ott keresgélte a verseket, neki szintén fantasztikus alkotásai vannak.
2: Említette a gyermekeket is. Könnyebb a gyermekeket megszólítani, mint a felnőtteket? Egy-egy megzenésített verssel ön szerint?
3: Nehezebb. Már ami a koncertek világát illeti, mert hogy a felnőtt az egy koncerten már van van egyfajta disziplina benne, tehát hogy tudja a felnőtt, hogy hogyan viszonyuljon egy koncerthez. A gyerek viszont ösztönösen viszonyul a dolgokhoz. Illetve még egy fontos dolog van, hogy a felnőtt már örül, hogyha egy koncerten kiengedhet és pihenhet, meg élvezheti a zenét, a gyerek az viszont mindig csinálni szeretne valamit. És gyerek koncerten nem elegendő az. Régen sem volt az, ma már meg abszolút nem elegendő az, hogy az ember jó nótákat játszik közepesen vagy jól. A gyerekeket meg kell szólítani, és dolgoztatni kell, és be kell vonni őket, és feladványokat kell, és rejtvényeket kell megfejtetni velük, és a kezükbe kell adni a hangszert. Ez egy külön műfaj. A Dongó egyébként ugye több évtizednyi munkájában leginkább a gyerek műsorairól volt ismert. Sokan mai napig a Dongót így tartják számon, már aki még számon tartja egyáltalán, hogy ez egy gyerekzenekar. Megint csak szeretnék ösztönözni mindenkit. Tehát a megjelent albumainknak a nagy része abszolút nem gyerekzene. De az tény, hogy a koncertjeinknek a nagy része az igenis gyerekkoncert. Aminek egy része az, hogy mondjuk egy majálison, vagy bármilyen város, vagy falunapon állunk a közönség elé. Egy másik része viszont az, amiről szerintem mindenképpen érdemes megemlékeznünk, hogy a Filharmónia Magyarországgal milyen szorosan működtünk együtt. Részben még időnként most is működünk együtt. Érdemes lenne összeszámolni is, hogy hány száz koncertet adtunk a Filharmóniával karöltve. Gyakorlatilag az országnak a háromnegyedét bejártuk. Ez egy különleges műfaj, amit mi nagyon szeretünk, amikor tanítási órák keretében 45 percbe sűrítve kell a gyerekeknek átadni a zenén és a versen keresztül egy adott korszakot, egy adott témát. Ez nagyon kedves volt nekünk. Ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy akár napi 3-4 koncerttel megyünk ilyenkor, iskoláról iskolára, művelődési házról művelődési házra, és általában egészen rendezett keretek között, tehát egy művelődési sor, széksoréban ülnek a gyerekek, vagy van olyan is persze, hogy egy pici falusi iskolában, amikor egy tornateremben kell szörnyű akusztikai körülmények között gyerekeket bevonva valami érdekes dolgot csinálni. Úgyhogy igen, a gyerek rész az egy nagyon fontos a Dongó együttes életében.
2: Önnek mit adott ez a 25 év, és mi motiválja, hogy még mindig részese és tagja legyen ennek az együttesnek?
3: Nagyon sok mindent adott, nehéz így összefoglalni. Most egyébként jó is ez az 50 éves jubileum arra, hogy az ember egy picit összefoglaljon. Azt, hogy jobb előadó lettem, azt mindenképp. Azt, hogy mindig a határainkat feszegetjük, azt is mindenképp. Azt, hogy meg kell tanulnunk nagyon toleránsnak lenni egymással, azt is nagyon. Mert régen sem volt egyszerű ezt működtetni, de manapság, amikor 5-en legalább 10 felé dolgozunk, és most már különböző városokban is, és így összehozni egy működőképes csapatot, az nem egyszerű. Az, hogy ugye kreatív embereknek, akinek időnként erős véleménye van, hogy kreatív embereket úgy együtt tartani, hogy jó hangulatú is legyen a közös munka, az is tartogat azért kihívásokat magának. Úgyhogy leginkább azt adta nekem, hogy úgy tudtam, vagy úgy tudtunk sok oldalú zenészekkel állni, hogy közben végig rettenetesen élveztük ezt a folyamatot. Voltak persze, mindig vannak súrlódások, hát ez egy család gyakorlatilag, ebben a családban is voltak és vannak súrlódások, de hogy ennek az egész ügynek a szeretete az, hogy mi nagyon szeretjük ezt a zenét, meg szeretünk együtt zenélni, talán ez adta a legtöbbet. Ez a fajta ilyen családias műhely munka, ez szerintem a legerősebb.
1: Kedves hallgatóink, Korponai Tiborral, a Dongó együttes tagjával, multiinstrumentalista zenésszel beszélgettünk az elmúlt 25 év élményeiről, a megzenésített versek világáról, a zenekari műhelymunkáról, és arról, mit jelent számára Dongóhoz tartozni. A riporter Bekfi Mária volt.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ünnepi istentiszteletet tartottak a tisztabereki református templomban. Az alkalmon hálát adtak az idei konfirmandus találkozónak, és 90. születésnapja alkalmából köszöntötték Elek bácsit. Bodó Elek a mai napig az egyházközség hűséges, szolgáló és áldozatkész tagja. Az ünnepi eseményről Széles Szabolcs beszámolóját hallják.
2: Gonda Viktor nagytiszteletű úrral beszélgetek, a gyülekezet lelkipásztorával, aki ennek a mozgatórugója volt és szervezője. Ugye hát ez egy jelentős találkozó és egy jelentős esemény az egyházközség életében. Hogyan sikerült, milyen volt az alkalom, mit tud elmondani róla?
3: Ez a dolog közel 10 esztendeje indult el. Egy alulról induló kezdeményezés volt, amiről mondjuk, hogy fentről jött viszont az áldás rá és a megerősítés a Szentlélek által. Felvetettük a gyülekezetben, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy konfirmandus találkozót, meghívnánk azokat, akik 50-60 10-20-30 évvel ezelőtt konfirmáltak a gyülekezetünkbe, nézett egyet a gyülekezet közösség, hogy jó, akkor csináljuk meg, indítsuk el ezt a dolgot, és azóta minden nyáron így az új kenyér ünnepéhez kötődően, kapcsolódóan egybekötjük ezt a két alkalmat, ugye, mert mostani igehirdetésben is elhangzott, hogy kettős háladás céljából vagyunk együtt a lélek által. Először is hálát adunk ugye azért, hogy ebben az esztendőben is megtörtént az aratás, ott van az asztalainkon a mindennapi kenyér, és hálát adunk a jubiláló testvérekért, hogy elérhették a jubileumi éveket, visszajöhettek településünkre, és a kettőt úgy összekapcsoltuk azzal a gondolattal, hogy ahogyan a földbe hullott vetés elkezd növekedni, az Isten magvai is, az igen magvai is ugye úgy növekednek az ember életében.
2: Hányan jöttek el?
3: 13-an voltak jelen a meghívottak közül. Ugye itt látnunk kell sajnos a szomorú statisztikát olyan téren a minden magyarországi települést érintő dologgal kapcsolatban, hogy egészen 1976-ig minden esztendőben volt konfirmáció. És 1976-ban már nem volt, például 86-ban sem volt. Itt látszik, hogy a gyerek létszámok elkezdtek jelentősen csökkenni, és onnantól kezdve 2 évente volt csak konfirmáció a gyülekezetben.
2: Az alkalom egy istentisztelettel kezdődött, és hogyan folytatódott?
3: Istentiszteleten voltunk együtt, ugye, ahol is az ige hozzánk a Filippiekhez írott levél első fejezetéből, a 3.-tól 6. versig terjedő ige szakaszból szólított meg bennünket. Istentisztelet után következett az urasztali közösség, ahol is a jubiláló testvéreink vették először magukhoz az Úri Szent Vacsora sákramentumának jegyeit, majd pedig a gyülekezet közössége. Ezután következett az ünnepi hálaadó rész, úgymond, ahol is köszöntöttük a megjelenteket, illetve átadásra került egy emléklap, és itt hadd emeljek ki egy számomra nagyon kedves pillanatot, amely az egyik jubiláló testvér által gazdagította meg a gyülekezetünket, hozta a konfirmációi emléklapját, és akkor ott mondta, hogy na tiszteletes úr, itt a jogosítványom, hogy én ezt az emléklapot átvehetem, és az egy nagyon felemelő pillanat volt, hogy kicsit megsárgulva, de szépen megvolt a 60 évvel ezelőtti konfirmációi emléklapja az igével, az egyházközség bélyegző, az akkori gondnok lelkipásztor aláírásával. Az egy felemelő pillanat volt, hogy valaki ennyire őrzi. Ugye ezzel szemben sokszor tapasztalom azt, hogy mondjuk valaki elkerült tisztaberekről és mondjuk házasságot szeretne kötni, akkor telefonálnak, írnak, hogy hát tiszteletes úr, én itt keresztelkedtem, itt konfirmáltam, de nincs meg a keresztlevelem vagy a konfirmációi levelem, tessék már egy igazolást kiállítani azzal kapcsolatban, hogy templomi egyházi esküvünk lehet, és akkor persze az ember ilyenkor kiállítja, csak ugye, hogy visszagondol, hogy azoknak az embereknek mekkora érték volt ez, és hozta magával, hogy mutassa, hogy igen, ő neki mai napig megvan, vigyázott rá, megbecsülte, meg megtartotta, ez egy hatalmas öröm és áldás volt mindenki számára. Ezután pedig ugye átadtuk a jubileumi emléklapokat, illetve egy áldást mondtunk a jubiláló testvérekre. Aztán mindig szokott lenni egy megemlékezés azokról is, akik nem érhették meg ezeket az esztendőket, mert mindig vannak sajnos ilyenek, akiknek nem adatott meg, hogy együtt örvendezzünk és adjunk hálát. Ilyenkor az istentisztelet elején mindig az urasztalára ki van helyezve egy gyertya, azt meggyújtjuk, és akkor égés, most pont úgy volt, hogy majdnem elégett teljesen a gyertya, és azt az istentisztelet végén úgymond elfújjuk, jelképezve azt, hogy a mi életünk olyan, mint ahogy Jézus mondja, hogy a lámpás sem azért gyújtják, hogy a véka alá rejtsék. Mi is ezzel azt szeretnénk jelképezni, szimbolizálni, hogy az ember élete is olyan, mint a lámpás, világítania kell a sötétségben, és nem azt kell nézni, hogy mekkora a körülöttünk lévő sötétség, hanem az, hogy mi magunk Isten által mekkora fényt tudunk biztosítani ebbe a világba, és ugye az alkalom végén elfújjuk, ez pedig jelképezi azt, hogy az emberi élet is kialszik.
2: Ki érkezett a legmesszebbről haza a tiszta berekre?
3: A legmesszebbről, Pomázról érkezett haza egy kedves testvérünk családjával.
2: Hogyan értékeli nagytiszteletű úr? Minden, ahogy eltervezte a gyülekezet, a presbitérium ugyanúgy sikerült?
3: Természetesen ugyanúgy sikerült, ugye a megbeszéltek szerint, a visszajelzések is nagyon jók voltak, ugye a harangozó néni szólt, hogy miután megszámolták a persélypénzt, volt egy levél a persélybe belehelyezve, és akkor azt én felolvastam következő heti istentiszteleten, ahol is láthattuk, hogy megköszönteik. Nem év nélkül természetesen, de nagyon hálásak voltak. Telefonhívásokat kaptunk, hogy áldásos alkalom volt, megerősítő alkalom volt, tehát ez a pomázi testvérünk is felhívott, mondta, hogy ilyenben nem volt része, persze örömmel jött haza, örömmel jött a templomba, mert hosszú évtizedek óta ugye nem volt, mióta elkerült, tehát ezek a visszajelzések mind-mind azt mondják, hogy a lélek ereje itt van közöttünk, munkálkodik közöttünk, értünk és bennünk, és ez mind-mind felemelő az ember számára, és megerősítő, hogy az Isten lelkének a kezdeményezésére mi őszinte, tiszta szívvel feleltünk, és furcsa lesz az a szó, amit mondok, rákapcsolódtunk.
2: Ezek szerint az alkalomnak lesz folytatása.
3: Elképzeléseink, reményünk szerint, ha tart még a kegyelem, akkor a következő esztendőben is megszervezésre kerül ez a találkozó.
2: Volt más ünnepi alkalom is a gyülekezet életében, mégpedig az egykori gondnoknak a köszöntése, aki több évtizeden keresztül szolgált az egyházközséget.
3: Pontosnak tartjuk azt, hogy számon tartsuk egymást. Ugye az Isten is felelősséget adományozott nekünk egymás iránt, egymás terhét hordozzuk, figyeljünk a másikra is. Tudtuk, hogy közeledik a 90. esztendő volt gondnokunk életében, ezért megszerveztünk egy ilyen kis köszöntést teljesen nagy titokban. Semmit nem tudott az egészről, semmit nem sejtett az egészről. Az ő elmondása szerint akkor sejtett valamit, mikor látta, hogy a család ugye később jött a templomba, Naményból eljöttek, Gyarmatról eljöttek, Rozsályból eljöttek, hogy ugye amikor jött befelé mindenki, azt mondja, hát miért jönnek ezek ide befelé? Ugye utána elmondta. Isten tiszteletünkön ugye szó volt arról, a napigéről szólt az ige, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 23-tól 27. verséig, hogy ugye Mózes élethelyzetének az a története, ugye, amikor elhagyta Egyiptomot, és szó volt az Isten tiszteleten, az ige hirdetésben arról, hogy mi emberek tudjuk, hogy mi a cél, hová tartunk, de nem látjuk a holnapot, nem látjuk az úti célunkon előttünk lévő nehézségeket, de biztosak lehetünk abban, hogy van valaki, aki a kezünkbe tartja nem csak a mánkat, hanem a holnapunkat is, és ez úgymond reflektálta a helyzetre, a körülményre, mert azt mondjuk, hogy 90 esztendőt megélt élet, az már sok mindent látott, sok mindent tapasztalt, de még ott van előtte a holnap, a jövő reménysége is, amelyhez azért neki is ragaszkodnia kell, és amiben bízik és reménykedik ő maga is, hiszen 31 évig volt egyházközségünknek a gondnoka, hogy presbiter mióta volt, azt mondta a tiszteletes úr, én már azt meg se tudom mondani. Az édesapja is kántor volt a gyülekezetben, tehát egy gyülekezethez, egyházhoz, az úrhoz nagyon kötődő, áldozatkész, élőhitű emberről beszélünk a Podó Elek bácsi személyében.
2: Gondolom Elek bácsi akkor feltöltekezett lélekben is, hiszen egy ilyen jelentős köszöntés az embernek erőt ad. Mekkora most a gyülekezet nagytiszteletű úr, hiszen azért Elek bácsi 31 évig szolgált a gondnokként, gondolom ő is arra törekedett, hogy azért akit lehet megszólított.
3: Mi szembesülünk az elvándorlás fájdalmas nehézségével. Egy egyháztagjaink létszáma 100 főben határozható, meg annyi volt az elmúlt esztendőben. A gyülekezet lélekszáma ugye időjárástól is függ, több minden tényezőtől. Van úgy, hogy 16-an, 15-en vagyunk együtt, de van úgy, hogy 33-an, 35-en. Ez mindig helyzetfüggő, hogy hányan vagyunk.
1: Kedves hallgatóink, Gonda Viktort, a Tiszta Bereki Református Egyházközség lelkipásztorát hallották. A riporter Széles Szabolcs volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk, 16 óra után pedig folytatódik a svéd asztal, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump amerikai elnök Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt. Trump a kérést azzal indokolta, hogy az orosz finomítókat ért ukrán találatok hajtják fel a teherszállításban meghatározó üzemanyagárát, ami kárt okoz a világnak, ugyanis a támadások nehezítik az orosz dízelszállításokat. Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy zajlanak a tárgyalások arról, Ukrajna tárgyalási licencet kapjon amerikai típusú Patriot légvédelmi rakéták gyártására, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kevéssé kifinomult eszközök jöhetnek szóba egy ilyen megállapodás keretében. Egyházmegyei zarándoklaton adták át és áldották meg a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szent Jobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték Párciumban, számolt be a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye. Uniós helyreállítási alapokból újították fel a templomot és a zarándok központtá alakított apátsági épületet a Hívogató Románia kormányprogram részeként. A Nagyváradi Egyházmegye hívei azért zarándokoltak Szent Jobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni Fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A Nagyvárattól 40 kilométerre a Berettyó partján fekvő Szent Jobb település a nagyváradi püspöki székhely mellett az egyházmegye másik fontos kultuszhelye. Itt állt a Szent László király által alapított bencés apátság, melyben Szent István király bebalzsamozott jobb karerekjéjét őrizték. Erről kapta nevét a település is. Az idén országszerte majdnem 30 helyszínen várja érdekességekkel és különlegességekkel az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok Napja, közölték a szervezők. A látogatók péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönségtalálkozókon, vezetett sétákon, családi és szakmai programokon vehetnek részt. A szervezők azt szeretnék az eseményekkel bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is, írták. A piacok napját először 2023-ban szervezte meg a Vásárcsarnokok Piacok Együttműködési Fóruma. Egy év alatt 350 ezer lappal csökkent a papír felhasználás a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámszak területén, ami csaknem 40%-os megtakarítást jelent, közölte a hivatal hétfőn. A közlemény szerint a csökkenéshez hozzájárult a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló HEDI rendszer bevezetése is, így a korábban papíron készülő helyszíni iratok elektronikusan táblagépen rögzíthetők, és már az áruvizsgálatokat is digitálisan dokumentálják. Az új rendszer 2025. júliusi bevezetése óta 50 ezer digitális szemlelap készült, ugyanennyi papír alapú dokumentumot kiváltva. A NAV vámszak területén országszerte több mint 70 szolgálati helyen végeznek szemléket, a munkát jelenleg több mint 150 táblagép segíti, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borult lesz az ég, majd ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. Elszórtan lehet gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Kedden napos idő lesz, majd estére kiderül az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. A szél időnként megélénkül. Kedden 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Svéd Asztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 16:30 a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően az iskolai élet lélektana lesz a témánk.
2: Hogy lehet az, hogy mi mindig oktatni akarunk frontális óramenettel, a táblán vagyok, a gyerek meg a terem túl végén? Ez évekig tartat, még meg 100 évig, ez úgynevezett látszatoktatás, nem én hívom így, hanem a Bekerdi.
1: Kedves hallgató, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma szeptember 14-e van, a Roxánák és Szerínák ünneplik névnapjukat. A Roxana jelentése ismeretlen, perzsa eredetű női név. A Szeréna jelentése derűs, vidám, latin eredetű név. Most pedig nézzük a történelem során, milyen események történtek szeptember 14. napján. 1402-ben luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király fiú trónörökös nélküli halála esetére megteszik örökössé IV. Albert osztrák herceget. 1509-ben, szeptember 14-én földrengés volt Konstantinápolyban, az Oszmán Birodalom fővárosában. 1640

0: Csula-Bős-Nagymarosi vízlépcső rendszer megépítése ellen. 1993-ban e napon súlyos detonáció történt egy békásmegyeri panelházban, amelynek 7 halottja és 10 sebesültje volt. 1994-ben e napon nyitották meg a 4 milliárd forintos költségvetéssel újjáépített budapesti nagyvásárcsarnokot. Most pedig nézzük, kik születtek szeptember 14. napján. 775-ben IV. León bizánci császár, a bizánci birodalom császára. 1745. szeptember 14-én született Bruna Szaver Ferenc, magyar jezsuita rendi egyetemi tanár. 1817-ben e napon született István Nádor, István Ferenc Viktor osztrák főherceg, József Nádor fia. 1919. szeptember 14-én született Ranódi László Kossuth-díjas magyar filmrendező. 1920-ban Simonyi Imre, magyar költő, újságíró, szerkesztő. 1922-ben Rozsos István, magyar színész. 1934-ben Gáti Károly, magyar származású, amerikai közíró, történész. 1942-ben e napon látta meg a napvilágot Czakó Gábor Kossuth-díjas, magyar író, műkritikus, a nemzetművésze. 1964-ben született Novák Eszter, Jászai Mari díjas rendező. 1967-ben Szantusz Barbara, magyar színésznő, filmszínésznő, szinkronszínész. Most pedig nézzük, kik mondtak végső búcsút földi életüknek szeptember 14. napján. 891-ben 6. István pápa. 1321-ben Dante Alighieri olasz költő, az isteni színjáték szerzője. 1971-ben Fenyő Andor Endre, Munkácsi Mihály díjas festőművész, műkritikus. 1982-ben Grace Kelly, amerikai színésznő, 1956-tól monakói hercegné. 1993-ban Bója Péter, magyar író. 2007-ben Sipos András, magyar színész, zenész. 2009-ben Patrick Swayze, amerikai színész. Szeptember 14-e a keresztény egység napja, a katolikus jótékonykodó nemes asszonyokat tömörítő csillagkeresztes rend ünnepnapja, Nicaraguában pedig a San Jacintói csata ünnepe 1856 óta.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

tiszta forrás. A természetben nagyon egyszerűnek tűnik eldönteni, hogy egy forrás vize tiszta-e vagy sem. Ha nincs benne semmi, ami megszínezi, nem úszik benne idegen anyag, ha nem rossz a szaga és jó az íze, akkor rámondhatjuk, hogy tiszta. Még a mostani, száz sebből vérző természetben is a legtöbb forrás tisztán bukkan ki a földből, a kőből. A szennyező anyagok csak később, a felszínen való futása során kerülnek bele és rontják meg, teszik alkalmatlanná arra, hogy igyunk, főzzünk vagy éppen fürödjünk benne. És amikor átvitt értelemben használjuk a kifejezést fogalmakra, szellemi dolgokra, művészeti alkotásokra vagy éppen a pénz világában, akkor már sokkal nehezebb dolgunk van a minőség megállapításával. Ezekben az esetekben nagyon nehéz rájönni, hogy honnan ered a forrás, arra meg, hogy milyen és mi lehet benne, még nehezebb. Sokszor előfordul, hogy a pénzforrásnál még minden rendben levőnek látszik, csak a sokadik tranzakció és a sokadik kéz után szennyeződik el és válik orfacsaróan bűzössé. Gyakran a hírforrás is tisztának és világosnak látszik. Lehet, hogy csak néhány hét vagy éppen év múlva jövünk rá, hogy már felszínre törése előtt megmérgezte az önös érdek, a rossz akarat, a rontás vágya, és mindez már csak akkor derül ki, amikor sok ember életét és sorsát tönkretette. Kodály és Bartók azt vallották, hogy a népdal, a népzene, a néptánc az a tiszta forrás, amire egy ország zenei kultúráját és saját zeneszerzői munkásságukat is rá lehet építeni. A népi kultúra, a népzene érdek nélkül, tiszta szívből, őszinte érzelmekből, örömből és bánatból született. Soha nem akar több lenni, mint ami. És manapság annyi forrás kínálja magát életünk hétköznapjaiban és ünnepeiben. Nem biztos, hogy mindegyikbe jó válogatás nélkül beleinni. Legyünk egy kicsit tartózkodóbbak, és vizsgáljuk meg, tiszta-e vagy sem. Az óvatlan kóstolásnak fájdalmas következményei lehetnek. Inkább kevesebbet, de jót. Ha lehet, csak is tiszta forrásból.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. szeptember 14-én hétfőn 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A kereszténydemokrata néppárt nem támogatja, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket, közölte Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője Facebook oldalán. A kereszténydemokrata politikus szerint egyre több házas pár küzd a meddőséggel, és egyre több nő és férfi vár közösen évekig arra, hogy végre szülők lehessenek, ahogy egyre több házas pár vár arra is, hogy egy gyermeket örökbe fogadhasson, szerető családot adhasson neki. A politikus kiemelte, a KDNP állás pontja ezért világos, az örökbefogadásnál a gyermek érdeke az elsődleges, és ezért nem támogatják, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyereket, erősítette meg Rétvári Bence. A kereszténydemokrata politikus kitért arra is, hogy az uniós pénzek egy része azért is maradt még mindig befagyasztva, mert Magyarország nem volt hajlandó mindenben behódolni azoknak a progresszív, baloldali ideológiai elvárásoknak, melyeket Brüsszel és a hozzá kapcsolódó nemzetközi szervezetek képviselnek. Rétvári szerint Magyar Péter ezen változtat most, és ezért történik a nagyváltás. A külföldi politikai támogatásért és az uniós források folyósításáért cserébe nem csak gazdasági értelemben szolgáltat neki Magyarországot a multinacionális érdekeknek, hanem az ideológiai gyarmatosítás előtt is megnyitná az utat Magyar Péter, mondta Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Ünnepi Isten tiszteleten tiszta bereken köszöntötték a 90. születésnapján Bodó Elek bácsit, aki az egyházközség hűséges szolgáló és áldozatkész tagja, mondta az ünnepi eseményről Gonda Viktor lelkipásztor.
2: Ugye Jézus mondja, úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket, és mi ott egy kicsi közösség vagyunk, egy kicsi település, kicsi gyülekezet. Fontosnak tartjuk azt, hogy számon tartsuk egymást. Ugye az Isten is felelősséget adományozott nekünk egymás iránt, egymás terhét hordozzuk, figyeljünk a másikra is. Tudtuk, hogy közeledik a 90. esztendő volt gondnokunk életében, ezért megszerveztünk egy ilyen kis köszöntést teljesen nagy titokban, semmit nem tudott az egészről, semmit nem sejtett az egészről. Az ő elmondása szerint akkor sejtett valamit, mikor látta, hogy a család ugye később jött a templomba, Naményból eljöttek, Gyarmatról eljöttek, Rozsályból eljöttek, hogy ugye amikor jött befelé mindenki, azt mondja, hát miért jönnek ezek ide befelé? Ugye utána elmondta. Isten tiszteletünkön ugye szó volt arról, a napigéről szólt az ige, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 23-tól 27. verséig, hogy ugye Mózes élethelyzetének az a története, ugye, amikor elhagyta Egyiptomot, és szó volt az Isten tiszteleten, az ige hirdetésben arról, hogy mi emberek tudjuk, hogy mi a cél, hová tartunk, de nem látjuk a holnapot, nem látjuk az úti célunkon előttünk lévő nehézségeket, de biztosak lehetünk abban, hogy van valaki, aki a kezünkbe tartja nem csak a mánkat, hanem a holnapunkat is, és ez úgymond reflektálta a helyzetre, a körülményre, mert azt mondjuk, hogy 90 esztendőt megélt élet, az már sok mindent látott, sok mindent tapasztalt, de még ott van előtte a holnap, a jövő reménysége is, amelyhez azért neki is ragaszkodnia kell, és amiben bízik és reménykedik ő maga is, hiszen 31 évig volt egyházközségünknek a gondnoka, hogy presbiter mióta volt, azt mondta a tiszteletes úr, én már azt meg se tudom mondani. Az édesapja is kántor volt a gyülekezetben, tehát egy gyülekezethez, egyházhoz, az Úrhoz nagyon kötődő, áldozatkész, élőhitű emberről beszélünk a Bodó Elek bácsi személyében.
1: 150 éve 1876-ban lett Nyíregyháza az akkori Szabolcs vármegye székhelye. Ez a jubileum adta a 33. Szabolcs-Szatmár-Bereg nemzetközi levéltári napközponti témáját is. A konferencián többek mellett szó volt arról, hogyan fejlődött Nyíregyháza, mi vezetett a megye székhelyé válásához, és milyen szerepük volt ebben a korszak meghatározó személyiségeinek. A rendezvényhez helytörténeti pályázat és jubileumi kiállítás is kapcsolódott, írta a nyíregyháza.hu. A levéltárban őrzött iratok nem csak a kutatók számára fontosak, segítségükkel jobban megismerhetjük a város múltját és azokat az eseményeket, melyek Nyíregyháza történetét alakították. Erről már Jászai Menyhért alpolgármester beszélt köszöntőjében. A 150 éves évfordulóhoz egy alkalmi kiállítás is kapcsolódik, melyet a Levéltár és a Jósa András Múzeum szakemberei közösen készítettek. A tárlaton a két intézmény anyagain keresztül mutatják be, hogyan lett Nyíregyháza megyeszéke és hogyan változott, fejlődött a város az elmúlt másfél évszázadban. Méltó emlékezés és tiszteletadás jellemzi a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének közös konferenciáját, melyet már csaknem 10 éve minden éven megszerveznek a könyvtárban. Idén a Magyar Szellemi Élet Organizátora címmel tartott konferencián ezúttal a 125 éve született Németh László költő és műfordító élete, illetve munkássága került a középpontba. A rendezvényen 16 előadó különböző témákon keresztül mutatta be az irodalmi és nyelvi sajátosságokat a költő művei nyomán. A Dongó együttes idén 50 éves jubileumát ünnepli, melynek alkalmából október 3-án életmű koncertet adnak Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális Központban. Korponai Tibor 25 éve tagja a Nyíregyházi Dongó együttesnek. A multi-instrumentalista zenész számára ez a negyedszázad nem csak fellépéseket és koncerteket jelentett, hanem egy olyan különleges családias műhelymunkát is, melyben folyamatosan lehetett kísérletezni, új hangszereket megismerni, és a versekhez mindig az adott hangulatot leginkább kifejező zenei világot megtalálni.
3: Nagyon sokszor úgy alakultak a mi lemezeink, meg a dalainknak egy jelentős része is, hogy határidőre. A legjobb albumaink is akkor születtek, amikor valami nagyon szűk határidővel kellett csinálnunk dolgokat. Ez hoz magával ugyanis egy intenzív befektetett munkát. És ilyenkor van műhelymunka is, köteteket, összefoglaló köteteket keresünk, amiben mondjuk egy adott korszaknak, hogy mondok egy példát is, hogy érthető legyen, amikor 48-as, 56-os, tehát forradalmi verseket dolgoztunk föl, akkor átkutattunk, rengeteg több száz verset olvastunk át, itt vannak ugye ilyen összefoglaló kötetek is ezekből a korszakokból, folyt egy intenzív műhelymunka, hogy mi az, ami ezekből használható. És ki kiválasztotta magának azokat, ami hozzászólt valamilyen módon. Hát nagyon gyakran az, hogy mi legyen a versválasztás, ilyen egészen pragmatikus, hétköznapi módon alakult. Persze van másra is kivétel, meg hát én nem is látok bele abba, hogy az 50 év alatt melyik szerző milyen módon nyúlt hozzá. Az biztos, hogy Rovanovics Pista barátunk nem csak így alkotott. Hát, hogy Balázsi Gyula mellett ő a másik nagyon termékeny szerzőnk. Én azt gondolom, hogy ő a legtermékenyebb. Az ő tollából rengeteg népies, ihletésű dal szaladt elő, és ő azért máshogy alkotott. Tehát nála nem csak a határidő volt, ő valóban böngészte a verses köteteket, ő valóban időt szánt arra, hogy elvonultan a legendás garázsában, biztos nem sértődik, mert Pista, neki van egy ilyen kifejezetten műhely garázsa, ahol a hangszerei ott vannak. Ma már talán nem ápolja ezt a hagyományt, de ő ott alkotott, ő ott keresgélte a verseket, neki szintén fantasztikus alkotásai vannak. Ami a koncertek világát illeti, mert hogy a felnőtt az egy koncerten már van egyfajta disziplina benne, tehát hogy tudja a felnőtt, hogy hogyan viszonyuljon egy koncerthez. A gyerek viszont ösztönösen viszonyul a dolgokhoz, illetve még egy fontos dolog van, hogy a felnőtt már örül, hogyha egy koncerten kiengedhet és pihenhet, meg élvezheti a zenét, a gyerek az viszont mindig csinálni szeretne valamit.
1: Elgázolt egy embert a személyvonat Újfehértón a 4-es főút mellett, közölte a Katasztrófa Védelem vasárnap délután a honlapján. A MÁV Inform a baleset kapcsán azt írta, hosszabb menetidő alakult ki a Debrecen-Nyíregyháza között közlekedő vonatoknál, mert a baleseti helyszínélés miatt Hajdúhatház és Újfehértó között csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, napjaink iskola rendszerében jelentősen átalakult a pedagógus és tanítvány közötti emberi viszony. A jelenlegi oktatáscentrikus módszer ugyanis úgy tűnik nem támogatja vagy nem ad lehetőséget a mélyebb lelki kapcsolat kiépítésére, egymás megismerésére. Hallhatjuk Dunkel Norbert zeneterapeuta pedagógustól. A riporter Tóth Emese.
2: Témánk az iskola kezdés kapcsán, hogy a gyerek milyen érzelmekkel megy az iskolába a hosszú nyári szünet után. Kezdjük ott, hogy mennyire nehéz váltás ez egyébként.
3: Borzasztó nehéz váltás, különösen azért, mert ugye egy olyan embertelen világban élünk megint, ahol az empátia és a szeretet szavak már jelentést sem hordoznak. Most, ahogy a buszon érkeztem a stúdióba, azt néztem, hogy két fiatal lány, meg nem mondom hány évesek, 16 és 20 között, váltottak néhány szót, majd mind a ketten, mondom, olyan 30 centire egymástól a buszon a telefonokat nyomkodták. Nem tudom, hogy én vagyok a maradi. Ez fontos megjegyezni, hiszen azért léteznek generációs váltások. Én azért azt gondolom, hogy a személyes kommunikációt sem az okostelefon, sem a számítógép nem helyettesíti. Ami meg az iskolát illeti, ott hiába megy be a tanár, majd zárójelben jegyezzük meg, hogy már 10 éve ott vagyunk, hogy a tanárt helyettesítsük. Internetes tanfolyamok vannak, meg internetes iskolák vannak, csak ott az anyag nem helyettesíthető a tanár. Olyan iskolakép van most Európában, ez nem magyar betegség, ahol minden van, csak a gyerek szükséglete nincs. Vekerdi Tamás kell idézzek, hogy olyan tömegiskolák vannak, ahol a gyerek megint nem mozoghat, nem énekelhet, nincs empátia, nincs szeretet, és nem tud lenni empátia, mégpedig azért nem tud lenni empátia, mert az embergép az nagyon hamar kimerül. Tehát, hogyha pedagógus kollégákat kérdezzük, ők már úgy november 15-én szeretnének egy hónapos szünetet, mert kimerülnek. Miért merülnek ki? Mert ugye egy 20-30 fős iskolában, és különösen olyan iskolákban, ahol most idézőjelet vastagon raknék ki, ugye sok roma gyerek van, sok alulszocializált gyerek van, vagy sok fogyatékkal élő, vagy ahhoz közeli, vagy hátrányos, vagy halmozottan hátrányos gyerek van, ez kiveszi az erőt a pedagógusból, és akkor menjünk egy nagyobb körbe. Mi van, ha a pedagógusnak nem jó a házassága? Mi van, hogyha haldoklik a nagyanyja? Mi van, ha annak a pedagógusnak meg kell küzdenie a saját életével. És én azt veszem észre, hogy türelmetlenek vagyunk, elgépiesedtünk, és nem érezzük, hogy a másik mit érez. Az empátiás készségünk a béka feneke alatt van.
2: Először kezdődött azzal, hogy megtiltották az iskolákban a pedagógusnak a testi fenyítés bármilyen módját is, aztán jöttek a szexuális zaklatással kapcsolatos problémák, és akkor megtiltották azt is, ugye, hogy a szeretetnek bármilyen testi, fizikai formáját kifejezzék, egy simogatás, egy ölelés, egy puszi.
3: Nagyon hálásan köszönöm a kérdést, mert felhívja a figyelmet arra, hogy hogyan növelik meg a tanár és a diák közötti távolságot. Én azt gondolom, hogy egy koki vagy egy fülhúzás is paradox módon a közelséget jelenti. Lassan ott tartunk, hogy a szeretet jeleit nem lehet kifejezni, és olyan sokat beszélünk a Chapman-féle öt szeretet nyelvről, a minőségi szabadidő, a dicséretek, az ajándékok, a segítség, illetve a fizikai kontaktus. A fizikai kontaktus borzasztó fontos. Én minden énekórát azzal kezdtem az ötödik ába, hogy ki mit álmodott. Beszélgettünk, tehát nem arról volt szó, hogy most emelkedik a dallamíva, vagy lemegy, vagy új stílusú, vagy régi stílusú, vagy fúvós, vagy pengetős hangszer, hanem tegezem a gyereket a szó pszichológiai értelmében, és borzasztó fontos, hogy látszik, hogy a gyerekeink elhanyagoltak, amikor a pici, egy-két éves gyerek utánozza az anyának az érzelmeit, és ez szépen fejlődik az iskoláig, ahol mit csinál az iskola? Ne sírj, ne játszál, ne mozogj. Ugye az iskolát nagyon-nagyon megvetem, mert 12 éves korig padban ülni én nem engedném. De nem véletlen, hogy ógörögöknél, az akadémiában, meg a gimnáziumban peripatetikus iskolák voltak, kifejezetten sétaközben tanultak, a nagy mozgások segítik a verses tananyag megjegyzését, és nekem Kong Fucia jut az eszembe, aki amikor bomlott az államrendszer Kínában, ő azt mondta, hogy na álljunk meg, van 20 iskolára pénzünk, egy osztályba 8 gyerek jár, már államférfiakat képzek, és 10 évig csak ének, vers, ritmikusan mondott szöveg és matematikát lehet tanulni. Majd 15-16 éves korban elkezdtek vívni, megismerték a puskaport, a térképészetet, etc. Mit csinált Konfúce? Azt mondta, hogy én 10-12 éves korig egészséges lelkületű embereket akarok nevelni. Ezek az államférfiak önuralmat is tanulnak, empátiát, együttműködést, mert az egész kultúrák, a nyugati európai, az a versenyre épül. A versenyszellem meg mit csinál? Poligalázza az empátikus készséget. Tehát ha én valakin győzni akarok, akkor magasról teszek arra, hogy ő mit érez, és nem együttműködni tanulok meg, hanem vetélkedni. És mivel a konfuci típusú iskolákban a gyerekek együttműködésen nőttek fel, és legyőzték önmagukat, ők nem a hatalmat akarták, hanem társadalmi problémákat, teszem azt a kínai nagyfalat, vagy egy csatornának a megásatását, ezeket akarták megoldani.
2: Mekkorára nőtt a távolság napjainkban a pedagógus és a diák között?
3: Óriási távolság van. Bővebben semmi köze a tanárnak a diákhoz. A tanárok menekülnek a lelki terhek elől, és ezért túlhangsúlyozzák, még általános iskolában is, az oktatási funkciójukat. Na most a pszichológiából tudjuk, hogy ez nem igaz, oktatni nem lehet érzelmi bevonódás és motiváció nélkül, tehát az összes tanítóképző, tanárképző főiskolánk és egyetemünk pedagógia tanszéka a nullával egyenlő, ugye mint volt egyetemi tanár, most az arcok a szemem elé tolulnak ott a neveléstudományi tanszéken, mert majdnem mindenkit ismerek, nem sértésből mondom, hanem hogy nem tudom, hogy hogy lehet az, hogy amikor tudjuk már a motiváció kutatásból, hogy anélkül és jutalmazásból és dicséretből és pozitívra épülő pedagógiát már tudjuk, hogy lehet az, hogy mi mindig oktatni akarunk frontális óramenettel a táblán vagyok, a gyerek meg a terem túl végén. Ez évekig tartott, még meg 100 évig, ez úgynevezett látszatoktatás, nem én hívom így, hanem a Bekerdi. Effektíve nem marad meg semmi, mert egy hónap múlva 5-ös dolgozat után a legjobb tanuló szorgalmas lányok elfelejtik, amit tanultak. Tehát valamikor a tanítás hajnalán a görög rabszolga, az már nagyon nagy dolog, ha egy rabszolga hölgy bemehetett az úrnak a legbelső szobájába, tisztába rakta a csecsemőt, és ez a rabszolga lány lett majd a paidagógos, vagy a rabszolga férfi, aki vitte paidos a gyereket, gogé vezette az utcán, és innen van az ugye agogé, görögül vezetem, vezette a gyereket, elkezdte tanítani rajzolni, játszani, a játékon keresztül varni és dobni a labdát meg a gerejt, és amikor már a nagy motoros mozgások, akkor a finom motoros mozgások és a görög és a latin nyelv, mindig versben, mindig játszással. A pedagógia hajnalán még tudták azt, hogy a tanítás az egy személyes kontextusban zajlik, és ha a társadalmat megnézzük, az pontosan azért ilyen, mert az iskoláink embertelenek, szürkék, kimondjuk, absztrahájuk az emberit, a szeretetet, a személyeset. Ezért ragaszkodik sok nagy pedagógus ahhoz, hogy maga Kléberves Kuno annak idején, hogy kevesebb osztály, nem baj, ha valaki osztályt ismétel, mert nincsenek azonos képességek, ezért jó, ha bukást nem annak nevezzük, és sokkal több személyes kapcsolat, és sokkal kevesebb memoriter.
2: Meddig mehet el a pedagógus?
3: Iskolától függ, én megengedtem magamnak a maximális szabadságot azzal a veszéllyel, hogy hülyének nézek, de én nem magamról akarok beszélni, csak én jó példa vagyok. Én akár semmit nem tanítottam egyes órákon, hanem megállítottam az órát, és azt mondtam, hogy valaki nagyon szomorú, majd kiderült pont ez ötödikában. Osztályfőnök is voltam, énektanár is voltam, biológiát is helyettesítettem, hogy valakinek a nagyapja meghalt, és ezért fel kellett dolgozni ezt az élményt, lerajzoltuk a halált. Ez még a kommunizmusban volt, tehát nyilván rapportra mentem az iskola igazgatóhoz, aki alkalmatlan volt, viszont jó pártag volt. Aztán valahogy kimagyaráztam. Nálam, mikor egyetemen oktattam, átmenőház volt a lakásban, mert jöttek szakmai problémával, szakdolgozat problémával, lelki, mindig lelki problémával jöttek a hallgatók, mert nincs ventiláció. A ventiláció latinul szó szerint szellőztetés jelent, később, mikor kinyitom az ablakot. Tehát a lélek ventilálása, ez pszichológiai műszű, amikor én egy értő figyelemmel bólogatok, vagy visszakérdezek, de nem akasztom meg a partneremet, és beszélgetünk. Na erre hol van hely az iskolában? Hol van erre lelki ereje, ideje a tanárnak? Mert azt mondom, hogy ilyen mélységig el kell menni, mert volt igazgatóként és volt tanárként, tudom, hogy nagyon sok gyereknek otthon a szülő sem adja meg a szükséges figyelmet. Ez azt jelenti, hogy a szülők egy része alkalmatlan a gyermekek nevelésére. És ilyenkor a pedagógus, vagy egy jó orvos, orvos vagy egy jó pap első segély dózisban adja önmagát, ez pedig az értő figyelem. Nagyon hiányzik az emberi dimenzió, és amikor szigorúan veszik a tanártól az úgynevezett tanmenetet, akkor a tanár szorong, és azt mondja, hogy jó, lelkizünk meg, rajzolgatunk meg, trallala, de most már kezdjük el szeptember 28-án a tanulást, mert nem érek az anyag végére. Tehát mi az anyagot, a két és értékű anyagot, azt a gyermek személyisége elé helyezzük. Mivel életfogytig tanulás van, ezért megengedhetnénk végre az, hogy 10 éves, 12 éves korig a Rogers-i vagy a Waldorf iskolát mindenhol megvalósítanánk, ami azt jelenti, hogy egy hónapig csak földrajz, egy hónapig csak ének, csak festészet, ez nem a művészetér van. Én sose akartam a zeneiskolai tanítványomból zenészt, és te nyugosztalja, Szesztai Zsolt tanár úr, tanszékvezető volt a debreceni zeneművészeti főiskolán, mindig bántott, hogy felvételizzenek a zeneiskolai gyerekeim. Nem. Én tudom, hogy a zene nem arról való, hogy mindenki csáló művész legyen. A zene meg a festészet az arra való, hogy a személyiségem és a két agykérükem fejlesztem. Utána, hogy aztán a matematika, a fizika vagy a kémia mit csinál, ez egy másik kérdés, de nem specializációval kezdem az iskolát. Ez a radikális szemléletváltás jelentene ezen a bolygón. A gyerekek nagy része nem tudja, hogy mit érez. Ha a nyolcadikosokat megkérdeztek, Debrecenben is volt ilyen felmérés, a Kossuth gyakorlóban. Tudom, hogy a gyerekeknek nem elég az önismeretük, és nehezen verbalizálják, hogy mit éreznek. Ezért fontos az érzelmekről beszélni. Miért boldogtalanok a gyerekeink? Mert egy torzuló, egy kiürülő, érzelemszegény, szeretethiányos társadalomban élünk. Ezelőtt 50 évvel Nyilas Misi idejében, ha valaki 16 évesen cigarettázáson kapták, úgy vágták nyakon, hogy a falatta a másikat. Hogy lehet, hogy most már annyira érzelmi éhesek vagyunk, hogy nagyon radikális kémszerekhez nyúlnak a fiataljaink? Ez csak egy tünet, emögött súlyos okok vannak.
1: Napjaink iskola rendszerében jelentősen átalakult a pedagógus és tanítvány közötti emberi viszony. Az elidegenült, távolságtartó rendszer nem a gyermek személyiségét helyezi előtérbe, ami nem könnyíti meg az iskola kezdést. Erről beszélgettünk az imént Dunkel Norbert zeneterapeutával, pedagógussal. A riporter Tóth Emese volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levele első fejezetének harmadik verséből hallgassuk meg. Áldott legyen az Isten és a mi Úrunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Azért dicsérjük és magasztaljuk Isten beszéddel és cselekedetünkkel, igénk szavával azért áldjuk őt, mert ő hamarabb megáldott minket. Isten jó cselekedetekkel szerencsésített minket. Születésünk, felnövekedésünk, munkába állásunk, egészségünk, életünk naponkénti megtartatása és fenntartatása mind Isten áldását példázza. Nem csak teremtőnk ő, hanem gondviselő jó atyánk is, aki még a rosszat is javunkra fordítja. Naponként bizonyítja, hogy azoknak, akik őt szeretik, minden javukra van. Még a szenvedés, a próba, a kudarcok, az üldözések, a mások részéről ért rágalmazás, bántalom is. Minden. A hívő ember mindent áldásként fogad, hálaadással vesz Isten kezéből. Juthatunk olyan mélységbe, mint a szenvedő Jób, akit barátai titkolt vétkekkel gyanúsítgattak, akit tulajdon felesége is Isten tagadásra biztatott, aki egészen magára maradt testi szenvedéseiben és mély lelki gyötrelmeiben, s mégis vallást tett arról, hogy ha a jót elvettük, a rosszat is el kell fogadnunk tőle, mert ő az Úr. Ha ad, ha visszavesz, áldott legyen szent neve. Áldassék az Úr! A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A családi pótlék jövő évi nagy arányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök hétfő reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első felét novemberben kapják készhez, a második emelés pedig januárban lesz. A kormányfő kiemelte, ezzel még mindig nem vagyunk kint a vízből, ugyanis megalázóan alacsonyak a fizetések, mint például az egészségügyi szakdolgozóknál vagy a rendvédelemben. Hangsúlyozta, rengeteg dolguk van, de azt látni fogja mindenki, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy, a gyermekvédelem kiemelt prioritás. Megjegyezte, azért nem mond pontos számokat, mert közben lesz egy minimál béremelés és lesz adócsökkentés is. A miniszterelnök kijelentette azt is, a családi pótlék jövő évi nagy arányú emelése meg fog történni lépésről lépésre. Hozzátette, a kormány legfontosabb feladata, hogy fent tudja tartani a költségvetés egyensúlyát, hogy csökkenjen a hiány, hogy olcsóbban tudják finanszírozni az államot, és ezzel több pénz kerülhessen az emberekhez. A kormányfő rámutatott arra is, ezeket a szempontokat együtt értékelve tudják meghatározni a 2027-es költségvetésben az állami alkalmazottak fizetésemelését, a személyi jövedelemadó csökkentését vagy a családi pótlék emelését. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az Ökumenikus Segélyszervezet, közölték hétfőn. A közlemény szerint ezen az irodán keresztül a segélyszervezet a frontvonal közeli régiók lakosait segíteti. Kifejtették, hogy a városba érkező regisztrált belső menekültek már a lakosság több mint egy hatodát alkotják, így a front közeli település kis hián visszanyerte háború előtti népességét. Hozzátették, hogy az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Közölték azt is, hogy a segélyszervezet a háború kezdete óta majdnem 250 projekten keresztül 141 000 kedvezményezettet támogatott. A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlag sebességük meghaladja a 180 km/h, ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Nem ugyanaz 50 helyett 63-mal vagy 150-nel menni, a szabályozásnak és a szankcióknak is tükrözniük kell ezt a különbséget, fogalmazott a miniszter. Földrengés volt hétfő hajnalban a Baranya vármegyei Sejjétől mintegy 18 kilométerre Magyarország és Horvátország határának közelében, közölte a katasztrófavédelem. Azt írták, hogy a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriumának közlése szerint hétfő 5 óra 47 perckor 2,5-es magnitudójú földrengés keletkezett az említett helyen. Lakossági bejelentés nem érkezett a földrengésről, közölték. Majdnem 2 kg kábítószergyanús anyagot találtak a pénzügyőrök egy autóban, melyet az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A közlemény szerint az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tároló rekeszéből 2 átlátszó vákumzacskó került elő fehéres-sárgás kristályos anyaggal. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak az zacskóban lévő anyagokról, és nem tudják, hogy került az autóba. A pénzügyőrök értesítették a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársait, akik az 1815 g kábítószer gyanús anyagot átvették, és kábítószer birtoklás miatt eljárást indítottak, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borult lesz az ég, majd ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, elszórtan lehet gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Kedden napos idő lesz, majd estére kiderül az ég, a keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. A szél időnként megélénkül, kedden 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Szűcsem Sándor református presbiterrel, utazóval beszélgetünk annak apropóján, hogy most arra készül, hogy gyalog járja végig ugyanazt az útvonalat, amelyet egykor a protestáns gályarabok is bejártak. Most a lányával Erdélyben hegyet mászott, a fiával pedig körbetekerte a Tiszatavat, így készül erre a megmérettetésre.
2: Puding próbálja az evés, tehát minél többet próbálgatom a felszerelésemet, meg a lábamat, akkor egyre felkészültebb leszek, gondolom én. De ez egy elég hosszú felkészülési program, ezt én sose gondoltam, hogy akár több hetet vagy hónapot fogok tudni, vagy kell majd dolgoznom azért, hogy akkor egyszer majd elindulhassa.
1: És hogy gondol most a gályarabos előtte álló túrájára?
2: Már a gyaloglás magába szerintem megerőltető, vagy aki így belegondol, és nem szokott gyalogolni, azért napi 25-30 kilométer, vagy akár 50, az ilyen félelmetes távnak tűnik, és akkor ez több napon keresztül, akár 7-10 napon keresztül. Nem tudom, nem félek, nem rettegek tőle, hanem már nagyon várom, hogy feljöjjön a nap, és aztán induljak, de jó sok mindent kell még ahhoz terveznem, meg egyáltalán, hogy még akkor zöld lámpát kapok a jó Istentől, hogy akkor csináld, menjél.
1: Mai vendégünk tehát Szűcsem Sándor, tiszafüredi református presbiter, utazó. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Áprilisban gyalog szeretné végigjárni ugyanazt az útvonalat Szűcsem Sándor tiszafüredi presbiter, mint amit egykor a protestáns gályarabok is megtehettek. Korábban stoppal már megjárta ezt az utat, de most jobban át szeretné élni azt, amit a protestáns hithősök is megélhettek. Az útra komolyan készül, most a gyerekeivel hegyet mászott és megkerülte a Tiszatavat kerékpárral. Szűcsem Sándor utazót, református presbitert kérdeztük a részletekről. Kezdjük először az erdélyi hegymászós, túrázós kalandoddal. Ha jól feltételezem, akkor ez az a része annak, amit teljesítettél, hogy készülsz egy nagyobb útra, ugye? Jól emlékszem akkor ebből beszélgetésben?
2: Igen.
1: Akkor itt kérlek, hogy foglald össze azok kedvére, akik azt a beszélgetést nem hallották, hogy hova készülsz, aztán beszélünk arról, hogy mit éltél át a lányoddal.
2: Üdvözlöm szeretettel a hallgatókat, köszönöm az érdeklődést. Mint az előzőekben beszéltük, hogy felkészülési túrákon veszek részt most 2026 nyarán. Volt egy Semmeringhágós túrám, egy egynapos túra, amilyen 1000 méter magas hágón keltem keresztül, mentem egy napon ilyen 20-25 kilométer. Volt egy tiszatavi kiskörnek hívják, de ez az a kiskör is 70 kilométeres egynapos gyalogtúra, amit 70 kilométer gyalogoltam. Ezzel azt akartam megnézni, hogy mennyit bírok, vagy hogy bírok-e 24 óra alatt 70 kilométer gyalogolni pihenőkkel, bírok alvás nélkül, és következett a gyimesekben a túra, amit már a lányom Szűcsem Nóra választott, ugyanis nagyon szeretünk a hidegségbe lenni, és ott kiválasztottunk két hegyet, a Naskalatot, amit egy pár óra alatt szintén megmásztunk, ez volt a nehezebb, és egy másik hegynek a kisebbik csúcsát, ott nem mentünk fel a legmagasabb pontra, ott csak 1130 méterig mentünk. Ezzel a két túrával az én szemszögemből a eddigi legmagasabb szintkülönbséget ugrottam meg, és ettől nagyobb hegyekre nem is fogok menni majd az olaszországi túrám során. Viszont ez azért volt jó a gyimesekben túrázni, mert a lányom törte az utat Nóri előttem, és nekem csak kapaszkodni kellett utána. Ez kellemes emlék marad mindig.
1: Folytassuk innen, hogy mit jelent neked az, hogy akkorák már a gyermekeid, hogy be tudnak csatlakozni ezekbe a, most kicsit provokatívan mondom, ezekbe az őrült projektjeidbe, amiket viszel. Nyilván éveken át hallgatták a te történeteidet, figyelték, ahogy készülsz a stoppos útra, ide megy apa, oda megy apa, itt van apa, ezt csinálja apa, mesél róla apa, rádióinterjút ad apa, most meg elmehettem én is apával erre a túrára, mondhatja Nóri. Szóval ez milyen érzés neked? Ez nyilván egy váltás a kapcsolatotokban, gondolom én.
2: Hát ez nem most kezdődött ez a váltás, én gyerekkoruk óta úgy

0: tudtam nekik tanítani, hogy legyenek ilyen távolinak tűnő céljaik, és aztán egyszer csak feljön a nap, tervezzék meg, feljön a nap az Úristen kegyelméből, és akkor útnak indulhatunk. Teljesen más ez a fajta túrázás, mint amikor magamban vagyok, itt azért alkalmazkodni is kell. Nórinak jobban, mint nekem, mondjuk, ha hegymászást vesszük, ugyanis én nem tudok olyan tempóba menni, mint ahogy ő felszükelt akár az 1553 méteres csúcsra, azért rám várni kellett, de én a saját tempómban szépen felmásztam utána, úgyhogy ez nekem mindenképpen nagy öröm, hogy így együtt tölthetjük a szabadságom egy részét.
1: A ti kettőtök kapcsolatában ez mit ad neked?
0: Hát, hogy a fogadalmamat be tudtam tartani. Tehát az én családi hátteremre az jellemző, hogy ugye a szüleim lelkészek, és apám már lassan 25 éve halott, és ők mindig másokért igyekeztek tenni, és mindig azt hallottuk, hogy már csak ezen legyünk túl, már csak azon legyünk túl. Kevés időt tudtak velünk foglalkozni, és én megfogadtam, hogyha nekem gyerekem lesz, akkor én igaz a saját ízlésem szerint eleinte, aztán majd figyelembe veszem az ő ízléseiket is, hogy milyen programokra szeretnének menni, de akkor én azt valóvá próbálom váltani. És ez egy ilyen visszaigazolás, hogyha számon kérné, hogyha Sanyikával találkoznék, és számon kérné, hogy na akkor hogy nevelted a gyerekeidet, akkor el tudom mondani, hogy hát ugye, ahogy eldöntöttem korábban, és hálás vagyok ezért az Úristennek, hogy tehetem, mert nem minden szülőnek adatik ez meg, vagy nem minden szülő fordít erre alkalmat. Visszaigazolást is kaptunk a Sancitól is, meg Nóritól is, most karácsonyra már, hát már több éve küldenek, vagy készítenek ajándékot, és most kaptunk egy hatalmas nagy tábla csokit, tehát egy ilyen, nem tudom, 70 vagy 80 centis széleset, és rá volt írva, hogy köszönjük az emlékeket, tehát hogy számukra is fontos az, hogy van mire emlékezni. A skóciai útra visszatérve, hát egy évvel ezelőtt én nem voltam hajlandó hegyet mászni. Skóciából fel akartak menni egy hegycsúcsra, és akkor elengedtük a két kölyköt, és mondtuk, hogy akkor nem tudom, két óra múlva itt találkozunk, és mi megvártuk a hegylábánál őket, úgyhogy ez is érdekes volt, hogy egy évvel ezelőtt még nem másztunk hegyet, most meg már azért három nagy hegyet, plusz egy 70 kilométeres túrán túl vagyok. Ja.
1: Nórin túl, azt is mondd el kérlek, hogy ahhoz mit adott neked ez az út, hogy közelebb kerülj a gályarabos túrádhoz, tehát úgy érzed, hogy meg fogod tudni csinálni, ez ki van pipálva, hogy akkor készen állsz erre az útra?
0: Nem, még a felkészülési túráimnak egy része hátra van. Kellene még csinálnom egy dupla napot, tehát amikor mondjuk egyik nap gyalogolok 25 vagy 50 kilométert, másik nap meg 35-öt, hogy lássam, hogy bírom-e. Készen akkor leszek, amikor elindulok. Tehát amikor a repülő felszáll velem, én akkor mondom, hogy kész vagyok, mert akkor már nincsen visszafordulási pont, akkor azt már próbálom végigvinni. Van nekem tapasztalatom abból, hogy fél lábbal hogyan lehet elbicegni elég messzire, 3300 kilométert stoppoltam fel Nordkepren, Észak-Norvégiába, meg a Mikuláshoz, és ott az egyik, tehát az egyik térdem az annyira fájt, hogy a kompon is a lépcsőket, meg a kamionba is, ahogy, vagy akárhova föl kellett menni lépcsőn, akkor egyesével tudtam menni, tehát fölléptem az egyik lábommal, mentem a másikkal. Hát az előttem álló túrákra, felkészülési túrákra már kértem segítséget is ultratáv gyaloglókat, vagy ultra túrázótól felszerelésbe költöttem is felszerelésre, és nagyobb a valószínűség annak, hogy fogja bírni a lábam meg. Remélem, hogy a jó Isten velem van, hogy ez nem ilyen emberi hiúságból akarom csinálni, hanem tényleg ezt úgy kérdezte, hogy ki csinál, és akkor én megjelentkeztem, hogy hát akkor itt vagyok én is, akkor csinálom. Visszatérve erre az erdélyi túrára, tehát én tudtam, hogy hegyet kell másznunk, fogunk mászni, de a két hegyet azt Nóri választotta ki. Tehát így az én célom is teljesült, meg Nóri célja is, úgyhogy ez megint öröm, hogy a két cél így egy ideig együtt futott. De óriási élményei voltak, mert ő nagyon szereti a teheneket, tehát tudott tehenet fejni, tudott tehenet simogatni, ittunk frissen fejt tejet, tehén tejet, úgyhogy mondom neki, a hidegség az évente kétszer eljut oda, mert viszünk ugye hidegségbe adományokat is decemberbe, meg nyáron is, úgyhogy ő oda-haza jár.
1: Azt írtad a Facebook beszámolódban, hogy négyen indultatok volna.

0: neki ennek a hegymászásnak, és ketten maradtatok a lányoddal, ennek mi a története?
1: A feleségem volt még velünk, és a keresztfiunk, és a feleségem ő az első nap után mondta, hogy ő ezt nem akarja csinálni, tehát ő nem meghátrált, hanem úgy gondolta, hogy nem akarja azt, hogy minket hátráltasson. Ő el volt ott lent a kocsiba, és akkor nézte, hogy emelkedünk fölfelé. Másnapra a keresztfiamnak is a kedve elfogyott, úgyhogy így maradtunk ketten. Érdekes volt, hogy megmásztuk a naskalatot, mentünk vissza a kocsihoz, és akkor mondta a hölgy, hogy na, akkor felértek a csúcsra, és akkor mondtuk, hogy igen, fel. Mondjuk felfelé sokkal nehezebb volt, mint lefelé jönni, mert ilyen tehén csapásokon mentünk, ahol a tehenek is járnak, de hát ha tehenek meg tudják csinálni, akkor mi is. És mondta, hogy hát sokan nekivágnak, de nagyon kevesen jutnak fel. És ez olyan öröm volt számomra, hogy ezt behúztuk Nórival.
0: Majd térjünk át a biciklis Tiszató kerülésre. Ez volt egy másik programod. Ez mennyire volt felkészülés egyébként arra, ami előtted áll gályarabok tekintetében, vagy ez inkább egy fiattal való közös program volt?
1: Én örültem a fiammal való közös programnak inkább. Én nagyon tartottam tőle, hogy az én kis biciklim, háromsebességes kis Hollandiában már nagyon használt biciklim föl fogja mondani a szolgálatot. A fiamnak egy zsírói saját maga által vásárolt biciklije volt, tehát egy ilyen avatókör volt, Tiszafüred kisköre, Dinny és Hátporoszló Tiszafüred útvonalon. Ezt tudtam, hogy 70 kilométeres kör, mert azelőtt ugye legyalogoltam Bihari Dezső munkatársammal, és nagyon hálás voltam a jó Istennek, hogy 3 km per óra átlagsebesség helyett 15-16-tal tudtam menni. Jó volt, én ezt annak szántam, hogy együtt töltünk egy csomó időt a fiammal, tudunk beszélgetni a biciklin, meg tudom neki mutatni, hogy bejárjuk az útvonalat, és akkor utána majd el tud menni magába, és akkor majd, ha akar, akkor rekordot dönt. És nagyon rendes volt, mert ugye sokkal gyorsabban is tudott volna menni, de mindig lemaradt hozzám, hogy tudjunk. Ő éppen akkor egyetem előtt állt, tehát most már azóta egyetemista, és sok olyan témát felhozott, amiről nem gondoltam, hogy biciklizés közben beszélgetni fogunk, de jó alkalmat jut. Ez volt az első. A második az pedig pont az 50. születésnapomon volt, hogy akkor is a Tiszatavat kerültük csak, Tiszafüred, Tiszacsege, és akkor átkomposztunk a Tiszán, és akkor Ároktő, Borsod Ivánka, Poroszló, Tiszafüred útvonalon. Ez sokkal nehezebb terep volt, de nekem nagy élmény volt az, hogy Sanci mindig tudott volna előre menni, hát jó lehagyott volna, és akkor mondtam, hogy menj előre, nyugodtan majd találkozunk, és akkor mondta, hogy hát akkor jöttem volna magamba is, és akkor lemaradt velem, és szintén beszélgettünk, úgyhogy ez megint erősítette a kapcsolatunkat. Én már tudom, hogy még az az útvonal, ahova soha többet nem megyek biciklivel, ez az utóbbi, mert szörnyű viszonyok vannak, tehát ilyen murvás, gát, tető 15-20 kilométeren keresztül nekem sokkal jobban tetszett a kisköre felé való kerülés, mert végig láthatjuk a vizet, meg több a megállóhely vízvételi lehetőség.
0: Megint a Facebook bejegyzésedre hivatkozok, idézek egy mondatot tőled, ezután a biciklis út után írtad, ez volt a záró mondat az egyik posztban, hogy de vajon hogy jön ehhez az útszéli vándorlás, a belső csend és a megállók mélyebb üzenete? És akkor ezt a kérdést teszem én föl neked, hogy van mélyebb üzenete ezeknek a gyermekekkel töltött túráidnak is?
1: Hogyne. Van, hát ezeket az időket együtt töltjük. Ezeket se a fiam, se Nóri nem kapja vissza, én se kapom vissza, és most már, hogyha barátokat vagy barátnőket visznek körbe a Tiszatavon, azért csak az fog eszükbe jutni, hogy hát én ezt apámmal együtt tettem meg először, vagy igen. És azért a beszélgetések egy jó részére is emlékszünk azért, nem tudom, a családok hogy vannak hozzászokva, nekem például, hogyha én megállok és ismerőssel találkozok, akkor meghívom valamire, hogyha tényleg olyan jó ismerős, vagy már régen látott ismerős, erre a Tiszató környékén mindig van alkalom, mert sok ismerősöm kerekezik, és akkor megállunk, beszélgetünk, megpihenünk, megyünk tovább, de például a gyerekek, ahogy én tapasztaltam, nem nagyon szeretnek szüleiket meghívni hogyha egy megálló folyamán, és nekem ez olyan jó élmény volt, hogy Sanci kétszer is, meg a háromszor akart meghinni, de abból csak egyet fogadtam el, hogy úgy változik ez is. Ez is egy olyan kellemes élmény volt, hogy apa iszol, nem tudom, egy kólát, vagy akarsz egy gófrit enni. És azért ugye, mivel egyetemre készült még akkor, nem volt egyetemista, nekem voltak betárazva témáim, amikről szerettem volna beszélgetni, de nem minden áron is, hogyha bele tudtam kapaszkodni egy szóba, akkor belevágtam a témába, és ő türelmes Sanci meghallgatja két-három mondatba, így tanítottam, hallgass meg, és utána dönts, ahogy te úgy gondolod, hogy neked jó.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szűcsem Sándor tiszafüredi presbiterrel, utazóval. Most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!
2: Kardiológushoz mentem a

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Reményét fejezte ki a miniszterelnök, hogy még szeptember végén feláll az a testület, mely felügyeli az alkotmányozás folyamatát. Magyar Péter hétfő reggel a Kossuth Rádióban elmondta, a grémium tagja lehet mások mellett a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, a Magyar Tudományos Akadémia képviselője, továbbá a jogi karok dékánja is szakemberek. Hozzátette, a cél az, hogy olyan alkotmányozás legyen, melybe bevonnak mindenkit, ahol mindenki elmondhatja a véleményét, hívő, ateista, vidéki, budapesti, homo vagy heteroszexuális. Egy olyan alkotmányt szeretnénk, tette hozzá Magyar Péter, melyet mindenki elfogad, tisztel és betart, fogalmazott, jelezve, hogy hosszú alkotmányozási folyamatra számít. Szerdán kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező országos mérést október 9-éig bonyolítják le. Idén előreláthatólag mintegy 2400 intézmény, több mint 3808. évfolyamos osztályából, mintegy 67 ezer tanuló vesz részt a vizsgálatban, közölte az Oktatási Hivatal hétfőn. A közlemény szerint a középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. A nyári hónapok végére kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, de nem hozott fordulatot a forgalomban. Az áraknál erősödnek a területi különbségek, közölte a Dunahaus ingatlan közvetítő hétfőn. A tájékoztatás szerint a korábban olcsóbb vidéki és panel szegmensekben még mindig dinamikus a drágulás, de Budapest legdrágább részein már jóval visszafogottabb az áremelkedés. Kifejtették, az egyik legszembetűnőbb változás, hogy hosszabb ideig tart az értékesítés. Vidéken a téglalakások több mint 100 napot töltöttek a piacon. A hosszabb értékesítés több helyen nagyobb alkúval párosult. A kelet-magyarországi téglalakások négyzetméter ára 15%-kal nőtt egy év alatt. A kelet-magyarországi városok panelpiacán pedig 25%-os drágulás történt egy év viszonylatában, közölte az ingatlan közvetítő. Az úgynevezett mikromobilitási eszközök, így az elektromos rollerek használatának veszélyeire hívják fel a társadalom figyelmét az Országos Rendőrfőkapitányság és a Magyar Biztosítók Szövetsége által szervezett biztonság hetén. Derült ki a programot beharangozó hétfői tájékoztatón. Elhangzott, ami 2024-ben a közlekedési balesetek 2,5%-át okozták ilyen eszközök vezetői, addig ez az arány tavaly 4,5%-ra, az idei év első 8 hónapjában pedig 7%-ra nőtt. Sokan a minimális képességekkel sem rendelkeznek az ilyen eszközök használatához, ráadásul védőfelszerelés nélkül közlekednek, hangsúlyozták. Jelezték, hogy módosulnak majd a KRESZ szabályai, de a rendőrség az iskolás gyerekeket is igyekszik gyakorlati képzések keretében felkészíteni a rollerek használatára.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borult lesz az ég, majd ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. Elszórtan lehet gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Kedden napos idő lesz, majd estére kiderül az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. A szél időnként megélénkül. Kedden 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Szűcsem Sándor tiszafüredi református presbiterrel, utazóval, aki áprilisban gyalog szeretné végigjárni ugyanazt az útvonalat, amelyet egykor a protestáns gályarabok is megtehettek. Korábban stoppal már bejárta ezt az utat, de most jobban át szeretné élni azt, amit a protestáns hithősök is megélhettek annak idején. Az útra komolyan készül, több különböző túrát megtett már, most ezúttal a gyerekeivel készült. Szűcsem Sándor utazót, református presbitert hallják. Fizikai értelemben adott neked ez valamit a további túráidhoz?
2: A két biciklis túra?
1: Igen. Vagy a... Most a biciklisre gondolok.
2: Igen, adott. Hát azért ez megint egy monotonitás, csak mondjuk olyan, mintha egy főúton való közlekedést összehasonlítanánk egy autópályán való közlekedésre, mondjuk 10 órán keresztül, hogy autópályán hozzászokunk a 130, az olyan, mintha 50-nel mennénk, tehát az is egy monotonitás. Én rájöttem arra, hogy monoton vagyok, monotonon tudok dolgozni, de hát ezt tudtam eddig is, mert voltam kamionsofőr és buszsofőr is, jól bírom a monotonitást, tudok a célért küzdeni, isteni segítséggel, tehát imádkozva át tudok esni a holtpontokon, mert már sokszor volt olyan, hogy fel akartam adni, de tovább mentem, és aztán nagyon jó volt visszagondolni azokra a kövekre, amikor azt tudtam mondani, hogy de mégis tovább mentem. Magamat egy ilyen tehergépkocsihoz, vagy egy olajtankerhez hasonlítom, hogyha ilyen monoton mozgást kell végeznem, nagyon lassan veszem fel az utazósebességet, és nagyon lassan lassulok, úgyhogy ezeket így kipróbáltam, meg hát azért volt mit, a felszerelés ki kellett próbálni, a biciklizés során is hátizsákkal mentem, tehát súllyal, hogy bírom-e biciklin is, meg gyalog is, különböző eszközöket kellett kipróbálnom, tesztelnem, meg szokásokat, hogy mit ehetek, mit nem ehetek. Nagyon fontos mérföldkő volt az, hogy pótoljam az ásványi anyagokat, tehát vettem sót, olyan sót, amit ajánlottak a gyógyszertárakban, és amikor éreztem, hogy nehezedik el a lábam, akkor ittam egy sóoldatot, és utána tényleg feltöltöttem. Úgyhogy igen, rengeteget hozott. Rengeteget. Ez ugye puding próbálja az evés, tehát minél többet próbálgatom a felszerelésemet, meg a lábamat, akkor egyre felkészültebb leszek, gondolom én. De ez egy elég hosszú felkészülési program, ezt én sose gondoltam, hogy akár több hetet vagy hónapot fogok tudni, vagy kell majd dolgoznom azért, hogy akkor egyszer majd elindulhassak.
1: Mindjárt visszatérünk még ide, csak a gyerekeidhez egy kérdés. Azt esetleg beszéltétek velük külön-külön, hogy folytatjátok valami következő ilyen túrával, vagy mentek hárman együtt, ilyesmi?
2: Vannak tervek, de ez még kirajzolódik. Tehát én akkor örülök, hogyha mondják, hogy hová szeretnének menni, és akkor mi meg megnézzük, hogy mi szeretnénk oda menni. Sajnos egyre szűkül az időintervallum, amikor még velünk akarnak jönni, és akkor majd egyszer csak azt mondják, hogy akkor most mi megyünk. Vagy ők mennek magukba, úgyhogy ezeket még szeretnénk kihasználni. Mi rengeteg időt töltünk amúgy együtt, de nő Nóri is, Sanci is, már felnőtt ember, úgyhogy saját programjai szerint fog lassan élni. Hát én Sanci korában az utcán éltem, Kölnbe. Hál' Istennek én nem olyan fiút kaptam, mint amilyen én vagyok, úgyhogy sokkal könnyebb vele.
1: És amikor Kölnben éltél, akkor gondoltál, hogy egyszer lesz egy saját fiad, és egyszer ő is akkora lesz, mint amekkora most te vagy?
2: Én tudtam, hogy lesz fiam is, meg lányom is, csak aztán volt olyan időszaka az életemnek, amikor azt mondták az orvosok, hogy valószínűleg nem lesz, és aztán mégis lett két gyerek ránk bízva. Én tudatosan készültem, tehát ha most visszagondolok, 99-ben már félreraktam az első focicipőt, akkor már 2 éve ismertem a feleségemet, akkor még ugye barátnőm volt, és 2006-ban született meg a fiú, és amikor a fiú megszületett, akkor egy jó fél banános doboznyi focicipő volt félrerakva Sancinak, hogy majd ő egyszer abba focizni fog. Igen, én tudatosan készültem. Aztán tudatosan készültem, hogy majd együtt fogunk kamionozni, abból úgy néz ki nem lesz semmi, mert ők annyira nem vonza, de találunk más dolgokat.
1: És akkor a beszélgetésünk végére jussunk el oda, hogy hogy állsz akkor a saját megítélésed szerint ezzel az olaszországi gályarabos túráddal, milyen felkészülési fázisok vannak, mikor fogsz akkor gyalog végigmenni ezen az úton?
2: Egy 273 kilométeres szakaszt szeretnék majd Olaszországban legyalogolni, 7-10 nap alatt. Ez is egy tematikus túra lenne, az első hosszú, tehát többnapos gyalogtúrám, és mivel ennek az összkilométere elérheti a 300 kilométert, ezért különböző felkészülési túrákat is gondoltam, hogy megcsinálok, hogy egyáltalán bírom-e. Ehhez képest ugye a 70 kilométeres Tiszató kerülő sétába csak úgy beleálltam és bírtam, bár utána 3 nap volt, mire regenerálódtam. Túl vagyok a Semmeringhágón, túl vagyok az erdélyi túrákon a lányommal, Nórival, és most még van egy olyan túrám, ami még síkterep. Síkterepen van, tehát valószínűleg lesz egy Tiszafüred, Tiszacsege, gyalog, túra vissza stoppal jövök, meg lesz egy földutas, ott még az útvonalat is nekem kell kinézni, Tiszafüred, Hortobágy, és akkor vissza stoppal. De azt mondjuk egyiket szombaton, Tiszacsegét szombaton csinálom, vasárnap meg Hortobágy. És hogyha ezek így megvannak, akkor úgy gondolom, hogy utána már elég a heti egy-kétszeri 5-10 kilométeres túra.
1: És kb. Mikor tervezed majd a gályarabok nyomába eredni? Van ebben olyan idősík, hogy valami olyan hasonló időjárási körülmények között megy, mint amikor ők mentek?
2: Pontosan ez a terv, tehát az április vége. Akkor indulnék, és május elején kellene odaérnem Nápolyba, úgyhogy van annak ilyen. Hát ez azért most egy újfajta kutakodás kezdődik lassan, mert elkezdtem két újabb könyvet is írni, de egyiket most előbírom, aztán majd húsvétig írnám a másikat, mert sok témám van, de menni el magam előtt az útvonalba, tehát ki kell alakítanom, hogy akkor naponta mennyi kilométert teszek meg, és nekem van olyan tervem, hogy én ott most, mivel gyalog megyek, ezért sokkal többet fogok látni, sokkal több emberrel tudok beszélni, és keresek meg ottani embereket, és próbálok velük vagy riportot, vagy csak beszélgetni, vagy begyűjteni bizonyos plusz információkat, amiket csak ott tudok. És azért, hogyha minden egyes helyen csak egy-egy éjszakát töltök, akkor ott rengeteg információhoz juthatok még pluszba. És persze természetesen jelölöm ki újra a megemlékezés reméltó helyszíneket, vagy általam annak titulált helyszíneket.
1: És a kutakodásod, illetve az időn túli megvalósítás mennyire visz még abba az irányba, hogy szeretnéd úgy átélni mindezt, amit a gályarabok átéltek, hogy jobban hasonlítson az ő élményeikre? Most kicsit bonyolultan fogalmaztam, de mondom, hogy mire gondolok. Tehát például szeretnéd-e magadat sanyargatni annyira, hogy annyit alszol, mint amennyit ők aludhattak, vagy megpróbálsz csak, nem tudom, annyit és azt enni, amit kideríthető, hogy vajon ők mennyi ételt kaptak ennél a feszített menetnél, vagy azért ennyire nem akarsz gályarabb imitátor lenni?
2: Érdekes felvetés, mert többfajta lehetőség van, és még nem döntöttem el, hogy még irányba fogok menni. Nekem nagyon tetszik az, hogy például élelmiszerre nem költök, és akkor csak amit kapok, azzal megyek végig. Ez egy elég necces, mert itt azért meg kell tanulni kérni is, meg elfogadni is. Sanyargatás, hát teljesen összehasonlíthatatlan módon fogok tudni gyalogolni, mert ugye túracipőm lesz, könnyített hátizsákom, amivel ugye sokkal több cuccot viszek, bár nem tudni, mert ugye nem tudjuk, hogy a vasgolyó az mekkora súlyú, én egy 6 kilós hátizsákkal megyek, abba belefér a cuccom egy napi élelmiszerrel mindig. Tehát gondolkodok ilyenen, viszont ahhoz, hogy a túrámat épésszel is tudjam dokumentálni, azért, meg azért olyan helyszíneken is fogok menni, hogy veszélyes, tehát hogy leeshetek akár a hegyről, vagy legurulhatok, megbotlulhatok, azért valamilyen szinten észnékel legyek. Tehát ez a sanyargatás szerintem nem fog menni, amit meg kell adnom a testemnek, azt meg kell adni. Étkezésre gondolva most, meg tisztálkodásra is, de például egy ilyet, hogy megpróbálom az ottaniak vendégszeretetét nem kihasználva, de felmérni, hogy na most akkor segítenének. Hát szerintem amúgy segítenének, tehát van már erre rutinom, hogy hogyan lehet éttermekhez oda menni, vagy pékségbe oda menni és kérni valamit. Vagy akár bekopog, de egy polgármesteri hivatalba elmondani, hogy ilyen céllal vagyok, és nem tudnának-e mutatni egy éttermet, ahol esetleg egy menüt kaphatok, csak ez megint mind idő. Meg szokták mondani, hogy hát kinek mi fér rá az arcára. Igen, de ez érdekes lesz. Tehát az magában, hogy gyalog megyek, magában, hogyha tényleg ezt az élem, meg a szállás is azért, tehát oké, be lehet tervezni a szállást, hogy itt fogsz aludni, de ha nem bírsz odáig elmenni, és nem jönnek rendőrök, hogy fizessék a szállásodat, akkor el kell feküdni az útszélén valahol biztonságos helyen, és akkor másnap tovább menni. Én várom, de sokkal jobban fel kell készülnöm, mint egy átlagos stoppos kalandra.
1: Volt olyan, hogy rendőrök jöttek és kifizették a szállásodat?
2: Persze, ha elolvastad a könyvemet, akkor ebből van egy történet. Egy busz megállóba akartam aludni, és aztán megjelentek a rendőrök. És aztán nem hagytak magamra, hanem fizettek egy 100 euró szállást, vagy 80 euró szállást. Volt ilyen is, igen. Ez a gályarabok után is toppos túlám volt. De ez meglepő, tehát ez nagyon meglepő. De ugyanígy, tehát amikor a Mikuláshoz stoppoltam, és akkor kijöttem a Mikulástól, és akkor utána felvett egy Porsche Cayenne-nel egy ember, és akkor azt mondta, hogy ő a lelkész a Mikulásnak, és aztán megadott sárgarépát, mert csak azt tudott adni az útra, tehát kapok ételt is. Vagy a 90-es évek végén a hungarokamionosok, mikor stoppoltam, hogy főztek, és akkor adtak nekem, mert látták, hogy nem nagyon ettem az elmúlt napban, az megint nagyon, nagyon jó volt. Úgyhogy az Úristen gondot visel a stopposról is. Meg én, ahogy látom, az úton, az utcán élőkön is. Tehát azért csak tippelni lehet, hogy mennyi pénzt szednek össze azok, akik koldulnak. Én tudom, hogy mennyi pénzt szoktam odaadni, így szétosztogatni, de az Úristen gondoskodik az emberekről. És ezt vagy észreveszik az emberek, vagy nem, de a napi betevőt elő szokta teremteni. Ha nem aznap, akkor másnap ad rá lehetőséget. Én meg már vagyok olyan rutinos, meg nem vagyok ilyen, mint a költő, hogy adjon úgy is, hogyha nem kérem, hogy oda megyek, és megkérdezem, hogy nem-e van valami kis maradék, amit úgyis kidobnának, mert én szívesen leszek a pizzéria. Lehet, hogy elzavarnak, de eddig még sose zavartak el, amikor így kértem. Mindig kaptam valami kis ételt.
1: Akkor ilyen lelkülettel készülsz erre az útra, ha jól értem, keresed még a módját, hogy mi lesz a gája rabok nehézségének, az átélésének a foka, de kész vagy erre is akár?
2: Kész vagyok, hát az első ugye az útvonal, amihez írtam egy könyvet, tehát az útvonal az már megvan. Most a következő az, hogy le kell bontanom napi tervre, akár pihenőnapokkal is, és akkor utána pedig már a gyaloglás magába szerintem megerőltető, vagy aki így belegondol, és nem szokott gyalogolni, azért napi 25-30 kilométer, vagy akár 50, az ilyen félelmetes távnak tűnik, és akkor ez több napon keresztül, akár 7-10 napon keresztül. Nem tudom, nem félek, nem rettegek tőle, hanem már nagyon várom, hogy feljöjjön a nap, és aztán induljak. De és jó sok mindent kell még ahhoz terveznem, meg egyáltalán, hogy még akkor zöld lámpát kapok a Jóistentől, hogy akkor csináld, menjél. Mert azért itt a családot is, meg a feleségemet is, ilyen 9 napra itt hagyni, az ugye 2 hét vége, egy teljes hét, bármi történhet, megszakítani, magába rejtés. Ilyenkor elég komolyan szoktam imádkozni az Úristenhez, hogyha akaratával egyezik, akkor nem most büntessen már a bűneim miatt, hanem ha nem veszi nagy hiúságnak, akkor ezt tette is, mert az ő tetszését elnyerte ez a tervem, akkor hadd vigyem már véghez. Volt már olyan, amit félbe kellett hagyni, volt már olyan, amit a kezdetekkor, tehát kiálltam stoppolni és visszafordultam, de eddig a 98%-ba átsegített az Úristen. Amiben meg nem, az meg úgy volt jó.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szűcsem Sándor református presbiterrel, utazóval beszélgettem.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hamarosan kezdődik a Kerekdomb Fesztivál. Szeptember 18-20 között Tálja utcái ismét megtelnek majd zenével, színházzal, irodalommal, borral és közös élményekkel. Többek között fellép a Queen Bee.
2: Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit a...
1: Blaha Louisiana.
3: Ilyen szépen,
1: Bohemian Betyársz.

0: reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump amerikai elnök Zelenszkij ukrán elnököt a magas dízelárak miatt. Trump a kérést azzal indokolta, hogy az orosz finomítókat ért ukrán találatok hajtják fel a teherszállításban meghatározó üzemanyagárát, ami kárt okoz a világnak, ugyanis a támadások nehezítik az orosz dízelszállításokat. Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy zajlanak a tárgyalások arról, Ukrajna a tárgyalási licencet kapjon amerikai típusú Patriot légvédelmi rakéták gyártására, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kevéssé kifinomult eszközök jöhetnek szóba egy ilyen megállapodás keretében. Egyházmegyei zarándoklaton adták át és áldották meg a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szent Jobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték Párciumban, számolt be a nagyváradi római katolikus egyházmegye. Uniós helyreállítási alapokból újították fel a templomot és a zarándok központtá alakított apátsági épületet a hívogató Románia kormányprogram részeként. A nagyváradi egyházmegye hívei azért zarándokoltak Szent Jobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni Fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A Nagyváradtól 40 kilométerre a Berettyó partján fekvő Szent Jobb település a nagyváradi püspöki székhely mellett az egyházmegye másik fontos kultuszhelye. Itt állt a Szent László király által alapított bencés apátság, melyben Szent István király bebalzsamozott jobb karerekjéjét őrizték. Erről kapta nevét a település is. Az idén országszerte majdnem 30 helyszínen várja érdekességekkel és különlegességekkel az érdeklődőket az országos nyitott piacok napja, közölték a szervezők. A látogatók péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönségtalálkozókon, vezetett sétákon, családi és szakmai programokon vehetnek részt. A szervezők azt szeretnék az eseményekkel bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is, írták. A piacok napját először 2023-ban szervezte meg a Vásárcsarnokok Piacok Együttműködési Fóruma. Egy év alatt 350 ezer lappal csökkent a papír felhasználás a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámszak területén, ami csaknem 40%-os megtakarítást jelent, közölte a hivatal hétfőn. A közlemény szerint a csökkenéshez hozzájárult a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló HEDI rendszer bevezetése is, így a korábban papíron készülő helyszíni iratok elektronikusan, táblagépen rögzíthetők, és már az áruvizsgálatokat is digitálisan dokumentálják. Az új rendszer 2025. júliusi bevezetése óta 50 ezer digitális szemlelap készült, ugyanennyi papír alapú dokumentumot kiváltva. A NAV vámszak területén országszerte több mint 70 szolgálati helyen végeznek szemléket, a munkát jelenleg több mint 150 táblagép segíti, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borult lesz az ég, majd ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, elszórtan lehet gyenge esőre, záporra számítani. Kedden napos idő lesz, majd estére kiderül az ég, a keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. A szél időnként megélénkül, kedden 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület bükkihelyi csoportjáé lesz a főszerep. Ők ugye Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében végzik leginkább tevékenységüket. Két központjuk is van, Miskolc és Eger. Számos programot szerveznek mindkét városban, de emellett természetesen még Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye több településén, kisvárosában is. A nyári programokról, valamint arról, hogy őszre mivel készülnek, Somoskői Péterrel, az Egyesület bükkihelyi csoportjának alelnökével beszélgetünk majd. Kedves hallgatóink, a beszélgetést követően számos zöld hírt hallhatnak. Többek között arról szólunk majd, hogy szakmai napot szervezett az Északerdő ZRT Miskolcon, civil szervezetek és magánerdőgazdálkodó részvételével. De arról is beszámolunk, hogy lehet még jelentkezni a TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióra, melyet idén október 12-e és 18-a között rendeznek, illetve, hogy a Miskolci Egyetem a kutatók éjszakája napján kutatók délelőttjével is készül általános és középiskolás diákcsoportoknak. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre, tartsanak velünk!

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja Borsod-Abújzemplén és Heves megyében végzi tevékenységét. Két központja Miskolc és Eger. Számos szemléletformáló programot szerveznek minden évszakban, így volt ez az idei nyáron is, amikor például gólyagyűrűzéseket szerveztek, részt vettek több táborban, sőt ők maguk is tartottak egyet. A következő percekben Somoskői Péterrel, az Egyesület Bükki helyi csoportjának alelnökével beszélgetünk.
2: A nyár természetesen egy csúcsidőszak, tehát sok mindent csináltunk, mint ahogy szoktunk. Hát a nyár azzal kezdődik, hogy a június első felében általában a fehér gólya gyűrűzésekkel indulunk. Ugye ez egy országos program sorozat, nálunk több helyszínen is zajlott ez a program. Általában több száz ember vesz részt, ilyenkor gyakorlatilag településről településre haladunk, hát egy kijelölt útvonal mentén, és az áramszolgáltató segítségével, aki adja az emelőkosarat és a műszaki segítséget ehhez, ugye fölmegyünk a fészkekhez, általában lehozzuk a fiókákat, lent a földön meggyűrűzzük, még akár hozzá is lehet érni az érdeklődőknek, le lehet fényképezni, és ugye visszatesszük nyilvánvalóan a fészekbe. Ez egy 10 perces, 15 perces művelet. Egy kicsit nyilván megzavarjuk a gólyák életét, de pillanatok alatt visszáll a rend, gyakorlatilag ahogy a visszakerülnek a fiókák, egyből jönnek a szülők, és folytatódik a napi életük. Tehát ez egy minden évben visszatérő program. Ugye a helyi csoport sajátossága, ugye szalakótákkal foglalkozunk a borsodi mezőség területén, tehát

0: hívnak minket iskolákba, néha óvodákba is, ugye próbálunk elmenni, de hát nyilván keretek között tudjuk ezt csak tenni. Ilyen nyári távol, például alsódobszai nyári túrán és családi napon vettünk részt, ott egy madarástandot tartottunk, tehát próbálunk jelen lenni több helyszínen, és akkor jönnek a nyári madarás táborok, ugye gyűrűző táborok nálunk, általában a Tiszalóc település határban, Keszíteni távvédelmi közepben van egy már sok éve, 12. éve tartó táborunk, ahol hát ez egy két hétig tartó tábor, a nyár kellős közepén, tehát július utolsó hete, augusztus első hete. Itt ugye ez egy nádas, bokros terület, és ez nem egy olyan nyári, olyan tábor, ahol a gyermekeket fogadjuk, ez ilyen kutató tábor, de családok jöhetnek, tehát gyermekek szülői felülettel jöhetnek csak, viszont itt is azért 50-100 ember megfordul a két hét alatt, és az ott található nádi énekeseket és bokorlakó énekeseket szoktuk általában megfogni. Ugye hát erre az évre sajnos jellemző, ugye nálunk is ez a nagy szárazság, tehát gyakorlatilag a tábor végére, augusztus végére teljesen kiszáradt az a Inérháti csatorna, ami mellett mi dolgozunk, tehát így egyértelműen látszott a madarak számán, hogyha összevetjük a tavalyi adatokkal, akkor gyakorlatilag a fele mennyiségű madarat fogtuk ugyanazzal a körülmények között, tehát ugyanazzal a hálómennyiséggel.
1: Ez egyébként az időjárás miatt, a hőség miatt lehetett?
0: Hát igen, a hőség miatt és a víz eltűnése miatt tapasztaltuk, hogy a rovarok száma is jelentősen csökkent, tehát a csípő szúnyogok, ami ugye esténként problémát szokott okozni, az ebben az évben sokkal kevesebb problémát okozott a ott lévő madarászoknak, ami egy részben jó volt, viszont látszott, hogy a táplálék egyértelműen kevesebb. Most a nyári tábor előtt július közepén ér véget az a tavaszi gyűrűzési időszak, amit úgy CES-nek hívunk szakmai körökben, tehát ez egy konstans effort site nevezetű protokoll, ez egy állandó ráfordítású gyűrűzés, ami április közepétől július közepéig tart, 9 alkalommal, 10 napos szakaszokra osztva ezt az időszakot, és ezt már 6. évve tartottuk, és ez egyértelműen követhető a tavaszi költési időszaknak a mikéntje, és összehasonlítható az előző évekkel. És itt például láttuk, hogy koratavasszal, tehát még május-júniusban, az már nem is koratavasz, tehát a tavasz végével még ugye volt vízünk, és így a madarak száma is szépen hasonló, sőt néha még több is volt, mint tavaly, és ahogy eltűnt a víz, úgy tűntek el a madarak, tehát lehet, hogy maga a költés, de ezt még ugye esetleg értékelésre szorul, de úgy néz ki, hogy a maga a költés nem volt olyan rossz, de a költés után, amikor már a fiatal, ez évi madarakat is már ugye hálóba kerültek, és láttuk, hogy nap kirepültek, utána úgy néz ki, hogy nagyon hamar elhagyták a területet, éppen a táplálék hiány miatt.
1: Kénytelenek voltak.
0: Akkor, igen, valószínűleg így. Úgyhogy ugye a nyári táborban is ez nagyon megmutatkozott. Most próbáltam utána érdeklődni, és felhívtam a Bódva völgyi madárgyűrűző állomásnak a vezetőjét, ugye a Bódva Patak folyócska partján van egy szalonna perkupa között, ez egy nagy múltú, már 40 több éve folyó tábor, és kérdeztem, hogy náluk milyen a madarak száma, és azt mondták, hogy nem rosszabb, mint az előző években, sőt, néha még több is. Tehát úgy néz ki, ugye itt már most szeptember közepe környékén vagyunk, tehát már az északabbról jövő madarak is elindultak és megérkeztek, nem csak a hazaiak, és úgy néz ki, hogy lehet, hogy északabbra tőlünk nem volt rosszabb a költés, tehát úgy néz ki, hogy a madarak száma nem változott, úgyhogy mert következő tavasszal is, hogy mennyire élik túl majd ugye a telet, meg a vonulási útvonalat, ez majd a következő, tehát a 2026 évi tavaszi időszakban fog meglátszódni a szintén ez a CES gyűrűzésben, amikor elkezdjük ugye a mintavételeket, és akkor fogjuk látni, hogy na akkor ez a nagy szárazság milyen hatással bírt, és akkor az idős madarak, akik megjárták. Ugye az előző évi már idős madár, tehát már ugye ivar érett az énekes madaraknál, a nagyobb méretű gémeknél, ragadozó madaraknál van az, hogy több év, 3-4 év, 5-6 év, vagy egy sasnál, mire eléri az ivar érettséget, az énekes madaraknál a következő évben már költ

0: segítenek. Tehát már jövőre fog kiderülni, hogy ez hogy sikerült ez a költési időszak és a vonulás. Tehát sajnos nálunk egyértelmű, hogy a vízhiány megmutatkozott, de máshol úgy néz ki, hogy nem. Tehát ezek lokális problémák lehetnek. Most itt a lokális, ez nem település szintű, hanem ország, vagy ugye Kárpát-medence, és ettől északabbra nagyobb tájegységekre kell itt gondolni.
1: Egyébként mi az, amit várnak a madarászok, ha már itt ez a szóba került, jövőre azért megcsapanhat a madárállomány?
0: Hát igen, igen, tehát ugye valószínűleg itt a táplálékhiány, a vonulás közben négy ugyan hőhullámok, tehát ez valószínűleg rossz hatással lesz, tehát kevesebb éri túl így a telet, vélhetőleg, de hát ugye remélem, hogy nem lesz igazam, de sajnos ezt a számok majd egyértelműen mutatni fogják. Bár ez attól is függ most, hogy a télen mennyi vizet sikerül visszatartani, tehát megint csak ez a helyi sajátosságok is. Tehát elképzelhető, hogy ha nálunk nem lesz víz a medrekben, akkor rossz eredményeket mérünk, de attól még máshol lehet jó. Tehát ugye ezt egyesek országos vagy nagyobb szinteken kell mérni. Szerencsére ilyen mintavételi pontok azért 50-60 helyen is vannak az országban, tehát majd lesz lehetőség összehasonlítani.
1: Volt egyébként más rendezvény még a táborokon kívül itt a nyár folyamán?
0: Hát én mondom, hogy szoktunk menni más rendezvény, nyári táborokban adunk, ugye létrástetői nomád tábor, a Külügyi Intézet szervezi, oda szoktunk menni mindig programot adni, tehát ilyen egynapos madárgyűzések, ugye programelemeket adunk, ugye a nyár végén pedig a visszatérő elem az állatkertek éjszakája, szinte augusztus utolsó péntekére szokott esni, most is ugye megjelentünk Miskolci állatkertben, és itt hát ugye nincs lehetőség, tehát madárgyűrűzést éjszaka nem csinálunk, mert éjszaka nem mozognak, itt ugye madarástandot adtunk, ugye főleg a bagolyfélékkel, ha már éjszaka, ugye akkor bagolyfélékkel foglalkozunk, ami is a helyi csoportunk, akkor van ugye még a télen ez a bagolyles, Miskolci bagolyles programja, tehát mi a baglyok ugye kitüntetett figyelemmel kísérjük, úgyhogy itt például baglyokkal foglalkoztunk, kertünk madaraival, tehát mindent, ami úgy este, úgy hát ilyen nagyon írásos, olvasásos programokat így a férhomályban nehéz csinálni, de amit az este folyamán lampafénynél meg lehet, azt ilyenkor próbáljuk a közösséget bevonni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja Borsodabói, Zemplén és Heves megyében végzi tevékenységét. Két központja Miskolc és Eger. Számos szemléletformáló programot szerveznek minden évszakban. Ahogy beszélgetésünk első részében hallhatták, a nyár mozgalmas volt az egyesület életében. Tábort szerveztek, bemutatókat tartottak, különböző társszervezetek rendezvényein vettek részt. Azonban össze sem pihennek, már szeptemberre is több eseménnyel készülnek, sőt októberben az Európai Madármegfigyelő Napok kapcsán is várják az érdeklődőket. Folytatjuk a beszélgetést Somoskői Péterrel, az Egyesület Bükki helyi csoportjának alelnökével, akivel ebben a második részben majd többek között arról is szót ejtünk, hogy az idei szokatlanul forró, csapadék hiányos nyár hogyan hatott a madarak életére.
2: Már elindult a szeptemberi programok sorozata, most az elmúlt hétvégén, most már indul megint az őszi időszak, őszi-téli időszak a Tiszalóci Bátka közgyűrűző tábor, ugye hivatalos nevén, amit eddig emlegettem, már benn fog indulni a mintavétel, szeptember hónapban már lesz egy sajóörösi standolásunk, egy Bánti Kastély Magyaró Fesztiválon, tehát így elindul, és akkor ami szeptember 17-én Egerben, tehát ugye azt kell tudni, hogy a Madártani Egyesület ugye helyi csoportokra oszlik, így felosztjuk gyakorlatilag az ország teljes területét, és akkor aki Miskolcon és Egerben és a környékén lakik, az a Bükki helyi csoporthoz tartozik, és így két, tehát gyakorlatilag ez a helyi csoport, ahol két megyei szintű város is van egy csoporton belül, tehát nekünk ez az Eger Miskolc két pólusú a helyi csoport, tehát 17-én Egerben lesz egy természetvédelmi klub, ahol a WWF Magyarország erdő programjának vezetője fog tartani előadást, és ez a Líceumban lesz, tehát a Eszterházi téren 17-én ez az előadás. Aki persze nem kell itt megjegyezni mindent, tehát hogyha valaki a Facebookon MME Bükki HC helyi csoportra rákeres, akkor ugye megtalál minket. Tehát itt nincs lehetőség egy ilyen riportban mindent elmondani, de például 23-án már Miskolcon lesz előadás a könyvtárban, itt ilyen víz, milyen hatások okozzák az éghajlatunk változását, tehát a vizek és a ezzel kapcsolatos előadást láthatunk. De már 26-án szombaton például Újmassai Őskuhónál leszünk, egy bemutató gyűrűzéssel, ugye ez a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében lehet minket megtalálni. Talán kihagytam a 25-ét, Jakab Sándor fotókiállítása Eger Bródi Sándor könyvtárban indul, de ezek mind kint vannak a Facebookon, tehát ezeket nem kell természetesen megjegyezni. Tehát szeptember hónap egy elég intenzív ugye, előadásokkal, Egerben, Miskolcon, fotókiállításokkal, és akár ilyen múzeumokhoz kötődő programokkal indul. Tehát bőven beindultunk, és akkor október 3-a, 4-e, tehát az október első hétvégéje, ugye ez az állatok világnapja. Itt is több, ehhez kapcsolatban több iskolában már hívtak minket programok megtartására, ugye ez általában téma hét az iskolákban, ez az időszak, és ilyenkor az európai hétvégén viszont európai madármegfigyelő napok vannak országosan, illetve hát ugye európai, tehát ez egy verseny az országok, európai országok között, hogy mely ország hány ember tud bevonni ebbe a megfigyelésbe, hány helyszínen és mennyi madarat tudnak megszámolni. Tehát legalább három kategória van, és azért Magyarország egész jól szokott szerepelni. Valamely kategóriában az ilyen dobogós helyeket elhozunk, mert például tehát kicsi az ország, mondjuk Anglia, ott nagy hagyománya van a madarászatnak, például ott az emberek számát általában Anglia szokta elvinni, de a megfigyelt madarak, helyszínek száma, tehát ilyenekben jók szoktunk lenni. Ezt most még nem tudok pontosan beszámolni. Az mme.hu-n, tehát a fő oldalunkon, a Magyar Madártani Egyesület, tehát mme.hu-n is majd kint lesz az országos megyénk szintű programlista. De természetesen mi is a Bükki helyi csoport Facebook oldalra kitesszük. Ezeket persze az mme.hu-n lehet megtalálni minket is, mint helyi csoport, tehát a programok listában ott vannak ezek a kiállítások is, például a rendezvények, programok menüpont alatt. de talán egy kicsit a Facebook talán egyszerűbb, hát ki mit szeret használni, azt nézi.
1: Hát akkor mindenképp lesznek itt programok, akár Miskolcot nézzük, akár tényleg Egerbe is. Gondolom azért sok csoporttag ellátogat Egerbe is, meg Egerből is Miskolcra gyanítom a különböző előadásokra. Az egyébként hogyan szokott eldőlni, hogy éppen milyen program lesz? Mert gondolom azért vannak fixek, amik minden évben visszatérőek, például akár itt a Madár megfigyelő napok, vagy akár itt, ahogy hallhattuk, hogy ugye a Miskolci állatkertnek az állatok éjszakáján szerintem hosszú-hosszú évek óta kint van itt a Magyar Madártani Egyesület Bükki helyi csoportjának néhány tagja. Tehát, hogy ez hogyan dől el, hogy mi lesz a program a következő pár hétben, hónapban?
2: Hát ugye nyilván, ahogy említetted is, hát ezek a országos programok, fix programok, ugye azok adják a keretet, és azon kívül, ahogy felkérés mutatkozik, a különböző iskolákból, ugye a múzeum is szokott minket, a Kohászati Múzeumhoz tartozik a Újmosoly őskohó, tehát ott is már évek óta megvan a kapcsolat, és ahogy jönnek a felkérések, úgy próbálunk eleget tenni, hát nem mindennek tudunk, természetesen idő, kapacitás hiányában, hát hogy az élet hozza, ugye, ahogy szoktuk ezt mondani, úgyhogy így mindig van változás a programokban, időpont és helyszín és programtípus, de ahogy felkérések érkeznek, úgy haladunk előre.
1: Ha már itt ugye szóba kerültek a programok, meg szóba került az, hogy kapacitás, tagfelvétel van egyébként itt a helyi csoportban?
2: Hát természetesen, tehát ugye egy civil szervezetnek a tömegbázis, ugye a tagság az a legfontosabb, akár hogyha valamilyen témában meg kell nyilvánulni, ugye országos központunk, most hagyd csinálja reklámot egy kicsit, mert megnyílt a Schmidt-Egon madártani központunk Budapesten, ugye eddig a Költő utcában voltunk az elmúlt 50 évben, és 50 év alatt sikerült egy saját telephelyet pályázatokból és egyéb pénzekből megvásolni és megépíteni. Tehát most a határúton van költöztünk, tehát ennek megnyitója is most volt például szeptember elején, és itt, hát ez Budapesten van, de majd be fog indulni rendszeres programok, szakkörök, bemutatók, nyilván Miskolc egy kicsit nehezebb, de ez egy nagy büszkeségünk, hogy az egyesületnek sikerült egy ilyen állandó korszerű telephelyet több épülettel megépíteni és belakni lassan. Tehát tagfelvétel itt természetesen van, tehát fontos, hogy csatlakozzanak hozzánk. Legegyszerűbb ugye interneten keresztül, tehát az mme.hu fő oldalon mindjárt a felső menüsorban lehet megtalálni ezt a tagság menüpontot, ott lehet regisztrálni, és mindenki lakóhelyének megfelelő helyi csoportba kerül, tehát aki Eger és Miskolc környékén lakik, az hozzánk fog csatlakozni, és fontos, hogy e-mail címet megadjon természetesen, mert akkor bekerül a tagság listába, e-mail címlistába, és akkor minden programról automatikusan kap értesítést, és tud hozzánk csatlakozni. Ugye nagyon fontos mindig a tagság ugye új tagokkal való foglalkozás, őket egy kicsit betanítani a programokhoz, madárismeret. Most tervezünk tavasszal kezdő madarász képzést is, ahol így két napos, általában egy hétvégén szokott ez megtörténni, és az alapokat, hogy kell használni egy határozókönyvet, mit jelent a madártani esület, stb. Tehát így egy bevezetést kap mindjárt egy intenzívebb formában, de aki nem megy el ilyen kezdő madarász képzésre, az is egy idő után szépen a programok által megkapja azt az alap tudását, hát nyilván az önképzés is számít, vagy fontos, és akkor szépen betanul itt a civil életbe, és a madártani egyesület életébe is tud akár aktív tag is lenni. Természetesen minden tag számít, de ugye az a célunk, hogy minden tag egy-egy programra eljöjjön, és akár segítőként is részt vegyen.
1: És minél többet tudjon meg, gondolom itt akár a részvételek során is az elején a madarakról, illetve akár a gyűrűzésről, akár egyéb dolgokról. Szóba került itt már azért a nyár kapcsán, a nyári programok kapcsán, hogy azért az időjárás erősen befolyásolhatta akár a költést, akár pedig a vonulást. Mi volt egyébként a helyzet itt a nyár kapcsán tényleg ezzel az időjárás madarakra gyakorolt hatásával? Mert azért szerintem azt mindannyian hirtelen éreztük a bőrünkön, hogy rettentő nagy a szárazság, nem nagyon volt csapadék. Ezt gondolom a madarakat is megviselte, plusz a nagy hőhullámok.
2: Igen, természetesen, tehát ahogy említettem is, azokat a területeket sorra hagyták el, ahol eltűnt a víz, mert hát a víz az élet alapja, tehát itt ez fokozatosan és fokozottan jelentkezett. Ami ugye a madárbarát kert programon belül, ugye mindig ez a tanítás, hogy hát rakjunk ki itatót, tehát gyakorlatilag egész évben itatni lehet a kertben, vagy kell is a kertben, tehát minden madárbarát ilyenkor kitesz madáritatót egy virág alá tétben, és az ugye naponta, két naponta tölti. Néha gyakorlatilag kiszáradt, elpárolgott, tehát ezért kellett naponta tölteni. Ugye ez egy bevett dolog, hogy aki ezzel foglalkozik, az tudja, és hát minél melegebb van, annál fontosabb ennek a folyamatos nyomon követése. De most úgy néz ki, hogy most, amire eddig nem voltunk fölkészülve, hogy akár az erdőn is kiszáradnak patakok, tehát most már nem csak a kertben, hanem akár már a bükkben is itatókat kéne elhelyeznünk, és azokat feltölteni. Mert gyakorlatilag már ott sem találnak maguknak ipási lehetőséget. Nyilván madár viszonylag jól mozog, tehát ő tud helyet változtatni a kétérző hüllőkkel ellentétben. Tehát így, hogyha egy terület már nem alkalmas a életvitelükhöz, akkor úgy elrepülnek valahova. Tehát így a madarak gyorsabban reagálnak ezekre a változásokra. Ugye ezt, ahogy említettem, a nyári tárgonban, ez egyértelműen számszerűsíthető volt, hogy fel annyi madarunk volt a keszélytén távvédelmi körzetben, tehát egyszerűen elhagyták azt a területet, és máshova vonultak.
1: Az lenne akkor talán az esetleges megoldás, hogy aki mondjuk, mert bennem most rögtön az merült fel, hogy aki esetleg megy kirándulni az erdőbe, vagy majd ugye talán valamikor a gomba szezon is igazán beindul, esetleg tehet le vizet, vagy valamilyen formában jó lenne itatni a madarakat?
2: Hát csak ugye az a gond, hogy mivel ez egy nap alatt elpárolog, tehát az, hogy most leteszek vizet, ugye az csak nagyon rövid ideig ad megoldást, tehát sajnos ez állandóan kéne vinni, tehát erre még nem alakult ki protokoll és szokás, tehát itt a egy napig adok vizet, hát nagyon-nagyon kevés ideig segítene, úgyhogy ezt még úgy ki kell dolgozni, tehát sajnos olyan helyen, aki közel lakik az erdőhöz, és meg tudja oldani, annak kéne ilyet beindítani. Hát ahhoz, hogyha jön a gomba szezon, akkor jön már az eső is. Tehát akkor már, ugye most erre számítunk, meg hát már most ma már esett is, nem tudom, ez még ez a pár milliméter, vagy mennyire jelent bármit is, mert azért, ha esik, akkor mindenféle kisebb, akár a fák ágletörésében is kialakulnak ilyen kis vízgyűjtők, ugye pocsolyák az úton, tehát akkor már mindjárt van lehetőség a víz felvételre, a víz megtartásra, tehát a természet akkor megoldja, aztán ha több eső esik, akkor beindulnak a patakok is. Tehát ez annyira egyedi volt ez a nyár, hogy hát a mi életünkben, vagy a szemem 50 évében erre még nem volt példa, hogy ennyire kiszáradtak vízfolyások, tehát most kicsit tanácsnak is vagyunk, hogy lehet ezt megoldani tényleg úgy, hogy segítsünk is, és hosszú távon.
1: Azt akartam egyébként kérdezni, hogy ennek mennyire lesz például mondjuk egy ilyen nyárnak hány évre lehet előre hatása, vagy még ez is bizonytalan?
2: Hát nyilván bizonytalan, de az a gond, hogy ez nem csak egy nyár, hanem ez már hosszú évek, hogy mindig kevesebb eső esik, és akkor mindig ugye hiányzik 100 mm, a következő évben is hiányzik 100 mm, és akkor összeadódik, és már több évnyi csapadék mennyiség, hogy azt mondjuk, hogy 500 mm ugye az átlagos, és ha mindig csak 350-400 esik, akkor mindig hiányzik, ugye 100 mm, és akkor így összeadódik. Tehát ez most itt nagyon élesen jelentkezett, de ez egy folyamatnak most a csúcspontja volt. Persze aztán ki tudja, hogy ez a csúcspont, vagy csak egy lépcsőfok, és akkor esetleg még rosszabb lesz. Tehát érdekes módon még azért vannak források, tehát a Bükk lábánál, itt például Miskolc-Tapolcán, itt van egy forrás, ami még folyik. Tehát pedig fölötte nem nagy a hegy, de úgy néz ki, hogy a karsz az egy csodálatos dolog, és messziről is a repedéseken keresztül, tehát messzi vízgyűjtő területekről is ide folyhat. Tehát innen visszük például locsolni is a vizet, meg akár itt az erdőre. De hát ez sokáig nem tartható fent, tehát a víz kell mindenképpen.
1: Mindenképp az a legfőbb dolog.
2: Igen.
1: Mi a helyzet a madáretetéssel? Mert ugye nincs víz, hát nincsen eleség sem valószínűleg.
2: Igen, tehát most ugye ez is, tehát ez a nyár majd a jövő évi táplálékbázist is befolyásolja, tehát itt mondjuk a fű, tehát például a kaszáló réteken is ebben az évben sokkal alacsonyabbra nőtt a fű, mint más évben. Tehát van, amikor ugye szinte mellig ér a fű, mert most meg térdig ért ugyanazon a területen a fű, és hát biztos, hogy a fűmagok, gyommagoknak a termése is kevesebb lett. Tehát nyilván, hogyha nincs annyi víz, akkor hamarabb rövid szárral hoz magot, mert a növény az egy csodálatos dolog, és hogyha nincs lehetősége hosszúra nőni, akkor röviden próbál termés hozni, de nyilván ez a termés is már akkor kevesebb magszámmal, vagy kisebb méretű magokkal fog megtörténni, tehát valószínűleg hamarabb el fog fogyni, ha még itt a tél elején lesz is ugye egy magevő pincsfélék meg táplálék, valószínűleg hamarabb el fog fogyni a mag a természetben, és így jobban rászorul majd a február-március hónapokban az etetésre. Most szintén kérdeztem gazdát, hogy mi van a napraforgó terméssel, hát azt mondja, valamennyi van, de vélhetőleg ugye a szemek majd kisebbek lesznek, tehát a beltartalma kisebb lesz egy napraforgó szemnek, tehát itt nehezebb lesz, tehát valószínűleg tovább kell majd etetni, és a egy zsák napraforgó, amit eddig megszoktunk, hogy veszünk egy zsákot a télre, az valószínűleg nem lesz elég, két ok miatt, egyik az, hogy tovább kell majd etetni, másik meg a maghéjban kevesebb lesz a mag, és így akkor több magot kell feltörnie egy madár.
1: Hogy jól lakjon magyarán.
2: Jól lakjon, igen, tehát körülbelül ilyen gyakorlati hatásai lesznek ennek annak az időjárásnak.
1: Érdemes egyébként akkor már most elkezdeni az etetést?
2: Hát talán még nem ezt ugye átgondolva, pont azért, mert azért még tél elején, ősszel azért van még táplálék, ugye az itatás az nagyon fontos, tehát bárki bárhol tud itatni, az itasson, csak ugye ez a lényeg, hogy folyamatosan, mert akkor oda szoknak a madarak, és akkor ugye a etetésen is ez a tanítás, hogyha elkezdünk etetni, akkor már érdemes, vagy hát folytatni kell. Persze hát a szomszéd is etet, stb., tehát akkor így ez összeadódik. Tehát valószínűleg nem kell hamarabb elkezdeni etetni, tehát általában december hónapban szoktunk elkezdeni, esetleg november végén, hát nyilván időjárás függő, ha bejönnek a fagyok, a tartós fagyok, akkor ezt el szoktuk kezdeni, de legkésőbb december közepén, és akkor valószínűleg a táplálékbázisok elfogyása miatt akár március végéig is, vagy április elején is, ugye főleg a magevők kerülnek majd bajba, mert már esetleg rovarok lesznek tavasszal, de még magtermés nem lesz annyi, tehát muszáj lesz majd tovább etetni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Somoskői Péterrel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükkihelyi csoportjának alelnökével beszélgettünk.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, most pedig néhány zöld hírrel érkeztünk. Civil szervezetek és magánerdőgazdálkodó részvételével tartott szakmai napot az Északerdő ZRT nemrég Miskolcon. Az eseményen 9 civil szervezet, valamint egy magánerdőgazdálkodó képviselői, illetve tagjai vettek részt. A rendezvény célja az volt, hogy a szervezetek az állami erdőgazdálkodóval közösen tekintsék át az erdőkezelés lehetőségeit, aktuális kihívásait, és fogalmazzák meg a szükséges irányváltás, így a hosszú távú erdőkezelés alapelveit. Olyan kérdéseket hoztak szóba, amikre máshol nem került sor a közelmúltban. Súlyos ellentmondásokat vitattak meg nyíltan, tabuk nélkül, a kritikák megválaszolásával, elfogadásával. Olyan problémákat is felvetettek, amik megoldása kapcsán ugyan nem volt egyetértés az erdőgazdaság és a civil szervezetek között, de mindenki nyitott volt, hogy ezekről is legyen majd a későbbiekben diskurzus. Tájékoztatott Mihók István, az Északerdő ZRT erdészeti vezérigazgató helyettese. A szakmai nap résztvevői egyértelműen jelezték, a jelenlegi helyzetben közös gondolkodásra, összehangolt cselekvésre és gyorsuló ütemű változtatásokra van szükség. A civil szervezetek, a magánerdőgazdálkodó és az Északerdő ZRT közötti párbeszéd fontos lépés volt abba az irányba, hogy a térség erdei hosszú távon is egészségesek, sokszínűek és fenntarthatóak maradjanak. A visszajelzések alapján az Erdészeti Társaság hasonló rendezvények rendszeres megszervezését tervezi. Miskolcon és környékén minden évben aktivizálják magukat munkahelyi csapatok, iskolai osztályok vagy baráti közösségek a TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció során. Idén is lehet jelentkezni erre, méghozzá szeptember 22-ig. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja ebben az évben október 12-e és 18-a között zajlik majd. Az egész országra kiterjedő akciósorozat célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen tegyük tisztábbá környezetünket. A programhoz két módon lehet csatlakozni, találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként való csatlakozással. A szemétszedés pontos helyét minden esetben a koordinátor határozza meg, ami lehet magán, illetve közterület is. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-ig. Egyébként ez lesz a 14. TESZED akció. Akár miskolci munkahelyek is pályázhatnak kerékpáros barát címre, sőt, maga a város is, egyéb Borsod megyei települések és városok mellett. A minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. Három kategóriában lehet jelentkezni, tehát kerékpáros balett település, munkahely vagy közintézmény. Ezek között például óvodák, iskolák, önkormányzatok is lehetnek. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. Október 30-áig lehet benyújtani a pályázatokat elektronikus úton az intézet online pályázói felületén. A kezdeményezés célja, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez. Izgalmas játékos formában ismerkedhetnek meg az általános és középiskolás diákok a különböző tudományterületek rejtelmeivel a kutatók délelőttjén, amit szeptember 25-én rendeznek meg a Miskolci Egyetemen. A programokon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az online jelentkezést szeptember 18-áig fogadják. A fiatal korosztálynak szóló tudomány népszerűsítő programját a Kutatók Éjszakája kísérő rendezvényeként rendezi meg évek óta a Miskolci Egyetem azzal a céllal, hogy közelebb hozza a fiatalokhoz a kutatók világát, és megmutassa, a tudomány valójában egy hatalmas kaland. Az idei kutatók délelőttjén az egyetem hétkara összesen 41 programot kínál, a diákok interaktív bemutatókon, játékos és kreatív feladatokon keresztül bizonyosodhatnak meg arról, hogy a tudomány nem csak száraz tantermi elmélet, hanem kézzel fogható és izgalmas valóság. A szeptember 25-én 9 órakor kezdődő és 14 óráig tartó ingyenes programokra kizárólag előzetesen regisztrált, pedagógusi kísérettel rendelkező általános és középiskolás csoportok jelentkezhetnek. A kutatók délelőttje eseményein felül kísérő programok is várják a diákokat. Az üveg előcsarnokban a rendezvény ideje alatt megismerkedhetnek az UNEXMIN robottal, a Bükki Nemzeti Park természeti értékeivel, a Nemzeti Park munkatársainak jóvoltából, betekinthetnek a vegán bőr készítésének rejtelmeibe, illetve jogi kvízen is részt vehetnek. Új tudományos podcast sorozatot indított Neuron címmel a Hunren Magyar Kutatási Hálózat, melynek célja, hogy bemutassa, milyen sokféle kérdésre keresnek válaszokat a kutatók, többek között az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia, a biodiverzitás, a mesterséges intelligencia, valamint a repülés jövője témákban. A sorozat néhány epizódja már elérhető, szeptember végéig pedig valamennyi beszélgetés megjelenik több digitális tartalom megosztó csatornán, valamint a Hunren honlapján, ahol az összes adás egy helyen megtalálható lesz. A hallgatók többek között olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint hogy mi történik az agyban alvás közben, hogyan segítheti a kutatás a személyre szabott rákterápiát, mitől lehet valóban zöld a kémia, vagy hogy milyen szerepe lehet az újrahasznosításnak az energiatárolásban. A Neuron podcast sorozat közérthetően mégis a tudomány összetettségét megőrizve mutatja be, milyen kérdések megoldásán és hogyan dolgoznak ma a Hunren kutatói. Az első évad 14 adással érkezik.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai Zöld Ellő című magazin műsorunkba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva újra várom Önöket. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöld Ellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök hétfő reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első felét novemberben kapják készhez, a második emelés pedig januárban lesz. A kormányfő kiemelte, ezzel még mindig nem vagyunk kint a vízből, ugyanis megalázóan alacsonyak a fizetések, mint például az egészségügyi szakdolgozóknál vagy a rendvédelemben. Hangsúlyozta, rengeteg dolguk van, de azt látni fogja mindenki, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy, a gyermekvédelem kiemelt prioritás. Megjegyezte, azért nem mond pontos számokat, mert közben lesz egy minimál béremelés és lesz adócsökkentés is. A miniszterelnök kijelentette azt is, a családi pótlék jövő évi nagyarányú emelése meg fog történni lépésről lépésre. Hozzátette, a kormány legfontosabb feladata, hogy fent tudja tartani a költségvetés egyensúlyát, hogy csökkenjen a hiány, hogy olcsóbban tudják finanszírozni az államot, és ezzel több pénz kerülhessen az emberekhez. A kormányfő rámutatott arra is, ezeket a szempontokat együtt értékelve tudják meghatározni a 2027-es költségvetésben az állami alkalmazottak fizetésemelését, a személyi jövedelemadó csökkentését vagy a családi pótlék emelését. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump amerikai elnök Zelenszkij ukrán elnököt a magas dízelárak miatt. Trump a kérést azzal indokolta, hogy az orosz finomítókat ért ukrán találatok hajtják fel a teherszállításban meghatározó üzemanyagárát, ami kárt okoz a világnak, ugyanis a támadások nehezítik az orosz dízelszállításokat. Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy zajlanak a tárgyalások arról, Ukrajna a tárgyalási licencet kapjon amerikai típusú Patriot légvédelmi rakéták gyártására, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kevéssé kifinomult eszközök jöhetnek szóba egy ilyen megállapodás keretében. Egyházmegyei zarándoklaton adták át és áldották meg a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szent Jobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték Párciumban, számolt be a nagyváradi római katolikus egyházmegye. Uniós helyreállítási alapokból újították fel a templomot és a zarándok központtá alakított apátsági épületet a hívogató Románia kormányprogram részeként. A nagyváradi egyházmegye hívei azért zarándokoltak Szent Jobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni Fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A nagyvárattól 40 kilométerre a Berettyó partján fekvő Szent Jobb település a nagyváradi püspöki székhely mellett az egyházmegye másik fontos kultuszhelye. Itt állt a Szent László király által alapított bencés apátság, melyben Szent István király bebalzsamozott jobb karerekjéjét őrizték. Erről kapta nevét a település is. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az Ökumenikus Segélyszervezet, közölték hétfőn. A közlemény szerint ezen az irodán keresztül a segélyszervezet a frontvonal közeli régiók lakosait segítheti. Kifejtették, hogy a városba érkező regisztrált belső menekültek már a lakosság több mint egyhatodát alkotják, így a front közeli település kis hián visszanyerte háború előtti népességét. Hozzátették, hogy az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Közölték azt is, hogy a segélyszervezet a háború kezdete óta majdnem 250 projekten keresztül 141 000 kedvezményezettet támogatott. A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlag sebességük meghaladja a 180 km/h, ezért vizsgálják az átlag sebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Nem ugyanaz 50 helyett 63-mal vagy 150-nel menni, a szabályozásnak és a szankcióknak is tükrözniük kell ezt a különbséget, fogalmazott a miniszter. pannoniákat, csepeleket vagy éppen emzéket, etézéket újít fel saját kezűleg a mezőzombron felserdülő Orosz István, aki ma már a Miskolc Alsóvárosi Református Egyházközség lelki vezetője. Ő az, aki akár 70 éves rozsdás működésképtelen pannóniából oldtimer két kerekűt alkot. A lelkészeknek is lehet hobbiuk, kell, hogy legyen, szokták mondani. Van, aki méhészkedik, van olyan, aki horgászik, vagy éppen fából alkot szépeket, de olyan református lelkész is akad, aki régi veterán motorokat kelt életre. A lényeg, mint mondja Orosz István főtiszteletű úr, a korhű megjelenítés, ehhez tartja is magát.
2: Időben és területileg is van szórás, többnyire magyar motorok vannak, illetve német motorok. Volt jávám is, de elengedtem, tehát nem lehet ennyi felé szakadni, tehát nincsen rá egyáltalán már idő, így maradt az MZ, és maradt a pannónia, csepel, illetve minden, ami magyar motor. Inkább így ugye a veterános emberkékkel tartom a kapcsolatot. Van egyébként ismerőseim között olyan, aki református presbiter, nem is egy személy, és az egyiknek P20-as gyűjteménye van, a másik hasonlóan ilyen vegyes összetételű csoportot rakott össze, tehát vannak reformátusok a veterános körben.
1: A hit az ige hirdetése nem szorulhat háttérbe, mondta Orosz István, a Miskolc Alsóvárosi Református Egyházközség lelki vezetője.
2: Lényegében az a stabilitás hívta életre újra ezt a hobbit, amit maga az intézményi lelkészség és gyülekezeti lelkészség jelent. Itt is rengeteg teendő van, éppen ezért, amik itt készülnek, van, amikor évekig elhúzódik egy-egy folyamat, hiszen a szolgálat az első és legfontosabb az életemben, az Isten igéjét hirdetni, felnőtteket, gyermekeket Krisztushoz vezetni, és azt mondom, hogy ezt nem írhatja felül senki. Viszonylag kevés a szabadidőm. Ezt a szabadidőt ugye van, aki horgászásra költi el, van, aki méhészkedik, én nekem pedig maradtak a motorok. Ja, ezek a motorkerékpárok nem feltétlen tudják mindig felvenni azt a lendületet, amit a jelenlegi forgalom diktál. Tehát ugye most kimegyünk akár a 37-esre, ott hát 110-en minimum illik menni, többel nem szabad, de minimum mennyivel kell is, különben ott az utolsó kis polszki is megelőz bennünket. Ezeknek a motoroknak inkább 70-80, a P20-asnak 90 az utazó tempója. Felé lehet engedni egy kicsit, de nem sok értelmét látom. A motor teljesítményéhez választom meg a tempót, ezért van az, hogy ezekkel én biztos, hogy nem fogok száguldozni a főúton.
1: Majdnem 2 kg kábítószergyanús anyagot találtak a pénzügyőrök egy autóban, melyet az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A közlemény szerint az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tároló rekeszéből 2 átlátszó vákumzacskó került elő fehéres-sárgás kristályos anyaggal. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskóban lévő anyagokról, és nem tudják, hogy került az autóba. A pénzügyőrök értesítették a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársait, akik az 1815 g kábítószer gyanús anyagot átvették, és kábítószer birtoklás miatt eljárást indítottak, írták a közleményben.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, Kis Gabriella vagyok, a Sátoraljóújhelyi Református Egyházközségbe osztott lelki pásztora. Isten igéjét ma a zsidókhoz írott levél 13. fejezetéből olvasom, a 7-től a 17. versig terjedő ige szakaszig. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni, mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak.

mert amely állatok vérét a főpapa szentélybe beviszi a bűnért, azoknak testét elégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által. Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Általa vigyük Isten elé a hálaadás áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Amen. Kedves testvéreim, olyan világban élünk, amelyben szinte minden változik körülöttünk. Megváltoznak az emberi kapcsolatok, átalakulnak a közösségek, új gondolatok és tanítások jelennek meg, miközben az, amit tegnap még biztosnak hittünk, mára könnyen bizonytalanná válhat. Sokszor éppen ez a folytonos változás fárasztja el leginkább az embert, hiszen nehéz úgy tájékozódni, hogy közben állandóan átrendeződnek körülöttünk az útjelző táblák. A mai igeszakasz azonban ennek a bizonytalan világnak a közepén olyan mondatot helyez a szívünkre, amelyben belekapaszkodhat az idős ember, aki már sok változást átélt, és az a fiatal is, aki még csak keresi élete biztos alapját, hiszen Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ez a mondat nem azt jelenti, hogy Krisztus mozdulatlan vagy érzéketlen volna irántunk, hanem azt hirdeti, hogy személye, szeretete, megváltó hatalma és ígérete nem fog megváltozni. Ugyanaz a Krisztus van velünk ma is, aki egykor lehajolt a beteghez, aki egykor magához hívta a megfáradtat, aki megbocsátott a bűnösöknek, aki megkereste az elveszettet és életét adta értünk a kereszten. Nem lett türelmetlenebb, nem fogyott el irgalma és nem vonta vissza egyetlen ígéretét sem. Mi változunk. A körülményeink változnak. Hitünk olykor erősebb, máskor gyengébb, de milyen kegyelem, hogy a mi Urunk Krisztusunk ugyanaz marad. A zsidókhoz írott levél szerzője ezért figyelmezteti az olvasókat arra, hogy ne engedjék magukat, hogy idegen tanítások félrevezessék őket. Hát úgy érzem, erre a figyelmeztetésre mindenkorban nagy szüksége van az egyháznak, mert az ember könnyen vonzódik ahhoz, ami új, különleges és rendkívülinek tűnik. Sokszor úgy érezzük, hogy az egyszerű evangélium már nem elegendő, ezért új módszereket, titkos ismereteket, rendkívüli élményeket vagy bonyolult vallásos előírásokat keresünk. Az ige azonban világosan kimondja, az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív. A kegyelem megerősíti a szívet, mert leveszi rólunk annak terhét, hogy önmagunkat kellene megváltanunk. Azt hirdeti, hogy nem azért járulhatunk Isten elé, mert hibátlanok vagyunk, hanem azért, mert Krisztus értünk áldozta önmagát. A levél szerzője az ószövetségi áldozati rendképét idézi fel, az engesztelés napján annak az áldozati állatnak a testét, amelynek vérét a főpap bevitte a szentélybe, a táboron kívül égették el. Hát Jézus is a városkapon kívül a megvetés és a gyalázat helyén szenvedett, hogy kiontott vére által szentelje meg népét. A Golgota ezért nem csupán az emberi kegyetlenség emléke, hanem annak bizonyossága, hogy Krisztus egészen végigment értünk a szabadítás minden mozdanatán. Az ige ezután különös felszólítással fordul hozzánk. Menjünk ki tehát őhozzá táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. A táboron belül lenni biztonságot, elfogadottságot és megbecsülést jelent. A táboron kívül lenni pedig a kitaszítottság helyét jelentette. Krisztus mégis ott található, ami azt jelenti, hogy a keresztény hit nem csupán békességet és vigasztalást ad, hanem döntésre is hív. Ki kell mennünk Krisztushoz akkor is, ha az ő követése nem talál mindenütt helyeslésre, ha hitünk miatt értetlenséggel találkozunk, vagy ha az evangélium igazsága szembe kerül az adott kor divatos gondolkodásával. Nem azért vállaljuk ezt, mert szeretjük a megvetést, hanem azért, mert Krisztus közelsége többet ér számunkra az emberek elismerésénél.
Ehhez a döntéshez az ad erőt, hogy nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük, ahogy az ige mondja. A keresztény embernek éppen azért kell hűségesen helytállnia ebben a világban, mert tudja, hogy élete Istenhez tartozik. Szeretheti otthonát, családját és szülőföldjét, dolgozhat becsületesen, ápolhatja az emberi kapcsolatokat, mégsem felejtheti el, hogy végső otthona nem itt van. Mindaz, amit ezen a földön birtokolunk, egyszer kicsúszik a kezünkből, de Isten országa azonban megmarad. Aki ezt tudja, annak nem kell kétségbe esetten kapaszkodnia sem a vagyonába, sem a rangjába, sem elmúló erejébe, mert Krisztusban olyan örökséget kapott, amelyet sem az idő, sem a betegség, sem a halál nem vehet el tőle. De hogyan éljen az, aki az eljövendő várost keresi? Az ige válasza nagyon gyakorlatias. Hát vigyük Isten elé a hálaadás áldozatát, tegyünk vallást Krisztus nevéről, és ne feledkezzünk meg a jótékonyságról, valamint az adakozásról sem. A keresztény életben tehát összetartozik az ajkak vallás tétele és a kezek szolgálata. Nem elég jól és szépen beszélni Isten szeretetéről, ha közben nem veszük észre a mellettünk élő ember szükségét. Ugyanakkor a jó cselekedetek sem helyettesítik a Krisztusról való bizonyságtételt. Az Istennek kedves áldozat olyan élet, amelyben a szánk hálát ad, a kezünk pedig kész segíteni. A szakaszt a lelki vezetőkről szóló tanítás foglalja keretbe. Az ige először azokra emlékeztet, akik korábban hirdették Isten igéjét, majd a jelenlegi vezetők iránti bizalomra és engedelmességre hív. Nem azt mondja, hogy embereket kell tökéletesnek látnunk, vagy kritikátlanul követnünk, hiszen a követendő példa nem valamely ember hibátlansága, hanem az a hit, amely Krisztushoz ragaszkodott. A lelkipásztorok és a gyülekezeti vezetők felelőssége különösen nagy, mert nem a maguk ügyét intézik, hanem lelkekre vigyáznak, és erről egyszer számot adnak az Isten előtt. A gyülekezet felelőssége pedig az, hogy imádsággal, bizalommal és együttműködéssel segítse szolgálatukat, hogy azt ne sóhajtozva, hanem örömmel végezhessék. Emberi vezetők jönnek és mennek. Vannak, akiknek szolgálatára évtizedek múltán is hálával emlékezünk, mert Isten igéjét hűségesen szólták. Mellettünk álltak, életünk forduló pontjaiban imádkoztak velünk és értünk, és egyetlen mondatukkal is képesek voltak visszaállítani a lelkünket az Úristenhez. Amik sem önmagukhoz, hanem a Krisztushoz vezettek bennünket, és ez adja az egyháznak a folytonosságát. Lehet, hogy ma sok minden változik körülöttünk, és talán bennünk is sok a bizonytalanság. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, meddig tart az erőnk, hogyan alakul családunk vagy gyülekezetünk élete. De egyet azonban bizonyosan tudhatunk. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az ő kegyelme ma is megerősíti a szívet, keresztje ma is megtisztítja a bűntől a lelket, jelenléte ma is megtartja a gyalázattól azt, aki követi az ő szavát. Ezért ne az állandóan változó világban keressük életünk végső biztonságát, hanem abban a Krisztusban, aki soha nem változik meg, és aki mindvégig hűséges marad hozzánk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Köszönjük, hogy szereteted és kegyelmed akkor sem változik meg, amikor mi bizonytalanná és álhatatlanná válunk. Erősítsd meg szívünket kegyelmeddel, hogy ne engedjük magunkat idegen tanításoktól félrevezetni. Taníts bennünket ragaszkodni keresztedhez, amelyen önmagadat adtad értünk. Adj bátorságot, hogy hozzád menjünk akkor is, ha követésedért terhet vagy megvetést kell vállalnunk. Emlékeztess arra, hogy nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Tedd ajkunkat hálássá, életünket készségessé a jó cselekvésére. Áld meg azokat, akik ígédet hirdetik, és segítsd őket, hogy örömmel vigyázzanak a rájuk bízott lelkekre. Őrizd meg gyülekezeteinket a hitben, a szeretetben és az egymás iránti felelősségben. Vezess bennünket végül abban a mennyei városba, amelyet elkészítettél számunkra.

Turmezei Erzsébet, tövises út. A Gecsemáné kertből a Golgotára fel kis ösvény tart, s a lelkem ma arról énekel. E keskeny út a mennybe visz, de sok rajta az ortövis. Mert szánt és szeretett minket, a mester arra ment, s hogy bűnben elnevesszünk, ott vérzett ő, a szent. E keskeny út a mennybe visz, de sok rajta az ortövis. Ó, égi szeretet mélye, úgy látta, elveszünk. A kihulló drága vére lett üdvünk, életünk. E keskeny út a mennybe visz, de sok rajta az ortövis. Ó, menj a szent keresztfához, te bűnös elveszett! Ott békét adnak néked a vérző mélysebek. E keskeny út a mennybe visz, de sok rajta az ortövis. És ajkad énekre nyílik, új ének, áldva kél. Fenn zengik égi seregek a bárány székinél, ki mindent ím elvégezett, ment az úton, és vérezett.

0: édes álom. Esti mesénk következik. A csodálatos nyúlcipő. Első fejezet, ami szenzációval kezdődik. Még alig botladoztak az első napsugarak a jószagú rét álmos virágai között, amikor Kajla Tapsi, a nyurga nyúlgyerek hóna alatt nagy köteg mezei újsággal kiállt a zabkörült sarkára, és torka szakadtából kiabálni kezdett. Megjelent a hajnali fülelő! Szenzációs hírekkel a fülelő! Kajsza Bajszi mezei futóbajnok képével a hajnali fülelő! Tessék, tessék, csak egy rétitallér! A zabkörúton most indult meg a forgalom. Először az éjszakai borzfuvarosok húztak hazafelé, és zöldségkutató nyulak csoportja tűnt fel a konyhakertek felől, de aztán a sünkofák is megjelentek, amint tüskéikre tűzött korai körtékkel és apró almákkal a ritka búzatéri piacra igyekeztek. A gyíkok napozó köve még üresen állt. Kajla Tapsi felugrott rá, úgy lobogtatta lelkendezve a legkedveltebb mezei napilapot, amiből mindenki megtudhatta, hogy hol volt tegnap ürgeöntés, hányat tojott a fürjecske, és kit vitt el a kánya. Az a hír, ami ma állt benne, mindennél nagyobb érdeklődésre tarthatott számot. Küszöbön volt az erdei futóbajnokság, és Kajsza Bajszihoz mindenki nagy reményeket fűzött. Nevének említésére még a vakondok is kinéztek a laksori lakásaikból. Az ürgeasszonyságok félbehagyták az ázott ingek teregetését, a pókok a legújabb mintájú háló szövését. Kajla Tapsi pedig egyre hangosabban hirdette a szenzációt. Tessék, Tapsi néni, tessék, Ásó bácsi, csak egy tallér a híres bajnok színes képével a fülelő, aki nem hiszi, nézze meg, tessék, tessék, amíg a készlet tart. A járókelők úgy elkezdték kapkodni az újságot, hogy Kajla Tapsi alig győzte osztogatni, és a réti talléroktól majdnem kirepett a nadrág zsebe. Egyszerre csak észrevette, hogy nem messze tőle egy kis nyúl áldogál és bámulja. Nyomban ráismert a tiszta ingéről, amit naponta frissen adott rá az anyukája, és most szinte vakított a nadrágja fehér foltja. Bezzeg az ő trikóján mindig látható volt néhány verekedés vagy saláta lakmározás nyoma. Két vevő között rákiáltott. Hé, csupafül, földbe gyökeresztél! Csupafül, mert ő volt a bámész nyulacska, összerezzent. Csak nézem, hogy mit csinálsz itt. Láthatod? Kajla Tapsi leugrott a körről, de még így is fél fejjel nagyobb volt Csupafülnél, akivel együtt járt a mezei iskolába. Csak hogy Kajla Tapsi valamivel idősebb is volt, s ezért már sokkal több retekhez odadörzsölte az orrát, mint Csupafül, aki mindenen akkorát tudott csodálkozni, mintha ma született volna. Ez a csodálat időnként nagyon jól esett Kajla Tapsinak, mert az iskolában ritkán volt benne része. Most is büszkén húzta ki magát. A nagyapám rám bízta az újságárulást, mert neki fáj az egyik hátsó lába. Azt mondja, isiász. Csupafül elképzett.
1: Misiász?
0: Kajla Tapsi szótagolva ismételte. Isiász! A te nagyapádnak nincsen?
1: Nem,
0: mondta ártatlanul a kis nyúl.
1: Neki csak cipészműhelye van.
0: Kajla Tapsi felvisított. Meg kell tőled zavarodni, az isiász az egy betegség. Csupafül éppen sajnálkozni akart, de közben odalépett egy járókelő és újságot kért. Kajla Tapsi villámgyorsan kapta el az érte járó tallért. Na, mit szólsz hozzá, ugye klassz dolog? A kisnyúlnak még mindig másút járt az esze.
1: Az is jász?
0: Kérdezte szórakozottan, mire Kajla Tapsi majdnem kijött a sodrából. Az újságárulásról beszélek, barátocskám, csak kiabálni kell és viszik, mint a cukrot. Újra nagyokat rikkantott, bohóckodva osztogatta az újságot, aztán Csupafülnek is kínálta, hogy vegyen egyet, hiszen benne van az aranylábú futóbajnok színes képe.
1: Mutasd meg!
0: Kérlelte Csupafül, de a nagyobb nyuszi hirtelen a háta mögé rejtette az újságköteget. Hogy is ne ingyen? Hallottad, mi az ára?
1: De hát mi barátok vagyunk, nem igaz?
0: Igaz, csak hogy ez itt most üzlet, mert minden eladott újság után egy egész fityénget kapok a nagyapámtól.
1: De minek neked annyi zseppénz?
0: Zabszerdán tartják a mezei futóbajnokságot, és arra gyűjtök, hogy megnézhessem. A domboldali lejáróra akarok jegyet váltani. Na, kell az újság, vagy sem?
2: Csupafül szomorúan nézte az orra előtt meglobogtatott lapot.
1: Na, nincsen pénzem rá.
0: Kérje az apukától.
1: Most aligha adna, mert nyolambulom tanító bácsi beírta az ellenőrzőmbe, hogy nem rágtam körül a feladott káposztalevelet.
0: Az baj,
2: vetette oda Kajla tapsi, mint ha ővele soha se történt volna ilyen eset.
0: A legkisebb együttérzést sem mutatta, amikor hátat fordított csupafülnek. A kisnyúl azonban belekapaszkodott a karjába.
1: Ne menj még el, legalább a képét mutasd meg.
0: Nem mutatom!
2: Kajla tapsi erőteljesen ellökte magától, mire csupafül könyörgésre fogta a dolgot.
1: Nem, mikor úgy szeretném látni csak egy pillanatra, na, olyan híres nyúl, olyan csodálatos.
0: Mert csodálatos nyúlcipője van,
2: mondta Kajla tapsi, mire csupafül akkorát nézett, mintha azt hallotta volna, hogy szögletes káposzta nőtt a jószagú réten.
1: Igaz ez?
2: Kérdezte izgatottan.
0: Hát persze, de mit tudsz te?
2: Fölényeskedett Kajla tapsi.
0: Varázscipője van, érted? Varázscipője. Olyan gyorsan tud benne futni, mint a vihar. Minden bajnokságát ebben nyerte. Meglátod, most is győzni fog.
1: És ki fut vele versenyt?
0: Beszélyes róka. Valami rődfülű. Különben azért sem mondok többet. Vedd meg az újságot, ha érdekel.
2: És újra irigyen magához szorította az újságokat, nehogy ez a kapkodó kisnyúl egyet is elvehessen belőlük. Csupafül elkeseredetten toppantott.
0: Tudd meg, hogy utálatos nyuszi vagy.
2: Az utálatos vállat vont.
0: Mi csináljak, ez zsebre megy. Ha neked nem kell, majd eladom másnak.
2: És kiabálni kezdett.
0: Tessék, a hajnali fülelő, még kapható néhány fülelő.
2: Csupafül fejében villámgyorsan forogtak a gondolatok, míg egyszerre csak eszébe jutott valami.
1: Tudod mit, Kajla tapsi? Tégy félre nekem egyet. Megpróbálok pénzt kérni drága jó nagypapától. Neki nem kell megmutatnom az ellenőrzőmet is, és itt van közel a tavaszi Hérics utcában.
0: Ez már beszéd?
2: Bólintott elégedetten Kajla tapsi, és még hozzátette, hogy de aztán igyekez, ami teljesen fölösleges volt, mert a távirat hordó gyík csigabigának érezte magát, amikor csupafül elszaladt mellette.
3: Hálom, álom, édes álom, nyugodj az én szempillámon, még zárva van ezt a szemem, légy mellettem én, Istenem, amen.

lelki nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A családi pótlék jövő évi nagy arányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök hétfő reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első felét novemberben kapják készhez, a második emelés pedig januárban lesz. A kormányfő kiemelte, ezzel még mindig nem vagyunk kint a vízből, ugyanis megalázóan alacsonyak a fizetések, mint például az egészségügyi szakdolgozóknál vagy a rendvédelemben. Hangsúlyozta, rengeteg dolguk van, de azt látni fogja mindenki, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy, a gyermekvédelem kiemelt prioritás. Megjegyezte, azért nem mond pontos számokat, mert közben lesz egy minimál béremelés és lesz adócsökkentés is. A miniszterelnök kijelentette azt is, a családi pótlék jövő évi nagy arányú emelése meg fog történni lépésről lépésre. Hozzátette, a kormány legfontosabb feladata, hogy fent tudja tartani a költségvetés egyensúlyát, hogy csökkenjen a hiány, hogy olcsóbban tudják finanszírozni az államot, és ezzel több pénz kerülhessen az emberekhez. A kormányfő rámutatott arra is, ezeket a szempontokat együtt értékelve tudják meghatározni a 2027-es költségvetésben az állami alkalmazottak fizetésemelését, a személyi jövedelemadó csökkentését vagy a családi pótlék emelését. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az Ökumenikus Segélyszervezet, közölték hétfőn. A közlemény szerint ezen az irodán keresztül a segélyszervezet a frontvonal közeli régiók lakosait segítheti. Kifejtették, hogy a városba érkező regisztrált belső menekültek már a lakosság több mint egyhatodát alkotják, így a front közeli település kis hián visszanyerte háború előtti népességét. Hozzátették, hogy az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Közölték azt is, hogy a segélyszervezet a háború kezdete óta majdnem 250 projekten keresztül 141 000 kedvezményezettet támogatott. A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlag sebességük meghaladja a 180 km/h, ezért vizsgálják az átlag sebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Nem ugyanaz 50 helyett 63-mal vagy 150-nel menni, a szabályozásnak és a szankcióknak is tükrözniük kell ezt a különbséget, fogalmazott a miniszter. Földrengés volt hétfő hajnalban a Baranya vármegyei Sejjétől mintegy 18 kilométerre Magyarország és Horvátország határának közelében, közölte a katasztrófa védelem. Azt írták, hogy a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közlése szerint hétfő 5 óra 47 perckor 2,5-es magnitudójú földrengés keletkezett az említett helyen. Lakossági bejelentés nem érkezett a földrengésről, közölték. Majdnem 2 kg kábítószergyanús anyagot találtak a pénzügyőrök egy autóban, melyet az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A közlemény szerint az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tároló rekeszéből 2 átlátszó vákumzacskó került elő fehéres-sárgás kristályos anyaggal. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskóban lévő anyagokról, és nem tudják, hogy került az autóba. A pénzügyőrök értesítették a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársait, akik az 1815 g kábítószer gyanús anyagot átvették, és kábítószer birtoklás miatt eljárást indítottak, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borult lesz az ég, majd ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. Elszórtan lehet gyenge esőre, záporra számítani. Kedden napos idő lesz, majd estére kiderül az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. A szél időnként megélénkül. Kedden 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunkban az idén 300 éves debreceni református kistemplom lesz a témánk. Először Veres Dániel múzeológus kurátor kalauzolja a hallgatókat a szakrális épület múltját megidéző kiállításon a debreceni református kollégium múzeumában. Ezután a jelenbe érkezve Sárosi Dániel orgonaművész, a református kistemplom turisztikai vezetője meséli el, hogyan újult meg az évek során a református kistemplom, és hogyan vált népszerű turisztikai helyszínné, színvonalas koncerteknek is helyet adva. Tótemese számít megtisztelő figyelmükre.

0: Az idén 300 éves református kistemplom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A jubileumi ünnepség sorozat keretében június 18-án nyílt és karácsonyig látogatható tárlat a város legrégebbi egyházi épületét mutatja be tárgyi emlékek, dokumentumok, képek segítségével. 1721-ben tartottak itt először istentiszteletet, a torony azonban csak 5 évvel később készült el, így a templom építése 300 éve 1726-ban fejeződött be.
1: Veres Dániel, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának múzeológusa, egy különleges térben ülünk itt a múzeumban, méghozzá a 300 éves református kis templom, mint Debrecen legöregebb temploma című kiállítás. A történetéről szeretnénk beszélni a kis templomnak, de a kiállítás sokat segít nekünk, tehát azért helyezkedtünk el ebbe a térbe. A kiállítás már korábban nyílt, azóta gondolom már számtalan látogatója volt. Hogyan próbálták egyébként felgöngyölíteni ezt a 300 éves történetet ezen a kiállításon keresztül?
2: Kiállítás elsősorban az egyházművészeten és az építés történeten keresztül mutatja be a templomot. 300 évvel ezelőtt fejezték be a kis templom építését, 1726-ban, és ez a gazdag klenódium állomány, illetve nagyon érdekes építészeti tervsorozat, ami itt van a kis templom kapcsán Debrecenben, ez alkalmas arra is, hogy a gyülekezetnek a történetéről, a gyülekezetnek a próbatételeiről, továbbéléséről, folytonosságáról is beszélhessünk. Elsősorban iparművészeti, egyházművészeti tárgyakat állítottunk ki, ezt talán kevesen tudják, hogy a kis templom egyházládájának az anyaga gazdagabb, mint a nagy templomé. Ezt
1: mi
2: nem
1: az
2: tudjuk.
1: Az egyházláda?
2: Az egyházláda az a eszköz, amiben az úrvacsorára és keresztelésre szolgáló tárgyakat tartják, illetve a textíliákat, a klenódiumokat, tehát az egyházművészeti tárgyakat tartják benne, a liturgikus célra használt tárgyakat.
1: És van olyan tárgy ezek között, amelyik már 300 éves?
2: Sőt, olyan is van, ami majdnem 400 éves.
1: Melyik?
2: Ugye a kis templom előtt a legelső vitrinben, hogy a 17. századi emlékeket állítottunk ki. Ugye a kis templom, a mai kis templom, az általunk ismert kis templom előtt, ott állt legalább egy templom. Ezt a forrásokban sokszor színnek nevezik, tehát feltételezhető, hogy ez egy fa templom volt, egy fából épített ácsolt templom volt, és legalább 3 egyházművészeti alkotást ismerünk, amit már használtak ebben a templomban. Valószínűleg többet is ismerünk, de 3-ról egészen biztosan lehet ezt állítani, mert ezeknek a tárgyaknak a testébe van belevésve az, hogy a kis templomba, vagy a kisebbik templomba készültek. Tehát ki lehet zárni azt, hogy a nagy templomból kerültek volna át a kis templomba. Tehát ez egy több mint 300 éves történet, viszont maga az a templom, ami egyben a legöregebb templom a városban, az éppen ebben az évben fogja ünnepelni a 300. évfordulóját, és ezért ez adja az apropót, ez adja a jubileumot.
1: Most akkor nézzük, hogy hogyan is kerül, ugye így van a neve most, hogy kistemplomi ispotályi református egyházközség, ez az ispotály szó, ez hogy is került bele, mert ennek ugye jelentősége van, ha jól sejtem.
2: Az ispotály kórházat jelent, szép régi magyar kifejezés, egy latin eredetű kifejezés. Aki beszél angolul, annak a hospital szó oda csenghet a fülébe. Eredetileg ez a ferences kolostor helyén működött, tehát a mai Dósanádor tér környékén kellene keresni ezt az ispotályt, hogyha valakinek lenne időgépe és visszamenne egészen Mélius Juhász Péter korába, vagy Komáromi Csipkés György korába. De a 18. században már biztos, hogy kint működik a város palánkon kívül, ugye fertőző betegeket is ápolnak itt, és egyszerűen higiéniai okokból, közegészségügyi okokból kitelepítik az ispotályt. Rengeteg járvány volt, és akkor is voltak fertőző betegek, még a járványtól függetlenül is, persze. Tehát ahogy fejlődött a közegészségügyi gondolkodás, rájöttek, hogy nem szabad a templom elé temetkezni. Ugye itt a nagy templom elődje körül is volt temető, egy cinterem, és ott elhantoltak olyan halottakat is, akiknek a temetése még nem volt feltétlenül higiénikus, és abból is kipattanhattak járványok, vagy okozhatott betegségeket. Ugyanez a gondolkodás most vezetett oda, hogy a belvárosban működő ispotályokat is kitelepítették a külvárosokba. Ez nem egy debreceni dolog, ez Európa szerte így történt. Na most a mi ispotályunk is, a református ispotály is kikerül a palánkon kívülre. Nagyjából ott kellene keresni ezt az ispotályt, ahol most a nagy állomásra befutnak a vonatok. Tehát egy kicsit a nagyállomás épületétől nyugatabbra, ott a Salétrom utcával párhuzamosan, és ehhez nem is kellene időgép, még tudunk beszélgetni olyanokkal, akik jártak oda a templomba, meg azon a környéken laktak, mert ugye a II. Világháború idején kap olyan csúnya bombatalálatot az ispotály, meg az ispotályi református templom, ezt le kell bontani. Szerintem meg lehetett volna menteni a templomot, de a háborús károk és az egyház kormányzatnak, meg az államvezetésnek a közös megalkuvása oda vezetett, hogy lebontották azt a templomot, és akkor az ispotályi református gyülekezet, mert hogy ott is működött egy gyülekezet, egyesült a kis templomi gyülekezettel. Ez egyházjogilag az 1970-es évek elején történt meg, tehát egy bő fél százada a kis templomi gyülekezetnek az igazi neve, a hivatalos neve az, hogy kis templom ispotályi református egyházközség, és az első közös lelkipásztor egyébként egyben az utolsó ispotályi lelkipásztor volt, Zsíros József, nemrég halt meg, megélte a század

0: 18. század elejé adományokból. Bátori Szabó András az, aki a legnagyobb adományt teszi, a felesége is egy nagyobb adományt ad még ehhez. Ugye az ő síremléküket lehet látni a kis templom tornya alatt, hogyha valaki a piac utca felől megy be a kis templomba, akkor jobb kézre látja rögtön ezt a két síremléket.
1: Ők ennyire módosak voltak?
0: Ők nagyon módosak voltak. Tehát tényleg, hogyha lett volna annak idején Forbes lista, akkor ott lettek volna a Forbes listán. A Tiszántúli mindenképpen, de lehet, hogy az országosan is. Ugye hát egy komoly kereskedőváros volt Debrecen.
1: De miért volt számukra ennyire fontos, hogy legyen egy ilyen hely, egy ilyenbe adják a vagyonukat?
0: A testamentum alapján ez két dologra lehet visszavezetni. Egyrészt arra, hogy nem voltak gyermekeik, és ezt nem tudták tovább örökíteni. Másrészt pedig arra, hogy ennyire sokat köszönhettek az egyháznak. Tehát valószínűleg az ő saját életükben a próbatételek során megtapasztalták azt, hogy mennyire fontos az imádság, meg micsoda támaszt jelentett a Biblia, meg a lelkipásztorokkal folytatott beszélgetések, és úgy érezték, hogy az egyházra érdemes hagyniuk a vagyonukat. Valószínűleg, hogyha ők nem hagynak ekkora összegeket, mert ez két lépésben történt ez a hagyományozás, akkor a kis templom ma nem lenne ilyen méretű, és nem lenne ilyen magas a tornya, felépült volna itt egy második számú templom egyébként is, tehát szüksége volt a városnak még egy templomra, az András templomon, tehát a régi nagy templomon kívül, de a bátori Szabó féle adományozás segítségével léptéket tudtak váltani, és egy országos építészettörténeti léptéken nézve is jelentős templomot tudtak ide emelni.
1: Hogyan változtatta az arculatát ez az épület? Itt látszik rajzokon, fotókon, ábrákon, hogy hogyan változott a külleme ennek az épületnek. Mi volt ennek az oka, és egyébként kinek a tervezői munkásságát dicséri az épület?
0: Sajnos azt nem tudjuk biztosan kijelenteni, hogy ki tervezte a kis templomot, de egy Burajner Boldizsár nevű kőműves, Pallér volt az, aki építette, és feltételezhető, hogy ő is készítette a terveket. Utána egyébként dolgozott rajta egy tűzvészt követően, még a 18. század elején egy híres pesti barokk építész, Paur János, de igazán azok az építészek a nevezetesek, akik a 19. században átépítették, vagy újraépítették volna is. A 19. századi építéstörténeti fejezetben találunk olyan neveket, akikkel mindenki tisztában van Magyarországon, akiket egy kicsit is érdekel az építészettörténet. Ybl Miklósról van szó, Szkalnyicki Antalról van szó, aki ugye a Csokonai Színházat is tervezte, meg az emlékkertet itt a Nagy Templom és a Kollégium között, illetve maga Feszül Frigyes, a legfontosabb magyar romantikus építész, a Vigadó építésze is készített tervet a kis templomhoz. Ezek nem valósultak meg, és én hajlok arra, hogy jobb, hogy nem valósultak meg, mert akkor elveszítettük volna ezt az ódon templomot, ezt a mai kis templomot, ami a régi Debrecennek őrzi a levegőjét, a hangulatát még a 21. században is. De annak ellenére, hogy nem valósultak meg ezek a nagyon nívós építészek által készített tervek, sok változáson esett át azért ez a templom. Ez egy barokk templom volt eredetileg, ugye erről a berendezése árulkodik többek között, mind a mai napig. A karzat, meg a Mózes szék különösen szép barokk alkotások, és aztán 1876-ban, tehát pont 150 éves korában a templomon egy nagyon komoly restaurálást végeztek el, és akkor kapta ezt a mai romantikus, középkorias arculatát. Tehát a rózsaablakok, a négykariós motivumokkal akkor kerültek például a bejáratok fölé, akkor került be az orgona, és akkor cserélték meg a bejárati irányokat, ugye addig hátulról a külső vásártér irányából közelítették meg a kis templomot a hívek, most ebbe a régi fő bejárati tengelybe került bele az orgona, és akkor lett a fő bejárati tengely az általunk már megszokott torony alatti bejáratnak a tengelye, és hát azért is gondolhatja azt mondjuk egy történelem iránt érdeklődő gyermek, hogy ez egy középkori templom, mert hogy 1907-ben a barokkos toronysisakját, hagymaidomú toronysisakját is elveszíti a templom, és utána pedig bástyaszerűen alakítják ki a torony tetejét, és emiatt egy kicsit olyan hangulatot áraszt, mint egy angol romantikus várnak a bástyája, maga a torony, és ez a több lépésben történt változás sorozat, ez oda vezetett, hogy a barokk templom ma már csak úgy részben barokk hangulatú, részben pedig ezt a középkorias hangulatot, ezt a romantikus hangulatot árasztja.
1: Igen, meg hát praktikusabb is, meg gondolom, hogy ez a sisak, ez nagyon drága volt.
0: Biztos, hogy drága volt, mert 1907-ben úgy döntenek, hogy nem építenek egy újat, hanem egy egyszerűbb megoldást választanak, valamennyire díszes, de lehet látni, hogy mintha egy nagy bástya lenne, aminek a négy sarkán van négy kisebb bástya, de ehhez nem kellett komolyabb ácsmunkát végezni. Tehát nem kapott új torony és akkor ott akkor.

Most a polgármester hivatal tervtárából át tudtunk kérni egy 1907-es tervet, amin olvasható, hogy ezt idéglenesnek szánták, ezt a bástyás megoldást. Tehát az a csonkatemplom, ami számunkra annyira ismerős, ez eredetileg egy idéglenes megoldásnak volt az eredménye, és ők úgy voltak vele, a debreceni egyház kormányzók úgy gondolkodtak, hogy amikor majd összegyűlik a pénz, akkor újra lesz toronysisakja ennek a templomnak. De nem gyűlt össze elég pénz, aztán jött ugye az államszocializmus, és ma már talán furcsa is lenne, hogyha lenne újra sisakja a csonkatemplomnak.

0: Bocsánat, megakadt a szemem egy, hát akvarell?
1: Az akvarellek az 1840-es és 70-es évek között készültek. Ekkor volt az az időszak, amikor volt is valamennyi pénze a debreceni egyházvezetésnek, meg a kis templomi gyülekezetnek, és elég öregnek érezték a templomot ahhoz, hogy vagy nagyon gyökeresen megújítsák, kidészítsék, vagy pedig akár egy újat építsenek helyette. Végül nem volt annyi pénzük, mint amennyire Ybl Miklós és Skalnicki Antal vagy Feszül Frigyes megújította volna, de nagyon komoly építészeket kértek fel arra, hogy tervezzenek, sőt tervpályázat is volt. Ezek mind-mind mentek végül a papírkosárba, nem szerződtek ezekkel az építészekkel végül a kivitelezésre, hanem egy Gály József nevű debreceni helyi építőmester készítette el a ma ismert kis templomnak a felújítási tervét. Tehát ő is elég sokat alakított rajta, de ez egy sokkal költséghatékonyabb, egyszerűbb terv volt, mint a híres pesti építészeknek az elképzelései.
0: A toronyba mindig is fel lehetett menni? Vagy ez csak most van ilyen turisztikai szenzációként?
1: Mindig is fölmehetett a harangozó, meg akinek volt kulcsa hozzá. A legjobb tudomásom szerint nem volt látogatható egészen a 21. század. A legutóbbi felújítás után nyitották meg csak a tornyot. Legalábbis én nem olvastam olyanról, hogy a Kádár korszakban vagy a Horthy korban oda fel lehetett volna menni csak úgy.
0: De meg volt ennek a misztériuma mindig is? Tehát, hogy az embereknek izgatta a fantáziáját, hogy mi lehet ott a toronyban? Vannak erről valamilyen feljegyzések?
1: Én nem olvastam ilyen feljegyzést, de a kis templom épületéhez azért fűződnek anekdoták. Tehát a legvaskosabb talán az, amely szerint Petőfi Sándor a kis templom kapuján dörömbölt, amikor el akarta venni Priel Kornéliát feleségül. De ennek az lehet az alapja, a nagyon vékonyka alapja, hogy a debreceni evangélikusok a kis templomot használták mindaddig, amíg nem volt saját evangélikus templomuk, és Petőfi Sándor luteránusként elvileg itt házasodhatott volna meg. Legendás az 1860-as egyházkerületi közgyűlés is. Ugye a legenda szerint a császári parancsnokkal száll szembe Debrecennek a püspöke, valójában püspök helyettese, Balogh Péter, és amikor a császári parancsnok azzal szembesíti a debreceni püspököt, hogy ő most a császár nevében berekezti ezt a közgyűlést, akkor úgy replikázik neki a püspök, mondom valójában püspök helyettes, hogy ő pedig a császárok császára a Teremtő Isten nevében berekezti. Tehát, hogy fűződnek anekdoták, legendák a kis templomhoz, egy ilyen ódon hangulatú régi templomhoz természetesen fűződnek ilyenek. Egyébként a legjobban ezeket Horog Máté ismeri, ő szokott is ilyen szellemes toronyjáró túrákat tartani ott a kis templomban.
0: Hogyan telt meg élettel ez az épület? Tehát, hogy mindig is akkor itt létezett valamilyen formában gyülekezet?
1: Az egyház ládák alapján ki lehet jelenteni, hogy a kis templomi gyülekezet módosabb volt, vagy adakozó kedvű volt, mint a nagy templomi. Ez elég biztosnak tűnik, hogyha összevetjük azt, hogy milyen ezüstedények és ónedények vannak a kis templomban és a nagy templomban. A magyarázat már kétségesebb, de megfogalmazhatunk feltételes módban egy olyan magyarázatot, hogy a kis templomot azért érezték inkább az otthonuknak, a lelki otthonuknak a gazdag kereskedők, meg a gazdag polgárok, mert a kis templomban ők ülhettek a főhelyekre, meghatározhatták azt, hogy milyen rendben menjen végbe minden, ami nem liturgikus a templom falakon belül. Ezzel szemben a nagy templom püspöki széktemplom volt, a kollégiumi professzorok is oda jártak, illetve egy csomó kollégiumi diákot is befogadott hétről hétre a nagy templom, és lehet, hogy ebben a közegben már úgy érezték ezek a módos debreceni polgárok, hogy nem igazán tudják érvényesíteni az akaratukat. Ez egy feltételezés, de ez lehet egy magyarázat arra, hogy vajon miért volt gazdagabb a kis templomi gyülekezet, vagy miért tűnik gazdagabbnak, mint a nagy templomi. Amit pedig Hegedűs Gyöngyi kolléganőm kutatott ki nemrégiben, hogy a kis templomban és a nagy templomban ugyanannyi bort készítettek elő az úrvacsorás istentiszteletekre, ebből pedig arra lehet következtetni, hogy nagyjából egyforma gyülekezet látogatta ezeket a templomokat a nagy ünnepeken vagy vasárnapokon. Ehhez képest pedig az ispotályi templomba fele annyi bort kellett előkészíteni. Ebből úgy lehet nagyjából következtetni arra, hogy milyen vonzás körzete, milyen vonzereje volt ezeknek a templomoknak.
0: Vannak-e arról feljegyzések, hogy ki mindenki fordulhatott meg a kis templomban, mondjuk Petőfin kívül?
1: Híres debreceni családoknak a tagjait tudom itt sorolni, ugye a Baranyi család, a Sápi család, nagyon könnyen lehet, hogy a Bátori Szabó család még a színbe járt, tehát a kis templomnak az előttemplomába járt, Kőméves család. Ezek a 18.-19. századi Debrecennek jelentős gazdag családjai.
0: Beszéljünk arról, hogy mi mindent kellett átvészelnie a kis templomnak az idők során, ugye háborúkat, tűzvészeket, és aztán ezek után mi maradt ebből az épületből?
1: Kis templom rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül. 1720-ban befejezik az építését, és már 1727-ben leég a tetőzete. Tehát rögtön egy évvel később újra jöhetnek a kőművesek és az ácsok, és folytathatják a munkát.
0: Kiderítették, hogy szándékos volt, vagy a villám csapott bele, vagy hogy történtek ezek a tűzesetek?
1: Ezek borzasztó nagy kárt okoztak az egész városnak, ezért nagyon nyomoztak. Bizonyos esetekben ezek természeti katasztrófák, bizonyos esetekben emberi mulasztás okozta tűzvészek. Az sem kizárható, hogy néha a nyakába varták bizonyos családoknak azt, hogy ők okozták a tüzet. Sajnos ez egy olyan város volt, még a 19. század elején is, ahol nagyon-nagyon könnyen tudott terjedni a tűz, mert rengeteg vályogfalú, és főleg ez a fontosabb nátfedeles házból állt ez a város, és egész negyedek tudtak leégni néhány órán belül. És ezt pedig tudjuk, hogy a tűzoltási technológia nem volt olyan komoly. A gerúnium volt az egyik legkomolyabb tűzoltó eszköz még ebben az időszakban. De azért is lehet a kis templom a legöregebb templom, mert túlélte a régi nagy templomot, meg az ispotályi templomot.
0: Meg bombázást is.
1: Meg a bombázások idejét is túlélte. Tehát, hogy sokszor sérült, érte földrengés, többször tűzvész. Ugye maga a gyülekezet le akarta bontani, át akarta gyökeresen építeni. Még 1926-ban is elhatározták, hogy lebontják a kis templomot és újat építenek helyette, mert megrepett az egyik pillér, és mindezt túlélte. És még ha csonkán is, meg még hogyha az eredeti barokk stílusát részben elveszítve is, de a mai napig itt van, és aki járt benne, az érzi, hogy visszafele megy az időben, és tényleg meglátogatja a régi Debrecent.
0: Lehet mondani, hogy egy nagyon értékes kulturális múltat, egy olyan örökséget hordoz ez, aminek van kultúrtörténeti értéke, szakrális értéke, és még milyen, az emberi értékeiről ne is beszéljünk.
1: Szerintem teljes mértékben. Tehát ezek az átimádkozott falak, ezek a vastag, 300-addal ezelőtti időket idéző pillérek, a szószék, a gyönyörű interzia díszeivel, és fönt a mellvéd előtt a mindenkori prédikátorok által kitaposott két lábnyommal magában hordozza az előző 300, sőt, hogyha a hely szellemét vesszük, 400 évnek a debreceni szellemiségét, és azoknak a gyülekezeti generációknak az örökségét, amelyek tényleg századokon keresztül mindig áldoztak arra, hogy ez a templom fel legyen szerelve szép tárgyakkal, az istentisztelethez méltó tárgyakkal, az úrvacsoraosztáshoz méltó tárgyakkal, és amely gyülekezet generációk végül meg is őrizték ezt a templomot.
0: És a mostani generáció hogy tekint rá? Vagy hogyha van egy ilyen kultúrprogram a kis templomban, mert ugye most már évek óta ennek is helyet ad a kis templom, akkor mi az, ami érdekli az embereket? Mi az, amit megkérdeznek például adott esetben öntől is?
1: Szeretek a kis templomba járni, nagyon elkötelezett presbitériuma van. Megmerem kockáztatni, hogy minden presbiter, aki ott vállal szolgálatot, azért is teszi ezt, mert vonzódik ehhez a régiséghez, a régi századoknak a tradíciójához. Ugye két alkotóművész is tagja a presbitériumnak, Kis Árpádné, a Tiszántúl híres palást készítője, illetve Dombi Géza, grafikus művész, festőművész. Velük hosszan lehet beszélgetni arról is, hogy miért igazán szép és hangulatos ez a templom, de mindenkin azt érzem a presbitériumból, hogy átérzik ennek a felelősségét, és a hitéleti vonatkozásokon felül egy örökségközösségként is tekintenek magukra.
0: Az idén 300 éves református kistemplom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium múzeumában. Erről beszélgettünk Veres Dániel múzeológussal, a kiállítás kurátorával.

0: református kistemplom orgonája és maga az épület is teljes egészében megújult mára és népszerű turisztikai helyszín. A szakrális térben nívós zenei programok is helyet kapnak, a látogatók megnézhetik a nagymúltú hangszer gépházát, felmehetnek a misztikus toronyba, és hamarosan az óra szerkezet is megtekinthető működés közben. Sárosi Dániel, orgonaművész, a Tiszentúli Református Egyházkerület zeneigazgatója és a 300 éves református kis templom turisztikai vezetője. Nagyon jól látod a jelenét a kis templomnak, annál is inkább, és szándékosan kezdem az orgonával, mert az orgona felújításánál, ami azért egy nagyon mai történet, szerintem végig asszisztáltad, így van?
1: Igen, egy jó néhány év volt az, amíg a kis templom orgonájának az előzetes munkálatai, előkészületei folytak. Ugye itt egy teljes rekonstrukcióról van szó, tehát a hangszer 50 évig nem szólt, és a mestereknek, akik a felújítást végezték, végig kellett járni azt a tanulmányutat, amelyet a Kiszel annak idején megtett. Tehát ilyen formában kerestünk olyan analóg hangszereket, amelyek ma is megvannak, és ő láthatta ezeket, és ez alapján építette meg az orgonáját, tehát ezért is egy jó néhány évvel meghosszabbodott az a folyamat, amelynek az eredménye ez a mai 145 esztendős orgona.
0: Egyébként akkor nem csak az orgona újult meg, utána ott szépen folyamatosan ott a karzatok, a bútorzat, és az orgonának is van egy szép szekrénye. Ja, a toronyról nem is beszélve, ugye, mi minden zajlott ott, ami aztán lehetővé tette, hogy ilyen turisztikai attrakciókat kínáljatok.
1: Az orgona felújítása után kezdődött el a templomnak a részleges felújítása, tehát ahogy említetted is, az orgona karzatra egy kis múzeumi résztelepül. Ez is hát lassan 5 éve információkat szolgáltat azoknak, akik turistaként, illetve nyilván a gyülekezet tagjai elég jól ismerik ezt a területet, tehát ebben segít megismerni a kis templom történetét. A torony is nagyon fontos, hogy 2023 a nagy nyitásunk előtt nem volt látogatható, tehát onnantól kezdve jöhetnek föl az emberek, és rengetegszer megkapjuk azt, hogy egész életét az illető Debrecenben élte le, de itt még nem járt, és ez egy ilyen módon is különlegesség abban az épületben, amely előtt nap mint nap eljárnak. Belül viszont nem ismerték. Most nyilván a turista látványosságokon és a tornyon túl az, hogyha belép valaki a kis templom belsejébe, akkor annak nagyon komoly üzenete van, csak egyszerűen leülni és magába engedni, magába szívni ennek az épületnek az üzenetét, az egy nagyon izgalmas dolog.
0: Üzen a templom, ezt általában megérzik, gondolom, hogy korosztálytól is függ. Nem tudom, hogy milyen a gyülekezet összetétele.
1: Elég vegyes a gyülekezetnek a korosztálya, tehát az egészen ifjaktól középkorúakon át nyilván jelentős számban vannak jelen az idősek a kis templomi gyülekezetben. Nagyon sokan a turisztikai nyitvatartáson belül csak egyszerűen betérnek és leülnek egy 10 percre ott a templom padokba, ami egy nagyon szép dolog. Innen gondolom, hogy nyilván én ezt már nem tudom a templom teret úgy látni, mint aki először tér be, ez nem működne, viszont...
2: Te már
1: tulajdonképpen igen, viszont figyelem azokat, akik első alkalommal jönnek be, és nagyon izgalmas dolgokat mesélnek arról, hogy milyen ide először belépni.
2: És mit mondanak?
1: Hát amiről most beszéltünk, hogy milyen fajta érzések kerítik őket hatalmukba, amikor betérnek a kis templomba, és ez nagyon szép dolog, izgalmas dolog. Most nyilván ehhez mi hozzájárulunk akkor, amikor egy tárlatvezetést kérnek, illetve nagyon sokszor mesélünk is, csak egészen egyszerűen a látogatóknak, amikor betérnek, hogy tudjanak, legyen egy jó néhány alapinformációjuk a templom történetéről.
0: Amikor a kis templom belső felújítása zajlott, akkor mennyire törekedtetek arra, vagy mennyire volt lehetőség arra, hogy színeiben, mintázatában, formájában megőrizzétek azt az ősi kis templomi belsőt?
1: Érdekes, mert minden a tárgyak nagy része különböző korokból származik. Tehát jóval későbbiek a templompadok. Ugye a szószék most az 1790-es építési évével ő a legidősebb beltéri tárgy, nagyon különleges ennek a fa munkáival, fa berakásaival. Nyilván máskorú a karzat. Ezeknek az eredeti színe nem az volt, ami most, viszont ez mindig egy nagyon izgalmas kérdés a restaurálás, az átépítés, újjáépítés vagy felújítás folyamatában, hogy melyik korhoz nyúlunk vissza. Ezt az orgona építészetből tudom, hogy ugye ha van egy több száz éves hangszer, annak van akár 5 építési stációja is, és hogy akkor mit jelent az, hogy mi felújítunk. Most akkor a harmadikhoz megyünk vissza, vagy a másodikhoz, vagy a teljesen eredeti állapotához nyúlnak vissza a szakemberek. Itt nagy változás nem történt, nyilván a legutóbbi állapot megőrzése volt a cél ennél a legutóbbi felújításnál.
0: És ez milyen érzés volt, amikor 50 év után végre megint megszólalhatott az orgona?
1: Hát ezt nehéz leírni. Ismerek olyanokat, vannak Debrecenben a nagy öregjeink között, akik még játszottak az utóbbi utolsó időkben a hangszeren. Nyilván velük is beszéltem. Akkor már a hangszer nagyon rossz állapotban volt, tehát nyilván számukra is egy nagyon különleges élmény. Tehát főleg számukra különleges élmény, hogy még az 50 évvel ezelőtti kis templomi orgonán játszhattak, és most pedig olyan új pompájában szólaltathatják meg, amiben bizonyos értelemben nem is nagyon szólt soha.
0: Milyen rendszeres kulturális eseményeknek, találkozóknak ad otthont a református kis templom időszakonként?
1: Megvan az évnek egy fontos tematikája, illetve vannak hozzánk visszajáró események, ha lehet azt mondani, mini fesztiválok. Ilyen például a Bach Mindenkinek Fesztivál minden év márciusában, ez már jó néhány éve ismétlődik. Nálunk a Múzeumok Éjszakája a rendszeres programja, a kis templom éves programjainak. Kárpát-medencei kórus találkozó, így van, mondjuk ez az egységnapnak volt része, de hát ennek is, tehát a református napoknak is, református kulturális rendezvényeknek is szinte minden esetben helyt ad. Adventi koncert, amelyet a kerület szervez, a kerületi adventi koncert is több alkalommal volt már a kis templomban, úgyhogy ezek a fix bázispontjai a programjainknak, illetve bizonyos visszajáró együttesek, akik rendszeresen fellépnek nálunk.
0: Mit tudsz te arról, hogy nagyjából mindenhová be lehet menni és megnézni az orgona gépházát? Vagy ez a kis templomban kuriózum?
1: Nem tudom, hogy pontosan hol és hány helyen nyitott ez, hogy közel lehet menni a hangszerhez. Általában az, nem gondolom. Az orgona az egy karzaton lévő, alapvetően elzárt hangszer. Nagyon izgalmas az, amikor a kántor vagy az orgonistája a hangszernek lehetőséget ad abban, hogy hangszerbemutatókat tart. Ez nem mindenhol van így. Nálunk a kis templomban ez azért különleges, mert van tér ahhoz, hogy mondjuk egy 30 fős csoportig bezárólag, utána már annyira nem élvezhető a dolog. Körbeálljuk, megismerjük, megnyissam azokat az ajtókat, tehát ott hozzáférhetővé tegyük a szerkezetét és ennek a működését is közelhozni, bemutatni azoknak, akik ez iránt érdeklődnek. Tehát ebben egy különleges. De azért vannak helyek, ahol ezt űzik.
0: Most menjünk fel a toronyba, képzeletben, jó? És akkor meséld el, hogy mi minden található ott, és hogy egyébként mondtad is, hogy az emberek ezt mennyire élvezzék, ezeket a látogatásokat, mert az egy misztérium a torony mindig, nem?
1: Igen, elsősorban a kora miatt különleges, tehát maga az a belső tér, azok a falépcsők, amelyek 1729 óta vannak ott, egy picit későbbi ezeknek a visszaépítése, mert sajnos ott is volt egy tűzvész, amely az átadás után kárt tett a toronynak a lépcsőzetében, faszerkezetében, harangjaiban, tehát 29-es a visszaépítés, de ugye ennek van egy, akár mondható az, hogy középkori várak hangulatát idéző torony belső, tehát nagyon-nagyon izgalmas, nagyon-nagyon szeretik. Lift az ugye nincs, tehát ez azért nehezíti a feljutást ilyen módon, egy picit kalandos, egy kicsit kalandparkos, ahogy a különböző lépcsőkön, létrákon az embereknek át kell bújnia valahol saját maguk fölé, akkor a legfőső rész az egy idéglenesen készült terület, tehát ahogy ugye a szélvihar megbontotta a torony sisak héjazatát 1907-ben, utána ezt a részt biztonsági okokból lebontották, átépítették, de látszik ott a famunkákon, a gerendázaton, a szerkezeten, hogy ezt egy átmeneti időszakra tervezték, aztán ugye ebből már egy több mint 100 év lett, és nem is nagyon gondolom, hogy bárki tervezni ezt megváltoztatni. Ott az átbújás, a fejbehúzás, a különböző izgalmas dolgok azok mind színesítik, aki erre fogékony és aki ezt szereti.
0: Na és mit talál az, aki oda feljut?
1: Egy fém lépcső soron egy nagyon izgalmas csiga lépcsőn vezet a kezdeti út, majd egy kisebb terembe, egy ilyen kisebb képtárba jutunk, ahol igyekszünk mindig a kis templomi ábrázolásokat, vagy most várhatóan ősszel a kis templom teljes építészet történetét táblákon kiállítani. Hát ez egy első kiállító tér, majd utána elindulunk a falépcsőkön, elvezet az utunk a kis templom tetőtere, illetve padlásterem mellett, ami most még egyelőre nem látogatható, nem belátható, de az ősz folyamán tervezünk olyan fényfestést, olyan fényjátékot, amely minden szintre tesz egy valamilyen nagyon izgalmas installációt. Itt a tetőtérbe is majd olyan fényjátékkal készülünk, amely bekapcsolja ezt a teret is az eddigi nem működő részeink közé. Majd utána, ahogy megyünk, haladunk tovább, itt van az egyik legújabb attrakciónk, az óraszobát nyitottuk meg a Múzeumok Éjszakájára, amely a kis templom eredeti 1700-as évekbeli kovácsolt vasból készült óra szerkezetét mutatja be.
0: Mindig volt órája a kis templomnak?
1: Mindig volt órája a kis templomnak, csak ugye négy négy szerkezetről számolhatunk be a mai legmodernebb óráig. Tehát ez az első megállás. Most, ami egy különlegesség, hogy megnyílt ez a szoba, van ott egy film, amely folyamatosan megy, ami bemutatja a működését, ugyanis az óra még nem működik, de októberben ezt is megoldjuk, tehát fog ketyegni, és meg fogja mutatni magát teljes. Valójában most egyelőre még csak a külcsíny az, amely arra emlékeztet, hogy is nézett ki annak idején, és ami izgalmas, hogy már azok az ellensúlyok is, nagy kősúlyok is ott vannak, amelyekkel működött, amelyek a működéséről gondoskodtak. Ha megyünk tovább, a harangtérbe jutunk, ott most jelen pillanatban egy, a három harangból, a három eredeti harangból a középső méretű áll rendelkezésre, ez működik is vasárnaponként az Isten tiszteletre hívogat, 10 óra előtt néhány perccel. Utána jutunk el a tűzőszobába, amely berendezését tekintve is mutatja azt, hogy milyen fajta tevékenység folyt itt, hogyan éltek a tűzőrök a református kollégium gimnazistái közül kiválogatva, illetve az ő munkájukat mutatja be egy néhány tárló segítségével, és ezután jön az óraszint, ahol bujkálni kell, és kijutunk a körpanorámás kilátó térre, ahonnan Debrecen minden pontja szinte látható, ugyanis ez a maga 33 méterével a belvárosnak az egyik legmagasabb olyan kilátó pontja, ahonnan minden látható.
0: Milyen érzés ott a Bársa tetejéről kinézni a városra?
1: Azt gondolom, hogy nagyon különleges, és mindenkinek ajánlom. Sok-sok felfedezésünk volt már azoknak, akik ugye napi szinten megyünk föl, tehát mindig tud újat mutatni.
0: Mi a tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy most már mint kulturális tér is funkcionál, ugye a református kis templom itt Debrecenben, hogyha érkeznek előadók, művészek a városba, akkor mennyire szeretnék ezt a helyet megszerezni maguknak előadó térként, tehát mennyire népszerű a művészek körében?
1: Mivel visszajáró együtteseink vannak, én azt gondolom, hogy ez már önmagában egy válasz a kérdésre. Nagyon-nagyon családias a tér. Én egyrészt, mint előadó belülről ismerem, én nagyon-nagyon szeretek ott játszani. Egyrészt az akusztikája se nem túl sok, se nem túl kevés, nem túl sok a zengése, nem túl kevés, tehát nem túl száraz a tér. Az, hogyha mondjuk viszonylag kevés ember jön, tehát ugye 1150 férőhelyes a templom, hogyha egy koncertre 200-300-an beülnek, ez matematikailag a töredéke. Viszont nagyon-nagyon jó hatása van a térnek ebből a szempontból, hogy már ezzel a 200-300 fős közönséggel is, ha nem azt mondom, hogy egy teltház érzete van az előadónak, de nincsen rossz érzése, hogy kevesen hallgatják. Ez is egy nagyon fontos üzenet az előadó felé, hogy jól érezze magát itt. Én azt gondolom, hogy ezekre is folyamatosan érkeznek a pozitív visszajelzések, és mindenki élvezi azt, hogy itt nálunk játszhat, legyen az hangszeres vagy vokális előadó.
0: Az utóbbi években már nélküled nem nagyon tudtuk elképzelni a kis templomot, tehát hogyha a kis templomról volt szó, vagy valamilyen történésről, akkor biztos, hogy hozzád fordultunk. Te hogy tekintesz a kis templomra? Hogy mész be oda? Engedj meg ennyi személyes kérdést.
1: Örülök ennek, hogy ezt mondod. Igyekszem megszolgálni. Ez egy nagyon szép feladat a számomra. Ezt 2023-ban tulajdonképpen önként vállaltam azt, hogy elsősorban a kis templomi alapítvány, amelyet vezetek, mögé állna ennek a feladatnak, amelyet természetesen el kellett látni. Aztán, hogy ez jött ki belőle, illetve ebbe az irányba színesedett, szélesedett, fejlődött, ez nyilván én vagyok alapvetően. Én nagyon szeretem ezt, és olyan, mint az embernek a saját gyermeke. Nagyon igyekszik minden energiát és ötletet, intellektuális elképzelést bele tenni.
0: Sárosi Dániel orgonaművészt, a református kistemplom turisztikai vezetőjét hallom.

0: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazin műsorunkban az idén 300 éves debreceni református kis templom volt a témánk. A múltról Veres Dániel múzeológus, kurátor beszélt a debreceni református kollégium múzeumában nyílt kiállítás kapcsán, majd Csárosi Dániel orgonaművészt, a református kis templom turisztikai vezetőjét hallották az épület mai szerepéről, jelentőségéről. Megtisztelő figyelmüket munkatársai nevében is köszöni Tóth Emese, viszont hallásra.
1: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Reményét fejezte ki a miniszterelnök, hogy még szeptember végén feláll az a testület, mely felügyeli az alkotmányozás folyamatát. Magyar Péter hétfő reggel a Kossuth Rádióban elmondta, a grémium tagja lehet mások mellett a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, a Magyar Tudományos Akadémia képviselője, továbbá a jogi karok dékánja is szakemberek. Hozzátette, a cél az, hogy olyan alkotmányozás legyen, melybe bevonnak mindenkit, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Hívő, ateista, vidéki, budapesti, homo vagy heteroszexuális. Egy olyan alkotmányt szeretnénk, tette hozzá Magyar Péter, melyet mindenki elfogad, tisztel és betart, fogalmazott, jelezve, hogy hosszú alkotmányozási folyamatra számít. Szerdán kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező országos mérést október 9-éig bonyolítják le. Idén előreláthatólag mintegy 2400 intézmény több mint 3808. évfolyamos osztályából mintegy 67000 tanuló vesz részt a vizsgálatban, közölte az Oktatási Hivatal hétfőn. A közlemény szerint a középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. A nyári hónapok végére kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, de nem hozott fordulatot a forgalomban. Az áraknál erősödnek a területi különbségek, közölte a Dunahaus ingatlan közvetítő hétfőn. A tájékoztatás szerint a korábban olcsóbb vidéki és panel szegmensekben még mindig dinamikus a drágulás, de Budapest legdrágább részein már jóval visszafogottabb az áremelkedés. Kifejtették, az egyik legszembetűnőbb változás, hogy hosszabb ideig tart az értékesítés. Vidéken a téglalakások több mint 100 napot töltöttek a piacon. A hosszabb értékesítés több helyen nagyobb alkúval párosult. A kelet-magyarországi téglalakások négyzetméter ára 15%-kal nőtt egy év alatt. A kelet-magyarországi városok panelpiacán pedig 25%-os drágulás történt egy év viszonylatában, közölte az ingatlan közvetítő. Az úgynevezett mikromobilitási eszközök, így az elektromos rollerek használatának veszélyeire hívják fel a társadalom figyelmét az Országos Rendőrfőkapitányság és a Magyar Biztosítók Szövetsége által szervezett biztonság hetén. Derült ki a programot beharangozó hétfői tájékoztatón. Elhangzott, ami 2024-ben a közlekedési balesetek 2,5%-át okozták ilyen eszközök vezetői, addig ez az arány tavaly 4,5%-ra, az idei év első 8 hónapjában pedig 7%-ra nőtt. Sokan a minimális képességekkel sem rendelkeznek az ilyen eszközök használatához, ráadásul védőfelszerelés nélkül közlekednek, hangsúlyozták. Jelezték, hogy módosulnak majd a KRESZ szabályai, de a rendőrség az iskolás gyerekeket is igyekszik gyakorlati képzések keretében felkészíteni a rollerek használatára. Nem ismerte be bűnösségét az elhíresült Nyírmárton falvai lom nélküli lombkorona sétány két vádlottja az ellenük nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntetének kísérlete és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt indult büntetőügyben a Debreceni Járásbíróságon hétfőn tartott előkészítő tárgyaláson, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes azt mondta, a bíróság beismerő vallomás és a tárgyalási jogról való lemondás esetére mértékes indítványt tett, mindkét vádlott esetében 1 év 6 hónap, 4 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést indítványozott. A vádlottak nem érezték magukat bűnösnek, nem mondtak le a tárgyalási jogukról, ezért az ügy november 11-én tárgyalással folytatódik Debrecenben, jelezte a szóvivő.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borult lesz az ég, majd ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. Elszórtan lehet gyenge esőre, záporra számítani. Kedden napos idő lesz, majd estére kiderül az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. A szél időnként megélénkül. Kedden 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcs kertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólyakalifa.
0: Rosti fiú esete. Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szerb Antal 7. Oliver című művéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Benedek Miklós.
6: Két nap múlva a kép elkészült. Sandoval lement a földszintre, és itt az utcára nyíló nagy szobában találta Mavira Stendhalt és Honorét. Nekik jelentette, hogy befejezte művét, már csak száradnia kell.
7: Ne beszélj, már kész is vagy,
6: örvendezett Honoré. De ki tudja, micsoda szemetet festettél? Hallod, azért a sok pénzért, amit eddig kaptam tőletek?
7: Jó, csak ne beszélj. Megyek és hívom az öreget.
6: Sandoval és az őrnagy magukra maradtak. Az őrnagy hirtelen a festő füléhez hajolt.
8: Saint-Germainnél most éppen ott van egy közös ismerősünk, övesége 7. Olivier. Maga is találkozott vele egy emlékezetes estén Larában. A király a legszigorúbb inkognitóban él. Bizonyos magasabb célok érdekében összeköttetést tart fenn Saint-Germainnel. Bármilyen furcsán hangzik is ez. Olyan célok érdekében, amelyeket sajnos nem fedhetek fel, de nagyon fontos, hogy titkát ne leplezzük le Saint-Germain előtt, aki mit sem sejt a király kilétéről. Hogy önben feltétlenül meg lehet bízni, azt még altúriai élményeinkből tudom. Tehát ne ismerje fel ő felségét. Ekkor már be is léptek. Saint-Germain barátságosan üdvözölte a festőt, és bemutatta a királynak, akit ő egyszerűen Monsieur Oscarnak nevezett. Látszott, hogy egyáltalán nem tartja fontos személynek. A király úgy látszik tudta, hogy Sandoval kicsoda, mert gúnyosan és jelentőség teljesen hunyorított egyet feléje. Aztán együtt felmentek megnézni a képet. Saint-Germain egy ideig elmélyedéssel szemlélte Sandoval remek művét, aztán a királyhoz fordult.
7: Mit szól hozzá, kedves Oscar?
6: A király félrehajtotta a fejét, tűnődve nézte a képet, aztán azt mondta.
7: Igen.
6: Látja, azt szeretem magában, mondta a gróf, hogy mindig olyan világosan és határozottan fejezi ki magát, mint egy parancsoláshoz szokott egyéniség. Majd a festőhöz fordult. Oscar barátom, aki első rangú szakértő a képzőművészetek terén, minthogy ifjú éveiben, ha jól tudom, kifutó fiú volt egy nagy párizsi szabócégnél, úgy találja, hogy a kép megfelel céljainknak. Őt persze nem lehetne vele megtéveszteni, rögtön látná, hogy nem igazi Tizián, legfeljebb egy tanítványa festette. De az együgyű Jenki, akivel dolgunk lesz, Mr. Eisenstein, nem ért az ilyen finomságokhoz, honnan is értene. Kedves fiatal barátom, úgy tekintheti, hogy a képet megvettem. Ami szerintelenség nélkül mondva, nem mindennapi kitüntetés önre nézve. Ha egy Saint-Germain megvesz egy képet, sőt, ki is fizetném most azonnal, ha ennek nem lennének pillanatnyilag bizonyos technikai akadályai. Így arra kérem, legyen egy rövid ideig türelemmel. Bizonyos lehet benne, hogy türelmét külön is fogjuk honorálni. Most pedig fel, barátaim, következik az üzlet effektuálása. Hozzátok ide azt a sötét amerikait, Mr. Eisensteint. Pardon, gróf úr, mondta Sandoval. A képnek még legalább 3 napig kellene száradni.
7: Nem szükséges, fiatal barátom.
6: Dicső családom birtokám van egy sajátos képpácolási eljárásnak, amelyet éppen a még nedves képre kell alkalmazni, és amelytől a mű sok százados patinát kap, és egyúttal meg is szárad. Honoré és Oscar, nevezzük a rövidség és a millió okából mi is így királyunkat, az előző napokban már fokozatosan bevezették Mr. Eisensteint a Tizián kép rejtelmeibe. Először csak annyit árultak el, hogy egy öreg, elszegényedett olasz Marchese palotájában nagyon érdekes festvényeket fedeztek fel. Eisenstein mindjárt érdeklődni kezdett, de azt mondták, hogy az öreg Marchese nagyon bizalmatlan, és nem enged be idegeneket a palotájába. Egy ideig ennyiben maradtak. Azután hírül hozták, hogy arra gyanakszanak, hogy a Marchese egyik képe egy igazi Tizián. Később már azt mesélték, hogy szakértők vizsgálják a képet. Végre pedig bemutatták az elsőrangú szaktekintély által kiállított bizonyítványt. Saint-Germainnek ehhez is voltak összeköttetései. A háború előtt Olaszországban sok minden lehetséges volt. Eisensteint Oszkárék tartózkodása egyre izgatottabbá tette. Annál is inkább, mert üzletről egy szó sem esett, egy szóval sem mondták, hogy a kép eladó. Sőt, Eisenstein ilyen irányú érdeklődésére mindig azt felelték, nem tartják valószínűnek, hogy az öreg Marchese megváljék a kincseitől. Azután lassanként mégis belementek abba, hogy megpróbálják, hát ha hajlandó az öreg fogadni Eisensteint, hogy legalább megnézhesse a remek művet. Végül is a mai délutánban állapodtak meg.
0: Fiatal barátom, mondta gróf Sandovalnak, nagyon szeretném, ha ön is itt lenne a mai emlékezetes találkozáson, saját érdekében. Mert engem, mint elhűült, de gőgös olasz főurat láthat viszont, ami nem mindennapi produkció. Azon kívül segítségünkre lehetne a kép eladásában. Elmondhatná az ilyenkor kellemesen ható festői és műtörténeti halandzsákat. Szeretek minden vállalkozásomnál szakértőket szerepeltetni, úgy sokkal nívósabb. Sandoval szívesen beleegyezett.
8: Csak arra kérném, mondta Saint-Germain, tudja, ahogy így végignézek magán, maga inkább úgy néz ki, mint egy közép-elegáns úriember. Mondjuk, mint egy képkereskedő, nem pedig, mint egy festő. Az Eisensteinek nem így képzelik a festőt, és nekünk alkalmazkodnunk kell ügyfeleink ízléséhez és felfogásához. Ha megengedi, majd kellőképpen kimaszkírozom magát.
6: Mikor Sandoval délután visszatért a palotába, egy öreg komornyik fogadta, akiben azonban rövid habozás után az őrnagyra ismert.
8: A szolgálat néha furcsa dolgokra kötelezi az embert, mondta az őrnagy mentegetőzve. A rejtett okokat majd egyszer felfedjük ön előtt, és nem leszünk hálátlanok, hogy ilyen lojálisan viselkedik. Most bevezetem Saint-Germano Marchese-hez. A földszinti teremben egy nagy karosszék mélyén rokkant aggastyán ült, kopott szürke zsaketben, óriási szemüveg mögött, és egy régi könyve csillabizált, nagyító üveg segítségével.
2: Ki az, Zachinto?
8: Riadt fel, amint beléptek.
2: Jól tudod, fiam, hogy nem szeretjük, ha ebéd után siestánkban zavarnak bennünket,
8: mondta mekegő aggastyáni hangon.
2: A festő van itt, egy cselendze,
8: mondta a komornyik félénken.
2: Ja, a festő, ó, igen, a festő.

0: kilencágú koronából és névvel ellátva. Nem elég, ha valaki azt mondja magáról, hogy király, plékoronát is kell rakni a fejére. Művészetünk a színpadi művészet közeli rokona. Megérkezett Mr. Eisenstein, jelentette nem sokára Mavira Stendhal az öreg komornyik. Belépett Oscar és Honoré, elegánsan kiöltözve, egy úr és egy hölgy kíséretében. Sandoval alaposan szemügyre vette mind a kettőt, de különösen a hölgyet. A hölgy Mademoiselle Marcel volt, akinek létéről Sandoval akkor értesült, amikor kihallgatta a király és az őrnagy párbeszédét. Hiába, ő felségének nincs rossz ízlése, gondolta magában. Marcel finom, pikáns arcú, izgalmas alakú kis nő volt, abból a típusból, amelyet párizsinak neveznek. Sandoval Párizsban sokkal több nőt látott és használt ebből a típusból, semhogy Marcel különösebb varázst gyakorolt volna rá. De így, más környezetben, minden esetre üdítően hatott, és el tudta képzelni, hogy Marcel nagy élmény lehet a király számára, aki nem töltött éveket Párizsban, mint ő. Marcel kissé kokottosan öltözött és mozgott. Úgy látszik, igaza van Saint-Germainnek, gondolta Sandoval. A szélhámosok világában a nőről is csak akkor hiszik el, hogy nő, ha rá van festve az arcára. Egyébként, ha nekem választanom kellene a kettő közt, habozás nélkül Ortút hercegnőt választanám. De én viszont nem vagyok király. Mr. Eisenstein olyan volt, mint ahogy az ember a neve után elképzeli. Kövér, nagyállú, nagyorrú, lompos ember. Széles, életélvező és gúnyos mosolyjal, ami talán naivitásának állandó védekezése a világgal szemben. Márkéze, mondta Honoré gyenge olassággal. Bocsásson meg, hogy zavarjuk nyugalmában.
1: Semmi, fiacskám, semmi, megekte Saint-Germain. Én akkor is nyugszom, ha itt vagytok. Olyan nekem, mintha itt sem lennétek. Szeretem az ifjúságot. Az ifjúság,
0: mondta elmerengve bárgyú mosolyjal.
1: Csak jöjjenek, menjenek, hemzsegjenek.
0: És engedje meg, hogy bemutassuk ezt az amerikai urat, Mr. Eisensteint, aki nagy barátja Olaszországnak és a művészeteknek.
2: Oh yes, mondta Eisenstein.
1: Nagyon érdekes, amit az úr mond,
0: szólt Saint-Germain.
1: Magam is mindig így gondoltam. De most már nem szoktam gondolkozni. Már rég nem. Zachinto, szolgálj fel mindenféle frissítőket. Maguk azon ott hemzsegjenek, fiacskám. Csak egészen nyugodtan.
0: Az urat nagyon érdeklik a képek, mondta Oscar.
1: Mi sodák?
0: A képek már kéző, a festmények.
1: Ja, a festmények, a festmények.
0: A kezét dörzsölte.
1: A festmények! Akkor menjen az akadémiába. Nagyon szép képek voltak. Legalábbis az előtt. Lehet, hogy már elvitték őket.
0: Az öreg kisé makacs, súgta Honoré. És lehet, hogy a Ticiánról már el is feledkezett. Kicsit hülye. De lassanként mégis sikerült eszébe juttatni a Ticiánt. Némi vonakodás után hajlandónak mutatkozott, hogy felvezesse őket. A kép még mindig a második emeleti szobában volt, ahol Sandoval megalkotta. De kisé félre akasztva, annak jeléül, hogy az öreg márkéze mennyire nincs tisztában az értékével.
1: Itt is van egy régi kép,
0: mondta márkéze közömbösen.
1: Szép nő, nagyon szép nő. Azért tartom, mert valamikor szerettem az ilyen nőket. Nagyon szerettem, de ma már nem szeretem, már nem.
0: Oscar és Honoré oldalba lökték Eisensteint, hogy ez az a kép. Aztán extatikus arccal bámultak a képre. Marcel is igyekezett műértő arcot ölteni. Ez igen, mondta Oscar felé fordulva. Egy ilyen képet én is elfogadnék, öregem.
3: Meg is menném neked, szívecském, mondta Oscar.
0: De hát a márkéze nem adja el. Már megkérdeztem tőle.
1: Itt van éppen egy festő,
0: mondta gróf Sandoval felé mutatva.
1: Neki is tetszik.
0: Sandoval kivágta a műtörténeti halandzsát Tizián nagyságáról. Mindenki áhítattal hallgatta. Majd csend lett, amelyet végre Eisenstein tört meg a várva várt kérdéssel.
1: Kamács, quanta costa?
0: A márkéze úgy tett, mintha nem is hallaná.
1: Hemzsegjenek,
0: mondta egykedvűen. Nem lehet.

0: ilyen nyersen beszélni az öreggel? Súgta Honoré Eisensteinnek. Mondtam, hogy hallani se magad az üzletről. Most egyelőre elégedjék meg azzal, hogy megnézte a képet. A többit mi majd elintézzük, ha lehet.
1: Oh, yes, mondta Eisenstein.
0: Azzal nem sokára búcsút is vettek. Saint-Germain, Mavira Stendhal és Sandoval ott maradtak, és izgatottan várták, hogy milyen hírekkel fog Oscar és Honoré visszatérni.
1: Mi a benyomása?
0: Kérdezte a gróf a festőtől.
1: Az amerikai rendkívül hülyének látszik. Azt hiszem tisztára azon múlik, mennyire tudják barátaink befolyásolni. Illetve főkép barátnőnk. Mert azt a vak is láthatja, hogy Mademoiselle Marcel mennyire tetszik neki.
2: Hogyne, mondta az őrnagy, hiszen Marcel révén ismerjük, mint Marcel udvarlóját. Én is bízom az üzletben. Tapasztalatom szerint az amerikaiak nagyon tisztelik a nőket, és mindent megtesznek a kedvükért.
1: Gondolja, Meyer úr? Kérdezte Saint-Germain elmerengve.
2: Én nem tudom. Sajnos ösztönöm valahogy azt súgja, hogy valami nincs rendben. Valami nem tetszett nekem ezen a sötét jenkin. De egyelőre nem tudom megmondani, hogy mi.
0: Saint-Germain ösztönei csak ugyan helyesen súgták, hogy baj van. Oscar és Honoré nem sokára visszatértek, meglehetősen ideges hangulatban. Látszott rajtuk, hogy útközben veszekedtek.
1: Nos, mi van amerikai barátunkkal?
0: Kérdezte a gróf.
1: Hát izé, kezdte Honoré, a kép tetszik neki. Eszébe se jut, hogy esetleg nem valódi, de ragaszkodik ahhoz, hogy Marcellel akarja megbeszélni az üzletet, és négy szem közt. Most elvitte vacsorázni.
2: Hát ez eddig nagyon jó, mondta a gróf. Marcel igen tehetséges kislány, sokkal nehezebb üzleteket is sikerrel bonyolított már le.
1: Igen, csak hogy ez a marha, mondta Honoré Oscarra mutatva, szégyellem kimondani patronöl előtt, ez a barom féltékeny Marcelre.
2: Kedves fiatal barátom, mondta a gróf, jól tudom, hogy ön Marcel iránt milyen nemes, lovagias vonzalommal viseltetik, hiszen önök sosem titkolták, és több alkalommal találtam önöket oly bizalmas helyzetben, hogy szinte eszembe jutott régmúlt ifjúságom. Nem is helytelenítem a tiszta szerelmet, még kis társaságunk szempontjából sem, hiszen már Platon is megmondta, hogy győzhetetlen volna az olyan hadsereg, amelynek tagjait a szerelem láncai fűzték egymáshoz. De az érzelmeknek sosem szabad közbelépniük, ha üzletről van szó. Ez az alapja a kanti filozófiának.
1: Nem is értem, fiatalember, ön állítólag régóta mozog már a szakmában. És bizonyára nem Marcel életének első tiszta vonzalma. Hogyan engedheti meg magának azt a luxust, hogy féltékeny legyen, kedves barátom?
0: Kiáltott széttárva karját.
1: Kedves Oscar, én nem értem magát.
2: Sajnos, gróf úr, felelte Oscar, őszintén megvallom, az az érzésem, hogy nekem az egész nem éri meg, hogy Marcel ezzel az undorító házatlan csigával, ezzel az Eisensteinnel. Na?
1: Önnek lehet, nem éri meg. Bár nem tudom, miféle anyagi bázisok állnak a háta mögött. Fiatal barátom, önnek milliomosnak kellett volna születnie. De nem lehetünk ennyire egocentrikusak. Mindennek előtt a közösségre kell gondolnunk. És jelen esetben a közösség én vagyok.
2: De hát nem is érdemes beszélni erről, vágott közbe Honoré.
1: Marcelnek szerencsére sokkal több esze van, mint ennek a hólyagnak. Elment vacsorázni a pasival, akármilyen morcos képet vágott, Oscar.
2: Igen, én is bízom Marcel bölcsességében és férfias magatartásában, mondta gróf. De nem tudok szabadulni attól a sejtelemtől, hogy valami nincsen rendben.
1: Nem is volt.
0: Marcel másnap leverten állított be a Saint-Germain féle palazzóba, ahol már az egész társaság izgatottan várta.
1: A pasi egy szót sem szólt egész este a képről. Ha én mondtam róla valamit, mindjárt másról kezdett beszélni.
0: Hát akkor miről beszélgettetek egész este? Kérdezte Oscar szikrázó szemmel.
2: Hát miről? Na mit gondolsz? Miről beszélget egy férfi meg egy nő?
0: Oscar dühében egészen elfehéredett. Nézze, gróf úr, azt hiszem, most már ön is belátja, hogy ennek az egésznek semmi értelme. Én mindjárt mondtam, hogy ennek az undorító szörnyetegnek Tizián iránt nincs érzéke, hanem csak Marcel iránt.
2: Hát, az van neki, mondta Marcel szerényen. Kedves Oscar, mondta a gróf eltűnődve. Nagyon félek, hogy önnek igaza van. Félek, hogy ebből csak ugyan nem lesz üzlet. Vagy legfeljebb Marcel számára. Nem szólhatunk bele azokba az üzletekbe, amelyeket Marcel személyes szorgalmával és ügybuszgalmával bonyolít le. Végtére adni kell valamit a társadalmi helyzetünkre is. Én viszont úgy érzem, mondta Oscar fenyegetően fordulva Marcel felé, hogy a magam részéről legalábbis vétójogom van Marcel üzleteivel szemben.
0: Gyermekeim, mondta Saint-Germain szelíden, de nagyon nyomatékosan, apró szerelmi enyelgéseiteket sose intézzétek nyilvánosság előtt. Az nem stílusos.
2: Íme átnyújtok nektek 10 lírát, menjetek el egy kávéházba, és veszekedjétek ki magatokat, amint fiatalokhoz illik. Nem akarok semmi jónak elrontója lenni.
0: Oscar karonragadta Marcelt, és elcipelte.
2: Most pedig, hogy mi felnőttek magunkra maradtunk, emelte fel a kezét Saint-Germain, vessünk egy megértő pillantást a tovatűnő ifjúság után, és aztán hozzunk határozatot ebben az átkosan hosszúra nyúló Eisenstein ügyben. Azt hiszem, a legjobb lesz, a Honoré és Sandoval ma este felkeresik Eisensteint, és nyíltan megkérdezik tőle, vajon szándékában áll-e megvásárolni gyönyörű Tiziánunkat. Bízom az önök diplomáciai tapintatában, hogy határozott választ húznak majd ki belőle.
0: Honoré és Sandoval aznap este megtalálták Eisensteint a Szent Márk téren, ahol feketét ivott, és a zenét hallgatta, mint minden külföldi, aki ebben a pillanatban Velence belterületén tartózkodott. Örömmel üdvözölte őket, és az állandó mosoly ajka körül, mintha még egy árnyalattal gúnyosabbá vált volna.
2: Csak naivitását leplezi vele, biztosította magát Sandoval, de rossz érzése egyre növekedett.
0: Rövid beszélgetés után Honoré merészen rátért a tárgyra. Saint-Germain Marchese érdeklődött, mondta, hogy vajon Eisenstein meg akarja elvenni a képet, mert nála járt valaki a kultuszminisztérium megbízásából, egy külföldi híres képtár számára akarják megvásárolni, és a Marchese, aki diplomata családból származik, szívesen oda is adná az illető rokonszenves külföldi államnak, de úgy érzi, most már bizonyos fokig obligóban van Mr. Eisenstein, és nem akarja kiadni a képet a kezéből Eisenstein megkérdezése nélkül. Eisenstein még szélesebben mosolygott, mint eddig.
2: Tudom, uraim, mindent tudok, és már vártam az önök megszisztelő látogatását. A Marchese természetesen nincs semmiféle obligóban velem szemben, és a képet odaadhatja bármely baráti vagy ellenséges hatalomnak, amelyek bizonyára sorba állnak érte. De kérem, azért ne ukarjanak fel, és ne hagyjanak ilyen hirtelen magamra.
0: Uram, kimondhatatlanul meglep a hideg vére, mondta Sandoval, amelyen elszalaszt egy olyan alkalmat, amilyen 1000 évben egyszer akad. Uram, egy gazdátlan Tizián? Tudja mi az? Ha ennek híre megy, a nagyműkereskedők 4-es sorokban fognak felvonulni Velence utcáin, elsöpörve maguk előtt mindenkit. És mindez potom 150 000 liráért, mondta Honoré. Mert képzelje, az öreg hülye még mindig nem jött rá, hogy miről van szó, és csak ennyit kér. 10-szer annyit kaphatna érte játszva.
2: Hát mondtam én, hogy nem akarom megvenni a képet,
0: szólt Eisenstein.
2: De hogy mondtam? Nagyon szívesen megveszem, és kiakasztom majd odahaza, mint velencei emléket.
0: Csak egyetlen egy feltételem van, hogy Madame Marcel maga hozza el a képet a lakásomra éjszaka.
2: És természetesen nem 150 000 liráért, hát ha gondolnak az urak, a nevetséges.
0: Mondjuk kereken 1000 lira, akkor nagyon kavalléros voltam. De Mr. Eisenstein, csattan fel Honoré, ön megőrült, egy valódi Tiziánt?
2: Eisenstein megveregette Honoré térdét, és gúnyosabban mosolygott, mint valaha. Kedves uram, attól félek, hogy maguk összetévesztenek engem valakivel. Maguk nem tudom miért, azt hiszik rólam, hogy én egy meggazdagodott aranybányász vagy fűszerkereskedő vagyok, és nem tudok megkülönböztetni egy Tiziánt egy maskafaroktól. Engedjék meg, hogy átadjam a névjegyemet.
0: A névjegyen ez állt. Jacques Eisenstein, a Tizián Galéria képkereskedés tulajdonosa, New York.
1: Saint-Germain másnap a Lidón, az Excelsior Hotel előcsarnokában ült elegánsan és finoman, és itt hallgatta meg Honoré és Sandoval gyászos beszámolását. Oscar, Marcel és az őrnagy is ott volt. Az Al Palazzo feleslegessé vált, és a Lidóra tették át táborhelyüket, bízva valami szerencsés véletlenben. A hotel hajában ilyenkor Európa minden kellemetlenül gazdag embere megfordult.
2: Temessük el Eisensteint, mint valami rosszul sikerült csatabárdot, mondta a gróf kedvetlenül, de kenetteljesen. Tévedtünk, és tévedni emberi dolog. Ne is beszéljünk róla többet. Az egész ember nem méltó ahhoz, hogy foglalkozzon vele. Tudják, mi volt a jeles Eisenstein apja? Homokkotró. Egy egyszerű homokkotró hajó tulajdonosa. Egy Saint-Germain nem süllyedhet annyira, hogy közönséges homokkotrók ivadékait fossza ki. Az ember tartozik valamivel az őseinek. Dicsőüköm, a 18. századi legendás Saint-Germain csak királyok átejtésével foglalkozott.
1: Marcel csillogó szemmel, de Honoré annál kedvetlenebbül hallgatta.
2: Jó, jó, gróf úr, de mi lesz a következő lépés? Pár nap múlva kitesznek minket a hotelből.
1: Igazad van, kedvesem. Tagadhatatlanul mélyre süllyedtem. Majd hirtelen más, kenetmentes hangon folytatta. Nem megy semmi, gyerekek, nem megy semmi. Holt szezon. Pangás az egész vonalon. Nem is tudom, miért lógunk itt a Lidón.
0: Oszkár és az őrnagy egymásra néztek.
1: Gróf úr, mondta Oszkár igen zavartan és elpirulva, amennyiben nekem is szerepem van ebben a pangásban, végtelenül nehezemre esné gróf úrnak terhére lenni ezekben a válságos napokban.
2: Hagyja csak, fiatal barátom, mondta fáradt Grandezzával Saint-Germain.
1: Dicső ükömtől örököltem csodálatos ösztönömet, amely már a profétaság határán mozog. Amikor megláttam magát és Meyer urat, valami atavisztikus dolog mozdult meg bennem, mint Szókrátészben a demonión a nagy pillanatokban. Valószínűleg dicső üköm szólalt meg bennem, és ez súgta a századok ködén át. A puskám, fantáziát látok ebben a két mukiban. És alig, hogy Saint-Germain ezt a kijelentést tette, csak ugyan döntő fordulat állott be sorsukban. A hotelhal bejáratánál egy magas, borotvált, mélyen berovátkolt arcú szemüveges úr jelent meg. A halban lődörgő hotel személyzet a legnagyobb tisztelettel üdvözölte. Az idegen a portás páholyhoz lépett, és ezt mondta. Ha Párizs keresne telefonon, az étteremben vagyok. Igenis, Koltor úr, mondta a maître d'hôtel mélye meghajolva. A Koltor névre Oscar erősen összerezzent, és segélykérően nézett az őrnagyra és Sandovalra. Saint-Germain felfigyelt. Szinte mindenfelé fülek és szemek nőttek belőle. Koltor! Suttogta maga elé révületben. Ez a nagy Koltor maga. Koltor keresztül akart sétálni a hallon, de pillantása megakadt Oszkáron, illetve a királyon. Most talán inkább ezt kellene mondani. És a lába a földbe gyökerezett. Mit nézi magát? Súgta a gróf izgatottan. Talán ismerik egymást?
2: Nem, dehogy. Sose láttam. Azt se tudom, kicsoda.
1: Tiltakozott rémülten Oszkár. Akkor vajon miért nézi úgy magát?
2: Én nem tudom. Úgy látszik, azt hiszi, hogy én vagyok az olasz király.
1: Mondta Oszkár erőltetett nevetéssel. Koltor erre, abban a hiszemben, hogy a nevetés neki szól, szélesen elmosolyodott és meghajolt a király felé. A király felugrott. Hova megy? Szólt rá rémülten Saint-Germain.
2: Semmi. Telefonálnom kell,
1: mondta Oszkár, és már szaladt is. De Koltor fürgébb volt. Olyan gyorsasággal, amilyent az ember nem is tételezett volna fel ilyen hatalmas férfiúról, elcsípte a menekülő királyt, és így szólt. Felséges uham! Bocsásson meg a havaásért, de a köztünk egykor fennálló kellemes üzleti összeköttetés. A király idegessége szemlátomás növekedett. Teljesen kiesett Oszkár szerepéből, és ingerülte ráförmet Koltorra.
2: Nem emlékszem semmire. Ön összetéveszt valakivel.
1: Koltor egyébként szemtelen arca egészen elváltozott az izgatottságtól. Hát nem ismer meg, felséged? Pedig most is itt hordom a Szent Flóriára nagy keresztjét, amely a saját kezűleg kegyeskedett kitüntetni, és megmutatta kabát hajtókája belső oldalát. Ön nyilván azt hiszi, hogy hetedik ajvérrel, Arktúria volt királyával beszélek. És a véletlen találkozásnak annál jobban örülök, mert hiszen hetek óta tűvé teszem felségedre Európát, Amerikát, sőt, Afrikát is. Én ugyanis még mindig nem adtam fel a reményt, hogy nyílbe üssük a szerződést, amelynek lebonyolításában oly sajnálatosan megakadályozott bennünket az altúriai forradalom.
2: Kedves uram, mondta a király, nagyon sajnálom, de ön egy félreértés áldozata. Igen érdekes lenne kielemezni, miért téveszt ön össze engem, aki egyszerű polgárember vagyok, Altúria egykori uralkodójával. De most egy pillanatnyi időm sincsen, ajánlom magamat.
1: Elrohant. Koltor izgatottan és megdöbbenve bámolt utána. Majd megcsóvált a fejét, és odaszólt a portásnak.
0: A szobámba megyek, nem vacsoházom, nem fogadok.
2: És tántorogva beszállt a liftbe. Ekkor Saint-Germain átszellemült arccal szétnézett hívein, és halkan, de nagyon nyomatékosan a következő szónoklatot mondta el.
3: Uraim és hölgyeim! Titokzatos sejtelmem, amely a dicső üköm küldött a századok ködén át, íme nem csalt meg. Mint egy fejjel lefelé a földre lesiető szent némi régi képeken, íme leereszkedett elénk, amire hónapok óta hasztalan vártunk.
1: A nagy üzlet.
3: Úgy lehet életem legnagyobb üzlete.
1: Egy egész országot fogok eladni.
2: Mavira Stendhal izgatottan fészkelődött.
3: Ne szóljon semmit, mondta Saint-Germain. Mert hiszen mit tud ön, Meyer úr, ennek a szemünk előtt lejátszódó jelenetnek történelmi hátteréről? Vagy van önnek fogalma az altúriai forradalom részleteiről? Ugye nincs? Én pedig mindenről tájékozva vagyok, mert gondosan áttanulmányoztam annak idején egy erre vonatkozó ismeretterjesztő cikket egy vasárnapi újságban. De mit magyarázok? Most azonnal akcióba lépek. Felmegyek Koltorhoz is, de valaki jöjjön velem. Az jobban mutat. Sandoval, jöjjön maga. Magának olyan fekete haja van. Magáról el lehet hinni, hogy altúriai.
2: Mavira Stendhal felkelt, és teljes hosszúságában kiegyenesedett.
0: Gróf úr, nagyon kérném, ne tegyen semmit, legalábbis addig, amíg Oszkárral nem beszélt.
1: Adja, legyintett Saint-Germain, és Sandoval kíséretében beszállt a liftbe.
2: Koltorhoz csak titkáraink keresztül lehetett bejutni, akik még itt a Lidón is lázasan dolgoztak éjjel-nappal váltott menetekben. A benyomuló Saint-Germain-t és Sandovalt megdöbbenéssel fogadták.
0: Koltor úr nem fogad senkit.
3: Tudjuk, de mi hetedik Olivérnek, Altúria volt királyának nevében jövünk.
2: A főtitkár úgy nézett rájuk, mint az őrültekre.
0: Hetedik Olivér király nevében?
1: Hetedik Olivér Afrikában van.
0: Önök talán jöjjenek holnap délelőtt. Majd referálok Koltor úrnak.
3: Uram, az ilyen világtörténelmi pillanatokban minden percnyi késedelem katasztrofális lehet, jelentette ki Saint-Germain.
2: Egy ugrással a túlsó ajtón áltermett, és felszakította. Sandoval a nyomában. Keresztül rohantak néhány szobán, sarkukban a tiltakozó titkári kar. A negyedik szobában megtalálták Koltort, amit izgatottan járt fel és alá.
3: Koltor úr, mondta Saint-Germain méltósággal, utasítsa embereit, hogy ne legyenek mindig a sarkamban. Nekünk önnel és csak önnel van beszélni valónk.
0: Kicsoda maga?
2: Kérdezte Koltor elképedve.
3: Saint-Germain szertartásosan meghajolt.
0: Obalde Hippolyte Teremán Saint-Germain grófja és ölfelsége hetedik Olivér király udvarnagya, ideiglenes külföldi tartózkodása alatt. Ez az úr pedig Sandoval báró, ölfelsége kamarása.
2: Menjenek ki, rivalt Koltor a titkárokra. Most már megismerte Saint-Germaint. Emlékezett, hogy látta a királlyal ülni a szálloda aljában.
3: Foglaljanak helyet az óak, és parancsoljanak velem. Remélem, jó híreket hoztak ővelségétől.
2: A titkárok leverten kivonultak.
3: Engedje meg, uram, hogy egészen bizalmasan közöljem önnel, hogy nem tévedett, mondta Saint-Germain. Ön Európa szerte híres arról, hogy nem szokott tévedni. Most is igaza volt. Az úr, akivel az imént a halban találkozott, valóban nem volt más, mint hetedik Olivér király. Ha persze, hogy nem volt más. De ő felsége annyira rangrejtve tartózkodik itt, hogy még legközelebbi hívei is úgy tudják, hogy Afrikában vadászik nagy vadra. Ez a rejtőzködés ő felségének, ha szabad tiszteletlenség nélkül ezt a kifejezést használnom, úgy szólván kényszer képzetévé vált, és semmi áron sem hajlandó inkognitóját feladni. Ha a Colton úr érintkezésbe akar lépni vele, a legrosszabb utat választotta, amikor egyenesen hozzáfordult. Hanem mit kell tennem? E pillanatban az a helyzet, minden szerénytelenség nélkül, hogy ő felségéhez az út egyedül rajtam átvezet, mondta Saint-Germain, és ültében meghajolt. Ő felsége, amit a hazáját elhagyta, csak irodalmi és művészeti kefteléseinek él, és nem foglalkozik semmiféle politikával. Közöttünk szólva, a forradalmi események erősen megviselték ő felségét. A leveleit is én bontom fel. Ő felsége lehetőleg egyáltalán nem vesz tudomást a világ eseményeiről. Ha tehát Colton úrnak ő felségével kapcsolatban tervei vagy szándékai lennének, arra kérném, tartózkodjék attól, hogy ő felségét közvetlenül keresse meg. A válasz ilyenkor csak negatív lehet. Értem, gróf úr, ezt el is lehet képzelni. Csak azt kegyeskedjék meg magyarázni, hogyan lehet az, hogy mi annak idején Althújjában vagy Nohantiában sosem találkoztunk egymással. A magyarázat igen egyszerű. Én évek óta nem voltam odahaza. Az ő felsége közt és csekélységem közt fennálló kapcsolat sokkal régebbi keletű. Én voltam ő felsége úti marsalja és mentora, amikor ifjú korában végiglátogatta Európa nevezetes városait. Én vezettem be Európa és az élet titkaiba, ha szabad így kifejeznem magam, mondta Saint-Germain, és nagyon finoman elmosolyodott. Talán ennek köszönhetem azt a kitüntetést, hogy ő felsége úgy vonzódik hozzám, mint egy atyai jó baráthoz. Ha valakire hallgat, az én vagyok. Ne haggudjék, hófó, ha én, mint egyszerű üzletember, mindjárt a tárgya térek. Bizonyára ön is nagyon jól tudja, mint én, hogy Althújja sehogy sem tud boldogulni a nagy változás óta, és a komolyabb elemek mind azt kívánják, hogy hetedik Olivia tarjon vissza a trónra, és kösse meg mégis a szerződés Hollandiával is vele. Természetesen tudom, hiszen gondolhatja Colton úr, hogy az én kezem is benne van a dologban. Norlandiából ma kaptunk részletes jelentést ottani ügyvivőktől. Norlandiából? Kérdezte Colton fejét felütve. Talán bizony Artúd hercegnő is itt van a lídon, hanggal ejtve. Miért osztatik személyesen ismerni a hercegnőt? Kérdezte a gróf óvatosan. Nem ajzesültem még abban a kitüntetésben, hogy bemutassanak neki, de látni olykor láttam, természetesen. Ön sosem téved. A hercegnő is itt van. Sandoval most kezdett megijedni. Hol szerez Saint-Germain egy hercegnőt? Kedves hóf úr, mondta Colton, ma hagyjunk érintkezésbe egymással. Ön azt mondja, hogy nem célha a vezető, ha mindjárt közvetlenül ő felségével próbálok tárgyalásokba bocsátkozni. Nem, semmi esetre sem. Ha megengedi, előkészítem majd a talajt. Az alkalmas pillanatban majd jelentkezem, és a kívánt találkozás létre fog jönni. Addig csak arra kérném önt, a világon senkinek se árulja el ő felsége féltve őrzött inkognitóját. Ezzel el is búcsúztak, biztosítva egymást kölcsönös nagyra becsülésükről. Sandovált a helyzet annyira meglepte, hogy jóformán beszélni sem tudott, amint Saint-Germain szállása felé siettek. Csodálatos, csodálatos, morogta maga elé a gróf. Nem hiába hallatta hangját dicső üköm a századok ködén át, amikor ezt a szerencsétlen Oszkárt megpillantottam. Királyi játszma kezdődik most, Sandoval, királyi játszma. A földkerekség legnagyobb csalóját fogjuk lóvá tenni. És mit keresünk ezen a játszmán, gróf úr? Fiam, ezt ebben a pillanatban még nem tudom. Higgye el, az ilyen anyagi részletkérdéseken ráér az ember később is gondolkozni. Száz meg száz lehetőség villan át pillanatonként az agyamon, majd meglátjuk, melyikük a leginkább megvalósítható. De a fontos, A játék szépsége és izgalma. Higgy el nekem, Sandoval.
0: Megérkeztek a nem nagyon előkelő kis szállodába, ahol Saint-Germain lakott. Honoré már várta.
3: Nos, gróf úr, lehet remélni?
0: Jöttem, láttam, és pillanatokon belül győzni fogok.
3: Fiam, azonnal teremtsen elő mindenkit, azaz Oszkárt, Marcelt és Meyert.
4: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szerb Antal 7. Olivér című művéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
5: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
6: Abigail.
7: A gyümölcs gyümölcskertész.
8: Szent Péter esetője.
9: Házasságon innen.
10: Katalin.
9: És a gyerek.
11: Gólya Kalifa.
12: Foszti fiú esetére.
13: Pilátus testament.
14: Szigetkék.
15: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump amerikai elnök Zelenszkij ukrán elnököt a magas dízelárak miatt. Trump a kérést azzal indokolta, hogy az orosz finomítókat ért ukrán találatok hajtják fel a teherszállításban meghatározó üzemanyagárát, ami kárt okoz a világnak, ugyanis a támadások nehezítik az orosz dízelszállításokat. Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy zajlanak a tárgyalások arról, Ukrajna a tárgyalási licencet kapjon amerikai típusú Patriot légvédelmi rakéták gyártására, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kevéssé kifinomult eszközök jöhetnek szóba egy ilyen megállapodás keretében. Egyházmegyei zarándoklaton adták át és áldották meg a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szent Jobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték Párciumban, számolt be a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye. Uniós helyreállítási alapokból újították fel a templomot és a zarándok központtá alakított apátsági épületet a Hívogató Románia kormányprogram részeként. A Nagyváradi Egyházmegye hívei azért zarándokoltak Szent Jobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni Fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A Nagyváradtól 40 kilométerre a Berettyó partján fekvő Szent Jobb település a nagyváradi püspöki székhely mellett az egyházmegye másik fontos kultuszhelye. Itt állt a Szent László király által alapított bencés apátság, melyben Szent István király bebalzsamozott jobb karerekjéjét őrizték. Erről kapta nevét a település is. Az idén országszerte majdnem 30 helyszínen várja érdekességekkel és különlegességekkel az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok Napja, közölték a szervezők. A látogatók péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönségtalálkozókon, vezetett sétákon, családi és szakmai programokon vehetnek részt. A szervezők azt szeretnék az eseményekkel bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is, írták. A piacok napját először 2023-ban szervezte meg a Vásárcsarnokok Piacok Együttműködési Fóruma. Egy év alatt 350 ezer lappal csökkent a papír felhasználás a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámszak területén, ami csaknem 40%-os megtakarítást jelent, közölte a hivatal hétfőn. A közlemény szerint a csökkenéshez hozzájárult a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló HEDI rendszer bevezetése is, így a korábban papíron készülő helyszíni iratok elektronikusan táblagépen rögzíthetők, és már az áruvizsgálatokat is digitálisan dokumentálják. Az új rendszer 2025. júliusi bevezetése óta 50 ezer digitális szemlelap készült, ugyanennyi papír alapú dokumentumot kiváltva. A NAV vámszak területén országszerte több mint 70 szolgálati helyen végeznek szemléket, a munkát jelenleg több mint 150 táblagép segíti, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borult lesz az ég, majd ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, elszórtan lehet gyenge esőre, záporra számítani. Kedden napos idő lesz, majd estére kiderül az ég, a keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. A szél időnként megélénkül, kedden 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: 해서 해.
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
2: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Cimbora Citera zenekarral ismerkedünk meg röviden. Kérem, tartsanak velünk!

A Cimbora zenekar 2002-ben alakult a Mezőtúri Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola második-harmadik évfolyamos növendékéből tanítómesterük Csiderné Mikó Anna. Mivel nem csak citerával, hanem egymással is jó kapcsolatban vannak, így a Cimbora nevet választották.

első színpadra lépésükre 2002-ben a Gyermek és Ifjúsági Citera zenekarok 5. túri találkozóján került sor. 2003 áprilisában az Éneklő Ifjúság hangverseny sorozat keretében aranyminősítést szereztek diplomával. Májusban országos minősítésüket is megszerezték, Kunhegyesen a Kóta zsűrie aranyminősítéssel ismerte el munkájukat.

2003 és 2004 novemberében szerepeltek Budapesten Zeneiskolák a Népzene tükrébe című országos bemutatón nagy sikerrel. 2004-ben újra indultak az Éneklő Ifjúság sorozat megmérettetésén, ahol újra magas szintű elismerésbe részesültek, majd Szarvason a Ruzicskai György emlékversenyen elnyerték a Ruzicskai díjat.

2005-ben az Országos Középiskolai Kulturális Seregszemlén az Erkel Diák Ünnepverseny műsorral kiérdemelték a gála műsorba való szereplés lehetőségét. A cimboráknak az eltelt évek alatt sok szép közös élményben volt részük. Ötször muzsikáltak a gyermek és ifjúsági citera zenekarok túri találkozóin, két alkalommal kaptak a Kóta Országos Minősítőjén arany minősítést a felnőtt együttesek között.

2009 őszén, október 6-9 között lengyelországi meghívásnak tettek eleget, Mielecbe képviselték a magyar citera muzsikát. 2009. december 13-án a 11. mezőtúri ifjúsági találkozó alkalmával megszerezték harmadik arany minősítésüket, az első aranypávadíjukat. A zenekar Csider István szakmai irányításával a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola együtteseként a Szivárvány Népzenei Egyesület támogatásával működik.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Cimbora Citara zenekarral ismerkedtünk meg röviden. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A családi pótlék jövő évi nagy arányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök hétfő reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első felét novemberben kapják készhez, a második emelés pedig januárban lesz. A kormányfő kiemelte, ezzel még mindig nem vagyunk kint a vízből, ugyanis megalázóan alacsonyak a fizetések, mint például az egészségügyi szakdolgozóknál vagy a rendvédelemben. Hangsúlyozta, rengeteg dolguk van, de azt látni fogja mindenki, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy, a gyermekvédelem kiemelt prioritás. Megjegyezte, azért nem mond pontos számokat, mert közben lesz egy minimál béremelés és lesz adócsökkentés is. A miniszterelnök kijelentette azt is, a családi pótlék jövő évi nagy arányú emelése meg fog történni lépésről lépésre. Hozzátette, a kormány legfontosabb feladata, hogy fent tudja tartani a költségvetés egyensúlyát, hogy csökkenjen a hiány, hogy olcsóbban tudják finanszírozni az államot, és ezzel több pénz kerülhessen az emberekhez. A kormányfő rámutatott arra is, ezeket a szempontokat együtt értékelve tudják meghatározni a 2027-es költségvetésben az állami alkalmazottak fizetésemelését, a személyi jövedelemadó csökkentését vagy a családi pótlék emelését. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az ökumenikus segélyszervezet, közölték hétfőn. A közlemény szerint ezen az irodán keresztül a segélyszervezet a frontvonal közeli régiók lakosait segíteti. Kifejtették, hogy a városba érkező regisztrált belső menekültek már a lakosság több mint egy hatodát alkotják, így a front közeli település kis hián visszanyerte háború előtti népességét. Hozzátették, hogy az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Közölték azt is, hogy a segélyszervezet a háború kezdete óta majdnem 250 projekten keresztül 141 000 kedvezményezettet támogatott. A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlag sebességük meghaladja a 180 km/h, ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Nem ugyanaz 50 helyett 63-mal vagy 150-nel menni. A szabályozásnak és a szankcióknak is tükrözniük kell ezt a különbséget, fogalmazott a miniszter. Földrengés volt hétfő hajnalban a Baranya vármegyei Sejjétől mintegy 18 kilométerre Magyarország és Horvátország határának közelében, közölte a katasztrófavédelem. Azt írták, hogy a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közlése szerint hétfő 5 óra 47 perckor 2,5-es magnitudójú földrengés keletkezett az említett helyen. Lakossági bejelentés nem érkezett a földrengésről, közölték. Majdnem 2 kg kábítószer gyanús anyagot találtak a pénzügyőrök egy autóban, melyet az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A közlemény szerint az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tároló rekeszéből 2 átlátszó vákumzacskó került elő fehéres-sárgás kristályos anyaggal. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskóban lévő anyagokról, és nem tudják, hogy került az autóba. A pénzügyőrök értesítették a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársait, akik az 1815 g kábítószer gyanús anyagot átvették, és kábítószer birtoklás miatt eljárást indítottak, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borult lesz az ég, majd ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, elszórtan lehet gyenge esőre, záporra számítani. Kedden napos idő lesz, majd estére kiderül az ég, a keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. A szél időnként megélénkül, kedden 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ingatlant vásárolt a Kegyes Alapítvány.
2: Hála Istennek eljutottunk oda, hogy a sok-sok olyan ígéret teljesítése után, ami a kampány alatt történt, eljutottunk abba a fázisba, hogy a saját álmaink után is tudtunk menni, és így jelentettem be azt nagy örömmel, hogy mindazok az összegek, amit adtak és adományoztak, célba értek.
1: Gilice Rékával, az MRS korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével beszélgetünk.
3: A szeretett szolgálatról, amikor először hallottam, az bátyámon és sogornamon keresztül volt, mert ők akkor még a teológián tanultak Debrecenben, és önkéntesként segítették a szeretett szolgálat munkáját. Ahogy viszont én személyesen kapcsolatba kerültem a szeretett szolgálattal, az egy külföldi, egy holland együttesnek köszönhető.
1: Idén is keresik a kincses város kiválóságait.
4: A megfontolás és a célunk az volt, hogy láthatóvá tegyük a mindennapi hősöket, embereket itt Kolozsváron, akik nem feltétlenül nap mint nap reflektorfénybe dolgoznak, vagy nem feltétlenül nap mint nap látjuk őket a közösségi médiában, vagy esetleg színpadon, viszont olyan munkát végeznek, amely elismerést érdemel, és a kolozsváriak számára közösségépítő.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Kegyes Alapítvány munkáját az elmúlt években folyamatosan figyelemmel kísérhettük. Az alapítvány 2017 óta dolgozik azért, hogy segítséget nyújtson a kárpátaljai kórházakban hagyott gyermekeknek és rászorulóknak. A Jónak lenni jó kampány pedig új lendületet adott ennek a munkának, azóta pedig számos fontos céljuk valósult meg. Közben a háttérben egy régi álmuk megvalósításán is dolgoztak, sikerült megvásárolniuk egy korábban hotelként működő ingatlan együttest Tiszakeresztúr határában, amely a jövőben az alapítvány központjaként szolgálhat. Innen szeretnék tovább folytatni és bővíteni azt a segítő munkát, amelyet évek óta végeznek. Erről Sipos Józseffel, a Kegyes Alapítvány vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgetünk.
2: A Kegyes Jótékonyság Alapítvány a Jónak lenni jó projekt keretében a támogatott volt az előző esztendőben, és így aztán ma már látjuk a gyümölcsöket, illetve látjuk a munkát, amelynek köszönhetően megindult. Az elmúlt hetekben rengeteg dolog történt, többek között Ráton, illetve Keresztúr vonzás körzetében is történtek beruházások. Miről van szó?
3: Hála Istennek eljutottunk oda, hogy a sok-sok olyan ígéret teljesítése után, ami a kampány alatt történt, eljutottunk abba a fázisba, hogy a saját álmaink után is tudtunk menni, és így jelentettem be azt nagy örömmel, hogy mindazok az összegek, amit adtak és adományoztak, célba értek, mert a nagy álmunk az volt, hogy vásároljunk egy épületet, pontosabban nem úgy volt, hogy vásároljunk, csak hogy elmondtuk az álmot, hogy mit szeretnénk, és úgy döntöttünk a jelenlegi helyzetben, hogy mi nem az alapkőletétellel kezdjük, és hozzuk a munkagépeket, és kezdjük a fundamentumot építeni, meg milliós terveket kiadni egy ilyen projektre, hanem mivel a jelenlegi helyzetben itt Kárpátalján találtunk olyan helyet, ami megfelel a mi igényeinknek, és aztán majd ugye átalakítjuk még jobban arra az igényre, ezért vásároltunk. És én úgy gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon sok időt, nagyon sok energiát, sok ideget megspóroltunk, amit majd ugye a jövőben arra fogunk kamatoztatni, hogy minél hamarabb elkezdjük, amit megterveztünk, megálmodtunk.
4: Mostani ingatlanokkal mi lesz majd a cél? Honnan kezdődik el a, nevezzük így, építkezése már a folyamatnak, nem az épületnek?
3: Ez nagyon jó, hogy végre lesz egy központunk. 9 éve indult egy adomány átadással ez a történet, azzal, hogy bementünk a kórházba néhányan, és átadtunk egy 100 000 forintnyi adományt, és hihetetlen, hogy itt tartunk, hogy van egy alapítvány, és hogy annak most már lesz egy irodája, ahova úgymond összpontosul minden, és lesznek ezen a helyen raktárunk, mert vannak raktáraink, szétszórva béreljük, mint minden más alapítványnak, tehát ezek a infrastruktúra kell ehhez az egész működéshez. De hogy most minden egy helyen lesz, és most ugye ez az időszak jön, hogy átvinni, átfuvarozgatni a dolgokat, tehát nagyon sok munka következik, hogy ez a központ valóban központként működjön, ugyanakkor a fő projekt, hogy itt legyen

0: sokat kell tanulni, nagyon sokat kell utána járni jogilag, vannak ilyen lépések is. El szeretnénk menni nagyon hamar egy olyan helyre, ahol ez már működik itt Ukrajnában, és megnézni, hogy hogyan működik a finanszírozás, az egésznek a hosszú távú megtervezése, az önfenntarthatósága. Ezek mind nagyon-nagyon izgalmas kérdések, de mégis ott vagyunk egy ponton, ami hihetetlen, hogy itt állunk, és amikor ott vagyok az épületben, és ott állok, meg körbe meg a szobákba, akkor még nagyobb hihetetlen dolog. Nagyon-nagyon jó érzés.
1: Beszéltünk arról, hogy több intézménynek is sikerült ezen a projekten keresztül egyfajta keretet biztosítani, éppen a Ráti Gyermekintézetnek lesz egy új műfűes pályája, ami szintén most kezdte el az átalakulását.
0: A jónak lenni jó folyamán történt az, ugye visszamenve a kezdetekhez, annak idején, amikor még a kampány előtt dr. Biró Erzsébet ajánlotta a Kegyest a kampányba, ugye a közmédiának szüksége volt valakire, a kint keresztül meg tudja csinálni ezt a kampányt, és akinek tulajdonképpen, tehát hogy végig is kellett csinálni ezt a kampányt, két havi anyagot kellett ugye biztosítani, média anyagot. Mi ebbe belementünk, de mindenki tudta, hogy nyilván a fókusz egy alapítványon van, viszont folyamatosan kommunikáltuk, hogy ez nem csak a Kegyestről szól. Ugye így volt az, hogy ellátogathattunk a Nagydobonyi Irgalmas Szamaritánus gyermekotthonba és a Ráti Szent Mihály gyermekotthonba is. Én akkor ismerkedtem meg velük tulajdonképpen közelebbről először. Folyamatosan megbeszéltük a vezetőjével, hogy mire lenne ott szükség. És a focipálya ötlet, ez azért nagyon jó ötlet, mert ebből mindenki kiveszi. Tehát az apuka, az anyuka, a gyerek, gyakorlatilag ott öt külön család van. Most az, hogy egyik házat újítanánk fel, vagy a másikat, vagy a harmadikat, az kevés lenne. De így egy olyan dolgot sikerült Biró Péterékkel kitalálni, hogy a focipálya, sőt még a Rátiak is, úgy tudom, hogy oda bejárhatnak, tehát hogy gyakorlatilag még a falu közösségének is lesz ott egy műfűves pálya, és hát hála Istennek sikerült vállalkozót találni, szerződéseket kötni, terveket elkészíteni, és most ott tart a folyamat, hogy a munkagépek megjelentek, és ígérik, hogy 3-4 héten belül kész lesz. Tehát még az őszi időben bele fog férni egy kis foci ezen a focipályán.
2: Hogyan folytatódik tovább a projekt? Ahogy említetted, tiszteletes úr, ez most egy megálló, ez a fázisnak a következő pontja. Merre indul tovább?
0: Egy hatalmas lehetőséget kaptunk a Jónak lenni jó kampánnyal, és tényleg olyan érzésem volt, mint amikor egy másik pályára áll az űrhajó, vagy kilőnek valakit az űrbe, és felállítanak egy másik pályára, ráadásul Kapu Tibor volt ugye az arca ennek a kampánynak, de hogy tényleg az alapítványunk egy másik pályára állt, már az elmúlt hónapokban is rengeteget fejlődtünk, én magam nagyon-nagyon sokat tanultam már szervezetiségből, alapítvány vezetés. Tényleg a jövő szempontjából már nem merem azt mondani, hívő emberként eddig se mondtam ilyet, hogy nincs lehetetlen, de már tényleg nem merem azt mondani, hogy nincs lehetetlen, mert Istennek minden lehetséges, és az, ami történik, azt Isten akarta így. Én mindig ezt mondtam, hogy igen, alapítvány vagyunk, nem egyházi alapítvány, civil alapítvány vagyunk, de tele hívő emberekkel, és Isten megmutatta rajtunk keresztül, hogy minden lehetséges, és most folyamatosan is ezt mutatja meg, és így nézek a jövőre is, hogyha az az ő terve, és az ő akarata, akkor tényleg is már rövidesen meg fog valósulni ez a hely, de ahhoz persze, hogy kellenek emberek, kellenek önkéntesek, kellenek továbbra is támogatók, még nagyon-nagyon sok minden lesz, de én ugyanígy az Isten kezébe teszem le ezeket a dolgokat minden egyes napon, ahogy eddig is, és hiszem, hogy nem lesz lehetetlen, és ez fog működni, de ami a mi részünk, az bele kell tegyük.
3: Az elmúlt percekben Sipos Józseffel, a Kegyes Alapítvány vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Lehet, hogy Rékát ki lehet venni a szeretett szolgálatból, de Rékából nem lehet kivenni a szeretett szolgálatot, mondja Gilice Réka, aki 15 évig kommunikációs munkatársa volt a most már 20 éves Magyar Református Szeretett Szolgálatnak. Ez idő alatt adott interjút angolul a BBC-nek, nyilatkozott a Kossuth Rádiónak, amit tudta, hogy a szülei biztosan hallgatnak akkor is, de megélte azt is, amikor alig jött el valaki arra a sajtótájékoztatóra, amit ő szervezett. Élményekről, emlékekről, segítségnyújtásról beszélgetett Hegedűs Márk Gilice Rékával, az MRS korábbi szóvívőjével, kommunikációs vezetőjével.
2: Egyáltalán te hogyan kerültél a református szeretett szolgálattal kapcsolatba, hogyan lettél ott szóvívő először, és szerintem csak egy mondatot a múlt idézéshez, szerintem sokaknak te voltál az első arc, hang, név, akivel azonosították a szeretett szolgálatot, hiszen te kommunikáltad kezdetektől, vagy nagyon az elejétől, hogy mit is akar ez a szervezet elérni. Szóval te hogy kerültél kapcsolatba az MRS-szel?
3: A szeretett szolgálatról, amikor először hallottam, az bátyámon és sogornamon keresztül volt, mert ők akkor még a teológián tanultak Debrecenben, és önkéntesként segítették a szeretett szolgálat munkáját. Ahogy viszont én személyesen kapcsolatba kerültem a szeretett szolgálattal, az egy külföldi, egy holland együttesnek köszönhető, mert 2007-ben, abban az évben, amikor végeztem is, mielőtt a diplomámat megszereztem volna, mentünk egy turnéra, egy 10 napos turnéra Magyarországon. Ez a holland együttes 40 évig járt Magyarországra evangelizálni a koncertjein keresztül, és nekik segítettem életen keresztül műsorvezetéssel és tolmácsolással. És 2007-ben volt az első jótékonysági turné közösen ezzel a sírhadas együttessel, és akkor a szeretett szolgálat egyik programjára gyűjtöttünk, illetve az volt a fontos cél, hogy megismertesse mindenhol, ahova csak eljut ez az együttes, megismertesse a szeretett szolgálat nevét és a tevékenységeit a koncerten résztvevőkkel. És mivel én voltam a koncertnek a műsorvezetője, ezért az én feladatom volt az is, hogy beszéljek a szeretett szolgálatról és az aktuális programról, amire éppen gyűjtött a szervezet. Minden helyen a koncertek előtt és után kint volt a szeretett szolgálatnak a standja, illetve munkatársai és önkéntesei, akik utána bővebben tudtak beszélni a szervezetről, de nekem ez volt a feladatom, hogy minden egyes nap bemutassam a tevékenységét a szeretett szolgálatnak. És ott már találkoztam Fodor Gusztival, nagy tiszteletű úrral, polgármester úrral, tehát Fodor Gusztáv volt az, akivel többször beszélgettem, és a turné végére azt mondta, hogy figyelj, te hol is végzel kommunikáció szakon is, hát igazából nekünk jó lenne egy ember, aki segíti a szeretett szolgálat hírét továbbvinni. És ebből a beszélgetésből alakult ki, ez májusban volt, utána júniusban diplomáztam, és abban az évben szeptemberben pedig kezdtem is a szeretett szolgálatnál.
2: És volt egyébként olyan ambíciót, hogy te szóvivő leszel valahol, vagy a kommunikációs szakmán belül, hát annyi mindent lehet csinálni. Mi volt, ami mondjuk egy fél évvel ezelőtt, a jelenet előtt ott volt benned, hogy majd ha végzel, akkor szeretnéd azt csinálni?
3: Igazából, amikor végeztem, akkor 2 állásajánlatom már volt, és ez beképzelten hangozhatna, de hogy nem én kezdtem el keresni munkát, hanem otthon Szentesen, mivel nem csak kommunikációs szakon, hanem tanító és kommunikációs szakon végeztem. Az első szakommal, a tanítóval megkeresett annak az általános iskolának az igazgatója, ahol a 3 hónapos tanítási gyakorlatomat végeztem, hogy nagyon örülne, hogyha náluk tanítanék, mert akkor alsóban lehetne egy osztályom, én pedig felsőben történelmet taníthatok, és akkor örülne, hogyha ezt a 3 hónapot folytatnánk, és a következő évben náluk kezdenék. Ez nagyon jól esett, de be kell valljam, hogy ehhez túl vidámnak éreztem magam, hogy lehet, hogy az én személyiségem még abban a tanári közösségben nem biztos, hogy beleférne. A másik pedig szintén Szentesről jött, az ottani televíziónál voltam gyakorlaton, illetve nem csak gyakorlaton, hanem önkéntesen még, amíg végeztem az iskolát, bejártam, hogy a gyakorlatból tanuljam meg, hogy hogyan is kell televíziózni, és akkor azon gondolkoztam, hogy ott helyezkednék el. De hát jött a szeretett szolgálat, úgyhogy Isten ezt máshogy gondolta, máshogy tervezte is. mentem a szeretett szolgálathoz.
2: És ez mennyire volt neked egyértelmű, hogy erre fogsz igent mondani? Hát most ennyi év távlatából talán nehéz ezt így visszaidézni, de hát lehet, hogy nagy dilemma volt ez neked, vagy egyértelmű út volt, hogy akkor ezt a lehetőséget Isten tette a lábaid elé, és erre az útra kell lépni, vagy vívottál azzal, hogy Szentesi TV, mert a tanítást azt, a mikrofonom ki volt kapcsolva, de jót nevettem rajta, hogy oda túl vidám voltál, szóval hogy az talán érződik, hogy azt nem akartad elvállalni. Mennyire volt dilemma benned, hogy akkor Szentesi TV, vagy szeretett szolgálat?
3: Utólag annyira könnyű azt mondani, hogy egyértelmű volt, hogy akkor a szeretett szolgálat, de a televíziózás is vonzott, ott sem feltétlenül a kamera előtt állni, hanem riporterként inkább a kamera mögött, és arra irányítani a figyelmet, aki valami jót tud mondani. Úgyhogy az azért elgondolkoztatott. Ami a legnagyobb kérdés volt számomra, az inkább az, hogy én nem akartam Budapestre költözni. Ez valahogy ott volt a listámon, nem kellett volna feltétlenül Szentesen maradnom, de valahogy én nem akartam a fővárosba költözni. De ebből is látszik, hogy tetszett annyira ez a munka, hogy emiatt Budapestre költöztem, és így választottam ezt, mert nagyon sok lehetőség volt benne. Persze akkor még nagyon fiatal volt a szervezet, nagyon sok minden nem alakult ki, nem voltak olyan struktúrák, mint most vannak, de ez is egy külön élmény volt aztán, hogy együtt alakíthattuk ki. Úgyhogy azt mondom, hogy visszatekintve végül is egyértelmű volt, hogy Isten ezt akarja számomra. Én nem tudtam egyből, hogy Isten ezt akarja nekem, mert ez a Budapest annyira nem vonzott.
2: És mik az első emlékeid, mint a Magyar Református Szeretett Szolgálat szóvivője? Emlékszel-e, hogy kinek adtad az első interjút? Emlékszel-e az első sajtóközlemény témájára, amit ki kellett adni, az első sajtótájékoztatóra, amit meg kellett szervezni? Valamilyen emlékfoszlányod van-e az elsőkről?
3: Foszlányok vannak, de 19 évvel ezelőttről beszélünk, úgyhogy be kell valljam, hogy nem emlékszem arra, hogy mi volt a legelső interjú, amit adtam, vagy a legelső sajtótájékoztató. Most így, ahogy ezt kérdezted, emlékképek ugrottak be, hogy ülök közlemények felett, és hányszor írom át, hogy az jó legyen, hogy biztos, hogy azon nem múljon, hogy átvegyék a hírt, hogy nem jól fogalmaztam meg. Azt tudom, hogy a legnagyobb hírértékkel rendelkező programok azok voltak, amikor már mondjuk az orvoscsoportunk külföldre ment, és akkor bevallom, engem is meglepett, hogy az előzetes, meg az utólagos, vagy az érkezés utáni sajtótájékoztatón mennyi sajtóorgánunk volt. Mert előtte azért nem volt annyira könnyű, vagy nem feltétlenül volt könnyű a híreinket eljuttatni a legtöbb sajtóorgánummal, bár próbálkoztam, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenkit úgy kerestem meg, hogy nem ismertem, csak addig kutattam, amíg találtam egy elérhetőséget, de hogyha emlékezetes pillanatokról beszélünk, akkor az nagyon, amikor a legelső orvoscsoport misszió után még Bölcskei Püspök úrral a Zsinaton tartottunk egy sajtótájékoztatót, és tényleg a kamerák meg a újságírók alig fértek be a terembe. Ez képileg most is előttem van, és tudom, hogy az ilyen büszkeséggel töltött el, hogy yes, ez az, hallanak a református szeretett szolgálatról.
2: És van ennek fordított története, amikor úgy érezted, hogy mindent megtettél, és alig jött el valaki, alig akart valaki interjút készíteni, és az olyan rossz érzés volt?
3: Volt olyan, amikor szintén zsinatos történet, valamelyik akciónkról hívtunk össze sajtótájékoztatót, és rutinos szervezőként kértem visszajelzést, hogy biztosra tudjuk, hogy mennyi sajtóorgánum lesz ott a sajtótájékoztatón, és 3 vagy 4 orgánum bejelentkezett, mondtam, jó, nem sok, de rendben lesz, és a sajtótájékoztató kezdetekor az egyházi sajton kívül senki nem volt ott. És akkor elkezdtem telefonálgatni, hogy hello, akkor mégis mi történt, és kiderült, hogy volt valami olyan nagyobb történés aznap, ami miatt átcsoportosították a stábokat, de az összeset. Tehát az számomra egy hideg zuhanya a felért, hogy én így nyugodtan hátradőltem, hogy hát regisztráltak, jönni fognak, de mégsem jöttek. Úgyhogy igen, sajnos voltak kudarc élmények is.
2: És ha már itt felhozod az egyházi és világi sajtó közötti különbséget, tudsz erről egy kicsit mesélni, hogy ezek szerint abból, amit mondasz, az kiolvasható, hogy az egyházi sajtó az pozitívabban állt hozzátok, vagy hűségesebben követte a munkátokat, mennyire volt jellemző ez, és mennyire kellett megdolgozni minden egyes világi sajtós megjelenésért, híradó másodpercért, vagy újságcikkért, vagy bármilyen megjelenésért?
3: Azt egyértelműen el tudom mondani, hogy az egyházi sajtónak a mai napig hálás vagyok, mert ugyanúgy fontosnak tartották a mi híreinket, mint ahogy mi fontosnak tartottuk. Nem kellett megküzdeni az egyházon belüli hírversenyben azon, hogy foglalkozzanak a mi kérdéseinkkel és ügyeinkkel, vagy sem. Ebben nagy segítség volt az is, hogy minden héten, amikor volt a Zsinaton szerkesztőségi ülés, ugyanúgy szót kaptunk, ugyanúgy elmondhattuk minden egyházi sajtóorgánumnak, hogy mi az, amit most érdemes kiemelniük. Egy idő után mindenki ráérzett arra, hogy a másiknak mi a jó, meg hogyan jó, és akkor úgy vittük oda a témákat is, hogy nekik is érdekes legyen, meg érdemes is legyen velük foglalkozni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok Zsinati Kommunikáció osztálynak is, a reflapnak, a rádiónak, a tévének, tehát tényleg én nem panaszkodhatom, mert az egyházon belül azt gondolom, hogy azért is, mert hasonló volt az értékrend, ezért ők is ugyanazt tartották fontosnak, mint amit mi, és értették, hogy mit miért csinálunk, és miben mi a fontos. A világi sajtóban bármennyire is voltak nagyon magas pontok, ott szerintem minden egyes megjelenésért meg kellett küldeni. Ezek közül kivétel volt a különböző külföldi missziók, vagy az olyan tevékenységeink, amik rácsatlakoztak, vagy egy nagy katasztrófáról, valami olyanra, ami egyébként is nagyon nagy hírértéket képviselt a sajtóorgánumoknál. Emlékszem arra, hogy azt hiszem, hogy a Haiti első misszió során volt az, hogy már nem tudom, hogy hány óra eltérés volt, idő eltolódás volt a kinti és a hazai idő között, viszont éjszaka, nem tudom, magyar idő szerint ilyen 11 és éjfél környékén kaptam meg az aznapi híreket a kinti csapattól, akkor azokat megszerkesztettem, kiküldtem mindenkinek, sokan sajtósok közül már akkor válaszoltak, vagy voltak, utána reggel 6-kor hívott fel. Újabb információért, tehát hogy ez egy nagyon zsúfolt időszak volt, és akkor sokat kellett tennünk azért, hogy folyamatosan információval lássuk el őket, hogy aztán, amikor hazajön a csoportunk, akkor is érdekes legyen számukra. Tehát akkor, amikor egy nagyon nagy misszióban voltunk, vagy a menekültválságról volt szó, hogy Kárpátaljáról, Ukrajnából, ahogy érkeztek ide az emberek, akkor őket fogadtuk, akkor sokkal nagyobb nyitottság volt, mint sem amikor egyébként a számunkra, vagy a nélkülözők számára fontos programról szerettünk volna beszélni, azzal lehet, hogy nehezebben kerültünk be. Viszont az is kialakult, hogy voltak már műsor típusok, vagy konkrét műsorok, ahova rendszeresen hívtak bennünket. A közmédiában például a Családbarát magazinnál annyira jó kapcsolatba kerültünk, hogy nem csak azt, hogy rendszeresen hívtak be műsorba, hanem amikor például a saját műsornak a születésnapját ünnepelték, akkor úgy ünnepelték, hogy nekünk ajánlottak fel adományokat. Például kijöttek az egyik intézményünkre, és akkor ott disznótorost csináltak, és akkor ott volt a műsor, de hogy már ők szerettek volna minket megajándékozni, mert ahogy beleláttak a munkákba, azt mondták, hogy hát ők úgy ünnepelnék magukat, hogy valójában akkor nekünk adnak ezzel, és ezek meg nagyon jó élmények voltak.
2: Az élményeid, de tovább fűzve kérdezem, hogy ilyen legemlékezetesebb interjú, most inkább pozitív értelemben mondom, de ha van negatív és elmesélhető, az is érdekel persze, tehát ami valamilyen okból, ez egyfajta pozitív ok, de mondjuk ha nem tudom, a legemlékezetesebb médium, akinek nyilatkozhattál, vagy egy újságíró, akit nem tudom, ismertél és örültél, hogy most már végre téged is megkérdez valamiről, vagy egy olyan helyszínen, időpontban, bármilyen, ami miatt az nagyon emlékezetes.
3: Nagyon sok ilyen van, és nem diplomatikus akarok lenni, de azért az elején elmondanám, hogy hálás vagyok minden egyes alkalomért, amikor egy szerkesztő úgy gondolta, hogy érdemes megszólítani a református szeretetszolgálatot és bemutatni annak egy-egy programját, vagy egy nézőpontot, bármit, amit mi hozzá tudtunk adni egy beszélgetéshez. De ha legemlékezetesebb, akkor nem feltétlenül a tartalom miatt, de akkor, hogyha beszélhetek magamról személyesen nekem, az, hogy a Kossuth Rádióban, amit a szüleim minden nap hallgatnak, a konyhában folyamatosan megy a rádió, Ott megszólítottak és tudtunk beszélgetni, és az rendszeres volt, hogy interjút adtam, az sokat jelentett, mert egyrészt azt gondoltam, hogy büszkék rám a szüleim, másrészt meg azért mégis országos médiumban megjelenni. A másik ilyen a menekültválság idején volt, amikor a BBC készített interjút velem, és angolul. Be kell valljam, azért izgultam, mert nem gondoltam, hogy megfelelő a szókincsem ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék, de az én életemben és karrieremben azért nyomot hagyott, hogy én a BBC-nek nyilatkozhattam itt Budapesten. Úgyhogy arról bevallom, még van egy képernyőképem is, hogy a BBC-ben látszódom, mert a bátyámik külföldön élnek, és akkor ők küldtek egy képet, hogy ez tényleg lement adásban.
2: Egyébként van ilyen gyűjteményed még a printlapok idejéből, vagy képernyőképekből, vagy csak ezt őrzöd, vagy néhányat őrzöd, és nincs ilyen, nem tudom, itt a büszke anyukák, amikor kivágják az összes újságcikket a sportoló gyerekükről, az első U8-as meccstől az olimpiai aranyéremig.
3: Azt hittem, hogy nincsen akkora lakásom, hogy mindent meg tudtam volna őrizni, de például néhány magazin, amit én szerkesztettem, abból még egy-egy példány megvan, a Jobbadni magazin, amit a Szeretett Szolgálattal kiadtunk. Van egy-egy interjú is, de mindent nem tudtam volna megőrizni, ami könnyebb és kevesebb helyet foglal azok a fényképek, és nem csak az interjúkról, hanem egyébként pont most az elmúlt két hétben digitalizáltam CD-ről, DVD-ről fényképeket, hogy ne ezeken az adathordozókon legyenek meg. És ott akkor átmentem a munkahelyi fényképeken, amiket lementettem, és ezekben nem csak az interjúk voltak benne, hanem ami a szívemnek még kedves, hogy lehet, hogy kommunikációval foglalkoztam, és szóvivő is voltam, de hogy nekem lelkileg az nagyon sokat adott, amikor tevékenyen a munkába is részt tudtam venni. És ezek közintén most hol csaltak az arcomra, amikor láttam ezeket a fényképeket, hogy együtt dolgoztunk a kollégákkal, hogy a vörösiszap katasztrófa után lapátoltuk a vörösiszapot, amikor már beengedtek önkénteseket, hogy a Tisza járvíz során vittük az élelmiszeradományokat, Mákos ígérő vízben mentünk, és akik még ott maradtak a házukban, nekik vittünk, amit csak tudtunk. Ezeket a fényképeket végignézni mindig megdöbbent, hogy mennyi mindenre volt lehetőségem a Szeretett Szolgálatnál, és ezt szeretem a legjobban, amikor szerintem hitelesebben tudom beszélni valamiről, hogyha én is részese vagyok, nincsen, hogyha csak a kollégák elmesélik, hogy mi és hogyan történt, úgyhogy ezt mindig jobban szerettem, amikor egy-egy akcióban én is tevékenyen tudtam részt venni, és utána mesélhettem el az élményeket.
1: Az elmúlt percekben Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi szóvívőjével, kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Szeptember 26-áig 6 kategóriában lehet jelöléseket benyújtani a Kincsesváros kiválóságai díjra. A kezdeményezés célja, hogy elismerje és bemutassa azokat a kolozsvári magyarokat, akik munkájukkal, tevékenységükkel vagy közösségi szerepvállalásukkal hozzájárulnak a város életéhez. A kezdeményezésről és a jelölés menetéről a Kolozs megyei ifjúsági fórum elnökével, rendezvény főszervezőjével, Szilágyi Lóránttal beszélgetett Ungvári Szende.
2: Tavaly indult útjára a Kincsesváros kiválóságai kezdeményezés. Milyen célból hoztátok létre anno a programot?
3: A megfontolás és a célunk az volt, hogy láthatóvá tegyük a mindennapi hősöket, embereket itt Kolozsváron, akik nem feltétlenül nap mint nap reflektorfénybe dolgoznak, vagy nem feltétlenül nap mint nap látjuk őket a közösségi médiában, vagy esetleg színpadon, viszont olyan munkát végeznek, amely elismerést érdemel, és a kolozsváriak számára közösségépítő.
2: Már az első évben ugye közel 11 000 szavazat érkezett. Mit mutat nektek ez a szám? Mennyire volt szükség egy ilyen jellegű kezdeményezés a Kincses Kolozsváron?
3: Úgy gondoljuk, hogy szükség volt erre a kezdeményezésre, ahogy te is mondtad, a számok is ezt mutatják, amelyek a tavalyi évben begyűltek a projekt kapcsán. Tavaly évben azt vettük észre, hogy az emberek még nem ismerték, még nem is volt nagyon honnan ismerik ezt a projektet, viszont ahogy egyre inkább kifutott ez a projekt, annál inkább tartották értékteremtőnek és tartották egy hiánypótló projektnek.
2: Hétfőtől indult a jelölés ebben az évben. Igazából ugye bárki jelölhet személyeket 6 kategóriában. Mi alapján alakítottátok ki ezeket a területeket?
3: Úgy alakítottuk ki ezeket a területeket, hogy bárkit is jelöljünk, akkor ezekbe a kategóriákba el lehessen helyezni az adott illetőt, ahogy te is mondtad, 6 kategóriában lehet nevezni embereket. Oktatás kategória, művészet, életisbiztonság, szolgáltatás és vállalkozó, illetve életmód kategóriában. Tehát itt az orvostól elkezdve a bolti elárusítás mindenkit meg lehet szólítani.
2: Volt olyan például, aki tavaly saját magát jelölte, tehát nem muszáj más jelöljön valakit?
3: Én nem emlékszek arra, hogy valaki jelölte volna saját magát. Általában más emberek jelöltek másokat. Erre még nem volt példa, de lehet nyugodtan saját magunkat is jelölni, ez nem kizáró jellegű.
2: A jelölések után mi a következő lépésetek?
3: Miután beérkeznek a jelölések, ezt követően lesz egy adatfelmérés és adategyeztetés, illetve megkeressük mindazokat a személyeket, akik jelölve voltak erre a díjra. A kollégák felkeresik őket telefonon, és bemutatják a projektet, elmondják, hogy nevezték őket erre a díjra, és hogy elvállalják-e a jelöltséget. Miután lejár ez az adategyeztetés, utána pedig kezdődik a szavazás, és itt bárki szavazhat, minden kategóriában egy jelöltre lehet szavazni.
2: Tavaly körülbelül hány jelölés érkezett be hozzátok?
3: Tavaly több mint 100 jelölés érkezett, illetve hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy valakit többször jelöltek, akkor egy ilyen 160 jelölésről beszélhetünk.
2: Ilyenkor Kolozsvár lakosai hogyan ismerhetik meg a jelölteket, illetve hogyan tudnak majd szavazni?
3: Tavaly egy picit nehezebb dolgunk volt, ugye már új projektbe kellett mutatni a közösségnek. A leginkább az online felületeken próbáljuk elérni a közösséget, a kolozsvári közösséget, és mindemellett ugye mi a Kiforral partnerségben vagyunk a kolozsvári RMDS-szel is, és így próbáljuk minél jobban elérni a célközönséget, de például most volt a Kolozsvári Magyar Napok, ahol az ifjúság udvar keretén belül szerveztünk egy panelbeszélgetést a tavalyi győztesekkel. Ez is jó volt, hogy megismerették az emberek a győzteseket, illetve aki még nem hallott a projektről, az most hallhatott róla. És a jelölteket pedig ki fogjuk tenni a kiválóság.kolozsmegye.ro weboldalra. Ott mindenkinek lesz egy leírása, úgyhogy elolvashatják az adott illetők munkásságát, és például sokat segít a népszerűsítésben az, és tavaly is láttuk, hogy jól működött, hogy a díjra jelölt személyek azok a saját közösségi média platformokat platformokon megosztották az eseményt, illetve megosztották azt, hogy jelölve lettek erre a díjra.
2: Idén hányadikától lehet a jelöltekre majd szavazni?
3: A jelöltekre október 7-től lehet szavazni.
2: És ilyenkor például egy messenger üzenetet kell küldeni a jelölt nevével, vagy SMS-t?
3: Nem, a szavazás 100%-ig a weboldalon történik, tehát elérhető lesz október 7-től az a fül, hogy szavazok, arra rákattintunk, meg kell keresni a weboldalon a kategóriában a személyeket, és ott kell majd szavazni.
2: Ha jól néztem, akkor november 25-én lesz a gála. Mit lehet már most tudni az idei gáláról?
3: Nem szerettünk volna az idei évben nagy újításokat bevinni a projektben, sem a gálában, sem itt belsőleg azt a célt határoztuk meg, hogy még inkább tegyük láthatóvá ezt a projektet. A gálára viszont úgy készülünk, hogy egy picit színvonalasabb legyen, sikerüljön elhívni minden jelöltet, illetve idén is készülünk egy vagány produkcióval.
2: Milyen elismerésben szoktak részesülni a díjazottak?
3: Kolozsvári Magyar Napok alatt szervezett panelbeszélgetésen beszélgettünk, hogy említettem már a nyertesekkel, és kérdeztük azt is, hogy milyennek voltak a tapasztalatok, és ott többen elmondták azt, hogy azt tapasztalták, hogy ebben a rohanó világban lehet néha megkapják a köszönetet, az elismerést közeli hozzátartozóktól, vagy esetleg kollégáktól, akikkel együtt dolgoznak, viszont, ahogy említettem, rohanó világban vagyunk, nem vesszük annyira figyelembe ezt, vagy lehet elsétálunk mellette, és amikor konkrétan látjuk, hogy egy adott projekt erre van célozva, illetve esetleg konkrétan látjuk az ismerőseink hozzászólását a Facebook poszt alatt, akkor picit megállunk és elgondolkozunk, és jól esik az, hogy a munkák értékelve van, illetve egy közösségi elismerésben részesülnek ezek a személyek. Tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon jól esett a nyerteseknek a tavalyi díj.
2: Ha valaki most hallja először ezt a kezdeményezést, és van a környezetében egy olyan ember, akit úgymond méltónak tartana az elismerésre, mit mondanál neki, hogy miért érdemes jelölnie azt a személyt?
3: Úgy gondolom, hogy mindenkinek szüksége van az elismerésre, és mindenkinek szüksége van a dicséretre. Mi ezt picit a projekt által felfokoztuk, és nem kell attól félni, hogy talán nem érkezik az adott illetőre elég szavazat, ugyanis a tavalyi tapasztalatok azt mutatják, hogy nem feltétlenül azok az emberek kapták meg a díjat, akik például a kolozsvári közösségben elég nagy követőbázissal rendelkeznek. Úgyhogy én mindenkit arra bátorítok, hogy a kisüzletben a boltjeladótól kezdve a személyedzőtől mindenkit lehet erre a díjra jelölni, mert Kolozsvár közössége színes, Kolozsvár közössége nagy, és bárki elnyerheti ezt a díjat.
1: Az elmúlt percekben Szilágyi Lóránttal, a Kolozs megyei ifjúsági fórum elnökével, rendezvény főszervezőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Reményét fejezte ki a miniszterelnök, hogy még szeptember végén feláll az a testület, mely felügyeli az alkotmányozás folyamatát. Magyar Péter hétfő reggel a Kossuth Rádióban elmondta, a grémium tagja lehet mások mellett a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, a Magyar Tudományos Akadémia képviselője, továbbá a jogi karok dékánja is szakemberek. Hozzátette, a cél az, hogy olyan alkotmányozás legyen, melybe bevonnak mindenkit, ahol mindenki elmondhatja a véleményét, hívő, ateista, vidéki, budapesti, homo vagy heteroszexuális. Egy olyan alkotmányt szeretnénk, tette hozzá Magyar Péter, melyet mindenki elfogad, tisztel és betart, fogalmazott, jelezve, hogy hosszú alkotmányozási folyamatra számít. Szerdán kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező országos mérést október 9-éig bonyolítják le. Idén előreláthatólag mintegy 2400 intézmény, több mint 3808. évfolyamos osztályából mintegy 67000 tanuló vesz részt a vizsgálatban, közölte az Oktatási Hivatal hétfőn. A közlemény szerint a középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. A nyári hónapok végére kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, de nem hozott fordulatot a forgalomban. Az áraknál erősödnek a területi különbségek, közölte a Dunahaus ingatlan közvetítő hétfőn. A tájékoztatás szerint a korábban olcsóbb vidéki és panel szegmensekben még mindig dinamikus a drágulás, de Budapest legdrágább részei már jóval visszafogottabb az áremelkedés. Kifejtették, az egyik legszembetűnőbb változás, hogy hosszabb ideig tart az értékesítés. Vidéken a téglalakások több mint 100 napot töltöttek a piacon. A hosszabb értékesítés több helyen nagyobb alkúval párosult. A kelet-magyarországi téglalakások négyzetméter ára 15%-kal nőtt egy év alatt, a kelet-magyarországi városok panelpiacán pedig 25%-os drágulás történt egy év viszonylatában, közölte az ingatlan közvetítő. Az úgynevezett mikromobilitási eszközök, így az elektromos rollerek használatának veszélyeire hívják fel a társadalom figyelmét az Országos Rendőrfőkapitányság és a Magyar Biztosítók Szövetsége által szervezett biztonság hetén. Derült ki a programot beharangozó hétfői tájékoztatón. Elhangzott, ami 2024-ben a közlekedési balesetek 2,5%-át okozták ilyen eszközök vezetői, addig ez az arány tavaly 4,5%-ra, az idei év első 8 hónapjában pedig 7%-ra nőtt. Sokan a minimális képességekkel sem rendelkeznek az ilyen eszközök használatához, ráadásul védőfelszerelés nélkül közlekednek, hangsúlyozták. Jelezték, hogy módosulnak majd a KRESZ szabályai, de a rendőrség az iskolás gyerekeket is igyekszik gyakorlati képzések keretében felkészíteni a rollerek használatára. Nem ismerte be bűnösségét az elhíresült nyírmártonfalvai lom nélküli lombkorona sétány két vádlottja az ellenük nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntetének kísérlete és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt indult büntetőügyben a Debreceni Járásbíróságon hétfőn tartott előkészítő tárgyaláson, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes azt mondta, a bíróság beismerő vallomás és a tárgyalási jogról való lemondás esetére mértékes indítványt tett, mindkét vádlott esetében 1 év 6 hónap, 4 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést indítványozott. A vádlottak nem érezték magukat bűnösnek, nem mondtak le a tárgyalási jogukról, ezért az ügy november 11-én tárgyalással folytatódik Debrecenben, jelezte a szóvivő.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borult lesz az ég, majd ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, elszórtan lehet gyenge esőre, záporra számítani. Kedden napos idő lesz, majd estére kiderül az ég, a keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. A szél időnként megélénkül, kedden 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Repeto.
2: Kedves hallgatóink, a lelkészeknek is lehet hobbiuk, kell, hogy legyen, szokták mondani. Van, aki méhészkedik, van olyan, aki horgászik, vagy éppen fából alkot szépeket. De képzeljék el, olyan református lelkész is akad, aki régi, veterán motorokat kelt életre, pannóniákat, csepeleket, vagy éppen emzéket, etézéket újít fel saját kezűleg. A mezőzomboron felserdülő Orosz István ma már a Miskolci Alsóvárosi Református Egyházközség lelki vezetője. Ő az, aki akár 70 éves rozsdás működésképtelen pannóniából oldtimer kétkerekűt alkot. A lényeg, mint mondja, a korhű megjelenés. Ehhez tartja is magát.
3: Hát itt van egészben motor, van darabjaiban, van külön váz, az ott alapozva van, hogy szürke.
4: Igen, amit ott látunk, az éppen folyamatban lévő felújítás. Ez úgy indul a folyamat, hogy először is megtörténik a lakatos munka, tehát ami flexelés, heggesztés, pótlás és horpadás javítás. Ezt követően egy szemcseszórásos eljárással tisztítjük fel a felületet teljesen az alapfémig, ezáltal mindenféle rozsdárt, szennyezőanyagot, olajos, bármilyen szennyezőanyagot el lehet távolítani, majd egy epoxi alapú alapozót kap a szerkezet, és erre jön rá egy két komponensű töltő alapozó. Jelenleg ezt a fázist látjuk, ennek az a szerepe, hogy az esetleges apróbb hibákat, mondjuk amit a rozsda bele rágta magát, ezekkel szépen ki lehet síkra hozni, hogy majd a rákerülő fényezés az valóban szép legyen, és ne felnagyítsa a hibákat, hanem éppen hogy minden el tudjon fedni.
3: Hát itt vagyunk Orosz Istvánnál, Szerencsen, egy családi ház udvarában, ott is a kert részen, a garázsban, egy dupla garázsban, dupla állású garázsban, és itt, hát amerre néz az ember, alkatrészek. Ez, amiről most beszélt tisztelendő úr, ez saját keze munkája, vagy bizonyos munkafázisok, ami öndicséri?
4: Most az az igazság, hogy én próbálok minél több munkafázist magam elvégezni, de vannak olyan technikai feltételek, amiket én nem tudok biztosítani, tehát egy szemcseszóráshoz oda speciális védőöltözet, berendezés, komolyabb kompresszor és homok kell, tehát ezt én is ismerősi körben csináltatom meg, viszont az alapozás, fillerezés, festés az mind itt készül.
3: Na most azt hozzá kell tenni, ugye a hallgatók nem látják, hogy mi van itt, de itt veterán motorokról beszélgetünk, nem mai, nem 5-10 éves motorokról, hanem ezek ugye azért olyan az 50-es, 60-as évek?
4: Hát a legidősebb az 1948-as, 100-as csepel, a legfiatalabb az pedig egy 1987-es 125-ös etézi motorkerékpár. Tehát nagy a szórás, mind két ütemű motor, tehát ez a volt szocialista időkben készült motorkerékpárokból áll, itt nekem ez a gyűjtemény. Nem is egy év alatt sikerült ezeket begyűjteni. Tehát időben és területileg is van szórás, többnyire magyar motorok vannak, illetve német motorok. Volt jávám is, de elengedtem, tehát nem lehet ennyi felé szakadni, tehát nincsen rá egyáltalán már idő, így maradt az MZ, és maradt a Pannónia, csepel, illetve minden, ami magyar motor.
3: Itt felújításokról van szó, tehát arról, hogy darabjaiban van a motor, vagy nehogy Isten, jobban néz ki mondjuk olyan 70-80%-os, és meg kell azt oldani, hogy az működjön, szép legyen. Honnan jött maga ez az indítatás, hogy ezzel kell foglalkozni?
4: Ez egy gyermekkori élmény volt. A Magyar Motorok Rendezvúja Bodrogkeresztúrban került megrendezésre 1997-ben, tehát eléggé vissza kell menni az időbe, én akkor még 9 éves gyermek voltam, és ennek a rendezvénynek a főszervezője falunbeli volt, és akkor én gyerekként láttam, hogy a csepelekkel ott járnak fel és alá, ott a rendezvény előtt, meg maga a rendezvény időtartam alatt is, és elkezdtem érdeklődni a téma iránt, és ott egy olyan motoros csapat verbúválódott a faluba, baráti körből, tehát osztálytársaim voltak, illetve hogy közel, életkorban közel lévő személyek, és elkezdtünk foglalkozni a motorokkal. Elkezdtük mi is összeszeregetni, gyűjteni, még akkor viszonylag baráti áron lehetett hozzájutni, akár az egész motorhoz is, és nekem ez nagyjából a 2000-es évek elején, tehát már középiskolás voltam, amikor az első Pannoniát hazamertem vinni, és megmertem mutatni otthon, hogy mit hoztam, nem került sokba, természetesen nem volt.
5: Ez volt a lényeg.
4: Így van, ez volt, számomra ez volt a lényeg, otthon nem értékelték ezt túl nagy örömmel, de megbarátkoztak vele a szüleim is. Volt egy nagy szünet is nekem ebben, hiszen ahogyan megszűnt a motoros élet Bodrog Keresztúrban, ez nagyjából olyan 2007-et írunk körülbelül, én ekkor ugye már lelkész szakos hallgató voltam, és ott a tanulmányok, a szolgálatra való felkészülés, az rengeteg időt, energiát és figyelmet követelt meg. De nekem ott jó pár esztendő kimaradt a veteránozásból, nem engedtem el teljesen a szakmát, de akkor, amikor elkezdtem a szolgálatot, illetve még Budapesten tanultam, hát ez egy olyan kötöttség volt, hogy amellett egyáltalán nem sem anyagilag, sem pedig időben nem fért volna bele, hanem 2017-tel indult újra ez a hobbi.
5: Tehát akkor egy 10 év pauza?
4: Így van, volt egy 10 év szünet benne, és ez lényegében az a stabilitás hívta életre újra ezt a hobbit, amit maga az intézményi lelkészség és gyülekezeti lelkészség jelent. Itt is rengeteg teendő van, éppen ezért, amik itt készülnek, van, amikor évekig elhúzódik egy-egy folyamat, hiszen a szolgálat az első és legfontosabb az életemben, az Isten igéjét hirdetni, felnőtteket, gyermekeket Krisztushoz vezetni, és azt mondom, hogy ezt nem írhatja felül senki, viszonylag kevés a szabadidőm. Ezt a szabadidőt ugye van, aki horgászásra költi el, van, aki

0: Még ott nem lesz, hiszen ott helyhiányban szenvedünk, tehát ez itt itteni hobbi. Egyébként is ezek a motorkerékpárok nem feltétlen tudják mindig felvenni azt a lendületet, amit a jelenlegi forgalom diktál. Tehát ugye most kimegyünk akár a 37-esre, ott hát 110-en minimum illik menni, többel nem szabad, de minimum mennyivel kell is, különben ott az utolsó kis polszki is megelőz bennünket. Ezeknek a motoroknak inkább 70-80, a P20-asnak 90 az utazó tempója. Felé lehet engedni egy kicsit, de nem sok értelmét látom. Innen szerencsről pedig több jó minőség, de kevésbé forgalmas út nyílik, akár a Takta közfele, akár fel Abaúj-Szántó fele, tehát itt jobban el lehet közlekedni olyan tempóban, ami ezeknek a motoroknak jobb. Tehát én a motor teljesítményéhez választom meg a tempót, ezért van az, hogy ezekkel én biztos, hogy nem fogok száguldozni a főúton.
1: Na, most az jutott eszembe, hogy hát a Református Hittudományi Egyetemen nincs olyan szak, hogy motorszerelés, pláne nincs veterán motorszerelés, akkor honnan jött a tudás? Mert ehhez tudás kell, tehát most én vehetek darabokban motort, ha nem tudom összerakni. Jó, hát van egy olyan megoldás, hogy mindenért fizetek, és akkor elviszem, na de hát akkor az már nem az én munkám.
0: Igen, tehát ez több összetevőből áll, ez a hát nevezzük ismeretnek, vagy tudásnak. Egyrészt én nagyon sokat jártam Zahuszki Lászlóhoz, aki ennek a rendezvénynek, a motoros találkozónak a szervezője és szellemi atya volt. Az ő műhelyében tanultam meg szemre, hogy kell festeni. Hogy kell neki kezdeni egy festő munkának. Én ott egy darabig segédkeztem a motor blokkok szerelésében is. Tehát innen indultak az alapok, és hát a felsőoktatásban tett látogatásom során ugye megtanultam, hogyha valamit akarok, vagy valami újba kezdek, akkor olvasok utána. És igyekeztem mindenféle szakkönyvet begyűjteni, ami ezekkel a motorokkal kapcsolatos, akár konkrét típus ismeretről legyen szó, akár pedig általánosságban véve a kétütemű motornak a világa, ennek a forgattyús mechanizmusa, vezérlése, dugattyú-henger kapcsolata, porlasztó beállítás, gyújtás, tehát ez egy nagyon-nagyon széles spektrum, ne is beszélve a villamossági részéről, ami hát egy külön szakmát képez. Tehát nekem ez hosszú-hosszú időn keresztül ülepedett le, és nem én vagyok ebben a szakmában az élen, én csak így a magam területén értem el eredményeket. Az interneten vannak szakcsoportok, a Facebookon például van P20-as csoport is, ugye a kéthengeres panóniának a csoportja, de az MZ-hez is van csoport, és ott ugye visszamenőleg lehet keresni a kommentek között, bejegyzések között, és lehet, hogy én beleütközök valamilyen hibába, amire első körben nem igazán tudom a megoldást, és akkor ott rákeresek, hogy ki hogyan oldotta meg. Például ott a falon látni van egy elég apró betűvel, de az egy forlasztó beállítási séma, és ott körülbelül 20 ember kommentelte, hogy azt a porlasztót, amit most lehet utángyártottként kapni, azt milyen fúvókákkal, milyen úszóbeállítással, stb. Ért el vele az optimális eredményt, én ezt áttanulmányozom, és akkor elindulok valamelyiknek a véleménye szerint, aztán lehet, hogy én egy harmadik véleményre fogok jutni a végén. Tehát ez egy folyamatos önképzés jelent, és rengeteg türelem kell hozzá, nem szabad kapkodni, tehát ez az egyik kulcsa, hogy ezt sietve nem szabad, csak tényleg amikor az időt valaki rá tudja szánni. Azt tapasztalom, hogy ez egy olyan hobbi, amit bármikor ott lehet hagyni, tehát félbe lehet hagyni a folyamatot, tehát nem olyan, mint egy élő állat, ahol ha reggel, ha este, ha ünnepot folyamatosan jelen kell lenni, és ez egy fajta kikapcsolódás jelent a számomra, ugye a hivatásomból adódóan emberekkel foglalkozok, hogyha így összeszámoljuk a közoktatástól a gyülekezetig, körülbelül 800-900 ember az, aki vagy közelebbi, vagy távolabbi kapcsolatban van velem, tehát a hetem nagy része az általában az emberi kapcsolatokkal telik, és az emberekkel való foglalkozással telik, és ugye hát igyekszem közvetíteni feléjük az igét. És ugye a maradék sávban pedig szándékosan olyan hobbira tettem, ami nem az emberi kapcsolatokon múlik elsősorban, hanem az odaszánt idő.

0: hobbiről. Ugye az is szempont volt, hogy egy viszonylag semleges hobbi legyen. Ugye ez alatt azt értem, hogy nem olyan motoros társaságba léptem bele, akiknek felvarrójuk van, börmeléjük, tehát semmi problémám nincs velük, de én ilyen jellegű klubhoz nem, sosem akartam tartozni, voltak ilyen klubbeli ismerőseim, tehát én nekem a...
1: Konszolidáltabb?
0: Ez egy sokkal konszolidáltabb, és azt mondom, hogy semlegesebb, inkább így ugye a veterános emberkékkel tartom a kapcsolatot, van egyébként ismerőseim között olyan, aki református presbiter, nem is egy személy, és az egyiknek P20-as gyűjteménye van, a másik hasonlóan ilyen vegyes összetételű csoportot rakott össze, tehát vannak reformátusok a veterános körben, és nagyon sokszor a beszélgetésekben eljutunk oda, ha mondjuk valahol helyettesítek, és teljesen ismeretlen körbe kerülök be, férfiakkal, asszonyokkal egyaránt szoktam beszélgetni, és hát hogy nem elő szokott kerülni már inkább a beszélgetés vége felé, mikor a lényegesebb dolgokat már megbeszéltük, akár az ige hirdetés tartal már bármi gyülekezeti ügyet, hogy mivel foglalkozik amúgy a lelkész úr, hát mondom, motorokat újítok fel és gyűjtök, és akkor igen, na hát nekem is van, és akkor elkezdünk beszélgetni. Volt olyan, hogy mondta, hogy hát igen, nekem ilyen meg ilyen típus volt, pont most adtam el, hát mondom, akkor miért nem jöttem én hamarabb egy héttel, mert nem mondom, érdekelt volna, és van, amikor kerülnek elő alkatrészek, és hát olyan, tehát én próbálnék fizetni érte, de azt mondják, hogy vigyem, és akkor majd én kezdek vele valamit, mert itt már nincsen értéke az ő szemükben.
1: Na de én gondolom, ez a ritkábbik, hogy így lehet hozzájutni alkatrészhez. Hogyan lehet manapság eredeti Pannonia, Danuvia, Csepel, Berva, bármilyen magyar, régi magyar motor alkatrészhez, eredetihez hozzá lehet még jutni?
0: Ritka, de előfordul ilyen. Sokat számít az, hogy milyen típusról van szó. Egyrészt, ha egy kis szériában gyártott típusról van szó, akkor nehéz hozzá eredetit kapni, de ott tartunk, hogy a nagy szériás, tehát amit mondjuk 10 000-es nagyságrendben gyártottak, eredetit ahhoz is nagyon nehéz. Mi a Pannonia oldaláról nézve viszonylag jó helyzetben vagyunk, mert minőségi utángyártott alkatrészek vannak a piacon, tehát vannak elkötelezett személyek, akik már 10-20 éve elkezdtek egy-egy alkatrészt gyártani, ugye erre rá kell állni, felszerszámozni a piacot, meg kell rá csinálni, mert most lehet azt mondjuk, hogy egy légszűrő házat megveszünk 10 000 forintért egy pár, de ott 1000 darabot le kell gyártatni, mert különben nem áll rá a gyártósor, tehát jó minőségű utángyártott alkatrészek vannak. A német motoroknál ott meg kell nézni, hogy az Kínából jön-e, vagy Indiából, vagy Németországon keresztül, esetleg ezekből az országokból, vagy pedig Németországból. Hát nyilván a csúcs minőséget a német utángyártott jelenti, ezt követi az indiai, és a kínai pedig az, amivel meg szokott gyűlni a restaurátoroknak a baja, mert általában azok nem méretpontosak, és vagy utána lehet munkálni, vagy nem, tehát az eléggé...
1: Az anyagminőség is meghatározó.
0: Anyagminőség, ugye? Illetve az illesztési pontosság, tehát előfordult már olyan, hogy ugye a fék patkó, hát aki már látott ilyet, az tudja, hogy miről beszélek, nem megfelelő az íve, és akkor nem a féklap közepén, egy 2 mm arrébb, és akkor már nem fog fogni csak az egyik oldala, fele annyi a fékhatás, és úgy már nem lehet közlekedni vele. Tehát ezért próbáljuk, ha csak lehet, a gyári fékpatkókat menteni, meg amit lehet, csak gyári mentünk, például a karosszéria elemeknél, amiket most látunk itt jelenleg 2 motor felújítása.
1: Tehát ott, ami az asztalon van, az 2 motor?
0: Az 2 motor.
1: Menjünk közelebb.
0: Csak az egyiknek a váza az most nem itt van.
1: Aha. Igen, mert egy váz van.
0: Egy váz van, és a többi elem az már 2 motorhoz tartozik. Itt egy 87-es 125-ös ETZ van, és egy 1972-es Pannonia P20. Éppen abban a fázisban van, hogy rajta van a filler, tehát az a töltő alapozó, és a, hát ugye vannak durvább felverődések is, hál' Istennek ezen nem sok, az pedig egy késes tapasszal szoktuk kihúzni, mert az olyan vastag, hogy nem szokták vállalni a horpadás javítását, tehát egy autón elvállalnak, hogyha mondjuk jégkáros lesz egy autó, de ez olyan vastag anyagból van, hogy nem vállalják el sehol. Tehát itt éppen, ez majd fog kapni itt a bejavításoknál egy durva csiszolás, és utána pedig egy finom csiszolás, és úgy mehet majd rá a festék. Itt már van olyan, ami elkészült, tehát ez egy fék pedál, ennek már megvan a fényezése is. Ettől fényesebbre nem szoktuk, hiszen a gyári sem volt fényesebb. A veteránozásban pont az a lényeg, hogy azt az állapotot próbáljuk meg elérni, a lehető legközelebb menjünk ahhoz, ami a gyári volt, tehát nem szabad túl sem restaurálni semmit. Tehát nem lesz attól szép egy motorkerékpár, hogy minden csillog a krómtól. Tehát az már inkább ugye gicses irányzatban megy át. Van, aki ezt szereti, hát ízlése rajta, de itt az én garázsomban ez lenne a cél, hogy minél közelebb menjünk ahhoz, ahogyan az kijött a gyárból. Hál' Istennek én már csomó mindent tudok saját felszereléssel
1: hegesztésre.
0: Hát igen, itt pont hátul van egy CO-gép. Tehát ezzel finom heggesztéseket is, akár a gipszkartonnak a profil lemezét meg lehet vele heggeszteni, tehát ez kimondottan ilyen finom munkához való.
1: Na most megint az jutott eszembe, hogy ez melyik szemináriumon oktatják?
0: Igen, hát ez gyakorlati teológia. Ez hát a YouTube a barátunk.
1: Igen?
0: Ebből a szempontból, illetve én ugye olyan közegben nőttem fel. Édesapa mai napig nagy barkácsoló, faj és fém munkákban szeret elmerülni, és nekünk volt otthon flex, heggesztő, fúró, mindenféle szerszám. Eleinte ugye tiltottak tőle, utána rájöttek, hogy egyszerű megtanítani a gyereknek ennek a biztonságos használatát, és most már ugye ott tartunk, hogy én bővítem a gépparkot legtöbbször, és most már én tanítom, meg én mutatom meg, hogy kell mondjuk egy CO heggesztővel dolgozni. Az is hozzájárult, hogy egy olyan szakközépiskolába jártam, ahol nekünk volt fémtechnológiai alapismeretek, elmélet, gyakorlat, szakrajzot is tanultam egy éven keresztül, bár informatikai tagozatra jártam, de mégis a műszaki vonal erős volt ebben az intézményben, és én ott még akkor igazán nem is gondoltam, hogy egy csomó olyan dolgot tanulok meg, ami a későbbiekben, ha csak hobbi szinten is, de tudok hasznosítani, ezért is bátorítom a gyermekeket, akik rám vannak bízva, és hát sokszor lelki gondozás közben elsírják magukat, hogy minek kell nekik ennyi mindent megtanulni, és akkor elmondom, drága gyermek, én sem gondoltam, hogy mire fogom még használni, hogy most megélhetés vagy szórakozásra, az már mellékes, de tudom használni azt a tudást, amit fiatal koromban megszereztem, és hát így bővül mindig a készlet, tehát akár a köszörű, fúró, heggesztő gépből is van még, van avigépem is, az ugye teljesen más technológia. Igyekszem, amennyire csak lehet, és engedik az anyagiak, nyilván nem szabad ebbe túl nagy összeget belefektetni, de azért, hogy aprós dolgokért egy 2 centiméteres varatért ne kelljen már 40 kilométert utaznom sehova.
2: Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Rebeka. Kedves hallgatóink, a lelkészeknek is lehet hobbiuk, kell, hogy legyen, szokták mondani. Van, aki méhészkedik, van olyan, aki horgászik, vagy éppen fából alkot szépeket. De képzeljék el, olyan református lelkész is akad, aki régi, veterán motorokat kelt életre, pannóniákat, csepeleket, vagy éppen emzéket, etézéket újít fel saját kezűleg. A mezőzomboron felserdülő Orosz István, ma már a Miskolci Alsóvárosi Református Egyházközség lelki vezetője. Ő az, aki akár 70 éves, rozsdás működésképtelen pannóniából oldtimer kétkerekűt alkot. A lényeg, mint mondja, a korhű megjelenés. Ehhez tartja is magát. Folytatjuk a beszélgetést a Miskolc Alsóvárosi Református Közösség vezetőivel. A szülői indítatás az mennyire volt meghatározó, de akkor ezek szerint az volt?
2: Így van, hát édesapám oldaláról, ő egyébként is nagy barkácsoló, tehát itt, ha kinézünk az udvarra, például ezt a tárolót, az hulladék lemezből és hulladék fából készítette el, de így, ha ránézünk, ezt nem lehet megmondani. Tehát ezek olyan gyakorlati ismeretek, amik egyébként a finom motorikát nagyon-nagyon fejleszték. Van összefüggés egyébként a matematika, énekzene és a finom motorika között, tehát ezek összefüggő tudományterületek. Tehát én nekem nagyon sokat fejlődött a rajzkészségem, azáltal, hogy az apróbb dolgokat elkezdtem szerelni, javítani. Amikor elkezdtem a teológián éneket és orgonát tanulni, akkor elkezdett a matematikai tudásom csiszolódni. De és ez teljesen meglepetésként ért. Tehát van összefüggés a területek között. Éppen ezért, amikor tiltakozunk gyerekként egy-egy olyan tantárgy ellen, aminek nem nagyon látjuk hasznát, utána majd az élet az fogja bizonyítani, hogy van benne ráció, és ha nem is leszünk matematikusok, de lehet, hogy kiváló zenészek leszünk, részben azért, nem csak mert sokat gyakorlunk, meg tehetséget örököltünk, hanem azért, mert a matematikába bele vittük azt az energiát, amire szükség volt annak a megtanulásához.
1: Na, akkor gyorsan térjünk vissza ide, mert most elkalandoztunk. Hány motor van? Most számoljuk bele azt is, ami szét van szedve darabokra, és milyen fajták. Ugye azt említette, hogy magyar is, meg német is. Vagy már német, nem? Az már kikopott innen?
2: Van. Hát, akkor menjünk az elejéről. Ugye a legrégebbi, az egy 1948-as százas cseppel. Ezt 48-49-ben gyártották.
1: Ez amire van takarva odakint?
2: Ez ott el
1: vagy
2: van.
1: A másik fészerben.
2: Így az egy másik raktárban van, bepakolva.
1: Azt hogy képzeljük el, ott még ugye a műanyag üléses, ez az öntött üléses.
2: Igen, meg is tudom mutatni, bocsánat, hogy néz ki. Ott külön voltak az ülések, tehát nem ilyen egybe laticel nyereg volt, hanem külön a vezetőnek és külön az utasnak. Ja, azt kell tudni, hogy eredetileg ezek a 48-as motorok, ezek egyszemélyesek voltak. Aha. Tehát teljesítményéből fakadóan is nem bírták a két szemét, majd ezt követően, amikor már megjelent a 125-ös 49-ben.
1: Tegyük hozzá, hogy egy kincses szekrény nyitott ki.
2: Itt, ez a 48-asnak a tankja, tehát egy csirke szárny forma van.
1: De az már nem az eredeti
2: festés. Ez már nem az eredeti fényezés, de nagyon-nagyon hasonlít rá, majd igyekszünk az eredetire visszaállítani. Tehát ennek ilyen külön nyerge van, itt sajnos pont nem látszik, mert be van pakolva. Külön gumi nyereg volt rajta, egy személyes volt, és ugye 49-ben jött be a 125-ös cseppel, ami már emeltett teljesítményű volt, és átalakították ezeket a 48-as 100-as csepeleket is 125-ösre, be is lehetett jegyezni a forgalmiba, és akkor már fel lehetett tenni a csomagtartóra egy pótülést, és már rögtön kétszemélyessé vált a motor, tehát az a néhány lóerő annyit jelentett, hogy már akkor lehet vele két személyen közlekedni, ez ilyen 30-40 km per órás haladást jelentett, tehát nem kell túlzásokra gondolni, de mégis egyszerű volt, mert nem kellett hajtani a biciklit, hátulra ugyanúgy fel lehetett tenni valami terményt, és mivel akkoriban nem volt hát ilyen komoly közlekedés, tehát néhány embernek volt csak autója, és ugye nagyon-nagyon komoly anyagi potenciált feltételezett, szekerekkel jártak az emberek leginkább, és ott motorral nagyon szépen, kényelmesen el lehetett lavírozni. Tehát ez a 1948-as százas Csepel. A évjáratban a következő, az egy 1952-es 125-ös Csepel, azt meg is tudom mutatni.
1: Hát igen, azért abba bele kell gondolni, hogy hát majdnem 100 év mínuszról beszélünk.
2: Így van. Így van, sajnos 100 év mínuszról, illetve amikor pont a fénykora következett ezeknek a motoroknak, az akkori rendszer még inkább visszafelé húzta ezeknek a fejlesztését, nem pedig előre vitte. Hát ez egy 125-ös Csepel, ezt ezüst tankosnak is mondják, itt lehet is látni. Uh-huh. Ez már ugye kétszemélyes volt, az ülésen RM, tehát Rákosi művek, akkor így keresztelték át a Weiss-Manfred művekről, Rákosi művekre. Ez egy 1952-es, és ezt eleinte nem is szerettem volna én hazahozni, de van egy családi fotó, amin édesapám ül a tankján egy ilyen Csepelnek. Tehát az apai nagyszülőimnek volt ilyen motorja, és ez egy ilyen családi jelleg miatt vonás. Hát nyilván ez nem ugyanaz a motor, de olyan úgy fog kinézni, amikor elkészül. Reméljük, hogy majd az is sikerülni fog.
1: Igen, mert azért itt, amit látunk, az egy váz, ami rajta van a tank, és rajta vannak az ülések.
2: Így van. Végülis a két kerék és a blokk hiányzik belőle, de amik ott vannak bent az asztalon, azok is így kezdték. Tehát ilyen állapotból hozzuk vissza ezeket a motorkerékpárokat.
1: Ezzel mi lesz az első, vagy a következő mozzanat, amit el kell végezni, szétbontani teljesen?
2: Igen, hát először is, amiket eddig elsoroltam, ennek még van egy előfázisa, az alkatrészpótlás. Mm-hmm. Tehát ami hiányzik, és nincsen nekem polcon esetleg, ezeket bőrzékről, jófogás, marketplace, tehát az interneten szoktak felrepenni ilyen hírek, az annyi a probléma, és az én dolgomat nehezíti, hogy a bőrzék vasárnap vannak, mm-hmm. én pedig vasárnap szolgálatban vagyok, tehát azért az elsőség az mindig is az igéje. Tehát én legfeljebb szombati bőrzékre tudok elmenni, itt a környéken az nem nagyon van, Kecskeméten van talán olyan komolyabb, amire érdemes lenne elmenni, csak az ugye olyan messze van, hogy eddig még nem tudtam összehozni, tehát inkább az internetes keresések során lehet beszerezni hozzá, ha lehet, akkor felújítható állapotban lévő alkatrészeket. Tehát ez azt jelenti, hogy most az nem baj, hogyha egy kicsit vakrosdás, vagy le lett hatszor festve, csak ne legyen eldeformálódó, mondjuk egy felni, ne üssön a tenge, és így tovább. Tehát, hogy minimális hozzáadott munkával helyre lehessen állítani, és utána jön majd a felszórás, alapozás, fillerezés, festés, és így tovább.
1: Ezek olyan motorok, amihez nehogy Isten még a papírja is megvan? Vagy már ilyenkor ne keressünk ilyet?
2: Előfordulhat. Jelenleg ritkán, de kerülnek elő olyan motorok is, aminek él a forgalmiba bejegyzett gazdája. Tehát lehet, hogy már a forgalma sincs meg, lehet, hogy a rendszám sincs meg, de él még a gazda, akinek utoljára a nevén volt a szürke forgalmi, és emlékszik a rendszámra. Már így sikerült motort lepapírozni, egy okmányát vesztett 250-es jávát, hogy a bácsi azt mondta, hogy a fegyveres orszámára és a motor rendszámára emlékszik. És ez alapján a központi okmánytárból sikerült lekérni a motornak a kartonját, és onnantól KPM vizsgálva, vagy NKH-nak hívják most már, és akkor már úgy forgalomba lehet helyezni. Viszont van olyan lehetőség is, és mind a szóban forgó 48-as Csepel, mind pedig ez az 52-125-ös szeretném majd veterán vizsgára vinni. Ugye ez oldtimer minősítést jelent. Ez azt jelenti, hogy azok a motorkerékpárok, amelyek, vagy bármilyen jármű, tehát autó is nyilván lehet, amelyet valaki dokumentálva, dokumentumokkal alátámaszva fel tud újítani eredeti állapotra, azt kaphat oldtimer minősítést, ott egy szakbizottság elé kell vinni, megvizsgálják az alkatrészeknek a formáját, minőségét, évjáratazonosság, sőt van olyan, hogy hónapazonosságra kell figyelni, mert lehet, hogy már másik hónapban más volt a színe, Danuviáknál volt ilyen. És amikor megtörténik a szemle, kap egy bizonyítványt a motor, és ezzel forgalomba lehet helyezni úgy, hogy nincsen meg az eredeti forgalmia és az eredeti tulajdonosa, és ezzel lehet közlekedni. Jól lehet, mivel eredetire kell itt felújítani, korlátozásokat is bejegyeznek. Mm-hmm. Például az, hogy nem lehet már szürkélet után közlekedni vele, csak napközben is jó látási viszonyokkal, mivel hát ezen inkább hangulatvilágítás van, mint fényszóró, tehát nem a százas cseppelen hátul egy macska szem van. Mm-hmm. És ilyenkor ugye korlátozásként beírják, hogy nem lehet már naplemente után vele közlekedni, de többnyire nem is szoktunk ezekkel, tehát fényes nappal kell közlekedni motorkerékpárra. Tehát ezzel majd ilyen tervek lesznek. Mm-hmm. Mondjuk egy ilyen állapotú motornak a munkaórája olyan 3-400 munkaóra.
1: Hát ez nem kevés.
2: Tehát ez van, amikor több évről, tehát akár két évbe is beletellik, mert mindig ugye a lopott időből jut ezekre, tehát ami már nem zavarja a szolgálati felkészülést, a szolgálatok ellátását, valamint a családi békét, abból az időből próbálok erre fordítani.
1: Ezt hol sikerült megszerezni egyébként ilyen állapotban?
2: Hát ez Újfehértóról
1: hoztam. Szabolcs.
2: Szabolcs megye, ott van egy gépész ismerősöm, aki az Újfehértói Gépész Kovács találkozónak a rendezvény tulajdonosa és főszervezője. Ő egyébként gépműhellyel rendelkezik, és vannak olyan projektek, amiket csak ő tud megoldani. Tehát például ennek a 100/48-os motor henger fúrását, ezt ő fogja megoldani, mert országosan nem lehet ehhez egy dugattyút kapni, utángyártottat, és ő meg tudja oldani, ezt egy átlag gépműhely nem tudja megoldani. Na, és akkor őnála éppen vittem azt a henger felújításra, és megmutatta nekem ezt a motor, és akkor nézzem meg, mit szólok hozzá, mondom, Péter, ha ez 52-es, akkor beszélgetünk róla, hát azt mondja, nézzem meg az alvásszámot, mert hogy itt abból tudunk, nincsen a homlokcsövön elől, nincsen típustábla, a típus jegyekből, illetve a fő informatné kezdetű alvásszám, és ez alapján ugye be lehet azonosítani, hogy ez 52, esetleg 53 eleje kezdődött még BR, de így az a 23-assal kezdődik utána a szám, ez inkább 52-re lehet datálni. Na és akkor ez így került hozzám két hete.
1: Mögöttünk mi van itt? Kettő van még letakarva.
2: Igen, hát akkor megyünk időrendben. Akkor a soron következő az egy 1967-es Pannonia P10-es. Ez pont itt van letakarva, ez a szélső motorkerékpár. Hát ezt innen az egyik szomszédos faluból sikerült begyűjteni. Első gazdás szürke forgalmis motorkerékpár. Hasonló állapotban van, mint amit az előbb láttunk és beszéltünk, de a papírja miatt hoztam el. Ennek még kényelmes rugós nyerge van, nagy kormánya, tehát amikor megjelent Amerika Csepelen, nagyjából próbáltak egy kicsit ugye nyugat felé is nyitni Csepelről. Voltak olyan importőrök, akik rendeltek exportváltozatokat, és azok végül is ilyen alapra épültek, ilyen belföldi széria alapra, csak mondjuk színesek voltak, nem fekete.
1: Valamivel eladhatóbbá kellett tenni.
2: És rengeteg krómot kellett rátenni, a kipufogót egy kicsit is régen felfele kellett elhozni, mert úgy vették meg. Tehát többnyire ezek a beszállítók kis darabszámban rendeltek, ugyanis az volt ennek a motorgyártásnak az egyik szépséghibája, hogy bár nagyon-nagyon tapasztalt mérnök emberek dolgoztak ott a kezdetektől fogva, nem volt lehetőségük megfelelő anyagot felhasználni, tehát spórolni kellett az anyagon, és nem az a tűrés, ugye ezt úgy mondják a szaknyelvben, hogy illesztési tűrés, amit megköveteltek ezek a motorkerékpárok, ezt nem tudták tartani, tehát egy kicsit ilyen összehányt, összegányult gépekként jöttek ki sokszor a szalagról, eltérő teljesítménnyel. Tehát minden motorkerékpárt, ami ment külföldre, azt teljesítménypadon mértek, és aminek nem volt meg a teljesítménye, és most itt újonnan összerakott gépekről beszélünk, az marad belföldre. Tehát az ide majd jó lesz, de külföldre ugye ott mérték folyamatosan, tehát itt is 3-4 lóerő eltérés is lehetett a keravéban megvásárolt motorok közül, és aki megvette, az nem tudta, hogy mit vesz meg. A következő az egy 1969-es Pannonia P20-as. Ez innen valahonnan a környékről indult, talán tájáról.
1: Ez a fekete.
2: Ez a fekete annak idején.
1: Erre lehet azt mondani, hogy ez volt talán a legelterjedtebb Pannonia?
2: A legelterjedtebb az inkább a T1-es, T5-ös, aha, aminek a tankja egy kicsit hasonlít.
1: Én laikusként mondom egyébként, tehát így ránézésre.
2: Sajnos ez már a hattyúdala volt a magyar motorkerékpár gyártásnak, ugyanis ez kettőhengeres nagy teljesítményű, tehát itt 20-21 lóerőről beszélünk, és ez 1969-es kiadású az enyém, hordozza még a korai típusjegyeket. Sokat keringett ez itt a környéken, ez tájától a takta közig, itt járt Zomboron is, 2018-ban került hozzám. A sárvédője az olyan, mint a korabeli Yamaháké, megy is erről a vita, hogy most a magyarok másoltak a Yamaháról, vagy a Yamaha másolt a magyarokról, de hát a japánoknál már az 50-es évek végén ilyen konstrukció szaladgált, tehát valószínű, hogy nem ők másoltak.
1: Ez eredeti állapotban van?
2: Hát egy fényezést kapott, de ez a fényezés, ez már 1997-8 körül volt, mert láttam olyan videót erről az említett motoros találkozóról, ahol már ez a motor így nézett ki. Aha. Ez annyiban tér el a gyári kinézetétől, hogy a fékdobok, illetve a blokk, az nincsen lefestve szürkére, ilyen szürkés-zöldes árnyalat volt. Az előző gazdája nem festette, én pedig ezt járós motornak használom, tehát én erre úgy külön milyen szempontból nem akarok költeni, mert ez megint az igásló. Tehát ennek nem az a szerepe, hogy vitrínbe kerüljön és kiállított darab legyen, hanem én rendszeresen ezzel szoktam motorozni, amikor jó idő van. A következő az egy 1970-es T5-ös, hát sajnos nem tudom megmutatni, mert aztán
1: ő van bent, igen, ő van bent. A
2: akkor a következő magyar az 1972-es P20-as, aminek itt látjuk most a darabjait.
1: Miről beszélgettünk az elején.
2: Igen, akkor 1974-es P21-es, az ott, amit
1: le van takarva.
2: Ami le van takarva, annak az érdekessége, hogy az egy épített motor, egy sportmotort épített belőle a gazdája.
1: Mi a következő?
2: Hát a magyar motorok itt véget érnek, jönnek a német motorok. Hát a német vonalon a legidősebb az 1978-as MZTS 250/1-es, ez a kék színű motorkerékpár.
1: Azt gyorsan elmondom a hallgatóknak, hogy 78-asról beszélünk, és fantasztikus állapotban van, mintha magurult volna ki a szalomból.
2: Igen, hát gondos gazdától sikerült megvennem, tehát ennek az esztétikájához nem nyúltam, motorikusan volt problémája, szakszerűtlen szerelés következtében a gyújtása sérült, a dobálta a sebességfokozatokat kifújt, és akkor ezért vált meg tőle a gazdája, mert ő már nem szeretett volna ezzel foglalkozni. Hát nekem volt vele műhelymunka, de lényegében ehhez inkább a szaktudás kellett, mint az anyag, és ez a váltó motor nekem, tehát amikor nem a P20-assal megyek, akkor ülök az MZ-re, és azzal megyek egy kicsit szellőzni.
1: Az egy más érzés.
2: A P20-asnak már olyan a váltója, mint a japán motoroké.
3: Lényegében ennyiket kell mozgatni a váltókaron.
1: Az igen.
2: És akkor már veszi is a sebességet, és ez megvan a fordulat. Tehát teljesítményben nagyjából gyorsulásban közel azonos a kettő. Ezeket így kell elfogadni, hiszen ezek így maradtak ránk. Amikor ezek újak voltak, akkor ennek mindenki örült, és nem azt nézte, hogy most hogy rugózi, meg hogy nem, hanem oldalba rúg, és lehet vele menni. Lassan a végéhez közeledünk, az 1986-os Simpson S51 év, az is valahol leledzik, a következő a 87-es ETZ 125, ami készül. Párhuzamosan készül, és 1988-as 51-es Simpson. Nem számoltam most össze, de hát 10 felül járunk bőven, és hát remélem, hogy lesz majd idő, még hosszú távra tervezek, ha az Úristen engedi, akkor ezekből a lopott időkből szerintem fog még jutni rá.
1: Kedves hallgatóink, a lelkészeknek is lehet hobbiuk, kell, hogy legyen, szokták mondani. Van, aki méhészkedik, van olyan, aki horgászik, vagy éppen fából alkot szépeket. De képzeljék el, olyan református lelkész is akad, aki régi, veterán motorokat kelt életre, pannóniákat, csepeleket, vagy éppen emzéket, etézéket újít fel saját kezűleg. A mezőzomboron felserdülő Orosz István, ma már a Miskolci Alsóvárosi Református Egyházközség lelki vezetője. Ő az, aki akár 70 éves, rozsdás működésképtelen pannóniából oldtimer kétkerekűt alkot. A lényeg, mint mondja, a korhű megjelenés. Ehhez tartja is magát. Hallhatták az elmúlt percekben.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A családi pótlék jövő évi nagy arányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök hétfő reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első felét novemberben kapják készhez, a második emelés pedig januárban lesz. A kormányfő kiemelte, ezzel még mindig nem vagyunk kint a vízből, ugyanis megalázóan alacsonyak a fizetések, mint például az egészségügyi szakdolgozóknál vagy a rendvédelemben. Hangsúlyozta, rengeteg dolguk van, de azt látni fogja mindenki, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy, a gyermekvédelem kiemelt prioritás. Megjegyezte, azért nem mond pontos számokat, mert közben lesz egy minimál béremelés és lesz adócsökkentés is. A miniszterelnök kijelentette azt is, a családi pótlék jövő évi nagy arányú emelése meg fog történni lépésről lépésre. Hozzátette, a kormány legfontosabb feladata, hogy fent tudja tartani a költségvetés egyensúlyát, hogy csökkenjen a hiány, hogy olcsóbban tudják finanszírozni az államot, és ezzel több pénz kerülhessen az emberekhez. A kormányfő rámutatott arra is, ezeket a szempontokat együtt értékelve tudják meghatározni a 2027-es költségvetésben az állami alkalmazottak fizetésemelését, a személyi jövedelemadó csökkentését vagy a családi pótlék emelését. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az ökumenikus segélyszervezet, közölték hétfőn. A közlemény szerint ezen az irodán keresztül a segélyszervezet a frontvonal közeli régiók lakosait segíteti. Kifejtették, hogy a városba érkező regisztrált belső menekültek már a lakosság több mint egy hatodát alkotják, így a front közeli település kis hián visszanyerte háború előtti népességét. Hozzátették, hogy az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Közölték azt is, hogy a segélyszervezet a háború kezdete óta majdnem 250 projekten keresztül 141 000 kedvezményezettet támogatott. A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlag sebességük meghaladja a 180 km/h, ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Nem ugyanaz 50 helyett 63-mal vagy 150-nel menni, a szabályozásnak és a szankcióknak is tükrözniük kell ezt a különbséget, fogalmazott a miniszter. Földrengés volt hétfő hajnalban a Baranya vármegyei Sejjétől mintegy 18 kilométerre Magyarország és Horvátország határának közelében, közölte a katasztrófavédelem. Azt írták, hogy a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriumának közlése szerint hétfő 5 óra 47 perckor 2,5-es magnitudójú földrengés keletkezett az említett helyen. Lakossági bejelentés nem érkezett a földrengésről, közölték. Majdnem 2 kg kábítószergyanús anyagot találtak a pénzügyőrök egy autóban, melyet az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A közlemény szerint az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tároló rekeszéből 2 átlátszó vákumzacskó került elő fehéres-sárgás kristályos anyaggal. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskóban lévő anyagokról, és nem tudják, hogy került az autóba. A pénzügyőrök értesítették a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársait, akik az 1815 g kábítószergyanús anyagot átvették, és kábítószerbirtoklás miatt eljárást indítottak, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borult lesz az ég, majd ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. Elszórtan lehet gyenge esőre, záporra számítani. Kedden napos idő lesz, majd estére kiderül az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. A szél időnként megélénkül. Kedden 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ingatlant vásárolt a Kegyes Alapítvány.
2: Háló Istennek eljutottunk oda, hogy a sok-sok olyan ígéret teljesítése után, ami a kampány alatt történt, eljutottunk abba a fázisba, hogy a saját álmaink után is tudtunk menni, és így jelentettem be azt nagy örömmel, hogy mindazok az összegek, amit adtak és adományoztak, célba értek.
1: Gilice Rékával, az MRS korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével beszélgetünk.
3: A szeretetszolgálatról, amikor először hallottam, az bátyámon és sógornemen keresztül volt, mert ők akkor még a teológián tanultak Debrecenben, és önkéntesként segítették a szeretetszolgálat munkáját. Ahogy viszont én személyesen kapcsolatba kerültem a szeretetszolgálattal, az egy külföldi, egy holland együttesnek köszönhető.
1: Idén is keresik a Kincsesváros kiválóságait.
4: A megfontolás és a célunk az volt, hogy láthatóvá tegyük a mindennapi hősöket, embereket itt Kolozsváron, akik nem feltétlenül nap mint nap reflektorfénybe dolgoznak, vagy nem feltétlenül nap mint nap látjuk őket a közösségi médiában, vagy esetleg színpadon, viszont olyan munkát végeznek, amely elismerést érdemel, és a kolozsváriak számára közösségépítő.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Kegyes Alapítvány munkáját az elmúlt években folyamatosan figyelemmel kísérhettük. Az alapítvány 2017 óta dolgozik azért, hogy segítséget nyújtson a kárpátaljai kórházakban hagyott gyermekeknek és rászorulóknak. A Jónak lenni jó kampány pedig új lendületet adott ennek a munkának, azóta pedig számos fontos céljuk valósult meg. Közben a háttérben egy régi álmuk megvalósításán is dolgoztak, sikerült megvásárolniuk egy korábban hotelként működő ingatlan együttest Tiszakeresztúr határában, amely a jövőben az alapítvány központjaként szolgálhat. Innen szeretnék tovább folytatni és bővíteni azt a segítő munkát, amelyet évek óta végeznek. Erről Sipos Józseffel, a Kegyes Alapítvány vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgetünk.
2: A Kegyes Jótékonyság Alapítvány a Jónak jelenlegi jó projekt keretében a támogatott volt az előző esztendőben, és így aztán ma már látjuk a gyümölcsöket, illetve látjuk a munkát, amelynek köszönhetően megindult. Az elmúlt hetekben rengeteg dolog történt, többek között Ráton, illetve Keresztúrvonzás körzetében is történtek beruházások. Miről van szó?
3: Hála Istennek eljutottunk oda, hogy a sok-sok olyan ígéret teljesítése után, ami a kampány alatt történt, eljutottunk abba a fázisba, hogy a saját álmaink után is tudtunk menni, és így jelentettem be azt nagy örömmel, hogy mindazok az összegek, amit adtak és adományoztak, célba értek, mert a nagy álmunk az volt, hogy vásároljunk egy épületet, pontosabban nem úgy volt, hogy vásároljunk, csak hogy elmondtuk az álmot, hogy mit szeretnénk, és úgy döntöttünk a jelenlegi helyzetben, hogy mi nem az alapkőletétellel kezdjük, és hozzuk a munkagépeket, és kezdjük a fundamentumot építeni, meg milliós terveket kiadni egy ilyen projektre, hanem mivel a jelenlegi helyzetben itt Kárpátalján találtunk olyan helyet, ami megfelel a mi igényeinknek, és aztán majd ugye átalakítjuk még jobban arra az igényre, ezért vásároltunk. És én úgy gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon sok időt, nagyon sok energiát, sok ideget megspóroltunk, amit majd ugye a jövőben arra fogunk kamatoztatni, hogy minél hamarabb elkezdjük, amit megterveztünk, megálmodtunk.
4: Mostani ingatlanokkal mi lesz majd a cél? Honnan kezdődik el a, nevezzük így, építkezése, már a folyamatnak, nem az épületnek?
3: Ez nagyon így jó, hogy végre lesz egy központunk. 9 éve indult egy adomány átadással ez a történet, azzal, hogy bementünk a kórházba néhányan, és átadtunk egy 100 000 forintnyi adományt, és hihetetlen, hogy itt tartunk, hogy van egy alapítvány, és hogy annak most már lesz egy irodája, ahova úgymond összpontosul minden, és lesznek ezen a helyen raktárunk, mert vannak raktáraink, szétszórva béreljük, mint minden más alapítványnak, tehát ezek a infrastruktúra kell ehhez az egész működéshez, de hogy most minden egy helyen lesz, és most ugye ez az időszak jön, hogy átvinni, átfuvarozgatni a dolgokat, tehát nagyon sok munka következik, hogy ez a központ valóban központként működjön, ugyanakkor a fő projekt, hogy itt legyen egy krízis központszerű hely, egy menedékhely, egy hely anyáknak, akár úgy, hogy a most lévő szolgálatunk folyamán ismerkedünk meg velük, és most már végre fel tudjuk ajánlani, erre még eddig nem volt lehetőség, ha megismerjük ezt az anyát, vagy ha kapcsolatba kerülünk most már ilyen anyával, aki ott hagyja a gyerekét a kórházba. Hihetetlen, de még most is úgy beszélek róla, hogy szinte nem hiszem el, hogy most már fel tudjuk ajánlani neki, hogy jöjjön, és ott van ez a hely, és el tudjuk kezdeni ezt az egészet. Nyilván még nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell utána járni jogilag, vannak ilyen lépések is. Hát szeretnénk menni nagyon hamar egy olyan helyre, ahol ez már működik itt Ukrajnában, és megnézni, hogy hogyan működik a finanszírozás, az egésznek a hosszú távú megtervezése, az önfenntarthatósága. Ezek mind nagyon-nagyon izgalmas kérdések, de mégis ott vagyunk egy ponton, ami hihetetlen, hogy itt állunk, és amikor ott vagyok az épületben, és ott állok meg körbe, meg a szobákban, akkor még nagyobb hihetetlen dolog. Nagyon, nagyon jó érzés.
2: Beszéltünk arról, hogy több intézménynek is sikerült ezen a projekten keresztül egyfajta keretet

0: biztosítani média anyagot. Mi ebbe belementünk, de mindenki tudta, hogy nyilván a fókusz egy alapítványon van, viszont folyamatosan kommunikáltuk, hogy ez nem csak a kegyesről szól. Ugye így volt az, hogy ellátogathattunk a nagydobonyi irgalmasszamaritánus gyermekotthonba és a Ráti Szent Mihály gyermekotthonba is. Én akkor ismerkedtem meg velük tulajdonképpen közelebbről először. Folyamatosan megbeszéltük a vezetőjével, hogy mire lenne ott szükség. És a focipálya ötlet, ez azért nagyon jó ötlet, mert ebből mindenki kiveszi. Tehát az apuka, az anyuka, a gyerek, gyakorlatilag ott öt külön család van. Most az, hogy egyik házat újítanánk fel, vagy a másikat, vagy a harmadikat, az kevés lenne. De így egy olyan dolgot sikerült Bíró Péterékkel kitalálni, hogy a focipálya, sőt még a Rátiak is, úgy tudom, hogy oda bejárhatnak, tehát hogy gyakorlatilag még a falu közösségének is lesz ott egy műfűves pálya, és hát hála Istennek sikerült vállalkozót találni, szerződéseket kötni, terveket elkészíteni, és most ott tart a folyamat, hogy a munkagépek megjelentek, és ígérik, hogy 3-4 héten belül kész lesz. Tehát még az őszi időben bele fog férni egy kis foci ezen a focipályán.
1: Hogyan folytatódik tovább a projekt? Ahogy említetted, tiszteletes úr, ez most egy megálló, ez a fázisnak a következő pontja. Merre indul tovább?
0: Egy hatalmas lehetőséget kaptunk a Jónak lenni jó kampánnyal, és tényleg olyan érzésem volt, mint amikor egy másik pályára áll az űrhajó, vagy kilőnek valakit az űrbe, és felállítanak egy másik pályára, ráadásul Kapu Tibor volt ugye az arca ennek a kampánynak, de hogy tényleg az alapítványunk egy másik pályára állt, már az elmúlt hónapokban is rengeteget fejlődtünk, én magam nagyon-nagyon sokat tanultam már szervezetiségből, alapítvány vezetés. Tényleg a jövő szempontjából már nem merem azt mondani, hívő emberként eddig se mondtam ilyet, hogy nincs lehetetlen, de már tényleg nem merem azt mondani, hogy nincs lehetetlen, mert Istennek minden lehetséges, és az, ami történik, azt Isten akarta így. Én mindig ezt mondtam, hogy igen, alapítvány vagyunk, nem egyházi alapítvány, civil alapítvány vagyunk, de tele hívő emberekkel, és Isten megmutatta rajtunk keresztül, hogy minden lehetséges, és most folyamatosan is ezt mutatja meg, és így nézek a jövőre is, hogy ha az az ő terve és az ő akarata, akkor tényleg és már rövidesen meg fog valósulni ez a hely, de ahhoz persze, hogy kellenek emberek, kellenek önkéntesek, kellenek továbbra is támogatók, még nagyon-nagyon sok minden lesz, de én ugyanígy az Isten kezébe teszem le ezeket a dolgokat minden egyes napon, ahogy eddig is, és hiszem, hogy nem lesz lehetetlen, és ez fog működni, de ami a mi részünk, az bele kell tegyük.
2: Az elmúlt percekben Sipos Józseffel, a Kegyes Alapítvány vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Lehet, hogy Rékát ki lehet venni a szeretetszolgálatból, de Rékából nem lehet kivenni a szeretetszolgálatot, mondja Gilicer Réka, aki 15 évig kommunikációs munkatársa volt a most már 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálatnak. Ez idő alatt adott interjút angolul a BBC-nek, nyilatkozott a Kossuth Rádiónak, amit tudta, hogy a szülei biztosan hallgatnak akkor is, de megélte azt is, amikor alig jött el valaki arra a sajtótájékoztatóra, amit ő szervezett. Élményekről, emlékekről, segítségnyújtásról beszélgetett Hegedűs Márk Gilicer Rékával, az MRSZ korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével.
2: Egyáltalán te hogyan kerültél a református szeretetszolgálattal kapcsolatba, hogyan lettél ott szóvivő először, és szerintem csak egy mondatot a múlt idézéshez, szerintem sokaknak te voltál az első archang, név, akivel azonosították a szeretetszolgálatot, hiszen te kommunikáltad kezdetektől, vagy nagyon az elejétől, hogy mit is akar ez a szervezet elérni. Szóval te hogy kerültél kapcsolatba az MRSZ-szel?
3: A szeretetszolgálatról, amikor először hallottam, az bátyámon és sógornamon keresztül volt, mert ők akkor még a teológián tanultak Debrecenben, és önkéntesként segítették a szeretetszolgálat munkáját. Ahogy viszont én személyesen kapcsolatba kerültem a szeretetszolgálattal, az egy külföldi, egy holland együttesnek köszönhető, mert 2007-ben, abban az évben, amikor végeztem is, mielőtt a diplomámat megszereztem volna, mentünk egy turnéra, egy 10 napos turnéra Magyarországon. Ez a holland együttes 40 évig járt Magyarországra evangelizálni a koncertjeink keresztül, és nekik segítettem éveken keresztül műsorvezetéssel és tolmácsolással. És 2007-ben volt az első jótékonysági turné közösen ezzel a sírhadas együttessel, és akkor a szeretetszolgálat egyik programjára gyűjtöttünk, illetve az volt a fontos cél, hogy megismertesse mindenhol, ahova csak eljut ez az együttes, megismertesse a szeretetszolgálat nevét és a tevékenységeit a koncerten résztvevőkkel. És mivel én voltam a koncertnek a műsorvezetője, ezért az én feladatom volt az is, hogy beszéljek a szeretetszolgálatról és az aktuális programról, amire éppen gyűjtött a szervezet. Minden helyen a koncertek előtt és után kint volt a szeretetszolgálatnak a standja, illetve munkatársai és önkéntesei, akik utána bővebben tudtak beszélni a szervezetről. De nekem ez volt a feladatom, hogy minden egyes nap bemutassam a tevékenységét a szeretetszolgálatnak. És ott már találkoztam Fodor Gusztival, nagy tiszteletű úrra, a polgármester úrra, tehát Fodor Gusztáv volt az, akivel többször beszélgettem, és a turné végére azt mondta, hogy figyelj, te hol is végzel kommunikáció szakon is, hát igazából nekünk jó lenne egy ember, aki segíti a szeretetszolgálat hírét továbbvinni. És ebből a beszélgetésből alakult ki, ez májusban volt, utána júniusban diplomáztam, és abban az évben szeptemberben pedig kezdtem is a szeretetszolgálatnál.
2: És volt egyébként olyan ambíciót, hogy te szóvivő leszel valahol, vagy a kommunikációs szakmán belül, hát annyi mindent lehet csinálni. Mi volt, ami mondjuk egy fél évvel ezelőtt, a jelenet előtt ott volt benned, hogy majd ha végzel, akkor szeretnéd azt csinálni?
3: Igazából, amikor végeztem, akkor 2 állásajánlatom már volt, és ez beképzelhetően hangozhatna, de hogy nem én kezdtem el keresni munkát, hanem otthon Szentesen, mivel nem csak kommunikációs szakon, hanem tanító és kommunikációs szakon végeztem. Az első szakommal a tanítóval megkeresett annak az általános iskolának az igazgatója, ahol a 3 hónapos tanítási gyakorlatomat végeztem, hogy nagyon örülne, hogyha náluk tanítanék, mert akkor alsóba lehetne egy osztályom, én pedig felsőben történelmet taníthatok, és akkor örülne, hogyha ezt a 3 hónapot folytatnánk, és a következő évben náluk kezdenék. Ez nagyon jól esett, de be kell valljam, hogy ehhez túl vidámnak éreztem magam, hogy lehet, hogy az én személyiségem még abban a tanári közösségben nem biztos, hogy beleférne. A másik pedig szintén Szentesről jött, az Openi Televíziónál voltam gyakorlaton, illetve nem csak gyakorlaton, hanem önkéntesen még, amíg végeztem az iskolát, bejártam, hogy a gyakorlatból tanuljam meg, hogy hogyan is kell televíziózni, és akkor azon gondolkoztam, hogy ott helyezkednék el. De hát jött a szeretetszolgálat, úgyhogy Isten ezt máshogy gondolta, máshogy tervezte is. mentem a szeretett szolgálathoz.
2: És ez mennyire volt neked egyértelmű, hogy erre fogsz igent mondani? Hát most ennyi év távlatából talán nehéz ezt így visszaidézni, de hát lehet, hogy nagy dilemma volt ez neked, vagy egyértelmű út volt, hogy akkor ezt a lehetőséget Isten tette a lábaid elé, és erre az útra kell lépni, vagy vívottál azzal, hogy Szentesi tévé, mert a tanítást azt, a mikrofonom ki volt kapcsolva, de jót nevettem rajta, hogy oda túl vidám voltál, szóval hogy az talán érződik, hogy azt nem akartad elvállalni. Mennyire volt dilemma benned, hogy akkor Szentesi tévé, vagy szeretett szolgálat?
3: Utólag annyira könnyű azt mondani, hogy egyértelmű volt, hogy akkor a szeretett szolgálat, de a televíziózás is vonzott, ott sem feltétlenül a kamera előtt állni, hanem riporterként inkább a kamera mögött, és arra irányítani a figyelmet, aki valami jót tud mondani. Úgyhogy az azért elgondolkoztatott. Ami a legnagyobb kérdés volt számomra, az inkább az, hogy én nem akartam Budapestre költözni. Ez valahogy ott volt a listámon, nem kellett volna feltétlenül Szentesen maradnom, de valahogy én nem akartam a fővárosba költözni. De ebből is látszik, hogy tetszett annyira ez a munka, hogy emiatt Budapestre költöztem, és így választottam ezt, mert nagyon sok lehetőség volt benne. Persze akkor még nagyon fiatal volt a szervezet, nagyon sok minden nem alakult ki, nem voltak olyan struktúrák, mint most vannak, de ez is egy külön élmény volt aztán, hogy együtt alakíthattuk ki. Úgyhogy azt mondom, hogy visszatekintve végül is egyértelmű volt, hogy Isten ezt akarja számomra. Én nem tudtam egyből, hogy Isten ezt akarja nekem, mert ez a Budapest annyira nem vonzott.
2: És mik az első emlékeid, mint a Magyar Református Szeretett Szolgálat szóvivője? Emlékszel-e, hogy kinek adtad az első interjút? Emlékszel-e az első, nem tudom, sajtóközlemény témájára, amit ki kellett adni, az első sajtótájékoztatóra, amit meg kellett szervezni? Valamilyen emlékfoszlányod van-e az elsőkről?
3: Foszlányok vannak, de 19 évvel ezelőttről beszélünk, úgyhogy be kell valljam, hogy nem emlékszem arra, hogy mi volt a legelső interjú, amit adtam, vagy a legelső sajtótájékoztató. Most így, ahogy ezt kérdezted, emlékképek ugrottak be, hogy ülök közlemények felett, és hányszor írom át, hogy az jó legyen, hogy biztos, hogy azon nem újjon, hogy átvegyék a hírt, hogy nem jól fogalmaztam meg. Azt tudom, hogy a legnagyobb hírértékkel rendelkező programok azok voltak, amikor már mondjuk az orvoscsoportunk külföldre ment. És akkor, bevallom, engem is meglepett, hogy az előzetes, meg az utólagos, vagy az érkezés utáni sajtótájékoztatón mennyi sajtóorgánum volt. Mert előtte azért nem volt annyira könnyű, vagy nem feltétlenül volt könnyű a híreinket eljuttatni a legtöbb sajtóorgánummal, bár próbálkoztam, tehát hogy nagyon sok mindenkit úgy kerestem meg, hogy nem ismertem, csak addig kutattam, amíg találtam egy elérhetőséget, de hogyha emlékezetes pillanatokról beszélünk, akkor az nagyon, amikor a legelső orvoscsoport misszió után még Bölcskei Püspök úrral a Zsinaton tartottunk egy sajtótájékoztatót, és tényleg a kamerák meg az újságírók alig fértek be a terembe. Ez képileg most is előttem van, és tudom, hogy az ilyen büszkeséggel töltött el, hogy yes, ez az, hallanak a református szeretett szolgálatról.
2: És van ennek fordított története, amikor úgy érezted, hogy mindent megtettél, és alig jött el valaki, alig akart valaki interjút készíteni, és az olyan rossz érzés volt?
3: Volt olyan, amikor szintén zsinatos történet, valamelyik akciónkról hívtunk össze sajtótájékoztatót, és rutinos szervezőként kértem visszajelzést, hogy biztosra tudjuk, hogy mennyi sajtóorgánum lesz ott a sajtótájékoztatón, és 3 vagy 4 orgánum bejelentkezett, mondtam, jó, nem sok, de rendben lesz, és a sajtótájékoztató kezdetekor az egyházi sajton kívül senki nem volt ott. És akkor elkezdtem telefonálgatni, hogy hello, akkor mégis mi történt, és kiderült, hogy volt valami olyan nagyobb történés aznap, ami miatt átcsoportosították a stábokat, de az összeset. Tehát az számomra egy hideg zuhanya a felért, hogy én így nyugodtan hátradőltem, hogy hát regisztráltak, jönni fognak, de mégsem jöttek. Úgyhogy igen, sajnos voltak kudarc élmények is.
2: És ha már itt felhozod az egyházi és világi sajtó közötti különbséget, tudsz erről egy kicsit mesélni, hogy ezek szerint abból, amit mondasz, az kiolvasható, hogy az egyházi sajtó az pozitívabban állt hozzátok, vagy hűségesebben követte a munkátokat, mennyire volt jellemző ez, és mennyire kellett megdolgozni minden egyes világi sajtós megjelenésért, híradó másodpercért, vagy újságcikkért, vagy bármilyen megjelenésért?
3: Az egyértelműen el tudom mondani, hogy az egyházi sajtónak a mai napig hálás vagyok, mert ugyanúgy fontosnak tartották a mi híreinket, mint ahogy mi fontosnak tartottuk. Nem kellett megküzdeni az egyházon belüli hírversenyben azon, hogy foglalkozzanak a mi kérdéseinkkel és ügyeinkkel, vagy sem. Ebben nagy segítség volt az is, hogy minden héten, amikor volt a Zsinaton szerkesztőségi ülés, ugyanúgy szót kaptunk, ugyanúgy elmondhattuk minden egyházi sajtóorgánumnak, hogy mi az, amit most érdemes kiemelniük. Egy idő után mindenki ráérzett arra, hogy a másiknak mi a jó, meg hogyan jó, és akkor úgy vittük oda a témákat is, hogy nekik is érdekes legyen, meg érdemes is legyen velük foglalkozni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok Zsinati kommunikációs osztálynak is, a reflapnak, a rádiónak, a tévének, tehát tényleg én nem panaszkodhatom, mert az egyházon belül azt gondolom, hogy azért is, mert hasonló volt az értékrend, ezért ők is ugyanazt tartották fontosnak, mint amit mi, és értették, hogy mit miért csinálunk, és miben mi a fontos. A világi sajtóban bármennyire is voltak nagyon magas pontok, ott szerintem minden egyes megjelenésért meg kellett küldeni. Ezek közül kivétel volt a különböző külföldi missziók, vagy az olyan tevékenységeink, amik rácsatlakoztak, vagy egy nagy katasztrófára, valami olyanra, ami egyébként is nagyon nagy hírértéket képviselt a sajtóorgánumoknál. Emlékszem arra, hogy azt hiszem, hogy a Haiti első misszió során volt az, hogy már nem tudom, hogy hány óra eltérés volt, idő eltolódás volt a kinti és a hazai idő között, viszont éjszaka, nem tudom, magyar idő szerint ilyen 11 és éjfél környékén kaptam meg az aznapi híreket a kinti csapattól, akkor azokat megszerkesztettem, kiküldtem mindenkinek, sokan sajtósok közül már akkor válaszoltak, vagy voltak, utána reggel 6-kor hívott fel. Újabb információért, tehát hogy az egy nagyon zsúfolt időszak volt, és akkor sokat kellett tennünk azért, hogy folyamatosan információval lássuk el őket, hogy aztán, amikor hazajön a csoportunk, akkor is érdekes legyen számukra. Tehát akkor, amikor egy nagyon nagy misszióban voltunk, vagy a menekültválságról volt szó, hogy Kárpátaljáról, Ukrajnából, ahogy érkeztek ide az emberek, akkor őket fogadtuk, akkor sokkal nagyobb nyitottság volt, mint sem amikor egyébként a számunkra, vagy a nélkülözők számára fontos programról szerettünk volna beszélni, azzal lehet, hogy nehezebben kerültünk be. Viszont az is kialakult, hogy voltak már műsor típusok, vagy konkrét műsorok, ahova rendszeresen hívtak bennünket. A közmédiában például a Családbarát magazinnál annyira jó kapcsolatba kerültünk, hogy nem csak azt, hogy rendszeresen hívtak be műsorba, hanem amikor például a saját műsornak a születésnapját ünnepelték, akkor úgy ünnepelték, hogy nekünk ajánlottak fel adományokat. Például kijöttek az egyik intézményünkre, és akkor ott disznótorost csináltak, és akkor ott volt a műsor, de hogy már ők szerettek volna minket megajándékozni, mert ahogy beleláttak a munkákba, azt mondták, hogy hát ők úgy ünnepelnék magukat, hogy valójában akkor nekünk adnak ezzel, és ezek meg nagyon jó élmények voltak.
2: Az élményeid, de tovább fűzve kérdezem, hogy ilyen legemlékezetesebb interjú, most inkább pozitív értelemben mondom, de ha van negatív és elmesélhető, az is érdekel persze, tehát ami valamilyen okból, ez egyfajta pozitív ok, de mondjuk ha nem tudom, a legemlékezetesebb médium, akinek nyilatkozhattál, vagy egy újságíró, akit nem tudom, ismertél és örültél, hogy most már végre téged is megkérdez valamiről, vagy egy olyan helyszínen, időpontban, bármilyen, ami miatt az nagyon emlékezetes.
3: Nagyon sok ilyen van, és nem diplomatikus akarok lenni, de azért az elején elmondanám, hogy hálás vagyok minden egyes alkalomért, amikor egy szerkesztő úgy gondolta, hogy érdemes megszólítani a református szeretetszolgálatot és bemutatni annak egy-egy programját, vagy egy nézőpontot, bármit, amit mi hozzá tudtunk adni egy beszélgetéshez. De ha legemlékezetesebb, akkor nem feltétlenül a tartalom miatt, de akkor, hogyha beszélhetek magamról személyesen nekem, az, hogy a Kossuth Rádióban, amit a szüleim minden nap hallgatnak, a konyhában folyamatosan megy a rádió, Ott megszólítottak és tudtunk beszélgetni, és az rendszeres volt, hogy interjút adtam, az sokat jelentett, mert egyrészt azt gondoltam, hogy büszkék rám a szüleim, másrészt meg azért mégis országos médiumban megjelenni. A másik ilyen a menekültválság idején volt, amikor a BBC készített interjút velem, és angolul. Be kell valljam, azért izgultam, mert nem gondoltam, hogy megfelelő a szókincsem ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék, de az én életemben és karrieremben azért nyomot hagyott, hogy én a BBC-nek nyilatkozhattam itt Budapesten. Úgyhogy arról bevallom, még van egy képernyőképem is, hogy a BBC-ben látszódom, mert a bátyámik külföldön élnek, és akkor ők küldtek egy képet, hogy ez tényleg lement adásban.
2: Egyébként van ilyen gyűjteményed még a printlapok idejéből, vagy képernyőképekből, vagy csak ezt őrzöd, vagy néhányat őrzöd, és nincs ilyen, nem tudom, itt a büszke anyukák, amikor kivágják az összes újságcikket a sportoló gyerekükről az első U8-as meccstől az olimpiai aranyéremig.
3: Azt hittem, hogy nincsen akkor a lakásom, hogy mindent meg tudtam volna őrizni, de például néhány magazin, amit én szerkesztettem, abból még egy-egy példány megvan, a Jobbadni magazin, amit a szeretett szolgálattal kiadtunk. Van egy-egy interjú is, de mindent nem tudtam volna megőrizni, ami könnyebb és kevesebb helyet foglal azok a fényképek, és nem csak az interjúkról, hanem egyébként pont most az elmúlt két hétben digitalizáltam CD-ről, DVD-ről fényképeket, hogy ne ezeken az adathordozókon legyenek meg. És ott akkor átmentem a munkahelyi fényképeken, amiket lementettem, és ezekben nem csak az interjúk voltak benne, hanem ami a szívemnek még kedves, hogy lehet, hogy kommunikációval foglalkoztam, és szóvivő is voltam, de hogy nekem lelkileg az nagyon sokat adott, amikor tevékenyen a munkába is részt tudtam venni. És ezek közintén most csaltak az arcomra, amikor láttam ezeket a fényképeket, hogy együtt dolgoztunk a kollégákkal, hogy a vörösiszap katasztrófa után lapátoltuk a vörösiszapot, amikor már beengedtek önkénteseket, hogy a Tisza járvíz során vittük az élelmiszeradományokat, Mákos ígérő vízben mentünk, és akik még ott maradtak a házukban, nekik vittünk, amit csak tudtunk. Ezeket a fényképeket végignézni mindig megdöbbent, hogy mennyi mindenre volt lehetőségem a szeretett szolgálatnál. És ezt szeretem a legjobban, amikor szerintem hitelesebben tudom beszélni valamiről, hogyha én is részese vagyok, nincsen, hogyha csak a kollégák elmesélik, hogy mi és hogyan történt. Úgyhogy ezt mindig jobban szerettem, amikor egy-egy akcióban én is tevékenyen tudtam részt venni, és utána mesélhettem el az élményeket.
1: Az elmúlt percekben Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi szóvívőjével, kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Szeptember 26-áig 6 kategóriában lehet jelöléseket benyújtani a Kincsesváros kiválóságai díjra. A kezdeményezés célja, hogy elismerje és bemutassa azokat a kolozsvári magyarokat, akik munkájukkal, tevékenységükkel vagy közösségi szerepvállalásukkal hozzájárulnak a város életéhez. A kezdeményezésről és a jelölés menetéről a Kolozs megyei ifjúsági fórum elnökével, rendezvény főszervezőjével, Szilágyi Lóránttal beszélgetett Ungvári Szende.
2: Tavaly indult útjára a Kincsesváros kiválóságai kezdeményezés. Milyen célból hoztátok létre anno a programot?
3: A megfontolás és a célunk az volt, hogy láthatóvá tegyük a mindennapi hősöket, embereket itt Kolozsváron, akik nem feltétlenül nap mint nap reflektorfénybe dolgoznak, vagy nem feltétlenül nap mint nap látjuk őket a közösségi médiában, vagy esetleg színpadon, viszont olyan munkát végeznek, amely elismerést érdemel, és a kolozsváriak számára közösségépítő.
2: Már az első évben ugye közel 11 000 szavazat érkezett. Mit mutat nektek ez a szám? Mennyire volt szükség egy ilyen jellegű kezdeményezés a Kincses Kolozsváron?
3: Úgy gondoljuk, hogy szükség volt erre a kezdeményezésre, ahogy te is mondtad, a számok is ezt mutatják, amelyek a tavalyi évben begyűltek a projekt kapcsán. Tavaly évben azt vettük észre, hogy az emberek még nem ismerték, még nem is volt nagyon honnan ismerik ezt a projektet, viszont ahogy egyre inkább kifutott ez a projekt, annál inkább tartották értékteremtőnek és tartották egy hiánypótló projektnek.
2: Hétfőtől indult a jelölés ebben az évben. Igazából ugye bárki jelölhet személyeket 6 kategóriában. Mi alapján alakítottátok ki ezeket a területeket?
3: Úgy alakítottuk ki ezeket a területeket, hogy bárkit is jelöljünk, akkor ezekbe a kategóriákba el lehessen helyezni az adott illetőt, ahogy te is mondtad, 6 kategóriában lehet nevezni embereket. Oktatás kategória, művészet, életisbiztonság, szolgáltatás és vállalkozó, illetve életmód kategóriában. Tehát itt az orvostól elkezdve a bolti elárusítóig mindenkit meg lehet szólítani.
2: Volt olyan például, aki tavaly saját magát jelölte, tehát nem muszáj más jelöljön valakit?
3: Én nem emlékszek arra, hogy valaki jelölte volna saját magát. Általában más emberek jelöltek másokat. Erre még nem volt példa, de lehet nyugodtan saját magunkat is jelölni, ez nem kizáró jellegű.
2: A jelölések után mi a következő lépésetek?
3: Miután beérkeznek a jelölések, ezt követően lesz egy adatfelmérés és adategyeztetés, illetve megkeressük mindazokat a személyeket, akik jelölve voltak erre a díjra. A kollégák felkeresik őket telefonon, és bemutatják a projektet, elmondják, hogy nevezték őket erre a díjra, és hogy elvállalják-e a jelöltséget. Miután lejár ez az adategyeztetés, utána pedig kezdődik a szavazás, és itt bárki szavazhat, minden kategóriában egy jelöltre lehet szavazni.
2: Tavaly körülbelül hány jelölés érkezett be hozzátok?
3: Tavaly több mint 100 jelölés érkezett, illetve hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy valakit többször jelöltek, akkor egy ilyen 160 jelölésről beszélhetünk.
2: Ilyenkor Kolozsvár lakosai hogyan ismerhetik meg a jelölteket, illetve hogyan tudnak majd szavazni?
3: Tavaly egy picit nehezebb dolgunk volt, ugye már új projektbe kellett mutatni a közösségnek. A leginkább az online felületeken próbáljuk elérni a közösséget, a kolozsvári közösséget, és mindemellett ugye mi a Kiforral partnerségben vagyunk a kolozsvári RMDS-szel is, és így próbáljuk minél jobban elérni a célközönséget, de például most volt a Kolozsvári Magyar Napok, ahol az ifjúság udvar keretén belül szerveztünk egy panelbeszélgetést a tavalyi győztesekkel. Ez is jó volt, hogy megismerették az emberek a győzteseket, illetve aki még nem hallott a projektről, az most hallhatott róla. És a jelölteket pedig ki fogjuk tenni a kiválóság.kolozsmegye.ro weboldalra. Ott mindenkinek lesz egy leírása, úgyhogy elolvashatják az adott illetők munkásságát, és például sokat segít a népszerűsítésben az is, tavaly is láttuk, hogy jól működött, hogy a díjra jelölt személyek azok a saját közösségi média platformokon megosztották az eseményt, illetve megosztották azt, hogy jelölve lettek erre a díjra.
2: Idén hányadikától lehet a jelöltekre majd szavazni?
3: A jelöltekre október 7-től lehet szavazni.
2: És ilyenkor például egy messenger üzenetet kell küldeni a jelölt nevével, vagy SMS-t?
3: Nem, a szavazás 100%-ig a weboldalon történik, tehát elérhető lesz október 7-től az a fül, hogy szavazok, arra rákattintunk, meg kell keresni a weboldalon a kategóriában a személyeket, és ott kell majd szavazni.
2: Ha jól néztem, akkor november 25-én lesz a gála. Mit lehet már most tudni az idei gáláról?
3: Nem szerettünk volna az idei évben nagy újításokat bevinni a projektben, sem a gálában, sem itt belsőleg azt a célt határoztuk meg, hogy még inkább tegyük láthatóvá ezt a projektet. A gálára viszont úgy készülünk, hogy egy picit színvonalasabb legyen, sikerüljön elhív minden jelöltet, illetve idén is készülünk egy vagány produkcióval.
2: Milyen elismerésben szoktak részesülni a díjazottak?
3: Kolozsvári Magyar Napok alatt szervezett panelbeszélgetésen beszélgettünk, hogy említettem már a nyertesekkel, és kérdeztük azt is, hogy milyennek voltak a tapasztalatok, és ott többen elmondták azt, hogy azt tapasztalták, hogy ebben a rohanó világban lehet néha megkapják a köszönetet, az elismerést közeli hozzátartozóktól, vagy esetleg kollégáktól, akikkel együtt dolgoznak, viszont, ahogy említettem, rohanó világban vagyunk, nem vesszük annyira figyelembe ezt, vagy lehet elsétálunk mellette, és amikor konkrétan látjuk, hogy egy adott projekt erre van célozva, illetve esetleg konkrétan látjuk az ismerőseink hozzászólását a Facebook poszt alatt, akkor picit megállunk és elgondolkozunk, és jól esik az, hogy a munkák értékelve van, illetve egy közösségi elismerésben részesülnek ezek a személyek. Tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon jól esett a nyerteseknek a tavalyi díj.
2: Ha valaki most hallja először ezt a kezdeményezést, és van a környezetében egy olyan ember, akit úgymond méltónak tartana az elismerésre, mit mondanál neki, hogy miért érdemes jelölnie azt a személyt?
3: Úgy gondolom, hogy mindenkinek szüksége van az elismerésre, és mindenkinek szüksége van a dicséretre. Mi ezt picit a projekt által felfokoztuk, és nem kell attól félni, hogy talán nem érkezik az adott illetőre elég szavazat, ugyanis a tavalyi tapasztalatok azt mutatják, hogy nem feltétlenül azok az emberek kapták meg a díjat, akik például a kolozsvári közösségben elég nagy követőbázissal rendelkeznek. Úgyhogy én mindenkit arra bátorítok, hogy a kisüzletben a boltjeladótól kezdve a személyedzőtől mindenkit lehet erre a díjra jelölni, mert Kolozsvár közössége színes, Kolozsvár közössége nagy, és bárki elnyerheti ezt a díjat.
1: Az elmúlt percekben Szilágyi Lóránttal, a Kolozs megyei ifjúsági fórum elnökével, rendezvény főszervezőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.